0: Tehát, hogy hát azért, hogyha őszinték akarunk lenni, akkor Lionel Messi nélkül, Cristiano Ronaldo nélkül, és vagy Harry Kane nélkül egy mérkőzés lejátszani, amikor játszhatnának, egy szerinte fölösleges kiáltás miatt ne tiltsák el, ne fosszák meg a szurkolókat a legjobb játékosok által nyújtott élménytől. Hát ezt mindenki döntse el maga, hogy összességében helyes vagy nem, hogy beavatkozik az amerikai elnök a világbajnokság lebonyolításába. Minden esetre a Belga Labdarúgó Szövetség azt nyilatkozta, hogy a mai napig nem kaptak semmilyen magyarázatot a FIFA-tól az üggyel kapcsolatban, ezért nincs más választásuk, mint megkérdőjelezni Balogunnak a jogosultságát a pályán. Úgyhogy így áll most ez a történet. Balogunt próbálták volna kiugratni jobbról, nem volt pontos ez az átadás, felszedte a labdát Thibaut Courtois. A mérkőzés 4. percéhez érve USA-Belgium továbbra is 0-0.
1: És szerintem, hogyha már ez az ügy, akkor, és itt van velünk egy szakértő, akkor kérdezzük meg őt róla. Úgyhogy Feri, te ezt az egész szituációt hogy látod? Mennyire különleges története ez? Hallottam már valaha ilyenről? Mit lehet erről elmondani?
0: Mit igazságügyi szakértő
2: meg van? Nyilván régebben, 50-es években, most hirtelen az 54-es világbajnokság jut eszembe, amikor Bozsik Józsefet kiállították, és utána a legkövetkező mérkőzésen játszhatott, de egy egészen más protokoll volt akkor jellemző a nemzetközi labdarúgásra. A modernkori futballban, vagy úgymond az elmúlt évtizedekben én ilyenről nem hallottam, és számomra példátlan az eset. És én úgy gondolom, hogy a politikát mindig távol kell tartani a sporttól, mindenféle sporttól. Úgyhogy szerintem a labdarúgást azt hagyják meg a mi játékunknak, és ne döntsék el felsőbb vezetők semmilyen szinten, hogy azokat a szabályokat megmásítva, ami jól működik évek óta. Tehát én nagyon-nagyon csodálkozom rajta. Ugyanakkor van a dolognak egy mentális, úgymond visszaható csapása is, hogy gondoljunk bele a belga válogatottba, hogy lélektanilag először egyfajta igazságtalanságot érzel, és segítségért kiáltasz. Amikor ezek nem hallgattatik meg, ez a te segélykiáltásod, akkor ez egy nagyon-nagyon komoly összefogást szülhet a belga válogatottba, és egy nagyon komoly plusz motivációt. Tehát még az is előfordulhat, hogy ez az úgymond pici trükk, ez talán fordítva sül el, mert szerintem egy plusz motivációt is adnak ezzel a belga válogatottnak.
1: Én egyébként azon gondolkodtam ennek az ügynek a kapcsán, és még folytatva az előbbi gondolatmenetet, miközben egyébként az amerikai válogatott járatja a labdát, természetesen értesítünk minden hallgatót majd, hogyha érdemi dolog is történik a pályán, mert egyelőre labdabirtoklás zajlik, szóval folytatva a gondolatmenetet, ugye volt olyanra példa, hogy egy katodai hunta rendezett világbajnokságot, és azt végül is ugye Argentína nyerte meg, és ugye idősebbek emlékezhetnek rá, hogy ott milyen kiállításokat szenvedett el a magyar válogatott.
2: Tábornok nyitotta meg a világbajnokságot.
1: Igen, és hát véletlen se hasonlítsuk Donald Trumpot ahhoz az emberhez.
2: Világos.
1: Ettől függetlenül azért ennek az ügynek a kapcsán még nekem egy sztori eszembe jutott. Tehát, hogy a sport és a politika mennyire össze van kötődve egymással. Egy másik történet, ezt csak be akartam dobni, ezt a katonai huntát. De ugye Cristiano Ronaldónak is volt egy ilyen esete. Nem tudom, mennyire emlékeztek rá, még amikor véget értek a világbajnoki selejtezők, akkor neki volt egy eltiltása, amelyre azt mondták, hogy a világbajnokságon amiatt nem kell majd kihagyni a meccset. Tehát ez is egy olyan dolog volt, amikor egy sztár miatt megváltoztattak egy szabályt, hogy játszasson a VB-n.
0: Igazából az indította el ennek az egésznek a folyamatát, tehát ha már volt rá egy precedens, fél precedens, mert az végül is nem a világbajnokság közben,
1: talán, igen,
0: de így, hogy már volt egy pici kiskapu, amiből beleavatkozott, belekapotta az amerikai elnök, és szeretett volna magának is pici előnyt szerezni, illetve csapatának, országa csapatának. Meglátjuk, hogy Balogun milyen teljesítményt fog nyújtani, egyelőre nincsen labdába érése. Luke Bakionak annál inkább, Luke Bakio jobban kiteszi, Zitzer Tillemans luftot rúg 6 méterről. Hát kinek kellett volna ez belőnie, ha nem Yuri Tillemansnak, talán a legjobb lábú, így Kevin De Bruyne hiányában a legjobb rugó technikával rendelkező belga játékosra jött ki a figura. Nagyszerű játék volt Belgiumtól, ahogy elszaladtak ott a jobb oldalon. Jól érkezett a második hullámban Yuri Tillemans, viszont elrugott a labda mellett, a labda fölött, 6 méterre a kaputól tényleg verve volt már az egész amerikai védelem. Hogyha kaput talált Tillemans, akkor már valószínűleg meg lenne a mérkőzés első gólja, azonban erre még továbbra is várni kell. A mérkőzés a 8. percben tart, továbbra is gól nélküli döntetlen az állás.
1: Amit eddig el tudunk mondani, hogy a belgáknak voltak próbálkozásai, tehát az első, mondjuk az, hogy szűk 10 percben, az első percben kezdtek be igazán, mert hogy Kastánynak volt egy eléggé szép lövése, ami után védeni kellett az amerikai kapusnak, Friznek. Azonban most a belgák lábán jár a labda, és ők alakíthatnának ki helyzetet a mérkőzésen. Éppen Luke Bacchio irányába ment volna a labda, azonban visszafordítják egy kicsit a belgák, és átteszik a másik oldalra Trossardnak. Ő pedig gyönyörűen veszi le a labdát. A 16-osnak a vonalán van, bal oldalt, próbálná beadni a labdát, azonban az amerikai játékosok ezt kifejelik, majd ott marad a belgák előtt, és egy lövés is lehet, középre vezet Belgium! A találkozó 9. percében De Ketelaere szerzi meg az európai csapatnak a vezetést az Egyesült Államok ellen. Hát sokan gondolhatták már, hogy Trossard próbálkozása révén nem tud előnyhöz jutni a belga csapat, azonban valahogy csak begyötörte a labdát középre, majd pedig, amiután sikerült még inkább középre gurítani a labdát az ötösnek a vonalán, érkezett De Ketelaere, aki az üres kapuba passzolta a labdát. Nem volt tehát nagyon nehéz dolga a csatárnak, aki az előző mérkőzésen is kezdett, és sokan felvetették a kapitánynak, Rudi Garciának, hogy miért nem Lukaku kezd. Hát azt hiszem, hogy De Ketelaere ezért egy pontos választ, egy jó választ adott. Az előbbi szituáció tehát úgy alakult ki, hogy Trossardnak volt egy olyan beadása, amelyet blokkoltak, majd az érkező labdára pedig lecsaptak a belgák, és középre tudták tenni a labdát. Raskin volt az, aki végül is a labdát bal lábbal az ötösnek a vonaláról begyötörte, és pontot érkezett De Ketelaere, ezzel vezett tehát Belgium, 10 perc után Bene Ferenc.
2: Most nagyon-nagyon fontos, hogy ugye egyrészt a belga válogatott, ahogy kezdte a mérkőzést, az példaértékű. Tehát nagyon rajta vannak, nagyon komoly tempót diktálnak, és egyelőre beszorították az amerikai válogatottot a saját tér felére. Viszont említsük meg Raskint, egy kifejett labdát, gyakorlatilag egy kifejett labdára lecsapott a 16-os vonalánál, és betolt a három védő közé, és laposan élesen belőtte a kapus és a védők közé, ahogy a nagykönyvben meg van írva, és erre érkezett De Ketelaere. Semmelyik angol vagy amerikai játékos nem reagált rá, Raskin tényleg le a kalappal, ahogy a gyakorlatilag egy semleges labdára meglepve a védőket háromszor, négyszer olyan gyorsan lecsapott, és ebből alakította ki a magát a gólhelyzetet, és adott egy csodálatos gólpassz belőle.
0: Az Atalanta támadója tehát megszerzi az első találatát az idei világbajnokságon, és ezzel nagy előnyhez juttatja csapatát is a mérkőzés 11. percéhez érve, aztán pont De Ketelaerét faltolják középen a félpályánál. Adams volt az, ha jól láttuk. Gianni Infantino, a FIFA elnöke itt van a pályán, mögötte egy sorral Pierluigi Collina is, a játékvezetők főnöke is a helyszínen tekinti meg természetesen ezt a mérkőzést. De hát ez nagyjából Gianni Infantino tekintetében ez minden egyes mérkőzésen így van.
1: Mondjuk őszinte, a legutóbbi meccsen nem volt ott, amit...
0: Hát csak nem mutatták. Nehezen tudom elképzelni, hogyha minden egyes csoportkörre elment, még akkor is, amikor ugye...
1: Hát ugye az előző meccs az azt hiszem Texas államban volt.
2: Igen, egyszerre két helyen ő se tud lenni.
0: Ő meg tudja oldani, hogy ő meg tudja oldani, hogy ott legyen mindegyik. Nehezen tudom elképzelni, hogy ha nem is mutatták, hogy ne lett volna.
1: Fénysebességgel utazik a FIFA elnök.
2: Mintha a csoportmeccsegen frissebb lett volna. Nem? Egy kicsit fáradtabb tűnik.
0: Egyre fáradtabb Gianni Infantino is, igen. Na, belga labdabirtoklás saját térfélén, Leandro Trossard próbálja megtartani a labdát, és több-kevesebb, most éppen kevesebb sikere. Szép kis háromszögelése az amerikaiaktól jobb oldalon, de Kuiper unja meg az egész Tilitolit, és aztán labdához juttatja Belgiumot, bedobással folytatódik a mérkőzés a 12. percben, De Ketelaere góljával vezet Belgium.
1: Jöhetnek majd, tehát egy bedobás után a belgák, mert hogy De Kuiper kezében a labda, és Rudi Garcia pedig inti az övéit, hogy előre mozogjanak, ott helyezkedjenek az ellenfél térfelén, és ennek köszönhetően meg is tudják szerezni a labdát. Hát úgy látom, hogy Tielemans azzal a lendülettel kilőtte az egyik amerikai játékost, mégpedig aki a földön fekszik, az Richards, tehát az egyik belső védője az amerikai válogatottnak. Tielemans a csapatkapitány, rögtön indított volna, azonban ebben Richards belenézett elég szépen, úgyhogy az ő ápolása zajlik. Most egyébként ő a Premier League-ben játszik, és a Crystal Palace-nak a futballistája. Yuri Tielemans pedig ugye az előző mérkőzésen 2 gólt szerzett egy nagyon emlékezetes találkozón, amit a belgák nem tudom, hogy végül is hogyan tudtak behúzni, de behúzták ugye Szenegál ellen. Minden esetre.
2: Szerintem ők se tudják, hogy nyerték meg ezt.
1: Ott a világ csodája volt, nem Feri?
2: Ez így van. kellett hozzá Szenegál is, az biztos.
1: Minden esetre Belgium elindulhat, és folytas Kristóf.
0: De Ketelare a jobb oldalon, De Ketelare szédíti, bolondítja az amerikai ellenfelét, Luke Bacchio viszi befele, 18 méterre Luke Bacchio robbenesen hozta befele a labdát, most már kidobják újra De Ketelarenek a 16-os csücskénél, De Ketelare Onanához passzolja jobbról, De Ketelare vissza 16-osan belül, húzogat De Ketelare, és egy sarkozás Tielemans-tól megint luftot.

0: a szeme alatt megjelentek ott a táskák, amit a feleségeik vesznek valószínűleg ilyenkor az amerikai Times Square, illetve területén. 14. perc, továbbra is 1-0-ra vezet Belgium az USA ellen.
1: A fölény pedig egyértelműnek látszik, most így előttem a statisztika, 7 lövése volt, most már 8 lövése volt egészen pontosan a belga csapatnak, és ebből 3 találta el a kaput, amerikai oldalon ez a szám 0, és ami ettől fontosabb, hogy a gólok száma is 0, és hát eltelt most már negyed óra a mérkőzésből, hát hogy őszinte legyek, én az alatt a világbajnoki sorozat alatt, amíg láttam az amerikai meg a belga válogatottat, a belgákat én ennyire jól nem láttam játszani, az amerikaikat meg nem láttam ennyire rosszul. Tehát lehet, hogy Feri, te többet tudsz ezzel kapcsolatban mondani, így van ez.
2: Nem cáfolom a kijelentéseidet, én is úgy gondolom, de a kettő valamelyest összefügg, hiszen az amerikai válogatottat igazából megfogta a belgáknak ez a magas tempója, a magas letámadása, és gyakorlatilag nem tudják kihozni a labdát a saját térfelükről. Azonnal megjött a vezető gól is, és ez a vezető gól azért még jobban megfogta az amerikai válogatottat, és most az az érdekes helyzet állt elő, hogy a belga válogatott, ha egy picit most a tempóján még jobban tudna fejleszteni, vagy növelni, vagy gyorsítani, akkor akár a gólra gól elvét is tudnák követni, mert most nagyon-nagyon sebezhetőnek tűnik ez az amerikai válogatott. Ráadásul azt se felejtsük el, hogy azért a belga válogatottnál minden csapat részben azért még van ütőképes játékos a padról is. Tehát szerintem most a belga válogatottban sokkal több potenciál van, mint az amerikaiban.
0: Raskin és Onana passzolgatnak a félpályánál, Raskin aztán megnyújtja a bal oldalra, de Kuiper irányába, ezt Freeman teszi vissza a Trossardnak, tehát megint egy amerikai labdavesztés, Landry Trossard passzolja hátra vissza, Raskin az, aki egészen mélyen visszamozog a védővonalba, egészen beékelődik oda Mesele és de Kuiper közé. A belgák védekező középpályása Raskin most az előbb balra, most jobbra nyújtja meg a labdát, ez picit pontatlannak néz ki. Robinson ezt le tudja olvasni, és kicsúsztatja oldalra a labdát, de előtte már lesállás előzte meg ezt az akciót. 16. percben járunk, De Ketelare góljával még mindig Belgium vezet az USA ellen.
1: Bedobással folytatódik a játék. Hát Mauricio Pochettino egyelőre nem lett túl elégedett az amerikai válogatott teljesítményével tehát, és hát azt gondolom, hogy ott helyben sokkal többet vártak ettől az amerikai válogatottól, de azért ne kiabáljuk el természetesen ezt a mérkőzést, mert az amerikaiak mutattak már kifejezetten szép momentumokat is eddig a világbajnokságon, ugyanis azért a csoportjukat azt elég magabiztosan nyerték, ugye 2 meccset nyertek egymás után, és végül a törököktől kaptak ki, ez az egyetlen vereség a VB-n, és a bosnyákokat 2-0-ra verték ugye az előző körben, most pedig a legjobb 8 közé jutásért játszik az Egyesült Államok. Egyébként érdekes, hogy mind a két válogatott bronzérem volt az a legjobb teljesítmény, amelyet el tudtak érni világbajnokságokon, Feri közben.
2: Szerintem egy nagyon súlyos sérülés történt.
0: Onana maradt is.
2: Itt nagyon nagy a baj.
0: Igen, Onana most egyelőre fogja a térdét, a jobb térdéről van szó.
2: Reméljük nem szakadt el a térde, mert
0: Nem is értek hozzá nagyon, ugye? Tehát,
2: hogy de pont amikor rajta volt a súlypont, akkor kapott oldalról egy rugást.
0: És azonnal az orvosistába is rohant Onanához.
2: Reméljük nem súlyos a sérülése, de nem nézett ki nagyon látványosan csúnyán, csak érezni lehetett, hogy rajta van a súlypontja, és akkor kapja az ütést.
0: Ezt lehet látni, hogy Onanának azért annyira, tehát az arc kifejezése annyira nem az üvöltő fájdalom van rajta, de ettől függetlenül persze... De
2: azonnal jelezte, hogy
0: ápolást jelezte, hogy valami baj van, viszont most rángatják, nem tudom, Feri, hogy te élőben láttál már ilyen, vagy ez hasonló sérülést, így, hogy az orvosok azért próbálják minél hamarabb lábra állítani Onanát, most ez meg is történik ezekben a másodpercekben, hogy akkor mennyire lehet... Borzasztó.
1: Kifordult a térde
0: Onanának. Ehhez képest,
2: ez biztos, hogy szalagsérülés. Őt le kell cserélni.
0: Hát ehhez képest, hogy nem látni az arcán az üvöltő fájdalmat, sőt, sétál a saját lábán.
1: Sétál az ember, elképesztő.
0: És lehet, hogy el tudod képzelni, hogy folytassa?
1: Lehet, hogy az adrenalin viszi, nem, Feri?
2: Egyrészt, másrészt nem csak úgy lehet szalagsérülés, hogyha drasztikus módon fáj és nem tud lábra állni. Én hallottam olyan keresztalagszakadásról, amit simán sétált az ember, sőt, volt, hogy tovább folytatta a játékot, szóval sokfajta szalagsérülés lehet. Hát én nagyon meglepődnék, hogyha visszatérne.
0: Hát lehet, hogy ez lesz. Már csodáról beszéltetek itt néhány perccel ezelőtt, akkor ez egy szintén egy következő csoda lenne. A játékvezető természetesen megállította a játékot, úgyhogy most onnan a visszatéréséig, ha visszatér, hogy onnan a lecserélés, lecserélés, cseréléséig, nehéz szó, addig ember hátrányban folytatja Belgium ezt a mérkőzést az USA ellen. Thibaut Courtois nyújtja meg Richards irányába, Robinson irányába.

0: Robinson picit elmérte most, és Luke Bakio már bolondítja is az amerikaiak balhátvédjét, bedobással folytatódik, hát le is ül Onana, valószínűleg tényleg elképzelhetetlen, ha ő ezt tudja folytatni ezt a mérkőzést, ide több kellene, mint csoda, de nem is szabad ilyenkor erőltetni, 20-as számmal van, akiken érkezik majd a helyére, Onanának ennyi volt a világbajnoksága, de lehet, hogy még a következő szezon, vagy az idei naptári évből is ki kell hagynia.
1: Ez mennyi idő ilyenkor, Feri? Szerinted?
2: Hát ez a súlyosságától függ, de hát ha ez a klasszikus ACL, tehát az előső kereszt szalag, akkor az fél év. De hát ne diagnosztizáljuk még azért ezt egy ismétlés alapján.
1: Persze, csak így mindenki kedvéért megkérdeztem, hogy ez általában mennyi szokott lenni.
2: Igen, hát itt a...
1: Közben az egy lehetőség ott az amerikaiak előtt, igen. Azonban elindult ott a kapus, Courtois tudott menteni, újabb belga játékos fekszik a földön, úgyhogy, és nem tudom, hogy mi történt vele az előbbiekben, ugye ott Onanával volt egy kis probléma, igen, most pedig...
2: Onanánál az annyi volt a gond, hogy lehetett látni a játékos reakciójából, hogy ott nagy a baj.
1: Igen, és megállítja a játékvezető a játékot, mert hogy egy másik belga is a földön van, Mehele az, aki szintén elszenvedett valószínűleg egy sérülés, és az orvosi személyzetre itt is szükség lesz. Hát ő az oldalát fogja, nem tudom, még nem láttunk ezzel kapcsolatban visszajátszást, mert nem arra volt egyébként a kamera, amerre az eset történt. Hát
2: Tillemans
1: megadta neki csapattársának, amit lehetett, és a csere ugye már megtörtént, tehát a folytatásban van Ken, ugye ő már most már be is állt a mérkőzésen, ő folytatja a játékot 20-as számmal, és Onana pedig lejött a pályáról. Egyébként ugye Onana a Premier League-ben játszik az Aston Villának a labdarúgója, míg van Ken pedig a Klub Brugge-nek a futballistája. Közben Serginho Dest a pályának a jobb oldalán, és hát adják a labdát az amerikaiak, elindulhat Belgium, és egy szép csel után pedig Luka Bakio mehet, majd ezt követően De Ketelaere, az, aki visszateszi a labdát neki, és Luka Bakio erős ugyan, de szabálytalan szerintem, és a játékvezető szerint is, illetve az Egyesült Államok már felborította a védőjét.
0: Számomra továbbra is hihetetlen, hogy Onana milyen arccal és milyen kifejezéstelen tekintettel veszi tudomásul ezt a sérülést. Most sétál be saját lábán az öltözőbe. Tehát elképesztő az alapján, amit mi láthattunk képeket, hogy milyen sérülése volt Onanának, hogy így ezt így kezelés a saját lábán, ha nem tudom, miből vannak neki a gényei.
2: Hát, ha szerencsén, akkor csak oldalszalag, és nem szakadás, sem húzódás, és azzal azért 2-3 hét múlva is akár pályára léphet. Ez a legenyhébb verzió.
0: Viszont akkor is vége a világbajnokságnak, bármeddig jut Belgium. Nem néz ki rosszul tényleg ez a belga válogatott, óriásiba a 16-oson belül, te jó ég, mit csináltott Richard? Kapusával veszekszik, Frizzel, végül összehozták, majdnem összehozták a második belga találatot, de ki tudták nagy nehezen hozni. Weston McKennie igyekszik rutinjával megtartani a labdát az amerikai térfél felénél, és akkor szépen lassan építkezhet jobb oldalról az Amerikai Egyesült Államok. Freeman kényszerítőzik, passzol egy oda-visszát Serginho Destel, megint Freeman vissza. Közben ugye, ahogy mondtuk, Vanaken érkezett Onana helyett, tehát megvolt az első kényszerű belga csere, meg kellett tudta folytatni a játékot, hiába leütközte saját csapattársa. Robinson révén hozhatná előre a labdát, de ez Pulisic helyett cserélt Robinsonnal a támadás erejéig. Pulisic vissza McKennie-nek, ő pedig tovább tolja a labdát Freemannek. Freeman kéri Dest, már várná, kézével is jelezte, hogy passzolja, adja neki a labdát Freeman. Dest vissza Freemannek, az amerikaiak a belga térfél felénél. Freeman lepasszolja a labdát Adamsnál, Tillmannek, Tillman elsarkalta, Raskin pedig ugyanaz a lendülettel visszaadja az amerikaiaknak a labdát. Ream, Dest újra fordulnak az észak-amerikaiak, Serginho Dest keres játszótársat magának, Weston McKennie személyében ezt meg is találja. Egy hátrapassz megint Freeman irányába, jobb oldalon továbbra is az amerikai akció, a belga térfél felénél bemozog területbe az amerikai játékos. Le tud-e fordulni Folarin Balogun, le tud fordulni Dest, lerántja őt. De Kuiper játékvezető pedig kifele ítél szabadrugást, nem pedig befelé, úgyhogy lehet, hogy úgy vette észre a jordán játékvezető, Maghadmeh, hogy De Kuiperre rántotta rá magát Serginho Dest, emiatt látta a szabálytalannak az amerikai játékost. Elértünk a mérkőzés 24. percéhez, ez azt jelenti, hogy jön a találkozó első, hát hivatalos kötelező időkérés, a hidratációs szünet, a reklámszünet, úgyhogy itt az idő, hogy Bene Ferenc elemezze az eddig látottakat.
2: Hát először is maradjunk a belga válogatottnál, és egy picit hadd dicsérjem Rudi Garciát, hiszen egy egészen speciális belga válogatottat rakott ma össze, és kifejezetten az amerikai válogatottra szabva. Itt csak gondoljunk bele, hogy az eddig alapembernek számító De Bruyne-t kihagyta, és Tielemans-t húzta feljebb egy sorral a középpályán, tehát gyakorlatilag Tielemans egy ilyen védekező típusú szervező, mélységi szervező középpályásból gyakorlatilag De Ketelaere mögötti első számú tízes támadó középpályás lett, és De Bruyne kimaradt a csapatból, illetve bekerült Luka Bakio, aki eddig nagyon agilis, kifejezetten sebességben nem bírnak vele az amerikaiak, és nagyon-nagyon sokszor egy-egy elleni játék a létszám fölén tud kialakítani. Tehát Luka Bakio beállítása eddig teli találatnak tűnik, és szakmailag pedig De Bruyne kihagyása a következő dolgokkal indokolható. Egyrésztről De Bruyne sajnos, hát ha most az ő szempontjából nézzük, akkor már védekezésben nem tud annyit nyújtani, mint mondjuk pár évvel, vagy akár a fénykorában, pár évvel ezelőtt, vagy akár a fénykorában tapasztalhattuk. Tehát gyakorlatilag egyel kevesebb védekező típusú középpályás van a pályán általa. Az amerikai válogatott pedig nagyon mozgékony és nagyon labdabiztos középpályásokkal rendelkezik, tehát illett az, hogy Tielemans úgy játszik tízes pozícióba támadó középpályást, hogy védekezésbe gyakorlatilag három védekező középpályása van a belga válogatottnak, ezzel egyfajta stabilizátorként alkalmazva Tielemanst, és a másik két játékost ugye eredetileg Onanát is Rashkint, gyakorlatilag kivette a méregfogát az amerikai válogatottnak, és azért, ha megnézzük a letámadásokat, Tielemans-szal lehet letámadni magasan, lehet pressinget alkalmazni az ellenfél tér felén. Valljuk meg őszintén, bármennyire is tiszteljük De Bruyne pályafutását, vele már nem lehet hatékonyan letámadni. Tehát itt egyértelműen jó döntés született. Ugye az imént említett Luka Bakio pedig nagyszerűen kapta el a mérkőzés fonalát, és abszolút veszélyforrás jelent. Na de ugyanakkor visszatérve De Bruyne-re, viszont ha egy 20-25 percre vagy akár 30-ra a mérkőzés hajrájába becserélik, akkor viszont valószínűleg tud hozzátenni a találkozóhoz. Nyilván ahhoz olyan eredménynek kell lennie, hogy az ő játéka érvényesülni tudjon. Illetve hát ott van azért Salemakers, vagy akár Lukaku, tehát komoly potenciál van még a belga válogatottban, de én most a legfontosabb nyerőhúzásnak Luka Bakio beállítását és Tielemans középpályára hozatalát gondolnám.
1: Kijátszottad az ivószünetet, Feri, most folytatódik a játék abban a pillanatban, hogy Bene Ferenc befejezte a gondolatmenetét. Jöhet ezt követően Belgium, mert hogy Courtois volt az, aki elvégezte a megítélt szabadrugás után, előre vágta a labdát, és ezt követően pedig a belgák lábán próbálna tovább a labda jutni. Hát ezt szép magyar mondatként ezt megfogalmaztam, de gördüljünk tovább, mert egy Trossard is most már a belga támadás szövi, majd ezt követően pedig a középpályán felveszi a labdát Tielemans, és ő volt az, aki a labdát tovább tette. Azonban most egy rossz helyre tett átadás, ez amit lefüleltek az amerikaiak, és akkor most már ők vezethetnek támadást. Tehát kíváncsi leszek, hogy a ivószünet után miben változik majd az amerikaiak támadó játéka. Minden esetem a Robinson az, aki kapja a labdát, majd Pulisic is egy az egyben a védőjével, nagyjából egy 30 méterre a belga kaputól, hát onnan azért nehéz lesz gólt lőni Courtois-nak. Minden esetre Pulisic nem is ezt próbálta meg, hanem inkább passzolt, viszont elveszíti a labdát az Egyesült Államok válogatottja. Jöhet majd Belgium egy előretett labda után, de Tielemansnak csak megvan, és akkor indulhatnak tényleg most már az európaiak.
0: Azért még egy gondolat erejéig visszatérve a kereskedelmi szünethez, ott azért Jon Bon Jovi szórakoztatta a közönséget, illetve minket Bencével, amíg Bene Ferenc elemezte a mérkőzést. Azért milyen jó kis nóták szoktak általában ilyenkor elhangozni ilyenkor
1: Feri, téged nem szórakoztatott eléggé?
0: Lehet, hogy nem is hallotta.
2: Próbáltam koncentrálni a mondani valómra, mert azért ilyenkor már fél három fele keresem én is az alanyt és az állítmányt. De azért a mérkőzés az nagyon tetszik, és szakmailag abszolút elemezhető.
0: Igen, de ettől függetlenül ott az amerikaiakat szórakoztatni kell Bon Jovival, vagy éppen Macarena-val, amikor a mexikói stadionokban van mérkőzés, de vagy a Country Roads Take Me Home, amikor legutóbb Amerika tovább jutott, úgyhogy azért erre is odafigyelnek. Luke Bakio pedig arra kell, hogy odafigyeljen, hogy bedobást harcol ki, és innentől kezdve pedig áttevődik a játék az amerikai térfélre, ezben a Vedder házaspárt lehet látni a VIP leláton. Egy bedobás, méghozzá Castagne-tól Leandro Castagne de Ketelaerét vette célba, Pulisic visszarohan a labdát, McKennie pedig meg is szerzi Tielemans, most McKennie, az előző az RM szólt, a játékvezető pedig lefújja, szabálytalankodtak a belgák, a saját térfél feléről jöhet majd egy amerikai szabadrugás mérkőzés, 29. percében járunk, és továbbra is De Ketelaere góljával 1-0-ra vezet Belgium.
1: jöhetnek, tehát majd az amerikaiak ezt követően, hogy McKennie kapott egyet a lábára, a saját térfelükről végezhetik el ezt a szabadrugást, és Rim volt az, aki el is végezte, és tovább tette csapattársának, Richardsnak, majd ezt követően pedig már pályának a jobb oldalán az amerikai támadás, azonban ott szembe jön Trossard, és nem merte megkockáztatni Freeman azt, hogy elvigye mellette a labdát, nem vállalta fel, tehát az egy az egyet, de Robinson sem ezt teszi, hanem inkább Pulisichez passzol, ő pedig befelé vezeti már a labdát, Balogun, na hát ő azért eléggé kevésszer ért a labdába, és talán 30 perc alatt most először hasznosan, mert hogy kiharcol egy szabadrugást Tielemans helyett, nem is tudom, hogy De Kuiper volt talán vele szabálytalan, de Tielemans is minden esetre ott van a szituációnál. De Kuiper volt, igen, az, aki fölborította talán, megfogta a vállát, és összeesett ezért Balogun. Minden esetre ez egy olyan lehetőség az amerikai válogatott előtt, hogyha már nem tudtak akcióból helyzetet kialakítani, akkor megvan a lehetőség azáltal, hogy egy szabadrugást végezhetnek el viszonylag jó pozícióból, és meglátjuk, hogy Courtois-nak lesz-e dolga.
0: Jossi Altidor is ott van, az amerikai válogatott korábbi kiváló játékosa a közönség soraiban, azért amikor Amerika játszik, akkor aztán igazán felvonultatnak sztárokat a páholyban, már jó néhány alkalommal tudtam egy-két játékost, egy-két celebritást észrevenni ott a lelátó sorai között. Viszont aki elkészül elvégezni ezt a szabadrugást, az Tillman, 17-essel, jó helyről, középről, nagyjából 20-23 méterről ez a szabadrugás, onnan veszi ezt, tehát az Amerikai Egyesült Államok. Tillman neki fut, belsővel jól lövi, ennek pattan a labda, gól! Kiegyenlít az USA! Tillman! Őt ünneplik a többiek, Courtois beugrott a fal mögé, és amiatt gondoljuk, hogy megpattant a labda, hiszen a labda az a szöges ellenkező irányba indult el, Thibaut Courtois hűlt helyére. A rövidre pattant vissza a játékszer, Van Aken-t lehet látni még a képen, lehet, hogy ő az őt egyik testrészén pattant meg a labda. Minden esetre egyenlít az Amerikai Egyesült Államok Tillman találatával a mérkőzés 31. percében. Hát eddig vezetett Belgium. Talán még a rendező is lemaradt egy picit erről a gólról. Robinson is odalép, és így van, belefejel a labdába Van Aken. Miért ér hozzá, amikor látja, hogy a labda nem megy annyira jó helyre? Hát miért ér hozzá? Jó költői a kérdés. Hát mert menteni szeretett volna, azért ért hozzá. Thibaut Courtois azért beugrik a fal mögé, ő védte volna valószínűleg ezt a próbálkozást. Van Aken viszont megtréfált a saját kapusát. Egy-egy így a mérkőzés 32. percében.
2: Így egyértelműen védhetetlen volt ez a szabadrugás. A felugró sorfalon változtatott meg, úgyhogy belefejelt a belga játékos. Ez nagyon nagy hiba volt. Legalább akkora hiba, mint a Balogunnal visszalépő belső védő, ha jól tudom, Mesele volt. Ez elképesztő, hogy egy háttal lévő támadót miért kell támadni úgy, hogy falttal. Tehát nem szabad szabálytalankodni ilyenkor, háttal van a kapunak, egyetlen egy feladata van ilyenkor egy belső védőnek, hogy ne engedje labdával a kapu felé fordulni az ellenfelet. Nem szabad szabálytalankodni, hiszen egy ilyen szabadrugásból azért a mai világban vannak minden csapatban olyan jó rúgó játékosok, akiknek életveszélyes egy ilyen 25-ön belüli szabadrugás. Hát most ez meg is bosszulta magát.
1: Rögzítsük tehát a tényt, Egyesült Államok, Belgium a világbajnokságon 33 percnyi játék után 1-1, és a találatnak a szerzője pedig Malik Tillman volt, a Leverkusennek a játékosa. Miközben ott van a vezető gól a másik oldalon, és még beszélek arról, hogy az Egyesült Államok kiegyenlít, azonban a belgák elfutnak a pályának a bal oldalán, érkezik egy labda középre, és Deketelára pedig dupláz, hát Pochettino mérgesen ül vissza a padra. Tillman hiába ünnepelt a gólját még fél perccel ezelőtt, most már a belgák ünnepelhetnek egy újabb találatot, és hát nagyszerű ötlet volt az, hogy nem Lukaku kezdett, ismételten ezt el lehet mondani, megkapja a labdát Trossard a pályának a bal oldalán, nézegeti a védőjét, Serginho Dest vele szemben, azonban megtolja a labdát és ballábbal beadja, és körülbelül ugyanabból a pozícióból, mint ahonnan az előző gólt szerezte Deketelára, csak ezúttal egy beadás után beleteszi a fejét a labdába, de talán még Rém is beleér. Minden esetre kettőzött erővel a labda a hálóban. Belgium 2-1-re vezet.
2: Milyen érdekes, hogy a Szenegál elleni mérkőzésen és még előtte is Deketelár hát nem káprasztatta el a belga szurkolókat a teljesítményével, és Szenegál ellen is lecserélték, és ha jól emlékszem, talán szünetben. És ahogy ott ment melegítőben, sétált, bandukott a kispad felé, lecserélése után, már jóval lecserélése után, gyakorlatilag civilben, az volt az embernek az érzés, hogy mintha azon gondolkodna, hogy vajon leszek én még kezdő ezen a VB-n, vagy lesz-e nekem még jó mérkőzésem, tehát teljesen maga alatt volt, látszott a testbeszédén, és mekkora érzés Rudi Garciától, hogy ma is a kezdőbe nevezte, hiszen eddig magasan a mezőn legjobbja.
0: Aki pedig most elszalad a jobban, az Freeman, jön egy beadás tőle, Trosszár lábán pattog már a labda. Azért egy picit varozást lehet, hogy megeszközölt a videószoba. Ott Rímet taszította el magától, de Ketelára a fejes pillanatában a bal kezét tette a Rímnek a hátára. Minden esetre befejelte, és nem vonták el, nem anulálták ezt a találatot. Hogyha így marad, azért az amerikai szurkolók nem fogják Rímbe foglalni a nevét. 2-1 továbbra is Belgiumnak az állás. Weston McKennie az, aki egy nagyon csúnya faltot mért oda De Kuiperre, Raskinra, hogyha jól láttam, azt mondja, hogy nincsen sárga lap, a játékvezető viszont nem így gondolta, meg van a találkozó első sárga kártyája, Weston McKennie a tulajdonosa. Weston McKennie természetesen Európában futballozik, a Juventusnak a középpályása már évek óta top bajnokságban pallérozódik az amerikaiak középpályása. Mauricio Pochettino pedig rendkívül feszült volt, nagyjából egy percig volt döntetlen az állás, egy-két percig, de hát az amerikai közönség hozzá van ehhez szokva, hiszen például jégkorongban gyakorlatilag 8-9 másodperc alatt is tud két gól születni. Az amerikaiak hozzák a labdát, Pulisic, megint kell egy kis jó tempó, egy jó kis adrenalin az amerikai válogatottba, hogy aztán megint tudjanak egyenlíteni, visszajönni a mérkőzésbe. Ez most nem ebben a támadás sorozatban fog megtörténni, ugyanis hátrapasszolják a labdát egészen Adamshez. A 36. percben De Ketelari duplájával 2-1-re vezet Belgium.
1: Így van, és akkor fogjunk bele még egyszer az előbbi gondolatmenetbe. Tillmannak ugye ez volt a második gólja már a mérkőzésen, egy gólpassza van még Paraguay ellen, illetve az előző mérkőzésen Bosznia ellen szerzett egy gólt, míg ugye De Ketelárénak pedig ez a második gólja szintén ezen a világbajnokságon, úgyhogy mindkét játékosnak két találata van, akik ezen a mérkőzésen betaláltak eddig tehát. Jöhet ezután a belga válogatott, mert hogy a középpályán a labda, és ők birtokolhatják, a találkozónak a 37. percében járunk, ezt követően pedig egy hátulról előre gurított labda, amelyet Trossard majdnem úgy tűnt, hogy megtart, egyébként jól játszik kifejezetten Trossard, mindkét gólban oroszlán részt vállalt, mondhatjuk, hogy majdnem, hogy előkészítő volt, hogy az egyiknél konkrétan, a másiknál pedig egy ilyen közvetett módon volt előkészítő, mind a két alkalommal a bal oldalról bontották meg az amerikai védelmet, ahol Freeman van, aki sem védekezésben, sem támadásban nem mutatott még eddig túl sokat az amerikai oldalról, de hát hogyha Balogunt vesszük, aki kiharcolta a szabadrugást, illetve Tillmant, aki belőtte, ezen a két játékoson kívül támadásban az amerikai válogatott se nagyon mutatott semmit összességében. Ez az egy kaput eltaláló lövésük volt, sőt, ez az egy lövésük volt, ezzel 2-1 Belgiumnak.
0: Rím révén hozza az amerikai csapat a következő akciót. Tillman labdát veszít, megrántja a Traskina kezét. Tillmannek ettől függetlenül a játékvezető nem fújja le, van Aken, de Ketelárétől nem kapja, de Ketelári jobbra fordul, Dodi, Luke Bakio pedig hátra teszi a labdát. Magyarországnak is van egy Dodia, ugye Bánki József, a belgáknak pedig Dodi, Luke Bakio. Mechele hátulról, Courtois-t is bevették most a játékba, egy rövidke kis odapassz, visszapassz. De Kuiperrel, Tillemast hátulról próbálja Weston McKennie lerántani, vigyáznia kell neki, már van sárga lapja, egy középre belült labda, Pulisic nem tudja ezt leolvasni, nem tudja megszerezni a labdát. Luke Bakio a belga jobb oldalon, De Ketelára a leshatáron kéri a labdát, még talán azon belül. Luke Bakio inkább visszafordul, Tillemans, Raskin, ráfordul Van Aken, De Ketelára, csak ha ő kint van a szélen, már pedig kint van a jobban, ki van bent középen. Luke Bakio nem tudja kinek beadni, Tillemans, a csapat kapitánya, Gyuri Tillemans vissza Luke Bakiohoz, lerassítja a játékot most Belgium. Most a középre tett labda, szép a fejes Adamstől, kicsúsztatja, jön egy belga szöglet, De Ketelárék beértek közben már. Tehát, hogyha lett volna egy jó beadás, akkor akár csúsztatni is tudtak volna. Kevin De Bruyne még nem melegít a Napoli középpályása. A kispadról nézi egyelőre a találkozót. Nem úgy, mint Rudi Garcia, aki hát lehet, hogy meleg van most Seattle-ben, egészen pontosan 27 fok van ebben a pillanatban az amerikai városban, és délután 17:30 helyi idő szerint a mérkőzés, tehát ezekben a percekben, órákban rendezik Seattle-ben a Lumenfielden. Volt idő elmondani, ugye Tillemans még csak most fogja beadni ezt a szögletet. Van csúsztatása, röviden Friesnek kellett leérnie. szép figura volt, Raskin próbálta megcsúsztatni a labdát, és kapust is meg kell dicsérni, gyorsan indítaná az amerikai kontratámadást, amit először, de ezt másodjára pedig Pulisic veszít el, újra a belgáki a labda a mérkőzés 39. percében 2-1-es belga vezetésnél.
1: Nosan, tehát zárul majd az első fél idő, de kicsit így összegezve a gondolatokat, kifejezetten jó mérkőzés, szerintem ezek a jobb találkozók közé tartozik eddig a világbajnokságon, és itt nézek benne Ferencre közben.
2: Igen, egyetértek, és ami még érdekes a mérkőzéssel kapcsolatban, hogy az amerikai válogatott egyre nagyobb létszámot biztosít a labda előtt, tehát gyakorlatilag úgy szövögeti a támadásait a hazai csapat, hogy mindkét szélsővédőjét feltolja egészen a középpályás vonala tovább, mint a középpályás vonal, tehát a középpályás vonal felé, és olyannyira, hogy Balogun van egyedül fönn támadóként, de legalább 6-7 játékos csatlakozik még mellé, és ezáltal előfordul sokszor, hogy a belga labdaszerzés után csak 2 amerikai védő tartózkodik hátul. Nyilván a belga válogatott is visszahúzódik a labda mögé, tehát igazából nagy kontraesély még nincs ebből. De azért egy érdekes dolog, hogy az amerikai válogatott egyre nagyobb létszámot biztosít a támadásokra, és egyre jobban ki fog nyílni ezáltal, tehát a belga válogatottnak nagyon komoly esélye lesz a kontratámadások eredményességére.
1: És nézzük akkor az amerikaiak támadását, mert hogy most ők birtokolhatják a labdát belga térfélen, megkapja a labdát ott Robinson, majd Pulisichez passzolja a labdát, neki ez a 90. válogatott mérkőzése, tehát az amerikai színekben szereplő játékosnak, aki a Milán futballistája egyébként Európában, közben már elindulhat a belga támadás, mert egy labdavesztés után Tielemans passzolta tovább a labdát, mert most pedig Raskin kapja meg, ugye, aki az első gólnál volt, ő az előkészítője annak a találatnak, és egészen Courtois-ig kerül hátra a labda. Ő felvágja, és De Ketelárét keresnék fejjel, azonban Tielemansnak a lábára lesz ez jó végül, de nem tudja ő se levenni elsőre, vagy nem szándékozik levenni a labdát. Megkapja végül Engoly a labdát a belga védelemben, majd Kastány is hozzáér, és ismételten Tielemans felező vonalon már átjutott a belga válogatott, és még most ott beleérhet Trossard is a labdába, pályának a bal oldalán, hát ott már sikerült megbontani az amerikaiakat. Serginho Dest az, aki védekezett vele szemben, de most az amerikaiak egy kicsit beljebb húzódnak, és a belgáknak kell gondolkodni azon, hogy hogyan törjék fel ezt a védekezést. Hát ebben Trossard lehetne De Ketelára segítségére, azonban végül egy szabálytalanság történik, mert hogy visszarántják ott a csereként beállt Vanekent, és Richards volt az egészen pontosan, aki a karjánál fogva húzta vissza a belgák cserejátékosát, ugye onnan a helyére állt be ő a mérkőzésen, ami pedig azt jelenti, hogy Belgium jöhet majd egy olyan szabadrugással, amelyet kifejezetten jó pozícióval végezhetnek el a 43. percben, amikor a belga válogatott 2-1-re vezet az Egyesült Államok ellen.
0: Gyuri Tielemans vagy De Kuyper fog elvégezni ezt az oldalsó szabadrugást. A Rudi Garcia tovább izzadhat ebben a nagy melegben. Noha most csapata vezetés nem áll vesztésre, tehát 2-1-re vezet az USA ellen. Jó a beadás, van fejes, viszont célt téveszt. Ha jól látom, az Dodi Luke Bacchio volt, aki próbálkozott. Így van, De Kuyper tette végül be középre a labdát bal lábbal, és Luke Bacchio csukafejes mozdulattal, nem hamis, igazállítás, 6 méterről próbálkozott a belgák szélsője, viszont nagyjából 1 méterrel fejelte mellé. Fries egyébként szemmel verte ezt a labdát, tehát a részéről ez be is mehetett volna. A rim hozza, most már az amerikai rim révén hozza az amerikai csapat a kontratámadás. Hoppa, egy kis kommunikációs hiba, Tielemans és csapattársa Kastány között, végül nem tudják ezt kihasználni az amerikaiak ott a Pulisic oldalán, vagyis az amerikai bal oldalon. Az amerikaiak azért próbálják diktálni a tempót, tehát rendre gyorsítják a játékot a kapus kirúgásoknál, szabadrugásoknál, szögleteknél. Lehet, hogy célt ér majd ez a taktika és ez a tudatosság. Weston McKennie teszi hátra labdát Reemnek, Reem Adamshez, a védekező középpályáshoz, egyel hátrébb jobbra, Richards kihagyja Freeman-t, odaadja Destnek a labdát. Serginho Dest áthozta jobb oldalra a labdát Amerika, Freeman, Destet kilöki, De Kuyper. Weston McKennie, jó volt ez a testcsel, már mondhatni hamis testcsel volt, de nem, Balogun rosszul egy ütemmel később érkezett, mint hogy kellett volna. Weston McKennie pedig arra számított, hogy már ott van mögötte a Monaco támadója, jelen esetben csapattársa. Reemhez kerül vissza a labda, miután Fries az amerikai kapussal továbbítja a belső védőtársához a labdát. Tielemans, milyen szép gólt rúgott szabadrugásból. Tielemans, van gól, már nem is egy ezen a VB-ken szabadrugásban, ugye Lionel Messi saját maga 19. VB gólját szerezte, ami az összes VB gólját illeti az argentin játékos Jordánia ellen. Tehát, hogy volt már több gól ezen a világbajnokságon szabadrugásból. Volt olyan világbajnokság, Európa-bajnokság, amikor nem született az egész tornán
2: szabadrugás. A legutóbbi Európa-bajnokságon egyetlen egy szabadrugás gól nem született.
0: Jól emlékeztem, hogy ez azért volt érdekes információ, mi ezt már korábban beszéltük, hogy miért ilyen kevés szabadrugás gól. Hát ezen a világbajnokságon most héten 3 is eszembe jut, úgyhogy a játékosok azért pontrugásból is most már beveszik a kaput. Tillmann beveszi-e, vagy éppen csapattársa egy bedobás után a belgák kapuját, Courtois kapuját, ez még a jövő zenéje, ami biztos, hogy most a jordán játékvezető igazgatja a játékosokat a 16-oson belül, a mérkőzés pedig már a 45. percében továbbra is 2-1-es belga vezetésnél.
1: És jöhet majd, tehát az Egyesült Államok Tillmann révén, ő dobja be a labdát középre, és bizony ott lehet egy lehetőség, Balogun elesik, és kiharcol talán egy szögletet, vagy a játékvezető azt mutatja, hogy Belgium jöhet, ez pillanatokon belül kiderül. Én elsőre ebből a szituációból, ahogy én láttam, azt mondanám, hogy lehet egy szöglet, mert hogy talán ott a belga játékos lába beleérhetett, a játékvezető pedig még ott beszélget a többi játékossal bent középen, és végül szöglet az ítélet, Pulisic kezében a labda, és ő fogja majd elvégezni tehát ezt a sarokrugást. Egyébként előkelő helyen van a gólok tekintetében is. Na de, akkor itt jön az új szabály, amelyet bevezettek a világbajnokságot megelőzően. A VAR fölülvizsgálhatja azt, hogy kiért a labdába utoljára, és adhat egy kirugás, vagyis egy szöglet után kirugást, illetve fordítva is megtörténhet mindez. A VAR megnézte, és utoljára Balogun ért a labdába, ezért pedig belga kirugás következik. És akkor...
2: Bocsánat, Bence, annyi az igazság, hogy ilyenkor nem a szögletet vizsgálják, hanem nem engedi meg a VAR rendszere, hogy igazságtalan gól szülessen, tehát magyarán szólva szögletet el lehet venni.
1: Erre gondoltam,
2: viszont
1: igen, bocsánat,
2: viszont kirugás helyett nem lehet szögletet ítélni, tehát ez egy egyirányú utca. Kirúgást ítélnek, abból nem lehet szögletet ítélni.
1: Igen, bocsánat, igen, akkor pontatlanul fogalmaztam. Más dolog volt a fejemben, az előbbiekhez akartam még hozzákötni, amit Kristóf is említett a szabadrugások, illetve a pontrugások kapcsán, és itt kíváncsi vagyok a véleményedre, Feri, mert azért itt a válogatott futball kapcsán van egy olyan közvélekedés, hogy valamilyen szinten a válogatott futball már ott tart, hogy leköveti a klubfutballnak a történéseit. És itt arra gondolok, hogy ugye láttuk azt, hogy az Arsenal hogyan jutott el a Bajnokok Ligája döntőjébe. Ugye rengeteg pontrugással dolgoztak, a bajnokságot is végül így tudták megnyerni. Ilyen szinten lehet, hogy a válogatott futball egy kicsit ebben hátrébb tart, de minden esetre folytasd majd a gondolatmenetet, csak annyit elmondok, hogy az amerikai válogatott következhet majd egy szabadrugással.
2: Hát nézd, válogatott szinten, mivel kevesebb idő áll rendelkezésre az edzőknek összeszoktatni a csapatot, ezért talán sosem olyan gördülékeny a játék, és sosincsen annyi pontrugás variáció. Ezért azért klub szinten könnyebb dolguk van a szakmai stáboknak. Ugyanakkor azért az Arsenal az egy extrém példa, tehát válogatott szinten nagyon ritka, hogy egy csapat ennyire építsen a rögzített szituációkra. Egyébként a VAR rendszer óta már kevesebbet engednek meg a védők szabálytalanságok kapcsán, mint régebben, mondjuk 10-20 évvel ezelőtt.
1: Hát problémákat azért felvethetnének az Arsenal ellenfelei, azt hiszem.
2: Hát igen, de azért is van több gól rögzített játékhelyzetekből, mert a védők nem engedhetnek meg annyit, hiszen több a 11-es is.
0: Jön egy oldalsó beadás jobb oldalról, Kastány révén át csúszson a hosszú oldalra Trossárhoz. Leandro Trossár bolondítja Freeman-t. Mi az ítélet? Közben elmegy a hangom. Kirúgás? Nem, szöglet. Leandro Trossard mutatja, sőt a játékvezető mutatja, hogy nem, szöglet érkezik. Igen, jól mondtam először, már én is belekavarodok itt a gondolatokban. 48. percben járunk. Hát lehet, hogy ezt elveszik
1: lehet,
0: majd.
1: Elveszik, igen.
0: Lehet, hogy ezt is elveszik. Nem, erre nem hagyott időt a belga válogatott. Igen. Na, Luke Bakio egy lövéssel. Az viszont talán most megpattant. Most meg reklamálják a belgák, hogy az valóban a Richards lábán irányt változtatott. Amivel még tartozunk, hogy 6 perc a jelzett hosszabbítás, és abból eltelt 3, úgyhogy az első fél időből is 3 minutum van még hátra. Mauricio Pochettinónak pedig, hát hát lesz dolga az öltözőben, hogy helyre tegye az amerikai játékot, hogy mennyire kell helyre tenni, és mennyire nem ül a meccs terv, az egyébként nem az én tisztem elönteni, önmaga az képest nem futballozik rosszul, és abszolút meccsben van az amerikai Egyesült Államoknak a válogatottja, ebből még akár bármi is kisülhet a következő második játék részben, de még mindig van előttünk picivel több mint 2 perc, az amerikaiak hátulról egy szabadrugással hozhatják fel a labdát, és ezt meg is teszik viszonylag gyorsan. Na Balogun a 16-oson belül helyzetben, Balogun bele tud-e kapni a labdába? Nem tudott. Meg kell dicsérni Endoyt, szépen szorította ki a labdát, miközben szépen helyezkedett, miközben Balogun rohant a labda után, nem tudott belepöckölni, nem tudta átvenni Thibaut Courtois-t az amerikai Egyesült Államok csatára, és meg kell dicsérni Tillmant is, fantasztikus labdát adott oda a védők mögé, ahogy észrevette Balogunnak a bemozgását. Pont erről beszéltem, hogy az amerikaiak gyorsítják a játékot, és egy-két passz után el tudnak jutni az ellenfél 16-osáig, vagy a 16-osuk előteréig, úgyhogy ez mindenféleképpen az ő dicséretük. Most is ezt teszik, McKenny ki tudta volna tenni a labdát Desthez, viszont belekapott, de Kuiper Dodi, Luke Bacchio fordul már a belga jobb oldalon, hogy mennyire akar még előre elindulni, az hamarosan kiderül, akar. Rávezette Robinsonra, aztán visszapasszolja, van egy ilyen Tillemans, most pedig már Raskin, át is forogtak a belgák a bal oldalra, de Kuiperhez Raskin hátra teszi Mesélének, Mesélé tovább Endoyhoz, Endoy is az idei világbajnokságon lett alapember a belga válogatottban, egy nagy kereszt a túloldalra, úgy érdekes mozdulattal rúgta meg azt a labdát Endoy, nem így tanítják, valószínűleg nem így mutatták neki annak, amikor elkezdett futballozni, nem is volt jó. Ez az átadás, Rudi Garcia majd ezt is kijavíthatja. A félidőben a belgák szövetség kapitányáról volt szó. 1 perc van hátra jelzett, 6 perces hosszabbításból az első félidőben járunk, de Ketelare góljával 2-1-re vezet Belgium az USA ellen.
1: Jöhet az USA válogatottja, hozhatják a labdát a saját 16-osuknak az előteréből. Most a belgák hátrébb húzódnak, és fellép a támadáshoz a 4-es számú futballista Adams. Ő az, aki kicsit visszalépett a védők közé, és onnan szedte fel a labdát. Ugye ez egy gyakori taktikai húzás, hogy a védekező középpályás a védők közül hozza ki a labdát, de közben egy gyönyörű áttett labda, Balogun kaphatja meg ezt követően, mert hogy szépen csinálta meg ott Tillman a cselt, elrúgta ott az érkező belga védőnek a lába között a labdát, de Kuipert volt az a játékos, akit átjátszott, egészen pontosan nem ő, hanem Raskin, vissza is rántották egy kicsit Tillman, de hát gyönyörűen csinálta, és ezt követően pedig Balogun elé tette, őt úgy szerelték, hogy az amerikai válogatott egy szögletet rúghat az első félidőnek szerintem az utolsó percében, mert a jelzett hosszabbítás nálam letelni látszik, hogyha az én órám pontos, de a játékvezető még engedi a játékot, tehát mindenképpen ugye egy amerikai szögletet azért megvárunk. Érkezhet majd a labda, Pulisic szokás szerint a labdával tekeri be középre, hát ez tökéletes volt Courtois-nak, és akkor ez lesz a vég az első félidőnek szerintem. A játékvezető bizony lefújta ezt a játékrészt. Úgyhogy rögzíthetjük a tényt, hogy Belgium 2-1-re vezet az Egyesült Államok válogatottja ellen, de Ketelare volt a két belga gólnak a szerzője, míg Tillman egy szabadrugás után talált be. Úgyhogy innen jön majd a folytatás, amelyre a továbbiakban is majd Szalai Kristóf, Bene Ferenc és Szabó Bence várja önöket, és folytatjuk negyed óra múlva a második játékrészsel.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
4: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
5: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Én egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Lőrincz Tamás olimpiai bajnok! Gyere Kristóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ!
2: Olimpiai bajnok a magyar női kajak négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kérek, hatalmas!

0: Nemzeti Sport Rádió.
1: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Hamarosan folytatódik a második félidő az Egyesült Államok Belgium mérkőzésen. 2-1-re vezet a szünetben az európai válogatott. Ugye a két gólszerző Deketelár volt a belgák oldaláról, míg az Egyesült Államok oldaláról pedig Tillman volt az, aki bevette a belgák kapuját, és érkeznek a belgák a pályára, a játékvezető is ott van. Egyelőre még az amerikai csapatot nem látom, Deketelár valószínűleg marad a pályán, ha már kiválóan kezdte ezt a mérkőzést, és két gólt is tudott szerezni. De hogy a folytatásra tekintünk, és nézek Bene Ferencre közben, Feri, majd milyen második játékrészt vársz, miben vársz változást a csapatoktól?
3: Az ilyen mérkőzéseken, ahol az egyik csapat vezetéssel megy szünetre, kulcskérdés, hogy az első 5-10 percben, inkább negyed órában milyen változások történnek. Nagyon kíváncsi vagyok, és elsődlegesen az amerikai válogatottra, hogy hogyan reagálja le ezt a 2-1-es állást.
4: Minden esetre Rudi Garcia egy csomag zoknival érkezik vissza a kispadra. Hát mondtam, hogy meleg van a Seattle-ben, de hogy zoknit is kell esetleg cserélni a szövetségi kapitánynak, nem tudom, hogy láttunk-e már ilyet világbajnokságokon. Ehhez képest Mauricio Pochettino pólóban rajta egy világos kékszínű ing, úgyhogy ő a divatosabb a kettő közül, bár igazából mindenkinek az ízlés, az mindenki saját maga válogatja. Lehet, hogy valaki a Rudi Garcia féle nyakkendő ing betűrve öltőnadrágot képviseli. Ami biztos, hogy Gio Reyna érkezik az Amerikai Egyesült Államokba, tehát cserél Mauricio Pochettino, úgyhogy hamarosan be is számolunk majd arra, hogy ki az, aki elhagyja a pályát, amint a negyedik játékvezető felemeli azt a táblát, ami segítségünkre siet az ilyen esetekben. Gio Reyna ugye jelenleg a Mönchengladbachnak a játékosa, korábban játszott a Borussia Dortmund csapatában is, 23 esztendős, és Sergio Dest az, aki helyére érkezik. Szóval játszott a Premier League-ben és a Nottingham Forest csapatában. Giovanni Reynának már van gólja az idei világbajnokságon, Paraguay ellen talált be. Kiegészítő emberként számol vele Mauricio Pochettino, játszott 8 percet Paraguay ellen, 1 percet Ausztrália ellen, 76 percet ott kezdett, de az már egy tét nélküli meccs volt a török csapat ellen a csoportkör harmadik meccsén, és szintén 1 percet játszott Bosznia-Hercegovina ellen. Hát most 45 percet fog kapni, valóban egy tét mérkőzésen, hiszen a 8 döntőben járunk. USA-Belgium 2-1, mármint a belgáknak, tehát Belgium-USA 2-1, elkezdődött a második félidő, a 46. percben járunk.
2: És Robinson az, aki egyből védekezhet, mert hogy érkezik egy belga bedobás a felezővonalnak a környékéről, a belgák passzolgatnak egymással. Az ő oldalukon nem volt átváltoztatás, mert történt már egy csere egyébként az első játékrészben, amikor Onana volt az, akit sérülés miatt le kellett cserélni, és Anakian érkezett az ő pozíciójára, védekező középpályás posztra. Egyelőre annyira rosszul nem teljesít, meg hát az egész belga válogatottat alapvetően tudjuk dicsérni, a hangulat kiváló, hiszen ugye az Egyesült Államok hazai pályán játszik, és most azt figyelhetik, ahogy a belgák kezdeményeznek egy támadást. A Trossard lábán a labda, Tillemans szépen próbálta volna azt kihámozni két ember közül, azonban a túlerő győzött vele szemben, ezt követően pedig Robinson az, aki elindulhat egy támadás építéssel a pályának a bal oldalán. Most az amerikaiak, a belgák is fölénybe kerülnek, Luka Bacchio megszerezni a labdát, azonban róla megy ki, úgyhogy Pulisic tette hátra a csapatkapitányhoz a labdát, Rim pedig már Robinsonhoz, és akkor jöhetnek az amerikaiak, támadhatnak, hát egészen eddig. Egyébként az első félidőben tettem egy említést arról, hogyha a két csapatnak a történelmét vesszük, akkor nagyon érdekes, hogy a legjobb eredményüket mint a két esetben egy bronzérem, amelyet el tudtak érni a labdarúgó világbajnokságon. Az Egyesült Államok az első VB-n 1930-ban szerzett egy bronzérmet, ami azért eléggé csodaszámba ment annak idején, akkor a VB-n legyőzték a belgákat 3-0-ra a csoportkörben, és plusz egyébként azt is hozzá lehet tenni, hogy ez volt az egyetlen győzelme az Egyesült Államok csapatának Belgium ellen, tehát van egy egészen régi, majdnem hogy 100 éves közös története ennek a két válogatottnak. Kétszer találkozott ez a két együttes egymással összesen, és abból mindannyiszor ezen kivétellel a belgák tudtak győzni. VB-n egyébként 2014-ben a 8. döntőben találkoztak, és akkor De Bruyne és Lukaku góljával 2-1-re nyertek a belgák. Julian Green, ő volt az Egyesült Államok találtanak szerzője. Bőven volt idő erről beszélni, mert hogy a 48. percben Belgium tartaná a labdát, de most az Egyesült Államoknak megvan, és ők jöhetnének, de a saját térfelükön passzolgatnak. Továbbra is 2-1-re vezetnek a belgák.
4: Hát meg a 100 éves történelmüket meg még egy dolog választja el, mivel tengerük nincsen, az óceán, az Amerikai Egyesült Államok, illetve Belgiumot. Fordulnak az amerikaiak, méghozzá Robinson a bal oldalon. Robinson teszi be a labdát, Balogunt keresné, mesélve fejeli ki a labdát, McKennie összefejelne Tillemans-szal, szerencsére ez nem történik meg, Robinson küzd a labdáért, hú, mint az oroszlán, tényleg úgy küzdenek az amcsik a labdáért. Robinson ráfordul a bal hátvéd pozíciójában, Robertson befele fordulja Adamsnak, Adams továbbítja a labdát Tillmannek, a PSV Eindhovennek a játékos a Hollandiában légióskodik. Ream, az amerikaiak csapatkapitánya. Ream adja a labdát Pulisicnek, aztán meg kéne kicsit etetni Reinát is, ő is szokja a pályát, illetve a labdát. Azért nagyon csinyes labda volt hátra Richards irányába Pulisictől, ritkán látható hiba. Talán a legnagyobb sztárja az Amerikai Egyesült Államoknak Christian Pulisic. Röviden adta most haza, Richardsnak fel kellett szavolítani, úgyhogy belga kirúgással folytatódik majd a mérkőzés. Tibu Kurtára rászámolnak, de nem azért, mert boxmérkőzésen lennénk és kiütötték volna, hanem azért, mert a legújabb szabályok szerint el kell végeznie a kirúgást is 8 másodpercen belül. Földön Christian Pulisic helyett Tillman, a játékvezető nem ítél semmit, de Ketelára, ugye szép bemozgás volt Rosszártól, kicsit mély volt a labda, 16-oson belül pattant egyet a labda, szinte a félpályáról indította meg De Ketelaere, aki egyébként két gólt is szerzett már a mai mérkőzésen, az ő duplájával vezet 2-1-re. Belgium Pulisic, ő ma még nem talált be, sem Florian Balogun, Tillman szerezte ugye az USA gólját, szabadrugás után, miután megpattant a labda a Vanaken a csereként, kényszerű csereként beálló Vanaken fején, míg az első játékrész derekán. Tillman most a bal szélre mozog ki a PSV középpályása, Pulisic pozíciójában Tillman hozza befele a labdát, megbolondítja Kastányt, McKennie mozog neki előre, McKennie vissza jobb lábára, neki az az erősebbik, na Reina, Gio Reina először ér labdába, átteszi a túloldalra a labdát, egyes ernyőzés Freemantől, ami jó, méghozzá De Ketelaerét esernyőzte be, hosszatolt Rosszár, Reina fut a labda után Pulisickel, de ez a belgáké lesz még hozzá, de Kuiper az, aki előre vágja a mezőnybe a labdát. A második félidőben járunk még hozzá, az 50. percre fordulunk rá, Belgium továbbra is 2-1-re vezet az USA ellen.
2: De a belgák egyébként kicsit szerényebben kezdtek az első játékrészhez képest, vagy hát dicsérjük inkább az amerikai válogatottat, akik aktívabb játékot mutatnak, ellentétesen kezdődik tehát ez a két játékrész. Minden esetre most a belgák is elindulnak egy akció.

0: Középre az ötösnek a vonalára, ott lehet még a lövés, Luke Bacchio kapja meg a 16-oson kívül, visszaíveli a labdát, és ez akkor jó lesz az amerikai kapusnak. Leszette Fraser a labdát, és rúghatná, vághatná előre, de inkább csak kigurítja, és nézi már a társakat, az érkező Adams, ismét ő kapja meg a labdát, jöhet az Egyesült Államok válogatottja.
1: Adams hátra Reamhez, Ream tovább egyből Richardshoz, a jobboldali belső védőnél a labda mélyről építkezik, szinte saját 16-os előteréből most az USA. Freeman a jobboldalon rögtön át is evickéltek a belga térfélre, mondhatni hazaiak, hiszen mégiscsak az amerikaiak most Seattle-ben hazai pályán játsszák ezt a mérkőzést a Lumenfield-en. Robinson baloldalra Pulisicnek, 17 méterre Pulisicnek felszedik az ütőjét, a játékvezető azt mondja, hogy nem volt semmi, Pulisic színészkedett. Hát nem tudom, azért ez ketten is körbevették Christian Pulisicet, lőni szeretett volna, és azt lehetett látni, hogy felszedik jégkorongos szlengen mondva az ütőjét, tehát a lábát beakasztották, ami a már lövésre rendülő lábát beakasztották, most állítják meg az amerikaiak a játékot, hiszen kipasszolták a pályára a labdát, a bíró pedig oda megy Pulisichez. Hú, Pochettino, milyen arca van. Azt a mindenit, mint Leonardo DiCaprio-nak a Visszatérő című filmbe. Hát nem tudom.
0: Fordítva.
1: Belerúgott Tillemans lábába Christian Pulisic, úgyhogy lehet, hogy ezeket valóban nem szokták befújni szabadrúgásnak. Pochettino valószínűleg nem látta még, hogy nem látta pontosan.
0: Elsőre egyébként ez egy olyan szituáció volt, ami benézhető, de a játékvezető jól látta, és helyesen engedte tovább a játékot. Tehát végül is Pulisic volt az, aki belerúgott Tillemans lábába, de egyébként teljesen megértem Pulisicot, hogy fáj neki a lába.
1: Igen, hát úgy van vele, hogy miért volt ott Tillemansnak a lába az abban a pozícióban, ahol ő lőni szeretett volna. Tillemans meg azt nem érti, miért rúgta sarkon őt Pulisic, és mégis az amerikaiaknál marad a labda. Freeman révén a jobb oldalról fejlődhet tovább az akció, már vissza is mennek a saját térfelükre az amerikaiak, egy picit pontatlan az a labda Adamsnek, érte nyargal, eléri Ream, jobb lábbal passzolja tovább Robinsonnak, Robinson pedig Balogunt veszi célba, Balogun nem tudta lecsúsztatni a labdát. Na talán most Robinson második hullámból Kasztány visszaér, Endo elveszti a labdát a saját 16-os előterében, Leandro Trossard segítette ki, felrúgja a labdát, de mindössze csak Reamig most beszorul Belgium. Adams kéri a hosszú oldalt, hogy de szép mozgás Freemantől, milyen jó a labda, de az átvételbe hiba csúszik, egy kis technikai malőr Freemantől, de a passz és a bemozdulás is szép volt. Az 51. percben De Ketelaere duplájával, illetve Tillman góljával 2-1-re vezet Belgium.
0: És tényleg nagyon jó volt az elgondolás, csak hát a labdához való hozzáérés a másik oldalról, Freeman oldaláról nem volt túl jó, rosszul kezelte a labdát a belgáknak a 16-osán belül, pedig ha jól átveszi a labdát, akkor akár ebből lehetett volna egy komoly lehetőség. És minden esetre belga támadásépítés következhet a találkozónak, az 55. percében járunk, amikor továbbra is a belgák vezetnek 2-1-re az Egyesült Államok ellen. Most Giovanni Reina az, aki megbirkózik a labdáért, és végül meg tudja tartani a Borussia Mönchengladbachnak a játékosa. Ezt követően pedig már a pályának a szélén a támadás Tillman kihúzódik, és megjátszott a Robinsont, most jobb oldal helyett a bal oldalon, de már amikor én ezt mondom, forgatnak át az amerikaiak a pályának a jobb oldalára, most visszapasszolhatja oda Adams a labdát, felnéz és Robinsont keresni, azonban Tillman kapja meg a labdát végül, Tillman pedig megcsinálja a cseleket és befelé vezeti a labdát, Robinson elindul mögötte, nem őt választja, hanem Adams-et a 16-osnak a környékén, már az amerikaiak Balogun felé egy ívelt labda, egy emelt labda, ez arra volt jó, hogy belga lábakon menjen tovább a labda, mert hogy egyébként lesen is volt talán Balogun, úgyhogy jöhet majd Courtois egy kirúgással, ők következhetnek majd.
1: Gianni Infantino pedig továbbra is ott van a nézőtéren, mögötte pedig a bírók főnöke Pierluigi Collinát. Hát azért mit mondhatni ilyenkor egymásnak, hogyha ott a szünetben, amíg visszamennek a páholyukba, akkor beszélnek egymással arról, hogy a játékvezetőke mennyire elégedett a bírók főnöke, vagy éppen ellenkezőleg.
0: Olyan sok dolga mondjuk nem volt a játékvezetőnek, nem Feri?
2: Hát a mostani játékvezető előtt le a kalappal, tehát abszolút kézben tartja a mérkőzést, jól vezeti, ráadásul ugye ez egész tendencia az egész világbajnokságon, hogy engedik a kemény játékot, és nem fújják szét a játékvezetők a mérkőzéseket, és ezért sokkal folyamatosabb a játék, mint amit azt megszoktunk mondjuk Európában. Ezt remélem, hogy el fog terjedni ez a tendencia.
1: És nem is varozzák szét talán szerencsére az egészet, nem néznek meg.
0: Igen, igen, akkor azt nem látjuk.
2: Pontosan,
1: dolgot, így van. Forduló Belgium, de Ketelára szerez labdát, van-e pedig nem előre, rosszal irányába,

0: hanem inkább De Kuipert, az ötös számú játékost veszi célba, de megtartja a Belgium a labdát, saját térfelén passzolgatnak hátul az európaiak. Mesélje, most egy pici bajba volt, hiszen Raski nem mozdult le neki, inkább haza a tutira Thibaut Courtois-hoz. Endoy, a másik belső védő, a jobb oldali belső védő oldalán forog tovább a belga akció. Kastány vissza Endoyhoz, aztán visszakerülünk Thibaut Courtois-hoz, a Real Madrid kapusához, és aztán így szépen tovább. Most Mesélye a labdával. Mesélye után megindítja hosszan De Ketelárét, De Ketelár, hát mint a gyalogol, nem is sprintel. Freeze olvas, taló Freeze, egy lövöltsel elette a labdát, Vanecker üres a kapu, gól! Mit csinált Freeze? Hát lehet, hogy kiejtette a csapatát a világbajnokságról. Vanecker 25 méterről, 30 méterről az üres kapuval passzolja a labdát, mert ezt lövésnek azért kis túlzással sem lehet nevezni. Mit csinált Friszt a jóéj kabarébe ülő találat? Ilyen még nem is volt az idei világbajnokságon, ha gyorsan visszaemlékszünk. Próbált ott menteni a visszarohanó Richard, szűszaladt vissza az üres kapuba, de valahogy mint a ő is elrugott volna a labda mellett. Thibaut Courtois-tól indult az egész, lepasszolt a Mesélyének, Mesélye előre íveli a labdát, De Ketelare fut a labdáért, Friszt jól jön ki, de utána nem rúg el, nem egy lövőcsert próbál eszközölni, eladni. De Ketelare oda pöcköl, elpöcköli a labdát, és így oda kerül Vanecken, ez aki 30 méterre a kaput, egy nagyon könnyed kis belsős paszt ereszt meg a kapura. Friz nincs ott, Rim hiába szalad vissza, nem tudott már menteni és az amerikai is, védő.
1: Továbbra is De Ketelare a hős. Tehát gyakorlatilag a tétovázó Friszt leszerelte a 16-oson kívül, jóval a 16-oson kívül, és ezáltal hát szinte üres kapus gólpasszolt van ennek.
0: Igen, Rim hozzáért még a labdához, de hogy pördült, fordult, mint a ringlispír, szeretett volna menteni, csak belekapni tudott bal lábbal a labdába, és csak beljebb tudta tessékelni. Christian Pulisic közben elhagyja a pályát, nem volt jó meccsem a Milán légiósának. Pulisic le is jön a játéktérről, ebben a pillanatban Pochettino megelégelt, és Bernhard
1: szerintem meg is sérült. Tehát az meg is sérült.
0: Ő kisebb sérüléssel kezdte a világbajnokságot, és ugye Bernhard jön a helyére. Hát nem tudom, hogy innen van-e még visszaút az amerikaiaknak. Most már két gólos a hátrány, az 59. percben járunk. 3-1-re vezet Belgium.
2: Hát nehéz feladvány ez mindenképpen az amerikai válogatottnak. És akkor Berhalter a folytatásban a pályán, a Vancouver Whitecaps-nek a futballistája, tehát az amerikai bajnokságban játszik, és most kapja meg Robinson a labdát a pályának a bal oldalán, tehát az amerikaiak a továbbiakban is próbálkozhatnak. Kérdés, hogy ilyen hibák beleférnek-e, feltételezem én, hogy egyáltalán nem, mert azért mégiscsak egy világbajnokság, és a tét a legjobb 8 közé jutás. Belgium 3-1-re vezet az Egyesült Államok ellen, Rim pedig hozhatja a labdát, felnéz, és Robinsont választja, Robinson pedig azt nézi, hogy nem tudja begyömeszölni a labdát középre, mert elég sok belga játékos helyezkedik ott vele szemben, az ő oldalán, ott a bal oldalon, Rim pedig dob egy hibát, amiből jöhet majd a belga válogatott, és hát azért a rutinos Rim, ugye a Charlotte együttesében játszik, és az MLS-ben futballozik, azért nem túl jó teljesítmény nyújt itt a mai mérkőzésen. Közben egyébként lehetett látni azt, vagyis én láttam azt, hogy Pulisic azért nincs teljesen jól, tehát itt ugye említették Kristófék, és Peri is említette, hogy sérülés lehetett az oka a lecserélésének, ott eléggé fájdalmas arccal ült a kispadon, úgyhogy ezért is cserélte le őt a kapitány Pochettino. Továbbra is amerikai lábakon a labda, és próbálnának egy olyan támadást építeni, amiből lövéssel tudnák befejezni magát az akciót, azonban belga kontratámadás indulhatna el, és akkor Rím vajon gyorsabb, mint ellenfele, gyorsabb és jobb pozícióból is indult, visszavágják a mezőnybe a labdát az amerikaiak, és talán meg lehet az Belgiumnak ezt követően. Sőt, megvan, és akkor akár nyugodtan is jöhetnének, bizony hátrafordul inkább a belga játékos, és akkor újra indulhat a gurigázás.
0: Thibaut Courtois, így indult a harmadik belga akció is, ugyanígy Mesélyének passzolt, és ő pedig megnyújtotta, eddig ugyanaz történik most is. Mesélye, akkor De Ketelare tudta indítani, szöktetni, most De Ketelare lesről mozgott vissza, Berhalter Giorgi-nek kézzel ér a labdába, a játékvezető pedig elfordul az eset elől, nem szeretne most már beavatkozni a bíró. Hát ez a Friis hiba tényleg ritkán, sőt eddig ezen a világbajnokságon nem is lehetett látni ekkora fatális kapushibát.
3: De hát ennek is eljött az ideje most. Támad Amerika továbbra is Tillman. A labdával McKennie kérné, nem kapja, most kapja meg, visszaadja Tillmannek. Egy kétméteres rövid kis körömpassz Adamshez vissza, Adams pedig tovább Richardshoz. Richards megtolja magának, nem lövi el, Reyn átlépi Balogunnak, rövid a labda. Azért Florian Balogun sem most játsza illete mérkőzését, hiába pedig az amerika elnök hathatos közreműködésével. Van itt, lehet itt most a pályán, hiába kiállították az előző mérkőzésen. Berhalter kidobja jobbra, Freeman visszapattan Berhalterhez a labda, Adams... Adams ráfordul, Reem most a labdával, átjön jobb oldalról, bal oldalra az amerikai akció, Robinson a bal hátvéd, Robinson rávezeti a labdát, Kastány rá, egy lövőcsel megugrasztja Kastányt, Robinson visszapasszolja, de nem adja be, hanem vissza 35 méterre újra a kaput el, és egy eladott labda fordulhat be, Guillaume Deketelare és Trossard egymást zavarják, Deketelare 3-3, Trossard kapja a labdát, egy csúnya szabálytalanság, Trossard a 16-oson belül, balra cselez a lövés, azt meg leblokkolja Richard. Szép kis kontra volt, de azért az amerikaiak ebből akár még többet is kihozhattak volna. 63. perc, 3-1-re vezet Belgium.
2: Azért az Arsenal futballistája Trossard nem a leggyorsabb játékosok közé tartozik ebben a belga válogatottban, és ez az amerikaiakkal összehasonlítva sem mondható el kifejezetten róla, ellenben a technikai tudása az sok futballista fölött áll ebben a mezőnyben. Ő harcol ki tehát egy nem szabadrugás az, hanem egy szögletrugás egészen pontosan. Jöhet az a belga válogatott a pályának a bal oldaláról egy sarokrugással, és most száll be a labda középre, az ötösnek a vonalára próbálták bejátszani a belgák egészen pontosan, de Kuiper volt az, aki becsavarta a labdát középre, és ismételten ő az, aki most próbálna beleavatkozni a játékba, úgyhogy labdát szerez, McKennie viszont erősebb és gyorsabbnak tűnik a belga védőknél, olyannyira most, hogy sikerült egy pillanatig, legalábbis úgy tűnt, hogy az amerikaiaknak úgy megtartani a labdát, hogy akkor abból akár egy veszélyesebb lehetőség is kialakuljon. Giovanni Reina volt ennek az egyik főszereplője, aki el tudta rúgni előre a labdát, végül azonban nem tudott beleérni senki, úgyhogy a belgák fordulhatnak rögtön. A találkozónak a 64. percében járunk már, lassan jöhet ugye a hidratációs szünet is, ami majd kicsit bontja a játékot, és el lehet beszélgetni akár a kapussal, akár a védőkkel, meg az egész amerikai csapattal, Mauricio Pochettinónak, hogy hogyan kellene ezt a mérkőzést kiegyenlíteni, vagy megfordítani, mert ez jelenleg azt mutatná, ez az jelenlegi állás, hogy az Egyesült Államok hazai rendezőként búcsúzik a világbajnokságtól. Hát ezt sokan nem szeretnék, sokan a világban meg igen, de meglátjuk, hogy majd mi érvényesül a pályán.
3: És akkor az amerikaiak révén már az egyetlen egy rendező ország sem lenne versenyben, miután Kanada búcsúzott Marokkó ellen 3-0-as mérkőzésen, aztán Mexikó is Anglia ellen 3-2-re kapott ki VB-k története során először, amit az Azték stadionban játszott Mexikó, úgyhogy ezen is túl vannak. Egyébként összességében a harmadik vereségüket szenvedték el a mexikóiak abban a stadionban, egészen hihetetlen az a mutató is. És akkor most pedig az amerikaiak eshetnek ki, méghozzá Belgium ellen itt a nyolcaddöntőben, de még mindig nem zárul a nyolcaddöntő, hiszen holnap is játszik még Argentinával, illetve Svájc Kolumbiával, és akkor ér majd véget ez a kör. Reem a labdával a 65. percben továbbra is 3-1 még a belgáknak, tovább teszi balról jobbra Richardshoz, ő Freemanhez továbbítja. Picit passzív lett most ez az amerikai támadás. Na most egy beadás talán Freemantől, Tillemans leblokkolja, jöhet a mérkőzés újabb szöglete a másik félidőben, ez lesz az első amerikai sarokrugás két belga mellett. És akkor ezt akartam kérdezni Feri tőle, de hát már meg is válaszolta Rudi Garcia, hogy kell-e egy ilyen mérkőzésen behozni a legnagyobb sztárokat, akiket akár pihentetésre is lehetne most már hagyni. Gondoltam itt Romelu Lukaku-ra, Kevin De Bruyne-re, vagy éppen Jeremy Doku-ra, a háromból kettő, Romelu Lukaku és Jeremy Doku épp az oldal vonal mellett áll, játékra készen. Jön a beadás az amerikaiak közül, amerikaiaktól, egy fejes, a fejes pedig Robinson tette kapura, hogyha jól láttam. Így van, ami biztos, hogy kirúgással folytatódik majd a mérkőzés. Thibaut Courtois már rohan is a labdáért, és elvége. Freeman volt, elnézést, aki fejelni tudott. Thibaut Courtois volt az, aki elvégzi majd ezt a kirúgást. Közben itt lehet látni még egyszer Vanekennek. Mi látjuk, próbáljuk átadni Vanekennek a gólját a játékvezető szemszögéből. Óriásiba volt abra, és azt mondom, Freeze-től az amerikai kapusától.
2: Igen, mert hogy ez nem jött jól természetesen az Egyesült Államok válogatottjának. 3-1-re vezet Belgium, és továbbra is a belgák támadnak. Na hát ez egy milyen megpróbálkozás volt a adás címén. Érdekes megmozdulás volt mindenképpen. Dekételára fut vissza. Ő volt az, aki elkövette ezt az egészen furcsán, kurtán sikerült beadást, amelyet gyakorlatilag ahogy elvégzett, kiment a labda az alapvonalon. És most pedig amerikai lábakon a labda, jöhetnek tehát az Egyesült Államok beli játékosok, és közben a cserék is készülődnek, azért kicsit szakadozottan beszélek, mert Lukaku az, aki érkezik természetesen a pályára, illetve, hogyha jól látom, talán Luke Bakio elhagyja majd a játékteret, a játékvezető mutatja is neki, hogy érdemes lenne lemenni, és hát Dekételár feltételezésem szerint az a másik játékos, aki majd elhagyja a pályát, mert hogy ugye ő az az ember, aki Lukaku pozíciójában szerepelhetett a mostani mérkőzésen, talán mondhatom ezt, hiszen egy nagyon rutinos játékosról van szó hosszú éveken át, ugye ő volt a belga válogatottnak a kezdő játékosa, most Dekételára meghálálta a bizalmat, minden esetre akkor Lukaku a folytatásban, illetve Luke Bakio valóban lejön a pályáról, és Jeremy Doku az ő helyén fogja folytatni a játékot, ugye ő a Manchester City-nek a futballistája, Lukaku pedig Olaszországban futballozik a Nápoly együttesében. Dekételára is ott játszik egyébként, de akkor nézzük majd a folytatást.
3: A folytatás pedig egy amerikai bedobást ad nekünk. Adams passzolja vissza, megint nem előre, nem hátra, Reemhez. Reem Robinson ugyanígy hátul passzívan adogat, Amerika balra, jobbra, jobbról, balra. Most éppen Reem középen elkéri Adams, és hátra nem fordul rá, pedig mindössze Doku támadta meg egyetlen egy ember. Megint Adams megkapja a labdát Robinsontól, ki oda oldalra, Freemanhez, vissza Adamsnek. Tillman, az viszont szép lett volna, jó mozdult be egy lyukba. Freeman viszont nem jutott el hozzá Tillman labdája. Lukaku tartja meg, hát tőle nem tudom, hogy vették-e már test a test elleni küzdelem után a labdát. Most sem történt ez meg, Tillman viszont besárgult, Tillemans megint a földön, nem az első olyan szabálytalanság, amit kiharcolt. Jüri Tillemans az Aston Villa játékosa, aki Európa Ligát nyert az idei szezon végén, Freiburgot legyőzve 3-0-al, és Jüri Tillemans be is talált ezen a azon a mérkőzésen, és ezzel elhódította az Aston Villa az Európa Liga trófeáját. Elértünk a mérkőzés negyedik negyedéhez, jön előtte az bizonyos hidratációs szünet, kereskedelmi szünet, úgyhogy következnek megint Bene Ferenc pillanatai.
1: Igen, hát 3-1-es állás van Belgium javára. Ilyenkor az amerikai válogatott részéről egyértelmű, hogy fel kell gyorsítani a játékot, fel kell növelni a tempót, és hát egyfajta olyan lendületbe kell jönni az amerikai válogatottnak, ami azt jelenti, hogy folyamatos nyomás alá tudják helyezni a belga válogatottat. Gondolok itt arra, hogy folyamatosan, gördülékenyen, főleg a széleken támadásokat vezetni, minél többször bejutatni a labdát a 16-oson belülre, esetleg olyan hibára késztetni a belga válogatottat, ahol esetleg egy tolódási hiba révén, vagy mondjuk egy védelmet hibára késztetve gólt tud szerezni az amerikai válogatott, és abban az esetben azért nagyon-nagyon komoly mentális fölénybe kerülhet, hiszen egy esetleges szépítéskor azért, hát úgymond érezhetni a veszélyt a belga válogatott, hogy akár ki is csúszhat a továbbjutás a kezük közül. Tehát az amerikaiaknak egyértelmű, hogy a tempó diktálása és egyfajta lendületbe jövetel a csapatnak a cél. A belga válogatott ezzel szemben pont ennek az ellenkezőjét próbál elérni. Nem véletlen, hogy ennyi a kisebb szabálytalanság, ennyi a bedobás, oldalszabadrugás a mérkőzésen, hiszen próbálják tördelni a játékot. A belga válogatottnak pont az a célja, hogy minél kevésbé jön lendületbe az amerikai csapat, és biztos vagyok benne, hogy ennek érdekében most sokkal több lesz a játék megszakítás, hogyha a belgák akarata érvényesül. Na de egy picit beszéljünk a két cseréről, tehát Doku és Lukaku becserélése egyértelműen azt mutatja, hogy Rudi Garcia azért nem mondott le a kontratámadásokról, hiszen Lukaku az a típusú játékos, akire bármikor, bárhonnan föl lehet ívelni, föl lehet passzolni, föl lehet juttatni a labdát, nagyon nagy százalékkal, nagyon nagy hatékonysággal meg tudja azt tartani, és hát föl lehet zárkozni mellé, akár középpárról, akár a támadó sorból. Jeremy Doku pedig egy olyan sebességgel megáldott játékos, aki számára pedig szinte egy svéd asztallal ér fel egy ilyen lehetőség, hiszen az amerikai válogatott, amint említettem az első félidőben, sokszor 7-8 játékossal támad, és a labda előtt tartózkodik ennyi játékos, a labda mögött viszont legtöbbször csak a két belső védő, így valószínűleg Dokut üres területekbe be lehet indítani egy-egy kontra alkalmával, vagy a Lukakura felpasszott labdát Lukaku maga tudja a szélekre továbbítani. Gyakorlatilag Trossard, Lukaku és Jeremy Doku hármassal nagyon szépen kontratámadásokat lehet vezetni, és az akár egy újabb belga gólba is megnyilvánulhat.
3: 72. perc, folytatódik a mérkőzés, eladja a labdát Tielemans, Balogun tovább csúsztatja a labdát, McKennie irányába, azonban ez is tiszavirág életű amerikai akció volt, Jeremy Doku kap labdát a mérkőzésen először, de Kuiper a helyére befutó Raskin hoz továbbítja a labdát, szépen keresztezett Robinson kicsúsztatja bedobásra a labdát, és akkor most jöhet Ricardo Pepi, cserélnek az amerikaiak, Pochettino az utolsó utasításokat adta át neki itt a kereskedelmi szünet utolsó néhány másodpercében. Adams az, aki elhagyja a pályát, védekező középpályás helyére érkezik csatár, Pochettino megpróbál mindenképpen gólt szerezni, még egy támadót oda beküldeni a 16-os, a belga 16-os előterébe, legyenek ott többen. Bár ugye Johan Cruyff óta vagy Pep Guardiola óta tudjuk, hogy amikor hátrányban van a csapat, akkor inkább középpályás kell bevinni, hogy labdát szerezzenek, meg kell tartani a labdát, és abból tudnak egyre-egyre többet támadni. Pochettino most pont az ellentétét cseréli. De hát ott van már Reina, ott van Pepi, ott van Balogun, tehát van elég támadó az amerikaiaknál. Most fordul le éppen Folarin Balogun meseléről, Endoy micsoda keresztezés volt az, nagyszerűen olvasta és segített a belső védőtársán. Endoy a belgák jobb oldali belső védője, Balogun pedig ott baloldalt próbált elszaladni. Rím most már az amerikai baloldalon folyik tovább a játék, Robinson, Balogun megint kéri, nem ő kapja, hanem Tielemans rosszul vett, tehát van eken Tielemans egy érintőből Raskin, megugratná Romelu Lukaku, csak úgy, mint De Ketelárénál sikerült, most Raskin szerencsétlenkedik egy picit, Freeze pedig most nem jön zavarba, kipasszolja oldalra Robinsonhoz, Robinson visszaadja a labdát Freeze-nek, Lukakut most megfutatják egy kicsit, Lukaku mondja Dokunak, hogy hova mozogjon, Dokunak most két embert is le kellett volna fednie, Freemanhez nem ért oda, hiába szélvés gyors a Manchester City-nek a szélsője. Megkapja a labdát Berhalter, ő teszi át a labdát Robinsonnak, baloldalra nem sikerült bentartani a labdát az amerikai balhátvédnek, úgyhogy belga bedobással folytatódik a játék a 74. percben 3-1-es belga vezetésnél.
2: A legutóbbi csere ugye Ricardo Pepi volt, ezt említette Kristóf, és ugye vele kapcsolatban azért ne felejtjük el, hogy a PSV-ben egy nagyon jó szezon tudott le a Holland Ligában, 26 meccsen van, 16 gólja, tehát egy európai szinten is azt gondolom, hogy jegyzett csatáról beszélünk. Nagy tehetségnek tartották őt, ugye már Dallasban fiatal korában bemutatkozott, emlékszem rá még az MLS-ből, tényleg nagy tehetségként beszéltek róla, most Európában bizonyít, kérdés, hogy itt a világbajnokságon tud-e majd bizonyítani, mert hogy eddig a VB-ken, vagy a VB-n mutatott teljesítménye alapján mindig mérkőzésen játszott, kapott szerepet, de gólt és gólpaszt nem tudott szerezni, adni. Minden esetre most egy amerikai szabálytalanság Tielemans részéről. Azért ő figyelhetne magára, mert lehet, hogy érhet az a második sárga lap, hogyha turvában áll bele ebbe a mérkőzésbe, de aztán ki tudja, hogy a játékvezető hogyan gondolkodik. Ugye láttunk már paraguayi mérkőzést lehozni kapott sárga nélkül, nem Feri?
1: Így van.
3: Thibaut Courtois labdával a kirúgással. A belgáknak 1,7-es az XG, 0,28-as az amerikaiak. Na nézzük, Doku növeli ezt a számot. Doku betör a 16-oson belőle, utolsó pillanatban ért vissza a Freeman, mikor már lendítette volna a lábát Jeremy Doku. Aztán a játékvezető mégis azt mondja, hogy kirúgással folytatódik a mérkőzés. Doku egyáltalán nem érti. Megint Thibaut Courtoist kell megdicsérni egyébként. Az a harmadik belga talált és tőle indult, illetve ez is. Jeremy Doku teljesen igaza van, ez a labda, ez Freeman ballábáról ment ki, ő pöckölte el Doku elől, ezt talán szabad szemmel is lehetett látni ott a helyszínen. A játékvezető és az asszisztense is rossz döntést hozott. Amerikai bedobás a Seattle felirat elől, vagyis a félpályánál, félpálya vonaláról hátra dobja a labdát Freeman méghozzá Robinsonon keresztül, átmegy a labda Reamhez, Ream, Robinson, vissza Richards, és akkor megint balról jobbra a szokásos amerikai támadás. Robinson kiteszi Reamhez, Richards elnézés most stream, és akkor lehet, hogy eljutunk szépen lassan Robinson, ez megtörténik, vagyis megtörténne, de Leandro Trossard olvassa jól a labdát, Tillemans van eken, Raskin, neki most már szinte csak az a feladat, hogy mélységbe betegye oda az amerikai védők mögé, majd valaki ráfut a labdára. Tillemans, hát Houdini módra próbált kikeveredni ebből a szituációból, Leandro Trossard volt az, ha jól láttam, és bele is vitte a csínybe csapattársát, aki lent marad, az Kastany Robinson pakolt neki oda egy óriásit, Kastany is fogja a térdét, hogyha jól láttam, Trossard mondja, hogy nagy volt ott a kontakt, hangja is volt ennek az összecsapásnak, így van, hát nem is a térdét, de hát szépen lábszáron sípcsonton rúgta Robinson Kastányt, a belgák jobb hátvédjét. Mauricio Pochettino picit tanástalannak tűnik, mellette Pep Guardiola korábbi segédje a Manchester City-nél. Hát Pochettino korábban megígérte az amerikai elnöknek, hogy megnyeri neki a világbajnokságot, egyre-egyre távolabb most már az USA attól, hogy ez a cél meglegyen. De hát ez egy...
2: Donald Trumpon nem múlik semmi.
3: Ez egy eléggé hát korán megígért ígéret volt. Még talán, hogyha jégkorongban vagy kosárlabdában játszanák ezt a tornát, akkor oké, akkor azt mondja az ember, hogy balid, ez az ígéret így labdarúgásban. Talán nem. Berhalter révén hozza a labdát az Amerika Egyesült Államok. Tillman, ide szépen vette le, pedig Tillman ebből akár még bármi is kisülhetett volna. Belga bedobással folytatjuk a 78. percben 3-1-es belga vezetésnél.
2: Annyit tegyünk hozzá egyébként, hogyha egy kicsit a jövőbe tekintünk, hogy ennek a párharcnak a győztese majd Spanyolországgal találkozik, és azt a mérkőzést majd Los Angelesben fogják rendezni. Tehát elég is pikáns lenne egy Egyesült Államok-Spanyolország mérkőzés, de jelen állás szerint két európai csapat mérkőzik meg egymással majd Los Angelesben. Hát a spanyolok ugye 1-0-ra verték a portugálokat Cristiano Ronaldo utolsó világbajnokságán, közben pedig a játékvezető vitatkozott egy kicsit a futballistákkal, mi után pedig egy Egyesült Államok béli bedobás következett, majd pedig egészen hátul ér a labdához Richards, az amerikaiak belső védője, és ezt követően pedig jöhet a labda a bal oldalra, onnan próbálkozhatnának az amerikaiak. Megkapja a labdát most középen Berhalter, az, aki kicsit most hátrébb helyezkedett, onnan irányít Adamsnek a pozíciójából. Mekkora megoldás volt az Tillmanstól, elrúgta a labdát sarokkal az érkező játékos irányába, és még ott van a labda, bizony a szélen, egy beadás középre Ricardo Pepi felé, nem találja meg a labda, de a kapás lövés és mellé! Hát ez nagy helyzet volt, és bizony tüzeli Berhalter az amerikai szurkolókat, végre mutatott valamit az amerikai válogatott, mondhatják ezt sokan, mert hogy a labdát gyönyörűen vette át a kipattanó fejes után, mert hogy a belga védők felszabadítottak, és kapásból ellőtte a labdát ott Berhalter, és közel járt ahhoz, hogy a kapufát eltalálja, vagy a kapu fölöttét eltalálja, minden esetre a jobblábas lövése a jobb kapufa mellett süvített el, amelyet 16 méterről eresztett meg. Nem volt ez egy rossz próbálkozás.
3: Raskin fejeli vissza a labdát Kastányhoz, Kastány jól van, de Kuipernek viszont rossz ez a tovább fejelt labda. Weston McKennie egész mérkőzésen a pálya minden egyes négyzetcentiméterén feltalálható, megtalálható, és felszántja a pályát Weston McKennie, sárgalapja van, ettől függetlenül nem hozta őt le még Mauricio Pochettino, amerikai szövetségi kapitány, hiába nemzetisége argentin. Kevin De Bruyne teljesen jól el van az izotóniás italt tartalmazó, hát hogy is mondjam ezt, kis hordókon, hát nem olyan formájában, hűtőláda, legyen az, igen. Hát olyan hamis hűtőláda, nem, legyen az inkább rendes hűtőláda. Leandro Trossard kapja a labdát a jobb oldalon, és hát Robinsonnak a szorításában pedig elveszti a labdát. Na most fordulhat Amerika, Ricardo Pepi, az amerikai balon, Pepi visszafogja a labdát, a jobbjára szeretné középre tenni, lelassult, az akció lelassult, Ricardo Pepi mozgás, eladja a labdát, szépen ért vissza a Raskin, Tillemans, Vaneken is hozzáért, most már De Kuiper hozza a labdát, Doku, ugye a belga balon átjött jobb oldalra Leandro Trossard, hogy bűvöli, mint a kígyót, úgy bűvöli Jeremy Doku, az amerikai jobb hátvédet, Freeman visszatáncolod a Dokuhoz, Doku befele hozza, megtáncoltatja most egy picit, ott McKennie-t is, ő ezt nem fogja szeretni, McKennie-nek van egy sárgája, hogy mondtam az imént, Jeremy Doku nem véletlenül kezdett el ott táncolni előtte, Rim pedig a játékvezetőnél reklamál, hogy egy korábban elmaradt szabadrugás, sőt azt kéri számon inkább rajta, nem is ennél a szabálytalanságnál, nem is ezt a szabálytalanságot szeretné magyarázni, mármint Weston McKennie-nek a bizonyítványát. Itt nem is nagyon lehetett mit, két kézzel lerántotta derekánál fogva Jeremy Dokut. Örülhet McKennie, hogy pályán maradhatott. Na majd talán a következő szabálytalanságnál. Ez egy rossz keresztlabda de Kuipertől Leandro Trossard irányába, úgyhogy amerikai berabással folytatódik a mérkőzés.
2: Nem tudom, mire megy majd a kígyó bűvölő tudományával Doku a spanyolok ellen, hogyha tovább jutnak, de majd bemutathatja valószínűleg ott is, mert hogy azért egy jó futballistáról van szó, és az amerikai válogatott pedig a találkozónak a 82. percében helyzetbe kerül, Balogun ellövi a labdát, a 16-oson belülről, bizony emelni kellett a hangomat, amíg figyeltem, hogy hanyadik percben járunk, az Egyesült Államok válogatottja egy hosszú indítás révén megjátszotta Balogunt, aki a 16-oson belülről előtte a labdát a rövid alsó irányába, azonban jól kiszedte azt Courtois, úgyhogy egy helyzettel jelentkezett az Egyesült Államok válogatottja, ismételten is Balogun mutatott egy olyan helyzetet, lehetőséget, amelyet érdemes feljegyezni, és kérdés nyilván, hogy most már a hátralévő időre mennyire lesz elég az Egyesült Államok csapatának, Pochettino együttesének, hogy ebből legyen még egy gól, vagy akár egyenlítés, minden esetre Balogun megint megkapja a labdát a 16-oson belül, kijátsza a szélre, most jön a beadás középre, és kellett a tisztázás, mert érkezett Reina középen, és sikerült kivágni belga részről. Jöhet majd az amerikai sarokrugás a 83. percben.
3: Aki pedig berúgja majd a labdát, biztos, hogy nem Christian Pulisic lesz, hiszen ő már elhagyta a pályát. Az amerikai szurkolók pedig próbálják belehergelni csapatukat a második gól, az amerikai második gól megszerzésébe, hogy szépítsenek, visszajönnek a találkozóba. Most benne van a döntetlen, és azt lehet érezni az amerikaiak játékán, hogy nagyon nyomnak. Jön a szöglet, egyfejes Courtois is jön az ötösön belül, és hamarabb odaér, mint Richards. Fordulok is Bene Ferenchez, hogy most az amerikaiak nagyon elkezdtek nyomni, közel vannak a második góljuk megszerzéséhez.
1: Az az érzésem, hogy a belga válogatott egy picit elfáradt. Az amerikaiak a cseréknek köszönhetően új lendületet kaptak, és most nagyon-nagyon izgalmas a mérkőzés, és most kapta el az amerikai válogatott azt a bizonyos lendületet, ami alapján akár levegőből lóg most a szépítés lehetősége is. Tehát nem lepődnék meg, ha az amerikai válogatott gólt szerezne. Egyelőre, ugye a legnagyobb probléma az, hogy a három megszakítás miatt már nem tud cserélni Belgium, tehát ezt most így kell valahogy kivédekeznie. Azokból a Lukaku-Doku-féle kontratámadásokból, ami miatt megtörtént
2: Rudiger cserélni.
1: Tud még?
2: Mert ugye Doku, illetve Lukaku egyszerre jött, és az első játék részben onnan át cserélték le. Tehát ez azt jelenti, hogy két játék megszakítás volt, és van még csere lehetőség.
1: Akkor jó, akkor viszont, bocsánat, akkor jó, hogy mondod, viszont akkor hamarosan cserélnie kellene a belgáknak, mert ezt az amerikai lendületet valahogy meg kell szakítani.
3: Balogun a 16-oson belül odáig bedobták neki a labdát. Onana, aki pont imént említettétek a nevét, aki megsérült az első félidőben, most már mankóval visszaérkezett a pályára. Hát nyilván a kispadot vette célba, egy speciális rács vette körbe a jobb térdét. Rim, támadnak továbbra is az amerikaiak. Richards vissza Rimnek, picit megint passzív most az elmúlt néhány másodpercen az amerikai csapat. Tillman át a bal oldalra szerette volna, Robinson nem volt megjátszható, vissza Berhalternek. Berhalter most észreveszi Robinsont a szélen, Robinson nem adja be, rávezeti inkább Kastanyra, Trossard pedig elveszi tőle a labdát, Leo Trossard pedig bekettőzik könnyedén, az amerikaiak visszarúgja a félpályáig ugyan, de hát Lukaku az esélytelen volt, hogy eljusson a labda. Az első félidőben azt mondta, hogy az amerikaiak siettetik a játékot, és próbálják minél hamarabb játékba hozni a labdát, ez most hatványozottan igaz. Reina megkapja a labdát, Richards, aztán most már Berhalter, Robinson a bal hátvédnél a labda, Robinson beteszi középre, az csak Kastanynak jó, és akkor Jeremy Doku pedig egyik legnagyobb fegyverét most aktivizálhatja, méghozzá a sebességet, a gyorsaságot, sokkal gyorsabb, mint Freeman, hiába próbálja lerántani Freeman Dokut, nem tudja, Doku 3-2-ben vezeti a labdát, Lukaku a 16-osa belül átveszi, Romelu Lukaku elpattant tőle, Doku ott van még, Vaneken kéri, de nem kapja a Doku, most kapja Trossard, egy lövőcsel, Trossard át a bal lábára, az egy óriási blokk, volt egy kezezés, majd kiderült, Trossard visszaszerzi a 16-oson belül, Trossard kicselezi magát, kikavarodik a 16-os előteréből, kidobja jobbra, méghozzá Kastanyhoz, Kastany, Vaneken, Kastany vissza Vanekenhez, újra Kastany, már harmadjára passzolnak egymáshoz, Raskin is bemozog területbe, de nem adja Kastany, most újra Vaneken, már negyedjére passzolnak egymáshoz, szeretik mármint egymáshoz passzolni a labdát, Raskin szöglet vagy kirúgás lesz, Raskin beadja, egy harmadik opció, az pedig Freeman rúgja ki. Szerintem a háttérben mindenképpen zajlik az a bizonyos varozás, ott nekem Richards legalábbis mint a kicsit kitette volna szerintem a kezét, majd meglátjuk, hogy mi az ítélet. Ricardo Pepi ledobja egy birkózó mozdulattal, Kastány köszöni szépen, düböl, felrúgja. Tillman kicsit szétesik most a mérkőzés, mindenki odapakol mindenkinek, amit csak tud. Rudy Garcia pedig, hát a pulzusa 60 fölé emelkedett az elmúlt néhány másodpercben, ami biztos, hogy Ricardo Pepi maradt lent, elnézést. Nem, ő dobta el, igen, jól mondtam. Kastányt, és aztán Kastány pedig törlesztett Tillmanon. Hát én már kíváncsi vagyok, hogy azt a bizonyos kapura lövéses szituációt megnézhetjük-e majd még egyszer, hogy beszámoljunk
1: arról. Szerintem nem, mert akkor már megállították volna a játékot. Ilyen hosszan nem engedik, hogyha a VAR megállapít valamit.
2: Igen, egyébként egészen pontosan Richards volt az, aki a fejét beletette abba a próbálkozásba, amelyet Trossard elvesztett meg, de nem is fontos ez, mert hogy az amerikaiak támadnak, és Balogunnak nem volt az egy rossz ötlet sorokkal maga mögé tenni a labdát, azonban ott inkább belga védőjátékos érkezett, mint amerikai támadó, bár volt mozgás abba az irányba, talán Giovanni Reina volt, aki megindult, és próbálta volna a labdát a kapu irányába juttatni, de hát nem jutott el hozzá a labda, és mekkora csel ott a pályának a jobb oldala helyett a bal oldalán, mert hogy a belgák támadnak most már, és ebből sikerül végül is Dokunak egy szabadrugást kiharcolnia. Hát Doku él ezen a mérkőzésen, Berhalter pedig szabálytalan volt vele szemben, ismételten jöhetnek tehát az európaiak. A 88. percben járunk a mérkőzésen, és Belgium 3-1-re vezet az Egyesült Államok ellen. Egy kicsit most nyugtatja a labdát a belga csapat, és Rudy Garcia nem cserélt még mindig. Lehet, hogy na hát, kell nekem mondani, ebben a pillanatban már látom is, hogy van egy érkező játékos, aki majd hamarosan a következő játék megszakításnál be fog állni a mérkőzésen, és hát a nagy hajáról azt hiszem, hogy csak ennyit mondok, hogy nagy haj és belga válogatott, akkor sokan tudják, hogy kiről van szó. Viccel fog majd érkezni a belga válogatottnak a középpályájára, de addig azt figyelhetjük, hogy az amerikaiak hozzák a labdát Tillman részéről. Hát nagyon csalódottan lefekszik a fűbe, mert hogy nem sikerült a labdát jól tovább játszania a belga kapus kezében most a labda, mert hogy Courtois felvette, és akkor ő esetleg kirúgná oldalra, de nem tervezi ő azt kirúgni oldalra, akkor jöhetne Rudy Garcia két cseréje, mert most már két játékost is látok ott az oldalvonal mellett, de talán gondolt egy merészet Courtois, és akkor kirúgta a labdát. Na, és akkor most a cserék.
3: Most jönnek azok a belga cserék. Thibaut Courtois mondhatni már egy fél gólpasszal rendelkezik, szerette volna überelni saját maga teljesítményét. Leandro Trossard hagyja el a pályát, ő az egyik játékos, aki lejön. Trossard le is ballag, szépen érkezik Salemakers és Axel Witsel a belga válogatottba. Na de ki lesz a másik? Valószínűleg egy középpályás, hogyha két középpályás érkezik Salemakers és Witsel személyében, és egy támadó már biztos, hogy lejött Doku, akkor a másik az Raskinnak kell lennie, így van. Raskin lejön, jól futballozott. Raskin a Rangers játékosa, és akkor az ő pozícióját és szerepét veszi át innentől kezdve az utolsó szűk negyed órára. Axel Witsel, ő is rengeteg...
2: Negyed óra? Hosszú lesz a...
3: Akár még bármennyi is lehet. A hosszabbítás majd ez is kiderül, de minimum 6 perc ugye az biztos. De a szűk negyed óra akár úgy is lehet értelmezni, hogy 10 perc, és akkor a 10 perces a hosszabbítás, akkor már is jó a jósolt idő, amennyi hátra van a mérkőzésből. Hátrapasszolja a labdát, ha jól láttam, az Robinson volt, nem? Richards csúsztatta át a Reamhez, most vissza előre Freeman, méghozzá Tillman, ne, Robinsonnak ez jól néz ki, Balogunjon a röviden, a hosszú viszont senki, nem értették meg egymást, védője és támadója, hogy hova kellett volna adni a labdát, vagy éppen vice versa, hova kellett volna mozognia Balogunnak, ami biztos, hogy hiába egyelőre, hogy elintézték, hogy Balogun játszhasson ezen a mérkőzésen, nem tud gólt szerezni, bár egy helyzete volt, és egyszer rá tudta vezetni a labdát Thibaut Courtoisra. Még egyszer megerősítik nekünk, hogy Salemakers is Witsel jött föl, Raskin és Leandro Trossard pedig elhagyta a pályát. Néhány másodperc van hátra már csak a 90 percből, úgyhogy innentől kezdve minden szem a negyedik játékvezetőre szegeződik, illetve a táblára, hogy hányast fog felmutatni.
2: Na meg a pályára, mert hogy az amerikai válogatott továbbiakban is támad, Robinson passzolta tovább Reamhez, majd pedig Berhalter ér a labdához középen. Most megkapja a jobb szélen az amerikai válogatottnak a játékos, hogy Giovanni Reina helyezkedik ott kint a szélen, Berhalter, hát nem nagyon jut előrébb az amerikai válogatott. Rím az, aki passzol, és 4 perc a hosszabbítás.
3: Hát akkor nem lett 10 abból a...
4: abból a negyed órára mondott
2: 4-ből. Valahogy lecsökkentették 4-et.
3: Az egy szűk 10 perc, ez a szűk negyed órát. Gio Reyna teszi ki, abban ennyi ideje van az amerikaiaknak, hogy megmentsék saját maguk világbajnokságát. Balogun miért lépte át? 16-oson belülre gurították neki a labdát oldalról. Jó lövő pozíció volt, Balogun erre átlépte. Ilyenkor egyébként simán lehet, hogy hátul egy belga szólt neki, hogy hagyd vagy engedd el. Balogun pedig azt hitte, hogy az egy hazája válogatottjából jövő hangot maga mögül, de hát rosszul tette, hogy nem vállalta el. Manekent teszi ki a balra, Salemakers elveszti a labdát, nem pakol oda legalább egyet Berhalternek, ezt megúszta. Weston McKinney át oldalra Robinsonnak. Az utolsó akciók egyikét láthatjuk Robinson. Vissza Ricardo Pepi, Balogun bemozog területbe, rossz a labda, Meselen elfejeli, Meselen után Salemakers jobbra, balról átfutott egészen a jobb oldali védőhelyére, szép volt. Jeremy Doku, ő is felkelt, meggyógyult, jaj, de szépen vette le, lerántják Dokut, aki pedig elkövette a szabálytalanságot, ez Berhalter. Most jöhet majd az utolsó kettő amerikai csere. 18-assal, aki biztos, hogy érkezik a pályára, az Arfsten, a Columbus Crew-nak a játékos a Balogun, és Robinson hagyja el a játékteret. Hát Balogun nem szerzett gólt ezen a mérkőzésen, egyszer került mindössze helyzetbe. Wright és Arfsten tehát a pályán, utóbbi a Columbus Crew, előbbi pedig 19-es számmal a Coventry játékosa, tehát az angol másodosztályban futballozik, most már az angol első osztályban, hogyha számolnak vele a következő Premier League idényben is, 40 mérkőzésen 17 gólt szerzett a Coventry csapatában. Frank Lampard irányítása alatt futballozik tehát a Coventry csatára, itt most az Amerikai Egyesült Államok színeiben az utolsó néhány percre, ugyanis már csak másfél perc van hátra a mérkőzésből. Romelu Lukaku szerez labdát a 16-os emelő, Lukaku eldönti! Volt egy plusz poén a végén, megint elszórakozták most a 16-oson belül az amerikaiak. Ehhez most nem volt közel kapusnak, Freeze-nek, viszont Lukaku köszönte szépen, a 16-os oldalvonalánál megszerezte a labdát, bevezette középre, és nagyjából 7-8 méterről jobb lábbal neki az a gyengébbik, jobb elsővel kilőtte a hosszút laposan, úgyhogy ha bárkiben bármi kérdés is maradt az utolsó néhány percre, azt Romelu Lukaku végérvényesen eldönti, 4-1-re vezet Belgium, és Lukaku is feliratkozik a táblára.
1: Először is az az érdekes ebben az utolsó két gólban, hogy gyakorlatilag a mai labdarúgásban a legeslegfontosabb, hogy azt elkerült, hogy a saját védőharmadodban, a saját 16-osodnál ne veszítsd el a labdát. Az amerikai válogatott mind a kétszer, először Freeze kapitális hibájából, most pedig gyakorlatilag a saját 16-osánál szintén egy felszabadító rúgás helyett meg akarták egymást játszani a két belső védő. Lukaku erre lecsapott, utána pedig az ő szokásos harcmodorával betolta a védő elő a labdát, és a 16-oson belülről gyakorlatilag az ötös sarkától kicsit kisodródva betekerte a hosszú sarokba a labdát. Nem lehet egész egyszerűen ilyen gyakorlatilag gólpasszokkal megakadályozni az ellenfelet. Egy kicsit az amerikai válogatott saját magát veri meg, de azért azt hozzá kell tenni, hogy ezen a mérkőzésen nagyon-nagyon szervezett és nagyon összeszedett a belgák védekezése, és úgyhogy teljesen megérdemelt a továbbjutásuk.
2: Ez már a harmadik mérkőzése volt Lukakunak a világbajnokságon, amikor zsinórban betalál, hogy az előző két mérkőzésen Új-Zéland, illetve Belgium ellen is szerzett már gólt, és hogyha összesítést nézünk, a 131. válogatott mérkőzésén a 93. gólja elképesztő számok, tehát a rutinos Romelu Lukakutól 33 éves a belgák játékosa, de ezzel véget ér a mérkőzés, Belgium jut a legjobb 8 közé.
3: Mondjuk ezt az adatot is Lionel Messi tartja, mármint a csúcson, ugye 8 találattal a világbajnokságok történetében, tehát még Katarban kezdte el Ausztrália ellen, aztán folytatta Hollandia ellen, majd Horvátország ellen, aztán Franciaország ellen, és most hozzátette még Algéria, Ausztrália, Jordánia és Zöldfoki szigetek, úgyhogy Lukakunak még azért tennie kell ahhoz.
1: Hát és hogy... Messi is még folytathatja.
3: És még Messi is bőven-bőven folytathatja. Nem született meglepetés ezen a nyolcad döntőn. Belgium 4-1-re kiütötte az Amerikai Egyesült Államokat, így az USA utolsó társházigazdaként búcsúzik a világbajnokságtól, miután már Mexikó, illetve Kanada is elbúcsúzott ettől a VB-től. De Ketelare nyitotta meg a gólcsapot a 9. percben, csapott le a labdára a belgák támadója. Nagyszerű mutatvány volt De Ketelare révén, meg is szerezték rögtön a vezetést. Volt egy súlyos sérülés Onanától a 20. percben, azonnal le kellett cserélni az Aston Villa középpályását, mielőbbi felépülést kívánunk neki. Romelu Lukaku később az ő felemelt mezével ünnepelte gólját. Aztán a 31. percben azt lehetett hinni, hogy az USA visszajön a mérkőzésbe. Tillman készülődött szabadrugáshoz. A labdája valószínűleg kaput talált volna, Thibaut Courtois el is indult, hogy kivédje a labdát, ami a hosszú felé csapódott, viszont a sorfalban helyezkedő Van Eken belecsúsztatott abba, így abszolút irányt változtatott a labda, és az ellenkező irányba Thibaut Courtois hűlt helyére pattant, ezzel volt 1-1. De hát mindössze másfél percig vezetett. A másfél percig volt döntetlen állás, hiszen újra megszerezte a vezetést Belgium, megint De Ketelare volt eredményes, Trossard adta be neki a belga bal oldalról a labdát, megverte az amerikai védőt fejjel, Rimet, De Ketelare, és újra az európai csapatnál volt az előny, így mentünk a félidőre 2-1-es belga vezetésnél. Aztán jött a világbajnokságok, hát az eddigi világbajnokság talán eddigi legnagyobb hibája, legkapitálisabb kapus által elkövetett hibája, kijött a saját 16-osát, elhagyta Freeze, az amerikai a kapusa, és lövőcselt eszközölt ahelyett, hogy egyszerűen lepasszolta volna a labdát, miután elvitte az De Ketelare elől, hátulról De Ketelare még oda pöckölt, és így elgurult a labda a kapustól. Pontosan Van Eken elé, aki nagyjából 30-35 méterről az üres kapuba passzolt jobb belsővel, ezzel már 3-1 volt, eldőlni látszott a mérkőzés, és az amerikaiak hiába próbálkoztak még szikrát csiholni teljesítményükre, mindössze egy Balogun kapura lövésig jutottak, amit Thibaut Courtois hárítani tudott. Aztán Romelu Lukaku feltette a pontot az íre, a 93. percben egy újabb amerikai szerencsétlenkedés a 16-oson belül, köszönte szépen Richards elfuserált labdáját, Romelu Lukaku bevezette a 16-os közepére a labdát, és jobb lábbal nagyjából 7-8 méterről kilőtte a hosszút laposan. Ezzel tehát még egyszer a végeredmény, Belgium, USA 4-1, így tehát Rudi Garcia és válogatottja készülhet a spanyolok elleni találkozóra a negyed döntőben. És hát innentől kezdve pedig a szó akkor Bene Ferencé, hogy láttad ezt a találkozót, ilyen mérkőzésre számítottál-e?
1: Én nem ilyen mérkőzésre számítottam, a végeredmény tekintetében igen, talán egy picivel simább a belga győzelem, mint amire számítottam, de a mérkőzés elején én pont amerikai nyomást prognosztizáltam, és arra számítottam, hogy az amerikai válogatott, ahogy ezt addig már a világbajnokságon többször bemutatta, dominánsan kezd, nagy ritmusban, nagy tempóval, nagy sebességgel nekiesik a belga válogatottnak. Pont fordítva történt, és ennek eredményeképpen az eddig a jó teljesítménnyel adós De Ketelare 2 gólt is szerzett, és teljesen megérdemelten vezetett a belga válogatott. Igaz, közte jött egy amerikai egyenlítés, de igazából az amerikai válogatott csak percekre tudta magához ragadni a kezdeményezést, így teljesen megérdemelten vezetett Belgium. A második fél időben a szokásos forgatókönyv alakult ki, az amerikai válogatott támadott, de nem volt igazából átutó erő, nem volt minőség a játékukban, igazán komoly gólhelyzetet ki se tudtak alakítani. A végén pedig elsősorban Doku és Lukaku beállásának köszönhetően a belga válogatott még szerzett 2 gólt. Igaz, kellett hozzá, hogy az amerikai válogatott hátul a védőharmadban 2 nagyon-nagyon súlyos hibát védsen, és így alakult ki a 4-1-es. Hát azt mondom, talán arányában kissé túlzó, de teljesen megérdemelt belga továbbjutás.
3: Itt tehát még egyszer 4-1-re nyerte Belgium az USA ellen, Mauricio Pochettinoék, tehát befejezik szereplésüket a világbajnokságon, Belgium pedig készülhet Spanyolországra. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet a koránkelőknek, vagy éppen a későn fekvőknek. Az elmúlt hát szűk 2 órában Szabó Bencét, Bene Ferencet, illetve Szalai Kristófot lehetett hallani. A hangtechnikáért Horváth Milán felelt, és hát 6 órakor pedig jön a Sportreggel Harsányi Leventével, úgyhogy érdemes egész nap, egész reggel a Nemzeti Sportrádióval maradni. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra, viszont hallásra, még egyszer a végeredmény. Belgium, USA 4-1.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Tour de France első hétfőjén. Ez az egyetlen olyan hétfő, ahol van szakasz a Tour de France alatt, hiszen még csak a harmadik napnál járunk, de annyi minden történt, amit nem tudom, hogy ebben nagyjából 25 percben hogyan tudunk majd belesűríteni, de azért megpróbáljuk Várhegyi Bennyen, mindenén Székely Dávid vagyok, Benni pedig kint van, még Spanyolországban, Barcelonában, de este már Franciaországban hajtja álomra a fejét, és a jó hír az, hogy van szakasz, hiszen ez sem volt teljesen biztos tegnap délután az erdőtűz miatt, igaz, hogy nézők nélkül, de a lényeg az, hogy verseny lesz, és a tévében majd lehet követni, így az M4 Sporton is. Na mesélj, Benni, milyen ez neked ott kint így, hogy most már jogtulajdonosként tudunk kint dolgozni?
2: Köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Dávid. Teljesen más nyilván a szituáció így, mint ez az elmúlt években volt. Talán nem számolnám ki, hogy mennyi,
1: hát de... 22-től kezdve.
2: 22, köszönöm, igen. Tehát akkor ez az ötödik éve nagyjából itt egy-két kimaradással. De hát igen, és még nem csak ezekhez képest más, hanem mondjuk összehasonlítva azokat a versenyeket, amiken voltunk mondjuk az idén, tehát akár a Párizs-Nizzát, az Auvergne-Rhône-Alpes-t lehet mondani. Szóval nagyon más, minden tízszer akkora. Nagyjából mindenből tízszer annyi van. Nagyjából, vagy mindenkiből, inkább úgy mondom. És hát nyilvánvaló, hogy amit mindig mondanak a csapatok, a versenyzők, hogy a Tour de France-nál azért ezt bele kell számolni. Tehát ez hozzátartozik, hogy iratkozni kell, meg kell szólalni, különböző igényeket teljesíteni kell, és leginkább így is állnak hozzá egyébként a versenyzők is, hogy ez mintha így bele lenne kalkulálva. Tehát akár egy szakasz előtt azt mondom, vagy a szakasz után, de leginkább előtte érdekes, hogy milyen szinten hát igénybe veszik a versenyzőket, és nyilván az elején vagyunk nagyon, tehát tényleg kettő versenynap telt el, kettő szakasz, amikor most beszélgetünk, de és nyilván nem mindig így lesz, azért ebben biztos vagyok, hogy a harmadik héten azért már mindenki nyűgösebb lesz, vagy akár már a második héten is, de a lényeg, hogy hát egyelőre nagyon készségesek a csapatok, de hát muszáj nekik. Tehát szerintem egyébként konkrétan rá van szólva a versenyzőkre, vagy el van nekik mondva, vagy finoman jelezve van, hogy egyébként a szponzorok kiszolgálása az mondjuk ezen a versenyen azt jelenti, hogy...
1: Hát biztos rászóltak versenyzőkre, meg elmondták nekik, hogy ez van, viszont az is biztos, hogy azért úgy indult ez a verseny, hogy volt egy csapatidőfutam, ami nyilván nem egy egész napos történet, bár mentálisan, és ez nagyon érdekes volt, hogy mindenki arról beszélt, hogy ezen kb. Mindenki túl akart lenni, és bármennyire is azt gondoljuk, hogy ez egy 20 perces, 22 perces történet, attól függ, hogy mennyire volt gyors a csapat, hogy 21-55, meg azt mondták, a 24 a lassabbaknak, de az egész napjuk rámegy. Tehát ez mentálisan egy annyira feszkós helyzet, hogy ráadásul nem csak saját magadért mész, hanem a csapatért is, és az első számú emberedért is, sokkal inkább, mint a többi szakaszon, hogy nagyon sokat kivesz az emberekből, de nyilván utána, még amíg várják az eredményt, amíg levezetnek, sokkal egyszerűbb mondjuk velük találkozni. A vasárnapi az nyilván már egy klasszikus szakasz volt, de ott is az elején még tényleg te is számtalan interjút készítettél, a végén is azért egy Abrahamsen gyorsan ott volt, aki el tudta mesélni, hogy vele mi is történt, és aztán nyilván az a rész, hogy te be tudsz menni a kollégákkal együtt a vegyeszóna azon részében, ami kiemelt, és oda viszik a pöttyös trikóst, a sárga trikóst, a zöld trikóst is adott esetben mindenkit, így azért egy kicsit más a történet, meg a lehetőségek így sokkal, de sokkal nagyobbak. Nyilván velük a adásban is készül interjú, tehát nyilván ilyenkor a legfontosabb az mindig az, hogy a nem trikósok közül ott septiben kivel sikerül még beszélgetned pluszban, mert az ad egyfajta még nagyobb rálátás, bár nyilván lehet kérdezni olyat, amit a tévés interjúban nem kérdeztek, és most nem arra gondolok, hogy Isaac Del Toro megnézi-e él a mérkőzést, mint ami a legfontosabb kérdés, ez nekem kicsit kínos volt így elsőre, reméljük nem tette, mert nem lett volna boldog.
2: Igen, ez egyik. Még az időfutamra olyan szempontból visszatérnék, hogy igen, nagyon, nyilván nagyon fel volt fújva ez az időfutam, hogy ezzel kezdődik a túr, és hogy mennyi ideje nem történt ilyen, meg igazából az csapat időfutam mennyi ideje nem volt, ugye ez 2019 Brüsszel, de, de ez minden versenyen olyan, hogy egyébként a csapatoknak gyakorlatilag a legnagyobb macerát, főleg a szerelőknek, ugye itt úgy volt kialakítva a program, hogy ha jól emlékszem, 5-kor ment az első csapat, délután 5-kor, és 14.30-tól 15.20-ig pedig volt egy hivatalos pályabejárás, amikor végig lehetett menni a teljes útvonalon a csapatoknak. Ezt biztosították a szervezők, tehát ez egy 20 perces történet, de és pont igazából ez a baj vele, hogy ennyire rövid idő alatt teljesítened kell, ennyi időbe bele kell sűrítened a legjobbadat, és nincsen egy javítási lehetőség, ami nyilván egy mezőny szakasz, ami 4-5 órán keresztül tart, ez teljesen más ilyen szempontból. Ráadásul nyilván mindenféle technikai újítást ilyenkorra terveznek a csapatok, sisakok kapcsán, mindenféle kapcsán, ugye az új időfutam kerékpárokat most próbálják ki nagyjából először élesben. Tehát a csapatoknak ez egy nagyon-nagyon macerás nap. A szerelőknek mindenképpen például egy macerásabb nap, mint egy sima mezőny szakasz. Viszont nyilván média szempontból egy kicsit talán egy időfutam általában könnyebb napnak nevezhető, mivel pont ez, hogy ugye rövidebb az egész, tehát nem veszi feltétlenül igénybe az embernek egyébként az egész napját. Tehát miatt a kollégákkal mindig úgy vagyunk, hogy oké, hát egy időfutam jön, ami nekünk egy kicsit kényelmesebb, a csapatoknak nyilván nem.
1: Igen, az. Előtte nem, ott viszont előtte nem nyilatkozik.

0: akkor ugye a kikötőből nagyon-nagyon, tehát nem nagyon tudsz feljutni a Montjuïcra a célhoz, mivel le van zárva az egész város. Tehát,
1: és hát
0: hogy,
1: nyilván ez egyébként ma is elég izgalmas lesz, bár ma nem csapatidőfutam van, hiszen erdőtűz miatt csak a legfontosabb szereplői az egész Tour de France-nak mehetnek majd fel a célba, mezei nézők nem, tehát a szurkolók nem lesznek a franciaországi részen, amit nyilván azért az ember nagyon bán, mert mégiscsak jön az első hegyi szakasz 4000 méteres szintemelkedéssel, de nektek is van olyan különleges úton lehet csak feljutni, ha jól tudom.
0: Így van, hát ez nagyjából úgy fog kinézni, hogy ugye rajt majd ezt követően onnan egy 260 kilométert ír egyébként a Tour de France hivatalos roadbookja, amin el tudsz jutni a célhoz. Viszont hát tegnap hívták fel, igazából este folytak erről értekezések. Én nagyjából évfél körül jött az utolsó üzenet ezzel kapcsolatban, hogy hát nagyon szigorú lesz, ugye egy útvonalon lehet csak menni, és ezt a szervezők jelölték ki, tehát hogy mi hogy jutunk el A-ból B-be, és ugye ilyen 1800 méter körül van a cél, tehát annyira magasan, ez pedig azt jelenti, hogy az azt hiszem nem rendhagyó feltétlenül, de tehát az fordul elő, de egy sífelvonóval kell majd az utolsó 2 kilométert megtenni, nem lehet feljutni. A csapatoknak is korlátozva van az, hogy mennyi autót, mennyi közlekedési eszköz vihetnek, vagy próbálhatnak meg feljuttatni a célba a versenyzőkhöz, de a lényeg, hogy az utolsó 2 kilométert nekünk egy sífelvonón kell egyébként megtenni, és úgy tud feljutni az ember a célhoz, ami ugye 1800 méter, reméljük, hogy nem kell belenyúlni most már ebbe a szakaszba, mert ezek, tehát az erdőtüzek azért, hát nagyon nem volt vicc, viszont arról is kaptunk egy dokumentumot, hogy nagyjából mit kell csinálni, milyen helyzetben, és hát leginkább, nem gyújtogatni, mivel ezek az erdőtüzek emberi hibából fakadnak, tehát nem csak amiatt, hogy a nagy meleg, legalábbis itt a prefektusok szerint ez így van, tehát erre oda kell figyelni, és gondolom ezért nem lehet egyébként néző, mert nyilván nem vinnék olyan helyre a versenyt, akkor se, hogyha egy Tour de France-ról van szó, és nagyon nehéz változtatni, ahol egyébként konkrétan jelenleg is erdőtüzek vannak, de ettől függetlenül azért nagyon-nagyon oda kell figyelni, és hát ez tényleg olyan dolog, amivel az ember nem tud mit csinálni.
1: Jó, beszéljünk a versenyről is, hiszen nyilván az is fontos, csak szerettem volna egy kicsit arról is beszéljünk, hogy amikor kint van egy újságíró, akkor neki milyen lehetőségei, feladatai vannak, meg körülményei. Hát túl vagyunk 2 napon, és nagyon érdekes, mert hogyha a boxmatchhez hasonlítjuk, az első menetet azt egyértelműen a Visma és Vingegaard nyerte, bár nem nagyon kapott ki Pogacar és az UAE sem, viszont ami vasárnap történt, azt szerintem demoralizáló mindenkinek, mert azért az, hogy a végén Pogacarnak bőven megvolt a lehetősége eldönteni, hogy akarja a szakasz, vagy inkább átadja a csapattársának, és hogy végül átadta a csapattársának, és így lett egy 1-2, az pontosan jelzi, hogy ez az UAE, ez mennyivel van jelen pillanatban csapatszinten a többiek fölött. Ez nem azt jelenti, hogy Jonas Vingegaard rossz állapotban lenne, bár nyilván a végén vissza kellett ülnie, és nem bírta úgy a hajrát, de hogy te is utána az interjúkban mondtad, azért ez nem az ő terepe, tehát az, hogy ő itt ezt nem bírja úgy, az nem jelent semmit, de összességében mentálisan mennyire érdekes, hogy még csak 2 napon vagyunk túl, és már is érzelmileg, emocionálisan mennyire sok minden történt, és ez a tegnapi azt szerintem elég sokáig benne marad a versenyzőkben, ha csak nem tudnak ma már válaszolni arra, amit láttunk.
0: Igen, tényleg demoralizáló volt. Ez szerintem mindenki számára szurkoló újságíró, versenyző egyaránt, hogy hát igen, nem nézett ki rosszul ez a Viszmának az időfutamon, bár nyilván sokat mondó az, hogy milyen arccal, ki milyen arccal érkezett be ott is a célba. Mindenesetre ez egy hatalmas győzelem, ez teljesen egyértelmű. Hát amit pedig láttunk tényleg egy 600-700 méteren, ugye nagyjából annyi volt az utolsó emelkedő, ugye egy kicsit máshonnan kanyarodtak rá arra az útra az időfutam befutójához képest, de nagyjából az utolsó 600 méter az teljesen ugyanaz volt. És hát ott láttuk, hogy igazából Pogacar egy ilyen biztonsági őrként figyel, hogy senki ne előzze meg.
1: Söprögető, mindenki védte az ember.
0: Igen, tényleg azt mondta, söprögető, és nagyon tetszett az a szó erre, mert tényleg olyan volt, hogy nézegetett ide-oda, jobbra-balra, hogy itt a közelében ne jöjjön senki, és hát nyilván lett volna benne még egy-két fokozat szerintem, hogyha úgy van. Természetesen azt kell mondjam, nem Remco Evenepoel azt mondta, hogy ő úgy tűnik, hogyha nem hibázik egy picit, akkor nyert volna valószínű.

0: Talán nyilván.
1: Tehát nem, ez óriási volt, ez az első dolog, amit látni lehetett utána, így nézegettem a cikkeket, hogy ki mit mondott még, akivel nem sikerült beszélnem. Tehát ez hihetetlen volt, és ez óriási probléma is, tényleg amiről a Dauphiné után beszéltünk, hogy hát Isaac Del Toro lehet, hogy a második legerősebb versenyzőként lesz ott ezen a Tour de France-on, és nyilván egy ilyen emelkedő, vagy egy ilyen hektikus körpálya azért nem nagyon mutatja meg, hogy tényleg a hosszú hegyeken mi lesz, oké. De hát amikor megérkezett célba a két UAE és egymással mosolyognak, meg nem tudom, tehát hogy igazából semmilyen hú, de elfáradtunk, miközben mögötte pedig az ember megnézi a szemből készült fotót, hogy Remco Evenepoel és Jonas Vingegaard, tehát azért nem akárkik, hát alig kapnak levegőt, nagyjából olyan tekintettel érkeznek, meg teljesen kifulladva, szóval nem néz ki jól. Igen, Jonas Vingegaardnak nem ez a terepe, meg egyébként előnye is van, tehát azért nyilván kár lenne róla úgy beszélni, úgyis, tehát is a vereséget szenvedett, de az látszik, hogy az UL csapatként nyilván sokkal erősebb bárkinél, és hát egyénileg is úgy tűnik, hogy nekik vannak a legerősebb versenyzőik. Bár hozzáteszem, csapatként az egy dolog, hogy nagyon-nagyon erősek, de mondjuk az, hogy ez 100 kilométeren keresztül a Pinarello Q36.5 az miért végzi a gyakorlatilag az UL munkáját, azt nem érted. Tehát tényleg nem is tudom, tizedik lett talán Tom Pidcock, tehát az elejében volt abszolút, jól is nézett ki egyébként, ahogy mozgott, meg tényleg jó formában is van Tom
2: Pidcock.
1: Csak
2: ez neki lett kitalálva ez a szakasz, tehát hogy ez igen, a fajta emelkedő, az a lejtmenet, ahol ő neki kb. Azt kellett volna csinálni, amit Del Toro csinált, meg legalább Skelmosse, csak ő nyilván besokalt, mert hiszem Skelmosse nem csinálta rosszul, és nem volt az egy
1: teljesen. Nem, mindenképpen kell, ha valahol, akkor nagyjából így kell megpróbálni, és mi van, ha bejön? Tehát ezt sose lehet tudni előre. Szerintem is abban nem volt hiba, amit Skelmosse próbált.
2: De ettől még tényleg az, amit ők csináltak, már mint Pidcock csapata a Pinarello, az nekem kicsit meglepő volt. Én azt gondoltam, hogy azért ennél ők többet éreznek. Aztán, amikor hátul volt valamelyik kör végén Pidcock teljesen, akkor már érezhető volt, hogy ez nem az igazi. De tényleg itt azért nem szabad elfelejteni, amit Jenő mondott a nap a végén, hogy konkrétan Del Torót ott hagyták. Tehát, hogy elment mind a két kocsi mellette, és a szervizembenek kellett felülni a kerékpárra, és visszamenni azért, hogy minél hamarabb odaérjen az emberéhez, és aztán utána odaadni azt a kerékpárt az emberének. Tehát, hogy ezek után másfél-két perc hátrány volt, és nyilván ott is éreztük azt, hogy milyen technikai tudással is rendelkezik, meg ott azért jó fej volt a mezőny, tehát ott azért szépen bevárták őt, amikor Success maradt le, akkor őt már nem várták meg, mert közelebb voltunk a célhoz. Success is visszajött, csak neki az már egy olyan erőkifejtés volt, hogy végre nem maradt. Ott megint megy a jó, hát limitáltuk a károkat, szokás, ez csak azért a Dauphinével összeadva, azt hiszem az utolsó 8 szakasz, az pont ilyen, hogy hát jó, limitáltuk a károkat, és ez most már kicsit kezd unalmassá várni. Úgy értem egyébként, hogy 19 évesen, hogy itt van az ember, már önmagában is egy óriási fegyvertény.
1: Igen, tehát a Pinarellónál az volt a probléma, hogy mikor beértek a körpályára, akkor eltűntek előről. Tehát akkor minek voltál ott? Tehát ez az UAE-nak a dolga, látva azt, hogy milyen erősek, nem csak idén, vagy nem csak most itt az első két szakasz alapján, hanem tényleg az egész elmúlt pár szezon nézve, ezeket mindig rájuk kell hagyni. Tehát ha ők akarnak valamit, akkor azt csinálják meg maguknak, és egyébként a szakasz legelején, hogy ahogy a szökés kialakult, ott lehetett látni, hogy az viszont az UAE miatt volt, Nils Polit miatt talán leginkább, hogy mindössze hárman voltak benne a szökésben, és utána meg kettőre csökkent. Tehát, hogy látszott, hogy az UAE ezt a napot magának szeretné. Ezért nem nagyon értettem a Pinarellót. A Decathlonnál pedig szintén, hát hasonló malőr volt egyébként, mint kiderült, mint Del Torónál. Azért nem akkora, tehát tényleg két kocsi hagyott, miközben integetsz, az úgy, hogy a második legfontosabb embere vagy a csapatnak, az mondjuk azért egy kicsit érdekes, de hát nyilván korán van még a versenyben, hogy úgy fogalmazzak. Viszont a Decathlonnál ugye rádió problémák voltak, hogy hát igazából félreértették egymást. Tehát Zexas beszólt, hogy nem tervez támadni, miután már ugye visszaért, ami tényleg nem volt egyszerű, mert ez a körpálya előtt volt a lehető legrosszabb kor. Tehát ilyenkor már szerintem maximum Pogácsárt várná meg a mezőny. Más nem nagyon. Viszont utána, mikor Zexas bemondta azt, hogy ő nem fog támadni ott a körpályán semmikor, akkor ők előre küldték ti is Benót, mert pont azt hitték, hogy majd Szexász támadni fog. És jól van, és ezért volt az, hogy senki nem értette, hogy mi történik, hogy Benó húzza a sor, de Szexász meg sehol nem látod, nem tudom, tizedik helyen körülbelül, vagy tizenkettedik helyen.
0: A rádiós problémára panaszkodott, hogy nem hallott a Lukról
1: rendesen. Igen, hogy félreértés volt, és plusz nem hallottak semmit. Tehát, hogy ez volt, ugye így volt megfogalmazva, jól emlékszem, hogy lassan már a Holdon élünk, tehát élet van a Holdon, és de egyébként verseny közben még nem nagyon tudjuk hallani egymást a rádión, ami kellemetlen, de hát nyilván azt egyébként tényleg hozzá kell tenni, hogy eszméletlen embertömeg volt itt Barcelonában.
0: Hát, csodálatosan nézett ki.
1: Igen, tehát tényleg az, hogy nem is tudom, kitől olvastam, már tényleg elfelejtettem, hogy ezek a kerékpár szurkolók sem egyszerűek, tehát 36 fok volt nagyjából, tényleg elképesztő hőség volt, és nagyon sok extra kihelyezett, hát ilyen vízcsapfószerű volt, ahol az ember odament, és nyugodtan ott ingyen, ez gyakorlatilag a várostól lehetett, a szervezőktől lehetett, nem is tudom pontosan, de a lényeg, hogy ennyi ember kimenjen, és tényleg egy vasárnap délutánról beszélünk, és ezért nem volt tőlük messze a tengerpart, mint azt, ugye talán Alex Bodden mondta, hogy hát igazából ez egy ilyen vakáció érzés volt az első pár nap nekik, fülöttek is a tengerben az IFS fiúk.
0: Az óriási interjú volt.
1: Igen, tehát,
0: hogy és egyébként okay. Hozzáteszem, ma egy elég jó tipp Alex Bodden. Tehát, hogy őt
1: még igen, és egyébként helyen sem ment rossz, tehát az összetettben is jól áll egyébként, tehát az időfutama sem volt rossz, nyilván nem voltak nagy különbségek, de elkapcsolatban nyilván, hát a forma az úgy tűnik, hogy azért nem veszett el itt az elmúlt két hétben, sőt, még lehet, hogy talán picit erősebb is. Egyébként már nagyon sok jó tipp lehet szerintem, igen. Hogy ilyen, tényleg, aki nem megy az összetettért, nagyjából ott mindenki. Nem tudom, hogy itt ki milyen napot szeretne, de kizártnak tartom, hogy azok után, amit tegnap láttunk, a Viszma egy darab embert is előre küldene, hogy itt kontrollálni. Tehát a Viszma szerintem ezt a trikót már le fogja adni, főleg, hogy a Jonas Vingegaard ugye egyetlenként a mezőnyben, de hát nagyon komoly elővigyázatosság szerint éli az életét. Ugye itt ők betegségre panaszkodnak, nem Vingegaard esetében, meg nem is egy konkrét személy esetében, hanem hát a mezőnyben biztos, hogy lehet valami, ezért Jonas Vingegaard maszkot fel, és úgy nyilatkozik szakasz előtt, szakasz után. Most, hogyha mezőnyben van valami, akkor számomra ez kicsit egy nehezebben érthető, mert utána úgyis leveszi a maszkot, és egy napi 5-6 órát el fog tölteni a következő időszakban a mezőnnyel. Szóval azért nem tudom, minden esetben nyilván a Viszmánál tudják, de a lényeg, hogy nagyon sok jó tipp van mára, mert egy nehéz szakasz lesz mindenképp, mert egyrészt túr, másrészt túr eleje, tehát a színvonal még brutálisan magas, mindenki még elég friss, harmadrészt pedig azért, mert továbbra is nagyon meleg lesz, és azért ez egy majdnem 200 kilométer, majdnem 4000 szint, tehát ez nem olyan durvák a hegyek, de ettől függetlenül azért ez egy nehéz nap tud lenni.
0: Nagyon, nagyon jó kis Tour de France van azért kialakulóban, és nyilván egyre inkább az az ember érzése, hogy Jonas Vingegaard nem kamuzott, amikor azt mondta, hogy jobb állapotban van, mint valaha. De azt is hozzátette, és ez a legjogosabb, hogy mindenki jobb állapotban van, mint valaha. Tehát, hogy olyan szinten fejlődött a kerékpársport az elmúlt években, és ezt látjuk, hogy rettenetes érzés lehet, hogy teljesen másik sportágat mondok, meglepő mondom, atlétikát, ahol a 100 gát Kozák Luca az, aki tényleg megint századokat szeret le ebben az évben is az országos csúcsból, de menet közben az az időelemény, ahol most tart, és ami mondjuk egy 8 éve világbajnoki döntőt ért volna, az már sansztalan a világbajnoki döntőre, mert az egész mezőny olyan szinten fejlődött, de ezt mondhatnám 800-ra is mondjuk nőknél, férfiaknál egyaránt. Tehát, hogy ezt érez talán a kerékpársportban is, hogy olyan szinten odafigyelnek most már még inkább mindenre, hogy oké, hogy te fejlődsz, és jók a számaid, de mindenki más is fejlődik, és mindenkinek jobbak a számai, és ez lehet egy hihetetlenül nehéz mentális feladat. Ezt egyrészt elfogadni, másrészt túlendülni rajta, és ugyanúgy csinálni tovább, és bízni abban, hogy majd jó eredményt érsz el. Hát tényleg ez az Evenepoel, még ide visszacsatolnék, mert ez óriási sztori. Meg tudtam volna nyerni a szakaszt, ha a többiek lelassítanak. Tehát ezt mondta. Ezt tényleg nem tudom felfogni, hogy ez... Mert hogy taktikailag hagyott helyet, mert akkor lelassítom.
1: Igen.
0: De ez mi? Tehát ha erős vagy, ha te vagy a legerősebb, nem hagysz helyet, hanem megelőzöd őket, és megnyered. És én persze távol legyek attól, hogy bármelyik versenyzőt, főleg ebben a mezőnyben elkezdjem kritizálni. De erre szerintem nagyon oda kéne figyelni, és nem véletlenül jönnek olyan hangok, hogy oké, értjük, de lehet, hogy ezeket a háromheteseket, ezeket főleg a túrt azt hagyni kéne, és inkább rámenni a egyhetesekre, egynaposokra.
1: Azért igen, azért az a baj ezekkel a mondatokkal, hogy ezek visszaütetnek. Tehát most nem tudom, adott esetben, hogyha nem tudom, rosszul van bekapcsolva a légkondi, és ez emiatt veszít 0,5%-ot Remco Evenepoel valamelyik este, és mondjuk szerdáról csütörtök este, vagy szerda estéről csütörtökre, és mondjuk csütörtökön kap, nem tudom, 25 percet a Tourmalén, akkor ez nagyon rosszul fog megint kinézni. Tehát, hogy egyébként nagyon jó formában tűnik Remco, tehát félreértés ne essék, nem ezt mondjuk, csak szerintem, tehát nem tudom, mikor egy taktikai hibát hozol, akkor mint mondjuk Szexász a Dauphinén, akkor utána azt leginkább felvállalod, tehát nem ez a kommunikáció, hogy ja, hát egyébként, hogy a többiek is látták, hogy hagyok helyet, és akkor ez meg ez van, akkor nyerek. Tehát, hogy ez az a baj, hogy ez nem így néz ki. Vannak azért versenyzők, akik nagyon sokat nyernek, tényleg a legnagyobb sztárok is, ritkán hallani tőlük ilyen mondatokat, hogy ja, hát nyertem volna, hogyha. Tehát, hogy nem úgy tűnt, hogy Remco Evenepoelnak sok esély lett volna a győzelemre. Lehet, hogy egy jó sprintelés, és az is lehet, hogy mondjuk Del Toro-t adott esetben megveri, Pogacsát nem verte volna meg, tehát Pogacsár erre figyelt, és akkor ugyanúgy nem nyert, de Remco Evenepoelnak mindenképp kicsit ilyen, hát furcsán ez a 68 nap versenyzés nélkül lehet kicsit őt is megviselte, mert már ugye sajtótájékoztatón is, hát ott is igazából én nem éreztem ennyire durvának ezt a kérdést, mint ahogy ő felfogta, hogy mit tudnád, hogy mit tudtok egymástól tanulni Lipovicsal, tehát, mert hogy két teljesen különböző karakter, tehát most
0: és
1: nem tudom,
0: visszakérdezett, hogy most az újságíróknál az olyan, hogy megkérdezem, hogy te mit tudsz tanulni a másiktól. Igen. Nyilván nem mondom, hogy mindenkitől tudnék tanulni, sőt, ha valamit el tudok mondani, a magukat újságíróknak mondok, az, amit egyáltalán nem szeretnék megtanulni, mert hála Istennek, hogyha mondjuk a magyar sportsajtóra gondolok, akkor van ilyen, és a hála Istennek most eléggé komoly idézőjel, de hogy ez tényleg egy nagyon fura megállapítás volt, hogy miért ne lehetne? Sőt, tehát szerintem az a baj, hogyha te azt gondolod, hogy te már mindent tudsz.
1: Igen, mert nekem viszont ez inkább így jött, hogy ja, hát én miért tanulnék Lipovicsztól bármit? Tehát, hogy nagyjából így nézett ki a történet, mert megkockáztatom, hogyha ez tehát Lipovicsot, aki ott ült mellette, kérdezik meg, akkor biztos,
0: hogy elmondja az időfutam technikáját. Elképesztően csodálom.
1: Igen.
0: A kitartását, és amúgy focizni
1: is. És mondott volna két mondatot arról, hogy egyébként miben jó Remco Evenepoel, és hogy amiben ő kevésbé, tehát robbanékonyság még talán ide lehet venni, és ezzel le van tudva a kérdés. Tehát ez megint szerintem egy teljesen fölösleges dolog volt Remcótól, mert tényleg, ha például lesz egy rosszabb napja, mint Lipovicsnak, akkor megint elő lehet ezt venni, hogy ja, hát tessék hallgatni, tehát ezt egy hete mondta az ember. Szóval meglátjuk, nyilván Remco Evenepoel azért beszélt témát mindig fog szolgáltatni.
0: Meg azért csak harmadik lett a nap a szakaszon, tehát nagy baj nincsen, és pont azon gondolkodtam, hogy
1: nagyon jól néz ki, tehát ő is lehet, hogy élete legjobb formájában van.
0: Órákat tudnánk beszélni arról, hogy mennyi minden történt, és másodpercekről van szó. Tehát, hogy ehhez képest egy hét múlva, amikor beszélünk, akkor nyilván itt már perceket fogunk elemezgetni, megnézni, hogy akkor kinek mennyi esélye maradt. Még akkor is, ha direkt úgy csinálták az útvonalat, hogy az utolsó szakaszig, ami még éles, a Párizs előttig, nem mondhast ki azt, hogy ki nyert, mert az utolsó napon is meg lehet főni, de nagyon mókás, hogy tényleg a másodperceket, eredményeket is így vesézzük ki, mert ennyire izgalmas, és hogy ennyi sztori van már most. Tehát azért az az ölelkezés ott a második szakasz után, az nekem sokáig emlékezetes marad. De ahogy Pogacsár tud örülni más sikerének a csapaton belül.
1: Konkrétan én nem nagyon emlékszem, hogy a saját győzelmének ennyire örült volna. Tehát most oké, lefeszek egy-két győzelmét, mert mondjuk az első világbajnoki címe az egyértelmű, hogy ott látszott, hogy mennyit jelentett. Ott a túrok kapcsán is volt azért, főleg a 24-es, amikor két év vereség után verte meg újra Jonas Vingegaard, tehát hogy az is sokat jelentett neki. Ott is volt azért egy-két szakasz, de hogy ekkora örömet így, hogy az elmúlt egy-másfél évben bemutatott volna, még talán a Sanremo lehet azt mondani, hogy oké, ugye nyilván valószínűleg a Roubaix is hasonló lenne, de hát a Tadej Pogacsár nem tudom, kicsit olyan volt, mint hogy tehetné, akkor igaz, hogy iszak nyugodtan, tehát hogy ez a túr is lehet a tiéd, nekem már van 4, tehát most oké, hogy ide, vagy rekord ide-oda, nyilván, de valószínűleg azért nem így gondolkodik Pogacsár, de nagyon-nagyon ritka, és nagyon kevesen vannak szerintem a mezőnyben, akik ezt hát igazából átengedték volna, tehát gondoljunk bele abban.
0: Remco nem engedte volna át.
1: Remco nem engedte volna át, és gondoljunk abba, hogyha mondjuk előző nap kap 12 másodpercet egy időfutam, hogy Jonas Vingegaard, vagy tehát fordítva lett volna az eredmény a szombatihoz képest, és ott a lehetőség, hogy bónusz másodpercek.
0: Én ezzel nem voltam az utolsó pillanatig sem 100%-osan biztos, csak 99.
1: Igen, plusz még ugye beírtak hármat külön időként is, tehát ezzel konkrétan megfordíthatta volna Pogácsár, hogyha ugye meg akkor már ő lenne sárga trikóban, mert ott lenne, hogy 13 másodperc. És egy túl második szakaszán ezt nem tudom, hogy hányan csinálták volna meg, mert szerintem nagyon kevesen, tehát senki nem hagyta volna, és itt ez is jelzésértékű, hogy az UE itt egyáltalán nem gondolkozik abban, amiben mondjuk, hogy csak megnézzük a 3-4 évvel ezelőtti túrokat, ahol arról szólt az első hét, hogy Pogácsár az ilyen típusú emelkedőkön hogyan tud időt adni Jonas Vingegaardnak, hogy nem tudom, 4 ilyen befutóból összejöjjön 1 perc. Most egyáltalán nem erről van szó, hanem sokkal inkább, hogy ja, hát még egyszer 10x másodperc egyáltalán nem érdekel, de akkor se, hogyha fél perc lenne, mert ennyivel magabiztosabbnak tűnik az UE, hogy két versenyzőnk is van, akik a legjobbak szerintünk, és emiatt egyáltalán nem kell aggódnunk ilyen dolgokon, másodperceken, és ja, mindenki elmondta, hogy nem lesznek azért az időfutamon nagy különbségek, de mégis azért hát sokkal inkább fel vannak nagyítva, mint amekkorák ezek a deficitek valójában.
0: Na, innen folytatjuk, mert nektek is indulni kell, nekem meg most ért véget a felkészülés gyűjtésem Claude-nak köszönhetően, majd erről is egyszer mesélek. Jó napot nektek, meg jó hetet a stábnak, és természetesen a kedves hallgatóinak is. Ma hétfőn, tehát az M4 Sporton 13:30-tól a szakasz. Nézzétek, mert a mai is nagyon jónak ígérkezik, még a hangulatában hát nem is
1: pontosan utánunk.
0: Legjobb, igen. Így van. Így. Úgyhogy most már csak be kell kapcsolni az M4 Sportot, és már kezdünk is. Köszönjük szépen a figyelmet, szép napot, jó hetet, ilyen a túr. Sziasztok!
1: Köszönjük, sziasztok!
3: Ez volt a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpármagazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Blackboard 15-13!
1: Radulovics! Gól! Blackboard!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Minden versenyző nevében ígérem, hogy az Európa-bajnokságon a sportág dicsőségére és a csapatom becsületére fogok részt venni.
3: Okay, so on the first stage, please, Lianka.

sporthely mai házigazdája nem is elsősorban Budaörs, bár a helyszín ennek a városnak a sportcsarnoka, sokkal inkább a légtorna Európa-bajnokság. De mi is az a légtorna? Annyit tudnunk kell, hogy ebben a sportágban mi magyarok sportnagyhatalomnak számítunk, de talán az is igaz, hogy erről a sportágról egy átlagos sportszurkoló aránylag kevesebb tud. Célunk, hogy legalább egy picit ez megváltozzon. Bemutatjuk a légtornát, bemutatjuk a főszereplőket, belesünk a kulisszák mögé az Európa-bajnokságon. Tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok.

0: Simkó Georgina, elnök helyettes, Magyar Levegősportok Szövetsége.
1: Ugye nem ez az első világverseny Magyarországon, tehát van már tapasztalat, ez könnyebbé tette ennek az Európa-bajnokságnak a megszervezését?
0: Tavaly szerveztünk először egy világbajnokságot, ráadásul az dupla volt, mert volt egy rúcsport és egy légtorna része. Ez pedig most egy Európa-bajnokság, és csak légtorna, tehát egyértelműen kicsit könnyebbé tette. Ha most ez lenne az első nemzetközi versenyünk, akkor azt mondanám, hogy úristen, most annyi nehézséggel találkoztunk, de egy ilyen tavalyi VB után igazából most ez így flottul megy, azt kell mondjam.
1: Belemehetünk a részletekbe, akár az EB szervezéssel, a lebonyolítással kapcsolatban, de szerintem először a légtorna részleteibe menjünk bele, mert nagyon sokan szerintem nincsenek tisztában, hogyha először kezdésként pár mondatban össze kellene foglalni, hogy mi az a légtorna a rádióban. Nyilván nagyon nehéz, mert ez egy látványos sportág, de azért próbáljuk meg, hogy amikor légtornáról beszélünk, akkor miről beszélünk.
0: A légtornának van egy múltja, ami egyértelműen, hogyha bárki a légtornára gondol, akkor a cirkusz művészethez kötődik, tehát a cirkuszban láthattuk ezeket a légtornász számokat, amikor a levegőben valamilyen eszközön hosszabb időn keresztül gyakorlatokat mutatnak be, hajlékonysági elemeket, erőelemeket, egyensúlyelemeket. Ilyenkor ugye sokáig nem éri a talajt annak a művésznek vagy sportolónak a teste semmilyen ponton, és a főbb gyakorlatok azok ugye a levegőben zajlanak, ezért hívjuk ezt légtornának.
1: A gyakorlatokról beszéljünk egy picit most, amin túl vagyunk, az két sejem kötél, én így fogalmaznék, mert hogy nagyon laikus vagyok ebben a sportágban, de két különböző. Az egyik egy, inkább huroknak nevezném, tehát egy olyan sejem kötél, ami nem ér le a földig, viszont nem két különálló részből áll. Ezen nagyon szép gyakorlatokat mutatnak be a pici lánykák, meg a nagyobb lánykák, sőt a fiúk is, majd erre is kitérhetünk. Mi a különbség? Mert hogy a másik, az pedig két különálló, vastagabb szalag, ha lehet szalagnak nevezni, majd kijavítasz, hogy mi ennek a megfelelő szakkifejezése. Mi a különbség a kettő között elsősorban, és mi az, amilyen mutatvány, nem is mutatványokat, mert ez talán a cirkuszból jön, milyen gyakorlatokat mutatnak be rajta a versenyzők?
0: A légtorna az nálunk egy szakág. Tehát mi levegősportok néven foglaljuk össze a rúcsportot és a légtornát. Tehát van a levegősportoknak a rúcs sport szakága és a légtorna szakága. Ugye azért alakult így ez a levegősport, pont annál fogva, amit az előbb mondtam, hogy a gyakorlatot a levegőben hajtja végre a sportoló vagy a versenyző, akár a rúdon, akár a légtorna eszközön, ez gyakorlatilag eszközfüggő, és így vettük ketté a rúdsport szakágat, meg a légtorna szakágat, most ugye csak a légtornáról van szó. És több eszközt láttok, a légtornának különfajta mozgásformái vannak, ez eszközönként különbözik. Egyik mozgásforma az a szilk, ez talán a legismertebb a cirkuszművészetből is. Ez amikor kettő különálló anyag, egy jó hosszú anyag, ilyen 5, 6, 7 vagy akár 8 méter hosszú is lehet ez az anyag. Két különálló ága van, és ezen hajtják végre a gyakorlatokat. A másik anyag pedig egy anyag, ami önmagába visszafordul, egy hurkot képez, ezt hívjuk hamoknak. És a harmadik mozgásformája a légtornaszakágunknak az a karika, ami ugye nem egy puha eszköz, hanem egy vas karika. Ezt tényleg csak azt tudom mondani, hogy ha valaki nem látott még sport jellegű légtornát, viszont a cirkuszból már ismeri ezeket a dolgokat, így vizuálisan visszajönnek neki, akkor ugyanezeket az eszközöket kell elképzelni, csak a sportszövetségen belül egy más nézőpont, más metodika a megközelítése ennek az egésznek, és a sportággá válásnak egy útja volt az, hogy mi ezen elindultunk, ezen az eszközhasználaton, szakák felosztáson, stb.
1: Az elindultunk, az mit jelent, hogy még gyermekcipőben jár Magyarországon a légtorna, vagy azért már eltelt annyi idő, hogy mondhatjuk azt, hogy világbajnokságot, Európa-bajnokságot szerveztünk, úgyhogy ha nem is nagyhatalomnak, vagy lehet akár nagyhatalomnak nevezni Magyarországot?
0: Hát ez két külön nézőpont. Hát mi nézőpontunkban Magyarország egy nagy hatalom, illetve hát, hogyha a légtorna és légtorna szinten nézzük a világban, akkor valójában tényleg az vagyunk, de gyerekcipőben is jár ez az egész a többi nagy sportákhoz képest. 2024-ben lett a rúcsport és a légtorna külön sportág. Ez rengeteg előnyt jelent a sportolóknak, mind versenysportolóknak, mind szabadidősportolóknak, és azért azóta még csak két év telt el. A szövetség nagyon igyekszik, hogy ez Magyarországon megkapja azt a megfelelő rangot, presztízst és talán hírnevet, hangot, amit megérdemel, azok alapján, az erőfeszítések és teljesítmények alapján, amit a sportolói közösségünk beletesz, de azért még ez tényleg egy 2015 óta szerveződő sportág, hivatalos keretek között 2015 óta szerveződő sportág, tehát azt mondhatom, hogy azért ez a nagy sportágakhoz képest még gyerekcipőben jár.
1: Itt is úgy van, mint a ritmikus gimnasztikában, hogy mindenki minden szeren versenyez, vagy vannak szerspecialisták akár, tehát hogy épül fel egy ilyen Európa-bajnokság, vagy egy verseny?
0: Itt átadnám a terepet a Hallengár Tímeának. A Hallengár Tíme a versenyszervezési koordinátorunk. Jelen pillanatban az Európa-bajnokságon főszervezőként vesz részt, és szerintem ezeket a részeket, most technikai, operatív részeket a Tími megválaszolja.
1: Akkor Timihez fordulok, és akkor a kérdést nem tudom, hallottad-e, hogy ugyanúgy van-e itt, mint mondjuk a ritmikus gimnasztikában, hogy mindenki minden szeren versenyez, vagy vannak akár szerspecialisták előírása, hogy kell külön mindenkinek, mert hogy létezik akár egy összetett pontszám, vagy pontszám számítás, tehát az ilyen részleteket hogy kell elképzelni?
2: Üdvözlök mindenkit, Kardos Hallengár Tíme vagyok, ahogy Csillina is említette, a Magyar Levegősportoktól versenykoordinátorként, illetve jelenleg főszervezőként. Maga a légtornának, ugye, hogy említetted, is több szakága van. Ez nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk a tornasportban, hogy akkor gerenda, talaj, illetve ugrások. Itt választhat a versenyző akár csak egy szakágat, de hála jó égnek nagyon sok versenyző van, aki több szakágban próbálja ki magát, hiszen egy-egy szakágnak az elemei könnyebben átültethetőek, ha már rutinus a versenyző, a másik szakágba. Úgyhogy nagyon sokszor előfordul, hogy ha valaki szilken versenyzik, akkor ő fog versenyezni hemokkon és karikán is. Egyébként ugyanúgy, mint a ritmikus gimnasztikánál, vagy más látványsportoknál, itt is pontozási rendszer van, ami több szekcióból tevődik össze. Három fő szekciónk van, az egyik az a difficulty, ez a nehéz elemek. Itt a versenyzőnek attól függően, hogy amatőr vagy kompetitív, illetve milyen korosztályba tartozik, megvan a code of point szerint, hogy mennyi elemet, illetve milyen pontértékűt kell választania. Itt is ugye több verzió van, tehát van hajlékonysági erőelem, balansz, forgások, és akkor ebből összeáll egy gyakorlatsor, amit a nehéz elembírók fognak pontozni. A pontozási rendszer másik fele, hiszen ugye egyrészt esztétikai sportról beszélünk, bocsánat, az a kivitel lesz. Itt a bírók azt fogják nézni, hogy megfelelő testtartás van-e, feszese a mozdulat, a spárgaszögeket és egyebeket, illetve van egy artistic pontozási rendszer, ami igazából a versenyzőknek egy szabadabb teret ad, az artistic bírók pedig azt pontozzák, hogy maga a zenét hogy tudja értelmezni a versenyző, esetleg meg-e formál egy karakter, milyen táncmozdulatokat, milyen akrobatikus elemeket rak bele a talaj koreográfiájába, mert hogy nem csak a szeren kell nekik bemutatni a versenyszámot, hanem a talajon is van egy kötelező rész, amit be kell járni, színpadbejárás, illetve tánc szempontjából.
1: Akkor ez a különbség, mert hogy itt néztem egy pár gyakorlatot, és van, aki sokkal többet dolgozik a földön, és aztán kevesebbet, nem mondom, hogy kevesebbet, de arányaiban kevesebbet magán a szeren, tehát ezt ő döntheti el, mert hogy tudja, hogy mi mennyit ér, és hogyha ő mondjuk földön jobb, akkor azt egy picit jobban előtérbe helyezi, mert arra mondjuk a kivitelre nagyobb pontszámot kaphat, és ezért választja azt.
2: A kivitelt magát egyébként akár az eszközön, akár a talajon nézik a bírók. Igen, megoszlanak egy kicsit, tehát van egy kötelező talaj mennyiség, amit ez 30 másodperc, amit kötelezően mindenkinek talajon kell tölteni. Ha ezt nem, akkor ugye büntetőpontot kap. De vannak olyan versenyzők, akik úgy teszik össze a koreográfiájukat, hogy a kötelező elemet, ami éppen az ő kategóriájában 5 vagy 10 elem, azon kívül minden időt a talajon töltenek. Hiszen ugye nincs meghatározva, hogy a kötelező elemeken kívül rakhat, vagy rak-e bele plusz elemet, vagy sem. És vannak olyan versenyzők, akik meg inkább az elemeket szeretik többet belerakni, akár még hogyha nem is kötelező elemként, és egy picit kevesebbet töltenek a talajon. És a talaj is különböző, hiszen vannak, akik egy kicsit művészi előadást mutatnak be, kicsit táncosabbat, kicsit karakteresebbet, és vannak, akik esetleg tornászósabbat, tehát hogy tényleg azt gondolom, hogy ebbe a sportágba mindenki megtalálja a saját útját, a saját stílusát, és a saját önkifejezését.
1: Van, aki már eleve ezt a sportágat kezdi, vagy mondjuk lehet, hogy tornászként kezd, de aztán jobban megtetszik neki a légtorna, tehát ez a sportág elért már egy olyan szintre, hogy valaki eleve ezzel kezd, és nem az van, hogy egy másik sportágból tér át?
2: Mind a kettő jellemző egyébként. Nagyon sok olyan versenyző van, aki ezzel kezd. És nagyon fontos elmondani, hogy teljes előképzettség nélkül is, hiszen a szintrendszer úgy épül fel, hogy egészen a kezdőktől, tehát aki még soha nem találkozott ilyen eszközzel, fokozatosan vezetődik be ebbe a világba, fokozatosan fog megerősödni, fokozatosan lesz hajlékonyabb, és vannak olyan versenyzők, akik valóban más sportágból jöttek át, akár azért, mert ott nem tudtak sikeresek lenni, akár azért, mert nagyon megtetszett nekik ez a mozgásforma, tehát van átfedés. Az azért tény, hogy az, aki esetleg egy táncos múlttal rendelkezik, vagy az, aki egy más tornasport múlttal rendelkezik, azok egy kicsit könnyebben állnak át a légtornára, de aki teljesen kezdő, az is meg tudja találni benne a szépséget és a fejlődést.
1: Nagyon női sportág, de látunk itt fiúkat is az Európa-bajnokságon, akkor ez nem ritka?
2: Kevesebb a férfi valóban, de ez évről évre nő, és egyre népszerűbb, hiszen ugye a cirkuszművészetben is rengeteg férfi van, például a kínai rudasok, azok többsége férfi, nagyon sok a szilken, nagyon sok vegyes páros van.
1: Mert hogy ezt lehet párban is csinálni?
2: Igen, van ugye az egyéni szekció, és van ugye a duó, és a duóknál vannak vegyes párosok férfinő, egyébként kifejezetten látványos véleményem szerint, amikor egy férfinő mutat be koreográfiát bármelyik eszközön, vagy akár két lány is bemutathatja, de azok is nagyon látványosak, de az egy picit különlegesebb, amikor egy férfinő mutatja be. Igen, tehát, hogy gyakorlatilag bárki bármit elkezdhet benne, mert meg fogja önmagát találni.
1: Hogyha elkezdésről beszélünk így csúnya szóval, akkor van ennek valami életkori minimuma, hogy egy bizonyos kor fölött már azért nem érdemes elkezdeni, mert egyrészt az ember fél, vagy nem olyan az izomzata, vagy nem rendelkezik olyan képességekkel, hogy belőle aztán jó légtornász legyen.
2: Nem, én azt gondolom, hogy ez tényleg egy kortalan sport. Tehát, hogy egészen picik is kezdik akár a hemokkot, 5 éves kortól, 6 éves kortól. Vannak olyan egyesületek, ahol már 4 évesen vannak rávezető órák, és vannak 50 pluszos versenyzőink is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg kortól, nemtől független bárki megtalálja önmagát ebben a sportágban.

0: Svegliamo Carlos.
1: Kardos Lilien, ő már itt mellettem, Európa bajnok. Ez az első aranyérmed Európa bajnokságon?
2: Igen, ez az első. Hát nagyon izgultam, de ugye megnyertem, és most nagyon-nagyon örülök.
1: És mennyire izgultál, amikor az esküszövegét kellett mondani, mert hallottuk, hogy az is hozzád fűződik?
2: Hát nagyon izgultam, de amikor elkezdtem mondani, éreztem azt, hogy ez menni fog.
1: Hány éves vagy egyébként?
2: 8,5.
1: És mióta légtornászkodsz?
2: 2,5 éve.
1: És hogy kerültél a sporták közelébe egyáltalán?
2: Egy fél évet balettoztam 4 éves koromban, de az nagyon így nem jött be, és aztán 2 év múlva rátaláltunk erre a sportra, és nagyon megtetszett.
1: Az érdekelne a legjobban, hogy hogy találtatok rá erre a sportra?
2: Hát ott voltam a mellettünk lévő utcában, és anya így keresgélt, és egyszer csak megtaláltuk, tehát nagyon nem volt semmi.
1: És nem félsz a kötélen fönt? Mert én néztelek, ahogy csinálod, hát egyrészt lenyűgöző volt, másrészt meg azért dobogott a szívem, nehogy leessél.
2: Hát inkább, hát a kötélen nem félek, de inkább a karikától, mert ott nehezebbek az elemeim.
1: Erre az Európa-bajnokságra hogy készültél? Azt mondod, hogy most nyertél először, de úgy jöttél ide, hogy nyerni szeretnél?
2: Igen, úgy jöttem. Én hát otthon nagyon-nagyon sokat gyakoroltunk, meg az edzőimmel is, nagyon sok magánórám volt.
1: Miért szereted ezt a sportágat ennyire?
2: Azért, mert tudok új elemeket megtanulni, és hajlékony is leszek tőle, meg ott vannak a barátnőim, akik nagyon aranyosak, és így jó oda menni nagyon.
1: Amikor először felfedezted magadnak ezt a sportágat, és kipróbáltad, akkor mit csináltál? Először csak mondjuk belekapaszkodtál a kötélbe, és akkor szépen lassan jutottál el odáig, hogy már ilyen csodákat tudsz művelni?
2: Igen.
1: És akkor sem féltél a legelején?
2: De akkor nagyon-nagyon féltem. Csak otthon volt egy csempintám, és azon mindig így csüntem. És úgy meg már könnyebb érzés volt egy picit, de attól még nagyon izgultam, megféltem.
1: És minél többet gyakoroltál, annál kevésbé félsz?
2: Igen.
1: Akkor most már nem nagyon félsz?
2: Most már egy kicsit sem.
3: Uri Voda Barna vagyok.
1: És azt hiszem, hogy egy színes egyéniség, ha csak a frizurádból indulok ki, meg abból is, hogy azért fiúk nem nagyon vannak ebben a sportágban. Te hogy kerültél bele?
3: Hát igazából a nővérem elkezdett ilyet csinálni, ilyen sportot, és megtetszett nekem is.
1: Mi tetszik benne a legjobban?
3: Szép elemek.
1: És nem félsz? Már nem félsz? Vagy féltél valamikor egyáltalán?
3: Hát, amikor még kezdő voltam, akkor még féltem, de most már nem.
1: Már mennyire nem vagy kezdő, mióta csinálod?
3: Hát igazából ez úgy történt, hogy ugye a nővérem ugye már haladó volt, és ezért én is átkerültem haladóba, mert az anyukám nem akart, hogy külön vigyen edzésre.
1: Ez akkor azt jelenti, hogy sokkal többet kell edzened, mint egyébként a tapasztalatod alapján kellene?
3: Igen.
1: És egy ilyen Európa-bajnokság, amit itt rendeznek Magyarországon, ez mit jelent neked? Mennyire izgultál, vagy mennyire szerettél volna bizonyítani? Gondolom, családod, barátok is itt vannak.
3: Hát azért szerettem volna bizonyítani, hogy megmutassam, hogy én milyen ügyes vagyok ebben a sportban.
1: És szerinted sikerült?
3: Igen.
1: Ugye a lányok azért a szép ruhával, a sminkkel tudnak valamit varázsolni. Te ezzel a frizurával, amit próbálok leírni, igazából ilyen pici szarvacskák vannak hajzselével, gondolom, kialakítva. Tehát, hogy te a frizuráddal mutatod meg az egyéniségedet, vagy úgy próbálsz egy picit kitűnni, bár azzal, hogy fiú vagy, már eleve kitűnsz.
3: Igen, próbálok kitűnni a sorból.
4: Sefjen Zsuzsa vagyok.
1: Aki szülőként van itt, szurkoló szülőként, mennyire izgul ilyenkor egy anyuka a lelátón?
4: Hát pont beszéltük, hogy nem tudjuk, hogy ezt ki lehet-e majd nőni így a egyre több és több verseny alkalmával. Nagyon rettenetesen izgulunk ilyenkor mindig.
1: Megjött közben a pici lányka, és te mennyire izgulsz? Lehet, hogy anya jobban izgul, mint te?
5: Hát lehet.
1: Te versenyezni fogsz, vagy már túl vagy rajta?
5: Már túl vagyok rajta, de még fogok.
1: És hogy sikerült ez, amin már túl vagy?
5: Hát második lettem.
1: Hát az gyönyörű, szép egy ezüstérem.
5: Igen.
1: Ez egy Európa-bajnokság. Mennyire izgultál akkor azért egy picit mégiscsak?
5: Hát én nagyon picikét.
1: Nem vagy ez az izgulós típus?
5: Nem.
1: Nagyon jó, akkor visszafordulok anyához, aki viszont izgulós típus. Az, hogy ezt én kívülállóként mondom, hogy ez egy ilyen veszélyes sportág, mert ezért könnyen leeshetnek, az még jobban hozzáad ehhez az izgulási faktorhoz?
4: Hát ehhez azt hiszem hozzá lehet szokni, meg én azt gondolom, hogy bízunk az edzőkben is a gyerek tudásában, hogy olyan elemeket végeznek, ami biztonságos, és nem gondolom, hogy bármi probléma lenne. Nagyon ügyesek mindenki, de valóban vannak olyan esések, aminél azért úgy felsóhajtunk, vagy felsikoltunk, hogy ijesztő így hirtelen első látásra.
1: De a kezdetén ez az izgalom még nagyobb volt, amikor ugye nem lehetett tudni, hogy mi sül ki ebből, igen, és hogy mennyire tehetséges a lányka.
4: Igen. Az elején azért sokkal. Hát ő 5 éves korában kezdte
1: a most mennyi?
4: Végtornát, most 8,5. Úgyhogy most már a profi kategóriába túl van a tavalyi Versity amatőrön, és idén most már ő profi kategóriában versenyzik mind a 3 szeren.
1: Hogy került ő ehhez a sportághoz?
4: Hát egy cirkuszi előadást néztünk meg, és az őt annyira elvarázsolta, hogy azt mondta, hogy anya, én ezt a sportot szeretném csinálni, és akkor kerestünk egy ilyen egyesületet, ahol ő ezt tudja csinálni.
1: Egy nagyon praktikus kérdés az, hogy szemüveges vagy, az bármiben zavar? Verseny közben is rajtad van?
5: Nem, csak hát odaadom az edzőmnek, mielőtt megyek fel a színpadra.
1: És az nem zavar akkor, hogy nincs rajtad?

0: Erdélyi Sándor vagyok.
1: Itt a mellényből azt látom, hogy a biztonságra ügyel, de ahogy itt nézegettük a kiírásokat, nekem úgy tűnt, hogy azért ért ehhez a sportághoz, ez így van?
0: Én csak azért értek, mert tavaly volt egy világbajnokság ugyanebből a sportágból, és ott több napot voltam itt, és azért így rám ragadt egy kicsit.
1: Most itt beszélgetünk kint a terem mellett, és lehet, hogy önnek itt is kell állnia, akkor magából a versenyből nem is sokat lát.
0: Hát most annyit látok itt a hemoknak a részére rálátok, a szilkre, ugye ahhoz be kell menni a küzdőtérre, de ugye tavaly olyan helyen voltam, ahol láttam a rúdat is, a kört, tehát a gyűrűt, mindent láttam tavaly, úgyhogy már nem, nincs új, ami látni. Meg ugye ez a sporthoz azt nézem, hogy ez a ritmikus sportgimnasztika az alap, tehát amelyik ország ebben jeleskedik, mint ukránok, oroszok, magyarok, ugye azoknak ez a többi koreográfia, ez csak tanulni kell, ugye, hogy hol fogja meg a szallagnak a részét, hogy mikor pörög le, hogy hol állítsa meg, hova akassza a lábát. Hát ez mind csak gyakorlás. Hát ugye van a másik, a többi nemzet, amelyikben nincs így benne a vénájukban ez a sport, akkor nem is lesznek eredményesek.
2: Sánter Renáta és nevelőedző. Edző.
1: Mit jelent az, hogy nevelőedző?
2: A szövetségben van 3 nevelőedző, akik nem csak a saját egyesület versenyzővel foglalkoznak, hanem amint megvan a válogatott keret, utána úgy az egész országban segítjük és figyeljük a versenyzők felkészülését.
1: Feltételezem, hogyha edző vagy, akkor te is ezt a sportágot űzöd, vagy űzted?
2: Amikor még én versenyeztem, akkor még ez nem nagyon volt úgy a láthatáron, tehát én akrobatikus táncoltam és tornáztam, és abból lettem légtornaedző.
1: Nagyon sok a közös pont a két sportágban?
2: Igen, elég sok, mert eleve sok a talajrész, egy fél percet legalább a talajon kell tölteni, amiben akrobatikus elemet is bele kell tenni, szóval az alap az eleve nagyon közös, és utána igazából a felkészülés is nagyon hasonló, mert nálunk nem csak a légtornával készülnek, hanem ugyanúgy akrobatikával is táncol is a versenyekre.
1: Tehát az lesz jó légtornász, akinek az akrobatikához megvan az izomzata, a felépítése, a ritmusérzéke, minden ilyesmi, az kell ahhoz, hogy valaki jó légtornász legyen?
2: Nem feltétele, és nem kifejezetten kell, de szerintem nagy előny. Nálunk is a saját versenyzőinken látom, hogy nálunk ugye nem csak a légtornára készülnek, nem csak légtornázés van, hanem mellette talaj, akrobatika és tánc is, és sokkal könnyebben tanulnak meg így az eszközökön is bármilyen elemet, és nagyon sokat jelent a talaj résznél, ahol az artistik pontokat kapják.
1: Azt mondod, hogy nem alapfeltétel, van bármilyen alapfeltétel ahhoz, hogy valaki jó légtornász legyen?
2: Szerintem igazából semmi, tehát hogy a nulláról is el lehet kezdeni, és el lehet jutni egy versenyzői szintre, ha valaki tényleg kitartóan csinálja és felkészül.
1: A gyakorlás a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb a sok gyakorlás?
2: Igen, a sok gyakorlás.

0: az összekötések, én azokat a részeket szeretem legjobban.
1: Milyen az a folyamat, ahonnan eljuttok mondjuk, nem tudom, hogy nevelőedzőként ezzel foglalkozol-e az első lépéssel, amikor mondjuk jön egy versenyző, hogy neki ez a zene nagyon tetszik, és már eszébe jutott pár mozdulat, amit erre lehetne csinálni, és innen felépül egy gyakorlat. Tehát ezt a folyamatot hogy kell elképzelni?
0: Versenyző függő szerintem, meg edző függő is. Nálunk közösen találjuk a gyerekekkel a témát általában. Mi is mondunk nekik, ők is havonnetetik sokszor, amúgy a gyereknek tök jó ötlete van, és akkor azon a vonalon indulunk el. Van, amikor inkább tőlünk kérnek segítséget, és akkor szülőkkel, gyerekekkel megbeszéljük, de mindenképp kell az a közös pont, ahol hogy az edzőnek is tetszen az ötlet szerintem, meg a versenyzőnek is, mert úgy tudnak közösen összehozni szerintem a jó gyakorlatot.
1: Melyik az általánosabb, hogy előbb van meg valakinek a fejében a zene, és akkor ahhoz próbáltok összeállítani egy gyakorlatsort, vagy megvannak azok az elemek, amit tudod, hogy hozzáillik, ő jól meg tudja csinálni, és aztán kerestek hozzá egy zenét?
0: Sportversenyen szerintem nálunk legalábbis van, hogy hamarabb megvannak az elemek, amiket már gyakorolnak, mert minden korosztálynak megvan, milyen szintig mehetnek. Tehát azért általában az elemek már nagyjából adottak, és azt próbáljuk meg inkább zenére tenni. De van, hogy a zenét vágjuk az elemekhez, vagy teljesen fordítva, attól függ, mikor, hogy jön ki a lépés.
1: És akkor ezek után jön mondjuk az előadó ruha?
0: Igen, igen, amint megvannak a kötelező elemek, igazából aköré tudjuk építeni a többit, meg akár a smink, haj, ruha, minden, ami a témához megfelelő, mert erre is pontot kapnak.
1: És ez is egy külön művészet?
0: Igen, szerintem ez is.
1: Ezt mennyire élvezik ezt a részét a lányok egyébként? A sminket, a hajat, a szép ruhákat?
0: Nagyon szerintem azt nagyon szeretik, szeretnek együtt felkészülni, egymás sminkelik, egymásnak a haját szokták csinálni, a nagyobbak már a kicsiknek, szülők is segítenek, a szülők is szeretik amúgy csinálni a sminket, hajakat, szóval szerintem szeretik ezt az alkotási részét is.
1: Mennyire nehéz mostanában bevonzani a sportágba a gyerekeket, és mennyire nehéz aztán ott is tartani őket?
0: Szerintem már sokkal nehezebb, egyre nehezebb szerintem ezeket így mindenféle sportágba bevonni a gyerekeket, mert már nehezebb őket lekötni. Tehát egyre jobban már az okostelefon, meg a tévé, meg mit tudom én, és szerintem sokkal nehezebb. Tiniket is nehezebb már ott tartani, azért nálunk van versenyző 4-5 éves kortól 20 éves korig, és meg lehet őket tartani, de minél idősebbek, szerintem minél nehezebb azért most már. Meg minél egyre másabb a korosztálya, meg a gyerekek is másabbak, nehezebb. Szerintem bevonzani amúgy nem nehéz annyira, mert látványos, tehát meglátják, kipróbálják, eljönnek edzésre, de azért amikor már egy versenyző szinten kell edzeni, az már azért teljesen más kategória.
1: Mert nagyon sok edzést, nagyon sok gyakorlást igényel mondjuk, hogyha heti vagy napi szintre lebontjuk, akkor ez hogy néz ki?
0: Hát nálunk nagyon sok, nem biztos, hogy mindenkinél így van, de nálunk heti, van, aki 7, van, aki 9-et edz, tehát, hogy van, amikor ugye talajedzés van, akrobatika, és utána még van mondjuk 2 óra talaj, aztán van egy 2 óra légtorna, van, hogy vasárnap még 3 órát légtornáznak nálunk, van, aki már rudazik is, és akkor rudazik 2 órát, majd megy akrobatikára 2 órát, tehát nálunk azért az már elég magas szinten van, de szerintem azért egy heti 4 edzés már mindenképp kellene egy versenyző szinthez.
1: Az nagyon soknak tűnik. Az, hogy most itt hazai pályán Budaörsön van egy Európa-bajnokság, az mekkora motivációt ad ebben a nagyon sok edzésben, ami várt rájuk, és majd vár a jövőben is a versenyzőkre?
0: Szerintem azért szeretik, amikor itt van, megmotiváltabbak, mert többen el tudnak jönni megnézni őket, itt családtagok, barátok, mert itthon vagyunk. Nincs az utazási költség azért, tehát, hogy nem kell sokkal előtte kiutaznunk, vagy közel van mindenkinek, nálunk vannak pestiek is, meg vannak Szolnokról, és akik például pestiek, azok tök könnyen hazajárnak, tehát hogy azért így kicsit könnyebb, de a motiváció szerintem teljesen ugyanolyan, amikor külföldre megyünk meg itthon, mert Európa-bajnokság, tehát hogy az a része szerintem változatlan.
1: Hogyha Európa-bajnokság, akkor a nagyhatalom, vagy az igazán jó versenyző nemzetek Európában vannak, vagy ez egy világszintű és világszinten népszerű sportág?
0: Hát most már világszintű, tavaly világbajnokság volt itthon, de szerintem a legjobbak azok az Európa szintű versenyzők, európai versenyzők, az ukránok és a magyarok szerintem jelenleg ez a két legerősebb ország a légtornában.
2: A Sporthely mai házigazdája a Légtorna Európa bajnokság volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották.
3: I Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapest.

szenzációk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Hőhát tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Redford 15-13!
1: Radulovics! Gól! Redford! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: interneten az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhat előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéri egy hatalmat!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra múlt 6 perccel, ma reggel július 7-én, kedden. Kezdjük a Nemzeti Sportrádióban a Sportreggelt kiválóságokkal az oldalamon, ha mondhatom. Egy irányba futunk a csapat, úgy néz ki most, hogy jobb szélen elől fent, tulajdonképpen a rádiózási jamája. Szuper Levente, jó reggelt kívánunk, hello Levi!
2: Jó reggelt, Levi! Köszönöm szépen a bemutatást.
1: Jó, és akkor tulajdonképpen a spanyol válogatott Pedriét is, egy Márkot is bemutatom. Hello, Márk,
2: jó reggelt. Sziasztok. Jó. Azért hallgattam, próbáltam neked valamit.
3: Valaki és gondoltam, hogy mi lesz, egy kicsit aggódtam.
4: Sergio Ramos.
3: Ne, Isten ments, én balszás vagyok, tehát bocsánat.
4: Levi.
3: Levi sem, bocsánat.
1: Engem Sergio Ramos.
3: Isten meg a ments.
1: Levi, én tényleg eddig tiszteltelek. Tehát, hogy de nem lehet.
2: Így korán reggel, így gyomorra.
1: Hát én tettem ki a múltkori egyik jegyzetembe, hogy ugye a francia válogatott legyőzte a 11 Sergio Ramos a felálló Paraguay csapatát. Ki kérem magamnak Sergio Ramos? Nem. Na szóval jó reggelt kívánok. Drága hallgatók, 0-30-55-55-6-05-ös az elérésünk. Egyrészt foci VB, meg minden más témában nyitottak vagyunk, hogy olvassuk és befogadjuk az üzeneteiteket. Hát túl vagyunk egy nagyon kellemes tegnapi napon. Azon túl, hogy szerintem minden szerintem tekintett a labdarúgó világbajnokságra felé figyel. Azért mellette van egy kis Wimbledon is, azért erről is beszéltünk itt a levővel, hogy Zabalenka egy annyira tündéri csaj. És de nem tudom, ti hogy vagytok vele. Így külsőleg. Kedves nektek is?
2: Hát inkább a tenyeresét fogadnám el, mondjuk.
1: Tenyeres nála. Jó, igen. Jó, oké, értem. Na mindegy. Szóval, hogy megint kiesett, kiült és nyilatkozott, hogy most akkor elmegy és iszik egy picit, és utána újra kezd az edzéseket.
2: De ez tök jó. Őszintén.
1: Nagyon bírom az ilyet.
2: Tehát nehogy az legyen, hogy megtalálják valamilyen bárba, és akkor az meglepetés legyen, és hír legyen, mert ő elmondta, hogy ott lesz.
1: Egyébként úgy, van egy ilyen, ez egy ilyen kontraszektív dolog, hogy kimondott, hogy ezt fogod csinálni, mondom, már senki nem fog vele foglalkozni. Nem szerint régen Jákso László mondta, hogy nincs állas. Onnantól már nem voltak cikkek, hogy Jákso Lászlónak nincsen álla. Na mindegy, szóval itt tartunk a sport tekintetében. De hogy sajnos nem mennyire, én úgy érzem, hogy Gyokó be fogja húzni a 25-et. Ha már itt tartunk, nyilván vannak azért előtte egy pár, akik ezt nem fogják engedni.
2: Hát ma például egy Ozsi Eliasszim.
1: Hát, abban nagyon nagy potenciál volt Ozsi Eliasszimben, de aztán látod, de azt hiszem 10 körül van még mindig.
2: Hát a top 10-es simán, úgyhogy ott van, és most fűven azért elég jól.
1: És van köztük egy 20-as körülbelül. Annyi nem, de
2: 15 év, igen.
1: Tehát ezt tudjuk, tegnap is teniszeztem. És szóval fiatalabb a játszó, köstül a gatyán, és hagyd fel minden reményen, szóval. Na mindegy, szóval ki is kaptam. Azért szerintem azért nézzük azért Wimbledont is félszemet, tehát nem csak a VB-t. Ugyanakkor meg a VB kapcsán nem feltétlen csak a szerintem a meccseket, hanem inkább az egész VB-t, meg a csapatokat körülvevő felhajtást, meg történéseket is érdemes nézni. Ugye tegnap, nem tudom, Hősöknek járó ünneplésben részesítették otthon a Zöldfoki szigetek válogatottját. Gyönyörű hölgyek fogadták, pompás táncokkal. Azért így haza lehet térni, nem?
3: Gyerekek. Ezután a teljesítmény után persze. De jó zseniális volt.
1: Hát most nem tudom, hogy arról beszéltünk-e. Tehát az argentinoknak rúgott második gól az... Ott szerintem a srác az ma hagyja abba, a mezt kereteztesse be, a videóba csináljon abba a gólból, nem tudom, 4 millió darab felvételt. Arra nem beszélve, hogy úgy néz ki, hogy ugye a kapus már lehet, hogy már mi volt, csak egy mém volt, hogy bekem mellett.
3: Én is olvastam, nem tudom. Hát most bárhova mehet igazából. De tényleg annál a gólnál ott közvetítés közben mindent eldobtunk. Tehát az eszméletlen volt. Az.
1: És a 100, nem tudom, 18. percben egy öngollal jut tovább Argentina. Gyerekek, na, tehát ilyen szempontból jó ez a VB, hogy tele van váratlan helyzettel. A paraguayi nem tudom, csapatról, meg a játékról, azért szerintem 80%-ban mindenki ugyanazt mondja, de vannak 20%-ban olyanok, akik azt mondják, hogy igen, így is kellett. Egyrészt utálom a franciákat, mondom, oké, de azt ne érzelmileg, hanem ezt sportszakmailag közelítsük meg, így nem lehet széttördelni minden.
2: Sportszakmailag úgy nézett ki, mint egy NHL playoff. És ott mondjuk a Florida Panthers, amelyik mindig így fizikálisan és ilyen picit alattomosan akarja mondjuk legyőzni az ellenfelét. Tehát,
1: Minden egyes párharcban
2: neked így kell föllépni, hogyha már esélytelennek érzed magad, fizikálisan terrorizálni az ellenfelet. Hát volt itt egy taktika egyébként, ami aztán majdnem bejött, mondjuk érdekes a futballpályán az ilyen taktika. De hát abszolút igaza van, tehát én ezt nem vonom kétségbe. De volt itt egy taktika, ami azért majdnem
3: működött. De még a pályán kívül is tudták tetézni. Nem tudom, olvastátok-e, hogy a paraguayi szenátor hölgy, miután ugye az Mbappé nem fogott kezdet a kapussal, vagyis hát ugye elfordult, utána eléggé rasszista kijelentésekkel illette. Erre válaszolt is a közösségi médiában Mbappé, úgyhogy szerinte innentől kezdve nem a, hát furcsa ezt kimondani, de a paraguayi jó teljesítmény marad majd meg az embereknek, hanem a szenátor hölgynek a viselkedése.
1: Igen, és ugyanakkor meg a németek ellen egészen jól, meg hősiesen játszottak, meg kiharcoltak, szép gólt is lőttek, tehát nem, ennek nem volt nyoma. Szokta ezt csinálni egy Atletico Madrid nevű csapat, nem tudom, az Zoli fenn van-e már gangsta barátom, de hogy aztán kapja az üzeneteket, de hogy ő ilyen, hogy tehát tényleg széttördeli a játékot, de az egy
2: de az ellenfél lábára azért vigyáz.
3: Hát azért nem teljesen. Nem
2: ennyire. Hát
3: miután leszed, jó rám osztoszod a levit, így indítottál. Ezek után szerintem necces azt mondani, hogy az Atletico vigyáz a lábakra.
1: A gyerekek, de szerintetek nem azért volt ez, mert a bíró ezt engedte? Mert hogyha, ugye ott volt egy bíró, csak szólok. Tehát hogyha itt már az elején egy-két lap előkerül, adott esetben még piros is lehetett simán volna, akkor szerintem visszavettem.
2: Jó, hát akkor Infantino lesz így, hogy sima meccset csináltál ebből, és ilyet nem
1: hát szabad csinálni. Az Infantino, de jó, hogy mondod ezt. Hát arra is most tegnap olvastam egy-két dolgot. Szóval ilyen van, hogy egy amerikai elnök, vagy bármilyen elnök, vagy országvezető szól a FIFA vezetőjének, hogy találkozzunk, embertelen készszorítás, és szeretném, hogyha újra értékelnétek, és vizsgálnátok az esetet, nem szeretném, hogyha nem, hogy belengő, vagy hogy ilyen.
3: Balogun,
1: egyszerre, hogy ne játszon, valamit találjatok ki. És a FIFA, hogy nem talált egy olyan cikket, amiben egy évre felfüggeszti. Nem törli el, csak felfüggeszti.
3: Hát Ronaldo-nak a két meccsét is ilyen felfüggesztették a csoportkörben, tehát vannak ilyen furcsa kis finomságok, mindent a nézettségért.
1: Ez rendben van? Tehát lehet ilyen egyedi eset? Tehát egy-két ilyen, hogy...
2: Hát attól függ, kinek milyen az értékrendje. Az értékrendben ez nincs rendben.
3: De mit mondasz? A miénkbe sem.
1: De Márk, mit mondasz, ha jön mondjuk a német kancellár, és azt mondja, Márk, Vigetz, ich habe eine Frage.
3: Tudatom bele, hogy angolul mondja, mert nem tudok németül. Első körben.
1: Én angolos tudtam, és azt mondja, most mit csináljuk? Na, szóval, nem tudod, hogy ez a Trump se gondolja, szóval ennyire látható, meg látványos módon kérni, és utána meg, vagy nem tudom, szerintem van ennek az esetnek, tehát két érdekes vetület. Az egyik, hogy oda mész-e elnökként, és kérsz-e ilyet, mert nyilván nem. Tehát ez amit, amikor nem tudom, olyan dolgot kérsz a barátodtól, a családtoktól, a családtagodtól, bárkodtól, amit tudod, hogy nem lehet. Tehát ugye, na mindegy. És utána pedig Infantino, aki meghallgatja a kérést, nyilván szépen becsomagolta a frizőr, és azt mondja utána, jó, és megoldják. Tehát, hogy egy olyan kérdést tesz fel a Trump, amit egyébként nem lehetne, nem életszerű egyébként sem, és utána pedig akinek fejlesztő, pedig ő megoldja.
3: De ez is? Igen, bocsánat. Mondj csak le, nyugodtan.
2: Nem, csak nekem az volt az érdekes, hogy Infantino aztán nagyon gyorsan a felelősséget úgymond ledobta magáról, tehát azt kérem, itt van egy bizottság, előre terjesztve ez a kérés, ők megvizsgálták, és én tiszteletbe tartom a bizottság döntését, most az, hogy én egyetértek vele vagy sem, az egy másik dolog. Tehát úristen, de...
3: Csak most megint a VAR mire lett egyébként kitalálva, mert látszódik minden laikus, vagy mindenki számára, hogy ez egy teljesen vétlen eset volt. Azt nem tagadom, hogyha ott állítjuk meg a bírónak, hogy ugye rátapos a bokára vagy a vádliára, akkor azt mondom, az egyértelmű piros. De teljesen vétlen volt, mert szinte estek el mindketten, és az esés közben lépett rá.
1: Ez kell valami, hogy Messi kapott-e pirosat, vagy nem?
3: Ugyanaz a szituáció, igen. Csak ott nyilván azt a károgók majd ezt fogják mondani, még két évig, miután Argentina megint behúzza a világbajnokságot.
1: De... Jaj, nagy szavak ezek korán reggel.
2: Sergio Ramos, Argentina, van itt minden.

0: megnézni azt, amire a VAR szobában, vagy a VAR nem mondhatja azt, hogy 11-es, ő csak azt javasolhatja, hogy menjen.
1: Ebből is volt ugyanolyan szitu az, hát, az angol meccsen, amikor Harry Kane is ugyanúgy eltolta a kapus mellett, kijött felöklelte, és az emeltett tovább. És jóvá hagyták a döntését a sporinak, hogy az mehet tovább.
0: Igen, valahogy úgy érzem, hogy van egy spori, akkor alatta van a VAR. Tehát ilyen van egy százados, van alatta egy főhatalom.
1: Alatta van?
0: Csak én mondom az én véleményem, szóval ti mondjátok. És utána a VAR azt mondhatja, hogy jó. Majd én eldöntöm. Tehát valahogy ott sincs felelősségvállás, de majd a Góré, a bíró kimondja, hogy itt mi történt, vagy mi nem. Illetve, hogyha a Góré hibázik, akkor alatta a főhadnagy nem annyira szólhat a VAR, mint ahogy mondtad most. Tehát a bíró ezt elnézte, nincs 11-es, akkor VAR nem szól rá, hogy az. Pedig hát ilyenkor kellene, elvileg.
1: A szögleteknél is egyébként, hogyha már a VAR-t beosztuk, ugye azt mondták a VB előtt, hogyha a szöglete az jogos lesz-e vagy sem, akkor ott a VAR beleszólhat. És rengetegszer játsszál azt a védekező csapat, hogy gyorsan elvégzi a kirúgást, innentől kezdve a VAR-nak nem volt ideje arra, hogy megnézze, hogy ez szöglet volt-e, úgyhogy
0: de gyerekek, szerintem például szöglet, ez egy kardinális kérdés, mert például szögletből azon tudja, hogy
1: ugye, a Paraguay is tud gólt lőni, így van.
0: Egyrészt ugye, illetve a Paraguay szinte csak honnan tud gólt lőni, de nem feltétlenül igaz, de hogy ott például simán eldőlt, az úgy legyintenek rá, nem ez annyira fontos, vagy annyira, nem tudom, kiemelten nem kezelik, hogy most szöglet vagy nem szöglet, pedig hát
2: itt a felelősség kérdéséről nem tudom, hogy meddig érdemes beszélgetni, hogy a bíró felelőssége, Infantino se vállalta ezért a kis trámpos dologért a felelősséget, meg a bizottságra letolta is.
0: Nincs, valahogy úgy érzem, hogy ilyen kicsit következmény nélkül, üzbék bíró, és tényleg úgy elvezett a Paraguay meccset, hogy azt örülök, hogy láttam, mert van egy ilyen rossz emlék is, de hogy, és semmi, és már rég a tenerifei világában van, amit azért, hogy több sárgát kap Franciaország, valaki hirtelen egy sportfogadási tételként megjelent, az nem létezik, hogy Paraguay ezt lehozta a lap, nem a lap nélkül, hanem kiállítás nélkül. Na mindegy, szóval ilyen érdekes dolgok van, és ezeknek még van utózöngéje. Aztán közben, ugye tegnapi hír a szem, hogy Jürgen Klopp lett, még nem, akkor mindegy, szóval, hogy felkérték, és egyelőre kiutazott a német stáb, ugye hozzá, és Amerikában próbálják meggyőzni, hogy ő legyen a német szövetségi kapitány, ami szerintem nekünk a szempontból lehet, hogy akár Löw Zsolt is mehet vele, ők jóban vannak.
1: Jó hangzik, igen, de mondjuk azért Löw Zsolt sem maradt csöndbe egyébként a Balogun esettel kapcsolatban, mert elmondta, hogy ez a mi sportágunk, és az Infantino, a Trump nyugodtan szálljon ki belőle. Úgyhogy azért Jürgen Kloppot nem kell félteni, ismerjük, tudjuk milyen. Hát szerintem igaza is van, meg valóban az nagyon jó hangzik tényleg, hogyha...
0: Igen, Klopp is nyilatkozott, igen. De szerintem, ugye ő mondta, hogy nem akar menni klubcsapathoz, klubcsapatnál edzőnek lenni.
1: De oda nem akart menni, hova hívták?
0: De hát azt én megértem, hát Madridba esetleg, igen, ott jó a piac. De vagy az atletikus, tehát majd ott nézzünk körül, még vannak kisebb csapatok. Szóval, de egy szövetségi kapitánynak lenni, egyrészt a németek, szerintem az egy kitüntető feladat, meg megtisztelő, és azért az nem annyira megerőltető, tehát szerintem ő inkább azt próbálta vagy az életébe behelyezni, hogy azért legyen család, legyen barátok, nem tudom, gyerek, tehát mindenkire tudjon időt szánni, és közben még egy rangos minőségi munkát végezzen, és szerintem pont a német szövetségi kapitányi poszt az pont ilyen.
1: És mellette ugye a Red Bull Akadémián, amit mondasz, talán ott nem kell, hogy felmondjon, tehát simán lehet, hogy ott még azért tudja folytatni a munkáját.
0: Az is lehet. Hát simán belefér, nem tudom.
1: 8-10 válogatott meccs lehet egy évben körülbelül, hogyha nincsen világbajnokság szerintem, meg mondjuk EB, amellé szerintem ott a félben. Mondjuk a németek teljesítményét látva az elmúlt években, az a 8-10 az akkor is reális, hogyha ott EB van, vagy VB.
0: És ott szinte csak igen meccsekre kell jönni, mert edzés, na mindegy. Szóval így alakult a világlabdarúgása. Meg hát persze ugye a tegnapi meccs, ugye Portugália, Spanyolország. Na, és sokan döntetlent vártak, Márk. Te hogy érezted a
1: meccs előtt? Én egy gól nélküli 0-0-t. Azt mindenki azt mondta, hogy a legjobb meccs lesz a VB-n. Elúszott a 91. percben az a gól nélküli 0-0.
0: És egy nagyon kiváló Merino megérkezett. Hát gyerekek, egyébként benne volt a 0-0, tehát valahogy...
2: Ja, abszolút. Meg hát a gól is, hogy még a portugál védők még ott próbáltak vitatkozni a bíróval.
0: Hát gyönyörű passz volt, nem, hát az...
2: Onnantól kezdve, tehát látszott a lassítás, olyan szép volt, amikor látták a spanyolok, hogy egy picit a koncentráció arra, 5 másodpercre elment, mert mással foglalkoztak, nem a labdával, nem a szabadrugással, hanem az ítélettel.
0: Ja, a szabadrugás utáni beszélgetés, igen.
2: Hát és hogy...
1: Az a múlt pont.
2: Torresnek volt.
1: Igen, Ferran Torresnek
2: milyen passza volt, és hogy ott volt az a szemkontakt még előtte, hogy hát a

0: akkor itt most lehet valamit csinálni, ezek most nem figyelnek egy-két másodpercet, és már is ott voltak.
1: Igen, de amit te is mondasz, hogy pont Mikel Merinót rúgták fel előtte, és azt kezdték el vitatni, és ő közben nem foglalkozott, hogy gyorsan elvégezte, három passz, és már zicserbe volt.
2: Egyébként szóval ennyit, szóval ilyen helyzetet, még nagyon szép helyzet, ez be kell lőni, tehát Endrik és a brazil csapat is hagyni, és egyébként milyen passz volt Viniciusztól. Ritkán dicsérem őt, de most azt kell mondjam,
1: hogy külsővel az oda, annak szeme volt. Igen.
2: Anyám, és Endrik, aki hát jogosan ugye már le is lépett a Reálból, de hát Lyonban nem tapsoltak most az életteljesítményért. Szóval ezt be kell lőni, és nem tudom, láttatok-e, volt egy olyan mém, hogy osztott képernyőn alátették Ronaldót, szinte ugyanilyen passz, nem tudom melyik VB-n, amikor kint volt, szinte ugyanilyen passz, ugyanilyen helyzet, annyit csinált, hogy egy meglepő biciklicselt, ugye a brazil Ronaldo nem sokat csinált, egy olyan, szerintem 117 ezer a pályafutásán, kapus éhes volt, megette, köszönte szépen, és elvitte a másik irányba, és volt egy üres kapu, és oda lassan és lágyan így plötty, és gól. Endrik pedig még, de még ha kapura megy, akkor is utolérte volna a hátőre.
0: Endrik ilyen fiatalon, egy ilyen góllal az egész karrierjét megalapozhatta volna egyébként.
1: Hát neki már az megvolt, csak elúszott. Csak éppen a szövetségkapitánya volt, az a mostani szövetségkapitánya, aki azt mondta, hogy ott Lyonban jó lesz neki.
2: Hát... neki szerintem ott jobb ott Lyonban.
1: Biztos, hogy
2: jobban érzi magát. Nem? Az egy nagy nyomás a Reálnál. Úgyhogy egyébként szerintem megérdemelten nyert Spanyolország. Abszolút. Nem? Azért, ha úgy veszük.
1: De azt vártátok egyébként ezelőtt a kör előtt, hogy mind a három rendező búcsúzik? Mert azért Mexikó, Anglia ellen azért nem feltétlen volt esélyes. De én Amerikát azért...
2: Ja, a bocs, hajnali meccs.
1: Igen.
2: 4-1. Ráadásul ez a... Bocsánat, ez a rémgyenge belga válogatott.
1: Négyet gurítson, hát ez...
2: Az USA-t 4-1-re megveri, és úgyhogy Mexikó, Kanada és USA is off.
0: Hát na, azért 0-2-ről fölállni az előző meccsen, az adott egy kis töltetet, és ez nagyon-nagyon látszott a belgákon, hogy ők megbecsülték azt, ami történt velük legutóbb, és még egyszer nem akartak ebbe a pocsolyába belelépni, és ez nagyon-nagyon látszott rajtuk, hogy most élvezik, kezdeményezők, nem akarnak túlélni, hanem ők győzelemre játszanak, ráadásul a rendező ellen, úgyhogy ez lélektanilag még egyet dobott szerintem a belgákon.
2: Igen, de tehát az mint sportoló, meg csapat mit ad egy játékosnak, meg egy közösségnek, hogy nem tudom, 70-80. percben még 2-0 volt, talán Szenegának, és egyszerre, és 2-2, és onnan tovább, és hosszabbítás, és ott, és innen meg, és azt mondom, nehogy ők legyenek, most már a meglepető.
1: Spanyolország ellen gondolod?
2: Tehát ne egy Belgium-Norvégia döntött nézzük, mert akkor egyrészt akkor nézek egy másik programot, másrészt pedig, hogy nekem meg simán lehet, tehát mind a ketten most már jól mennek a norvégok meg aztán pláne.
1: De ha már Infantinót is említettük, azért csak helyreállt a világrendje.
2: Na.
1: Ugye a legjobb 8-ra, mert azért azt látjuk, hogy Franciaország, Spanyolország, Belgium, Norvégia, Anglia, és még jöhet majd Svájc, mint európai, azért ha jól számolom, ez 8-ból 6, és azért a 32 között, itt a 48 csapatos VB miatt ott, hát volt vagy 8-10 afrikai, tehát ott azért azt láttuk, hogy az összes körülbelül, igen, tehát ott még azt láttuk, hogy lehet, hogy Infantinónak ez jó döntése volt, hogy nem lett több európai, de szerencsére itt a 8 közé már azért csak kijönnek az erőviszonyok. Marokkó maradt hírmondónak.
2: Igen, még ugye Argentina, Egyiptom, Svájc, Kolumbia mára, aztán utána onnan már nem tudom, hogy eddig nem lettek volna éles meccsek, aztán szerdán pihennek egyet, és aztán pedig jönnek egy Franciaország, Marokkó. Hát ott ismerősök fogják egymást köszönteni, ha a pályán maradjunk annyiba. Na jó, úgy 5 perc van, ez fél egy, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 0-30-55-55-605 az SMS számunk, ide tudtok nekünk írni, mindjárt jövünk, hamarosan folytatjuk.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Ankarában. Ma tárgyalhat a parlament az alaptörvény módosításról. Napos meleg idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter elretett javaslatot a kormány nevében. Magyar Péter miniszterelnök szombaton nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosítás tervezetét, amely szerint egyebek mellett megszűnik Sólyog Tamás államfői mandátuma. A Fidesz és a KDNP képviselői közben bejelentették, tüntetéssel tiltakoznak csütörtök este a tervezett módosítás ellen. Közzétette a köztársasági elnök Velencei Bizottságnak küldött beadványát a Sándor Palota. A 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Sólyog Tamás annak megállapítását kéri a testülettől, hogy a köztársasági elnöki megbízatását idő előtt megszüntető alkotmánymódosítás tervezete jogszerű-e, és összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal. Pénteken hagyhatja jóvá magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupcióellenes intézkedéseket. Kétnapos NATO csúcs találkozó kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, de a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének fokozásáról is. Hazánkat Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezetője is elkísért az ankarai találkozóra. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A kormány a megye és a kormány megbízott megnevezések használatára térne vissza. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-ig tart. Nem tudnak MR vizsgálatokat végezni a szolnoki Hetényi Géza kórházban, meghibásodott ugyanis a készülék hűtési rendszere. A betegeknek ezért Debrecenbe, Hatvanba, Kistarcsára vagy Kecskemétre kell utazniuk. A kijelölt kórházak elérhetőségei megtalálhatók a Hetényi Kórház honlapján. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófa védelem. Összesen 151 településen lépnek fel a vérszívók ellen. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka.
0: Közlekedés.
3: Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályán Biatorbágynál az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Országszerte napos, nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 24-31 fok között alakul. Hasonló időjárás várható a következő napokban is.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Spanyolország és Belgium is a nyolc közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Győzelemmel zárta a magyar férfi kosárlabda válogatott a világbajnoki selejtező első csoportkörét. Stolár Fanni elődöntős vegyes párosban, Wimbledonban. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Spanyolország és Belgium is a nyolc közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország a csereként beálló Mikel Merino 91. percben lőtt góljával 1-0-ra legyőzte Portugáliát Dallasban, míg Belgium Seattle-ben magabiztosan 4-1-re verte az egyetlen még versenyben lévő társházigazda Egyesült Államok válogatottját, amely így búcsúzott a VB-től. A nyolc között pénteken Spanyolország Belgiummal csap össze. A kiesés után megerősítette lemondását Roberto Martinez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya, aki 2023. januárja óta irányította a nemzeti csapatot. Ma 18 órától a címvédő Argentina Egyiptommal találkozik, a nyolcad döntő pedig a 22 órakor kezdődő Svájc-Kolumbia meccsel zárul. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A Portugália-Spanyolország találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
4: Annak ellenére, hogy a másik félidő nem sikerült látványosan, nagyon magas színvonalú mérkőzést láthattunk, hatalmas taktikai csatát, ahogy kioltották egymást a csapatok. Hasonló játékrendszerben, hasonló stílusban futballozott mindkét csapat. Az első félidőben érdekes módon a széleken viszont többször egymás mögé tudtak kerülni. Fantasztikus ihletett formában védett mindkét kapus, ezért nem született gól. A második félidőre vártuk, hogy folytatódik ez a nagyiramú és színvonalas találkozó. Sajnos csalódást keltettek a csapatok. A pályán lévő játékosok teljesítményre egyre inkább kezdett visszaesni, és már-már úgy nézett ki, hogy nem lesz gól a mérkőzésen, de azért azt ne felejtsük el, hogy egy ilyen mérkőzésen kulcs kérdés, hogy a két kapitány hogyan és milyen játékosokkal nyúl bele a mérkőzésbe, és ezt a kettő spanyol csatát bizony De La Fuente nyerte, hiszen Martínez cseréi nem hozták meg a hozzák fűzött reményeket. Fuente csapata két cserejátékos összjátékából megszerezte a győztes gólt. Óriásit hibázott Martínez azáltal, hogy a legutóbb győztes gólt szerző Ramoszt a padon hagyta, és be sem cserélte, hiszen a portugál támadójáték kifejezetten szenvedett, kifejezetten nem működött, és a második félidő derekától kezdve komoly gólhelyzetesen volt a portugál válogatottnak. Ezzel szemben a spanyol válogatott szintén nem nyújtott látványos játékot, de beszédes, hogy ugye Pedrit is és Olmót is lecserélte a spanyol kapitány, és Baenát is. Ezek a cserejátékosok meghozták a hozzájuk fűzött reményt abszolút mértékben, hiszen Ferran Torres is veszélyesen játszott, gólpaszt adott, Merino győztes gólt szerzett. A spanyol válogatott a cserejátékosainak köszönhetően összességében megérdemelten jutott tovább. Martínez mester pedig majd számot ad arról, hogy miért nem cserélte be a legutóbb győztes gólt szerző Ramoszt, és nem vagyok igazából Gonzalo Ramosznak az ügyvédje, de egy játékos tovább juttatja a csapatát, akkor olyan önbizalommal rendelkezik, hogy legalább egy 20-25 percet megérdemelt volna.
2: Ma megkezdi szereplését az Eto'o FC a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének első fordulójában. A győriek a párharc első mérkőzésén az izlandi Víkingur Reykjavík otthonában lépnek pályára. A 21 órakor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A továbbjutását már korábban kiharcoló magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70-re nyert Belgium ellen Székesfehérváron a világbajnoki selejtező első csoportkörének 6. utolsó fordulójában. A mérkőzés nagy szünetében búcsúztatták az elmúlt másfél évtized két legmeghatározóbb magyar kosárlabdázóját, a nemzeti együttestől visszavonuló Hanga Ádámot és Vojvoda Dávidot. A csoport másik meccsén Franciaország, Finnország 98-69. A mieink így 3 győzelmet visznek az augusztus végén kezdődő következő körbe, amelybe Franciaország és Finnország mellett még Észtország, Szlovénia, valamint Svédország csatlakozik. A Debrecen a csoportkörben kezdheti meg szereplését a női kézilabda Európa Ligában. A Váca selejtező első, az Esztergom pedig a második fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe. A Debrecenen kívül mentesül a selejtező alól a címvédő francia Dijon, a Csíkos Lucát és Szabó Annát foglalkoztató legutóbb ezüstérmes német Thüringer és a dán IKA azt is. Stoller Fanni a horvát Mate Pavicsal elődöntőbe jutott a wimbledoni teniszbajnokságon a vegyes párosok mezőnyében, miután a negyeddöntőben kétszoros játszmában bizonyult jobbnak a Neil Skrabski Desiree Krawczyk brit-amerikai kettősnél. A duó ma a fináléba kerülésért a Mark Polmans Sturm Hunter ausztrál párossal játszik, de Stoller ma még az amerikai Ézsia Muhammad oldalán a nyolcaddöntőben is pályára lép az első helyen kiemelt amerikai Taylor Townsend és a cseh Katarina Siniakova ellen. A címvédő szlovén Tadej Pogacsár győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny harmadik, csaknem 196 kilométeres szakaszán, ezzel átvette a sárga trikót a dán Jonas Vingegaardtól. Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket!
5: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente, Szuper Levente és Erdei Márk. 13-án zárt az úszas magyar nő kézilabda válogatott a Kínában rendezett világbajnokságot. Somogyi Zsófia kolléganőnk Rosta Istvánnal beszélgetett.
2: Nos, hát ugye az U20-as magyar női kézilabda válogatott a 13. helyen zárta a Kínában rendezett világbajnokságot, és azért ez mindenképpen azt gondolom, hogy meglepetés, és hát csalódást keltő is, már csak annak fényében is, hogy az előzetes alapvető cél az az volt, hogy a legjobb 8-ban végezzen a csapat, de hát hogyha visszatekintünk, akkor azért az elmúlt 3 alkalommal mindig döntőt játszott, ugye 2024-ben, 2022-ben ezüstérmes lett ez a válogatott, ugye 2020-ban nem rendeztek VB-t a vírushelyzet miatt, de azt megelőzően 2018-ban Debrecenben lett aranyérmes, ez a korosztályos válogatottunk, ez pedig ennek az esemény történetének a legrosszabb magyar helyezése, szóval egy picit helyezzük kontextusba, hogy hogyan érdemes erre az eredményre tekinteni, mit lehet, milyen következtetéseket lehet levonni ebből a szereplésből.
3: Mindenképpen, hogy maga a végeredmény, a csalódás, az nem kérdés, és nyilván nagyon-nagyon szép eredményeket értünk el eddig a U20-as világbajnokságokon, ugye mindig más és más csapattal, de ez a csapat tavaly az EB-n is nagyon szépen szerepelt, és úgy gondoltuk közösen, hogy itt Kínában a világbajnokságon is ennél sokkal jobb helyen fog végezni. Azt terveztük, hogy a csoport meccsek után maximális pontszámmal megyünk be a középdöntőbe, és hát ott a csoport meccsek alatt az a lengyel mérkőzés volt az, ami az egész világbajnokság legfájdalmasabb eredménye volt, és azt a fiaszkót, azt nem is tudta kiheverni a csapat. Sajnos a norvégok ellen sem jött a bravúr, és így már aztán az alsó ágra került a csapat, és így lett 13.
2: Igen, hogyha picit megnézzük az eredményeket, akkor ugye a csoportban legyőzte a magyar csapat ugye Tajván, utána Tunézia válogatottját, és a lengyelektől kaptak ki, ahogyan elmítetted is, ugye 27-25-re, a közép döntőben pedig aztán Japánt 32-25-re legyőzte a magyar csapat, de Norvégia ellen 30-27-re kikapott. Utóbbi eredmény, ez a vereség, ez nem feltétlenül annyira megrázó, vagy meglepetés, ez benne lehet, de az a lengyel mérkőzés, amit említettél, ott mind ment el az eredmény.
3: Igen. Az a mérkőzés az teljesen úgy, ahogy van, 60 percen keresztül teljesen rossz pályára került, nagyon-nagyon sok technika hiba volt, a lengyelek a vezetést megszerezték, és végigtartották. Igazából nagyon talán másfél közepén volt egy pici esély arra, hogy talán a meccset meg lehessen folytatni, de egyszerűen az egy olyan nap volt, amikor a magyar csapat nem állt készen arra, hogy legyőzzék a lengyel csapatot. Én azt gondolom, hogy ez picit ilyen fejbe dőlt el. Nem mondom, hogy nem akartak a lányok, mert nyilván természetesen mindenki nagyon szerette volna a sikert, de azon alapon nem úgy koncentráltak, hogy kellett volna. Talán egy picit úgy gondolta mindenki, hogy az egy könnyen mérkőzés lesz, és hát bizony ez nagyon-nagyon fájdalmas, és a végső helyezésbe is egy nagyon-nagyon rossz 60 perc volt. Aztán utána mondtad a középdöntőket, ugye Japánt, amelyik végül aztán 7. helyen végzett, az egy relatív sima mérkőzés volt, és hát a norvégok ellen pedig ugyan te is mondtad, hogy ki lehet kapni, de hát ott bravúr kellett volna ahhoz, hogy a legjobb 8-ba jussunk.
2: Aztán még csak a rendkedvéért mondjuk el, ugye a 4. helyen végzett a középdöntős csoportban a magyar válogatott, és ugye a 13-16. Helyért lehetett küzdeni, meg lett a 13. hely végül Dél-Korea és a házigazda Kína csapatának a legyőzésével. Összességében nézve, ugye, ha ezt a korosztályt nézzük, amely egyébként, ugye, ha visszatekintünk akár a korábbi eredményekre, ugye 2 éve Kínában bronzérmet szerzett az U18-as világbajnokságon, tavaly az EB-n az U19-es korosztályban a 7. helyen zárt, szóval most ez a válogatott, ez hogyan zárja ezt a korosztályos teljesítményt? Itt azért többen játszanak, ugye a Ferencvárosban, a Debrecen, vagy éppen ugye a Győr csapatában is van egy légiósunk is, aki Dániában játszik, ugye Fazekas Virág, szóval ez a korosztály, ez most milyen erőt képvisel, hogy látod?
3: Én azt gondolom, hogy azért nyilván a 13. helyen is sokkal erősebb ez a csapat, és a játékosok is sokkal jobbak, hogyha egyenleg nézzük, mint azt, hogy a világbajnokságon a 13. helyen kell, hogy végezzenek. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy mondtad itt, mely csapatokban játszanak a lányok, viszont igazából olyan húzó ember, vagy meghatározó ember a csapaton belül, a saját csapaton belül nincsen. És én azt hiszem, hogy ez lesz a következő nagy lépcsőfok a játékosoknak a pályafutásába, hogy bizony ott a klubcsapatban, akár az Audiatóban, akár Esztergomban, Ferencváros, de Debrecen, Vác, ott meghatározó játékos a érkezésen, nem pedig csak kiegészítő emberek. Tehát amikor döntést kell hozni, szoktuk mondani így edzők, hogy 20-20-nál, az az igazán fontos, azok a minőségi játékpercek. Amikor beraknak téged 32-10-nél, akkor az már igazából csak egy örömjáték. Abba te játékosként kevésbé fejlődsz. A másik oldal pedig nyilván azok az edzésmunka, hogy ott azokon a szürke hétköznapokon milyen ingerek érnek téged játékosként, azzal tudsz majd fejlődni. Tehát nyilván ezeknek a lányoknak most az utánpótláskor lezárult, jön a nagybetűs felnőtt élet, mint a klubcsapatokba, illetve nyilván Golovin Vladimir pedig majd árgú szemekkel néz, hogy kik azok a játékosok, akik esetleg majd a nagy felnőtt válogatott ajtaján kopogtathatnak.
2: Még egy olyan szempontból egy kicsit visszakanyarodnék, hogy azt mondod, hogy ott a lengyel mérkőzés az úgy mentálisan talán nem volt kellően éles a csapat. Mennyire lehetett ennek olyan szinten előjele, hogy mondjuk ugye Bohus Beát, a szövetségi edző, azt korábban nyilatkozta, hogy egész júniusban nem volt egyetlen olyan edzés sem, ahol a teljes kerettel tudott volna dolgozni, ugye érettségiztek is többen, de motiváltak voltak alapvetően. Kínában rendezték ezt a tornát, ott nyilván aklimatizálódni kell, bár igaz, hogy német-dán döntőt rendeztek, és a németek megnyerték, tehát most azért európai szemmel nem ebben keresem a kifogást, de hogy ebben lehet bármit kiemelni, akár negatív oldalról?
3: Én azt gondolom, hogy ilyen kifogásokat nem kell keresni. Uh-huh. Az, hogy érettségiznek a lányok, az természetes dolog, hiszen ennyi idősen érettségizni is kell, és nyilván a tanulás mellett a sportot az összeegyeztetni. Időbe ki is mentek a csapat, uh-huh. a stáb, hiszen közel szűk egy hetet kint voltak Kínában, tehát azt gondolom, az sem lehetett probléma. És hát ugyan a lengyel meccs után a japán meccsünk volt a legjobb, tehát azért azt gondolom, hogy ilyen szempontból két nap alatt ilyen nagy változás sem történhet meg. Én egyszerűen csak tényleg azt gondolom, az egy olyan nagyon rossz nap volt, amikor nem sikerült, nem hogy nekünk semmi nem sikerült, hanem a csapatnak nem sikerült, és tényleg nem volt egy kimagaslóan jó teljesítmény. Talán a kapust Majoros Gézit lehet kiemelni ezen a mérkőzésen, de mezőnyben nem volt olyan húzó ember. És itt kanyarodok vissza megint a klubcsapatok helyzetére, vagy hát a játékosok helyzetére, hogy bizony ezt is meg kell tanulni, hogy fel kell vállalni a vezérszerepet, vagy több játékosnak a vezérszerepet, amikor a döntéseket és a jó döntéseket meg kell hozni, és jó teljesítményeket kell hozni bármi áron is. Sajnos ez a nagy tanulság ennek a kínai VB-nek. Nagyon rosszul néz ki, hogy két európai csapattal játszottunk, és valóban az két vereség, a másik uh-huh. meg 5 győzelem. Tehát összességében azt mondja valaki, hogy 5 győzelem, 2 vereség, akkor nem nagyon lehet érteni, hogy ez 13. hely, de hát ugyanakkor meg a másik oldalon mondom, a két európai csapattól meg 2 vereség.
2: Akkor összességében miben látod azt, amiben fejlődni kell, előrelépni, yeah. hogy ezeket a hibákat, amiket mondjuk a lengyel meccsnél elkövetett a csapat, azt tényleg kiküszöbölje jövőre nézve.
3: Igen, tehát egyszerűen minden mérkőzést 100%-osan, és ezt tudom, hogy nagyon nehéz, és ez majd a rutinnal meg az évekkel jönni fog. Másrészt meg, hogyha említed el a német-dán döntőt, amit volt szerencsém nézni vagy kommentálni, akkor látni a fizikális különbséget. Tehát azért a német hölgyek, és direkt nem lányokat mondok, mert hogy egészen elképesztő balátlövő 191 cm, de a másik hármas védő is 185 cm, a szélső, az stabil Bundesliga játékos, és ugyanezt elmondhat a dánoknál is, hogy ott is már mindenki az első osztályba, vagy a csapatnak a nagyon nagy része az első osztályba meghatározó játékos. Tehát ez a következő sikernek a kulcsa, hogy a játékosai a klubcsapatjaiba minél több minőségi játékpercet töltsenek el, és hát nyilvánvalóan fizikálisan is nagyon sokat kell fejlődni.
2: Még zárásként erre hadd csatlakozzak rá, csak már ezt említetted, mert ha a keretet megnézzük, akkor azért többen már azért a felnőtt csapatban is lehetőséget kaptak komoly rangú mérkőzéseken, vagy színvonalas találkozókon is. Mennyire lehet kulcs, hogy nagyon fiatal lányok, játékosok tényleg a felnőtt kiélezett éles meccseken lehetőséget kapjanak, és így is készüljenek?
3: Én azt gondolom, hogy ez mindennek az alapja lesz. Uh-huh. Mindennek az alapja lesz. Meg kell azokat a lépcsőfokokat szépen tervezni, meg azokat a lépcsőfokokat szépen megélni. Nem szabad sürgetni sem, tehát nyilván annak sincsen értelme, hogy aki nem alkalmas még erre a legmagasabb szintre, mondjuk első osztályi szintre, azt oda bedobjuk a mély vízbe. Ugyanakkor meg nem is szabad óvni szerintem nagyon a játékosokat. Aki alkalmas rá, annak meg kell adni a lehetőséget. Ez nyilván közös érdeke, ez a magyar kézlabda kiutazás érdeke, és én nagyon bízom benne, hogy a következő időszak az arról is fog szólni, hogy bizony-bizony a magyar tehetségeket sokkal jobban menedzseljük majd, és esetleg adott esetben nem pedig egy külföldi játékosnak adunk teret, aki lehet, hogy még ebben a hónapban, vagy ebben a fél évben, vagy akár ebben az évben is bármilyen klubcsapat, de még nagyobb segítséggel van, viszont a magyar játékos meg hosszú távon az a magyar kézlabdázás jövőjének lesz az érdeke.
2: Zárjuk azzal, amivel alapvetően azért kezdtük, hogy ez a helyezés, ez a 13. helyezés, ez csalódás, de tényleg 5 győzelem, 2 vereség. Pozitívumokat azért ki lehet emelni összességében nézve azért, vagy akár játékos teljesítményeket kiemelni, ami mindenképpen azért előremutató és pozitív?
3: Hát mindenképpen kell találni, meg lehet is találni pozitívumot, azért az biztos, hogy egy óriási csalódás volt az egész csapatnak, hogy nem jutottak a legjobb 8-ba, de nyilván nem, hogy nem adták fel, hanem megmutatták, hogy azért sokkal több van bennük, és hogy az alsó ágban meg 2 szép győzelmet arattak. Ez mindenképpen szerintem pozitívum. És hát igen, nagyon érdekes az utánpótlás világ eseményeinek mindig a megítélése, hogy mi az eredmény. Az lenne a legjobb eredmény, hogyha ezekből a játékosokból tényleg nagyon-nagyon sokan meghatározó játékosok lennek az első osztályba, akár külföldön is említetted Fazekas Virágot, és hát nyilván a legnagyobb cél pedig az lenne, hogy a magyar felnőtt válogatottat segítsék.
2: Fazekas Virág ugye a keretnek az egyedüli légiós tagja. Ez gond?
3: Én azt gondolom, hogy több utazott Rómába, ahogyan tartja a mondás is, tehát itt nincs az igazság, hogy csak Magyarországon vagy csak külföldön. Mindennek meg kell találni a helyét. Én azt gondolom, hogy Fazekas Virág nagyon jó helyen van Dániában, nyilván a dán a skandináv kézlabda az nagyon magasra jegyzett. Biztos, hogy rengeteget is fejlődött Virágot. Ugyanakkor meg azt gondolom, és ebben még 1000% biztos vagyok, hogy Magyarországon is nagyon jó edzők dolgoznak az utánpótlásban és meg a felnőttben is, tehát itt is Magyarországról is lehet nagyon jó karriert befutni. Én tényleg, amit nagyon reménykedem, nagyon bízom benne, az, hogy a tudatosság, a tervszerűség az még jobban előtérbe fog majd kerülni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Rosta István, Somogyi Zsófia kolléganőnkkel beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 7 perc van reggel, július 7-e, 7 óra 7 perc. Gyerek, valamire gondoljunk, szia, itt van Szuperlevi Erdei Márk, sziasztok. 7 óra 7 perc, 7-e.
2: Ronaldóra.
3: Ekkora baj még nincs, gondolj másra.
1: Elnézést.
2: Ti mondjátok itt a hetest folyamatosátok, hogy egy Del Piero?
1: Miért nem Nyilasi Tibor?
3: Nekem nyomósokon van rá, hogy miért nem Nyilasi Tibor.
1: Na jó, de most azt nem mondjátok, hogy mert nem hetes volt a...
3: Nem azért.
1: Na, hanem hányszor válogatott? 70. Na, én ezért gondoltam a hetesre. Na jó, mindegy, hát ahogy gondoljátok, még egy pár másodpercig még lehet gondolni. Mindenki gondol, amire szeretne. Ti mire gondoltok? 7 óra, 7 perc, 7-e, 0630 55 55 605 az elérésünk. Várjuk bátran, nyugodtan a véleményeteket. Ma reggel is Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Nyilván, hogy erőteljesen a sportról beszélünk, illetve a sport hatásáról, kihatásáról az életünkre, mert szerintem ez is egy nagyon érdekes rész, és leginkább maradjunk ott a világbajnokságnál, ha benne vagytok, remélem, hogy igen. Ugye most itt van ez a nagyon érdekes helyzet, felfüggesztették az amerikai válogatott, Folarin, Balogun, mindenki másképp mondja, de tudjuk, kiről van szó, akit kiállítottak, ugye, és automatikus eltiltással jár egy kiállítás piros lap után, de hát úgy alakult, hogy Donald Trump egy kicsit közbejárta a FIFA elnökén, és úgy néz ki, hogy ugyebár ezt a kiállítást, illetve magát a büntetést, azt nem törölték el, csak egy évre felfüggesztették, van egy ilyen ítétel, egy ilyen paragrafus, egy pacus, és aztán a FIFA vezetője, Infantino, miután beszélgetett egy meghitt kávézás teázás után Donald Trump-al, felvetette a lehetőséget, hogy ezt a megfelelő bizottság vizsgálja meg, és majd ő neki nincs ráhatása semmire tulajdonképpen.
3: Hát, ő csak ott a FIFA. Se volt.
1: De Isten ments, ne? Ő, és majd ez a sportvezetői bizottság hoz majd egy határozatot, és akkor azt majd mindenki tartsa be. Aztán pedig ugye összeültek, a szakemberek hívjuk így őket, és jött egy viszont meglepő, váratlan eredmény, a döntés pedig így hangzik, hogy játszhat a következő mérkőzésen, és ez meg is történt.
2: Sokra mentek.
1: Na azért mondom, hogy azért érdekes, igen, innen, és játszhat, tehát már játszott a következő mérkőzésen, amikor 4-1-re kiütötték őket a belgák. Hát erre szokták mondani, hogy...
3: Az élet X-re játszik.
1: Nagyon. Tehát a gyerekek, ugye nem kell. Tehát...
2: Hogy Trump meg hogy feküdt le aznap este aludni, nem? Hogy...
1: Elintéztem. Ezt is elintéztem.
3: Lehet, hogy Szabalenkával találkozott valahol.
1: Már az éjszakában. Nem, ők már most találkozták, mikor mind a kettő vesztettek. Tehát nem fizik Szabalenkával. Megérte, minden nem kellett volna. Nem,
2: és szerinted azt az ivóversenyt kinyeri?
1: Hát
2: biztos a Szabalenka.
3: Biztos nem akarok a külsőségből kiindulni, de szerintem nem a Szabalenka.
1: Igen, csak ha valaki lemerült van róla, akkor Szabalenka, hogy kiesett Wimbledonban, és azt mondta, hogy elmegy most innen, és aztán majd újra elkezd edzeni, és felkészült. Tehát innen az ivó verseny.
2: És a következő Grand Slam US Open, úgyhogy ott még Trumppal is összejött. Személyesen is.
1: Ott összefogja. És azt látom, hogy magam előtt azt vizionálom, hogy minden egyes ilyen véleményes sportdöntésnél, ilyen mémeket látok magam előtt, borzasztó mémileg, megjelenik Trump, és mondjuk a Nemzetközi Röplabda Szövetség elnökével így kezet fog, hát ezt a hálót, ezt lejjebb kellene vinni.
2: Vagy a garoszon, ahogy egyetlen torna még, ahol a labda nyom. Igen, van, ő fog lesétálni, megnézni.
1: Érdekes kérdésem, mi lenne, hogyha húr nélkül játszana? Itt ilyen szabály nincs, megfontolja, és a Nemzetközi Tenisz Szövetség egy érdekes ötlete állt elő, hogy bizonyos játékosnak, akinek a két vár közti távolsága 71 centi, húr nélkül kell, hogy játszana.
3: De ez nem jó, mert akkor Szabalenka kiesik.
1: Igen. De ott is nem tudom, ott azt hiszem a pályára fogták a kiesés okát, hogy nagyon sok időt szentel a magánéletére, és ezért nem tud úgy edzeni. Ez érdekes, amikor...
2: Trump?
1: Van egy kedves barátom, hívjuk Andrisnak, de csak azért ez a neve. Vannak ilyen 10 perces történetek, 7 helyszínnel, 24 szereplővel, és elérek a végére a történetnek, és mondom, és kinyitott az ajtót, és ott volt a kutya. Rám néz Andris, ha várom, Jó, az elején kihívott fel kit, nem szeretnék neked, körben így vagyok veled, Levi. Nem Trump, Zavarenka. Na, úgyhogy itt tartunk, de itt, ha már a Weberről beszélünk, egyébként szerintem ez egész nevetséges, ugye erről már az elején beszéltünk, majd eleve oda menni egy államelnökként, egy sportszervezet elnökéhez, hogy mi lenne öcsi, ha, és tudjuk, hogy olaszokat azért viszont nehéz lekenyerezni, teljesen tiszta nemzet.
3: Tehát hogy indult a világbajnokság sorsolása? Elején kiment Infantino, kihívta, és hogy a FIFA békedíjat, az újonnan megalapított FIFA békedíjat átadta Donátnak.
1: De ilyen még nem volt, hát még.
3: De most már van.
1: Igen.
3: Lehet, hogy címvédő lesz.
1: Hát,
3: ilyen jó ötletek után simán lehet.
1: Hú, gyerekek, nagyon kell. Nem, szóval, hogy igen, te sok hűhó semmiért, tehát hogy igazából semmit nem ért el vele. Maximum az, hogy kicsit nevetségesítette magát, de szerintem itt a FIFA is, tehát az ott van az etikus, amikor azt mondja, köszönöm szépen, majd meggondoljuk, átgondoljuk. Nekem is ott már egy-két ilyen helyzet. Próbálom itt tolni az időt, hogy valahogy határidőn túl legyen egy válasz, csak utána már ha lement a forgatás, vagy lement az esemény, vagy lement a bármi, akkor utána szólok, hogy úgy döntöttünk, hogy mehet. Amikor már kiestek, tudod, az amerikai, mert jó a köz, akkor végül is, tudod, vittem is
2: ajándékot. Következő. Nem lesz eltiltás, a selejtezőn következő.
1: Hát nem tudom. Viszont nagyon örültem tegnap, bocsánat, még szintén VB, hogy nem tudom, mennyire nézitek ti a mezeket, a válogatott csapatok mezeit.
2: Jön vissza az old school.
1: Nagyon. És tegnap a spanyolok is, ez a kis galléros utca, bárcsak a játékok lett volna jó, mint a mezük, de hogy nekem ez nagyon bejött. És aztán azt néztem, hogy vannak ilyen tradíciókhoz ragaszkodó válogatottak, mint például ugye az olaszok is ilyen saját gyártású mezekbe, tehát a márkajelzés, a saját gyártású, azon morfondíroztam itt, hogy tegnap is, már régóta, pont tegnap a fiamnak tettem fel a kérdést, hogy kisfiam, hogy szerinted melyik az a sportszergyártó cég, amik a legtöbb terméket adja el? Mi össze-vissza látjuk, azért van a franciáknak is saját márkájuk, ez a Le Coq, ugye sporti, nem tudom, hogy ők egy ideig játszottak abban, nem volt? A nagy csalódás nekem az angolok, hogy elengedték az Umbrót, ugye Umbró mezben nyomták végig, és ugye ott van a címer, minden, és láttam a Sherlock Holmes jellegzetes tárgyat.
2: Bárjá, az olaszok is elengedték sajnos a saját.
1: Ott kappa volt, ugye, nem? Mi volt?
2: Volt ott minden, Lotto, igen. Kappa.
3: Most az Ármai, amit az olimpián, amit beszéltünk.
1: És erre jól is néz ki. Tehát amikor van egy saját gyártó céged, akkor azt nem értem, hogy miért nem. Miért nem
2: a japánok is megjátszák saját gyártót, a kanadaiak is állandóan, hát az USA egyértelmű.
1: És bocsánat, nálunk is a Dorkó, tehát most nem a reklámhelyen feltesnálség, de ugye, és persze, a Dorkó is egy csomó szövetségben már ott van, mert hogyha van neked sajátod, akkor szerintem azt...
3: De az olaszoknál elvileg az a baj, hogy mostában kevés VB-m ezt adnak el. Azt mondják, azért nem támogatják őket.
1: 12 éve, úgy
2: mondjuk. 12 éve, úgy nehéz. Még mindig Delpiero mezeket adnak.
3: Mindig az old school mezek mennek.
2: Igen, abszolút. Ancelotti.
3: És nem is kell változtatni.
1: Na, azon agyaltam, mint hogy szerintetek mi lehet az a, vagy melyik lehet az a sportszergyártó cég, amelyik a legtöbb terméket adja el. Hogy csak nagyokba gondolkodunk, mert azért van egy csomó olyan terület, megfelület, akár legyen az Afrika, legyen Ázsia, amivel mi talán európai fejjel nem is nagyon gondolunk bele, és lehet aztán ott embertelen áldások vannak.
2: Lehet, hogy ilyen abszolút számunkra no name.
3: Igen, itt mindig az a kérdés, hogy most bejön-e az, amire egyből gondolsz, mert valószínű az lesz, amire egyből gondolsz, de ki tudja tényleg, hogyha Kínában vagy Japánban, vagy mit tudom én, van valahol egy olyan felvevő piac, ahol nem tudom, ott a helyi márkából eladnak x milliárd darabot, akkor lehet, hogy már az.
1: Hát már is rendben van, igen. Úgyhogy én gondolnám, hogy nem biztos, megnéztem a mi cipőinket, meg a mi viseletünket, meg ugye azért néztem persze a csapatokat, meg a játékosokat. Én a német eredetű Adidasra gondolnék, de nem tudom, még mi se tudjuk, tehát csak kilőjük ezt a kérdést a hallgatóknak, hogy ti hogy látjátok, hogy érzitek, szerintetek melyik az a...
2: És miért?
1: Portszer,
2: melyik gyártó. És miért? Igen.
1: És fontos, hogy itt van azért szuper levis, hogy ne csak a labdarúgásra gondoljunk, tehát nem az a kérdés, hogy a labdarúgásban melyik sportszergyártó cég termékei jelennek meg, tehát melyik adja a legtöbbet, hanem
3: azért
1: itt ne felejtsük el szerintem, ha már itt van levi, ugye akkor a gyeplabdát, a jégkorongot, azért van egy tenisz is,
2: ping-pong.
1: Egy nagyon finom kosárlabda azért, bocsánatot kérek, elnézést. Szóval, hogy azért vannak itt érdekes történetek. Szerintetek nagy, a legnagyobb, vagy a legnagyobb, legismertebb sportszergyártó cégek lehetnek majd a

0: Amerikában játszó játékos, Djokovicot is láttuk egy ideig, az kínai volt, nem tudom, valamilyen...
1: Unikuló?
0: Igen, talán...
1: Japán.
0: Na, tehát, hogy aztán egy évig nyilván megállapodtak, neki is jó volt, aztán utána most visszaállt a francia
1: Lacoste.
0: Krokodil vonalra, igen. Bocsánat, és Lacoste is ott van, Lacoste, tehát, hogy azért mondjuk ezek talán nem tudom, de nem is biztos, hogy feltétlenül úgy kell gondolkodni, amit mi látunk a mi szemünk, hanem épp az előbb említett, tehát olyan területekre is érdemes kicsit elgondolkodni, elutazni fejben, ahol nem gondolnánk. Ez az Ázsia, Afrika, és soratnám, Dél-Amerika vonal. Na mindegy, csak egy ötlet. Én örülök, hogy így jönnek vissza ezek a típusú, ezek majd közben megnézzük, meg aztán kíváncsiak, mondjuk a hallgatók ezt hogy gondolják, hogy szerintük ez megy érdekes az egy picit elgondolkodni. És persze pici visszatérve a labdarúgó VB-re, mert azért itt bőven adnak azért nekünk témát, ugye említettük a zöldfoki szigetek hazaérkezését, vagy egyfajta, mintha megnyerték volna, de szerintem ez ők úgy is álltak, nem? Tehát ha itt azt nézzük, hogy a VB mondjuk nagy nyertesei, meg nagy vesztesei, akkor szerintem most kifejezetten egyéni teljesítményekre gondolok, mint nagy nyertesek. Ugye most éppen a góllövő lista élén álló három játékos, ott még most ma Messi még egy kicsit beelőzheti Bappét meg Haalandot. Csapatok esetében nem nagyon érzem, illetve kis csapatok esetében érzem, hogy ez nekik bejött. Nem?
1: Abszolút igen, tehát amit Vozinja is elért az Instagramon, ha már ebből indulunk ki, hogy 100-as követőbázisban hirtelen lett neki majdnem 20 millió, nem hangzik rosszul.
0: És akkor így rendben, tehát akkor így megérkeztünk, hogy pont a fiam mondta, amin a papád, de még kevesebben követték, mint téged a VB előtt, most meg 18 millió, ahogy mondott, szóval. És ugye már láttunk egy olyan képet, amikor ugye Beckham-mel ott pózol, mint hogyha a Miami-ba menne kapus, az lehet, hogy ez csak egy mém, nem tudom.
1: De Messi nagyon elismerően beszélt róla egyébként, Lionel Messi.
0: Jól is védett.
1: Abszolút. Az, hogy a regnáló világbajnok ellen 7 percen múlt egy büntető párbaj, ami már 50-50. Sőt.
0: Hát, és ahogy láttuk a németeket is azért, és azt nem is értem, főleg ugye ez a döntetlennek VB-je, hogy meg a sok öngól, ennyi öngól még nem volt, bár ugye ezt pont azt hiszem Hajdú B. Pisti mondta, hogy talán azért, mert másképp állnak, meg más a szemlélete. Én a támadójáték mellett tettem le a voksom, tehát hogyha egy kapura, erősen kapura tartó lövés van, és az megpattan valakin, én ezt ugyanúgy a lövőjátékosnak adom. Azt hiszem, hogy most már nem feltétlenül így van. Vagy azt is mérlegelik közben ott benn?
1: Hogyha a kapu felé megy, akkor azt odaadják a lövőjátékosnak, de most nyilván az argentin gólnál is, hát ez a fejes, az a kapu felé ment, talán lehetünk azért ebben.
0: Igen.
1: Őszinték, és aztán belerakta a kezét véletlenül ugye a zöldfokiról, a bepattant, és akkor innentől kezdve az öngól. Nem tudjuk szerintem. Ez az, hogy éppen ki milyen lábbal kelt fel, kinek írják be.
0: Igen, szóval a 11-es rugások kapcsán mondom, hogy tényleg, ahogy mondod, de tényleg aztán 50-50, mert bármi lehet, míg a legnagyobb csapatoknál is, nekem itt a németek is egy nagy csalódás, meg a brazil 11-es, az kis út, nem Vinicius átadta.
1: Gimerás.
0: Igen, Gimerás. Ott is megosztottak a vélemények, mert azt mondták, hogy akkor lett volna vér a pucában Vininél, hogyha azt leteszi és belövi.
1: Neki
0: vinni kell.
1: Nem ő volt kijelölve. Azt mondták, Ancelotti azt jelentkozta a meccs után, hogy a hatodik legjobb büntetőrugó a brazil válogatottban Vinicius. Első a Neymar, második Rafinha.
0: Pad, mind a kettő pad.
2: Ellison.
1: Utána brazil Ronaldo, aztán Rivaldo, és utána jött Vinicius.
2: De tényleg a minden időkre gondolt? Esetleg?
1: Nem, hát igaza van. Hát, hogyha szikáldatokból indulunk ki, akkor tényleg... jobban rúgják nála többen, de hát ők nem voltak a pályán.
0: Azt nem tudom, Dinho milyen rugó volt?
1: Hát 11-es. Jó.
0: Na mindegy,
1: nem szóval... jól rúgott több büntetőt, nem?
0: Ott szerintem a kettő nem párosult, tehát nincs átfedés, hogy egyébként jó játékos, és jó gólvágó, jó szabad rugó, és hát, hadd ne mondjam, szinte mindenben tökéletes, és valahogy ők, ez nem mint a tenisznél, aki egyéniben jó, az, hogy párosban annyira nem, pedig egyszerűbb lenne, nem?
2: És inkább fordítva, igaz. Igen. De hát emlékezzetek, szabad rugás 11-es szöglet, tehát David Beckhamnek a példája. Tehát világ egyik legjobb szöglet rugója, meg szabadrugás. Sőt, odaállt a 11-eshez, tehát azzal a rugó technikával azért nehéz 11-es lőni, ahogy...
1: Ez túl közel van a kapu.
2: Így van. Igen.
0: Hát ő is azt csinálta, biztos tudjátok, hogy még ott maradt hosszú órákig minden edzés után, és 100-200 szabadrugás ugyanonnan. És én ezt tudom a zongora tanulásomból, hogy hiába vagyok béna, ha 100 szorát veszem 2 éven keresztül, előbb-utóbb le tudom fogni ezt a Fis-moll 7-est, pedig az elején nehéznek tűnt, aztán még...
1: Igen, azt mesélted múlt, hogy azzal ébredtél, egy negatív, egy rossz álomból, rémálomból, hogy a Fis-moll 7-es nem tudtad

0: lefogni.
1: Gyerekek, nagyon kemény. És utána és azon veszem magam észre, hogy úgy játszom, csak nézem a kortárs, nem is nézek le a zongorára, hogy mit fogok.
2: És még közben
1: majd énekelni karácsonykor, is. Majd karácsonykor.
0: És megy az automat az angolán.
2: Az közben, így közben énekelni olyan is, nem Levi?
1: Azt meghagyom a Rakoncai Iminek, nem? Szóval ilyen volt, hogy Olaszországon voltunk, és egy embertelen, tudod, ilyen tudod, ez a hotelekben egyik nap csütörtök a zenés, vacsorás, és jött, nem tudom, Cinzano Vignetta a híres, és leült, és elkezdett játszani, és bejött a csaja, valamit kért tőle. A kulcsot, és ment a nagy ízre, és lehajolt a táskába keresni a kulcsot,
2: de
1: és
2: ment tovább.
1: És ment tovább hozzá, és ment tovább hozzá, és még valamiért még, tehát visszaállt a legnagy, visszaállt, folytatta, ne, ne, és visszajött a csaj, hogy rossz kulcsot adott oda, és elkezdtek veszekedni, és közben ment tovább oda, hogy szíve, mert a csítő szápát tártuk, és ment közben adnak. Egy másik kulcs, tessék, akkor oké, menj haza, jó. Gyerekek, szóval nagyon kemény. Na, úgyhogy jöttek már el.
2: Köszöntöm, hogy kapom a unom a mentor.
1: Bocsánat, jöttek két, egy-két válasz a feltett kérdésünkre, aztán megkérjük majd Márkot, hogy valahogy azért nyomja nekünk, hogy hogy áll az első 10 lista. Ugye azt a kérdést dobtuk fel, hogy hogy melyik az a sportszer gyártó cég, amik a legtöbb terméket adja el, úgy unblock és minden sportágat figyelembe véve. És írjátok itt többen, nézzünk egyet-kettőt, az első Nike, másik Adidas, harmadik Lulu, picit menjünk le, köszönöm.
2: Lemon.
1: Lululemon, olyan
2: kanadai.
1: Van?
2: Van, és egész jó helyre tett.
1: Negyedik Antasports.
2: Honnan tudnak ilyeneket?
1: És ötödik a Puma, aztán van egy ilyen, sziasztok, szerintem Adidas vastagon vezet, Nike és valamely, és Puma az a harmadik. Úgyhogy azt mondja, sziasztok.
2: Ez nagyon európai szemlélet.
1: Nem? Igen, igen, sziasztok, Nike, Adidas is, és én betteném valamelyik francia márkát, például az, hát Lacoste, az, jó, mindegy, de a harmadik a Lacoste. De ennek ennyire hogy áll?
0: Ne áruljuk még el még a hírek előtt, még gondoljanak arra is, picit segítsünk, hogy...
1: De a tízből egy-kettőt mondjál már, egy-kettőt. A random jelleg, melyik a nyolcadik, meg a negyedik.
0: Nyolcadik mondjuk a New Balance. Hetedik a Puma egyébként. A Lululemon, ami most elhangzott, az az ötödik. És közeljük egyébként a Skechers odafér a hatodik helyre.
1: Lululemon azért valós márka, hogy
0: bizony, kanadai, ahogy Levi is mondta, igen.
2: Így van, és idén legutóbbi olimpián már abban voltak, lecserélték az ugyanúgy hazai márkát, a Rootsot, hosszú idő után, és most Lululemonba is.
1: A jégkorongról beszélünk?
0: Nem, ez ilyen limonádé már az a Lululemon.
2: Bármi. Nem, olimpiai ruházat átadta a kanadaiaknak.
0: Hát csak top 4-et mi akkor előjük le.
1: A top 4-et akkor majd a hírek után.
0: De a harmadikat még egyébként senki nem írta, ez Magyarországon azért lehet sejteni.
2: Nem áll.
0: Ennyit állunk
2: el. Nem szabad.
1: Magyarországon lehet sejteni.
2: Pont ez volt a poén, hogy na jó.
0: Ha ez bárki leírja, ajándékcsomag.
1: Harmadik? Ó. Na én azt mondom, én arra a New Balance-t mondom.
2: Na akkor Erdély, Márk, SMS.
1: Na kíváncsiak, hogy ti hogy látjátok, mi lehet a sorrend, jó? A sportszer gyártó tekintetében melyik a sportszer gyártó cég adja el a legtöbb terméket a világon? Kíváncsian várjuk a véleményeket. 06-30-55-55-605, 4 perc, ez 7:30, mindjárt jövünk vissza.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos! Ó, magyarul!
9: Még a nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: Spanyolország és Belgium is a 8 közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Folytatódik a szúnyoggyérítés, napos meleg idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
11: Spanyolország és Belgium is a 8 közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország a csereként beálló Mikel Merino 91. percben lőtt góljával 1-0-ra legyőzte Portugáliát, míg Belgium magabiztosan 4-1-re verte az egyetlen még versenyben lévő társházigazda Egyesült Államok válogatottját, amely így búcsúzott a VB-től. A 8 között pénteken Spanyolország Belgiummal csap össze. Ma 18 órától a címvédő Argentína Egyiptommal találkozik, a nyolcad döntő pedig a 22 órakor kezdődő Svájc-Kolumbia meccsel zárul. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A továbbjutását már korábban kiharcoló magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70-re nyert Belgium ellen Székesfehérváron, a világbajnoki selejtező első csoportkörének 6. utolsó fordulójában. A csoport másik meccsén Franciaország, Finnország 98-69, amelyeink így 3 győzelmet visznek az augusztus végén kezdődő következő körbe, amelybe Franciaország és Finnország mellett még Észtország, Szlovénia, valamint Svédország csatlakozik. Stoller Fanni a horvát Mate Pavic-sal elődöntőbe jutott a wimbledoni teniszbajnokságon a vegyes párosok mezőnyében, miután a negyeddöntőben 2 szoros játszmában bizonyult jobbnak egy brit-amerikai kettősnél. Stoller ma még az amerikai Ézsia Muhammad oldalán a nyolcad döntőben is pályára lép az első helyen kiemelt amerikai Taylor Townsend és a cseh Katerina Siniaková ellen.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: Hétnapos NATO csúcs kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korában egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a tagállamok vezetői döntenek a fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú, kiszámítható katonai támogatását. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már ma tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Sólyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, és 30 napon belül új államfőt választ az országgyűlés. Az alaptörvény módosítása ellen és Sólyog Tamás államfő mellett szervez tüntetés csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak a megnevezéseket érinti, a közigazgatási rendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart. Nem tudnak MR-vizsgálatokat végezni a szolnoki Hetényi Géza kórházban, meghibásodott ugyanis a készülék hűtési rendszere. A betegeknek ezért Debrecenbe, Hatvanba, Kistarcsára vagy Kecskemétre kell utazniuk. A kijelölt kórházak elérhetőségei megtalálhatók a kórház honlapján. Megújul a Pentelei főtér Dunaújvárosban. A város az infrastrukturális fejlesztésre 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el a terület és településfejlesztési operatív program plusz keretéből. A zöld infrastruktúra kiépítését és közösségi térszervezését is tartalmazó projekt a tervek szerint 2027 végére készül el. A héten Budapest 3. és 4. kerületében továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófa védelem. Összesen 151 településen lépnek fel a vérszívók ellen. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka.
0: Közlekedés.
11: Az M1-esen Budapest felé egy defektes kis teherautó állt meg az átterelt sávon Bicskénél. A 39-es kilométernél útszűkületre kell számítani, csak lépésben halad a forgalom. Aztán két autó összeütközött Cegléd határában a 441-es főúton. A helyszínelés idejére a 4-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
11: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 24-31 fok között alakul. Hasonló időjárás várható a következő napokban is.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 40, mindjárt 3:48 lesz, július 7-e van és kett. Hello Márk, hello Levi.
2: Jó reggelt kívánok
1: mindenkinek. No, folytassuk a beszélgetést, hogy ott hagytuk abba, hogy nagyon érdekes kutatást végeztünk, legalábbis így fejben, aztán közben Márk rá is ment, hogy mi lehet itt a háttérben, mi a valóság, ugyebár azt a piacot kutattuk, hogy egy érdekes kérdés után próbáltuk megkapni a választ, hogy melyik az a sportszergyártó cég, amik a legtöbb terméket eladta. Ugye itt látjuk a híres sztárokat és Levi felvetése. Ugye Michael Jordan esetében, már sem márkához köthető, foci cipők esetében, de ott még megint egy érdekes része lesz ennek a kérdésnek, hogy bizonyos ugye személyeket, sztárokat kötnek, bizonyos ugye sportszergyártó cégek reklámmal és némi készpénzzel, de tényleg csak van minimálissal, hogy azokat a cipőket hordják, még ha kényelmetlen is, amiért ők sokat fizetnek. Úgyhogy nagyon-nagyon sok válasz jött, és ugye már egyet-kettőt csepegtetett nekünk Márk, ugye, hogy a tízes listán hogy állunk, igen. De most szépen lassan menjünk visszafelé, és közben pedig azért láttok ti is, olvashatok ti is, bátran nyugodtan Levi Márk, válaszokat. Szóval nézzük, hogy áll össze. Nagyon sokan teszitek például Nike-t előre, aztán Asics Tigerre valaki ráugrott. Nike, Adidas, Macron, üdv Tamás, hello Tomi, köszönjük a válaszod. Endre azt írja, sziasztok, szép reggelt, Asics vagy Reebok. Ott valahol fuzionáltak cégek.
3: Reebok azt... van még.
1: Jó kérdés, én szerintem.
3: Vagy annyi... megint van.
4: Hova olvad be a Reebok, ez a kérdés?
3: Ugye?
1: Igen, valamiben. Aztán, sziasztok, hello, jó, hogy mondtátok, a földrészek esetében például Afrika végig mindenhol mindenki Puma, úgyhogy én a Pumát tenném be másodiknak, nem tudom ki az első. Sziasztok, Ati. Szóval ilyen válaszok jönnek. Aki utána néz és megnézte hivatalosan, nyilván őt nem tudjuk kizárni a játékból, de úgy nincsen értéke az egésznek. Aztán itt van még egy-két üzenet, sziasztok, egy konkrét sorrend, azt mondja, egyébként a Decathlon is ott van a topon, Decathlon. Az Levi tudhatná, hogy Tiafó is Lululemonban van, iszonya drága. Ú, kösz szépen.
3: Francis Tiafó.
1: Igen, azt mondja, a Nike, Adidas...
3: És ezt neked címezték,
1: Levi. Lulu? Nem, neked.
3: De ó.
4: Ebből kimaradtam.
1: Az a sport és Puma. Na, hát akkor nagyon sok üzenet. Köszönjük, hogy részt vettetek a játékban, együtt gondolkodtunk. Na, de nézzük, hogy áll a lista, és létszes úgy vezest fel, ahogy... Kicsit de nincs csiklantozzon, tudod? Tehát, mint hogy a kereskedelmi csatornákban miért a győztest kihirdetik. Nagyon sokan játszottatok. Nagyon jó volt.
3: Akkor itt leszünk 10 percig.
1: A döntés megszületett.
4: Legyenek benne 2 perces hatásszünetek is.
1: Nem kell. Na menjünk ki a tizediktől, menjünk visszafelé.
4: Sokan gondoltátok volna, de mégsem az lett, amire gondoltatok. Sok jó válasz érkezett.
1: Hát igen. Na de melyik lehet a tizedik?
4: Tizedik. Kínából. A Li-Ning. Egyik személyes kedvencem.
1: Hát egyébként egészségedre.
4: Hangmérnökünk Máté is mindig Li-Ning cipőkbe jár.
1: Li-Ning? Tehát ez így vagy
4: kedvence?
1: Cipő?
4: Nem tudom.
1: Li-Ning. Hát jó, hát...
4: A 9. az egyel ismertebb.
1: Bi-Ling?
4: Under Armour.
3: Bruce Lee.
1: Under Armour. Az ott honnan kellene
4: From is? From USA.
1: Milyen sportág?
3: Mondjuk NFL az... mögött állni hát, az kemény.
4: Meg a Curry, Steph Currynek is ugye Under Armour cuccokba játszik.
1: Igen.
4: Ő az egyik nagykövet.
1: Nem rossz, igen, az jó. Az a nyolcadik.
4: Nyolcadik egy New Balance.
1: Uh-huh. Jó, azt mondtad is, New Balance.
4: Hetedik a Puma, hatodik Skechers, és az ötödik a Lululemon.
1: Várj, hetedik a Puma csak.
4: Igen.
1: Én a Pumát első ötbe vártam volna.
4: Én is.
1: Hát már csak,
3: már csak az afrikai piac miatt is egyébként.
1: Illetve nem is, hanem szinte csak. Jó, tehát akkor a hetedik a Puma, bocsánat, igen, hatodik.
4: A Skechers, ötödik a kedvenced, a limonádé gyártó, a Lululemon.
1: Hát most ennek utána kell járjak, jó.
3: De valószínű azért nem Francis Tiafó miatt.
4: Nem.
3: Tehát Tiafó jó teniszező, de...
4: Miatta is.
1: Hát igen, tehát teniszező.
4: Negyedik helyen megint egy kínai. Arról még nem volt szó. Talán valamelyik kommentben érkezett Máté, egy kicsit görges kérlek lejjebb.
1: QC se, hol nincs gyereke, hogy mi ez, amiben játszanak most?
4: Volt
1: ami
4: egy...
1: A Federer márkája?
3: Unikulo.
4: Egy Anta.
3: És az japán.
4: Egy kínai Anta Sports, ott is van. Ant, az egy szép, és a negyedik helyre. Az Ant, egy parádés megfejtés volt.
1: Ott ötödiknek írta
3: a Pumát, de... fizetős volt a ChatGPT.
1: Ant a sport. Ki játszik? Mi játszik? Ugye?
4: De jó, hát lehet a kínai e-sport, nem lehet?
3: Na de várjál.
4: Tényleg az e-sportolók miben játszanak?
3: Na de pontosan, ez lett volna a kérdésem, hogy mit gyárt, tehát mi a fő profil kínai? Lehet, hogy pingponglabdákat.
1: Egyébként igen, és azért erről beszéltünk, a kínai-indiai piac, ha csak önmagában erre a kettőre tudsz gyártani, akkor én tulajdonképpen meg, én mindig azt mondom, én egy számot szeretnék kérni, egy dalt, zenei jogdíjat Kínában. Tehát, és egy kínai gyerekdal, gyerekek, ugye, azért Magyarországon nagyon mennek a gyerekzenekarok, azért kérdezed azt a, hát most olyan gyerekzenekarok vannak Magyarországon, nem csak úgy kapkodom a fejem, de ott kiadni egy ilyet Kínában, és annak a jogdíjából.
4: Neked is feltűnt egyébként, hogy a Super Levinek megérkezett a pingpong asztal, amit rendelt, mert nagyon rával moskattam vele a pingpongra.
1: Gyerekek, erre, na, igen,
3: amióta Levi mondta, hogy az első sportága, azóta nagyon
1: csak hogy mit akkor már pingpong, akkor ott volt ilyen szuper barna, ha emlékeztek erre, egy ilyen labdamárka pingpongban.
3: Szuper barnabás.
1: Egyrészt, és ilyen van, akkor viszont róla nevezett, valahol szerez be, mert volt egy barna nevezett, utána 29-szeres világbajnok magyar pingpongozó, még ott a 20. században, hogy és az iránta érzett tisztelet miatt lett ez a név. Na, szóval negyedik, vagy ötödik?
4: Negyedik, Antasport.
1: Antasport.
4: Nézem, hogy miket, de mindenfélét ők is. Sportruházat, cipők.
1: Minden van.
4: Minden. Mint a búcsúban, igen. Na,
1: de konkrétan. És akkor elérkeztünk az első három helyezethez, gyerekek, ahol nagyon nagy meglepetések várnak ránk. Hamarosan a reklám után folyt. Ne. Szóval.
4: Felkérnénk bájos kolléganőnket, hogy hozza be a borítékhoz.
1: Igen. Úristen, milyen gyönyörű kolléganőnk van, igen.
4: Nyílik a boríték.
1: Igen. Nagyon sokan szavaztak, nagyon sokan izgulnak.
4: De erre senki nem gondolt.
1: Hogy ez, ami minket is meglepett, úgyhogy még nem is tudjuk. Ennek ellenére pedig azt mondom, hogy wow, hogy ezt hogy oldották meg, és gratula egyébként, mert ez egy nagyon nehéz helyzet. Sokat gondolkodtunk, hogy melyik lehet.
4: De D betűvel kezdődik, mint Dénes.
1: Dénes. Hát akkor viszont...
4: Hát az a Didaszonra végződik.
1: Mi?
4: A
3: Didasz.
1: De Didasz! Egyébként én láttam egy olyan puma, és akár is beszéltjük egy fél perc, tehát annyira béna másolat, hogy ugye plima volt, és az L és az I között egy milliméter, tehát a cérnát nem fűzték be, és ha ránéztél, puma volt, közvetlenül akkor meg plima. Gyerekeket, ilyen nincs, és valaki megvette, és hát nem mindegy, szóval...
4: Nem török, tehát az biztos, hogy nem török, azt tudjuk biztosan, nem?
1: D betűs, sportszergyártó, D...
4: Ekatlon.
3: Dunlop.
1: Ekatlon.
4: Ekatlon. Dekatlon.
1: De ez én csak... Az nem maga a...
4: Saját márkája
1: van. Az intézmény, igen? Maga az... Igen?
4: Több saját márka van, igen.
1: Jó, hát ezt megszokhattuk már ugyebár a szupermarketek, meg a közértek élelmiszeriparban, hogy mindenki megcsinál a saját termékét, és ezáltal akik addig gyártottak, ők tulajdonképpen megszűntek létezni. Igen, Decathlon a harmadik.
4: Nem ezekkel
1: durva. De mondtam, hogy
4: 18 milliárd dollár
3: évente. Magamat nem akarom fényezni, hogy én a Decathlont, azt bemondtam a top 3-ban.
1: Igen.
4: De igen, tényleg.
1: De nem is gondoltam. Az első kettő az meg teljesen egyértelmű, itt össze-vissza írták nagyon sokan. Az a kérdés csak, hogy melyik az első és melyik a második. Abban indulunk. Én azt gondolom, én most ránéztem a mi lábainkra, hát egyrészt kéne lábazni, tehát járni az edzőterembe, kivéve a Levit, hogy én azt mondanám, hogy Adidas és Nike. Levit, amit mondasz?
3: Mármint, hogy...
1: Mert szerintem ez a kettő... Nem is, ez a kettő van?
3: Kettő-egy. Hogy mondtad a sorrendet?
1: Első az Adidas, második a Nike szerintem.
3: Na, én ugye meg ezt fordítva mondanám.
1: Hogy Nike?
3: És ez egy nagy kérdés, hogy a Jordan most hova tartozik?
1: Hát én szerintem az annyit dobban Jordan. Az inkább szerintem az egy nagyon, nagyon elit minőségi drága termék. Nem feltétlenül gondolnám, hogy az a gyártási számban is megdobná szerintem a választ.
3: Nike egy, pipa.
4: Nike 1. Hát egy hét múlva ilyenkor akkor kiderül, nem?
1: Ne csigázz.
4: Hát az a baj, lejárt közben a fizetős ChatGPT-m, úgyhogy sajnos nem fogjuk megtudni.
1: De hol van? Gyerekek, nem hiányoltok semmit az első 10-ből? Tehát az
4: Mizuno.
1: Mizuno például, Kappa, Lotto, bocsánat, Lökog, Lacoste,
3: Invicta.
1: Nem mondom, nem.
4: Ez a baj ezekről, ez tényleg lehet, hogy csak egy piac. Vagy maximum Európa. De hogy azon kívül meg nem jutott.
1: De hogy itt, de most úgy mondom, tehát hogy nálam a brand, tehát az ismert csége ezeknek az inkább megvan. Nem? És valahogy mégse tudnak.
4: Olyan jó elegáns tudtok voltak, milyen jók voltak azok a kappa, lottó.
1: Jó, teljesen jó. De akkor szerint nem.
4: Na de akkor, első a Nike, második az Adidas.
1: Első?
4: Majdnem kétszer annyi a Nike éves költségvetése, mint az Adidasé.
1: Az eladási.
4: Az eladási, igen, bocsánat.
1: Hát...
3: Ne, költségvetés az egyenesen arányos, mondjuk a termék darab
1: eladással is. Nem. Itt igazolt a kérdés, hogy melyik sportszer gyártó cég.
4: Árazásban nem hiszem, hogy nagy különbség van egyébként a két nagy között. Én azt gondolom. Árazásban szerintem viszonylag közel járhatnak bármilyen sportról beszélünk.
1: Figyeljetek, ti mi alapján, ha vesztek, teljesen, hogy mi alapján vásároltok terméket?
4: Rajtad mi van?
3: Harsányi mit vesz föl?
4: Harsányi brand.
3: Én oda megyek másnak.
1: Én hogy szoktam, én bemegyek egy boltba, és én ilyen exakt idióta vagyok, tehát tényleg nem normális kategória, és én a nagyon látványos és mások által biztos, hogy fel nem vett ruhákra megyek. Ez most mindegy, hogy most cipő nem. Illetve most visszaálltam konszolidált állapotomba, mindegy, ezt most engedjük is el, mert láttam egy-két kedves barátomat, úgy jövök, hogy Brad Pitt meg Beckham, ha nézitek, van egy olyan divat oldal követem, hogy jönnek a sztárok, és lépéseknél megállítják, és akkor egy nyíl a póló, odaírják a márkát, árakat, cipő, nem tudom. És az a világ, nem az a márka, hanem van egy másik gyártó, azt hiszem, hogy egy 128-addal kevesebbet kell fizetnem, de azért az úgy még jó, és kb. Ugyanúgy néz ki, hogy én kicsit most visszafogott lettem, de régen úgy vásároltam, hogy Levi kérdésre is válaszoljak, hogy megkérdeztem csomószor az eladót a boltban. Elnézést, ebből vett már valaki? Ebből? Hát nincs az, akkor egyet kérnék. És akkor elhoztam, és akkor vannak ilyen csilivid, nem tudom, milyen sportcipők, nem tudom, de leginkább az ilyen egyedi, és most rámentem ezekre a retro cuccokra, amit most láttunk a spanyol válogatottban, és cipőbe is van, meg ilyenek.
4: Múltkor, amikor bejöttél ebbe a flitteres haspolóba, hát azzal azért megleptél.
1: Volt azért más világ, amikor még Olaszországban táncoltam, tudod, azért meg kellett valahogy helyeket, kellett a pénz, az egy fantasztikus időszak volt, megvan őszintén. Nagyon sok barátra tettem szert, jó lenne, hogyha írnának, mert úgy azóta eltűntek.
3: Jó lenne, ha írnának, akik láttak még fellépni.
1: Azóta eltűntek. Figyeltek, de figyelj már, hogy valahogy belelátsz itt az életembe. Ugye én aszfaltbetet című műsorra kezdtem, az pont most volt 96. március 18-án, tehát hogy szeretem, amikor azt mondják, ez most érkezett, most. Na mindegy is. Pont a Barcelonában volt a múltkor, volt egy ilyen nagy interjú, és az első kérdés, az volt egy reálos érzelmű, meg jó magam, ugye, aki 1987 óta szurkolok a Barcelonának, amikor ugye megvertük 3-2-re a Real Madrid. Madrid csapatát 3 gólt lőtt Gary Lineker. Nézzetek utána, azt a meccset láttam. És az az első kérdés, ki mióta szurkol a csapatának? Mondott a srác is van, én is mondtam, 87, nem tudom ezt mondani. Első komment, csak milyenek a magyarok a kommentben, meg egyébként. Na ez a divadrucker hülye gyerek. Mondom, hogy 87 óta, tehát súlyos évtizedek, na mindegy, szóval ez igazából egyik. Na mindegy, és akkor mondtad az előbb, hogy azt a női flitteres cuccot, az aszfaltbetjára kezdtem, és akkor volt egy támogatónk, a Fila, amiről nem beszéltünk, bocsánat.
4: Tényleg.
1: Ugye? Hát tényleg. Azért, meg Oxbow, meg ilyenek voltak akkor. Ellis, ugye, hogy hitták azt a teniszmárkát, azt a szem Ellis volt. És Fila, ennyivel kenivel jó magam voltam a támogatottak közt, és gyerekek, és láttam, Fila, bementünk, feltem a cuccot, és akkor abban vezettem a műsort, és mindig úgy jött, hogy visszavittem, és akkor kicseréltem, kaptam egy másikat, és volt egy nagyon jó ilyen kis, ilyen szürke, sárga, ilyen UV-zöld felső, és lenyomtam benne egy-két műsort, majd viszont nagy kerül, szólják a csajok, hú, Levi, szerettünk meg mindent, de legközelebb ne női pólót vigyél, mert volt ilyen melbe varrási talú, és azt a nők tudod, látják, én meg nem tudtam, csak azt hattam, hogy jó póló, úgyhogy nem merek rákérdezni illatra, ruhára, mert minden nő, hogy azt mondják, hogy hát női, férfi, hát
4: unisex.
3: Tehát ma az a póló elmegy úgy, hogy beépített pulzusmérő.
1: Így mondod. Hát, ma már
3: ez. Te már akkor tudtad.
4: Egyébként a Joma jutott még eszembe, mint azt hiszem, spanyol már.
3: Spanyol, bizony.
4: Tehát, hogy az is azért több sportában, akár kézilabdásoknál is előfordul sűrűbben. Tényleg úszó márkák, mint a Aréna. Igen. Aréna, köszönöm, nem tudtam szembe írtani. Igen, aréna.
1: Szerintem sokkal...
3: Speedo.
4: Speedo, igen.
1: Ú, az még volt.
4: Az amerikaiak mindig azokban voltak, nem? Mindig Speedo.
1: Nem tudom, mi alapján. Szerintem leginkább a, hát a közösségi sportek, tehát amikor nem, hogy mondjam, hát... Igen, amikor családnak, gyerekeknek vásárolsz, tehát mikor nem feltétlen az elit sport, meg a hivatásos sportolók.
3: Olyan volt-e bármelyik kötöknél, hogy annyira egy csapat vagy egy sportoló annyira inspirált titeket, annyira drukkoltatok hogy neki, hogy azt a cuccot kell venni. Nem tudom, Levi, emlékszel-e arra? 2000-es évek elején Federernek volt egy Wimbledonra mindig egy exakt cucc, amit legyártottak. És hogy volt az a arany,
1: az
3: fehér.
1: Nekem nem, de Stefan Edberg volt édesapámnak. Stefan Edberg táska. Igen, nagyon színes, nagyon ilyen non-figuratív valami. Igen. Az akkor nagyon-nagyon ment. Igen,
3: tehát ilyen, akkor volt ilyen.
1: Hogy... Nekem nem volt, amikor hitelesnek érzem azt, aki azt hordja, és egyébként pont ebben talán azt hiszem Federer jár az élen, ruha meg óra meg minden tekintetben, hogy nem harsány, nem túl feltűnő, nem oda, tehát nagyon helyén való, tehát igen, tehát hogy pontosan illik az emberhez, és ami fontos, legalábbis úgy gondolom, hogy én legalábbis így hiszem, hogy az egyébként is ő azt hordaná, és amikor mi arról beszélünk, hogy hitelesség, akkor nálam az a legfontosabb, hogy nem azt érzem, tehát amikor valaki úgy hirdet, nem tudom, egy kézkrémet, egy terméket, egy sem bármit, akkor nem hiszem el, bocsánat, nagyon, hogy bizonyos, mondjam, ilyen nasit én azért vennék, mert éppen a Szoboszlai Dominik, vagy bárki más
3: ropogtatja.
1: Egyébként lehet, de hogy az nálam, ezek nálam egy nagyon reklámiző. Nyilván megértem, nincs ez semmi baj, de csak hogy nálam például Federernél
3: vagy Jordannél, akik annak idején beleszóltak magába a dizájnba, meg úgy mindenbe, tehát az egy kicsit közelebbnek érzi magát az ember ehhez a sztorihoz.
4: De érdekes, igen, behoztuk, hogy az olaszoknál milyen márkákban voltak, még a Giorgio Armani, Dolce Gabbana például, hogy nekik nem érné meg vajon sportcuccot is csinálni? Még erősebben rámenni erre a vonalra.
3: Mint a Boss. És elkezdtek teniszcuccokat, most a Taylor Fritz boxba játszik.
4: Igen.
1: Igen?
4: Igen.
3: Úgyhogy nyitnak.
4: Lehet érdemes, hogy akkor a pénz van benne.
1: Gyerekek, nagyon jó volt a téma, nagyon sokat írtak, még egy üzenet így a végére. Sziasztok, csak magyar termék, 2 éve BAC sportcipőt hordok, üdv Krisztián, hajrá Fradi. Na látjátok, szóval egyébként van, az említsük meg, hogy ugye a Dorkos viszonylag erőteljesen van jelen a sportéletben, és azért azt jó látni, hogy egyre több ugye szakákban is megjelenik. Én annak nagyon-nagyon a híve vagyok, hogy ha van egy saját,
4: ha már a
1: egy országnak.
4: Teniszt mondjátok, ott a Dorko egyértelműen a fő támogatója a Magyar Tenisz Szövetségnek.
3: Fucsovics.
4: Igen.
1: Abszolút, szerintem vízlabda, mindez. Szóval, hogy ezek, igen, ezek jó történtek. Na, úgyhogy egy kicsit kitekintettük így a sport és az élet vonatkozásában, meg egy kicsit a gazdasági részt is megnéztük, meg brendeltünk, és a többi, szóval brandingeltünk, szóval jó volt ez a fél óra, és hamarosan jövünk, mindjárt folytatjuk, 2 perc múlva lesz 8 óra.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió is benne, a Sportreggel a stúdióban, Hasányi Levente, Szuper Levente és Erdei Márk. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet benne Smahulya Ádám gondolataival.
4: Kiborg futball, Smahulya Ádám jegyzete. Jelzés értékű volt, hogy a Kiborgnak is becézett Erling Haaland duplájával ejtette ki Norvégia a brazil válogatottat. Meggyőződésem ugyanis, hogy a brazil futballt a túlgondolt, robotizált, mindent sablonosra csiszoló modern labdarúgás tette tönkre. Feltéve persze, hogy tönkretette. A tény az, hogy a Seleção a 2002-es VB győzelem óta egyetlen egyszer jutott el legalább az elődöntőig, ám akkor is csúnya pofon lett a vége. A 2014-es hazai rendezésű tornán szenvedett 7-1-es vereséget Németországtól. Utána 2018-ban Belgium, 2022-ben Horvátország búcsúztatta a brazilokat a negyeddöntőben. És ez csak a felszín. A brazil tradíciókhoz mértán korai kieséseknél sokkal nagyobb probléma, hogy a jelenlegi válogatott legfeljebb nyomokban emlékeztet a régi nagyokra. Valami ilyesmit fogalmazott meg Romário is, és maximálisan egyetértek vele. Meggyőződésem, ha a világbajnokságon inkognitóban játszottak volna a csapatok, senki meg nem mondta volna, melyik a brazil. Ilyesmi 2002-ben nem fordulhatott volna elő. Akkor Ronaldo, Rivaldo, na meg persze Ronaldinho megmozdulásai után az avatatlanok is megmondták volna, brazil játékosról van szó. A jelenkori keretből a képességeket tekintve talán csak Neymar és Vinicius Junior hasonlítható az elődökhöz, ám a viselkedésük miatt mindketten megosztó személyiségek. És ez a másik hatalmas különbség. Ronaldo és Ronaldinho, vagy éppen korábban Romário is imádott bulizni. Az ő magatartásukkal is voltak problémák, és mégis szinte mindenki által kedvelt játékosok voltak. Ebben bizonyára szerepet játszott az is, hogy akkoriban még nem dübörgött így a közösségi média, de az is, hogy ők még tényleg a könnyed Copacabana focit képviselték. Manapság a tehetséges dél-amerikaiakra 10 évesen próbálnak lecsapni az európai topklubok, és aztán beleszürkülnek a sablon futballba. A brazil lazasság manapság már nem kifizetődő. Lamine Yamal és Lionel Messi, vagy épp Erling Haaland és Szoboszlai Dominik is beilleszkedett a Barcelona, illetve az Augsburg rendszerébe. Valahogy mégis megőrizték az egyéni stílus jegyeiket, ami csak az ösztönös zsenikre jellemző. A braziloknak valamiért ez nem megy. Vagy marad a lazasság, de nincs profizmus, vagy fordítva. És miközben a brazil labdarúgás problémáin elmélkedünk, azért arról se feledkezzünk meg, hogy a korábban szintén futball nagyhatalomnak számító olaszok és németek is több mint 10 éve súlytalanok a VB-n. Ugyanakkor az etalonnak számító brazil futball hanyatlását azok fogadják el a legnehezebben, akik látták a 2002-es együttest vagy a korábbi sikercsapatokat. Úgyhogy most talán az önfeled boldog szép játékot is temetik a szurkolók.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: treat you like I could. Stop your searching around.
1: Nemzeti Sport Krónika.
2: Spanyolország és Belgium is a nyolc közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Győzelemmel zárta a magyar férfi kosárlabda válogatott a világbajnoki selejtező első csoportkörét. Stollár Fanni elődöntős vegyespárosban, Wimbledonban. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Spanyolország és Belgium is a nyolc közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország a csereként beálló Mikel Merino 91. percben lőtt góljával 1-0-ra legyőzte Portugáliát Dallasban, míg Belgium Seattle-ben magabiztosan 4-1-re verte az egyetlen még versenyben lévő társházigazda Egyesült Államok válogatottját, amely így búcsúzott a VB-től. A nyolc között pénteken Spanyolország Belgiummal csap össze. A kiesés után megerősítette lemondását Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya, aki 2023. januárja óta irányította a nemzeti csapatot. Ma 18 órától a címvédő Argentina Egyiptommal találkozik, a nyolcaddöntő pedig a 22 órakor kezdődő Svájc-Kolumbia meccsel zárul. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A Portugália-Spanyolország mérkőzést a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Benefe Ferenc elemezte.
3: Annak ellenére, hogy a másik fél idő nem sikerült látványosan, nagyon magas színvonalú mérkőzést láthattunk, hatalmas taktikai csatát, ahogy kioltották egymást a csapatok. Hasonló játékrendszerben, hasonló stílusban futballozott mindkét csapat. Az első fél időben érdekes módon a széleken viszont többször egymás mögé tudtak kerülni. Fantasztikus ihletett formában védett mindkét kapus, ezért nem született gól. A második fél időre vártuk, hogy folytatódik ez a nagyiramú és színvonalas találkozó. Sajnos csalódást keltettek a csapatok, a pályán lévő játékosok teljesítményre egyre inkább kezdett visszaesni, és már-már úgy nézett ki, hogy nem lesz gól a mérkőzésen, de azért azt ne felejtsük el, hogy egy ilyen mérkőzésen kulcskérdés, hogy a két kapitány hogyan és milyen játékosokkal nyúl bele a mérkőzésbe, és ezt a kettő spanyol csatát bizony De La Fuente nyerte, hiszen Martínez cseréi nem hozták meg a hozzák fűzött reményeket, Fuente csapata két cserejátékos összjátékos megszerezte a győztes gólt. Óriásit hibázott Martínez azáltal, hogy a legutóbb győztes gólt szerző Ramost a padon hagyta, és be sem cserélte, hiszen a portugál támadójáték kifejezetten szenvedett, kifejezetten nem működött, és a második félidő derekától kezdve komoly gólhelyzete sem volt a portugál válogatottnak. Ezzel szemben a spanyol válogatott szintén nem nyújtott látványos játékot, de beszédes, hogy ugye Pedrit is és Olmót is lecserélte a spanyol kapitány, és Baenát is. Ezek a cserejátékosok meghozták a hozzájuk fűzött reményt abszolút mértékben, hiszen Ferran Torres is veszélyesen játszott gólpasszt adott, Merino győztes gólt szerzett, a spanyol válogatott a cserejátékosainak köszönhetően összességében megérdemelten jutott tovább. Martínez mester pedig majd számot ad arról, hogy miért nem cserélte be a legutóbb győztes gólt.

0: a terület Merino előtt, akkor eldöntötte a meccset.
1: Rodri mellett a portugálok spanyol szövetségi kapitánya Roberto Martínez is értékelte a 8-döntős mérkőzést.
0: Nagyon büszkék lehetünk a játékosainkra, szívvel, lélekkel játszottak, és úgy gondolom, hogy ez volt a legjobb mérkőzésünk a tornán. Persze az első fél időben nem volt szerencsénk a kapufával, néha pedig az ilyen apróságok döntenek. Nagyon jól védekeztünk, kellően agresszívak voltunk, de egy olyan csapat ellen játszottunk, amely a világbajnokság egyik legnagyobb esélyese. Egy kicsit több szerencsére lett volna szükségünk a kapu előtt, de ez egy teljesen kiegyenlített mérkőzés volt.
1: Ma megkezdi szereplését az Eto'o FC, a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének első fordulójában. A győriek a párharc első mérkőzésén az izlandi Vikingur Reykjavik otthonában lépnek pályára. A 21 órakor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur szerződtette Sandro Tonalit. Sajtóértesülések szerint a londoniak klubrekordot jelentő csaknem 100 millió fontot fizetnek a Newcastle Unitednak az olasz válogatott középpályásért. Oliver Glasnert nevezték ki a Nottingham Forest labdarúgó csapatának vezetőedzőjévé. Az osztrák szakember az előző 2,5 idényben a Crystal Palace együttesét irányította, és a Konferencia Liga mellett megnyerte az FA kupát, valamint az angol szuperkupát. A Nottingham az előző idényben 4 edzővel is dolgozott, és csupán a 16. helyen végzett az angol Premier League-ben.
2: Nemzeti Sportkrónika.
1: A továbbjutását már korábban kiharcoló magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70-re nyert Belgium ellen Székesfehérváron, a világbajnoki selejtező első csoportkörének 6. utolsó fordulójában. A mérkőzés nagy szünetében búcsúztatták az elmúlt másfél évtized két legmeghatározóbb magyar kosárlabdázóját, a nemzeti együttestől visszavonuló Hanga Ádámot és Vojvoda Dávidot. A csoport másik meccsén Franciaország, Finnország 98-69. A miénk így 3 győzelmet visznek az augusztus végén kezdődő következő körbe, amelybe Franciaország és Finnország mellett még Észtország, Szlovénia, valamint Svédország csatlakozik. Az egyik búcsúzott Vojvoda Dávidot Tóth Béla kérte interjúra.
3: Több hónap volt, mire jól átgondoltam, hogy mit is csináljak. Aki ismer engem, azt tudja, hogy válogatott a szívügyem volt mindig is. Mindig az első szóra érkeztem minden kapitány hívására, de azt gondolom, hogy közel 20 év után elég volt. Most már inkább előtérbe helyezem a pihenést, családot, itt volt az ideje. Nehéz volt, még most is akarták, hogy itt legyek ezen a két mérkőzésen. Az emberek nagyon-nagyon jól esik, de a csúcson kell abbahagyni a válogatott szereplést. Innentől kezdve csak a klubcsapatokra fogok koncentrálni.
4: Majdnem 2 évtizeden át voltál a válogatottnak az oszlopos tagja. Hogyha végig gondolod ezt a majdnem 20 évet, akkor vannak-e olyan pillanatok, amik azonnal az eszedbe jutnak?
3: A két Európa-bajnokság az egyértelmű, abból is elsősorban a kolozsvári, mert ott szerepeltünk nagyon sikeresen, de azt gondolom, hogy a 2022-es EB is egy hatalmas élmény volt, ahol csak világsztár csapatokkal játszottunk. Igaz, hogy 0-5-tel zártuk azt az EB-t, ez a kettő mindenki így elsőre eszembe jut, de rengeteg nagy mérkőzés van a hátam mögött, hogyha nem is nagyon tudok most hirtelen kiemelni mérkőzést. Erre a közel 20 évre abszolút jó helyzet fog visszagondolni. Az élet nem már meg, egy fejezet lezárul, de azért még jó pár éven van a pályán.
4: Még különlegesebbé teszi ezt a búcsút az, hogy Fehérváron történik, és együtt Hanga Ádámmal, akivel szinte végig a válogatottban együtt szerepeltetek?
3: Hatalmas megtiszteltetés, hogy Hanga Ádival vonulhattam vissza, nagyon jó viszonyban vagyok az Ádival, a pályán is mindig remekül megértettük egymást, nagyon jó csapattársak voltunk, 2017-es évben szobatársam is volt, együtt is kezdtük, és együtt is fejeztük be, az meg egy külön pingant érde tényleg, hogy Fehérváron, ő is itt kezdte a pályafutását, nekem jövőre lesz a 7. évem, ez egy szép kerek történet.
1: A kosárlabdázó Vojvoda Dávidot hallották. A magyar bajnok Falco a 2. kalapból várja a férfi kosárlabda bajnokok ligája holnapi sorsolását. A szombathelyi csapat a főtáblán kezdi meg majd szereplését október 6-án. A Sopron és a Diósgyőr a selejtezőből indul a női kosárlabda Euroliga következő idényében. A legutóbb bajnoki bronzérmes és magyar kupa győztes soproniak a bajnok Pécs helyett vesznek részt a sorozatban, mivel a baranyaiak nem vállalták a szereplést a legrangosabb női tornán. A Debrecen a csoportkörben kezdheti meg szereplését a női kézilabda Európa Ligában. A Váca a selejtező első, az Esztergom pedig a 2. fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe. A Debrecenen kívül mentesül a selejtező alól a címvédő francia Dijon, a Csíkos Lucát és Szabó Annát foglalkoztató legutóbbról ezüstérmes német Türinger és a dán Ikast is. Stolár Fan

0: A horvát Mate Pavic-sal elődöntőbe jutott a wimbledoni teniszbajnokságon, a vegyes párosok mezőnyében, miután a negyed döntőben kétszoros játszmában bizonyult jobbnak a Nils Kapski, Desiree Krawczyk brit-amerikai kettősnél. A duó ma a fináléba kerülésért a Mark Polmans, Sturm Hunter ausztrál párossal játszik, de Stollár ma még az amerikai Ezia Mohameddel az oldalán nyolcad döntőben is pályára lép a női párosok között. Az első helyen kiemelt amerikai Taylor Tarzant és a cseh Katarina Siniaková ellen. Kijelölte 15 fős keretét Cseh Sándor, a magyar női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya a Sydneyben rendezendő világkupa döntőre. A januári Európa-bajnoksághoz képest 3 helyen változott az együttes összetétele. Alaksza Kinga, Horváth Zsófi, valamint Lendvai Zoé ott lehetnek Ausztráliában, és visszatér Keszthelyi Rita, Sümegi Nóra, illetve Tiva Panna, míg Leimeter Dóra és Ribánszka Natasa válsérülésük után még nem állhatnak a csapat rendelkezésére. A címvédő szlovén Tadej Pogacar győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny harmadik, csaknem 196 kilométeres szakaszán, ezzel átvette a sárga trikót a dán Jonas Vingegaardtól. Tadej Pogacar csapattársát, a mexikói Isaac del Torót méltatta, amiért az előző napon tőle kapott ajándékot viszonozta, és remekül felvezette, majd hatalmasat hajrázva megnyerte a szakaszt.
1: I can't complain. We have good chemistry between.
2: Nem panaszkodhatok, nagyon jól megvan köztünk az összhang, és talán azért is, mert hasonló típusú versenyzők vagyunk. Persze különböző emberek vagyunk, de nagyon jól megértjük egymást. Örülök, hogy mellettem van. Nagyon elégedett vagyok az egész csapattal és minden csapattársammal. Összetartó csapat vagyunk, és büszke vagyok arra, hogy ezen a Tour de France-on együtt versenyzünk.
0: A szlovén kerékpáros Tadej Pogacárt hallották. Kedves hallgatóink, sportronikánk végén. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
3: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.

0: Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Spanyolország és Belgium is a nyolc közé jutott a labdarúgó VB-n. Erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Napos, meleg idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
1: Spanyolország és Belgium is a nyolc közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország a csereként beálló Mikel Merino 91. percben lőtt góljával 1-0-ra legyőzte Portugáliát, míg Belgium magabiztosan 4-1-re verte az egyetlen még versenyben lévő társházigazda Egyesült Államok válogatottját, amely így búcsúzott a VB-től. A nyolc között pénteken Spanyolország Belgiummal csap össze. Ma 18 órától a címvédő Argentina Egyiptommal találkozik, a nyolcaddöntő pedig a 22 órakor kezdődő Svájc-Kolumbia meccsel zárul. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A továbbjutását már korábban kiharcoló magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70-re nyert Belgium ellen Székesfehérváron, a világbajnoki selejtező első csoportkörének 6. utolsó fordulójában. A csoport másik meccsén Franciaország, Finnország 98-69, amelyeink így 3 győzelmet visznek az augusztus végén kezdődő következő körbe, amelybe Franciaország és Finnország mellett még Észtország, Szlovénia, valamint Svédország csatlakozik. Stoller Fanni a horvát Mate Pavic-sal elődöntőbe jutott a Wimbledoni teniszbajnokságon, a vegyes párosok mezőnyében, miután a negyeddöntőben 2 szoros játszmában bizonyult jobbnak egy brit-amerikai kettősnél. Stoller ma még az amerikai Asia Muhammad oldalán a 8. döntőben is pályára lép az első helyen kiemelt amerikai Taylor Townsend és a cseh Katerina Sinyakova ellen.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: A magyar kormány arra számít, hogy pénteken pont kerül a befagyasztott uniós források ügyére, mondta a közlekedési és beruházási miniszter az országgyűlésben. Vitézi Dávid tegnap napi rend előtti felszólalásában hangsúlyozta, lezárták a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, a helyreállítási terv elkészült, amit pénteken hagyhat jóvá az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Erről döntöttek tegnap a képviselők Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára. Magyar Péter miniszterelnök szombaton nyújtotta be a parlamentnek a tervezetet, amely szerint megszűnik például Súlyog Tamás köztársasági elnök mandátuma. Közzétette a köztársasági elnök Velencei Bizottságnak küldött beadványát a Sándor Palota. A 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Súlyog Tamás annak megállapítását kéri a testülettől, hogy a köztársasági elnöki megbízatását idő előtt megszüntető alkotmánymódosítás tervezete jogszerű-e, és összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2%, az iparcikk üzletekben 7,4%, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az év első 5 hónapjában 4,8%-kal volt nagyobb a forgalom, mint egy évvel korábban. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb hőhullám érkezésére figyelmeztetnek. Spanyolországban és Portugáliában is 40 fok feletti értékeket mértek, és Franciaországot is újabb hőhullám sújtja.
0: Közlekedés.
1: Az M1-esen Budapest felé Bicskénél egy műszaki hibás kis teherautó vesztegelt az átterelt sávon. A 39-es kilométernél már megszűnt a forgalmi akadály, de a több kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Két autó összeütközött Szegléd határában a 441-es főúton. A 4-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva haladnak a járművek. Aztán élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, telítettek a sávok az M3-as autópályán a főváros felé vezető oldalon a Mogyoródnál, valamint az M0-as autóúti csomóponttól befelé. Sokan haladnak a 10-es főúton Solymártól, a 11-es főúton Szentendrétől, a 31-es főúton Maglótól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 24-31 fok között alakul. Hasonló időjárás várható a következő napokban is.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Baby, I told you, if you make a mistake like this, it's no turning back.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Indulja sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És igen, persze, mindjárt 3.49, jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Sport reggel. Itt van velünk Erdei Márk, Szuper Levi, sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok, jó reggelt!
1: És a Nemzeti Sport képviseletében, valamint a Forma 1-et is képviseli. Zsoldos Barna, jó reggelt, szevasz Barna!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Hello, na, a brit verseny összefoglalója miatt zaklatnánk, ha nem haragszol. Nagy szeretettel és tisztelettel, és én nagyon várnám Hamilton visszaérkezését, megérkezését a 8. világbajnoki címhez, de azt gondolom, hogy ezzel csak én meg ő vagyunk így a világon, nem? Vagy?
3: Nem, abszolút nem. Óriási rajongó tábora van, és szerintem az elmúlt években új szurkolókat is szerzett azzal, hogy mennyire kitartó, mennyire bátor volt ezzel a döntésével. 40 fölött csapatot váltott, és megpróbál rámenni a Ferrarival a 8. VB címre. Én azt gondolom, hogy ezzel sok új tisztelőre és megbecsülésre.
1: Igen, nem adja fel, hogy szokták mondani. Hogy állunk most az összesített pontversenyben? Van-e esélye Hamiltonnak?
3: Egyébként, ha csak a matematikát nézzük, és ha csak a pontokat nézzük, akkor abszolút van, mert 32 pont a lemaradása 9 nagy díjjal a vége előtt, és ez szinte semmi. Tehát rengeteg pont szerezhető még, hogy a tavaly Verstappen 9 nagy díjjal a vége előtt majdnem több mint 100 pontot le tudott dolgozni, és Norris is 30 pontos hátrányból szerezte meg végül a VB címet. Úgyhogy ha a Ferrari lendülete kitart, mert például most Nagy-Britanniában is egy meglepetés győzelmet szereztek, igaz, nem Hamilton révén, hanem Leclerc révén, de ha a Ferrari lendülete kitart, akkor azt gondolom, hogy életben tudja tartani az esélyeit Hamilton is.
2: És mit szólsz Russellnek a második helyéhez?
1: Na, ezen én meglepődtem.
2: Azon én is.
3: Igen, hát neki nagyon kalandos versenye volt, mert egyfelől a legnagyobb problémája az, hogy még mindig nem tudja tartani Antonelli tempóját, tehát hogyha nincs a technikai hiba, akkor nagy valószínűség szerint megint a csapattárs Antonelli nyer. Aztán Russell kapott még egy lassú defektet is, a futam közepén vicces csúszhatta a 7. helyre, de végül szerencsésen úgy alakult neki minden a safety car-ral, meg a virtuális biztonsági autóval, hogy előre tudta egerészni magát a 2. helyre. Ugye ebben egy kulcsfontosságú döntés volt, a Mercedes bátor döntése, hogy amikor a futam végén behajtott pályára hajtott a biztonsági autó, akkor ők azt tippelték, hogy végül úgy is fog véget érni a verseny, és ez tényleg így volt, mert Russell nem cserélt kereket, mert hogyha maradtam még volna egy vagy két versenykör, akkor őt a használt gumiai miatt a többiek bedarálták volna.
4: Barna, Carlos Sainzról nem beszélünk olyan túl sokat azért mostanában, de ez a büntető köre a verseny után, tehát nem tudom, én ilyet talán utoljára a 80-as években láttam, hogy ezt körülírnád nekünk egy picit, hogy ez miért volt, ez, nem is tudtam, hogy ez még mindig benne van a szabályzatban, hogy lehet büntető kört kapni.
1: Összeragadt két oldal.
3: Igen, ez egészen extrém, és valószínűleg ez a konkrét eset, ez példa nélküli, és tényleg picit bonyolult, és próbálom nagyon egyszerűen összefoglalni. Ugye arról volt szó, megint a biztonsági autó fázis mögött, ugye a lekörözött autók elvileg egy idő után visszavehetik a körüket, pont azért, hogy az újraindításnál ne legyen kavarodás. És hogyha azt nézzük, hogy a pályán Sainz is ott volt Leclerc mögött, a versenyben vezető Leclerc mögött, ennél a bizonyos újraindítás előtti fázisban, akkor joggal gondolhatta azt, hogy ő is lekörözött pilóta, de kiderült, hogy a box utca bejárat kialakításának az anomáliái miatt ő mégsem volt hivatalosan lekörözött, azért, mert gyakorlatilag úgy van kialakítva ez a box bejárat, hogy egy egérútként hamarabb el lehet érni a célvonalat, mint hogyha maradnál a pályán, és amikor ő kiállt kereket cserélni, egy pillanatra megelőzte a versenyben vezető Leclerc, tehát ő érte el a célvonalat először, és ezért abban a körben hivatalosan ő nem számított lekörözöttnek. De persze a kerékcseréje után visszaesett a versenyben vezető mögé, és visszakapta azt a kört, csak az időmérő rendszer ezt így nem tudta értelmezni. Úgyhogy ebből lett egy olyan groteszk helyzet, hogy amiatt büntették meg, mert ő visszavette a körét, tehát hivatalosan plusz egy kört hozzá kellett adni az idejéhez, de hogyha betartotta volna a szabályokat, és maradt volna a helyén, akkor is 5 pozíciót vesztett volna teljesen önhibáján kívül, mert abban 3 másodpercben éppen Leclerc előtt haladt.
2: Ezt visszamondani nem tudnám.
1: Igen, próbáltam, én a felénél már leestem a szánkorról, de ez most mindegy. Én egyszerűen én azon döbbenek meg itt tulajdonképpen, hát szezonról szezonra, hogy én szoktam mondani, inkább őszinte vagyok, mint alacsony, tehát az én nem vagyok nagy Forma 1 fogyasztó, de ennek ellenére, ami ott most zajlik, azt szerintem nagyon-nagyon céltudatosan, célirányosan oldja meg a mostani szakmai vezetés. Ez alapvetően szerintem a marketing rész. Tehát, hogy próbálják életben tartani, sőt, azt hiszem, hogy ez nagyon jól megy nekik, tehát nagyon jól működtetik, üzemeltetik. Mennyire érezhető ez szerinted, hogy tulajdonképpen itt egy nagyüzemi, egy gyár van, egy pénztermelő bázison helyzetben vannak, és persze nyilván hát folynak a versenyek, mindenki örül, de hogy én nagyon azt érzem, hogy már szinte csak abba az irányba megy az egész, hogy minél több felület, minél nagyobb bevétel, minél nagyobb reklám.
3: Hát erre felé megy a világ, és ugye nem kell olyan messze menni most a futball VB-n is, amit látunk a FIFA bizonyos döntéseivel.
1: Az a hidratációs szín, persze.
3: Igen, itt az F1-ben még megfűszerezi a dolgot, hogy nem csak egy felügyelő szervezet van, tehát hivatalosan az F1 az az FIA égisze alá tartozik, de minden, ami marketing, promóció, kereskedelmi jogok, azt kiszervezték, és most az amerikai Liberty Media kezében van. Tehát gyakorlatilag úgy működik, hogy az egyik szervezet az, amelyik felügyeli a sportot sportszakmailag, betartatja a szabályokat, és a versenyeket ellenőrzi, és ez a másik, a Liberty Media, az pedig azzal foglalkozik, hogy a promóciós eszközök és az egyéb marketing célok teljesüljenek. Ugye nyilván, amióta ők átvették, egy 9-10 évvel ezelőtt, ez kapott egy új lendületet, és valóban, hát nyereséges is lett, sokkal több pénz jut a csapatokhoz. Ugye korábban rendszeres volt, hogy évről évre csődbe ment valamelyik istálló, most nem, hogy csődbe mennek, de még nyerességet termelnek ők is, úgyhogy pénzügyileg az irány jó, de persze a konzervatív szurkolók azok jó néhány döntés miatt fanyalognak, mert azért az eléggé szembe megy az F1 történelmével.
4: Van abszolút komoly kérdés lesz a következő. Baráti társaságban beszélgettünk arról, ugye a foci VB-t is nézve, hogy mikor fog oda eljutni a Liberty Media és a Forma 1, mert ugye az F1 az nem egy reklámbarát, legalábbis ami a közvetítéseket illeti. Hogy ott is majd a verseny közepén beállni a box utcába, mindenki a box utcába, hogy hagy igyon egy kicsit.
1: Hidratál.
4: Most komolyan.
2: Tehát rá leülni az elnökkel, a elnökével.
4: Tehát, hogy valahogy becsempészni ezt a reklámidőt az F1-be is, mert ez azért onnan hiányzik.
3: Hát ők ezt alternatív módon oldották meg ezt a kérdést. Gyakorlatilag egész Európában kiszervezték fizetős csatornákra, vagy fizetős streaming szolgáltatásra a versenyek közvetítését, és ezért nem feltétlenül vannak rászorulva ezekre a reklám megszakításokra. Tehát igazából mi Magyarországon egy ilyen privilegizált helyzetben vagyunk, hogy amióta létezik F1-es közvetítés, folyamatosan ingyenes csatornán lehet nézni, és reklám megszakítások nélkül ezzel szinte egyedül vagyunk már Európában és a nagyvilágban, tehát aki F1-es rajongó más országban, főleg Nyugat-Európában, annak keményen fizetnie kell, főleg Nagy-Britanniában nagyon-nagyon drágák ezek, és hát emiatt lehet élvezni reklám megszakítások nélkül. Egyébként, amikor Németországban az RTL-en mentek a versenyek, hát akkor tényleg kicsit túlzással fele-fele arányban ment az élő verseny, meg az állandó reklámok.
2: Kedvenc Maxunkkal mi történt? Verstappennel miért fakadt ki szegény?
3: Hát igen, amikor most már másodszor történik meg három hétvégén belül az, hogy a hátsó szerv meghibásodása miatt egy nagy tempójú kanyarban kicsúszol, akkor szerintem érthető a versenyzőnek a düke, és érthető az, hogy nem akar megsérülni emiatt. Ugye ő amúgy is egy nagyon kritikus versenyző, nagyon követeli a csapattól, hogy a maximumra törekedjenek, és nem szereti, amikor kétszer egymás után ez a hiba előfordul, vagy ugyanolyan hiba, persze a nullázás miatt is dühös, amiatt is dühös, hogy nagyon rossz volt vezetni az autóját, úgyhogy itt van feszültség most a Verstappen tábor és a Red Bull között, de hát olyan sok mozgástere sincsen a holland versenyzőnek, mert azért top csapatoknál már az ülések többé-kevésbé foglaltak jövőre.
4: A verseny hétvége alatt most Silverstone-ban nagyon sokat foglalkoztak azzal, és több pilótát megszólítottak, és nekem ez nagyon tetszett, hogy egy picit a Forma 1-nek a hátországáról, a Forma 3-ról, vagy még ugye utánpótlás szinten a gokártról beszélgettek nagyon sokat a jelenlegi pilótákról, hogy tényleg mennyi esélye van úgymond egy feltörekvő fiatalnak, aki mondjuk nem annyira tehetős családból érkezik, hogy megmutassa magát akár a legalapabb szinteken, gokártból indulva, stb. Nagyon sok különböző véleményt hallottam a pilótáktól ennek fényében, hogy te hogy látod az F1-nek az úgymond második, harmadik vonalát, vagy akár a gyerekeknél az utánpótlás szinten, akik még a gokárttal próbálkoznak?
3: Hát igen, itt legelsősorban a kezdetekben van a probléma, mert most már az egyszerű gokártozás is annyira megdrágult, annyira elharapóztak a költségek, hogy egy átlagos család ezt egyszerűen nem engedheti meg magának. Tehát, ha megnézzük, hogy egy egyszerű 10 perces gokártozás is a Balatonon most már mennyibe kerül, akkor sejthetjük, hogy mindez profi versenykörülmények között mennyi pénzt emészt fel. Tényleg, már a kezdő lépésekhez is dúsgazdagnak kell lenni. Tehát ez nem úgy megy, mint a fociba, hogy kell egy pár cipő, meg egy labda, és akkor a legtehetségesebb, de szegény gyerek is meg tudja mutatni magát, és egyre rosszabb a helyzet. Ezen a fronton már az alsóbb gokártos bajnokságokban is vannak olyanok, akik több milliós motorhomokkal járják a versenyeket, van, aki magánrepülőgéppel jár, és hogyha az embert nem karolja föl nagyon-nagyon hamar, mondjuk valamelyik csapat, valamelyik F1-es csapat, amelyik anyagi támogatást is biztosít, akkor nagyon nehéz a helyzet. De mondom, már a kezdő lépés megtételéhez is az átlaghoz képest kifejezetten gazdagnak kell lenni.
2: Ha már Levik tért el az utánpótlásra is, akkor nem menjünk el emellett sem, hogy azért hétvégén a Hungaroringen is versenyeztek. Beszéltünk már ugye formaautókról, beszéltünk már Britanniáról, de akkor valahogy kössük össze, legyen Brit Forma 3. Molnár Martinnak hogy sikerült a hétvégéje? Esetleg követted azokat a versenyeket is, Barna?
3: Igen, próbáltam követni, noha ugye egy időben zajlottak az események az F1-es brit nagydíjjal, és azt gondolom, hogy szépen helytált honfitársunk. Érdekes, hogy ő azért már régebb óta benne van a motorsport szénában, gokártozik, formulautókkal versenyez, de ez volt az első lehetősége itt a Hungaroringen hazai környezetben vezetni. Valóban, ahogy mondtad, ez a brit Forma 3-as kategória. Szerintem ez egy jó lépés neki az ő karrierjében, mert tavaly a brit F4-ben versenyzett, ott küzdött a bajnoki címért, és ez a következő lépcsőfok. Aztán az azt követő lépcsőfok az FIA F3, ugye ők már az F1-esekkel egy hétvégén versenyeznek.
2: De az ki is mondta, hogy jövőre már szeretné elérni az F3-at.
3: Így van, így van. Úgyhogy valószínűleg ez még elsőre nagy lépés lett volna, mint ahogy a tavalyi brit F4-es bajnoki rivális a bajnokságot megnyerő srác, ő rögtön fellépett az FIA F3-ba, és hát nagyon döcögősen indult neki az idény, alig tudott addig még pontot is szerezni. Úgyhogy itt is nagyon óvatosan kell figyelni azt, hogy ki mekkora lépésekkel veszi a lépcsőfokokat. Nem lehet mindenki Verstappen, nem lehet mindenki Antonelli, hogy tinédzserként bekerül az F1-be. Szép nyugodtan építgetni kell mindenkinek a karrierjét a saját fejlődési éve mentén.
1: Ugye most lesz egy kis pihenő, és aztán jön a belga nagydíj. A belga focisták azért szépen erősítik a belga sportba vetett hitet. A belga pálya kinek kedvez? Kinek kedvezhet ki ezekre speciálisan vár, és erre felkészül?
3: Hát, igen, ez az $1 millió kérdés, és a brit nagydíj tényében már nagyon, nagyon óvatosan latolgatja az ember az esélyeket. Mert például Silverstone előtt a Ferrari a saját esélyeit is temette, de olyan szinten, hogy a csütörtöki mérnöki értekezlet után az volt a konklúzió, hogy ők körönként 5-6 másodperces hátrányba lesznek a Mercedeshez képest. Hát ehhez képest megnyerték a versenyt, és a sprint eseményeken is villogtak, és Charles Leclerc is azt mondta a győztes interjújában, hogy ugyanúgy, ahogy mély elemzéseket végeznek egy rossz futam után, most mindenképp meg kell érteniük annak a hátterét, hogy mitől voltak ennyire jók, mert ők maguk sem értik. De hogyha kitart ez a lendület, akkor Spa-Francorchamps is egy ilyen...
4: Ez mennyire altatás, és... szerinted? Bocsánat.
1: Szerintem nagyon. Egy olyan filmet nézünk, amire én nem fizettem elő. Tehát én értem, hogy ezt ők tudják a háttérben, hogy hogy fog alakulni.
4: Hát a streaming szolgáltatás.
1: Kösz, én ebben biztos vagyok, Barna, és aztán most kérlek cáfolj, hogy itt a háttérben bizonyos...
4: Nem tudják, hogy mitől voltak gyorsak.
1: Igen, ez a viccet. Én nyertem, tényleg?
4: De hogy?
1: Hát nem is értem. Egyáltalán indultam. Igen, és te nyertél. Én?
3: De... Én azért vagyok hajlamos félig meddig hinni nekik, mert azért volt egy osztrák nagydíj Spielbergben, ahol teljesen alárendelt szerepet játszottak, és ott nekik is az a kép rajzolódott ki, hogy az ottani egyenesekben, meg az ottani kanyartípusokban volt lemaradásuk, és ezért aggódtak Silverstone előtt. De hogy most mitől volt ez a hirtelen formajavulás, azért lehet az is, hogy jóval hűvösebb volt Angliában, azért az Anglia nem a tengerszint felett fekszik, úgy, mint az osztrák helyszín. Ilyen pici, apró nüanszok is befolyásolhatják a teljesítményt, és azt gondolom, hogy Leclerc erre utalt, hogy ezeket a tényezőket kell megvizsgálni, hogy tényleg miért volt ekkora különbség Ausztria és Nagy-Britannia között.
5: Sár, nem megmondtam, hogy a kéziféket enged ki.
1: Ja, hogy úgy kell menni. Már mit szólsz ez, mert azért téged ez legalábbis a forma egy ilyen szempontból azért magában
2: megadott. Egyik kedvenc sportom, igen, a top 42-ben benne.
1: Jó, hát sajnos már nincs időt kifejtsd a véleményed, ugye a tengerszint és alatt és feletti pályákról, bár az egyik témája lenne Márknak, hogyha ebből írna szakdolgozatot, de hála az égnek, hogy nem ebből kérték. Barna, neked köszönjük szépen a beszélgetést, további szép napot, és azért nézzél egy kis teniszt, mert van az is, még nézz egy kis foci VB-t is, van azért az is.
3: Persze.
1: Na, jó, köszönjük szépen Barna a beszélgetést, szevasz, szia. Köszönjük szépen, 4 perc, ez 9 óra, mindjárt hívjuk Marosán Gyurit. Miről kérdezzük Gyurit? Mi a véleményetek? Minden sporthoz ért szinte.
2: Nem tudom, tényleg.
1: Kérdezzük meg a teniszről, mi a véleményetek.
2: Tenisz, stankézi.
1: Ilyenekről kérdezzük.
5: Tenisz, vegyes páros.
1: Igen, mert tudjátok, mi érdekelne vele kapcsolatban? Most mindjárt feltesszük neki a kérdést, hogy mondjuk milyen sportról lenne, hogyha újra születhetne. Melyik sportoló bőrében jelent?
2: Gyurit helyre udugrónak tudom elképzelni. Duplantis.
1: Egyébként...
2: George Duplantis.
1: És nem is feltétlen férfiként képzelném el őt, hogyha ő most újra születne. Most jó értelemben mondom, hogy sport. Kicsit...
4: De bár, valaki csak beugrott
1: egyből. Serena Williams.
4: Serena Williams?
1: Én a Gyurit, ha újra születne, én azt gondolom, hogy Serena Williams lenne. Igen, na mindjárt kérdezzük meg, hogy mit mondva
4: nem erről. Nem Szeles Mónika.
1: Azt nem ismerném felvetni, nem, én Serena Williams. Serena Williams. Megvan benne a markánság, a megjelenés, a határozottság, a csendre, rendre inti a többieket. Szóval ő egy ilyen típus. És ráadásul tenisz és hölgy. Na mindegy, de majd kiderül, hogy mit gondol erről Gyuri. Hamarosan hívjuk őt, 3 perc van, ez 9 óra.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, drága hallgatók, és Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, Szuper Leventével, Erdei Márkkal, jó reggelt, sziasztok!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: És Sergio Ramosszal.
1: Hát ezzel Marosán Gyurit azért nem Sergio Ramosz hoznám le, de itt van benne Marosán Gyuri, és kiváló kézilabda, labdarúgás, gyeplabda, és mint kiderül, még más sporták szakértő, és mint például a teniszé is. Hello Gyuri, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit.
1: Mit szólsz te, ilyen Sergio Ramoszos vagy? Miért mondhatta ezt a szuperlevi?
4: Meglepődtem, mert most a belső védőkön gondolkozok, hogy kire hasonlíthatnék, Abelardo lehet.
1: Gyuri,
4: de Sergio Ramos semmiképp.
1: Gyuri, te most egy sportoló lehetnél. Tehát van egy lehetőség, ott vagy, bocsánat, elszólít az élet és a halál nagy küzdelmében, azt mondja, halál, ennyi volt a Marosánnak, viszem magammal. De az új életét egy új sportoló bőrében kezdheti meg. Melyik lennél?
4: Maradona.
2: Tehát hát ők az érdekes választás.
1: Akkor... Mindegy, lehet az már nem élő személy, de teljesen jó válaszolt.
3: Ja, és akkor, hát akkor Maradona. De most, akkor én meg fölteszem azt akkor, a kérdést, hogy jelenleg, hogyha lefekszel aludni este, kinek a bőrében szeretnél fölkelni?
2: Én kinézem a Gyuliből, hogy bemondja, hogy Jordan.
1: És másnap felébredsz, ne úgy, mint a filmben, hogy szeretnék nagyon gazdag vállalkozó lenni, jó környezetben, és én mexikai drogbáróként ébredsz, Jason Fraser, aki volt, Brandon Fraser. Szóval ne így, hanem hogy tényleg ma lefekszel.
4: Nagy a verseny, mert ugye először az a gondolat jut eszembe, hogy egy Békés Csabai kézabdázót mondja, hiszen akkor olyan edzője lehet, olyan edzőm lehetne, mint én.
2: Lehet, nézzük a következő témát, lassan
1: nem. Gyuri, van, nem játszunk ilyeneket? Figyelj, tehát akkor melyik lenne az a sportoló?
4: Hát Galarza, a paraguayi védő, aki bármit csinált a pályán, piros lopot nem kap.
3: Na, tehát frappáns válasz, Lenny,
1: ilyen szempontból jó. Ilyen szempontból van.
2: Mindig jó. Mondja Gyuri, hogy nem szeret korán kelni, értem, hogy miért.
1: Hát ezért, mert még nincs észnél bizonyos helyzetekben. Na jó. Tényleg azt mondtam, hogy a tenisz is akár hozzá tartozhat. Igaz ez nézett közben itt a nagy VB bűvöletében, árnyékában a wimbledoni meccseket?
4: Természetesen teniszt, kosárlabdában is most ért véget az U17-es világbajnokság, ott egy fantasztikus VB döntő volt. Vasárnap nézem a teniszt mellett, tehát minden sportot.
1: Most mit szólsz, hogy állsz az, hogy Zabalenka és Świątek is kihullottak a női mezőnyből?
4: Hát ez nagyon-nagyon meglepő számomra, mert itt most azért ez nem vagyok hozzászokva, hogy az előző, ugye Roland Garrosnál is azt beszéltük pár héttel korábban is, hogy gyakorlatilag mindenki kiesett már, nem volt ott a top versenyzők a végére, és most a Wimbledon a női versenyben esnek ki az esélyesek. Hát azért még a férfiak tartják magad, és hát az én nagy kedvencem Djokovic, bízok benne, hogy ma is tovább tud menni.
3: Egy dolgot azért ne felejtsünk el a Wimbledonnal kapcsolatban, nagyon-nagyon fontos információ, Stollár Fanniben van egyébként női párosban is, még versenyben van, és vegyes párosban is.
1: És meg tudtuk, hogy abszolút az egyik legérdekesebb része az ilyen összecsapásoknak az a páros meccsek, mert kevesen fókuszálnak, ugye, hiszen voltál Wimbledonban, láttad.
3: Hú, és tehát a páros meccseket, főleg élőben, egészen elképesztő, hogy milyen reflex döntés hozatali képesség, milyen röpte, milyen koordináció van ezeken a játékosokon, akikről konkrétan semmit nem hallasz, mert egyénibe nem is lépnek pályára. Hm. De párosban úgy teniszeznek,
4: hogy... Például volt régen a Brian, ugye a Brian fivérek,
3: na, őket
4: akik
3: pont láttam.
1: Az életükről csináltak is egy filmet.
3: Pont láttam őket élőben játszani, nagyon ideális felállás, egyik jobbkezes, másik balkezes.
1: Csak jó oldalra álljanak.
3: Ugye?
1: Mert a balkezes bal oldalra, szóval ne. Gyerek, de már itt vagyunk, tök jó. Mindenkinek időm a kérdés, majd ilyen kérdés-válaszos napunk van, hogy mi a fránya különbség van egy páros tenisz és egy egyéni között, miközben, amikor tanulod a tenisz gyerekként, nem párosozni tanítanak meg, hanem teniszezni.
2: Aki nem találja el a pályát, abból jó. Aki egyéniben nem találja el a pályát, abból jó páros játékos lesz. Kiüti mindig.
1: Én teniszezek, nyilván a legprofi amatőr szinten, de hogy Én nem tudom elképzelni, hogy mitől...
3: Na, de te univerzális vagy, te párosba is játszol, egyénit is játszol.
1: Na, de most a viccet, igen, szóval azért igen, a nagy játékosok ennyiben nem indulnak párosba, és fordítva. Tehát nincs átmenet a kettő közt. Gyuri?
4: Hát ez egy érdekes kérdés, nem tudom rá a választ. Sajnos ez nem biztos, hogy a korai időpontnak tudható be, de ennyire mélyen azért nem képviselem a
1: De jó kérdés, nem? Mert ugye hát nincs két ugyanolyan játékos egyéniben, meg párosban. Vagy párosozik valaki, vagy egyéni.
3: Régebben volt.
4: Hogyha nem tudom a szerződésre, de hogyha prémium alapú, akkor ez a kérdés mindenképpen jár a prémium.
1: Nagyon szépen köszönöm, és ez ma már nem az első, hanem a harmadik ilyen típusú kérdésem.
3: És azért ritka mostanában már, hogy valaki Grand Slamet nyer egyénibe is párosba. Éppen általad említett Stefan Edberg is nyert Ausztráliában párost, Petr Korda oldalán.
1: Igen, és Marcella Navratilova is.
3: Így van, tehát azért
1: még
3: azért
1: Temesvári Andrával.
3: Meg még a Williams testvérek, tehát na, ők is nyertek igen, párosban igen. Rengeteg nagy trófeát, de azóta már nincs nagyon ez a trend.
1: Na, majd megkérdezzük őket. Na, akkor menjünk egy kicsit számodra is kedvezőbb területre, ez pedig a gyors étterem helyett a kézilabda.
2: Mit szólsz, Gyuri, hogy a Las Vegasba tervezett augusztusi kézilabda tornát lemondták, ugye ment volna Magyarországra a Győr, valamint a Szeged is, egy benfentes információ, hogy alapból azért az uraknál nem az a négyes volt, akit végül jelöltek, hanem alapból megkérdezték a Kielt, a Veszprémet, a Párizst, meg mit mondtam előbb?
3: Barcelonát.
2: Köszönöm, igen, megkérdezték, hogy van-e kedvük menni, aztán mondták, hogy van, tök jó, le volt papírozva minden, aztán közölték, hogy a utazás, meg a szállás, meg úgy semmi ott a helyszínen nem lesz fizetve. Úgy,
1: még a labdát végül... is nekik.
2: Igen, konkrétan, úgyhogy közölték, hogy akkor így mi nem szeretnénk menni, és így választottak négy új csapatot, nem tudom, hogy te mit tudsz erről. Aztán az is bedőlt.
4: Hát nekem ez tavaly óriási csinadratával be volt jelentve, és akkor is már egy páron azért én szerintem nagyon sandán tekintettünk erre, hiszen az USA-ban nincsen ennek a sportágnak hagyománya. Persze most az olimpia miatt, Los Angeles miatt megpróbálják feléleszteni és talpra állítani, de hát én nagyon jól tudom, nekem volt játékosom, amerikai válogatott játékos, és hát tudom azt, hogy gyakorlatilag az utazást is a válogatott összetartásokra ők maguk fizették. Tehát olyannyira nincsen pénz az amerikai és támogó kézlabdában. Bár most találkoztam már a nyáron, és ez már változott, de ez túl nagy lépés lett volna szerintem, hogy egy ilyen tornát megrendezzenek, és messze vannak ők ettől.
2: Kapus volt hogy a tanítványod, ennek... vagy mezőnyjátékos? Szűkítsük a kapus. Hát akkor egy emberre szűkült. Így van.
1: De azon gondolkodtatok, hogy miért akarják erőltetni ezeket az európai sportágokat másik földrészen, és meg onnan behozni bizonyos dolgokat? Kicsit
3: nem most vagyok. Csak az olimpia miatt szerintem.
1: Úgy vagyok, mint amikor a fegyveres testületeknél van egy ilyen felmérés, tud, ilyen képességkészségfejlesztő tréning, és bele kell tenni a csillagot a csillagba, háromszöget, ez a gyerekjáték, és akkor a felmérés végeredménye, hogy 10% nagyon ügyes, 90% nagyon erős. Tehát, hogy itt is úgy érzem, hogy itt ezt akarjuk mindenféleképpen, hogy te most itt a VB kapcsán is, hogy igenis szeressem az amerikai kontinens, az európai lab, illetve magát a szákert a labdarúgást, de nem nagyon megy át.
4: Hát erre most cáfolat az, hogy Donovannek volt a korábbi kiváló amerikai labdarúgónak egy nyilatkozata, hogy ő nagyon szeret golfozni, és a társai, akikkel golfozik, ők most folyamatosan a fociról beszélnek, és mondjuk Balogánról, akiről nem is tudták, hogy létezik, de most az ő eltiltása, nem tiltása, ez volt a téma. Tehát, hogy azért Amerikában most olyan emberek is foglalkoznak a focival témaként, akik előtte nem.
3: Például Trump. De hát, szerintem már nem.
1: Gyuri, te mit mondanál, ha tehát jön egy hívásod, és jött a ismeretlen szám, amerikai, és azt mondja, hogy kapcsolom az elnök urat, és mondnád, hogy jó, hát bármilyen elnök lehet. És maga Donald érkezni, ugye, akiről ugye Rágót is neveztek el, hogy akkor figyelj, az a helyzet, hogy szeretném, Gyuri,
3: meg
1: hogy... Igen, hát azt már nem mertem mondani, hogy akkor Gyuri, légy ő kedves, intézd már el, hogy labda nélkül játsszák a kézilabdát. Most egy meccs erejéig. Mert itt erről beszéltünk, hogy ez nem létező helyzet, nem? Tehát maga az, hogy egy amerikai elnök oda megy...
4: Nem, hát nem, ott az ápolóit hívnám, hogy valamelyik gyógyszer nem kerül be a szervezetbe reggel. Ez teljesen furcsa és teljes agymenés, ami történik.
1: De szerintem filmszerű, tehát én úgy érzem, hogy tessék, action, és akkor induljon el Trump balról, Infantino, come on, let's go, és akkor elindul Infantino is. És jaj, itt vagy, igen, én is. Szia. Jó, hogy nem egy szálloda haljában találkoztak, és fordult vissza Donald Trump, mint a reszkesetek betörökbe Infantinónál, hogy figyelj, akkor lenne egy kérésem. És azt mondja, jó,
4: igen,
1: hát... Ez ilyen, szóval
4: ez nem. Azzal nem foglalkoztam Balgáról, hogy legyen csatár is, és lőjön gólt, azzal foglalkozott, de hát az kellett volna, hogy ne a Benny Hill Show-ból hívjanak védőket az amerikai válogatottba. Tehát az a védelem, amit csinált az
1: éjszakban. Nézted most ezt a hajnali meccset?
4: Természetesen, persze. Hát megcsinálták. Ugye szórakoztató ipar Amerikában, ezt Levi nagyon jól tudja.
2: Azt
4: fontos. Na most hát ez annyira fontos, hogy egy világbajnoki kiesési szakaszó mérkőzésen megcsinálták a szilveszteri műsort. Tehát teljes őrülésen lefedik a szilveszteri műsort a védelem megmozdulásait.
3: Magsa híradóval.
1: Igen, volt egy céges rendezvényeken, amikor ott be, nem tudom, mosószerezték a nagy ilyen élő csocsó pályát, és beállt.

0: terebb, és csinált lövőcselt, tehát ilyen teljesen megmagyarázhatatlan mozdulatsort, eladta a labdát, Faneke, hát fogalmazom úgy, hogy lőtt az üres kapu irányába, ahova az amerikai védő egyébként rendeződött, és még neki sikerült egy ilyen fél luftot rúgnia, és úgy menne a kapuba a labda, de ugyanez volt Lukaku góljánál, és ott kettő védő sikerült a kapujától, és kicsit jobb oldalra, hogy 14-15 méterre eladni a labdát, tehát ilyen teljesen bizonytalan amerikai védelem, hát messze nem ez a szint, ami a belga támadósor Trosszára, Lukakuval, Lukebakioval sokatnak.
1: Nem tudunk téged tényleg rossz helyzetbe hozni, Gyuri, mindezért ezt egyszerűen próbálkozunk mindennel, de nem.
0: Hát nem, akkor... ez a negyedműveltség, ez a negyedműveltség, hogy mindenhez egy kicsit hozzá tudok szólni, ahogy mélyebben belemegyünk, egyből kifarolok, nem vetted észre?
1: És ebből megélsz? Tehát ez még egy Csabán keresik is? Tehát ez véletlen.
2: Figyelj, te már látva a képenet, van Ted felirattal bizonyos helyeken, ha látják, akkor szóljanak neki, hívjuk meg magunkhoz. De egyébként ez a jó, ettől szép az élet, és így szép az élet. Mi a mai programod? Mert azért a beszélünk itt teniszről, meg labdarúgó meccsekről, VB-ről, azért lesz itt ma érdekes. Játszik Sinner is, ugye, Wimbledonban.
3: Djokovic.
2: Játszik Djoko is, és nem egymás ellen.
3: Argentina.
2: Igen, és egy nagyon, nagyon érdekes, izgalmas Svájc és Kolumbia.
0: Bizony, pontosan ez a program délután.
3: Ebben a sorrendben?
0: Hát hűen vagyunk ma végig, tehát tenisz délután, labdarúgás este. Délelőtt meg egy kicsit, mert azért ezt általában ülve teszem ezeknek a mérkőzésnek a megtekintését, délelőtt pedig egy kicsit azért próbálom a saját magamat is aktiválni, és konditerembe megyek, illetve nem készülök, mert
3: kinyitották már, Gyuri. Azt mondták, megvan a kulcs. Azt mondták, megvan a kulcs.
0: Megvan.
3: És holnap, Gyuri, egy jó 20-as férfi kézi. Lehet, hogy utolna erre láthatjuk mondjuk még 20 napig szövetségi edzőként Sótoni Lászlót?
0: Könnyen előfordulhat, majd legnagyobb esélyesnek tartom én is, de hát egyedülre még erről nincs hivatalos információ és megerősítés. Meglátjuk. Csütörtökön viszont Vojvodina Ferencváros a helyszínről.
3: Hoppá-hoppá.
0: Bizonyos.
2: Majd labdarúgás.
0: Nagyon várjuk. Hát igen, próbálok a kézlabdára gyorsan váltani.
2: Jó, csak azt mondom, hogyha valaki nem annyira gyors, mint te. Ugye te kicsit vagy lassabb, mint a Google, de azért az embereknek kell jönni kell veled, mert figyelj, pillanatra nem figyelünk, és már ott vagyunk a szágban, pedig még nem is úsztunk. Szóval megvagyunk ezzel. Gyuri, hát akkor azt gondolom, hogy egy komplex ilyen, tudod, mert minden sportágat érintő beszélgetés után örültünk neked.
3: Még egy
2: van
3: egy
2: már egy utolsó témája.
3: Egy női strandkézilabda, U17 Európa bajnokok lettek, az urak pedig harmadikok, ha jól mondom, ugye?
0: Bizonytalan vagyok, de szerintem ilyen Norvégiát.
3: Így van.
0: Norvégiát verték volna. Strandkézlabdában mindig erősek voltunk, egy jó kiegészítő sportág ez a kézilabdának. Úgyhogy ami pedig a kézilabdában siker legyen, a strand vagy terem, az mindig nagy örömmel tölt el. Hát mellette ugye a klubcsapatoknál is, én úgy tudom, hogy talán a hétvégén RDT torna is lesz, most az pontosan a helyszín.
3: Lupán.
0: Azt nem tudom, de a hétvégén a Gárdon volt egy komoly rendezvény, amit úgy hallottam, hogy speaker fronton is igen komolyan ezt.
3: Képviseltette magát a Nemzeti Sportrádió, igen, igen komolyan.
0: Így van. Úgyhogy igen, meg hát most a kézilabdában még egyelőre holt idény van, de lassan kezdik a felkészülést a klubcsapatok is. Most itt az jövő héten már, én szerintem az ön a csapatoknak elkezdi, jönnek majd az edzőmeccsek, jönnek a tornák, lesz egy olyan színvonalas felkészülési torna, Győr, Debrecen,
3: Ferencváros,
0: Merce, és a negyedik csapata az a Budućnost Podgorica lesz, de lehet, hogy a Ferencváros.
3: Nem lehet a Ferencváros, csak felkészülési meccset játszik a Debrecen, igen. Hát valahogy úgy.
0: Igen. A Kerman kupa lesz Debrecenben, rendkívül színvonalas tornát, azt várjuk, és hát majd csak eljön ez a szeptember, gyorsan telik a nyár, hogy induljon a BL, induljon a bajnokság.
2: Gyuri, köszönjük szépen a beszélgetést neked, jó pihenést, jó sport esemény nézést, megtekintést, meg hát persze a konditeremhez is azért óvatosan melegíts be előtte, minden fekete, nagyon megsérül.
3: Végén meg nyújtsál. Ne,
2: így, az a legborzasztó, hogy bemelegítés, 20 perc nyújtás, negyedos, mikor edzettem? Ja, ez még nem az? Na jó, Gyuri, köszönjük, jó volt ma is veled, szia,
3: köszönjük,
2: köszönjük, mi is köszönjük. Marosán Gyurival beszélgettünk, és mindjárt jövünk vissza.
4: Ez a Sport reggel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Stoller Fanni elődöntős vegyes párosban Wimbledonban. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júniusban. Napos meleg idő lesz. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
2: Spanyolország és Belgium is a 8 közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország a csereként beálló Mikel Merino 91. percben lőtt góljával 1-0-ra legyőzte Portugáliát, míg Belgium maga biztosan 4-1-re verte az egyetlen még versenyben lévő társházigazda Egyesült Államok válogatottját, amely így búcsúzott a VB-től. A 8 között pénteken Spanyolország Belgiummal csap össze. Ma 18 órától a címvédő Argentina Egyiptommal találkozik, a 8-at döntő pedig a 22 órakor kezdődő Svájc-Kolumbia meccsel zárul. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió és az N4 Sport élőben közvetíti. A továbbjutását már korábban kiharcoló magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70-re nyert Belgium ellen Székesfehérváron a világbajnoki selejtező első csoportkörének 6. utolsó fordulójában. A csoport másik meccsén Franciaország, Finnország 98-69, amelyeink így 3 győzelmet visznek az augusztus végén kezdődő következő körbe, amelybe Franciaország és Finnország mellett még Észtország, Szlovénia, valamint Svédország csatlakozik. Stoller Fanni a horvát Mate Pavic-sal elődöntőbe jutott a wimbledoni teniszbajnokságon a vegyes párosok mezőnyében. Miután a negyeddöntőben 2 szoros játszmában bizonyult jobbnak egy brit-amerikai kettősnél. Stoller ma még az amerikai Ézsia Muhammad oldalán a 8-at döntőben is pályára lép az első helyen kiemelt amerikai Taylor Townsend és a cseh Katerina Siniaková ellen.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A vártnál alacsonyabb volt az infláció júniusban. A statisztikai hivatal legfrissebb jelentése szerint a fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gázára 7,5%-kal csökkent, míg az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy éve korábban. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Erről döntöttek tegnap a képviselők Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára. Magyar Péter miniszterelnök szombaton nyújtotta be a parlamentnek a tervezetet, amely szerint megszűnik például Súlyog Tamás köztársasági elnök mandátuma. Ma szavaz az országgyűlés az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvényjavaslatot előterjesztő Mellétei Barna Márton tegnap elmondta, a tervezet szerint az iratok felülvizsgálatát és a minősítés feloldását a szakszolgálatok végzik majd. Munkájukat pedig történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból álló tanácsadóbizottság fogja segíteni. A NATO európai tagállamai és Kanada jó úton haladnak, hogy utolérjék az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén. Jelentette ki az Észak-Atlanti Szövetség főtitkára a török fővárosban tartandó NATO csúcs találkozó előtt. Merk Rutte ezúttal is további támogatást sürgetett Kijevnek, és hozzátette, Oroszország civilek elleni támadásokkal nem fog háborút nyerni. A NATO csúcson Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a honvédelmi és külügyminiszter is elkísért Ankarába. Rakétákat lőtt ki kereskedelmi hajókra Irán a Hormuzi szorosban, két hajó megrongálódott. Hajnalban egy csepp folyósított földgáz szállító tartályhajót is találat ért, amelynek gépházában tűz keletkezett. A legénység nem sérült meg, környezetszennyezésről sem érkezett jelentés. Legalább 15-en meghaltak és 275-en megsérültek a Kínát sújtó viharos időjárás miatt. A heves esőzések, árvizek és tornádók miatt tízezreket kellett kitelepíteni, 9 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Kanszú tartományban egy földcsúszamlás 33 embert temetett maga alá, közülük 16-ot még keresnek. A hatóságok több térségben árvízriadót rendeltek el.
1: Közlekedés.
2: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Bicske és Beatorbágy között szakaszos lassulás alakult ki. Időszakosan torlódásra készüljenek. Aztán távolabb Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán két kamion ütközött össze. A 122-es kilométernél a külső sávot lezárták. A torlódásit meghaladta 3 kilométert. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 24-31 fok között alakul. Hasonló időjárás várható a következő napokban is.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Indulja sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na hát elérkezett az a pillanat, amikor könnyes szemmel állunk a pályaudalon, és látjuk, hogy Levi felszáll az Intercity-re, hogy a szuperlevés elindul. Szerintem Bécs irány, Pándorf irányába bevásárolni. Szóval kedves hallgatók, a búcsú pillanata itt a mai Nemzeti Sportreggel adásában. Ez egy nagyon kellemes meglét, és itt lét volt. Nagyon szépen köszönöm Márk neked is, Levi neked is. Hallgatóknak nagyon attraktív, minőségi és tartalmas üzeneteket küldtek. Külön köszönjük, és annak is örülünk, hogy nem csak a labdarúgás, hanem más sporták is itt vannak. Most ugyebár minden hétköznapjában, bár annyi minden történik, nem tudom, hogy mivel van, egyáltalán nyár nektek megjelenik valamilyen nyári hangulat, már jött gyerekkel, azért nehéz levő, azt tudom.
2: Dehogy is, legkönnyebb. Kinti főzése, legkönnyebb. Kinti sütés, főzés, kirándulás, biciklizés, gőkorcsolyázás.
1: Tudjátok, hogy táborba azért küldtek már gyermeket?
2: Mennek táborba is, de nagyon sok időt töltünk együtt, és aktívan.
1: Az jó. Jó, nekem körülbelül most jött meg egy héttel ezelőttől igazán a nyár. Lehet, hogy pont igen, július elejétől, elsőjétől indult be, és most lesz egy kis pihenő, úgyhogy most úgy csináljuk, hogy terveztünk volna ilyen, nem tudom, Olaszország, horvát, klasszikus magyar desztinációk. Erre most egy kedves barátom hívott le Balatonra, és azt mondja, minek menjünk? Hát ugyanaz, sőt, az árban még... Az árban kicsit drágább, de egyébként meg hát minek? Hát azért elutazni, hogy ugyanazt érezzük, vagy élvezzük, amit itt mondom, akkor jó van is. Akkor,
3: hát valaki a tenger közelsége az sokat dob.
1: Hát igen, meg a kevesebb magyar szó talán azért az is egy picit hozzátesz ahhoz, de na mindegy. Úgyhogy,
3: te is az a típus, aki a tengerparton külföldön beszólogatsz, és egyszer várod, hogy valaki magyarul szóljon vissza?
1: Én azt hallgatom, csak ugye néha azért megismerik az arcot, de hogy hát én azt nagyon imádom, amikor külföldön. Tehát a Gyula, tehát az egyik legszebb magyar nevünk, azt rengetegszer hallom, főleg a horvát tengerparton Gyula, és utána nagyon cifrán, nagyon magyarosan, most, hogy nem tudom mondani, pedig szívesen mondanám, hogy gyere ide, meg hol a gyerek, meg mit csinálsz, az anyád úristen itt, meg nem tudom, hova tetted a pénzt, meg ilyenek. Szóval, hogy igen, vannak ilyen jellegzetes külföldön. Nem is kell egyébként megszólalni, van, úgyhogy ránézel valakire, és már tudod, hogy magyar.
3: Hát, és akkor... meg tudod azt is, meg látod azt is, hogy a külföldön vagy ott nincsen letakarva a cucca. Kis törölköződ vele, de Magyarországon meg mindig le van. Tehát mi védjük a cuccainkat.
1: Törölköző szép, tehát ez nem, és azon oda kell csak menni, és aki bent van, érted? Hát mondjuk, hogyha a déli parton tenni azt valaki oda megy, és valakinek szeretné eltulajdonítani a cuccát, ne tegye, arra kérjük, akkor ott az azért sem jó, mert olyan simán kifutnak a vízből. Tehát én most fenyben sem voltunk a családdal. Gyerekek, nem vicc, megnézem, közel 1 kilométert sétáltunk, amíg ilyen melkasig érő vízhez értünk. Szóval, hogy...
3: Sotti csak egy gödör volt véletlenül.
1: Hát nem is tudom, hogy mi történt, de hogy...
2: Velencén nem jártál. Én egy hónapja voltam ott biciklitúrán.
3: Az abban nekem Marosán Gyuri elmondta, hogy én most voltam a hétvégén a Gárdon, és hát...
1: Nos, milyen?
3: Ha már biciklitúra, ugye körbe lehet biciklizni a Velencei tavat, de szinte, hogyha elfáradsz, akkor középen hát átjöhetsz, teljesen nyugodtan. Tehát vízi biciklivel már nem tudsz belemenni, mert ott beleakad.
1: De tudod, mi történhetett, de ez már évek óta. De a Balatonnál is, tehát ez nem csak a Velencei tóra, hanem a Balatonnál is nagyon érzékelhető, tehát ott nálunk Fenyvesen.
3: De azt mondják egyébként a Velencei tóra, hogy volt már ilyen a történelemben, aztán sikerült újra tölteni, úgyhogy ez...
1: Hát csak lehet ez duzzasztani, én gondolom, hát... nem megteszik a... Hát
3: csak az a baj, a Duna se túl nagy, tehát vagy eléggé alacsonyan van, és az miatt nehéz mondjuk feltölteni, hát...
1: És máshonnan nem tudunk el valahonnan vizet adát csoportos. Na mindegy, szóval ez nem az a műsor.
2: Én foglalkoztam a témával elég hosszan, de most búcsúzni jöttünk, nem?
3: Jó, de te akkor, idő. Mikor be volt fagyva, te akkor foglalkoztál vele, nem?
2: Nem, most a biciklitúra alatt elkezdtem vizsgálódni, hogy mi a probléma attóval, hogy lehetne esetleg rendbehozni, mik a tervek, de hát mondom, ez a búcsúzásnál egy picit hosszú, majd legközelebb kibontjuk a témát, mert fontos desztináció egyébként sportolás szempontjából.
1: Meg egyébként is, tehát csodálatos tavunk. Jó, hát akkor így, kellemes napot így július 7-én, amikor is ugye szerintem lesz megint igen csak egy 30-as hőfog, úgyhogy ezt valahogy programokkal telítsük meg, ezt a mai napot is töltsük meg, és aztán pedig találkozunk holnap reggel 6-kor újra. Köszönjük mindenkinek az itt létet, a jelenlétet, az aktivitást. Szevasztok, hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.
1: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.

0: Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
3: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
4: Végre valami okosat is csinált Egvest.
5: Nekem ez az ember gyanús.
6: Hűben, fában, földben van az orvosság. Asszonyom, meg fog gyógyulni.
7: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
9: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Meghalt a király, éljen a király. Ismerjük a mondást, és ez tökéletesen illet a magyar labdarúgó első osztály, akkor úgy hívták Fizliga, 2025-2026-os szezonjára. Az éveken át uralkodó Ferencvárost letaszította a trónról a Győr. No de hogyan? Erről lesz szó a következő 2 órában. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. A Fizliga teljesen érthetetlen és igazságtalan 3-körös, 33 fordulós pontvadászata 2025. július 25-én kezdődött egy Újpest DVTK 3-1-es meccsel. Alig volt foci rajongó, aki nem a Ferencvárost várta volna az érre az induláskor, hiszen a címvédő kicsit polgárpukkasztóan magas költségvetéssel és a többiekhez képest aránytalanul jobb lehetőségekkel várta a szezont. Abban a reményben, hogy bejut a bajnokok ligájában a legjobb 36 közé, de a lényegesen szolidabb lehetőségekkel rendelkező Azeri Karabakh ezt meggátolta. Viszont az Európa Ligát elérte a Ferencváros, de ennek az az ára, hogy szinte végig focizta, végig utazta a nyári hétköznapokat, majd az őszi, télvégi csütörtököket. Ennek ellenére a Ferencváros jól kezdte a szezont, az első 3 meccséből 2 megnyert, 1 pedig döntetlent játszott. Míg a Győr az első 3 találkozóján nem tudott nyerni. Bezzeg a 4. az MTK otthonában.
2: 9 gólos találkozón kapott ki az MTK, nem is akárhogy 5 gól volt a különbség ugyanis a két csapat között. MTK Budapest, Győri Eto a labdarúgó NB1 4. fordulójában 2-7. És nézzük, hogy mi történt részletesen a találkozón. A 16. percig kellett várni az első találatig. Vitális egy parádés keresztlabdát ívelt a bal oldalra, ahol a védők mögé befutó Stefuj remekül vette át a labdát. Aztán mielőtt Molnár Ádin odaérhetett volna keresztezni, ballal a rövid sarokba lőtt, esélyes volt Demjénnek a hárításra. Nem sokkal később a 29. percben növelte az előnyét az Eto. Kripics a gólszerző, Bumba passzolt neki, Kripics beszerette volna ívelni a labdát a kapu elé. Ott nem értették meg egymást az MTK védői, valamint kapusa Demjén, és anélkül, hogy bárki is hozzáért volna a beadáshoz, becsorgott a hosszú sarokba a labda. Ezzel már 2-0-ra vezetett a Győr itt az MTK otthonában. Aztán a 31. percben gyorsan jött a válasz, Molnár Rajmund szépített. Ekkor még azt is lehetett hinni, hogy az MTK visszajön a találkozóba, és újra izgalmassá teheti ezt az összecsapást. Molnár Rajmund egyébként egy szögletet követő kavarodásból szerzett egy nagyon szemfüles találatot. Nem sokáig élvezhette viszont az egygólos különbséget az MTK, hiszen a 34. percben Vitális végezhetett el szabadrúgást a bal összekötő helyéről. Egy remek ívú lövés a kapu felé szállt. Demjén még bele tudott kapni, de nagyjából 28 méterről egy szenzációs szabadrúgás gólt szerzett Vitális. Ezzel már 3-1-re vezetett a Győr, és ez még nem volt vége az első félidőnek sem, hiszen a 47. minutumban Bembuali is eredményes volt. Egy előnyszabályt követően Stefuj lőhetett 23 méterről a kapura. A labda lepattant szépéről, éppen Bembuali elé, a középcsatár pedig fordulásból szenzációs találatot jegyzett. Ez volt a félidei eredmény tehát. 4-1-es vezetéssel vonult az öltözőbe a Győr, és a második félidőben sem hagyott a lába játékkedve a vendég együttesnek. Bár a 60. percben szépített még az MTK Jurina révén, és ezzel 4-2 lett, akkor Bognár lőtte be középre a labdát. Jurina kibújt Csinger mellől, és nagyon okosan jobb lábbal a hosszúba csúsztatta a labdát. Ezután viszont már egyértelműen a Győr percei következtek. A 65. percben ugyanis kiállították a csereként beszálló Vitályost, megfogyatkozott az MTK. Nem is kellett olyan sokat várni a következő gólra, hiszen Bembuali megszerezte második találatát is a mérkőzésen. Ezzel már 5-2 volt, Bumba passzolt középre. Lehocki és szépe mellett is elvitte a labdát Bembo Ali, és nagyon okosan bal lábbal a bal alsó sarokba helyezte a labdát. Majd utána a 78. percben ismét egy győri találat, de még ez sem az utolsó. Huszár szerezte a 6. győri gólt, Stefuj passzolt a védők mögé, Huszár pedig szintén bal oldalról, bal lábbal szintén a bal alsóba helyezte a labdát, és aztán az íre a pontot Piscsúr tette föl. A 83. percben Wingler hosszú labdáját elvétette az MTK védelme, Vladoljuk kapásból középre lőtte a labdát, ott pedig szabadon érkezett Piscsúr, és csak be kellett passzolnia a kapuban álló Demjén mellett a labdát. Hatalmas győzelem tehát ez a Győrnek a Konferencia Ligából való továbbjutást követően, és a Győrre akkor csütörtökön pedig majd a Rapid Wien vár a Konferencia Liga rájátszásában az Eto Parkban. Én innen a helyszínről köszönöm a figyelmet, a végeredménnyel búcsúzom, amely tehát az Új Hidegkuti Nándor stadionban az NB1 negyedik fordulójában MTK Győr 2-7.
1: Kicsit későn, de elkezdte a Győr a szezont a negyedik fordulóban, viszont a lendületét csak nemzetközi szintéden kamatoztathatta, ugyanis az 5. fordulós találkozóját akár csak a Fradi elhalasztotta. Viszont számára véget ért a nemzetközi szereplés a Konferencia Liga selejtezőben az augusztus 28-i Rapid Wien elleni meccsel. Nyert is rögtön 2 meccset a bajnokságban, és 6 találkozó után 3 győzelemmel és 3 döntetlennel vereség nélkül állt. Így fogadta szeptember 28-án a Ferencvárost. Akkor még nem tudtuk, hogy ez a mérkőzés a bajnoki címet is befolyásolhatja.
3: Minden és mindenki készen áll a rangadóra, hiszen a 3. helyezett Eto fogadja a 4. helyezett Ferencváros, legalábbis így nézett ki a tabella még a bajnoki forduló megkezdése előtt.
4: 22-23 méter, és tényleg majdnem szemben Petrás kapujával ez a lehetőség. Levi kitűnő ballábbal rendelkezik, ott marad a labda mögött még Ötvös. Gruber is része ennek a kupak tanácsnak, amelyik összegyűlt a labda környékén. A sorfalat pedig 15 méteren állítja fel Bognár Tamás, ebből ítélve tehát a távolság az 24 méter. Ezt azonnal kapura lehet tekerni, ezért az a nagy tanácskozás a labda környékén ferencvárosi oldalról. Ötvös és Levi között. Na, melyikük fogja elvállalni? Lassan belépünk a mérkőzés 18. percébe, rögzített játékhelyzetből jöhet az első komoly ferencvárosi lehetőség. A labda mögött, amely 24 méterre a kaputól, Levi és Ötvös maradtól jön a sípszó. Levi fut neki, elvállalja, és belövi! Jonathan Levi góljával vezet a Ferencváros a mérkőzés 18. percében. Egy remekbe szabott szabadrúgás gollal Levi révén előnyben a Ferencváros a Győr otthonában. 24 méterről talált be Petrás kapujába Jonathan Levi. Hát a bal felső sarkot azt tűpontosan megtalálta.
3: Elindul befelé Vitális lő, Dibusz mekkora átvédett! Lefelé ment a labda, és Dibusz leért a bokája mellé, szinte középre ment a labda, de ez óriási védés volt, mert oda leérni kézzel, az egy hihetetlen mutatvány.
4: Gavrics vissza Bumbához, megint a bal oldalon próbálkozik az Eto, Anton 25 méterre el fogja vállalni, Anton, nagy védés! Középre ment, Dibusz tolta ki a léc alól, és Anton szúrta rá 25 méterről, picit váratlanul, meglepte ezzel Dibuszt, aki viszont a már korábban emlegetett reflex mozdulattal hárított.
3: Szalai Gábor burigázik egy picit a labdával, mert hogy a győriek meg hátrább gurították a félpályához képest a labdát. Szalai most íveli fel, természetesen Zsuzsef felé, illetve Zsuzsefről lepattan a labda Varga Barnabáshoz. Lévi középre tenni a labdát, Kadu fejel, ott van Varga 2-0. Kadu középre fejelte a labdát, Varga teljesen egyedül maradt, én nem is tudom, hogy maradhatott teljesen egyedül Varga Barnabás, 2-0-ra vezet a Ferencváros, a 64. percen megérkezett Varga, a 60. perc tájéken 4 perccel, később pedig Varga Barnabás gólja, azt jelenti, hogy már 2-0-ra vezet a Ferencváros, és az a helyzet, hogy kényelmes játékkal vezet a Fradi, 2 helyzetből 2-szer betalált Petrás kapujába. Vargával szemben ott volt Csinger, érkezik Vitális is, Varga nem akart sokat, ettől rápattintott a Vitálisra, és Bognár Tamás meg ettől a mérkőzéstől nem akart sokat. A harmadik és negyedik helyen álló csapat rangadóján Eto FC Ferencváros 0-2.
1: Alig ha gondolta ekkor 2025. szeptember 28-án bárki is, hogy a Győr a szezon végén bajnok lehet. Talán a Paksot, esetleg a Debrecen gondolta volna a többség a Ferencváros kihívójának, de a győriek hittek magukban. Bár a 9. fordulóban Debrecenben sem voltak meggyőzőek.
4: Ezekben a pillanatokban indult útjára a labda, a Győr kezdte ezt a találkozót. A tabella élmezőnyében tanyázó vidéki Fellegvárak összecsapása tehát, az Eto FC, a harmadik helyezett Debrecen vendége a Nagyerdei stadionban. A távolság a két csapat között mindössze 2 pont. Bárány közben a megszerzett labdával debreceni támadás bontakozik, ki Dzsudzsákot szerelt Abrahamson, Szűcs visszaszerzi. Kinn a bal oldalon Vajda már a 16-oson belül, ellövi keresztbe és egy védés, méghozzá Petrástól. Megvan az első kapus hárítás a mérkőzésen, éles szögből próbálkozhatott a bal oldalról Vajda Botond, és a földön érkező guruló labdát kitenyerelte Petrás. A kipattanóból pedig nem lett baj, mert elhozta az Eto csapata. Most kinn a bal oldalon a labda. Stefuj laposan be a kapu elé, és ott a gól, de les volt. Úgyhogy hiába terelt el a labdát a bal alsó sarokba Bumba, már emelkedett a zászló. Zsuzsák kiévelése Vajdának jó, Vajda utolér a 16-oson belül, jó a csel, Vajda élesztökből a kapu mögé emelte a labdát, Abrahamson még beleért. Bembuali vissza kell, hogy lépjen ezért a labdáért, de aztán forgatja ki a jobb oldalra Schönhöz. Schön oldalán csupán Vajda, Schön már a 16-oson belül ellövi, és nagy védés Vargától. A 16-os mellől tehát a szabadrúgás. Dzsudzsák kapura lövi, és gól! Bepattan a kapusról Dzsudzsák szabadrúgásra. Előnyben a Debrecen a mérkőzés 49. percében. Meglepte Petrás Dzsudzsák Balázs, ahogyan azt jeleztem előre, és ahogyan azt ígértem, megvan a gól a második félidőben. Vezet a Debrecen. Bánáti keveset van játékban a második félidőben, egy kiemelt labda a jobb oldalra, Schön középre küldi, a kapu elé ott elterül, Bembuali, és aztán hát Langnak melyik testrészére pattant a labda, a hátára és a karjára is. Itt a győriek reklamálják azt, hogy Bembuali érdekes, furcsa körülmények között terült ott el. Másrészt pedig szerintem azt is nehezményezték itt a győriek, hogy Lang és hogy ért a labdába. Ez egy ajándék 11-es, valljuk be őszintén, 66. perc, a labda meg a Tanton, vele szemben Varga. A debreceni kapus már jó néhány nagy védésbe mutatott ezen a mérkőzésen, alig hanem ez lenne a legnagyobb bravúr, hogyha ezt hárítaná. Anton a labda mögött tehát, a játékvezető Karakó Ferenc még rendezkedik, mutatja Vargának is, hogy tessék a gólvonalon maradni, és akkor előbb-utóbb jöhet a büntető. Anton nekifut, és bevágja a kapuba. Egyenlít az Eto FC a mérkőzés 66. percében. Érezte az irányt Varga Ádám, de hárítani ennél a jól helyezett lövésnél nem tudott. A bal alsó sarokba továbbított Anton a 11-es pontról. Schön a 16-os környékén, Schön megcsinálna a cselt, lő, és mellé. Ez alig, ha nem egy igazságos döntetlen lesz. Mind a két csapatnak volt a jobb periódusai. És most már nem csak, hogy lesz, hanem az is, tehát egy igazságos döntetlen. A végeredmény tehát a labdarúgó Fizliga 9. fordulójában Debrecen, Eto FC 1-1.
1: Ez volt a 9. fordulóban, aztán a 10. végre újabb győzelem, igaz otthon, és igaz, hogy a szezon végén kieső Diósgyőr ellen.
3: Az Etóból nincsen még, vagy Etóban még mindig nincsen a pályán Gavrics, Zsejko Gavrics, aki Debrecenben sérült meg. meg, és bár egyébként nem súlyos a sérülése, a mai mérkőzésen még nem került be a mérkőzés keretbe, azt azért már láttuk, hogy Gabrics egy nagyon fontos lánceme az Eto'nak.
2: A Diósgyőr felállításáról már beszéltünk, összeállításáról már beszéltünk, három változás történt, tehát a múlt heti Kisvárda elleni vereséghez képest idegenben 1-0-ás vereséget szenvedett egyébként a DVTK, a Győr pedig a legutóbbi mérkőzésén egy 1-1-es döntetlent játszott Debrecenben. Most a bal oldalon Demeter szépen mögékerüléssel érkezik a 16-oson belülre a labda, most már sikerül eddig eltakarítani, de egy kapáslövés, amely nem is volt kapáslövés, hiszen egy átvétel megelőzte, de egy nagyot védett Petrás. A 9. percben megérkezett az első nagyobb DVTK lehetőség is, és azt hiszem, ez semmivel nem volt kisebb, mint például Sőn kapáslövése, hiszen itt már a kapusnak is közbe kellett avatkozni. A bal oldalon Demeter nagyon szépen kerülte meg a szélén kihúzódó Mucsányit, aztán jól centerezett, azt még el tudták takarítani a győriek, de odapattant egy Diósgyőri lábra, és aztán talán Jurek volt az, akiről éppen beszéltem, hogy az 21-es válogatottnál érdekelt volt, aki kapura tűzte a labdát okosan, és Petrásnak most már az első védését is be kellett mutatni.
3: Ezúttal megint Sajván a jobb oldalon Akolácét futtatja, húha, Csinger mellett meg tudja tolni, Akoládze egyedül mehet kapura, középen is érkezik egy Diósgyőri zicserben, van Akoládze, középre teszi a labdát, és mellé tudja rúgni a középen érkező, hát ki volt az?
2: Jurek.
3: Hát úristen, 3 méterről, 4 méterről, de ezek szerint beleért valamelyik győri, talán Antól lehetett az, aki visszaérkezett vele. Csinger nem tudta elrúgni a labdát, a nagyon gyorsan meginduló holland elől, így aztán helyzetbe kerültek, lehet, hogy jobban járt volna a Kolacze, ha lő.
2: Most egy picit csapongva a játék, és akkor Lecce ismét indulhat, és Boldornál sokkal gyorsabb. Ez már látszott az előbb is, látszik most is középen, hatalmas sprintet kivágva érkezik Gera már a 16-oson belül. Akkor Lecce középre ível, Gera jól előzi meg az emberét, egy csúsztatás, és megszerzi a vezetést a DVTK. Már tökéletesen látszódott a támadás közepénél, hogy Gera a jobb hátvéd pozíciójából szenzációsan húzódik be oda középre a 16-oson belülre. Akolácze pedig nagyon okosan kivárt, amíg Gera átfutott a hosszú oldalra, aztán egy villámgyors irányváltással Gera a rövidet támadta, Akolácze pedig a fejére varázsolta a labdát, ezzel megszerezte a vezetést a DVTK. Gere egyébként a hosszú sarok irányába csúsztatott, és a kapufáról pattant be a labda, Petrás esélytelen volt itt, hogy védjen. Bánáti lepattan a lövés, ott a lehetőség, még egyszer Bembuali kiegyenlít. Gera mutatja a játékvezetőnek, hogy le sem volt már Bembuali, de ez egészen biztosan nem volt les, legalábbis így első blikre én azt mondom.

0: nem volt les, akkor 2-1-re vezet a Győr. Bumba! Rövidre odaívelt Anton Bumba, pedig sarokkal 3 méterről megszerzi az Eto'o vezetését. Erdős pedig talán most már hagyja, hogy elvégezzék a győriek a szabadrúgást. Megint olyan 17-18 méterre van a saját kapujától felhúzva a Diósgyőr védelmi vonala. Anton és Sőn a labdánál. Anton rárúgja azért. Hoppá! Csapódott lefelé, de nem eléggé. Így aztán egy méterrel elhagyta a labda a kapu fölött a játékteret. Pörgeti tovább, lefordulna Bembuali, hátulról rángatja őt a diósgyőri játékos. Bembuali azért megtartja a labdát. A 16-osnál a bal lábán a labda nem rúgja el, hanem oda teszi Stefújnak. Stefúj még tovább, Bumbának, Bumba a 16-oson belül. Stefúj az alapvonalról középre teszi Bembuali. Edvédés, Szentics, és ki tudják rúgni a diósgyőriek. Ha jól láttam, akkor talán pont Akolatze volt az, majd Szaponyics elesik, és Wingler szabálytalankodott vele szemben, diósgyőri szabadrugás jön.
1: Minden esetre a sarokrugást követően minden lehetősége megvan a harmadik találatának a megszerzésére. Jön középre a labda, Szentics most már rend tud hárítani az egyik győri lábról, most már bepattan a labda a kapuba. Bumba is ünnepel, ott berepült egészen a hálóba Csinger. Hát majd meglátjuk, hogy ott a nagy kavarodásban kiért bele végül. Az biztos, hogy a Győr 3-1-re vezet a DVTK ellen, és egy kicsit több mint negyed óra van már csak hátra a találkozóból, hiszen már a 74. percben járunk. Innen azt hiszem, csak elveszíteni tudja a mérkőzést a Győr. Most már a 92. percnek is a végén járunk, úgyhogy a jelzett 3 perces hosszabbításból alig több mint egy van már csak hátra. Támad a Győr 3-1-es vezetésnél a Diósgyőr ellen.
0: Wingler a jobb oldalon cselezget a nyakán bokrossal, Erdős pedig hármat fúj a sípjába. Az Eto'o tehát a válogatott szünet után megszerzi a negyedik győzelmét a labdarúgó NB1-ben. Ugyanis Eto'o FC Győr, Diósgyőr 3-1.
2: A Győr a bajnokság számára felemás első harmadát kisvárdai vereséggel zárta, így aztán, amikor 11 fordulón volt túl a mezőny, vagyis az első teljes kör befejeződött, a Paks vezetett 20 ponttal, második volt meglepetésre a Kisvárda 19-el, és szintén 19 pontja volt a Debrecennek. Az MTK volt a negyedik 17 ponttal, és a Ferencvárosnak és a Győrnek 16-16 pontja volt, viszont mindkét csapatnak volt egy-egy elmaradt találkozója, vagyis számolhattunk úgy, hogyha a Ferencváros, illetve a Győr megnyeri az elmaradt találkozóját, egyébként megnyerte, de erről majd később lesz szó, akkor a csapat 11 fordulót követően feljön a második helyre, de csak a másodikra, hiszen a Paksnak 20 pontja volt, és mint említettem, a Ferencvárosnak és a Győrnek 19-19 lehetett, ha az elmaradt mérkőzését megnyeri. Hát így fejeződött be az első kör a 2025-2026-os bajnokságban. Vagyis a harmadánál nem akármilyen szoros volt az állás, de már ekkor sokan mondták, hogy a Győr közel kerülhet a Ferencvároshoz. Hát aztán nem csak közel került, de erről majd a folytatásban.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Spanyolország és Belgium is a nyolc közé jutott a labdarúgó VB-n. Fontos határidőre figyelmeztet az oktatási hivatal. Napos, meleg idő lesz. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
4: Spanyolország és Belgium is a nyolc közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország a csereként beálló Mikel Merino 91. percben lőtt góljával 1-0-ra legyőzte Portugáliát, míg Belgium magabiztosan 4-1-re verte az egyetlen még versenyben lévő társházigazda Egyesült Államok válogatottját, amely így búcsúzott a VB-től. A nyolc között pinteken Spanyolország Belgiummal csap össze, ma 18 órától a címvédő Argentína Egyiptommal találkozik, a nyolcaddöntő pedig a 22 órakor kezdődő Svájc-Kolumbia meccsel zárul. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A továbbjutását már korábban kiharcoló magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70-re nyert Belgium ellen Székesfehérváron. A világbajnoki selejtező első csoportkörének hatodik, utolsó fordulójában. A csoport másik meccsén Franciaország-Finnország 98-69, amelyeink így három győzelmet visznek az augusztus végén kezdődő következő körbe, amelybe Franciaország és Finnország mellett még Észtország, Szlovénia, valamint Svédország csatlakozik. Stoller Fanni a horvát Mate Pavic-sal elődöntőbe jutott a wimbledoni teniszbajnokságon, a vegyes párosok mezőnyében, miután a negyeddöntőben két szoros játszmában bizonyult jobbnak egy brit-amerikai kettősnél. Stoller ma még az amerikai Ézsia Muhammad oldalán a nyolcaddöntőben is pályára lép az első helyen kiemelt amerikai Taylor Townsend és a cseh Katerina Sinyakova ellen.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A tervezet szerint egyebek mellett megszűnhet Súlyog Tamás államfői mandátuma, valamint a javaslat tartalmazza a parlamenti képviselők ciklusának időkorlátját és új állami intézmények létrehozását is. A mai ülésen dönthetnek a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről. Emellett a képviselők szavaznak az ügynökakták nyilvánosságát érintő törvényjavaslatról is. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket, egyéb jogszabályokat. Csütörtökig módosíthatják a felvételizők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. A vizsgált USB-töltők több mint 80%-a megbukott a Fogyasztóvédelmi Hatóság termékbiztonsági ellenőrzésén, közölte a Fogyasztóvédelem. A laboratóriumi vizsgálat során 92 féle töltőből 74 nem felelt meg a biztonsági előírásoknak. A hatóság szerint a hibás termékek áramütés veszélyt jelenthetnek, ezért azt javasolja, hogy a vásárlók megbízható kereskedőtől szerezzék be a töltőket, és kerüljék a gyanúsan olcsó termékeket. Itt van a héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem. Emellett összesen 151 településen 31.600 hektáron lépnek fel a vérszívók ellen. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre és a házi állatokra nem veszélyes.
0: Közlekedés.
4: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, szakaszos lassulás alakult ki, időszakosan torlódik a forgalom. Aztán az M0-áson az M5-ös felé az M2-es autóúti csomópont közelében burkolatjeleket festenek fel. A 73-as és a 72-es kilométer között a külső sávot, a 72-es és a 71-es kilométer között pedig a belső sávot zárják le. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 24-31 fok között alakul. Hasonló időjárás várható a következő napokban is.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Labdarúgó első osztályunk a Fizliga 2025-2026-os háromkörös 33 fordulós pontvadászata 2025. július 25-én kezdődött, és az első kör 2025. október 26-án fejeződött be. Az első kört követően a Paks állt az élen 20 ponttal, második volt a Kisvárda 19-el, harmadik a Debrecen szintén 19-el, negyedik az MTK 17-tel, ötödik a Ferencváros, hatodik a Győr pedig 16-16 ponttal, de mind a Ferencvárosnak, mind a Győrnek volt egy-egy elmaradt mérkőzése. Egyébként a Ferencvárost és a Győrt a Puskás Akadémia követte, amelynek a hetedik helyen 15 pontja volt. Aztán a második körben a Győr november 1-én a Paks elleni 0-0-val kezdett. Aztán a 13. fordulóban Újpesten már jobban ment a gólszerzés.
6: Jó ebédhez jó futballt lehetne kívánni. 12 óra 45 perckor kezdődik a találkozó. Bizony, azért így, amikor a téli időszak beköszönt, akkor már a Magyar Labdarúgó Szövetség, illetve a szervezők, illetve az M4 Sport is szíves örömest veszi, hogyha egy kicsit korábbi találkozót rendeznek. A 7., a 8. ellen a Győr, a 7., a 8. az újpesti csapat. Vitális fordul az ellenfél térfele felé, indítja ott Bumbát. A 16-oson belül van a román játékos, a második vonalban érkező ember, és gól! Vezet a Győr! Gólszerző Sőn Szabolcs, de szépen kijátszották most az Eto játékosai. 2-3 passzal átjártak az újpesti védelmem. Benne volt abszolút a mérkőzésben ez. És Sőn Szabolcs gólt szerez a 29. percben. Újpest Győr 0-1. 1-0-ra azért még mindig vezetnek az Eto játékosai. Anton oda megy elkérni, ha úgy adódik a szögletet, de ballal ez tökéletes lenne éppen Sőnnek egy ívelésre. Majdnem megvolt a duplázás Sőn Szabolcstól, illetve a második Eto gól. Szöglet az 59. percben, kicsiben végzik el, Anton az, aki beemeli a labdát, van fejes, és gól! 2-0! Megszerzi a második találatát is a Győr, a gólszerző pedig nem más, mint a 7-es számmal játszó Bembuáli. Ő emelkedett a legmagasabbra, és ezzel most már 2 gólos a győriek előnye. Elég nagy a valószínűség, hogy nem lesz kieső helyen az Újpest ebben a fordulóban. De itt a harmadik! Bembuáli! 3-0! A 16-oson belül kavarodott a labda, és aztán az algériai elé került. Ő duplázik, nem Schönszabolcs. Az újpesti védők csak figyelték, és ballal az ötös sarkáról bevágta. Hát így, nem is tudom, laposan, de nagy erővel Pisiteli kapus lába mellett. 3-0. Valószínűleg a mérkőzés utolsó momentuma, ha egyáltalán még játékba kerül a labda. Nem, mert ennyi volt. Az Újpest ismét kikapott. Újpest Győr 0-3.
5: A Győr számára a 14. fordulóban egy hazai vereség következett az Alegerszegtől, és megint az MTK elleni meccs hozta meg a talpraállást.
7: Úgy is bevezethetnénk ezt a mérkőzést, hogy a győrieknél nagy visszatérő Kripic és Gavrics személyében a kezdőben, még az MTK-nál nagy hiányzók, hiszen sérülés miatt nincs Kata, nincs Bognár István, nincs Vitályos, illetve eltiltott Beriás Vili. Anton, aztán Kripic, és Kripic megint megindul labdavezetéssel, és át is lépi a felező vonalat, de még mindig ő viszi 30 méterrel most már a kaputól, kiteszi a bal oldalra Bumbának, beindul Stefuj, de Bumba inkább befelé cserez, jobb a középre ívére ladát, elfejeli a kilépő Demién elől egy MTK játékos, Stefuj egyből vissza teheti, lepattan a labda, ott a helyre, Rolbánáti 3 méterről a léc alá, nem találta el fejjel még Bembuali, aztán a lepattanóba egy kicsit ügyetlenkedett 3 méterre a kaputól Bánáti, de aztán bebombál a lép segítségével az MTK kapujába a labdát. Így aztán eltelt 22 perc a mérkőzésből, vagy 23, 1-0-ra vezet az Eto'o Bánáti góljával. Azért még vizsgálódik a VAR, nem tudom, ti mit láttok a televízióban, mert hogy nekünk nincsen monitorunk. Vukovics László.
8: Azt nézik szerintem, hogy Bánáti, amikor levette a labdát, nem-e volt kezezés, vagy pedig Bumba beívelésnél esetleg nem volt a les.
9: Egyelőre Erdős József nem jelez, de most igen. Nem adják meg. Úgyhogy egy érvénytelen gólit, egy érvénytelen gólot marad a 0-0.
7: Bembuali felé. Aztán levette Gavrics, rosszul elrúgták ugyan az MTK-sok, de már Vitális 30-ról visszalövi Demjén! Óha, ez nagy védés volt. El kellett vetődni a jobb, vagy a bal sarok felé Antonnak, Demjénnek óriási lövés volt Vitálistól. Ez volt az első védése, annak ellenére, hogy nagy helyzeteket dolgoz ki már az Eto'o, ez volt az első védése Demjénnek. Kádárt választotta Kovács Patrik. Átroknak teszi fel a labdát, de a labda most már a Vitálisé is lehetett volna, de Németh Hunor oda csúszott, így aztán kénytelen elrúgni a labdát. Csinger viszont egy sárga lap közben, mert hogy Plüsek azért, pontosabban Vitális azért került a földre, és nem tudta megszerezni a labdát, mert Plüsek eltalálta a lábát, így aztán egy sárga lap az MTK-nál és egy győri szabadrugás a felezővonal környékéről.
9: Lehetséges piros lapot vizsgál közben a videóbíró, gyanítom, hogy az iménti Plüsek esetnél.
7: És taposott Németh Hunor lesz. Piros lap lesz, az biztos, mert nyúl a zsebéhez. Erdős nem találta először, de másodjára meg, és valóban Németh Hunor az, aki kénytelen lesétálni.
9: Túl gyorsan elvégezte a bedobást. Anton beíveli középre, Stefuj középre teszi, üres a kopó, gól. Bembuali találatával megszerzi a 45. percben a vezetést az Eto'o. Egy perccel azután, hogy kiállítják az MTK-ból Németh Hunort, kihasználja az emberelőnyt a győri csapat. Csőn még bent tartja a labdát, és kiteszi ismét a balszélre, megint oda kerül Stefújhoz, aztán újra Sőnhöz, nagyon szép a játék, Sőn élesen középre, ott a helyzet, és ott a gól, Bánáti Kevin találatával megvan a második győri gól, Sőn élesen, laposan középre tette, hát hasonló gól volt ez Bembuali találatához, egy jó centerezés bal oldalról, a középen érkező támadónak pedig csak be kellett lőni az üres kapuval.
7: Már a hosszabbításra járunk, de már 3-0-ra vezet az Eto'o, történt, hogy Tóth labdát szerzett, gyönyörűen bevezette a 16-oson belülről. Belülre csinált egy sejtelövés, azonban kipattan. Visszaadta Zsejko Gavricsnak, Gavrics pedig hát nagyjából 11 méterről jobbról a hosszú sarokba lőtte úgy, hogy talán még bele is ért Demjén Patrik. Ennek ellenére most már pontot tett a mérkőzés végére az Eto'o. Erdős pedig úgy dönt, hogy lefújja a mérkőzést. Eto FC MTK 3-0.
5: Ez a győzelem november utolsó hétvégén volt, és december első hete hozta az igazi reményt, először még csak a dobogóra. Egy héten belül kétszer verte meg a Győr 3-1-re a szezon végén utolsóként kieső Kazincz Barcikát, előbb idegenben az 5. fordulóból elhalasztott meccsen, majd otthon. A 17. játéknapon Nyíregyházán nyert a Győr, majd a 18. fontos meccset játszott otthon a Puskás Akadémiával.
7: Ebben a pillanatban áll oda Vitális Milán elvégezni a kezdőrugást az Eto Puskás Akadémia találkozón. Az Etóból egyébként vannak jelentős hiányzók, Anton és Stefuj. Stefuj ugye még a Nyíregyháza ellen sérült meg, Anton pedig egy kisebb műtéten esett, tehát ezért nem számíthatnak rá. Szappanos eladja a labdát, a győriek jöhetnek még hozzá Bumba révén. Bembo Ali kéri, a 16-oson belül meg is kapja, és óriási tőt, először Szappanos, aki pattanott, pedig Bembo Ali berúgja. Egy perc sem telt el a mérkőzésből, már vezet az Eto Bembo Ali találatával. Volt egy kis fejetlenség a 16-oson belül, a Puskás 16-osán belül, és ez Bembo Ali Dumba labdája után tökéletesen kihasznált, a hiába védett nagyon elsőre Szappanos. Bembo Ali, G kapja tőle a labdát, G 16-oson belül, 5-ös sark, gól, G a hosszú sarokba, megkapta, levette, és nagyon ütemtelenül elrúgta G a labdát a hosszú sarokba. A 82. percen járunk, és lezárta ezzel a mérkőzést a gambiai. Mit gondolsz, Feri?
10: Azt kell, hogy mondjam, hogy erre a gólra vártak a győri Eto szurkolói, tehát már elkezdtem mondani, csak folyamatosan zajlanak a helyzetek és az események. Nem tudott más csinálni a Puskás, tehát onnantól kezdve, hogy az első percben gólt kapott, Hornyák Zsolt folyamatosan a másik fél időben is a szünetben is kalibrált egyre támadóbbá a csapatát. Ebben nyilván benne van az, hogy jól kapja el az egyik cserejátékosát, vagy akár az összes tartalékjátékos úgy száll be a mérkőzésbe, ahogy kell, és megfordítják a találkozót, vagy legalábbis egyenlő. De benne van a kockázat, és hát a másik oldalt is kitűnő szakvezető ül a kispadon. Jól cserélt, fölgyorsította Borbély Balázs a csapatát, és hát egy ilyen kontratámadásból a fellazult Puskással szemben sikerült most ezt a második gólt megszerezniük. Kényszerhelyzetben volt a Puskás egész egyszerűen, tehát a vendégcsapatnak reagálni kellett, jól használta ki ezt a lehetőséget az Eto. A góllal kapcsolatban azért annyit, hogy Favorov nagyon sokszor játszott középpályást, és most valójában nem érezte ezt a szélsővédő pozíciót, hiszen G nagyon-nagyon kisodródva, ugyan a 16-oson belül, de egészen az alapvonal környékén kisodródva volt, és jobb belsővel tekert el a hosszú sarkot. Szerintem Favorovnak legalább a hosszú oldalt zárnia kellett volna, magyarán szólva blokkolnia a hosszú oldalra való útját a labdának, és ebben az esetben a kapusé lett volna a rövid sarok, de ezt nem oldotta meg megfelelően, mert egész egyszerűen nagyon könnyedén el tudta csavarni G a hosszú oldalra a labdát. Tehát még egyszer mondom, a hosszú oldalt kellett volna zárni a védőnek, tehát ilyen simán nem mehetett volna a sarokba be a labda, a Szappanos pedig a rövid oldalt zárta volna és védte volna a rövidre, megy a labda.
7: És hát a győri közönség természetesen ünnepli az őszi bajnok csapatot, hiszen ezzel a győzelemmel egészen biztossá vált, hogy a győriek a tabella élén végeznek, mert hogy ebben a pillanatban Antal Péter játékvezető lefújja a találkozót.
11: Őszi bajnok!
7: Eto FC Puskás Akadémia 2-0.
5: Ezzel a Győr Puskás 2-0-val ért véget a 2025-2026-os bajnokság 2025-ös része, és karácsonykor, újévkor így nézett ki a tabella. A Győr vezetett 35 ponttal, második volt a Ferencváros 1 ponttal kevesebbet gyűjtve 34-jel, harmadik helyen pedig a Paks volt 33-mal. Negyedik helyen telelt a Debrecen 31 ponttal, ötödik volt a Puskás 28-al, hatodik a Kisvárda 27-tel, hetedik a Zalaegerszeg 24-jel. Nyolcadik helyen volt az Újpest karácsonykor 22 ponttal, kilencediken az MTK 21-jel, tizedik a Diósgyőr 18-al, tizenegyedik a Nyíregyháza 14-jel, és utolsó helyen 12-en volt karácsonykor, illetve újévkor az újonc Kazincbarcika mindössze 11 pontot gyűjtve. Hát ilyen állással mentek tehát karácsonyi szünetre a csapatok, és innen folytatódik a visszajátszás hamarosan.
0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Labdarúgó első osztályunk a Fizliga 2025-2026-os háromkörös 33 fordulós pontvadászata 2025. július 25-én kezdődött, és a 2025-ös szakasz december 20-án zárult. Ekkor a Győr állt az élen 35 ponttal, egy-egy gyűjtött kevesebbet a Ferencváros és kettővel kevesebbet a Paks. Akkor már úgy tűnt, hogy ezen három csapat közül kerül ki a bajnok, de természetesen még nagyon-nagyon sok volt hátra. A 2026-os nyitófordulóban, 2026. január 25-én az első két csapat találkozott, és ekkor már néhány vérmes győri szurkoló azt vizionálta, ez a meccs a bajnoki címről is dönthet.
6: Majd a mérkőzést a Ferencváros kezdi, mégpedig a labda mögött Kovácsevics, tehát az első labdaérintése, ami tétmérkőzést illeti, az meg is volt. Az FTC tehát elkezdi a találkozót zöld-fehér felszerelésben, a Győr pedig feketében. Kovácsevicset már indítják, de jön a kapujából Megyeri, és megfogja a labdát, de mutatja a partjelző, hogy les. Bembuáli a 16-oson belül, elővi Gróf, egy óriási védés. 11 méterről lőhetett Bembuáli ajtóablak zicser. Nem helyezte, de laposan akarta előni a kapus mellett. Leért Gróf. Megvan az első igazán nagy győri helyzet. Sziszé bepasszolja a 16-oson belülre. Ötvösnél van a labda, 10 méterre a kapitól. Ballal ellövi, és kézre pattant lehet a labda, és aztán még egy lövés, gól! Megszerzi a vezetést a Ferencváros. A gólszerző Franko Kovácsevic első gólja a Fradiban tétmérkőzésen. Féloldalasan 5 méterről ballal a bal alsó sarokba vágta a labdát. Vezet a Fradi, és mindenki öleli a friss, újdonsült csatárt, aki aztán most így bemutatkozó mérkőzésén tétmeccsen a bajnokságban gólt szerez, a horvát első gólja. Most éppen Vladojúval szemben a párharc, el is viszi mellette Nagy Barnabás, jön a beadás ballal, kifejeli azonban Kripics, Kanikovszki el tudja lőni a kipattanót, aztán második szándékban Malarász mellé! NG-e aztán a visszavágott labdával, Gavic remekül veszi át a labdát, Bembuáli a 16-oson belül, Bembuáli gól! 1-1! A bal alsó, vagyis a jobb alsó sarokba lőtte a labdát, és szinte a semmiből egyenlít a Győr. Hát ezt kijátszották most a vendégek, hiszen egy remek átadás be a 16-oson belülre, meglátta ott az üres embert a győriek játékosa, és aztán amikor tényleg az az átadás Bembuáli felé ment Bumbától, akkor azt keresztbe kellett elrúgni, hiszen Gróf kapus inkább a rövid oldalt védte, és a becsúszó védő Ramakes valójában már le volt maradva, úgyhogy a jobb alsó sarkot találta meg Bembuáli. És ötvös az, aki már is elvégezte a szabadrúgást, a bal oldalra tette ki Nagy Barnabás, Nagy Rösszel megy maga elé tenné, nem jó az átadás. Most Jusszuk befordul a 16-oson belülre, beadás, üres a kapu, és nincs bent! Mekkorát védett Megyeri, te jó ég! Az üresen tátongó kapuba kellett volna bepasszolni a Kovácsevicsnek. Azt a mindenit. Hát nem helyezte, úgy látszik, az új középcsatára a Fradinak, hanem csak úgy belekapott a labdába. Megyeri védett. Marad az 1-1 a 70. percben. Lehet azért a döntetlen még az Etónak kedvező, mégiscsak a Groupama arénában egy pontot szerezni, az nem rossz, bár NG-e most azért tesz, hogy ez ne így legyen. Benne a 16-oson belül laposan pacogatnak a győriek, és 1-1, és megvan gól! Vezet a Győr! Bumba! Majdnem azt mondtam, hogy egyenlítenek, de ez már annál egy fokkal jobb. Megszerzi a vezetést az Etó, fordítanak a vendégek. És odafutnak értelemszerűen a sok-sok győri szurkolóhoz a győri játékosok. Fordít az Etó. Madarász hátrafelé figyel, elveszti, és aztán Bembuáli szerzi meg NG-e mellette, középen Bumba. Bembuáli inkább bevezeti középre a labdát, nincs beinduló, de érkezik Stefuja, 16-oson belül Stefuja ellövi, és eldönti a meccset, gól! 3-1! A 86. percben elviszi, úgy látszik, a három pontot az Etó. Stefuj! Azt hagyján, hogy fordít a Győr, de még három gólt is lőnek. és így 21 év után ismét győzhetnek a Ferencváros otthonában. Gruber a jobb oldalt, ballal beemelni, levágódik, Jusszuf megcsúsztatja, hát nincs ott csapattárs, és így lesz vége a mérkőzésnek ebben a pillanatban. Az idényben 5-5-ször is kikap a Ferencváros hazai pályán, FTC Győr 1-3.
5: A pesti nagy győzelemmel 4 pontra növelte előnyét a Rába Parti Gárda Ferencváros előtt, és 2 volt az előnye a Pakssal szemben. Ám a következő fordulóban annak is örülhetett a Győr, hogy otthon nem kapott ki. A debreceni szurkolók a mai napig nem tudják elfogadni annak a meccsnek a hajrájában történteket.
7: Itt egy rossz labdaátvétel, Stefuj túl, hogy Komáromi a győri térfélről végezhet el majd bedobást a jobb oldalról, de egyelőre különösebben a debreceniek sem sietnek. Ugye azt már mondtam, hogy a Győrben Schön helyett Bánáti a Fradi ellen győztes kezdőcsapatban, illetve a debrecenieknél 4 csere volt, Gordics, Bárány, Vajda és Kulbacsuk helyett érkezett Lang, Zuhodovszki, Komáromi és Guerrero. A győriek labdát veszítettek, még a debreceni térfélen. Egy nagyszerű labdát kapott a saját térfeléről induló Suhodovszki, Wingler mellett végig tudta vinni, aztán körülbelül 15-16 méterről kilőtte a hosszú felső sarkot. Megyeri ugyan beleért, de vezet a debreceni Győrben 1-0-ra. Tulajdonképpen az történt, amit Vukovics László megjósolt, hogy a debreceni kontrák, vagy illetve pontrugások veszélyesek lehetnek. Ezúttal egy ilyen kontra eredményre vezetett Suhodovszki révén. Vitális odapöckölte azt Vladojunak, és most a bal oldalon jönnek a győriek. Stefuj bumba lép vissza egészen a félpályáig, és kénytelen hátrafelé passzolni ő is. Aztán Kripics kapja, visszalép a labdáért Vitális, megfordul, de ott van a nyakán Dzsuzsák Balázs is, ott van a nyakán Szűcs Tamás is, Suhodovszki is, úgyhogy csak egy oldalpaszt tud váltani, és Kripics az, aki belép a játékba, és indíthatná a jobb oldalon a labdát kérő Vladojut kapja is. Vladoju pedig G a 16-oson belül, középre teheti a labdát. Vissza lépő labda, ott van már a győriek előtt, de Juga még oda tudott lépni a 16-osnál. Stefújnak jön a debreceni kontra, méghozzá Suhodovszki indul el középen, Dzsuzsák kéri a bal oldalon, kapja, ott van vele most már Csinger, kiér az oldalvonalra, a középre tett labda, pedig a túloldalon, és Komáromi megelőzi Stefújt, 2-0-ra vezet a Debrecen. Hát jó az öreg a háznál, értem, ez Dzsuzsák Balázsra, mert ez egy fantasztikus passz volt, ahogy ez középre tette, és az 50. perc megszerzi a második gólt a Debrecen Komáromi fejesével, 2-0, nagyon szép ellentámadás volt, és hát ez az, ami a Debrecennek egy nagy fegyvere ilyen szituációban. 2-0-nál pedig aztán most már különösen nem lesz szükségük arra, hogy különösebben birtokolják a labdát. Csinger hosszú indítás G-nek, aki ezen a mérkőzésen is egyelőre jól mozog, és vele szemben ott van Lang, nála meg azért gyorsabb is. Ó, láb között kapja a labdát, Schön! És elesik. És csak egy kirúgást ad a játékvezető. Én azt gondolom, hogy ez test a test ellen volt. Ez egy jó döntés volt Rúsztól, de egyébként Rúsz távolodik, és mutatja a fülénél, hogy egyelőre még ne végezzék el a kirúgást, mert vizsgálódik a VAR. Én nem hiszem, hogy itt a debrecenieknek különösebben izgulniuk kellene. És 11-est ítél Rúsz játékvezető. 2-0-nál tehát jön a győri büntető. Anton szokta elvégezni a győriek büntetőjét, ő most nincs, ezért aztán Vitális végzi el. Vele szemben Erdélyi, aki már háromszor óriásit védett a mai mérkőzésen. Most Rúsz mindenkinek elmagyarázza, hogy mikor léphetnek be a 16-oson belülre, vagy a félkörön belülre. És jön a 11-es. Vitális 2-1, ugyanis elment Erdélyi balra, Vitális meg elrúgta a jobb sarokba a labdát. Így aztán 2-1-re szép itt az Eto. G a jobb, a bal oldalon elindul lefelé, az alapvonal felé, de ketten is a nyakán, Kusnyír és Gordics is, de megoldja, legalábbis vissza tudta tenni a labdát, és már megy be középre, Bembouali beáll a labdának, végül pedig 11-est fúj a játékvezető. Kezezés volt a debreceniek szerint a győri játékosnál, és 11-es fúj a játékvezető Rúsz Márton. Vitális fut neki, és ezt most fölfelé, ugyanarra a sarokra, de Vitális Milán egyenlít a 90 plusz nem tudom hányadik percben, és való igaz, hogy győriek labdával rohannak visszafelé. Vitális második gólja,
11: tulajdonképpen a 11-est még a 90. percben harcolt, aki Vitális tulajdonképpen Bembuali, és ebből Vitális egyenlíteni tudott. Két 11-es góllal egyenlített tehát az Eto, és akkor valószínűleg mostantól van 5 perc még hátra. Vladojú G belerúg a labdába, és Rusz Márton először lefújja a szabálytalanságot, majd pedig inkább hármat fújja a sípjába, ez volt a helyes döntés. Én azt gondolom, a forduló rangadóján, a forduló egyik rangadóján Eto FC DVSC 2-2.
5: A Debrecen után a 21. fordulóban a Diós György sem tudta legyőzni a Győr, így két meccsen eldobott 4 pontot, a Fradi meggyőzött Pakson és otthon az Újpest ellen, így nem csak utolérte pontszámban, hanem több győzelmével meg is előzte. Ám a Pesti Gárda a második kör utolsó fordulójában kikapott Zalaegerszegen, így a Győr ismét élre állhatott egy Kisvárda elleni győzelemmel.
11: Bembuali harcolt meg a labdáért, de aztán eladta, és ebből indulhat a Kisvárda. Egy picit megakasztotta kézzel az induló Melnyiket végül Tóth Rajmund, aki rosszul passzolt már, mint Melnyik. Így már jöhet be középre a labda. Gavrics fejesét, Popovics óriásit védett Gavrics fejesénél, és aztán bedobással jöhet az Eto.
12: Megszerezte a vezetést, ugyanis az Eto. Gavrics az, aki szemben volt a kapuval, 20-22 méter volt ott, valójában el is lőhette volna, de inkább balra tette, és ott érkezett Sőn Szabolcs, aki aztán végül elvitte a kapus mellett, és a lényeg, hogy nagyon üres volt már ott a kapu közepe, kicsit begurította a labdát, sakmat szituáció után megszerzi a vezetést a Győr együttese a 25. percben.
11: Szőr egészen hátra Popovicsig, ott azért Gavrics zavar egy picit, így is azonban kikerül jobb oldalra a labda Radmanovácshoz, Szőr kéri el tőle, kapja is vissza, és ez a labda ez jó ott a jobb oldalon, ha jól látom, talán pont a frissen beállt Matanovics, aki a 16-os környékén van, be is cselezi magát, egy lövés, azonban nem jut el a kapuig, mert hogy Kripics lábáról az kipattant, de már Szőr teheti is vissza, viszont a győriek megszerezhetnék, de nem szerzik meg, azonban megint Kripics a 16-oson belül labdához ér, ott a helyzet, és mellé tudta rúgni Melnyik 12 méterről. Hát azért ez nagy zicser volt a 71. perc elején, a győriek egy kicsit, hát hogy ne mondjam, szerencsétlenkedtek a saját 16-osokon belül a labdával, Melnyikhez került, aki laposan, hát elküldte egy méterrel nagyjából a jobb kapufa mellett a labdát. Molnár most teszi fel a kezét, most tifeli középre a labdát, jól megy az a labda, húha, ott egy óriásit kellett védenie, mondom én, Megyerinek, de Bognár játékvezető meg azt mondja, hogy a felső részre pattant fölé a labda, majd azt mondja, hogy vége a találkozónak, az Eto 1-0-ra győzte le a Kisvárdát, és így vezeti a bajnokságot.
12: Bizony, ismét a tabella élén az Eto, Győr Kisvárda 1-0.
5: 2026. február 15-én 22 forduló után, vagyis amikor befejeződött a második teljes kör, így nézett ki a tabella. Első volt a Győr 43 ponttal, második helyen a Ferencváros 3-mal kevesebbet gyűjtve 40-nel. Harmadik volt a Debrecen 38-al, negyedik a Paks 36-tal, ötödik a Zalaegerszeg 33-mal, hatodik a Puskás 32-vel, hetedik a Kisvárda 31-el, nyolcadik az Újpest 26-tal, kilencedik az MTK 25-tel, tizedik a Nyíregyháza 24-jel, 11. a Diós Győr 23-mal, és 12. helyen reménytelen pozícióban, 9 ponttal kevesebbet gyűjtve, mint a Diós Győr, a Color City Kazincbarcika csapata.

0: műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pátkáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
12: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A Fizliga a labdarúgó első osztályunk 2025-2026-os háromkörös, 33 fordulós pontvadászata 2025. július 25-én kezdődött, és 2026. február 15-én zárult a második teljes kör. Ekkor a Győr 3 ponttal vezetett a Fradi előtt, amely ekkor a bajnokságon kívül az Európa Liga 8-at döntőjéért is vívandó Ludogorec elleni párharcra is készült. A bolgár csapat elleni két meccs között mégis magabiztosan nyert az örök rangadót, a Győr pedig gólgazdag találkozót vívott Pakson.
2: Elrajtolt a mérkőzés, a Paks-Győr találkozó zöld-fehér rangadó a Fizliga 23. fordulójából. Most éppen Sőn a 16-oson belül beteszi középre a labdát, remek szerelés, de még ott a kipattan, és gól! Vezet! Az Eto'o! Sőn Szabolcs ünnepelteti magát, elsőre nem sikerült a beadás annyira jól, de aztán visszavágódott hozzá, hiába Bécsei mentése. Sőn végül a bal alsó sarokba továbbította 5 méterről a labdát, elment mindenki kezelába mellett, így aztán Sőn ott folytatja, ahol előző héten abba hagyta, hiszen akkor a Kisvárda ellen sikerült neki győztes gólt szereznie. A meccs legjobbja volt, most pedig már az első félidő 20. percében megszerzi a vezetést az Eto'o. Ellen leveszi a labdát, ott középen az egyik Eto'o játékos, és gól! Vitális! 2-0! Arra is volt ideje Vitálisnak, lehet így 6 óra körül, hogy meguzsonnázzon, mert mellen leveszi a labdát, és aztán 12 méterről jobb sarokba rúgja a labdát. Nem nagyon akarták zavarni őt a paksi játékosok. Most meg a győriek jönnek szabadrúgással balról, messze a kaputól ívelés lesz, Sőn nem fogja előni, hanem majd akkor úgy látszik, hogy Vitális emeli be a 16-oson belőle. Bembuáli fej, de volt ott kéz, és G nem lövi be, kipattanó, Sőn, gól! 3-0! Hát elképesztő, amúgy 11-es is lett volna nagy valószínűséggel, mert hozzáért ott talán Szabó, de lehet Vécsei keze, Sőn Szabolcs pedig lehet, hogy 33 percnyi játék után, és tényleg... Jól számolom, nem, ez nem a harmada a meccsnek, mert az 30 perc lenne. A lényeg, mintha eldöntené a meccset. Szabadrúgáshoz készülődhetnek majd a hazaiak. Kissé balról, na jó, inkább most már majdnem szinte középről jöhet Balogh Balázs egy lövéssel, vagy éppen beadással. Azért ez távolinak tűnik, főleg, hogyha ráadásul még ott van azért egy-két személyes sorfalként, megjelenik valaki, Sőn az, aki odaáll, csak úgy mutatóban, úgyhogy Balogh majd beívelheti a labdát a 42. percben. Nagyon nem kell hosszabbítani valószínűleg, Balogh, jön az ívelés, hogy a Szabó János felé fejjel visszafejli középre, és aztán ott a lehetőség, és a gólt ott Barna góljával szépítenek a hazaiak. A 43. percben 5 méterről a jobb felső sarokba bombázta a labdát.
3: Paksnak is volt egy lehetősége, most már oda-vissza zicserek vannak, de véleményem szerint az érdemi kérdések eldőltek. Közben negyedik gólt megrúgta a Győr.
2: Csinger a gólszerző 5 méterről a szöglet után ott középen egyedül állt, és átvette még ballal, hogy aztán jobbal a bal sarokba lőjön. Így aztán 4-1 a 74. percbe lépve Csinger abszolút megérdemelte a gólt, mert nagyon jól játszott az egész összecsapás során. És a győri publikum előtt ünnepelnek most a vendégek, úgyhogy ez teljes, mondjuk az, hogy K.O. Most éppen egy érdekes helyzet, ami után 11-est ítél a játékvezető. Fel akart Kripics már szabadítani, de ott volt Lenzsér, és a két 24-es csatájából a paksi az, aki most fájdalmas arccal fekszik a földön, de nagy valószínűséggel elmondja neki Tóth, hogy 11-es lesz. Ádám Martin tehát 11-eshez készülődhet a mérkőzés 85. percében, ballal ellövi, begorítja! Gól 4-3! Paksiak a sírból akarják visszahozni a mérkőzést, és akár ebből még lehet pontszerzés is. A jobb sarokba gurította Ádám Martin idénybeli első.

0: Első góljával tehát tovább szépíti az egész mérkőzést a már-már eldöntőnek, vagy döntőnek bizonyuló Csinger gól után. Kétszer is betalálnak a paksiak. Most éppen Vécsei teszi ki a bal oldalra Zekéhez, középen 3-4 paksi, lesz-e beadás? Van beadás, jön a hosszú oldalra, és aztán Miange kifejeli, van fejes és lövés is volt a 11-es érő kezezés, nem? Azt mutatja Antal játékvezető, hogy az melkas volt Kripicstől, mehet tovább, talán most még egy utolsó ívelés, ezt is kifejeli Csinger bal oldalra, ami azt jelenti, hogy össze tudja szedni Zeke, előtte ott van Vécsei, megkaparintja a labdát, Máté ott van előtte a 16-os sarkánál, ellövi jobb ki a stadionból, és itt akkor véget ér a mérkőzés. Mekkora összecsapás volt ez? A lényeg, 5 mérkőzés óta tart a tolnai vereség sorozat, Paks Győr 3-4.
1: A 24. fordulóban a Győr és a Fradi is nyert, a 25. csak a Fradi, a Győr kikapott Zalaegerszegen, így 8 játéknappal a zárás előtt a két csapat azonos pontszámmal állt az élen, és 6 ponttal előzte meg a 3. Debrecent. Ekkor már két szereplőssé vált a bajnoki címért folyó harc. A 26. fordulóban a Győr X-elt, a Ferencváros viszont elhalasztotta a meccsét, mert a Braga elleni Európa Liga 8. döntőre készült. Innentől fogva irreálissá vált a párharc egy hónapig. Nem tudom, van-e még európai bajnokság, ahol ilyen okkal lehet halasztást kapni. Azt viszont tudom, hogy a következő két meccsén a Győr nyert, Barcika majd otthon a Nyíregyháza ellen, ezt követően pedig április 10-én egy nagyon-nagyon fontos mérkőzésre utazott Felcsútra.
2: A Puskás Akadémia győri Ettó csapatát fogadja az NB1 29. fordulójában.
3: A kivágódó labdát Sőn gyűjti be, Sőn kiteszi a bal oldalra Gavricsnak, aztán megint csak Sőn a labdával, megpróbálja ott elvinni a labdát Duarte mellett, aztán jön egy beívelés a bal oldalra, ez nagyon mély, Messeres fejeli el, Tóth Rajmund lövi vissza, Szappanos Vénagyot, még ott van a helyzet, és a gól, vezet a Győr. A 16. percben vitális góljával szerzi meg a vezetést az Eto, Tóth Rajmund lövését még védte Szappanos, de pont vitális elé pattant, aki az ötösről bepasszolta majd, hogy nem teljesen üresen maradt kapuba, Szappanos pattant volna föl, de nem tudta védeni az ismétlést. A Győr tehát vitális Milán góljával a 16. percben megszerzi a vezetést a Puskás ellen. És megint csak minden mezőnyjátékos ott van a Puskás Akadémia tér felén, veszélyzónában vitális íveli középre, nem is rosszul, ott van Csinger előtt, 2-0! Az 50. percben Csinger már kis betalál, Vitális pedig a gólja után egy gólpasszal jelentkezik, és nem fogja megdicsérni Hornyák Zsolt a játékosait, mert hogy a 16-oson belül úgy érkezett Csinger, hogy egy combjával tolta tovább a labdát, és aztán tovább piszkálta még a kapuba, egy darab Puskás játékos sem volt ott a környékén.
2: Bembuali a 16-oson belül, két szép cselt követően, Bembuali óriási gólt szerez a győri támadó, egészen elképesztő szólót követően. Remekül vette át a 16-oson belül a labdát, megforgatta gollát maga előtt, aztán túl is jutott rajta, majd Szappanos, ha jól láttam első blikre, lábai között passzolta be a labdát a kapuba. A 67. percben nagyon úgy tűnik, hogy lezárja a találkozó lényegi kérdését a Győr.
3: 4-0 vezet az Eto Felcsúton, mert egy perccel Bembuali gólja után Engie is betalált, szinte pontosan ugyanonnan, ahonnan az imént a csapattársa. Gavricsról kapott egy labdát egy gyors Eto támadás végén, remekül vette át, és aztán belőtte Szappanos mellett a kapuba. Szépített a Puskás Akadémia, Magyar Zsolt talált be a győri kapuba. Famaje szerzett labdát a győri 16-oson belül, önzetlenül középre tette. Magyar Zsolt estében kapura lőtt, és egy kis szerencsével csorgott ott tovább a labda. Csinger is hozzáért, talán Petrás is, de Magyar még egyszer belepiszkált, és az már eljutott a gólvonalig, sőt a gólvonalon túlra. Úgyhogy 4-1-re vezet az Eto. Magabiztos győri siker született Felcsúton, Puskás Akadémia, Eto FC 1-4.
1: Csinorban 3 meccset nyert a Győr, és amikor a Ferencváros kiesett az Európa Ligából és megnyerte az elmaradt meccsét a 30. forduló előtt, így nézett ki a tabella. A Ferencváros és a Győr azonos pontszámmal 59-59-el állt az élen. A Ferencvárosnak egy győzelemmel többje volt, és tudjuk, hogy a kiírás értelmében azonos pontszámnál a több győzelem rangsorol. Tehát 59-59 pontja volt ennek a két csapatnak, míg a Debrecennek, amely a harmadik helyen állt ekkor, 13-mal kevesebbje, negyedik volt az Alegerszeg 45-tel, ötödik a Paks 44-el, hatodik pedig a Kisvárda 40 ponttal. És ekkor 2026. április 19-én találkozott a bajnokságban harmadszor a két versengő fél. Régóta várt igazi bajnoki döntő volt a Győr és a Ferencváros között Győrben.
4: Ismerkedjünk meg a találkozó főszereplőivel, viszont majd csak azután, hogy Bembo Ali középre teszi a labdát, ott egy óriási sakkpat helyzet, a felső lécet is érinti Enzsi próbálkozása, mindez történik a második percben, a bal oldalról jön egy középreadás, és a győri támadó 15-16 méterről telibe találja, illetve hát nem telibe találja, mert egy picivel fölöttem, egy súrolja a felső lécet is.
5: Jön egy győri beadás, sőfejezés, egy hatalmas védés. Atyavilág, mekkorát védett Dibusz. Hát Dibusz Dénes egyelőre azért a mérkőzés egyik legjobb ezzel a védésével. A 18. perccel járunk. Sőfejes, Dibusz bravúr.
4: Bembo Ali, Schön jön középen, Bembo Ali ellövi, és kapufa! Dibusz valami fenomenális bravúrral, jobb kézzel még hozzáér ehhez a lövéshez, és a jobb oldali kapufán csattan a labda, így jön ki, egyértelműen több helyzete van a 20. perc végén, ezt lehet mondani a győrieknek. Osváth a jobb oldalon leviszi a szögletzászló irányába, beadás, Petrás kilép a kapujából, Korbó a lecsorgót, és egy önfeláldozó mentés bent középen, aztán Zsozefa földre kerül a 16-oson belül, még mindig a labda a Fradinál, Korbó, szép cselekkel, Korbó már a 16-oson belül, ballal visszateszi Abufani, a labda a 16-oson belül, Petrás, és most megy ki szögletre. Vitális a labda mögött, 82. perc, győri szöglette át, a 6. ebből a műfajból a meccsen. Ott a helyzet, Dibusz nagyvédés, gól Gavrics! Vezet a Győr, és nem is tudja, Bánáti, bocsánat, nem 80-as, hanem 90-es. A 6. győri szöglet meghozza az eredményt. Egy lecsorgó labdát, Bánáti az Eto cserejátékosa, egészen közelről az ötösön belülről, a hálóba tud pofozni. Előnyben tehát a Győr a mérkőzés hajrájában. És most egy ferencvárosi helyzet, Zsozef fölé! A 97. percben is van Fradi helyzet.
5: De ott ráadásul, ha jól láttam, akkor az asszisztens még Dest is jelzett egyébként, meg ott volt egy eltűnt győri játékos.
4: Itt a vége! Fussel Véle! Hatalmas lépést tesz a Győr a bajnoki cím felé, hiszen Bánáti góljával legyőzi a Ferencváros.
1: 3 pont előny a Győrnek, 3 fordulóval a vége előtt. A Fradi szurkolók nagy loki drukkerek lettek ekkor, mert igazából csak a Debrecennek volt esélye a hátralévő 3 ellenfél közül megállítani a Győrt. Arra bizonyos Debrecen-Győr találkozóra 2026. április 26-án került sor.
6: Schön, jön egy beadás. Átveszi Vitális, Vitális lassan lőhet, lassan helyzetben, és gól! Megszerzi a vezetést Vitális Milán, hát micsoda egyéni villanás után, a mérkőzés 39. percében. Schön játszotta a labdát a 16-oson belülre, és létszámban megvolt a debreceni védelem, de Vitális addig fordult, addig térült, fordult ott a 16-oson belül, amíg lövő helyzetben nem találta magát, és jobb oldalról, 5-6 méterről bevágta a jobb felső sarokba a labdát. Vezet az Eto, és az előny a bajnoki címért hajtó csapat markában most. Kicsiben elvégzik a szögletet Dzsudzsákék, visszakapja Dzsudzsák Kocsistól, beközépre Cibla, jó a figura, Kocsis az alafonalról középre emeli, ott egy fejes, de mellé száll, Mehihász. Nagy lehetőség volt ez. Bumbalohol most már ott nyargal mellette, még Stefuj is. Bumba Stefujhoz. Az alafonalról egy centerezés, magasan érkezik, kifejeli Lang, egy kapáslövés Gavrictól, ott a helyzet, Schön hagyja ki. Schön már nem tudta ellőni, őt is meglepte a labda, hogy eljutott hozzá. Szűcs beadás a Cibla felé, a túloldalon besegít, Guerrero fölé száll a fejes. De még ezek szerint Petrás beletolt, mert szöglet következik a bal oldalról. Most Győri akció, Stefuj kinn a bal szélen, jön a beadás, és a fejes nagy védés Demjintől, aztán a lövés mellé, Bembu Ali. Demjén óriásit hárított, a bal oldalról Stefuj centerezett magasan, teljesen zavartalanul a védőktől elválva tudott bólintani Bembu Ali. Megint Krpić itt a bal szélen a fél területben a játék. Elszórja Krpić, egy kockázatos mélységindításra vállalkozott volna. Jó ez a mélységindítás Langtól, Komáromi már a 16-oson belül visszagurítja. Szűcs lő, belevetődik Tóth, Kimás Tóth, újabb hatalmas mentése. Tóth Rajmond egészen elképesztő, mit védekezik ezen a mérkőzésen. Komáromi vissza, jön egy beadás most Kusnyírtól a kapu elé, egyfejes Cibla, bepattan, egyenli Cibla Flórián a mérkőzés 73. percében. Egy újabb remek jobboldali beadás Kusnyírtól, és ezúttal a fejes az a lécről a golvonal mögé pattan. Negyed óra van még hátra. A remek formában játszó Cibla Flórián pedig nem csak Miskolcon tud eredményes lenni, hanem itt Debrecenben is. Egalizál a Loki. Demjén még azért mindenkit előre küld, de hát szivárognak előre csupán a hazai játékosok. Nincs arról szó, hogy mindenki iszkolna a győri 16-os környékére. Sőt, Demjén szabadrúgását követően egy debreceni kobakról megy ki a labda, de a bedobás már nem várja meg Karakó. Egy egyes döntetlennel ér véget a mérkőzés. A labdarúgó NB1-ben a 31. forduló rangadóján Debrecen Eto tehát 1-1.
1: Egy pontra csökkent a Győr előnye, mert a Ferencváros megverte a Paksot. Aztán az utolsó előtti fordulóban a Győrnek kötelező volt nyernie otthon a már kiesett Diósgyőr ellen.
7: Idő Rádmanovács fejelte rossz helyre, Szőke pedig 17 méterről lőtt bombáját nem tudta hárítani Popovics kapus. Nagy góllal szerzett vezetést a Barcika. A 38. percben Schusternek volt egy lehetősége, komoly kontrát vitt végig a Barcika, de Schuster jócskán mellé lőtte. A 45 plusz 2. percben Barcika lőtte a második szögletét, Deutsch ballábbal betekert labdája nagy zsombor fejét megtaláltam, ő pedig a kapuba bólintott 2-0. A második fél időben egészen sokat cserélt Révész Attila Kisvárda vezetőedzője, Bíró és Novotny jó cserének tűnt, és Bíró is próbálkozott többször, sőt Novotnynak volt egy beívett labda, amit nem tudott egészen jól rábólintani a kapura, de egyébként a 63. percben Bíró beívelését be tudtad fejelni Novotny a kapuba, így tehát 2-1-re kialakult a végeredmény. Hatalmas lejtőben egyébként a Kisvárda, ez most már sorozatban a 7. nyeretlenül megvívott bajnoki sorozat, amit magáénak tudtat Révész Attila csapata. Az viszont örömhír a már biztos kieső Kazincz Barcikának, hogy megszerezte az első hazai győzelmét itt a DVTK arénában, és szép búcsút adhatott a szurkolóknak itt az otthoni környezettől. A végeredmény tehát Kazincz Barcika Kisvárda 2-1.
1: Na és akkor jöjjenek a nagy tételbíró mérkőzések. A forduló előtt a Győri Eto volt az első helyen, egy ponttal előzte meg a Ferencváros csapatát, így a győriek egészen pontosan tudták, hogy ha hátralévő két találkozójukat megnyerik, akkor 2013 után ismét magyar bajnoki címet szerezhetnek. Szombaton a Diósgyőr csapatát fogadta a Győr, azt a gárdát, amely már a Kazincz Barcikához hasonlóan elbúcsúzott az első osztálytól.
8: Egy Eddo idézettel üzent az Eto szurkoló tábor a csapatnak. Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapuj előtt. Én ezt hozzátéve, hogy két győzelemmel lehet berúgni ezt a kaput, és hát azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen kétfajta motiváció, bajnoki cím kontra becsület, nagyjából így lehet felírni ezt a mai mérkőzést a két csapat szempontjából.
2: Pánáti cselez a ballába felé, jön át a hosszúra a labda, és Schön megszerzi a vezetést a Győrnek. A 33. percben jobb oldalon Pánáti csinál meg egy cselt, az erősebbik jobb lábáról a ballába felé cselez, a hosszú irányába adja a labdát, Schön pedig remekül előzi meg emberét, nem figyeltek a győri bal szélsőre, és ezzel az egyébként válogatott játékos a hosszú alsóba fejeli a labdát. A kapufát is érintette a próbálkozása, de jó irányba pattant a győriek szempontjából a kapufáról a labda. Vezet a győri. Most viszont kap egy remek labdát, Stefuj 16 méterre a kaputól, ott tovább teszi Schönnek, Schön bepasszolja, és középen Bembo Ali megszerzi a második győri gólt. A 44. percben, még a fél időben az öltözőbe vonulás előtt megduplázza előnyét a Győr az Eto Parkban. 2-0-ra vezet most már a bajnokaspiráns a DVTK ellen. Kihúzódik ide most a bal szélső hátvéd pozíciójába egészen, és Macsó pedig följebb tolódott egy eladott labda, Bembo Ali Schönhöz passzol, eldöntheti a mérkőzést is Schön, és meg is teszi talán, bár még nagyon sok hátra van, de a harmadik győri találatot is Schön Szabolcs jegyzi. 3-0-ra vezet a Győr, alig telt el 2 perc a második félidőből, amikor egy felelőtlenül eladott labdát követően Bembo Alihoz került a labda, és aztán ő pedig remekül tálalt Schön elé, ő pedig a kapujából kiérkező Bánhegyi mellett okosan a hosszú, tehát a bal alsóban gurította a labdát. 3-0-ra vezet a Győr.
8: És mellette már, mint bíró mellett, Bumba a jobb oldalon. Be lehet adni, be is adja. Bembo Ali elmegy, Schön akár a harmadikat rúghatja, inkább kiteszi, egy visszacsel, és ott a negyedik győri gól. Ez egy öngól volt, és ha jól látom, Stefuj ballal kapura rúgta, hogy melyik Diós győri játékosról pattan be, azt most innen nehéz megmondani, de az biztos, és azt mutatja, itt Olasz Gergő kollégám valószínűleg a visszaérkező Farkas Ruberről, hát nem egy szerencsés bemutatkozás, de hát ez az éve a Diós Győrnek. Hát erről szól szinte a bal szerencséről. 4-0-ra vezet az Eto a Diós Győr ellen, és az már egészen biztos, hogy az utolsó pillanatig, ha csak holnap az Újpest le nem győzi a Ferencvárost, egy nagyon izgalmas labdarúgó NB1-et láthatunk. 4-0-ra vezet tehát az Eto a 67. percben. Az Eto tartja az előnyét ezután a mérkőzés után is, a tabellán ugyanis hazai pályán 4-0-ra legyőzte a Diós Győr együttesét.
1: Hát a két fontos találkozójából a Győr az elsőt megnyerte, a Diós Győr ellen folytatás majd 2 hét múlva, hiszen akkor ér véget a bajnokságunk. Folytassuk a visszajátszást 2026. május 4-én egy olyan meccsel, amely mindkét csapat számára nagyon-nagyon fontos volt a bronzérem szempontjából. Paks Debrecen, a Debrecennek 3 pont előnye volt a Pakssal szemben, vagyis döntetlen esetén jó pozícióba került, győzelem esetén megszerezte volna a bronzérmet, ellenben Paksi győzelem esetén szinte biztos, hogy a Paks lesz a bronzérmes. Ezt hallgassuk meg, hogy milyen volt az igencsak paprikás Paks Debrecen találkozó.
2: Közben Hán kap egy labdát a 16-oson belül, oda is pörögeli a labda, és egy debreceni kezet is érintett egyelőre, úgy néz ki, de a játékvezető mondja a játékosoknak, hogy nyugodjanak meg egy kicsit, az is lehet egyébként, hogy Hán már lesene tartózkodott akkor, amikor jött az irányába a hosszú indítás, minden esetre 11-est nem ítélt a játékvezető, egyébként a mai mérkőzés bírója Bognár Tamás lesz, a két asszisztense Belica Bence Péter, valamint Szalai Dániel, a tartalék játékvezető Kovács Imre és a teljesség igényével élve Berke Balázs foglal helyet a videóbíró szobában, akinek az asszisztense majd Húzás Balázs lesz. 2 BB tehát a videóbíró szobában, 1 BB a stúdióban, de most inkább Szalai Kristófhoz.
9: Azért olyat nem tudom, hogy látott-e már valaki, megérte már valahol, hogy 12 másodperc után kezdezés miatt 11.
1: Ez volt május 2-án, és az utolsó fordulóra 2 hetet kellett várni, mert május 9-én kupadöntő volt, Ferencváros Zalaegerszeg, így május 16-án a zárófordulót 1 pont előnnyel váró Győrnek nyernie kellett Kisvárdán, és akkor nem kellett számolgatni, nem kellett telefonálni, akkor meg volt a bajnoki cím. Meg lett a bajnoki cím, kiderül a következő percekből.
8: Idegenben, de mégis otthon, hiszen legalább 1500-2000 győri szurkoló jött el ide a Kisvárdai stadionba, hogy segítse csapatát a bajnoki cím megszerzésében 1963, 1982, 83 és 2013 után, és a 13 mint szám, mint szerencse szám most is él, hiszen 13 év után lehet újra bajnok a győri együttes itt 2026-ban. A kezdőknél
10: Szegednél mindössze annyi változás van, hogy Csinger ugye nem került a csapatba, ott van viszont Miangé, a győriek tulajdonképpen a legjobb összeállításukban lépnek pályára, és el is kezdődött a találkozó. Itt pedig egyelőre azt látjuk, hogy a második percben a Kisvárdánál van többet a labda, ők próbálják beívelni középre, azt megpróbálja kifejelni, ott Kripics, ez sikerül is, de nem sokáig, hiszen a kisvárdai játékos már a 16-osnál megszerzi, és gyönyörűen cselezget, akár lőhet is 16 méterre, nagy helyzet, és Petrásnak kellett védenie, de kipattanott megint Petrás! Két óriási zicserrel kezdett a Kisvárda, egyelőre úgy tűnik, mintha a várdaiak lennének motiváltábbak, aztán Nagy Krisztián lövése is lepattan a győri védőkről, Kripics pedig oldalt vált, hiszen átívelje Stefújhoz, illetve Sönhöz a labdát, Stőn a várdai térfél közepén elindulna befelé, aztán inkább kiteszi a labdát, majd kéri vissza, azt Stefújtól a 16-oson belül beteszi középre, és Bembouali góljával a 10. perc legelején az Eto megszerzi a vezetést Kisvárdán. Egy gyönyörű támadás végén Sön az alapvonalról középre tette a labdát. Popovic nem jól vetődött ki, lemaradt a labdáról, és Bembouali-nak 3 méterről már nem okozott gondot a kapu közepébe tenni a labdát. 10 perc játék után tehát Kisvárda Eto Bembouali góljával 0-1. Lassan-lassan itt is lefújja Csonka Bence, hiszen lejárt az előrejelzett 2 perces ráadás, és Miangé pedig mutatja Petrásnak, hogy jöjjön. Csonka Bence meg azt mutatja Petrásnak, hogy ne jöjjön, ugyanis lefújta az első péridőt, azaz 45-22 perc játék után Kisvárda Eto Bembouali 10. percben szerzett góljával 0-1. Egy fél lépést tett az Eto az 5. bajnoki címe felé. 85. perc, továbbra is 1-0 az Etónak, kontrázott egy Eto szögletből a Kisvárda, és amiről már többször beszéltünk, Petrás megvalósította, úgy jött ki, hogy kirúgta a stadionból konkrétan a labdát, úgyhogy Kisvárda bedobással folytatódik. 86. perc, Eto Kisvárda 0-1. Azt már nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, ahogy szoktuk ezt mondani, ezt már csak a játékvezető tudja megmondani, hogy mikor lesz vége ennek a találkozónak, hiszen most már a 3. perc is a vége felé közeledik az előre jelzett hosszabbításnak, és Petrás az, aki el fogja végezni a szabadrugást, mindenkit előre küld, mindenki mutogatja már az óráját a győri kispadon is, mindenki mutogatja az óráját a kisvárdai kispadon is, hogy az bizony csak ellenkező előjellel mutatja Csonka, hogy jöhet a kirúgás, tehát a varvizsgálat is befejeződött, hiszen ez azt jelenti, hogy nincs 11-es ebből a helyzetből. Közel volt egyébként Csonka Bence, és jól látta, hogy mi történt. Tóth a mérkőzés egyik legjobbja, Petrás felrúgja a labdát, és bajnok a Győr! Bajnok az Eto, miután egy durra nyert Kisvárdán. Kisvárda Eto FC 0-1, az 5. bajnoki címét szerezte meg 1963, 1982, 1983 és 2013 után, azaz 13 éve elteltével az Eto FC csapata.
1: A 2025-2026-os labdarúgó első osztályunk akkor úgy hívták, hogy Fizliga, végeredménye bajnok a Győr 69 ponttal. Ezüstérmes és kupagyőzelme miatt Európa Liga induló a Ferencváros 68 ponttal. Harmadik a Paks 53-mal, negyedik a Debrecen szintén 53-mal. Ötödik az Alaegerszeg 48-al, hatodik a Puskás Akadémia 46-tal. Hetedik az Újpest és nyolcadik a Kisvárda, valamint kilencedik a Nyíregyháza egyaránt 40 ponttal. Tizedik az MTK 38-al és kiesett a 11. helyről a 28 pontos Diósgyőr, illetve a 12. helyről a 22 pontos Color City Kazincbarcika csapata. Nyugodtan mondhatjuk azt, amit az elején mondtam a műsornak. Meghalt a király, éljen a király! A 2025-26-os szezonban a Győr letaszította a trónról az örökös hazai uralkodónak tűnő Ferencvárost. A trónra lépő vidéki gárda útját elevenítettük fel a csúcsig az elmúlt 2 órában. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz nevében is megköszönöm a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Bánhindi Farkas Petra, aki 678 cm-es egyéni csúccsal teljesítette a birminghami augusztusi atlétikai, a szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság szintjét, tehát ott lehet. De nem egyedül jöttél, itt van a férjed Bánhindi Bence, és majd vele is beszélgetünk. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Petra, kezdjük azzal, hogy 2023 után, a legutóbbi egyéni csúcsod után, hogy alakult ez az egy centis javítás? Készültél rá? Mennyire voltál már esetleg lelkileg gödörben? Hogy élted meg az elmúlt időszakot?
2: Hát ugye 23-ban ugye sikerült ilyen 677-et ugranom, ugye avval kijutottam a budapesti világbajnokságra. Azt következő évben igazából a szezon elején egész jól sikerült, ott ugye sikerült 674-et ugranom, viszont utána nem igazán sikerült ezt a szintet tartani és kihozni belőle a maximumot. Így ugye a szabadtéri világbajnokságra nem sikerült kijutnom, nem sikerült elég pontot szereznem, ami így lelkileg azért eléggé meg is viselt. Voltak mellette nyilván háttértényezők is, és utána, hogy volt egy kis gondolkodási időm, meghoztam egy olyan döntést, hogy edzőt váltok, hogy nekem szükség van, igen, van új ingerre, és tényleg új motivációra, és nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, de úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy én ki tudjam hozni magamból a maximumot, és fejlődni tudjak, ahhoz változtatnom kell, és ki kell lépnem a komfortzónámból, és ezért is lett ez az edzőváltás.
1: És ami... klubváltás együtt, tehát Honvéd
2: hát
1: BHS-ében MTK?
2: A klubváltás az már 25-ben is az MTK volt, tehát hogy már 24 után, az olimpia után ugye átmentem az MTK-ba, és arra ugye egy évre rá ugye váltottam ugye Szabó Dezsővel való közös munkára, és azt kell mondjam, hogy nagyon hamar összecsiszolódtunk, és nagyon jól is mennek a közös munkák, és ennek az eredménye is azt szerintem, hogy már tényleg itt a szezon elején sikerült bebiztosítanom az EB-n való indulást.
1: Hogy lehetne megfogalmazni Szabó Dezső titkát, aki most úgy próbálom fejből, a splitti EB-n 1991-ben 10 próbában szabadtéri EB ezüstérmes volt, tehát ez egy nagyon komoly eredmény, de hát most ez önmagában ettől még nem lesz jó edző valaki, viszont neki több komoly tanítványa is van, szóval mi lehet az, amit ő másképp csinál, hogyan közelít egy most már feleséghez, tulajdonképpen egy olyan feladat ez, ahol nyilvánvaló meg kell bízni a másikban, illetve hát, hogy is mondjam, csak a váltás után neki kvázi bizonyítani kell, hogy ő tényleg hozzá tud valamit tenni, hát most tudott.
2: Igen, nyilván neki is egy kicsit az elején nehéz volt, mert ugye mostanában leginkább több próbázói voltak, ugye Krizsán Széni, Nemes Rita voltak, ugye nála volt ugye Gulyan Anasztázi, és ugye később sprinterből távolugrott, tehát ugye a távol területén is bizonyított, és neki is nehéz volt kicsit átállni arra, hogy nem csak több próba felkészülés, hanem ugye akkor most már van egy távolugró, tehát egy távolugró felkészülés is kell, de azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült tényleg az egymásra hangolódás, nagyon sokat beszélgettünk az én korábbi edzéseimről, ő mit gondol, és nagyon jó az, hogy tényleg mindent megbeszélünk, úgymond együtt is tervezünk, és szerintem tényleg ez a kulcsa, hogy a személyisége is, az, hogy a versenyekre is mennyire nyugodt és mellette motiváló, ez nekem nagyon nagy segítséget jelentett.
1: Milyen célt határoztatok meg, amikor megtörtént az edzőváltás, tehát akár eredményben, akár mentálisan, minden területen?
2: Azt tűztük ki célul, hogy mindenképpen szeretnénk az EB-re szinttel kijutni, és nagyon örülnénk neki, hogyha ezt minél előbb sikerülne. Ezt tényleg sikerült is, mert a harmadik versenyemen sikerült is megugrani. Ugye Cipruson versenyeztem előtte 2 nappal, és onnan jöttem haza, és nem is éreztem magamat annyira frissnek, így mint az előtte való 2 versenyen. Ezért is nem is azt mondom, hogy meglepetés volt, de egy nagyon jó visszacsatolás volt annak, hogy 6 ugrás után egy késői esti hazajövetellel másnap tudok egyéni csúcsot ugrani, és ugyan voltak belépett ugrások, de azok is nagyon jó ugrások voltak, és ez tényleg nagyon nagy pluszt adott, és utána rá 4 napra megint tudtam 660 fölött ugrani, ami szintén azt jelenti, hogy nagyon jó az edzés, amit elvégeztünk, nagyon jó a forma, és tényleg ezt kell szinten tartanunk.
1: A 660 centi nemzetközi versenyeken, akár egy szabadtéri atlétikai EB-n, az hol mozog, milyen határ lehet? Nyilván tudom, hogy versenye válogatja, de azért nem mindegy, hogy 630-at ugrik egy ember, vagy 660 fölött.
2: Hát ha a két évvel ezelőtti EB-re gondolunk, ha jól emlékszem, a 60 az már nagyjából elég volt, de
1: a döntőbe
2: jutáshoz. De mi is úgy számolunk Dezsővel, hogy tényleg jó lenne egy ilyen 60, inkább lehet, hogy 65 plusz, ezt tényleg nyilván versenye válogatja, de ha már mondjuk 65 fölött tud ugrani az ember, akkor az talán már azt lehet mondani, hogy a 12 az biztos továbbjutás lehet.
1: Még egy kicsit majd most itt Bánhidi Farkas Péter a távolugróval beszélgetünk erről a budapesti MTK pályán megtartott ugróversenyről, ahol sikerült az egyéni csúcs és kijutni a szabadtéri atlétikai EB-re, de akkor Bencéhez is fordulok. Bánhidi Bence a férj, aki edző is lehetne, de nem az vagy. Hogy oldjátok meg, hogy ne szakmai beszélgetések legyenek otthon?
3: Köszönöm szépen a meghívást, köszönjük szépen. Hát ezt úgy oldjuk meg, hogy igazából a sport azért elég sokrétű, és van egyéb sok sport, ami minket így lázban tud tartani.
1: Most a foci VB?
3: Például a foci VB, például a horgászat, például egyéb hobbik, van egy nagyon aranyos kis törpeuszkárunk, illetve például nagyon szeretünk legózni is, ilyen nagyon egyéb olyan dolgok, ami nagyon más, mint a sport, és ki tudunk kapcsolódni azáltal, hogy ne csak kimondottan az atlétika, és ne csak feltétlenül a sport berkein belül forogjon az agyunk, tehát kell az olyan bizonyos kikapcsolódás, ami teljesen más.
1: Hát ezek közül majd a horgászatra rátérünk, de azt hiszem, hogy inkább csak a beszélgetés végén, mert úgy emlékszem, hogy erről azért nagyon komoly történeteitek vannak, főleg Petrának, de ezt majd ő elmeséli. Mit láttál abból, hogy kicsit azért válságba került Petra, akkor, amikor nem jutott ki a tokiói tavalyi szabadtéri világbajnokságra, és tényleg kellett a klubváltás után még egy edzőváltás is?
3: Én azt láttam, hogy ott is viszonylag a szezon elején egészen, ott is talán egy a harmadik, negyedik verseny körül jött az a 674-es ugrás, amivel úgy egészen jó kis önbizalmat kapott, hogy ebbe akkor úgy lehet még, mert a szezon eleje volt. Aztán valahogy nem voltak szerencsék a versenyekkel, tehát gondolok itt arra, hogy elment külföldi versenyre, nem voltak jók a körülmények, rossz idő volt, és nem jött olyan eredmény, amivel lehetett volna így tovább pontot gyűjteni, vagy akár kvalifikálni, és aztán valahogy ezek így jöttek egymás után. Nem igazán jöttek szerencsésen a versenyek, és aztán ez egy idő után én úgy láttam, hogy megcsinálta az edzéseket, de az elvégzett edzésmunkára is egy kicsit rányomta úgy a bélyegét, kicsit szerintem önbizalmat is vesztett így a szezon vége felé, amikor már megint az volt, hogy mint az előző években is, hogy állandóan rohangálni kellett így a kvalifikációs pontokért, a kvalifikációért magáért, és igazság szerint az elmúlt években is, mióta az U23-as EB-t megnyerte 21-be. Azután gyakorlatilag folyamatosan mindig arról szóltak a felnőtt világversenyekre való kvalifikációk, hogy az utolsó utáni pillanatig rohangálni kellett a pontokért, és én azt gondolom, hogy ez nyomta rá igazán a bélyegét a felnőtt eredményességre, mert mire oda került, hogy eredményt elérni a felnőtt adott nagy világversenyen, addigra mind mentálisan főleg, de fizikálisan is elfáradt.
1: Úgy képzeljük el, Petra, ezt, hogy így begörcsöl az ember, tehát, hogy jönnek az edzések, nem tudom, egy edzésen esetleg jobban megy, aztán a versenyen csak nem jön össze, ilyen körülmény, olyan körülmény, így fúj a szél, úgy fúj a szél, hideg van, esik az eső, és akkor egyre jobban megvisel, és ebből nehéz kitörni?
2: Hát amúgy nagyjából igen, tehát nyilván, ha az ember elkezdi jól a szezont, akkor úgy megvan az önbizalva, és úgy azért várja is magától a jó eredményeket, és amikor úgymond sorba jönnek a rossz eredmények, nem jönnek ki, akkor egyre inkább megkérdőjelezi saját magát, hogy de hát elvégeztem az edzést, megcsináltam mindent, az edzésmutatók jók, azért jól kezdtem a szezont, hogy mégis mi történik, és belekerült, vagy én is belekerült egy olyan ilyen negatív spirálba, hogy egyszerűen hiába volt meg a motiváció, hogy ki szeretnék jutni a VB-re, vagy a GB-re, vagy bárhova, egyszerűen olyan görcs volt mindig rajtam, hogy ez az úgymond teljesítménykényszer, hogy nekem akkor is ezen a versenyen pontot kell gyűjtenem, eredményt kell ugranom, ahhoz, hogy kijussak, hogy pont ezért a görcsösség miatt nem jöttek úgy az eredmények.
1: Hány versennyel készültök edződdel Szabó Dezsővel erre bizonyos augusztusi Európa-bajnokságra, ami augusztus közepén lesz nagyjából, majd Birminghamben?
2: Hát még nagyjából, ha jól számoltam, még két verseny biztos lesz, a Gyulai István Memorial és az országos bajnokság, az biztos.
1: Tehát júliusban, július 14-én kedden.
2: Igen,
1: a szokásos
2: 14-én.
1: Gyulai Memorial és július
2: és
1: végén.
2: 25-26 pedig az országos bajnokság. Ez a kettő biztos.
1: És lehet, hogy elég is ennyi? Tehát, hogy megvan a szint, jó formában vagy...
2: Lehetséges,
1: Bence
2: bólogat, hogy elég is.
1: Azért azt elárulom a hallgatóknak.
2: Igazából lehet, hogy elég is. Majd nyilván meglátjuk, hogy mint alakulnak a dolgok, esetleg kapok-e valahol olyan nagyobb meghívást, ami miatt érdemes lesz esetleg utazni, de ez a kettő az, ami biztos.
1: Mennyire fárasztó, hogy viseled meg, vagy hogy éled meg, és hogy mennyire visel meg az, amikor sokat kell utazni? Most így akkor az anyagilag lehet, hogy jól jön, de nincs egy ilyen kényszerérzet, hogy mindenképp el kell menni valahova.
2: Igen, azért ez egy megnyugtató érzés, hogy most már nem kell a pontokat hajháznom és küzdenem, hanem tényleg nyugodtan edzhetek. Most így ezt a június hónapot, ezt így igazából június így 19-ig egy kis versenydömpinget csináltunk, ott egész sok verseny volt így egymás után egész sok utazással, de ezt pont azért is csináltuk, hogy mivel hogy megvan a szint, így nyugodtan lehet versenyezni, és tényleg a verseny a legjobb edzés, és akkor így próbálgattuk a dolgokat, hogy mit hogy, és most meg már tényleg lehet újra az edzésre fókuszálni.
1: Mondtam azt, hogy visszatérünk még erre a budapesti versenyre, ahol meglett a 678 cm. Itt a Nemzeti Sportrádióban Bárnidi Farkas Petra távolugróval beszélgetek. Az első ugrás, amikor összejött, hogy 660 centi, akkor érezted, hogy na, ez a te napod?
2: Igen, igazából ott nyugodtam meg, hogy az érzés, ami melegítésnél volt, hogy fáradt vagyok, oké, megvan a fókusz, de nem érzem azt, hogy annyira fejben friss lennék, és tényleg úgy robbannék. És így ezt a melegítésnél, meg azért az első ugrásnál is éreztem, hogy 60, de és így, mondom, úristen, ez így. Hát mondom, úgy érzem, hogy nagyon izomláz volt a lábamban, nagyon tónusos is volt, de mégis valahogy így kizökkentett az első ugrás, és mondtam, jó, hát akkor mégse jók a megérzéseim, akkor tényleg csináljuk tovább.
1: Mitől jók a körülmények? Mi kell egy egyéni csúcshoz, mondjuk időjárás szempontjából? Például, hogy ne essen az eső.
2: Nyilván a napos idő az tényleg jó. Egy kis hátszél az mindig segít. És
1: még a megengedett.
2: Igen, a megengedett hátszél az mindenképp, és tényleg a jó pálya és a jó hangulat, az szerintem az elengedhetetlen a jó eredményhez.
1: Te szereted akkor ezek szerint a Lantos Mihály sporttelepet, mert ugye azért ez az elmúlt évek egyik ilyen üde színfoltja, mondjuk az elmúlt 5-6 évben, amikor az ugye a felújításra került, megújult, most már úgy jó oda menni, többször jártam én is arra, tehát hogy mindenképpen feldobja az embert, nem egy olyan, hát most nem tudok jobb szót mondani, nem egy ilyen lepukkant érzés van, hogy na jó, hát ide jöttünk, de ezt jobban érzitek, tapasztaltátok, tudjátok, hogy hát eleve télen például sokkal nehezebbek a körülmények Budapesten egy atlétának.
2: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy az MTK-n télen nagyon jó körülmények vannak, én szeretek is ott versenyezni, mert nagyon ritka az a verseny, hogy ott ne lennének jó körülmények. Tehát tényleg mindig egy kis hátszél van, a pálya az ugye mondó, azért az azt jelenti, hogy azért nagyon gyors a pálya, és tényleg a környezete is, meg a hangulat, amit ott a versenyeken tudnak kreálni, az tényleg elősegíti azt, hogy ott tényleg azt lehet mondani, hogy ha ott verseny van, ott tényleg jó eredmények születnek.
1: A Gyulai Memorial, amiről beszéltünk, a július 14-e, oda szeretsz visszajárni? Jó emlékek, rossz emlékek, hogy állsz?
2: vegyes. Nyilván tavalyról van egy kis rossz emlékem, de a budapesti világbajnokság miatt tényleg csak pozitívum. Tehát én nagyon szeretek ott versenyezni, és oda visszajárni is. És tényleg már...
1: Gyula, a Nemzeti Atlétikai Központ hivatalos nevén. Egyébként, ha már tavaly így szóba került, ott ugye el kellett téged hordágyon vinni, az teljesen már a múlt, ez egy pillanatnyi állapot volt? Nem itt rosszul lét?
2: Igazából teljesen sose lesz a múlt. Én nyilván nekem ott a derekamal van egy kis érzékenységem, viszont a nagyon jó gyógytornászomnak köszönhetően annyira megerősítettük ott azokat a tartóizmokat, amik ott azt szolgálják, hogy ne legyen nekem ott érzékeny, hogy ebből a szempontból, fájdalom szempontjából viszont már teljesen, de tényleg nagyon figyelnem kell rá a mindennapokban is, hogy minden edzésen a gyógytorna az előtérbe kell, hogy kerüljön.
1: A folytatásban akkor itt az idő, hogy beszéljünk a horgászatról. Milyen sztorik vannak, hogy kezdődött, tehát amikor megismerkedtetek, akkor ez már szóba került, vagy csak véletlen derült ki. Ki volt először mondjuk, hát gondolom Bence horgászni?
3: Hát igen, én nekem egész kis gyermekkorom óta így a mondhatom, hogy az életem része, így ugye a hobbim része, mert családügyileg nálunk ez egy abszolút fő-fő családi hobbi. Édesapám révén szerettem meg, de hát édesapám, a bátyám, mindannyian, édesanyám is, mindenki nagyon szeret horgászni, és amikor a Petrával elkezdtünk járni, akkor a első nyáron elvittem már horgászni magammal. Eleinte még úgy nem tudtam, mi fán terem, meg hogy is kell ezt, de aztán elég gyorsan megszerettettem vele is. Sőt, tehát most már ott tartunk, hogy most már van olyan, hogy ő fog hallat, és én nem.
1: Petra, mi ugrik be elsőre a horgászatban, mert tényleg nagyon, nagyon érdekes sztorikat meséltél meg a stúdión kívül erről, nem is biztos, hogy most, hanem korábban.
2: Először, amikor akkor elmentünk, akkor én nagyon unatkoztam. Nem tudtam, hogy mondom, ebben mit lehet szeretni, hogy ülni a parton, nem történik semmi. Mondom, ezt nem hiszem el. És ahogy egyre többet jártunk, ugye nekem is lett saját felszerelésem,
3: engedélyem
2: is, ugye a horgászvizsgám is meglett, tehát ugye így már hivatalosan én is horgászhattam. Egyre jobban tényleg megszerettem, és találtunk Török Bálinton egy nagyon jó horgászparkot, és oda járunk már több éve vissza, és ott onnan tényleg soha nem jöttünk el úgy, hogy ne fogtunk volna halat, és a legutóbbi alkalom akkor egész sok pontyot fogtunk, és én fogtam a legnagyobbat, erre nagyon büszke voltam, 11 kilóval.
1: Utána visszadobjátok? Hogy működik?
2: Vissza, tehát mindenképpen ugye letisztítjuk, lefertőtlenítjük a száját, mert ugye ez nagyon fontos, hogyha a horgot kivesszük belőle, akkor mindenképpen fertőtlenítsük nekik, és utána a szák segítségével visszaengedjük.
3: Igen, mert ez pont egyébként egy olyan horgászpark, hogy nem is nagyon lehet halat elhozni, de amúgy is egyébként, hogyha például vadvizen horgászunk Balaton, legyen el akár folyó mondjuk, akkor általában visszaengedjük. Tehát mi ezt a sporthorgászvonalat képviseljük leginkább.
1: Petra, és mi volt akkor, amikor ott hagyott téged egyszer még a kezdetén Bence, hogy nem lesz semmi baj?
2: Ja, hát igen, ilyen történetünk is volt. Pont ő elment a pékségbe, hogy hozzon még pár péksütit, meg kávét, és ebbe voltak, ugye hát két-két bot be volt dobva, mondta, hogy semmi baj, mindjárt visszajött, 10 perc múlva itt vagyok. Jó, elment, megindult az egyik bot, jó, bevágtam neki, elkezdtem kihúzni, erre a másik bot is. Hát mondom, mit csináljak? Nagyon jó. Jó, mondom, mindenkor azt szokta csinálni Bence is, hogyha mondjuk egyedül van, hogy akkor így ott hagyja, vagy bármi, és akkor volt mellettünk egy bácsi, aki mondta, hogy hát ő szívesen segít. Jó, akkor ő kihúzta ugye a másik botot, de hát mondom, akkor még nem vagyunk bejjebb, mert ugye meg is kéne szákolni a halat, és ugye hát mindkettőnk kezébe ott volt a bot. Én hívtam Bencét, nagy nehezen így hátráltam, hogy a telefonhoz odaérjek, és mondja, hát ő épp most fizet, szóval még próbálja még kicsit tartani.
1: A szákolás az mit jelent?
2: Hát ugye az, amikor ugye már a hal ugye a parton van.
3: Parthoz közel?
2: Hát a parthoz közel, ugye... megvette az első levegőt, utána lehet ugye alányulni a hálóval, és ugye kiemelni.
1: Tehát akkor ügyes voltál, megoldottad ezt a váratlan helyzetet.
2: Megoldottuk a feladatot, ugyan a bácsi utána végül rálépett a hálóra, és eltört a nyele.
1: De nem esett bele a tóba.
2: De nem, ezt már csak utána vettük észre, amikor pakoltunk el, hogy szegény hálónak a nyelve kicsit nyaklik, de hát ennyi baj legyen.
1: És ezek után akkor Bence azt mondta, hogy akkor nyugodtan most már ott hagyhatod akár 10-15 percet bármikor Petrát, ha ezt megoldotta?
3: Abszolút mértékben, mert egyébként utána szerintem pont az a hal, amit ott nélkülem megszákolta, az volt szerintem az nap a legnagyobb hal is, úgyhogy...
1: Az is, mert ugye már előbb is mondta Petra, hogy a pontyok közül is ő fogta a legnagyobbat, tehát van érzéke hozzá.
3: Van, abszolút.
1: Ez már nem csak a szűzkéz szerencséje, hanem most már nem, sokat
3: ez már nem, ez már nem. Most már ő válasz magának, csalít, hogy mit rakjon föl, stb. Úgy.
1: És hogy van az az érzés, amivel kezdted, hogy most akkor már nem ez jár a fejedben, hogy hű, hát itt ez egy dögunalom, és akkor ezt miért csináljuk?
2: Nem, most már igazából nagyon élvezem is.

0: Forma 1-es autók, meg hasonlók. Nekem vannak Lego virágaim, amikor a Párizsi olimpiára kijutottam, akkor megkaptam az Eiffel tornyot Legóból, az a legnagyobb Legónk otthon.
1: Ez akkor egy-két órát mennyi ideig tart, míg összeraktok egy ilyet?
0: Hát,
1: Mert ehhez is kell egyfajta érzék, megérzés.
0: érzék, amúgy szerencsére nagyon, az Eiffel tornyot nagyon-nagyon gyorsan lehetett rakni, de pont azért, hogy meglegyen ez a kis élvezet, direkt úgy raktam ki, hogy pont az utolsó zacskót, mielőtt kiutazunk az olimpiára, azelőtt legyen körülbelül valahogy kész. Hát akkor azt szerintem, hogy nagyjából egy 3-4 hétig szerintem így nagyjából
2: Hát
0: így
2: azért raktuk egy három
0: rakosgattam,
2: hétig, igen.
0: de
2: Igen.
0: igazából lehetett volna többet is, csak nyilván az edzések mellett azért 5-6 órára leülni, legózni nem mindig szerencsés.
1: És ez úgy képzeljük el, hogy úgy működik, hogy akkor megy az ember, akkor várja már, hogy na most hazaérek, és akkor folytassam, vagy azért ez nem ennyire ilyen direkt, hanem ha 2 napig nem nyúlsz hozzá, az se baj. Mert én azt tudnám elképzelni, hogy ha már csinálom, akkor alig várom, hogy haladjak meg, befejezzem.
0: Volt olyan Lego, amit tényleg egy nap alatt kiraktam, mert egyszerűen annyira már azt akartam, hogy kész tegyen, hogy csak azért is raktam, ha este 11-ig akkor is, de ezt befejezem. De vannak olyanok, amivel szeretek egy kicsit ilyen türelmesebb lenni, hogy tényleg kielvezni ezt a pillanatot, hogy jó, akkor pár óra, egy 2-3 óra csak kikapcsolódás tényleg, és ez így mentálisan is tényleg jót tesz.
1: Ha már mondtad az olimpiát, akkor nézzünk előre. 2028 Los Angeles, szoktál erről is tervezni? Akár Szabó Dezsővel, akár a férjeddel Bencével, vagy ez még odébb van? Szerintem nincs olyan messze, hát 2026-ot írunk.
0: Most már nincs olyan messze, mindenképpen amikor leültünk Dezsővel beszélni, akkor 28-ig nyilván mind a ketten tervezünk, tehát hogy addig húztuk meg úgymond az első így határt, hogy akkor addig építjük a dolgokat, és úgy építjük fel a 26, 27, 28-as évet, és utána meg majd meglátjuk, hogy fognak történni, hogy jönnek az eredmények, hogy sikerül az olimpia, előtte ugye a világbajnokság, szóval nagyon sok tényező fogja befolyásolni, de 28-ig mindenképpen tervezünk.
1: Ez egy plusz motiváció, hogy a tavalyi világbajnokságra a Tokióban nem jutottál ki? Hogy a következőn ott legyen, nyilván ez a következő lépés az EB után az olimpia előtt.
0: Mindenképpen, és talán ebbe az a leginkább, ami motivációt ad, hogy tényleg most már tudjam stabilan a 60-70 fölötti eredményeket, mert azt gondolom, hogyha ezek megvannak, és megvan hozzá az önbizalom, ami azt érzem, hogy amúgy most nagyon, nagyon is megvan, akkor ezek azok a kis apró kis nüanszok, amik kelleni fognak ahhoz, hogy ne kelljen azon görcsölnöm, hogy pontot kell gyűjtenem.
1: Hát pontgyűjtés az mindig egy nehéz feladat. Legvégül azt áruld el, hogy tulajdonképpen itt a sok nehézség után, a sok cél közepette a klub és edzőváltás mellett, mi az, ami téged minden reggel arra ösztökél, hogy felkelj, és még ebben a kánikulai hőségben is, hát nyilván nem délben mész ki edzeni, de hát még este 7-kor is néha elviselhetetlen a meleg most éppen, vagy épp télen, amikor talán még nehezebbek a körülmények.
0: Szerintem azok az eredmények, amiket akár fedett pályán, ugye 60 méteren az egyéni csúcs, most ugye távolban az egyéni csúcs, az mindenképpen arra ösztökél, hogy tényleg minden edzésbe keményen beleálljak, és tényleg kihozzam edzésre is magamból a maximumot, de nagy segítség a csoport, hogy vannak mellettem fiatalok, korombeliek, akik tényleg ők is ugyanúgy küzdenek az edzéseken, és tudjuk egymást motiválni, egymást húzni, és nem az van, hogy egyedül kell az edzésekkel megbirkóznom, hanem az egyes résztávos edzéseknél ugyanúgy nekik is ugyanúgy szorul esik, mint nekem. És így úgymond közösen szenvedünk, de tudjuk, hogy a jó cél érdekébe szenvedünk, hisz hogyha edzésen úgymond ezt a fájdalmat el tudjuk viselni, akkor ez lesz a kulcsa annak, hogy jó eredményt tudjunk elérni.
1: Ha csak annyit mondok, hogy álmom, akkor hogyan folytatod? Akár az élsportban, akár a családdal, bármilyen területen szintén.
0: Talán ami így a legközelebb van, az az, hogy szeretnék az Európa-bajnokságon döntőzni.
1: Az a legjobb 12 közé jutás?
0: Hát leginkább a legjobb 8 közé mindenképp.
1: Ott ugye, ha nem változtak a szabályok, akkor az első 3 sorozat után marad a mezőny.
0: Marad 8.
1: 8, tehát 4-en kiesnek.
0: Igen.
1: Hát legyen így.

0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Bánhidi Farkas Petra, nem olyan régen, a közelmúltban 678 centit ugrott távolugróként egyéni csúcs, és a birminghami atlétikai, szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságra ezzel kvalifikálta magát. Kijutott az MTK sportolója, férje Bánhidi Bence, és itt volt a stúdióban, a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsoltot hallották.
1: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Spanyolország és Belgium is a 8 közé jutott a labdarúgó VB-n. Létrejöhet az ügynök akták felülvizsgálatát segítő tanácsadó testület. Napos meleg idő lesz. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
2: Spanyolország és Belgium is a 8 közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország a csereként beálló Mikel Merino 91. percben lőtt góljával 1-0-ra legyőzte Portugáliát, míg Belgium magabiztosan 4-1-re verte az egyetlen még versenyben lévő társházigazda Egyesült Államok válogatottját, amely így búcsúzott a VB-től. A 8 között pénteken Spanyolország Belgiummal csap össze. Ma 18 órától a címvédő Argentina Egyiptommal találkozik, a 8-ad döntő pedig a 22 órakor kezdődő Svájc-Kolumbia meccsel zárul. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A továbbjutását már korábban kiharcoló magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70-re nyert Belgium ellen Székesfehérváron. A világbajnok is elejtező első csoportkörének 6. utolsó fordulójában. A csoport másik meccsén Franciaország-Finnország 98-69, amelyeink így 3 győzelmet visznek az augusztus végén kezdődő következő körbe, amelybe Franciaország és Finnország mellett még Észtország, Szlovénia, valamint Svédország csatlakozik. Stoller Fanni a horvát Mate Pavic-sal elődöntőbe jutott a wimbledoni teniszbajnokságon a vegyes párosok mezőnyében. Miután a negyed döntőben 2 szoros játszmában bizonyult jobbnak egy brit-amerikai kettősnél. Stoller ma még az amerikai Ézsia Muhammad oldalán a 8-ad döntőben is pályára lép az első helyen kiemelt amerikai Taylor Townsend és a cseh Katerina Sinyakova ellen.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a már most záruló 2025-26-os tanévre sem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül 2 civil szakértőt az ellenzéki pártok delegálhatnak. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása. Jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Hozzátette, az új megválasztott köztársasági elnök az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig tölthetné be a tisztséget. Kibővített formában teszi közzé késési statisztikáit a MÁV, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a vonatok ettől még nem lesznek pontosabbak, de a problémák átláthatóbbá válnak. A cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak kijavítása. Újabb 5000 felhasználó próbálhatja ki a MOL-Bubi közösségi bringarendszer új generációját Budapesten. A BKK a tesztelésre azokat várja, akik érvényes Budapest Go bérlettel rendelkeznek, vagy az elmúlt 2 évben éves vagy fél éves MOL-Bubi bérletet vásároltak. A társaság összesen 2500 klasszikus és 800 elektromos rásegítésű járművet állít majd forgalomba. A kapacitás a későbbiekben tovább nőhet.
1: Közlekedés.
2: Az M5-ös Röszke felé az M0-es csomópontja után baleset történt. A 25-ös kilométernél a leálló sávot foglalják el a sérült járművek, de a torlódás így is 2-3 kilométeres. Távolabb Őrkénynél a 48-as kilométernél kátyúzás miatt lezártak egy sávot, 5-6 kilométeres az arra szóló kocsisor. Aztán Lajosmizse és Kecskemét között a szalagkorlátot javítják, a 73-as és a 74-es kilométer között csak a belső sáv járható. A torlódás 1-2 kilométeres. Az ellenkező oldalon Budapest felé Lajosmizse és Örkény között, a 60-as kilométernél szintén burkolatjavítás miatt zártak le egy sávot. A torlódás itt is meghaladta a 6-7 kilométert. Az érintett szakaszon hosszabb menetidővel kell számolni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 24-31 fok között alakul. Hasonló időjárás várható a következő napokban is.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Spanyolország és Belgium is a nyolc közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Győzelemmel zárta a magyar férfi kosárlabda válogatott a világbajnoki selejtező első csoportkörét. Stolár Fanni elődöntős vegyes párosban, Wimbledonban. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Spanyolország és Belgium is a nyolc közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország a csereként beálló Mikel Merino 91. percben lőtt góljával 1-0-ra legyőzte Portugáliát, míg Belgium magabiztosan 4-1-re verte az egyetlen még versenyben lévő társházigazda Egyesült Államok válogatottját, amely így búcsúzott a VB-től. A nyolc között pénteken Spanyolország Belgiummal csap össze. A kiesés után megerősítette lemondását Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya, aki 2023. januárja óta irányította a nemzeti csapatot. Ma 18 órától a címvédő Argentína Egyiptommal találkozik, a nyolcad döntő pedig a 22 órakor kezdődő Svájc-Kolumbia meccsel zárul. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A Belgium Egyesült Államok találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
2: Nem ilyen mérkőzésre számítottam, a végeredmény tekintetében igen, talán egy picivel simább a belga győzelem, mint amire számítottam, de a mérkőzés elején én pont amerikai nyomást prognosztizáltam, és arra számítottam, hogy az amerikai válogatott, ahogy ezt addig már a világbajnokságon többször bemutatta, dominánsan kezd, nagy ritmusban, nagy tempóval, nagy sebességgel nekiesik a belga válogatottnak. Pont fordítva történt, és ennek eredményeképpen az eddig a jó teljesítménnyel adós Decathlon 2 gólt is szerzett, és teljesen megérdemelten vezetett a belga válogatott. Igaz, közte jött egy amerikai egyenlítés, de az amerikai válogatott csak percekre tudta magához ragadni a kezdeményezést, így teljesen megérdemelten vezetett Belgium. A második fél időben a szokásos forgatókönyv alakult ki, az amerikai válogatott támadott, de nem volt igazából átutóerő, nem volt minőség a játékukban, igazán komoly gólhelyzetet ki se tudtak alakítani. A végén pedig elsősorban Doku és Lukaku beállásának köszönhetően a belga válogatott még szerzett 2 gólt. Igaz, kellett hozzá, hogy az amerikai válogatott hátul a védőharmadban 2 nagyon-nagyon súlyos hibát védsen, és így alakult ki a 4-1. Talán arányában kissé túlzó, de teljesen megérdemelt belga továbbjutás.
1: A mérkőzést követően a belgák kapusa, a Real Madrid légiósa Thibaut Courtois így összegzett.
3: Sok minden történt az utóbbi napokban, de mi nem foglalkoztunk a külső tényezőkkel, és bebizonyítottuk, hogy jó csapatunk van. Nem indítottuk jól a tornát, de folyamatosan fejlődünk. Ma végig remekül játszottunk, a Szenegál elleni fordítás önbizalmat adott nekünk. Azzal, hogy ott vagyunk a legjobb 8 között, elértük a fő célunkat. Számomra különösen érdekes lesz a spanyolok elleni negyeddöntő. Izgatottan várom azt az összecsapást.
1: Thibaut Courtois után a világbajnokságtól búcsúzó társházigazda Egyesült Államok labdarúgó válogatottjának szövetségi kapitánya, az argentin Mauricio Pochettino a belga játékosokat is dicsérte.
3: Látványos fejlődést mutattunk be az elmúlt egy évben, de nem mehetünk mindig csak felfelé. Előbb-utóbb mindig jönnek a hullámvölgyek. Egy évvel a világbajnokság kezdete előtt senki se gondolta volna, hogy eddig eljuthatunk a tornán. Egy olyan ellenféllel játszottunk, amely a végső győzelemért is harcba szállhat. És világklasszis labdarúgói vannak, akik többek között a Bajnokok Ligáját, a La Ligát és a Premier Liget is megnyerték. Nagyon büszke vagyok a csapatra, jól játszottunk a tornán. Tovább kell fejlődnünk, fiatal csapat van nagy potenciállal. Jól érzem itt magam, pár héten belül beszélgetünk a szövetséggel a folytatásról.
1: Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország a csereként beálló Mikel Merino 91. percben lőtt góljával, tehát 1-0-ra győzte le Portugáliát, és jutott a 8 közé a labdarúgó világbajnokságon. A mérkőzés után a spanyolok részéről Rodri mondta el véleményét a meccsről.
3: Rendkívül nehéz mérkőzés volt, hiszen egy olyan csapat ellen játszottunk, amely kiválóan védekezik, és a labdaszerzés utáni átmenetei is nagyon gyorsak. Végül a rengeteg kialakított helyzetünk gólt eredményezett. Tökéletes teljesítményt nyújtottunk a legmagasabb szintet képviselő játékosok ellen. Amikor pedig megnyílt a terület Merino előtt, akkor eldöntötte a meccset.
1: Rodri mellett a portugálok klasszisa, a pályafutása utolsó világbajnokságán szereplő Cristiano Ronaldo így összegezte a VB-n nyújtott teljesítményét.
3: Természetesen szomorú vagyok, hogy búcsúztunk a világbajnokságtól, de mindent beleadtam, a legjobb tudásom szerint játszottam, szóval nyugodt lelkiismerettel távozom. A futball ilyen. Néha nyersz, néha veszítesz, és valóban ez volt az utolsó világbajnokságom. Ám ami a pályafutásomat illeti, most van időm gondolkodni, a családommal lenni, nem akarok forró fejjel hirtelen döntést hozni. Holnap ugyanúgy fogok felébredni, ahogy ma. Mindig a legjobbamat nyújtottam. Előttem egy trófeát sem nyert Portugália, velem hármat is sikerült. A legnagyobb eredményünk a válogatottal a 2016-os Európa-bajnoki cím. Ez a trófea számomra ugyanolyan magas rangot képvisel, mint a világbajnokság. Még egyszer mondom, tiszta lelkiismerettel távozom, kihoztam magamból a maximumot. Holnap új nap virrad, és az élet megy tovább.
1: A portugálok spanyol szövetségi kapitánya, posztjáról távozó Roberto Martínez is értékelte a nyolcaddöntős mérkőzést.
3: Nagyon büszkék lehetünk a játékosainkra, szívvel, lélekkel játszottak, és úgy gondolom, hogy ez volt a legjobb mérkőzésünk a tornán. Persze az első fél időben nem volt szerencsénk a kapufával, néha pedig az ilyen apróságok döntenek. Nagyon jól védekeztünk, kellően agresszívak voltunk, de egy olyan csapat ellen játszottunk, amely a világbajnokság egyik legnagyobb esélyese. Egy kicsit több szerencsére lett volna szükségünk a kapu előtt, de ez egy teljesen kiegyenlített mérkőzés volt.
1: A portugálok szövetségi kapitányát, a távozó Roberto Martínezt hallották. Ma megkezdi szereplését az Eto FC, a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének első fordulójában. A győriek a párharc első mérkőzésén az izlandi Vikingur Reykjavik otthonában lépnek pályára. A 21 órakor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Tottenham szerződtette Sandro Tonalit. Sajtóértesülések szerint a londoniak klubrekordot jelentő csaknem 100 millió fontot fizetnek a Newcastle Unitednak az olasz válogatott középpályásért. Oliver Glasnert nevezték ki a Nottingham Forest labdarúgó csapatának vezetőedzőjévé. Az osztrák szakember az előző két és fél idényben a Crystal Palace együttesét irányította, és a konferencia liga mellett megnyerte az FA kupát, valamint az angol szuperkupát. A Nottingham az előző idényben 4 edzővel is dolgozott, és csupán a 16. helyen végzett az angol Premier League-ben.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A továbbjutását már korábban kiharcoló magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70-re nyert Belgium ellen Székesfehérváron a világbajnoki selejtező első csoportkörének 6. utolsó fordulójában. A mérkőzés nagyszünetében búcsúztatták az elmúlt másfél évtized két legmeghatározóbb magyar kosárlabdázóját, a nemzeti együttestől visszavonuló Hanga Ádámot és Vojvoda Dávidot. A csoport másik meccsén Franciaország-Finnország 98-69. A miénk így 3 győzelmet visznek az augusztus végén kezdődő következő körbe, amelybe Franciaország és Finnország mellett még Észtország, Szlovénia, valamint Svédország csatlakozik. Most hallgassuk az egyik búcsúzott Hanga Ádámot, akit Tóth Béla kért interjúra.
4: Az elmúlt egy hónapom, ez nagyon érzelmes, ugye maga az elbúcsúzásom a Badalonától is már nagyon érzelmes, hogy sikerült. Most itt vagyunk a családdal, az MK felajánlotta ezt a lehetőséget. Óriási élmény volt, rengeteg ember kilátogatott. A karrierem során nem sokszor volt arra lehetőségem, hogy a szurkolókkal ennyire közel tudjak találkozni, legalábbis itt Magyarországon. Most ez is megadatott nekem és a szurkolóknak is. Egy óriási élmény volt.
5: A magyar válogatottat majdnem 2 évtizeden át erősítetted. Milyen pillanatok jutnak azonnal az eszedbe, hogyha végig pörgeted magadban ezt az időszakot?
4: Eszembe jut az, hogy mennyi rengeteg kudarc volt. Az első 10 év az nem volt túlságosan sikerekkel tűzdelt, mondhatjuk így is. Rengeteg kudarc, rengeteg átdolgozott nyár, aminek igazából nem volt eredménye. De aztán igazából a belegondol ember, akkor meg volt eredménye, mert valószínűleg azoknak a nyaraknak és azoknak a kudarcoknak is benne kellett lenni ahhoz, hogy ez a korosztály el tudjon odáig jutni, hogy két egymás után Európa-bajnokságon tudjon ott szerepelni. Ott meg egyértelműen a 2017-es Európa-bajnokság egyértelműen egy csúcspontja volt a karrieremnek. Óriási élmény volt ott kint Romániában több ezer magyar előtt játszani, nem pedig bejutni a top 16-ot.
5: Említetted, hogy érzelmes hetek vannak a hátatok mögött a családdal. Hazajöttetek Spanyolországból. A jövőről bármit lehet-e már elárulni?
4: Egyelőre teljesen nyugodt vagyok. Sokan kérdezik tőlem nyilván, de a legjobb az, hogy egyáltalán nem vagyok döntési helyzetben. Most jelen pillanat gyakorlatban ki akarom pihenni magam, családdal akarok sok időt tölteni. A család most egy olyan változáson megy keresztül, ami nagyon nagy változás. Jelen pillanatban az elsődleges fókuszom az, hogy szeretnék ott lenni mellettük és segíteni őket, mert ők is segítettek engem az elmúlt 20 évben. És hogyha majd mindenre helyé került, és én úgy érzem, hogy még mindig ott van a vizsergés bennem, akkor fogok leülni és beszélgetni azokkal az emberek, akikkel kell, hogy esetleg hogyan tovább ismerhet a magam.
1: Hanga Ádámot hallották. Sérülése után először lépett pályára az idényben Juhász Dorka, az észak-amerikai női kosárlabda ligában szereplő Minnesota Lynx magyar válogatott játékosa, aki a török Galatasaray színeiben még az Euroliga áprilisi zaragozai hatos döntőjében szenvedett lábfejsérülést. A 26 éves erőcsatár első meccsén 24 percet játszotta a Connecticut Sun ellen, 90-89-re elveszített hazai találkozón, és ez alatt 3 pontot, 4 lepattanót és 3 gólpasszt jegyzett. A Minnesota jelenleg a nyugati főcsoport második helyén áll 15 győzelemmel és 6 vereséggel. 6 magyar csapat, 2 férfi és 4 női együttes indul az európai röplabda kupák következő idényében. A férfiaknál a bajnok és kupagyőztes Kaposvár a bajnokok ligája selejtezőjében, míg a mindkét sorozatban ezüstérmes MÁV előre a harmadik számú sorozatnak számító Challenge kupában vesz részt. A nőknél a bajnok Vasas Óbuda BL csoportkörös helye már korábban biztos volt, a kupagyőztes Békés Csaba és a bajnoki ezüstérmes Kaposvár a második számú sorozatban a CEF kupában szerepelhet, még az Extraligában negyedik helyen zárt UTE a Challenge kupára adta le nevezését, mindhárom sorozat sorsolását jövő szerdán tartják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A címvédő szlovén Tadej Pogacsár győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny tegnapi harmadik, csaknem 196 kilométeres szakaszán. Ezzel átvette a sárga trikót a dán Jonas Vingegaardtól. Tadej Pogacsár csapattársát, a mexikai Isaac del Torót méltatta, amiért az előző napon tőle kapott ajándékot viszonozta, és remekül felvezette, majd hatalmasat hajrázva megnyerte a szakaszt.
6: I can't complain. We have good chemistry between.
7: Nem panaszkodhatok, nagyon jól megvan köztünk az összhang, és talán azért is, mert hasonló típusú versenyzők vagyunk. Persze különböző emberek vagyunk, de nagyon jól megértjük egymást. Örülök, hogy mellettem van. Nagyon elégedett vagyok az egész csapattal és minden csapattársammal. Összetartó csapat vagyunk, és büszke vagyok arra, hogy ezen a Tour de France-on együtt versenyzünk.
1: Stolár Fanni a horvát Mate Pavic-sal elődöntőbe jutott a wimbledoni teniszbajnokságon a vegyes párosok mezőnyében, miután a negyed döntőben kétszoros játszmában bizonyult jobbnak a Neil Skapski-Desiree Krafcsik brit-amerikai kettősnél. A duó ma a fináléba kerülésért a Mark Polmans-Sturm Hunter ausztrál párossal játszik, de Stolár ma még az amerikai Ezsian Mohamed oldalán a nyolcad döntőben is pályára lép a női párosok között az első helyen kiemelt amerikai Taylor Townsend és a cseh Katerina Szinyákova ellen. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.

0: Balaton parton.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A jövő sztárjai.
1: A Nemzeti Sport Rádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Köszöntöm az utánpótlás sport.hu magazin műsorának hallgatóit. Én Hornyák Balázs vagyok. Mai vendégeim a röplabda sport világából érkeztek hozzánk. Itt van velem a stúdióban a sportág egyik legnagyobb ígérete, a felnőtt férfi válogatott 19 éves centere Ciclavics Dávid, illetve a válogatott másodedzője Toronyai Miklós. Szervusztok! Nem olyan régen ért véget a felnőtt férfi válogatott idei nyári szereplése az Európa Ligában. Majdnem két hónapot dolgoztatok együtt, hiszen előtte a Memza tornán is szerepeltettek, illetve talán felkészülési meccseket is játszottatok. Dávid, először hozzád fordulnék, ez már a harmadik nyarad volt a felnőtt válogatottban. Mennyire vagy elégedett a válogatott idei szereplésével, hiszen az Európa Ligában ugye 4 győzelemmel, 2 vereséggel zártatok a 12. helyen a tabellán. Mennyire vagy elégedett összességében az idei nyárral?
5: Én úgy gondolom, meg szerintem ezt többen is ezt mondanák így a csapatból, hogy szerintem most volt az egyik legjobb hangulat így a nyáron és a felkészülés alatt. Lehet, hogy ez köszönhető annak, hogy kicsit rövidebb volt a program, és így láttuk a végét, hogy mikor tudunk menni pihenni. Az, hogy most szerintem erre még mi sem számítottunk, hogy ennyire jól fogunk szerepelni így az Európa Ligába. Ott a csehekkel kezdtünk, ott kaptunk egy elég nagy pofont tőlük, ők egy elég erős ellenfél, ellenük nem tudtunk annyira feloldódva játszani, de utána szerintem ebből a hibáinkból erőt tudtunk meríteni, és utána ez kitartott a végéig.
4: Idénre annyi változott, hogy az Európa Ligát átszervezték, ugye? Tavaly nyáron az ezüst Európa Ligában döntőztetek, idénre annyi történt, hogy az arany, illetve az ezüst divíziót összevonták, és egybe szerepelt a teljes mezőny, és ennek végeztetek nagyjából a középmezőnyében. Miklós, hozzád fordulnék. Ez egy viszonylag fiatal csapat még mindig. Sokan vannak olyan fiatal játékosok, akik egy-két éve még korosztályos válogatottban szerepeltek, ilyen 19-20-21 évesek nagyjából. Azt jól gondolom, hogy most ez a csapat egy fejlődési pályán van?
6: Abszolút fejlődési pályán van, ugye Nagy Péter szövetségi kapitány döntött így, hogy fiatalosítás, illetve nyilván ezt közölte a stábbal, és döntöttük el együtt, hogy akkor induljon egy fiatalosítás, és ennek a generációnak én úgy gondolom, hogy még kell adni egy-két évet egy olyan nagyobb volumenű sikerhez talán, ami lehet egy EB szereplés. Azt gondolom, hogy egy-két vagy három éven belül ez működhet. Tényleg, ahogy a Dávid elmondta, ezt a stábban is úgy érzékeljük, hogy az idei szezon volt az, amikor látszott, hogy a srácok tényleg nagyon egybe vannak, mind a pályán kívül is. Azért az is tényleg könnyebbség volt, hogy egy másfél hónapos felkészülés volt csak. A sűrűjébe csöppentünk, ugye egy Memza tornán szerepeltünk szinte rögtön. Ez is hozzáad a teljesítményhez, hisz az előző években 3-3 és fél hónapot voltunk együtt, tehát azért az elég megterhelő egy játékosnak, mikor 10 hónapon keresztül dolgozik a klubjában, és utána szünet nélkül még egy 3-3 és fél hónapot lehúz, és utána feltöltődésre, nyaralásra lényegében egy hét vagy 10 nap van, úgyhogy biztos, hogy ez is közrejátszott, de mint mondottam, tényleg mi is úgy éreztük, hogy most nagyon egybe vannak a fiúk, van még mit csiszolni, de azt gondolom, hogy a papírformát azt mi hoztuk az Európa Ligába, és nyilván extrákat is hoztunk, azt kell, hogy mondjam, még ha a norvégokat nem is tűnik extrának, de azért vannak nagyon jó játékosaik, de a portugálokat abszolút ide sorolnám, hogy extrát hoztunk a fiúkkal.
4: Igen, sikerült Norvégiát legyőznetek 3-0-ra, illetve Portugáliát szintén, az már két komoly skatnak számít, az azerieket 3-1-re vertétek, illetve Luxemburgot is legyőztétek, hoztátok a papírformát, és összességében az Európa Ligába Svájctól, illetve az említett módon a csehektől kaptatok ki fiatalok beépítése hol tart most, mennyire látszik az előrelépés már? Nyilván a Dávid esetében, ha külön kitérünk rá is, most már kezdőjátékossá vált a felnőtt válogatottban is. Sikerült megszilárdítani a helyét a csapatban?
6: Mindenféleképpen, de ez látszik is a klubban is. Ugye én az edzője voltam, remélem, hogy azért elég sokat tanult ott Barcikán tőlem. Nyilván ő egy tehetségnek számított ott Barcikán, de ő tett is érte. Már a U20-as csapatban is esténként visszanézte a mérkőzéseket. Nyilván voltam U20-as edzője is, és voltunk az országos döntőn, és mentem végig, hogy mindenki rendben van, neki nekem még masszázs, vagy ilyesmi, és a Dávid már akkor az ágyban nézte vissza a meccseket. Annyit mondtam neki, hogy nyilván ne csak a jókat nézze, hanem nyilván a rosszakat, és abból próbáljon tanulni. Úgyhogy egy ilyen személyiség volt, és számomra ez ennek alapján nem is volt kérdés, hogy ő ide fog kerülni. Külön öröm, hogy ilyen fiatal és ilyen hamar ezt befutotta. Nagyon bízom Dávid jó szereplésébe, és biztos vagyok benne, hogy ő is és a többiek is, tehát ezt lehet látni, ugye már most ez a negyedik évünk volt a Nagy Péter érával, és fokozatosan fejlődnek a srácok. Most a fiatalok kerülnek ki külföldre, mennek játékosok Olaszországba, mennek Csehországba, Ausztriába. Ezek nagyon jó dolgok. Biztos, hogy rengeteget fognak tanulni azokba a klubokba. Nagyobb tapasztalattal, nagyobb rutinnal fognak visszatérni, ami meg nekünk ugye a válogatott szempontjából jó, és akkor valószínűleg most már nem az ABC elejéről kell majd kezdeni a történetet, hanem mehetünk majd szépen, haladhatunk előre.
4: Most már ez volt a harmadik nyarad, ahogy az elején is említettem, a felnőtt válogatottban, végigjártad a ranglétrát a korosztályos szinten. Számodra mik az eddigi legmeghatározóbb élmények, legnagyobb sikerek válogatott mezben, akár felnőtt, akár korosztályos szinten?
5: Elsősorban azt, amikor az U22-es válogatottak jutottunk az EB-re, az mindenkinek egy nagyon nagy löketet adott szerintem. Már hosszú idő óta nem jutott ki fiú röplabda válogatott Európa-bajnokságra, úgyhogy az mindenképp annak mondanám. Ezen kívül pedig szerintem a tavalyi ezüst Európa Ligába való szereplésünk, ahol döntőig meneteltünk, és ott ezüstérmesek lettünk, de ott a svédeket a visszavágó hiába ötszedbe megvertük, és nem az volt, hogy ők már, amikor tudták, hogy övék lesz az első hely, akkor felhozták volna a cseréket, és hogy mindenki kapja a játék lehetőséget, hanem teljes csapattal játszottak végig, úgyhogy azt mindenképpen ennek mondanám, és ezt az idei szereplést is nagy sikernek lehet elkönyvelni.
4: Említetted azt az U22-es EB-t, az akkor tényleg nagy fegyvertény volt, hiszen akkor már évekig nem jutott ki fiú utánpótlás válogatott EB-re. Nektek akkor sikerült a hollandai U22-es EB-re kijutni a 8-as döntőbe, és ott a 6. helyet szereztétek meg. Annak a csapatnak a vezetőedzője éppen Toronyai Miklós volt, és abból a csapatból most már jó néhányan ott vagytok a felnőtt válogatottban. Mekkora lendületet adott számotokra az a tapasztalat, az az élmény, hogy tényleg akár Európa a legjobb csapataival is fel tudjátok venni a versenyt?
5: Hát mindenképp az, hogy ezzel meg tudtuk mutatni azt, hogy azért mi is fent vagyunk egy röplabdás térképen, ez mindenképp nagy löketet adott, és az ottani szereplés is az, hogy komoly csapatokkal fel tudtuk venni a versenyt, szerintem ez a legfontosabb.
4: Felnőtt szinten már ez a 3. éve, de ahogy ezt már többször is említettem, most már kezdőjátékos vagy. Így nekivágni egy válogatott nyárnak a klubszezon után más érzés? Nagy felelősséget jelent már?
5: Mindenképp nagy felelősség. Szerintem a címeres mezt magára húzni az embernek. Ide már nyilván mindenki azért megy, hogy teljesítsen és jó teljesítményt nyújtson, mindenki bizonyítani szeretne, mindenki kezdőbe szeretne kerülni, és ezért minden nap dolgozik is ott a felkészülés alatt az ember. Úgyhogy mindenképp van egy kis nyomás, és van egy kis versengés így a posztásokkal szembe.
4: Beszéljünk egy kicsit a klubszezonotokról. Kazincbarcikával bronzérmesként zártatok a bajnokságot, kupában 4-es döntőt játszottatok. Dávidnek ez egy ismét egyénileg is kiemelkedő szezonod volt, hiszen a statisztikák alapján te lettél a bajnokság legjobb centere. Sikerült kimaxolni ezt a szezont? Először hozzád fordulnék ismét, Dávid.
5: Van egy-két fájó pont így a szezonnal kapcsolatban, mi ugye a kupadöntő az másfél lebonyolításban volt megszervezve, és úgy volt, hogy egymás követő nap játszottuk az elődöntőt és a döntőt is, és ott mi az elődöntőbe, a Kaposvárral egy ötszetbe kaptunk ki, ami elég fájó pont volt, talán vezettünk is 2-1-re, és ott elég jól ment a csapatnak. Szerintem, hogyha ott esetleg, nyilván ezt így utólag már nem tudunk rajta változtatni, de hogyha ott elkapjuk a Kaposvárt, aki később ugye bajnok is lett, meg kupagyőztes, az nagyon jól lehetett volna. A bajnokságot szerintem azt kimaxoltuk, szerintem ha fel is tudtuk venni a Fehérvárral, meg a Kaposvárral a versenyt, azért ők látszott, hogy több játékossal jobban tudták rotálni a csapatot. Szerintem az a harmadik hely az tökéletes volt nekünk. Még igen, a kupában az, hogy nem jutottunk be a döntőbe, utána a bronz mérkőzést is kikaptuk a pénzügyi ellen. Szerintem ott nagyon sok mindenkiből kivett az ötszettes meccs. Ezek, amik így negatívabbak voltak a szezonban, de összességében nagyon jó szezon zártunk szerintem.
4: Miklós, Dávidnak sikerült ismét egy remek szezon zárnia egyénileg is. Miben tudott szerinted leginkább előre lépni még?
6: Ezt több helyen, meg több platformon már elmondtam. Nekem tényleg szerencsém volt, illetve van velük, ezekkel a játékosokkal, hisz tényleg az kevés, hogy van egy edző, és megcsinálja az edzéstervet, ahhoz kell játékos is, de fordítva is igaz, tehát hiába van játékos, hogyha nincs edző, és nincs edzés. Úgyhogy ez a kettő, ez kézbe jár. Amit én elterveztem, és a Dávidéknak lefektettem edzéstervet, azokat maradéktalanul megcsinálták, és sose kérdeztek vissza, hogy ezt most miért, vagy ezt most hogy, vagy most nem ezt minek. Úgyhogy ebbe nagy szerencsém volt. Nyilván a kőkemény munka, tehát a Dávidékkal elkezdtünk, ugye nekem is, engem is bedobtak a mély vízbe annak idején, ott még olyan srácokat kellett igazgatnom, akikkel játszottam együtt, meg az öltözőben együtt voltunk, az egy picit nehezebb volt. Utána, amikor megtörtént ez a fiatalosítás, akkor nyilván, nem tudom, majd ezt a Dávid megerősíti, hogy valószínűleg egy kicsit fölnéztek rám, és nem az volt, hogy együtt nőttünk fel, meg egy öltözőben marháskodtunk, utána ugye nekem kellett megmondani az áment, hogy akkor erre megyünk előre, de tényleg beletettük a munkát, és ugye ezelőtti szezonban is ő lett a legjobb blokkoló, ez pedig nekem az egyik veszőparipám, én a center játékosokról úgy tekintek elsősorban, mint blokkoló. Az, hogy egy mérkőzésen 8-10 labdát kap egy center játékos, nyilván valahol többet kapnak, de azért egy center nem szokta úgy eldönteni a mérkőzéseket, tehát nekem elsősorban a blokk, ami a legfontosabb egy centernél, és mi arra fektettük igazából a hangsúlyt, nyilván az ütést is gyakorolni kellett, meg kell is, de ez meg is hozta az eredményt, és az elmúlt két szezonban a Dávid lett a legjobb blokkoló, úgyhogy nyilván ez örömteli. Az utolsó két szezont is, ahogy a Dávid mondta, kimaxoltuk. Én nem tartanám azt a kupa elődöntőt kudarcnak, vagy nem tudom már, hogy hívta. Csalódás, nem volt az csalódás, nyilván megint ott voltunk, hogy egy hajszálon múlt az egész. Hozzá tartozik, hogy nyilván a kupa döntő előtt nálunk egy betegség hullám volt az előző héten, és 4-5 játékosom, tehát volt olyan, hogy 8 játékosra tudtam edzeni, tehát csapatozni nem is nagyon tudtunk, úgyhogy ez a kettő és az ötszett az annyira kimerítette a társaságot, hogy a bronzmeccsre már nagyon elfogytunk, és ott 3-1-es vereséget szenvedtünk egyébként egy olyan pénzügyőrtől, aki jó játékosokból és jó csapatot alkotott, de utána rögtön, hál' Istennek, az alapszakasz utolsó meccsén, amikor a pénzügyőrt fogadtuk, ott már vissza tudtuk nekik adni ezt a vereséget, és nyilván utána a bajnokságból ugye a bronzcsatát, azt ellenük meg tudtuk nyerni.
1: A jövő sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora.
4: Önök továbbra is az utánpótlás sport.hu magazin műsorát hallják. A vendégén továbbra is a 19 éves röplabdázó, a felnőtt férfi válogatott centere Ciclavics Dávid, illetve a válogatott másodedzője Toronyai Miklós. Dávid, beszéljünk egy kicsit a közelmúlt után, a régmúltról, kicsit a kezdetekről. Kazincbarcikán kezdtél el röplabdázni, de ha jól tudom, viszonylag későn ismerkedtél meg a sportággal, utána azért rögös út vezetett mostanáig, amikor már a felnőtt válogatottban is rendszeresen szerepelsz. Mekkora hátrányt jelentett esetleg a kezdetekben ez a késői kezdés?
5: Szerintem nem jelentett hátrányt egyébként. Lehet, hogy vannak olyan játékosok, akik nagyon korán elkezdik, és úgymond kicsit kiégnek ebbe a dologba, úgyhogy én előtte egyébként, hát nem komoly versenyszerűen, de fociztam, kézilabdáztam, úsztam is egyébként. Szerintem ezek jó ilyen úgymond kiegészítő sportok voltak a röplabdának, úgyhogy már egy kezdő fizikumom, vagy egy kezdő mozgáskoordinációm meg volt így, úgyhogy valamilyen szinten ez a része könnyebb volt, mint hogyha csak elsőre ezt elkezdtem volna.
4: És a röplabda hány évesen jött az életedbe?
5: 2019-ben 13 évesen. Úgyhogy szerintem még akkor pont időben voltam. Szerintem nagyon dinamikusan tudtam fejlődni, mert amikor már a vegyész utánpótlás voltam, utána szerintem egy évre vagy fél évre már utánpótlás válogatottba. Ott nagyon sokat tudtunk fejlődni, ott nyáron a felkészülések alatt, és utána ez így haladt tovább ezen az úton.
4: Ha jól tudom, te Kuritjánról származol, Gazincbarcika melletti falu. Ott is kezdtél röplabdázni?
5: Gazincbarcikán én oda jártam általános iskolába, és először negyedikig Kuritjánba jártam általános iskolába, utána ötödikbe mentem át Gazincbarcikára. És akkor úgy volt, hogy ott jártam kézilabdázni, és ott Bagó László, aki tartott egy ilyen röplabda edzést, megkérdezte, hogy van-e kedvem röplabdázni, mert elég jó fizikumom lenne, meg ilyesmi. És először nem nagyon volt kedvem, nem tartottam annyira vonzónak ezt a sportot, aztán véletlen egyik kézilabda edzés után maradtam ott egy röplabda edzésen is, aztán itt maradtam, megtetszett, és itt maradtam a sportágon.
4: És szerencsére meg is érte, úgy látszik. Amikor viszonylag hamar a kezdethez képest viszonylag hamar bekerültél az utánpótlás válogatottba, azt gondolom nagy pozitív visszajelzés volt, megerősítés volt, hogy tényleg lehet akár keresni valód is.
5: Persze, ez mindenképp. Meg anyáiknak így akkor kezdett el egy kicsit így tudatosulni bennük, hogy ez komoly dolog, mert először csak úgy látták, hogy hát jó, a gyerek az jár edzésre, meg ilyenek, de annyira nem volt senki sportoló a családba, és ők akkor találkoztak vele egy elsőnek. Ilyenkor szembesültek vele, hogy ez egy komoly dolog is lehet. Aztán utána már ők is úgy álltak hozzá, hogy ezt komolyan veszik.
4: Miklós, neked hány évesen került a kezeid közé, úgymond Dávid, és mennyire látszott már az elején, hogy ő tehetséges lehet?
6: Igen, az előbb azért mosolyogtam, mert ezt a sztorit egy kicsit, tehát ugyanígy adta elő, csak egy kicsit más szavakat használtam, amit nyilván itt nem lehet elmondani, hogy minek érezte ezt a röplabda sportot, de utána tényleg benne maradt. Amit elmondtam, pont akkorá egy-két évvel tám voltunk Dunakeszin, ott volt egy országos junior döntő, és ott volt ez az ominózus eset, amikor én mentem, hogy kinek kell még masszázs, és lassan menjünk, mert holnap mérkőzés van, és mindenki azért próbáljon meg pihenni, meg aludni, akkor a Dávid már akkor, mondom még egyszer, nagyon fiatal volt, 15-16 éves, és akkor ő már visszanézegette a mérkőzéseket, a sajátját, és nézte azt is, hogy mi volt a rossz, mibe kell még, hogy tud gyorsabban odaérni egy-egy szélső blokkra. Úgyhogy én már akkor tehát láttam azt, hogy ő egy kicsit másabb beállítottságú, tehát egy kicsit profi gondolkodású. Akkor már számomra világossá vált, hogyha ezzel a sráccal van foglalkozva, akkor biztos, hogy el fog jutni válogatottságig, meg nyilván egy a játékosnak még az, hogy külföldön kipróbálhassa magát a lehető legjobb bajnokságokba. Hát neki most az első állomása azért a cserröplabdát nem kell bemutatni a röplabdás társadalomnak. Az elég jó hely lesz neki, főleg a legmagasabb osztályba megy. Tehát ott biztos, hogy rengeteget fog tanulni, és nagyon bízom benne, hogy ugye kezdőnek viszik, és ő szerintem meg is fogja tartani ezt a kezdő tagságát. Úgyhogy onnan pedig még biztos vagyok benne, hogy ő fog tudni fejlődni, és fog tudni tovább is lépni.
4: Ahogy most Miklós is említette, meg ahogy korábban már én is utaltam rá, a következő szezont már Csehországban kezded meg, a Benát Kínát Jizeru csapatában, ami cseh élvonalbeli együttes, nagyjából ilyen középmezőnyben található a cseh bajnokságban. Kezdjük ott, hogy miért éppen, a Csehországot választottad, és mikor fogalmazolod meg benned, hogy szintet kell lépned, és külföldre szeretnél menni?
5: Nekem már ez terveim között volt, hogy én a következő szezonban már külföldön szeretnék játszani, így éreztem így a bajnokságon is, lehet, hogy kell egy környezetváltás, vagy ilyesmi, én teljesen meg voltam elégedve az otthoni munkával, mert tényleg nagyon sokat tudtunk fejlődni. Ez már tényleg csak az volt, hogy én már elterveztem, hogy külföld, és minél hamarabb szeretném ezt kipróbálni magam. Az, hogy Csehország, az pedig onnan jött, hogy nekem a menedzserem egyébként cseh. Ő ezért képbe van ott a bajnoksággal, hogy ki milyen szintet képvisel. Ő mondta azt, hogy ebbe a csapatban lenne lehetőség, és esetleg még ő is rám tud nézni, hogy működök ott a csapatba. Ez a cseh bajnokság egyébként tempóját, illetve sokkal gyorsabb, mint a magyar röplabdában itt az első osztály, úgyhogy mindenképp egy ugrás lesz nekem, egy jó ugródeszka is a jövőre tekintve, hogyha ebbe a bajnokságba megállja helyét a játékos, az tud feljebb, erősebb csapatokba kerülni, és akár top bajnokságokba is eligazolni, nyilván ez játékosról is függ, de ott a lehetőség az mindenképp meg lesz.
4: Nem egyedül mész magyarként, ugye, hanem Kis Mátéval együtt mentek majd ebbe a csapatba. Ez valamennyiest majd megkönnyíti a dolgodat, szerinted?
5: Szerintem mindenképp, mert Mátéval egyébként jóba vagyunk, válogatottban is, ugye.
4: Meg Barcikán is.
5: Meg Barcikán is csapattársak vagyunk.

0: fejlődése.
1: Nyilván jó nem vagyok, ez Dávidtól is függ, nagyon nagy mértékben függ tőle. Itt is majd ő azt megerősíti, de azért itthon is egyszer-kétszer azért le kellett törni a szarvát, tehát, de ez teljesen normális, tehát amikor ilyen fiatalon egy ember befut egy ilyen karriert, akkor nyilván hajlamosak rá, és nem azt mondom, hogy ez törvényszerű, de azért ez általában így szokott lenni, hogy nyilván akkor egy kicsit a fellegekbe járunk, hogy úristen, hát én itt jó vagyok, és akkor milyen jó, meg enyém az egész világ. Ez így van, de attól függetlenül vissza kell rángatni a játékosokat a földre, és dolgozni kell tovább. Hiába mondja azt, hogy ó, de már ez, ugye a Dávid is mondhatta volna két éven keresztül, hogy hülyére blokkolom a magyar bajnokságot. Ez rendben van, de attól függetlenül edzeni kell, mert hogyha nem, akkor utána elég hamar padlóra kerül az ember. De visszatérve, hogy milyen jövőt jósolok, én abszolút nem hülyeségből szerintem, de akár, ha nem is, de először olasz A2-be biztos, hogy el tudna érni, vagy esetleg francia másodosztályba is onnan feljebb lépni. Én azt gondolom, hogy ő azért van olyan karakter, és hogyha beleteszi a munkát, akkor biztos vagyok benne, hogy ő ezt, hogyha kitűzi, már pedig szerintem neki ez lesz a következő cél, hogy a csetől egy jobb bajnokság, az pedig egy olasz vagy egy francia bajnokság, akkor ő azt el fogja érni. Én nagyon, nem azért, mert itt ül, de tényleg bízok benne, és hiszek benne, és utána onnan egy francia másodosztályba, egy olasz A2-be, aztán tényleg, hogyha ott az ember egy nagyon jó szezont fut, akkor abból miért ne lehetne egy olasz A1 vagy egy francia első osztály.
0: A végén ejtsünk egy pár szót még esetleg tágabb értelemben a magyar férfi röplabda helyzetéről. Ahogy jutaltunk is rá, az U22-es EB előtt hosszú évekig nem sikerült magyar fiú utánpótlás válogatottnak kijutni a EB-re, illetve a felnőtt válogatott is azért voltak olyan időszakok, amikor adós maradt a jó eredményekkel. Most azért apránként, de látszik az előrelépés. Például tavaly nyáron is az U16-os fiú válogatott kijutott az EB-re. De Miklós, szerinted mi kellene ahhoz, hogy a magyar férfi röplabda szintet tudjon lépni és közelebb kerülni mondjuk az európai élmezőnyhöz is?
1: Hát, amit én látok, az, ami most Barcikán hál' Istennek megvalósult, az infrastruktúra nyilván az nagyon-nagyon fontos, azért még most is vannak csapatok, akik teremhiánnyal, csarnokhiánnyal küzdködnek, nem megfelelő termekbe. Nyilván a röplabdát meg lehet tanítani kis terembe is, hiszen Kazincz Barcikán tanultam röplabdázni, egy olyan iskolaterembe, amiben a röplabdapálya be se fér, tehát úgy játszottunk, hogy körbe bordásfalak voltak, és az alsó két fok, ha oda pattant a labda, az még bent volt. Tehát nyilván az alapokat el lehet sajátítani, de utána azt gondolom, hogy U16-ba azért ott már olyan terembe, magas labdák, azoknak a feladásai, ezek mind-mind olyan dolgok, amiket meg kell is, és tényleg, ahogy szokták mondani, egy tyúkóba nem nagyon lehet ezeket gyakorolni. Ezek kellenének, és nyilván rengeteg jó edző, és a jó edző alatt azt értem, aki tapasztalattal, rutinnal rendelkezik, én nem magamat se sorolnám ide, hanem tényleg a legjobb edzők kellenének az utánpótlásba, hisz ott, hogyha az alapot rosszul adják, és tanítják meg, akkor később azt nagyon-nagyon nehéz, illetve nem is lehet kiszedni a játékosokból. Én a leges-leges legjobb edzőket tenném oda, és ők tanítsák és neveljék az első pillanatoktól a kisgyerekeket, és utána felnőtt szinten már úgy érkeznek oda, hogy ott nyilván akkor taktika és is ilyen részeket kelljen. Tehát most egy kicsit azt érzem, ugye, és ez Barcikán is, holott tényleg ott is elindult azért az utánpótlás, de azt érzem, hogy akik feljönnek játékosok, azokkal még a felnőtt edzéseken feladásokat kell gyakorolni, mert azok nem olyan az alapérintés, bár most ugye ezen is változtatott a CEV, tehát már nincs kettős érintés, csak ha átmegy a túloldalra, tehát a feladásokat már nem veszik olyan szigorúan, de azt gondolom, hogy elindultunk, vannak gyerekek, ugye ez a korosztály az U22, aki elért eredményt az a korosztály az nagyon-nagyon jó, tehát többen most itt a Kecskeméti Pálinta, a Péter Boldizsár, a Ciclavisz Dávid,
0: Varga Péter.
1: Varga Péter.

0: Péter, a Tóth Kristóf most igazolt ki feladóba Bulgáriába, tehát az tényleg egy olyan anyag, egy olyan maga, amiből most ezek a játékosok most mind külföldre fognak menni. Ugye a Boldizsár az már egy évet le is húzott külföldön. Úgyhogy tényleg elindult valami, ahogy most az előbb említetted, az U16-osok is kijutottak az EB döntőre. Tehát szépen lassan indulgatnak, még mindig több kéne. Nyilván egy kis ország, de és azt szokták mondani, hogy úristen, a kézilabda és a kosárlabda elszipkázza a játékosokat. Hát azért meg kell nézni Szlovéniát, ahol 2 millió lakos van, és van röplabda, van kosárlabda, van kézilabda. Tehát a 2 millió lakosból ezt meg tudják oldani, akkor azt gondolom, hogy egy 10 millió lakosú országba ezt meg lehet csinálni. Nyilván fejlődni kell, a szövetség az óriási fejlődésen megy keresztül, próbálják egységesíteni a dolgokat, de nyilván ezek se fognak úgy jönni, hogy varázsütés, nyilván mindennek idő kell, úgyhogy azt mondom, hogy szép lassan, de halad a röplabda előre, lehet majd szerintem azt mondani, mint ahogy régen is ugye ez a Veres Péter, Mészáros Dömötör, Kokrobi Kántor Sanyi éra, és tényleg top bajnokságban játszottak. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb el fog jönni megint ez az éra, hogy játékosok top bajnokságban játszanak.
1: Így legyen. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok és beszélgettünk. Önök az utánpótlás Sporton.hu magazin műsorát hallották Ciclavics Dáviddal, Toronyai Miklóssal és Hornyák Balázssal. A viszonthallásra.
2: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Buli. Gólok, cselek, ütközések. Történetek a palánk mindkét oldaláról. Ez a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. Két hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Dr. Kolbenhelye Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban. Az apropó nyilván egy szezonértékelés, mert hogy túl van a felnőtt és a női válogatott is. A férfi ugye bemaradt az elitben, az elit VB-n ismét másodszor egymás után, ez is történelmi tett. A női viszont Budapesten nagy csatában ugyan, de végül azt az egy helyet nem szerezte meg, és nem jutott vissza a világ elitbe, pedig pont a franciák, akik feljutottak végül, őket mi az első meccsen hosszabbításban legyőztük, de tudtuk, hogy keresztbeverés lesz, nem nekünk kedvezett. Ezekről is beszélünk, de persze, hogy Szongott Dománnal kezdünk, hiszen a 18 éves, 34-szeres válogatott jégkorongozónk a Buffalo Sabres ez kerülhet. Direkt így mondom, a játékjogát draftolta az észak-amerikai profi jégkorongbajnokságban szereplő Buffalo. Sejtettük, vártuk, hogy így legyen, de nagyon kellemes volt ezt a hírt beolvasni. Te beszéltél már vagy Dománnal, vagy pedig akár az apukájával, Szongott Kristóffal, aki tudomásom szerint a KSI jégkorong szakosztályának vezetője, és hát egykori jégkorongozó. Szia, Zsuzsi!
5: Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, szervusz, köszönöm szépen a meghívást. Igen, nagyon nagy izgalommal figyeltük szerintem sokan a szövetségnél, meg akik a hokit szeretik, hogy hogyan alakul a draft. Én éppen egyébként egy koncerten voltam, de közben is folyamatosan követtem, hogy milyen nevek jönnek föl. Ugye nyilván néhány klubról tudtunk, akik így érdeklődtek iránta. Persze, hát óriási izgalom övezte a mi oldalunkról. Az édesapjának egyből írtam nyilván, hogy gratulálok. Ugye ő az én korosztályom, tehát az öcsével játszottam együtt. Az édesapja volt akkor bíró, tehát hogy ők valóban egy régi tőzsgyökeres jégkorong család, úgyhogy, sőt, nekem tulajdonképpen edzőm is volt a válogatottnál egy évig, Kristóf az édesapja, úgyhogy nyilván neki egyből írtam, meg gratuláltam.
4: Na, mit adhat ez a magyar jégkorongnak? Ugye nagyon fontos leszögezni, hogy még csak a játékjogát draftolták, szerezték meg, és hát ez még csak bőven az első lépés, és például Szongott az a játékos, aki 18 évesen elmondhatja, hogy még csak az elit VB-n meg a felnőtt magyar válogatottban szerepelt, amúgy mindig korosztályos szinten, például a finn bajnokságban is. Tehát neki nincs igazából tapasztalat a felnőtt szinten, csak a magyar válogatottal. Ez is egy furcsa helyzet.
5: Igen, azért ő ebben szerintem nem egyedülálló, mármint hogy azért sokan vannak, akik alapvetően ugye U18-U20-as ligákban játszanak. Egyébként ugye ő U18-asként följátszott U20-ba, tehát ilyen szempontból azért ott játszott magasabb szinten, mint a saját korosztálya, meg hát ugye válogatottként is bőven U18-as első évesként ugye már szerepelt a felsőbb korosztályokban, úgyhogy igazából ez azért nem annyira egyedi, nyilván egy felnőtt jégkorong az más, de azért azt gondolom, hogy azért nézve az ő válogatott mérkőzéseit, azért azt nehéz lenne mondani, hogy egyébként nem állta meg a helyét. Persze nem ő volt a legkiemelkedőbb játékos, hiszen azért ez egy másfajta tapasztalat, meg nyilván azt is meg kell szokni egy felnőtt hokit, de azt gondolom, hogy ha ilyen szorgalmasan dolgozik tovább, és ilyen odaadással teszi bele a munkát a pályafutásába, vagy a karrierjébe, akkor azt gondolom, hogy van esélye esetleg arra, hogy valóban ő legyen az első, aki pályára is lép az NHL-ben.
4: Így van, mert egy Grösöl Tamás, Szuper Levente, Vas János, ők már ott voltak, sőt, még később egy másik korosztály, Vaj Ádám, a 16-os szentpétervári VB után is, de egyedül Szuper Levente jutott oda, hogy legalább mérkőzésen a cserepadra jutott, de ő is csak 9-szer, és hogy be nem tudott mutatkozni. Még menjünk azért ezen a gondolaton tovább, hogy Szongor Domán 2024-ben, amikor ott bemutatkozott például a Káposztás megyeren a felnőtt válogatott színeiben, Ukrajna ellen gólt szerzett, aztán elmentünk a pozsonyi olimpiai selejtezőre a felnőtt válogatottal, ott is gólt ütött talán Kazaksztánnak az első meccsen Pozsonyban. Tehát igazából megadták is Tokai Viktor itt a Nemzeti Sporterdőben, mint a felnőtt válogatott egyik edzője, második edzője elmondta, hogy kiszúrták, hogy van benne tehetség, lehetőséget adtak neki, és élt vele. Na de hogyan tovább? Mert ugye most mondom, az első fontos lépés megtette, de még ki tudja, hogy hány lépcsőfok van hátra.
5: Persze, nyilván innen azért még hosszú az út, tehát azért nagyon kevés az ő korában lévő fiatalnak sikerül ugye egyből gyakorlatilag az NHL-be landolnia. Azért voltak nyilván páran a Slavkovszkijék, meg nyilván lehet mondani neveket, de azért alapvetően az egy másik út, igen, másik meg kultúra, egy másik, ugye? Így van. De nyilván az, hogy ő egyáltalán most draftolva lett, az már egy nagyon nagy dolog. Ugye ennek az a jelentősége igazából a magyar hoki szempontjából, hogy ugye magyar jégkorongozó még sosem játszott NHL csapatban, és nyilvánvalóan maga a draftolást is, tehát a játékjogának a draftolása, illetve az, hogy ő most ott oda került mondjuk egy ilyen Buffalo jegyzőtáborba, ez már maga felhívja tulajdonképpen a figyelmet a magyar hokira is, tehát nyilván azért sokszor szembesülünk azzal mondjuk, hogy így észak-amerikaiakkal beszélgetve azért még mindig néha okoz problémát az, hogy egyáltalán térképen elhelyezzék, hogy hol van Magyarország, nem is beszélve arról, hogy az egy rendszeres kérdés, hogy ja, és ott egyáltalán van hoki, és milyen hoki van. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogyha mondjuk egy magyar jégkorongból ki tudott jönni, most már egy negyedik, de azért az előző az nagyon régen volt, játékos, aki draftolnak, akkor ez valahol azért felteszi a jégkorongot is, a magyar jégkorongot is így a térképre.
4: A legelső hírek szerint a kiemelt junior bajnokságban majd ott szerepelhet a 2026-27-es szezonban Szongor Domán. Ez jó jel, hogy nem mondjuk visszaengedik Finnországba, ahol eddig játszott? Hát ez az egy újabb lépés már?
5: Igen, én nyilván Kovács Attilával, sportigazgató úrral azért sokat beszélgettünk erről, azért ők ezt jobban látják, mint én, tehát azért én óvakodnék attól, hogy mondjuk férfi hokiban is szakértőnek gondoljam magamat, nyilván a női hokiról sokkal többet tudok. Ez egy abszolút tudatos döntés volt, tehát az is, hogy ő tavaly, egyébként már tavaly mehetett volna Észak-Amerikába, de az egy tudatos döntés volt, hogy jobb volt neki Finnországban, a megszokott környezetében, annál a csapatnál, ahol azért már eltöltött egy kis időt. Szerették volna, hogyha a draftot egy olyan helyről várja, ahol tényleg komfortosan érzi magát. Nyilván az, hogy ő most kerül Amerikába, az egy váltás lesz, az egy új helyzet, de abszolút megérett rá, és jó helyre kerül, én úgy tudom, tehát ott minden esélye megvan arra, hogy egyébként tovább fejlődjön, és kihozza magából azt a maximumot, ami szükséges lehet.
4: Kolben Helyes Zsuzsannával, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökével beszélgetek itt a Nemzeti Sportrádióban, és Szongor Domán és az NHL kapcsán, akkor a következő fontos kérdés, hogy az elnökséged alatt az elmúlt években mit látsz, hogy tapasztalod a fejlődést, utánpótlás, merítés, Tudjuk, sokszor elmondtátok, hogy a TAO-nak köszönhető például az is, hogy több jégpálya van Magyarországon, és igen, jönnek a fiatalok, de hát a többi TAO sportágban is hasonlóan azért komoly harc megy ezekért a fiatal játékosokért. Az U20-as válogatott, meg az U18-as és a férfi válogatott ott van a divízió 1/A-ban, tehát magyarán a világelit mögött. És ugye abban a korosztályban azért nem 16 csapat van a világelitben, hanem csak 10.
5: Így van, ott mindenhol 10 van, és a nőiben meg ugye csak 8 van az U18 top divízióban, tehát ott nyilván azért a divízió 1A-ban lenni az ugyanaz a szint.
4: Ahol a magyar nők ott vannak, mert most szerényen ugye ezt elhallgatod, de ezért hoztad szóba, hogy nekünk sikerült ott bemaradni a világbajnokságon, a tengeren túl.
5: U18-ban így van, így van. És ott most nekem nagy reményeim közé tartozik a következő szezonra, hogy az ugye, hogy a szlovákok elvesztették a legfontosabb játékosokat, aki gyakorlatilag ott az összes gólhoz volt valami köze, ugye kiöregedett, hogy remélhetőleg, hogy már esetleg a csoportkörben sikerül bemaradni ott megint, ami ugye nyilván egy újabb löketet adhat a női jégkorongnak.
4: Na de erről most egy kicsit később beszélünk a női jégkorongról, akkor a férfi utánpótlás, és még egy mondat, itthon nincs meg a plusz munka kultúrája, ezt a Szongó Tudomány nyilatkozta maga. Erről mi a véleményed, és akkor az utánpótlás helyzetről?
5: Alapvetően sajnos egyet kell, hogy értsek vele. Ugye nekem is a nagyfiam még mindig játszik, és ő is nagyon sokat panaszkodik rá, hogy kevés olyan csapattársa van, aki tényleg magától elmegy, plusz edzéseket, plusz lehetőségeket keres. Sajnos ugye nyilván azáltal, hogy azért a magyar jégkorongban, aki egy kicsit tehetséges, az azért általában ugye megkapja a lehetőséget, hogy felsőbb korosztályban, akár Erzterligás csapatban játszon. Ez sokszor sajnos egy ilyen, hát így a komfortzónáján belül marad ezáltal, tehát nincs olyan versenyhelyzet gyakorlatilag, ami arra készítette mondjuk egy fiatalt, hogy igenis elmenjen, és mondjuk plusz energiát tegyen a munkájába. És hát ez abban a pillanatban, hogy kikerülnek külföldre, ez ott azért elég nyilvánvalóvá válik, tehát Domán se tudott volna Finnországban maradni, körülbelül az első év után küldték volna haza, hogyha egyébként ő benne nem lenne ez meg, hogy ez az igény arra, hogy nem elég az, hogy elmegyek az edzésre, hanem igenis még mindent meg kell tennem az edzéseken kívül is, a hivatalos edzéseken kívül is, hogy én fejlődjek.
4: Úgyhogy sajnos erőnlét,
5: így van,
4: teszek,
5: alvás, minden, ez abszolút komplex probléma, és igen, sajnos nagyon sok játékos nem elég tudatos, megelégszik azzal, hogy ő az adott korosztályában tehetségesnek számít, gólokat lő, jók a lehetőségei, csak aztán eljön az a pont, ahol ez már nem elég, ez már nem viszi tovább. Úgyhogy igen, ezen nyilván azért ugye mi az elmúlt 2 évben kezdtünk el változtatni azért szakmai dolgokon. Nyilván azért mire beérnek ezek a dolgok, azért az nem 1 év, meg nem 2 év. Szeretnénk azt, ugye a korábban a férfi jégkorongban például a válogatott programok sem épültek úgy egymásra, tehát gyakorlatilag minden kinevezett szövetségkapitány egy saját programot vitt teljesen önálló gondolatokkal. Ennek sem látta mi így, amikor oda kerültünk, sok értelmét, hiszen amikor mindig előről kell kezdeni egy játékossal a munkát, mert a korábbi edzőitől valami egészen mást hallott, és az igaz klub szintre is, az nyilván nem szerencsés, tehát azt gondolom, hogy most már ideje megtalálni a magyar hokinak a saját útját és a saját identitását, hogy mik azok, amik a magyar hokit ott tudják tartani, akár tehát ezen a szinten, ahol most van, de akár ezen még tovább tud lépni.
4: És gondolom ennek ugye egy fontos lépcsőfoka volt az, hogy teljesen magyar stáb legyen a felnőtt férfi jégkorong válogatott élén, ami nagyon régen volt.
5: Így van, és ez nagyon nagy elismerést kaptunk emiatt a világbajnokságon, tehát nagyon sokan jöttek oda hozzám, és csodálkoztak rá erre, hogy fú, hogy ti tartotok, hogy saját stábotok van, és nem kell külföldi szakembert alkalmazni. Nyilván itt visszamehetünk akkor a szaporói generációhoz, hiszen azért sokan vannak ott ebben a stábban onnan.
4: Majoros Gergely stábjában,
5: így van.
4: Például már említett Tokai Viktor, de mondhatnék más neveket.
5: Úgyhogy ők nyilván akkori első elcsoportos szerepléssel elindultak egy másfajta úton, amit aztán nyilván jól kihasználva sikerült azért eljutni edzőként is mondjuk Majoros Gergelynek egy olyan szintre, ami már tényleg azt gondolom, hogy hogy képesítette őt arra, hogy egy felnőtt válogatottat irányítani tudjon.
4: Szlovákián át Németországig, ami azért óriási szó.
5: Így van, és azt gondolom, hogy ha ő most nem a magyar válogatott edzője lenne, akkor is lennének nagyon jó lehetőségei gyakorlatilag Európában is, bármelyik ligában, úgyhogy azt gondolom, hogy egy jó szereplő erre a feladatra, és igen, ez tényleg, sőt, ugye légiósunk sem volt, tehát az összes játékosunk, ugye Nilsson egyébként benne lett volna válogatottba, hogyha nem
4: sérült
5: volna le, de így viszont egy teljesen magyar keret, és egy teljesen magyar stáb lett a vége.
4: És így is sikerült a legfontosabb meccsen, a britek ellen egy 5-0-es győzelem, és nagyon közel voltunk az osztrákok ellen, mondhatom, hogy szokás szerint, de azért az fontos, hogy az osztrákok egy VB-n akár a 8 felé tudnak kacsingatni. Tehát az is nagy szó, hogy mi azért tényleg reális esélyünk volt a hosszabbítás kiharcolására, és ezért vérzett a szívünk, hogy ez elszaladt, ez a lehetőség, de előbbre tartanak az osztrákok. Ne felejtsük el, hogy az osztrák bázisú bajnokságban két magyar csapat van, de hát ott van most a Grác, amelyik megnyerte, majdnem azt mondom, hogy simán ezt a bajnokságot, se a Salzburg, se a Klagenfurt nem tudott akkorát futni, és a Klagenfurtot pont a Fehérvár búcsúztatta. Hol tart szerinted ez a kérdéskör? Tehát ugye Erste Liga egy másik szint, két magyar csapat második szezon, ez még adhat egy plusz löketet?
5: Igen, azt gondolom, hogy ugye a Fradi tavaly azért meglepetésszerűen jól szerepelt, tehát nem hiszem, hogy a szezon elején, vagy amikor ők utolsó pillanatban ugye megkapták az indulási jogot, akkor bárki azt így várta volna tőlük, hogy egyébként ilyen szépen szerepelnek, ugye éppen lecsúsztak a
4: Fehérvárral szemben, egy utolsó meccsen,
5: igen.
4: A 10-ből, és aztán a Fehérvár 4-ig ment. De a Ferencvárosnak az egész évadja, és különben nagyon erős magot is ragott össze a csapat, a stáb, tehát azzal benn kellett volna lenni a 10-ben, maradjunk annyiban, de ez egy másik történet.
5: Igen, de hát nyilván azért új csapatként mindenki új volt. Tehát
4: hát
5: új
4: a Fehérvár volt elleni mérkőzés, az a 4 meccs, az nem menedzselték jól, azt a Fehérvár jobban csinálta, és ez nekik elég volt.
5: Az valamilyen mentális blokk lehetett szerintem, mert azért, hogy egyiket sem sikerült, az mondjuk így... Igen, nem volt egyszerű, de hát nyilván várható, hogy azért ott is azért már egy második szezon az remélhetőleg másképp fog sikerülni. Ugye Fehérvár is nagyon nehezen indult tavaly a szezon elején, aztán végül csak odaért, és kihozta a maximumot a végére a
4: Széli
5: keretből.
4: Viktor, ugye Fehérvárról, mint 9 éven át ott volt általános menedzser, igazgató, vezető, most a HC Milánóval próbálkozik, és akkor már 14 csapatos lesz, ha jól számolom, az osztrákbajnokság, tehát még egy magyar érdekeltség, tehát ez is jó dolog, hogy azért egy magyar szakembert oda visznek sportigazgatónak.
5: Így van, és bízunk benne, hogy majd adott esetben ő esetleg magyar játékosokat is oda fog majd vinni, hiszen azért gondolom lesz vele szólása, nem biztos, hogy rögtön most, de esetleg ha lát olyat, akiben ő látja a fantáziát, akkor akár három olyan csapat lehet, ahol lesz magyar játékos, de hát ez már nyilván a jövőnek a...
4: De ez jól hangzik, és nagyon kellene, ugye? Tehát mindig az NHL-ről onnan kopogtatjuk, meg tesszük fel a kérdést, hogy na, mikor lesz magyar játékos, de milyen jó lenne, ha már például csak egy ilyen, nekünk minden kis lépés nagy lépés, nem a magyar hokiban előre.
5: Így van, és nagyon sok olyan hát hozzászólást olvastam azért itt a VB alatt, próbálom kerülni, mert azt gondolom, hogy azért nem feltétlenül hiteles az, amit mondjuk valaki otthonról a kanapéról lát, de azért sok olyan hozzászólás volt, ami mondjuk azt kritizálta, hogy hát ez ugyanaz az eredmény, mint tavaly, ebben már mi a szenzáció, mitől jobb ez, miért jó nekünk, hogy itt játszunk, és nem a divízió egyában, amikor itt mindenki megver minket, és akkor ilyen kicsit értetlenül állok, és így próbálom végig gondolni, hogy mi játszódhat le a fejükben, hiszen szóval azért ezt szerintem azért nem innen kéne nézni, vagy szóval, hogy tehát én azt gondolom, és azt gondolom, hogy azért akárkivel beszélek, aki azért nálamnál sokkal komolyabb szakmai háttérrel rendelkezik, és itt azért külföldiekre is gondolok, mindenki látja a jelentőségét annak, hogy miért fontos az, hogy itt szerepelünk, még akkor is, hogyha 8-9, akárhány nullra esetleg kikapunk, minden perc, amit ott töltenek ezek a játékosok, minden harmad, az egy újabb tanulási lehetőség, tehát és érdekes módon kíváncsiságból készítettünk egy ilyen mesterséges intelligencia által generált elemzést a két VB magyar szerepléséről, és azért abban egyértelműen látszik, hogy hol van fejlődés. Tehát nyilván nem, egy év alatt nem a játékosoknak az egyéni kvalitásai, vagy a picit a sebességük talán, de igazából mint csapat változtak nagyon sokat, tehát hogy ahogy játsszák a koronkihozatalokat, az emberelőnyöket, az emberhátlányokat, tehát hogy minden, és ez kellett nyilván az előző év tapasztalata, tehát ha most lettünk volna ott először, akkor most ez lenne az a VB, ahol először így szembesülünk az, hogy úristen, itt vagyunk, és akkor minden egyes, tényleg harmad az egy olyan lehetőség, ami csak előre viszi a magyar hokit és ezeket a játékosokat főleg.
4: Majoros Gergely szövetségkapitány, ha már szóba hoztuk, azt hiszem, hogy a 21 harmadban mindig azt emelte ki, hogy minél több jó harmadunk legyen. Te hogy látod, hogy a következő VB-n ugye Németországban lesz, ha minden igaz, Düsseldorfban játszunk, és hát bíva erős csoport megint, tehát ott a csehekkel, a szlovákokkal, a kanadaiakkal, és hát a bennmaradásért, azt nem merem mondani a norvégokkal, meg a dánokkal, mert ugye a dánok azok már voltak VB-n négy között, a norvégok most bronzérmesek, igen. Nem elég, hogy a foci VB-n is jól szerepelnek, tehát azt hagyjuk, ez egy ilyenkor mindig... Mondom, akikre utalsz, tehát azoknak ajánlom figyelmükbe ezt, hogy ezek nem véletlen folyamatok. Tehát egy norvég labdarúgás 1998 után vár 28 évet, és kim van a foci VB-n, van egy Ødegaardjuk, van egy hollandjuk, és igen, ott vannak a legjobb 16 között, meg tovább jutnak a csoportból. De ez egy folyamat része, igen. Nem csak a hollandnak köszönhető, nyilván nagyon fontos lánceme az egésznek. De a norvégok, amennyire előre szoktak gondolkodni, még a női kézilabda válogatottról, már nem tudom, Sydney, meg 2004 Athén óta mondják, hogy ők véget ér egy olimpia, és a következő négy éves ciklust lebontják, nem tudom én, napra, órára precízen, hogy kinek mit kell csinálni, és mit fog csinálni azért, hogy újra világbajnok, vagy olimpiai bajnok legyen. Én azt hiszem, hogy azért ezt egy magyar szinten bármelyik sportágban bevezetné, hát na, megközelíteni is örülnék, akár a jégkorongban. De épp ezt már mondtad, hogy a mi felnőtt válogatottunknál most már elmentünk ebbe az irányba is, és ezt is meg kell becsülni, hogy igen, tervszerű munka van, tudatos munka, munka akkor is, ha néha áldozatokkal jár, mert ezen a szinten mi Svájcot sose fogjuk megverni, mert most előre megmondom, hogyha nem tudom, 5 NHL játékosunk lesz, ami nem tudom mikor lehet, hiszen még egynél se tartunk, a svájciaknak meg lesz 20 NHL játékosok akkor, a dánoknak is 2002 óta vannak fent az Elit VB-n, és már 50 NHL játékosokon, Spiller Pisti kiszámolta az MT jégkorong szakírója, tehát ezek olyan számok, hogy ezt megközelíteni sem lehet, és ezek kultúrák közötti különbség, és az a csoda, hogy mi ott játszhatunk. Ezt azért mondtam, ez is egy kicsi szubjektív véleményem, hogy tényleg helyre kell tenni. Török László a magyar rádióban, meg úgy a médiában a jégkorong hangja volt évtizedeken keresztül, de az is marad, mint legendás sportriporter. Hát ő mondja, hogy igen, ez erőn felül, hogy mi bennmaradunk, ez nem normális dolog.
5: Így van, tehát azért...
4: Becsüljük már meg ezt, és ne kezdjük el azt nézni, hogy miért kapunk ki megint 9-0-ra valami egy jobb csapattól. Hát azért, mert ők sokkal jobbak.
5: Nyilván alapvetően ezek laikus vélemények,
4: igen,
5: persze.
4: Orosz-fehér oroszról nem beszéltünk, még nem tudjuk most már azért, nagyon abba az irányba megy, és majd lehet, hogy még mondhatsz itt a műsor végéhez közeledve róluk is valamit, mert bármikor bevezethetik, hogy a következő VB-n már az oroszok is ott lesznek, és mit tudom én, még nehezebb lesz bennmaradni.
5: Igen, nyilván ezt még nem tudjuk, tehát ez majd szerintem az ősznek lesz a vagy ott mi fog történni, hogy ők visszajönnek-e vagy sem. Ez elméletileg a mi ott maradásunkat azt nem érinti.
4: De inkább a bennmaradás azt érintheti. És hát most egyel több veresség, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, igen, mert ott nincs miről beszélni, de akkor ők visszajöttek, és ahhoz akkor már valószínűleg még nagyobb csoda kell, hogy bennmaradjál.
5: Így van, és azért tényleg azt nézve, hogy ahogy te is mondod, tehát mondjuk egy svájci hoki, egy norvég hoki, egy dán hoki, ők 15-20 évvel előttünk járnak, tehát minden tekintetben a jégpályák száma, a játékosok száma, nyilván egy dán meg egy norvég, a Svédország, Finnországhoz való közellét, tehát hogy ezek olyan előnyök, amikkel mi itt nem rendelkezünk, tehát nekünk a legközelebbi partnerünk ugye Ausztria, vagy Szlovénia, Szlovéniában nincs olyan bajnokság, ők is ugye inkább az országba, vagy elmennek a játékosaik máshova. Tehát igazából nyilván az, hogy persze Szlovákiával jó lenne együttműködni, de ők meg azért nem annyira nyitottak, ők meg nyilván a csehekkel szeretnének. Tehát, hogy itt ez a nehézség, hogy nyilván egy norvég hoki, vagy egy dán hoki sem a saját bajnoksága által fejlődött, vagy jutott ide, hanem az egyéb lehetőségek, amik ugye megnyíltak ott a játékosok előtt 15-20 éve. be, és ott azért ne felejtsük el, hogy tényleg Tao előtt alig volt jégpályánk, játékosunk se sok, tehát azért, hogyha mi mindig a számokat viszonyítjuk a többi országéhoz, akkor tényleg ez egy erőn felüli eredmény. És persze, igen, ez is sokszor elhangzik kritikaként, hogy de ha majd visszajön az orosz meg a fehér orosz, vissza fog nyilván egyszer jönni, de erre meg tényleg csak azt tudom mondani, hogy igen, és ott van egy Franciaország, aki most másodszorra fog divízió 1A-ban játszani, mert nem sikerült élnie azzal a lehetőséggel, hogy most ugye idén visszajusson. Tavaly meg ugye kiesett, tehát hogy azért van még jó pár ország, aki ugyanígy, ahogy mondjuk nekünk sikerült, neki is sikerültett volna élni ezzel a helyzettel, vagy ezzel a lehetőséggel. Szóval, hogy azért ezt nagyon sok nyilván irányból lehet nézni, meg értelmezni.
4: Hát, ha ez hozzásegít, hogy amikor majd egyszer megint kiesünk, akkor egyből vissza tudunk jutni, mert az már egy szintlépés lenne.
5: Így van, de igazából tulajdonképpen ez is most ahhoz képest, hogy ugye Szaporó után volt egy nagyon hosszú szünet, aztán Krakó után megint egy viszonylag hosszú szünet, tehát azért már látható, így van, tehát azért már látható azért egyfajta a fejlődés, de hát nyilván ez évtizedek, még lehet, hogy nem tudom, még majd 25 év múlva itt ülünk és arról beszélgetünk, hogy emlékszel, amikor arról beszéltünk, hogy milyen messze vagyunk még mondjuk egy norvégtól vagy egy svájcitól. Remélem majd arról beszélgethetünk, hogy na most már nem vagyunk annyira messze.
4: Mennyire van messze? Hát inkább ugye a kérdés úgy szól, hogy a női jégkorong válogatott 2027 novemberében Milánóban, ahol a téli olimpia volt, és azt hiszem ott talán, ahol majd a Szélig Viktor vezette HC Milánó is játszik, de valahol Milánóban, valamelyik jégcsarnokban, a más nem a nagy dómban, játsszák a női világbajnokságot, és a divízió 1/A-ból kell feljutni a világelitbe. Azért az nagyon hosszú idő, az még odébb van. A magyar csapatnak mennyi a realitása? Hol tart a női hoki, miközben U18-os szinten ugye a világelitben a legjobb 8 csapat között vagyunk?
5: Én azt gondolom továbbra is, és ezt már sokszor elmondtam, hogy a magyar női válogatottnak abszolút lett volna helye ezen az olimpián. Ha megnézzük, akkor tulajdonképpen az, ahogy a világbajnokságon végül nem sikerült feljutnunk egy pont hiány, úgyhogy megvertük egyébként az elsőt és a harmadikat is, tehát a franciát és az olaszt is. Így nem sikerült végül feljutni, sajnos egy fájó veresség a szlovákok ellen. Nekünk valamiért a szlovákok ilyen mumus, hogy akikkel valamiért mindig megküzdünk, pedig szezon közben sokszor megverjük őket, és aztán amikor tét meccsön, akkor valamilyen nem sikerül.
4: De az a francia-olasz dugó ugye csak valamit ér, hogy az olimpián ott vannak.
5: Így van, és ők ott voltak az olimpián, nekik egy teljesen másfajta felkészülésük volt, mind mérkőzések számát, mind anyagiakat tekintve, tehát ők is ugyanazzal a kerettel jöttek, mint az olimpián. Tehát, hogy úgy vertünk meg két csapatot, és ugye még egy japánt, aki ráadásul ugye még rosszabbul végzett, mint az olasz, hogy gyakorlatilag mi nem voltunk ott az olimpián, ők meg ott voltak. Nyilván ez szerencse kérdése is, tehát ott a jobb lett volna, ha a japán csoportba kerülünk a selejtezőn, nem a német csoportba, ami egy nagyon szoros csoport volt, ugye 4 olyan válogatottal, ahol azért mindenki ellen meg kellett küzdeni.
4: Lesz változás? Mert ígértél olyat, hogy ebben szeretnéd.
5: Én nagyon bízom benne, igen.
4: Ahol benne vagy a végrehajtó bizottsági tagban.
5: Igen, igen. Igen, ezt már többször beszéltük az ottani sportigazgatóval, hogy a nőiben valamiért különösen igazságtalan ez a kvalifikációs rendszer, talán azért, mert nagyobb különbségek vannak mondjuk ott a, nem tudom én, a 10., 15. és aztán a 15. mondjuk 20. között. Tehát ott mondjuk a Franciaország annak köszönhette, hogy kijutott, hogy ugye egy nagyon csúfos 7-0-ás vereséget szenvedett a kvalifikációs tornán egyébként Japántól, de utána ott volt egy meglepetés csapat, ugye a Koreát megverő Lengyelország, akik viszont hát a világranglista, nem tudom én, 20. helyéről jutottak be, ellenük viszont nagyon könnyű dolguk volt, tehát ott lőttek sok gólt, és gyakorlatilag ezzel eldőlt, hogy ők lettek a legjobb második, holott egyébként, ha egymás ellen játszottunk volna, akkor nem biztos, hogy ők kerülnek ki abból győztesen. Úgyhogy igazából ott az igazságos megoldás, az valószínűleg a végén egy hatos torna lenne, ahol mindenki játszik mindenkivel, és akkor tényleg az jut ki, az a 3 csapat a 6-ból, aki akkor éppen abban a pillanatban a legjobb, és mindenki ugyanazzal az ellen féllel áll szemben, nem pedig akár egy adott esetben egy alacsonyabb rangsorolt ellen gyakorlatilag könnyen győzelmet arat.
4: Női jégkorong szinten, akár idehaza, akár külföldön mekkora előrelépés van, mert ebből még azért Magyarországon gondolom mindig nagyon nehéz megélni.
5: Most női jégkorongról beszélsz. Igen, egyébként a magyar csapatokban játszó lányok azért zömében még szerencsésebbeknek mondhatóak, tehát azért nálunk nem mondom, hogy nagyon-nagyon jól, de azért most meg lehet élni a legjobbaknak, a válogatott játékosoknak Magyarországon is. Azért ez sok európai országban is hiányzik, tehát ott a svéd liga ugye az egy jó liga, ott lehet pénzt keresni. A svájciaknál is ugye most az amerikai, észak-amerikai liga, a PWHL, ott azért elég szép fizetések vannak. Nyilván nem könnyű bejutni, ugye most megint bővítettek, de azért ugye ott rengeteg, tehát évről évre olyan mennyiségű észak-amerikai játékos termel ki ott ugye az egyetemi bajnokság, tehát igazából van kikből választani.
4: Réka, Hizl Réka, Effi, ő lehet a következő, aki Garádu Gasparovics Fanni például már játszott ebben a bajnokságban.
5: Igen, abszolút Réka is, de én nem mennék ilyen messzire, hogy ő most még majd most megy egyetemre.
4: Túl fiatal.
5: Igen, tehát azért ha én egy ilyen álomszerű karriert nézek egy női jégkorongozónak, akkor azért mondjuk itt játszik utánpótlásban, akkor elmegy ott egy ilyen prep schoolba, hogy mondjuk az angolja is megfelelő legyen, akkor onnan tud tovább menni egy jó egyetemi bajnokságba. És
4: itt,
5: akkor,
4: itt tart most Réka.
5: Itt tart most Réka, és akkor onnan tud majd tovább menni adott esetben. Én biztos, hogy minden lánynak ezt az utat javasolnám, nem pedig mondjuk egyből megpróbálni a PWHL-t, mert azért az szakmailag is egy nagyon nagy ugrás, meg azért az egy komoly felnőtt bajnokság, azért fizikális hokival, tehát azért nem biztos, hogy az egy 17-18 éves fiatal játékosnak feltétlenül jó, de ugye Seregély Mira is jelentkezett először, aztán végül is aláírt a svájci CUK-hoz, ugyanis azt nyilatkozta, hogy igazából ezt az évet szeretné arra használni, hogy ott megfelelően felkészüljön arra, hogy majd akkor jövőre megpróbálja. Úgyhogy azért még szerintem az idősebbek között is van olyan, aki akár próbálkozni fog, és hát nyilván azért a Réka csapattársairól se feledkezünk meg, azért azt gondolom, hogy Polonyi Petrának is nagyon jó esélye van, Bájicki Tóth Boginak is, hogyha ott most ő is egyetemre fog ugye járni, ott jól szerepel, tehát hogy azért szerintem ott most az U18-as generációban sokan vannak, akik szerintem nagyon ügyesek, és ezért fontos, hogy egyébként ott az A-csoportban is sikerüljön minél tovább ott maradni az U18-nak, mert az is megint csak egy olyan hely, ahol azért felhívják a figyelmet magukra a lányok.
4: 2024 óta elnök dr. Kolbenhelyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökével beszélgettünk itt a Nemzeti Sporterdőben. Zsuzsi, köszi, hogy bejöttél, és a friss híreket elmondtad. Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: 14 óra a pontos idő, köszönti Önöket a műsorvezető Kreisz Bálint. Megkezdjük az eheti Fonák és Tenyeres magazinműsort. Farkas Márton kollégánk jól megérdemelt pihenőjét tölti a következő hetekben, így Somogyi Zsófiával beszélgetjük át majd a tenisz világ legfontosabb történéseit. Szia Zsófi!
7: Szia Bálint, köszönöm a lehetőséget!
6: Van miről beszélnünk, hiszen zajlik az év harmadik Grand Slam tornája, a wimbledoni nyílt tenisz bajnokság, a füves pályás időszak legfontosabb eseménye, és a negyeddöntőknél jár már a mezőny, ami jó hír, hogy van még magyar játékos versenyben, hiszen Stollár Fanni párosban és vegyes párosban is menetel, természetesen róla is fogunk beszélni, de a történelmi hűség kedvéért muszáj megemlékeznünk adás elején Novák Djokovicról, aki Szafjulin legyőzésével megszerezte 106. wimbledoni sikerét, amivel történelmet írt, nála többet ezen a tornán még soha nem nyert mérkőzés senki, és ma Ozsi Eliassim ellen a tervek szerint nagyjából 16 óra 30 perctől, de ez még változhat, megszerezheti akár a 107-et is, és tehet egy újabb lépést az elődöntőbe jutásért, vagy akár az újabb 25. Grand Slam trófea felé vezető úton, amihez azért még vannak előtte akadályok. Kezdjük Djokovic menetelésével, mit gondolsz te arról a rekordról, amit elért? Azért a torna előtt nem feltétlen számított volna esélyesnek, de nagyon-nagyon szépen menetel a szerb játékos, és talán újból bebizonyítja azt a klasszist, amivel ő rendelkezik.
7: Hát így van, én is csatlakozom akkor a méltatásához Djokovicnak. Ugye ez a 17. Negyed döntője ráadásul Wimbledonban, ami egészen zseniális, ugye ő 7-szer már megnyerte. Én alapvetően a Roland Garros óta azért azt gondoltam, vagy hát nem csak a Roland Garros óta, hanem úgy mondjuk az elmúlt időszakra visszatekintve Novák Djokovic kapcsán, hogy azért... Hát nem biztos, hogy olyan nagyon-nagyon sok nagy eredményt fogunk még tőle látni, vagy legalábbis, hogy a végjátékba ugyan, ha el is jut, akkor is azért nem feltétlenül a győzelmeket várom én tőle, legalábbis ott a nagy győzelmeket illetően, de tényleg nagyon szépen menetel, és azért az mindenképpen hozzátartozik szerintem Djokovicnak a mostani pályafutását, illetve azért Wimbledonban szerintem neki jó esélyei lehetnek, talán a Grand Slam tornákat nézve, azért a füves pályán szerintem az kedvező lehet az ő játékának, és azért Ozsi Eliassimmal való mérkőzését a negyeddöntőben említetted. Szerintem egyébként ott jó esélye lesz neki, azért Eliassim, vagy hát ugye a kanadai játékos, azért neki vannak olyan hiányosságai, vagy mondjuk inkább gyengeségnek, amit azért vagy Djokovic azért, hogyha van az ellenfejének egy gyengesége, akkor azért azokra könnyen rá tud harapni, és azokat, hát hogy is mondjam, kihasználni, vagy mindenképpen megnehezíteni a dolgát. Úgyhogy szerintem Ozsi Eliassim neki itt a negyed döntőben viszonylag, és ezzel nem lebecsülve a kanadai játékost, egy egészen verhető ellenfél. Nyilván, ha minden igaz, ugye utána azért Sinner jönne, tehát most én nem tudom, hogy ő pontosan mondjuk milyen állapotban van a említett győzelme után az orosz játékos Szafrint, ugye több mint 3 óráig négy játszmába torkolló mérkőzésen győzte le, szóval sok kérdés van vele kapcsolatban, de egyébként én így, hogy Wimbledonban vagyunk, azért Djokovic mentális erejét tudjuk, Ozsi Eliassim ellen szerintem lehet esélye, szóval az, hogy eljusson az elődöntőbe, én arra nagy esélyt látok, és tényleg bámulatos az, ezt mindig szeretem én is hangoztatni, meg mindig kitérni Djokovicra, hogyha Grand Slam tornáról van szó, az, hogy ő még itt van, hogy ő vele még számolni kell, hogy ő még mindig viszonylag könnyedén el tud jutni a végjátékba, könnyedén idézőjelben mondom ezt, de hogy számolni kell vele, ez szerintem óriási dolog, és mindenképpen tényleg elismerésre méltó továbbra is Novák Djokovic ott van, és veszélyes szinte mindenkire.
6: Egyetértek veled, hihetetlen az, amit nyújtani tud, főleg mondjuk a Garros után, ahogyan visszatért, és most a füves pályás idényben Wimbledonban ismételten megmutatja a klasszisát. Ahhoz, hogy ez az állam elődöntő Sinner és Djokovic között összejöjjön, még mind a kettőjüknek nyernie kell a maga mérkőzését. Jannik Sinner a következő percekben fog kezdeni ellenás Struff ellen, a német kezdi majd az adogatást. ahogy közeledünk a műsor végéhez, végeredményt nem fogunk tudni mondani, de azért majd visszatekintünk, hogy áll a mérkőzés, Djokovic pedig Ozsi Eliasszim ellen játszik majd a nap későbbi részében. Foglalkozunk még majd a nemzetközi mezőnnyel, de térjünk vissza a magyarokra. Most kicsit ugrálgatunk, de azt gondolom, hogy az volt a helyén való, hogyha ezzel a rekorddal kezdjük az adást, mégiscsak ez egy történelmi dolog, amit a szerb játékos elért, de múlt héten ott hagytuk abba, hogy 4-2 volt a magyar mérleg, a két hölgyjátékos már búcsúzott, ami az egyéni küzdelmeket illeti, viszont Fucsovics Márton és Marozsán Fábián is még versenyben volt. Szerdán Marozsán kikapott Davidovics Fokina ellen 3-0-ra, 6-3, 6-0, 6-3 arányban, alig több, mint egy óra alatt, ezt lehet egy sima mérkőzésnek nevezni. Fucsovics Márton viszont fantasztikus játékkal legyőzte Lerner Tillyent, az amerikai versenyzőt, 6-7, 6-4, 7-6, 6-3 arányban, és ezzel bejutott a harmadik körbe. Múlt héten beharangoztuk, hogy akár egy Fucsovics-Marozsán mérkőzés is összejöhet, ebből egy Fucsovics-Davidovics-Fokina összecsapás lett, amit ismételten a spanyol játékos nyert, 7-6, 6-2, 6-3 arányban. A spanyol tehát két magyart is kiejtett néhány nap alatt, hogy aztán a következő körben Ozsi Eliasszim ellen búcsúzzon, így már ő sincs versenybe. Te mit gondolsz a magyarok szerepléséről? Én a Fábi esetében azt gondolom, hogy a füvespályás időszak második felében azért voltak nagyon biztató tornái, akár itt a majorkai elődöntőre lehet gondolni. Uh-huh. Ott is ugye Davidovics Fokina ellen kapott ki, viszont az, hogy most a második találkozójuk ennyire sima volt, főként itt a második játszma 6-0-ára gondolok, de azt is lehet mondani, hogy 1 óra 18 perc alatt kikapni még főben is fájdalmas egy Grand Slam mérkőzésen. Marci viszont szerintem kihozta a maximumot ebből a tornából, úgyhogy sérüléssel küzdött, a Tien elleni mérkőzése az zseniális volt, szép labdameneteket játszott, és Fokina ellen is én azt gondolom, hogy ő azért közelebb volt a spanyol játékoshoz, mint Fábi, és ott talán az első játszma volt döntő, azt a tiebreaket Marci mondjuk elhozza, akkor akár lélektanilag máshogy is alakulhatott volna a mérkőzés. Te hogy látod?
7: Én sajnos nem láttam ezt a bravúros győzelmét Fucsovics Marcinak Lerner Tillyennel szemben, pedig igen, több helyről is hallottam, hogy ez milyen, hát és tényleg az egy nagyon nagy győzelem volt. Ugye Lerner Tillyen neve azért egy ideje már azért szembe jön, és ugye ő Genben tudott nyerni tornát nem olyan régen, meg ő egy nagyon ügyes, nagyon fiatal, nagyon ügyes játékos, és olyan kiírtam pár skalpot, tehát azért ő már olyan nagy ellenfeleket is legyőzött, akár az Ausztrál Openre visszatekintve, legyőzte Medvegyevet, de legyőzte aztán később Indian Wellsben Ben Sheltont, vagy éppen a már említett Davidovics Fokinát is, tehát ő már azért nagyon mutogatja azt, hogy ő sokra hivatott, és az, hogy Marci tényleg ezt meg tudta oldani, ezt a mérkőzést az mindenképpen elismerésre méltó. Én sose tudom a magyarok, vagy Fucsovics Marcival kapcsolatban, hogy mit várjak tőle, mert nagyon sokszor egyrészt ugye ő azért hátráltatják sokszor sérülések, sokszor kerül hullámvölgybe a pályafutása során, aztán egyszer csak mégiscsak újra szárnyakat kap, és akkor bravúrokat tud elérni, és nála nekem ez mindig kérdés, hogy ő éppen milyen állapotban van, és az, hogy benne vannak ilyen bravúrok, az egyértelmű. Tehát ő még mindig szerintem nagyon-nagyon-nagyon sok olyan eredményt tud elérni, amit alapvetően már, ha mondjuk akár azt nézzük, hogy hol van a világranglistán, vagy kik az ellenfelei, akkor sem szabad leírni. Azért a Lerner Tillyen elleni mérkőzéshez hozzátartozik, hogy ha minden igaz, mondom, hogy nem láttam, csak utólag tájékozódtam, hogy ő azért neki voltak kisebb problémái az amerikai játékosnak, tehát nem volt teljesen 100%-os, ez persze nem veszel semmit Fucsovics Marcinak az érdeméből.
6: Kórházba is került, de az étvágyával nem volt probléma, mert az egyik gyors étteremláncot kifosztották az ismerőseivel.
7: Ja, jó.
6: De igen, voltak problémái.
7: Igen, egészségügyi problémája volt, de mindegy, akkor is ez egy nagy dolog Marcitól, és hát igen, Fokinától már utána a következő körben viszonylag simábban kapott ki. Azért Davidovics Fokina, te is említetted, hogy ugye ő Majorkán ő nyert, ott legyőzte Marozsán Fábián, de megnyerte, szóval azért neki alapvetően egy ilyen pozitív lelkülettel, vagy mindenképpen önbizalommal jött ide, de szerintem is én is csatlakozom, tehát Marci azért ez egy szép menetelés volt, Fábi meg Fábi is sérülésekkel bajlódik, meg nem, ő sem tudok teljesen százalékos lenni, ő tőle én őszintén szóval egy picit talán kevesebbet kaptam tudtam, most nem csak erre a menet, vagy erre a wimbledoni szereplésre gondolok, hanem talán az elmúlt időszakban egy picit talán nem tudja azt a játékát mutatni, és nem feltétlenül a füves szezonra gondolok, még akkor is, hogyha azért ott is egyre ügyesebb és egyre több tapasztalata van, hanem valahogy most ez az időszak, ez nem feltétlenül a lehető legjobban alakul számára. Én remélem, hogy majd ismét ugyanolyan nagy skalpokat és eredményeket ér el, mint az egykori nagy sikereit illetően, de tehát összességében ilyen felemás szerintem ez a szereplés magyar férfi oldalról.
6: Női oldalról ugye egyéniben nem volt túl sok sikerélmény, viszont nagyon jó azt kimondani, hogy a második hét közepéhez érkezve van még a Grand Slam tornán magyar játékos. Stolár Fanniról beszélünk, aki ráadásul nem egy, hanem két versenyszámban is érdekelt még, párosban és vegyes párosban. Ő, amikor a legutóbbi adást élőben sugároztuk, akkor még be sem mutatkozott, hiszen a páros küzdelmei azért jóval később kezdődnek, és a sorsolása is pont úgy jött ki, hogy július 3-án lépett először pályára Asia Muhammad oldalán vele női párosban, és ott Kicsanok és Ninomiya kettősét győzték le 7-5-6-2 arányban, utána a következő fordulóban Stearns és Starodubceva ellen nyertek 6-1-6-4 arányban. De ami még fontosabb, mert ugyan még a párosban is ott vannak a legjobb 8 között, de vegyes párosban Mate Pavic-sal már az elődöntőnél járnak, hiszen Ugonist és Gleasont legyőzték az első körben, aztán egy amerikai-kanadai kettőst, majd egy brit Egyesült Államok béli duót, és ez utóbbi mérkőzés, ami tegnap volt, ez 7-6 arányban két tiebreakes játszmával. Fantasztikus teljesítmény, és Stolár Fanni Grand Slam elődöntésnek mondhatja magát, amit tegnap a Magyar Tenisz Szövetség oldalának úgy fogalmazott meg, hogy most már ezt ő is elhiszi magáról. Zseniális az, amit Stolár Fanni nyújt, és az, hogy ma kétszer is pályára léphet, akár meg lehet párosban is az elődöntő, és vegyes párosban még akár a döntő is, ez olyan szintű dolog, ami az ő karrierében egy egyértelmű áttörés. Kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod az ő szereplését, mert nekem van róla egy érdekesebb véleményem, majd na, utána elmondom, de kíváncsi vagyok előtte, hogy te hogy fogalmazod meg.
7: Stolár Fanni kapcsán én emlékszem, hogy egyszer már itt is beszéltem róla, hogy én emlékszem még, amikor így egyesben is nagyobb hangsúlyt fektetett az egyesre, de a párosban tudott igazán eredményes lenni, és emlékszem arra, hogy a Budapest rendezett tornára is, amit azt hiszem, hogy megnyertek, és ő azóta folyamatosan fejlődik, és folyamatosan különböző partnerekkel, különböző helyeken szerez tapasztalatot, és sokszor jön szembe a hír, hogy Stolár Fannék negyeddöntősök, elődöntősök, döntősök, tehát hogy alapvetően Stolár Fanni szerintem, hogy is mondjam, el kellett, hogy jusson ide, szerintem, és az, hogy Mate Pavic oldalán játszhat, az azért nagy-nagy lehetőség neki, mert ugye Mate Pavic egy nagyon komoly páros játékos, ugye olimpiai bajnok is, meg többszörös, kétszeres Grand Slam bajnok párosban, ha jól mondom, akkor ugye vele játszott Babos Tima oldalán is.
6: Ez volt az egyik, amit szóval akartam hozni, úgyhogy jó is, hogy ezt
7: Babos Timával is hoztad, szintén Wimbledonban meneteltek, tehát azt gondolom, hogy ez egy hatalmas lehetőség Stolár Fanninak, hogy egyrészt tényleg Grand Slam elődöntőben szerepel magyar, még ha most vegyes párosról is beszélünk, ez egy nagyon nagy dolog. A páros teljesítménye az szerintem az, amiben folyamatosan azért, ha egy jó partnerrel jól jön ki a lépés, akkor azért komoly eredményeket tud felmutatni. Szerintem, ami most azért nagy kérdés, hogyha minden igaz, akkor a vegyes páros mérkőzése lesz később ma.
6: Így van.
7: És ez nem hiszem, hogy nagyon szerencsés. Ezt azért nem tudom, hogy lehet menedzselni. Kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy azért, hogyha nem tudom, hogy mennyire lesz küzdelmes a női páros mérkőzése, de ott azért, hogy mondjam, nem ők az esélyesek, mert ugye az első kiemeltel találkozunk. A Tauson Szinyeko a párossal, világranglista egy, világranglista kettő, a párosok rangsorában ez a két lány első kiemelt, tehát azért meglátjuk. Nagyon szurkolok neki, nagyon-nagyon szurkolok neki, hogy legyen meg. Én alapvetően azért azt gondolom, hogy a döntő az, ami a fókuszban van, és remélem, hogy jól sikerül mindkét mérkőzés, aztán tér a szó.
6: Igen, 14 óra 10 percre volt kiírva a Sinyakova Townsend elleni mérkőzésük kezdete, itt ugye Aisha Muhammad oldalán a női párosban érdekeltek. Egyelőre még a bemelegítésnél tartanak a felek, azt már lehet tudni, hogy az amerikai cseh kettős kezdi majd a szerválást. Érdekes lesz, nyilván a páros mérkőzés azért főleg fűvön kevesebb energiát vesz ki egy játékosból, mint egy egyéni találkozó, de nehéz lesz ezt lemenedzselni. Ilyenkor azért, hogyha mondjuk sokáig elhúzódik a mérkőzés, akkor szoktak adni pihenőidőt, fél órát, 40 percet, hogy a kettő között valamennyi elteljen, és ne egyből kelljen újra pályára lépni. Szóval ilyen szempontból ez azért segíthet Stolár Fanninak. Ez az egyik a Babos Timis vonal, amit szóba akartam hozni, hogy Mata Pavic tavaly Wimbledonban éppen Babos Timi oldalán vegyes párosozott, és jutottak el pont az elődöntőig, amikor a Ferbek Sinyakova kettős ejtettek ki őket, és ugye Sinyakova ellen ma egyéni vagy női párosban kell pályára lépnie, tehát hogy azért ez is egy érdekes ilyen párhuzam az elmúlt évhez nézve. És Babos Timi, emlékszem, hogy tavaly milyen szépen nyilatkozott Mata Pavicsról, hogy mennyire segítőkész ember, hogy mennyire jó vele együttműködni a pályán, és azt gondolom, hogy ez mondjuk Fanninak is hasonlóan lehet, mert amit meg a női párosos oldalról behoznék, hogy tavaly három döntője is volt, de mind a három különböző partnerrel. Januárban Monika Niculescu-val játszott Hobartban döntőt, aztán utána volt egy holland torna, amit megnyertek Irina Hromacevával, és októberben pedig már Miu Kato oldalán volt a kínai mestertornán a döntőben. Tehát, hogy és amit meg te említettél, a budapesti VTA győzelem két évvel ezelőttről, az meg még Katarzyna Piter oldalán volt, akivel egy ideig nagyon szépen meneteltek, aztán utána megszakadt a kettejük együttműködése, és külön utakon folytatták. Tehát ez a része, hogy nagyon nehezen talált Fanni egy állandó partnert, itt azért Katóval sem tudtak együttműködni egy idő után, és volt a salakpályás idény, amit Csánnal, egy tájvani versenyzővel próbált meg, Leila Fernandezzel is volt, amikor együtt indult tornán Alexandrovával is, tehát hogy nagyon-nagyon kísérletezett az elmúlt hetekben, hónapokban Stolár Fanni azzal, hogy kinek az oldalán tud jól játszani. Muhammaddal először Strasbourgban május közepén álltak rajthoz, és elég váltakozó volt az, hogy hogyan szerepeltek, mert Strasbourgban például nyertek egy mérkőzést, tegyük hozzá, hogy Grand Slam tornákon a döntő játszma a párosoknál az nem egy teljesen lejátszott játszma, hanem egy 10 pontos, vagy 10 nyert pontig tartó szuper tiebreak, és a második fordulóban például Strasbourgban így vesztettek, a Roland Garroson az első körben búcsúztak, az első füves tornán Londonban is rögtön kiestek, de utána volt két győzelmük Berlinben, két győzelmük Lisbonben.
7: Nagy győzelmük volt ugye a Goff Pegula páros.
6: Igen, a második körben Goffot és Pegulát győzték le, és Errani és Melichar Martinez kettős ellen is közel voltak, akik azért szintén nagyon jó párosozók, és legyőzték Danililát meg Krunicsot is, akik most szintén a világranglista első 10 hely környékén járnak. Tehát, hogy ott értek már a nagy skalpokat, ami mutatott arra, hogy ez jól működhet. És ugye már most is két győzelemnél járnak. Az igazi vízválasztó az ez lesz, mert ha Sinyakováikat sikerülne elkapni,
7: hát az...
6: akkor
7: wow.
6: Sikerülhetne nagyon szép dolgokat elérni. Elkezdődött egyébként a mérkőzés az első adogató játékban, amikor Sinyakova és Townsend szervál, 40-30-ra vezet a cseh-amerikai páros, sőt, most már egyenlő, tehát akár kezdődhet brékkel is a mérkőzés, ami nagyon szép lenne, és ez azért mutatja, hogy nem teljesen esélytelenül kell felmenniük, nagyon nagy játékra lesz szükségük, de ha ezt megugorják, szerintem, ha innen sikerülne mondjuk a sima párosban elődöntőbe jutni, az nagyobb csoda lenne, mint a vegyes páros, és akkor tényleg arra a tornára, amit Stolár Fanni csinál ebben a két hétben, nem nagyon lehetne szavakat találni, mert gyönyörű ez a szereplés már így is, de azért nyilván egy Grand Slam döntőbe jutni, akár párosban, akár egyéniben, az egy teljesen másik szint. Van a hölgyeknél még egy páros, ami nagy várakozások voltak vele szembe, ez a Williams-Tesók visszatérése lett volna, itt sajnos a feltételes módot kell használni, hiszen ez nem valósult meg. Ugye Serena Williams egyéniben is elindult szabadkártyával, Maya Joint ellen kapott ki három játszmában, és úgy volt, hogy néhány nappal később a testvérével Venus Williams-el lép majd pályára, azonban visszaléptek a tornától, hiszen Serena megsérült, és a lábát elővigyázatossági okokból nem akarta tovább terhelni, úgyhogy nagyon sokan várták ezt a fajta visszatérést, ott a Williams tesók nagyon sokat nyertek Wimbledonba, de ez elmaradt. Te mit gondolsz, mert nekem a szívem szakadt meg, én az elmúlt hetekben nagyon sokat beszéltem arról, hogy megnézném Serenát egyéniben is, ez megvalósult, és szoros mérkőzést játszott egy 20 éves, nagyon tehetséges ausztrál ellen, amit akár simán meg is nyerhetett volna, de az, hogy láttuk egyéniben visszatérni, erre végül ráment a páros, ami nagyon izgalmas lett volna.
7: Én erre csatlakoznék mindenképpre, hogy ráment a páros, mert ugye tehát amikor jött a hír, akkor én is így wow, azért ez a hír, ugye ezt már pedzegették korábban is, meg lehetett

0: és hogy ez hát nyilván ez egy olyan dolog, amit azért nehezen lehet felfogni ilyen fiatalon, hogy egy ilyen legenda ellen kell felépned. És igen, tehát, hogy azért nagyon más párosban játszani, és nagyon más egyéniben játszani, és egy ilyen, szóval egy ilyen testet megterhelő sportágban egy bizonyos kor felett, egy bizonyos szint, tehát el kell érned ahhoz, hogy jól tud menedzselni, hiszen a Williams egy legenda, ő mindent meg tud már, mindent tud erről a sportágról, de azt azért én, amikor ezt olvastam, ezt a hírt, akkor bennem az volt a gondolat, hogy hát igen, valahol ez nem meglepő, hogy a teste az egyéni mérkőzésen, hogy is mondjam, kicsit feladta magát, és ugye hát le is nyomta a bélyegét arra a mérkőzésre is, és aztán végül is nem vállalta a párost, amit ugye azt hiszem az utolsó halasztás után is az utolsó pillanatokig nem lehetett tudni, hogy most mi lesz ezzel a mérkőzéssel, és aztán végül is visszalépett, és ez egy nagyon okos döntés volt. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó, és nagyon örülnék én is, hogyha ők pályára lépnének, és ez egy olyan dolog, amit minden ilyen nagy legendáért rajongó ember, akár Federer, Nadal kapcsán megélt, hogy ha csak láthatod még egyszer, akár mondjuk te Ausztráliában, ha jól tudom, láttad Federeréket egy ilyen bemutató tornán játszani.
1: Annyi, igen,
0: tehát ezek olyan dolgok, amik egyszerűen ünnepe a sportágnak, akár az egyetemes sportágnak is ezeket a legendákat újra látni, de hogy egy ilyen visszatérésben azért azt tudni kell, meg látni kell, hogy nem lesz ugyanaz akár csak Nadalnak a visszatérése, hogy ő már nem az az ember lesz, és Serena kapcsán is az volt az érzésem, hogy azért kíváncsi vagyok, hogy mit tud, de azért a teniszben, egyesben, szóval, hogy mondjam, na ez fizikálisan megterhelő, és hogyha mégis a tested jelzi, hogy nem bírja, akkor az sajnos olyan következményekkel jár, amik benne vannak a pakliban, és szerintem Serena ezt a döntését, hogy nem lépett pályára végül Vénuszon nagyon jól tette, mert nem biztos, hogy méltó lett volna az ő párosuk az úgy odaállni, az ő párosukat egy olyan formában látni, ahol mondjuk Serena nem tudja azt nyújtani, amire tudja, hogy képes. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy azért majd még valahogy látjuk őket, meg azt is mondta, hogy valószínű, hogy azért a US, vagy hát nem zárja ki, hogy a US Open-en ott legyen. Úgyhogy csalódott vagyok, de másfelől meg az egy nagyon tanúságos dolog szerintem, hogy ez a tenisz mit tesz a testtel, és hogy mi mindent kell neked ahhoz jól menedzselned, hogy még ennyi idősen is ott tudjál lenni, és akár mondjuk tényleg egy egyes mérkőzést végig tudjál játszani, ami hihetetlenül más, mint egy páros.
1: Egyetértek veled, amikre rácsatlakoznék, az mondjuk az energiabeosztás kérdése, mert a joint elleni mérkőzésen nagyon érdekes volt figyelni azt, hogy Serena mennyire, én azt gondolom, hogy tudatosan játszott, mert az olyan labdameneteknél, vagy olyan játékoknál, ahol mondjuk joint jól kezdte az adogatást, és utána nem volt valódi esély, akkor egy-egy a másik oldalra érkező labdáért nemes egyszerűséggel nem futott el. Hagyta, tehát ilyen látványosan volt, amikor mondjuk talán a keleténél korábban elengedett egy labdamenetet, cserébe meg, amikor mondjuk létszükséglet volt, vagy nyerhető játék volt, és játszma a fordító pillanat következett, akkor viszont még mindent megpróbált elérni, nyilván már nem sikerült azért mindent teljesen elérnie, abból kifejezőleg is, hogy 44 éves, és azért tudjuk, hogy a fizikai adottságok az életkor haladtával nem pozitív irányba változnak feltétlenül, de hogy én éreztem egyfajta ilyen nagyon nagy tudatosságot, amit izgalmas volt látni az ő esetében. Ez az egyik része, a másik pedig az, hogy milyen visszhangot váltott az ő visszatérése. Uh-huh. Ugye ott az egyik fele, hogy az egyéni mérkőzése után nem ment el a sajtótájékoztatóra, ami sok újságíró nehezményezett. Ez később a lábsérülésével indokolta. De ezt tegyük is félre, itt inkább a másik dolog, hogy sokan megkérdőjelezik az ő szereplését, hogy ezzel elvett egy szabad kártyát, voltak ilyen vélemények, és ez odáig fajult, hogy még Novák Djokovicnak is ki kellett állnia az utána lévő mérkőzését követően, és a sajtószobában mondott egy olyat, amiben szerintem maximálisan van igazság, hogy ne kérdezzétek Serena Williams-t, hogy miért teljesített így, miért nem ment el azért a pontért, hanem élvezzétek ki, amíg adódik egy ilyen lehetőség, hogy egy hasonló legendát láthattok újra játszani. És ez egy kulcsfontosságú mondat a szerb részéről már csak azért is, mert nyilván ő is a pályafutása utolsó éveiben jár. És talán néha az ilyen teniszkedvelőknek értékelnie kéne azt, vagy érdemes ezen elgondolkodni, anélkül, hogy ítéletet mondanánk.

0: hogy az, hogy valaki 44 évesen 24 Grand Slam trófával visszatér, és játszik még, neki nincs már mit bizonyítania. Ha az első körben kiesne egy 6-0-6-0-ával is, akkor is nagyszerű dolog az, hogy Serena Williams újra a pályán van, és azt gondolom, hogy szabad kártyát, ha kér, akkor megérdemli. Megérdemli azért, amit az elmúlt 20 évben ezért a sportágért tett, a női teniszért tett, és ő már bizonyított. Tehát lehet azt mondani, hogy egy szabad kártyát veszel egy fiatal tehetségtől, ami lehet, hogyha a számokat nézzük, igaz. De Serena Williamsről beszélünk, aki a sportág egyik nagy legendája. Ha a nőket nézzük, akkor az egyéniben az egyik legnagyobb legendája, párosban pedig a tesójával is a legnagyobbak közé tartozik.
1: Egyetértek, viszont még csak gyorsan annyit ehhez a témához, hogy azért tudom, hogy nem 6-0-6-0-lal kapott ki, de az egy, amit azért megkérdőjelezek, hogy jó-e ezeket a nagy legendákat úgy látni, hogy nem tudják azt a szintet elérni, amit alapvetően vársz tőle, és most Serenával nem ez történt, bár a sérülés az egy, szerintem egy sok kérdést felvető következménye az ő visszatérésének, viszont én emlékszem arra, amikor Federer 6-0-val hagyta el a Wimbledoni centerpályát, az ott az utolsó szett, amit ott játszott, Hurkacstól kapott ki, igen, szóval, és ez fáj. Tehát szerintem ez egy olyan dolog, ami egy újabb adás meg tudna tölteni. Egyetértek veled, én nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen legendákat lehet még látni, Djokovicsal is egyetértek, de én azt az oldalát is látom, hogy vannak olyan vélemények, amik azt gondolják, hogy lehet, hogy egy fiatal tehetség ezt mondjuk nehezményezi, vagy vannak olyan hangok, amik nehezményezik azt, hogy egy fiatal tehetség nem kapja meg a lehetőséget, de ő egy legenda, és szerintem is, hogyha ő azt mondja, hogy el szeretne indulni, akkor a szabad kártya jár neki.
0: Ha már mondtad, hogy ezzel egy adást meg lehetne tölteni, akkor írjuk fel ezeket a gondolatokat, mert mondjuk a hallgatóknak, hogy a tervek szerint július 21-én egy kicsit ilyen formabontó adással készülünk, ahol a Nadal dokumentum sorozatról beszélünk majd, és itt azért a sportolói lélektanról kellően sokat lehet beszélni, mert Nadal is őszintén teszi ezt meg, és ő is ezeknek a legendáknak a táborához tartozik, és talán az a sorozat egy picit bemutatja, hogy milyen árnyoldalai vannak annak, hogy valaki ott van a legnagyobbak között. Adás időnk végéhez közeledünk, úgyhogy mondjuk el, hogy a férfiaknál is azért már szűk lemezőny, illetve a hölgyeknél is. Versenyben van még Kobolli, Arthur Ferri, aki egy szabadkártyás angol sportoló, és nagyszerűen menetelt tegnap éppen Dimitrovot győzte le 5 játszmában. Taylor Fritz egy 3 játszmás, de végül sima mérkőzést játszott Bublik ellen, aki szintén megmutatta a tudását füvön. Este félbe szakadt a Zverev-Lehecska mérkőzés, de itt a friss Grand Slam győztes játékosnak azért vélhetően nem lesz nehéz dolga. 2-0-ra vezet, ami a játszmákat illeti, a harmadik szedben pedig 3-3 volt az állás. Jannik Sinner, itt már a negyed döntőkről beszélünk, elkezdte a mérkőzését Jan Lennart Struff ellen, 3-2-re vezet a német, de az olasz adogat, eddig még nincs brékhátrányban senki, és egy labdára van Sinner attól, hogy hozza a saját adogatását. Ozsi Aliassim és Djokovic mérkőzése 16:40-re van kiírva. Ami a hölgyeket illeti, tegnap itt is rendeztek 4 találkozót, továbbjutott Kostyuk, Mertens, Paulin és Noskova, ma pedig már itt is megkezdődnek a negyed döntők, egy amerikai párharca, Jessica Pegula és Coco Gauff, Naomi Osaka és Karolina Muchová. Osaka például a világ első Arina Szabalenkát búcsúztatta, akinek szintén volt emlékezetes nyilatkozata, a sajtótájékoztató mondta, hogy szeretné elfelejteni a teniszezést néhány napra, és kicsit szórakozni, másfajta dolgoknak élni. De ezekről is majd jövő héten beszélgetünk, hiszen addigra véget ér majd a wimbledoni torna, bőven lesz mit átbeszélni, és nézzünk rá még gyorsan a magyar érdekeltségű mérkőzésekre, hiszen Stolár Fanni, ahogy az előbb is említettem, jelenleg is pályán van, és már a 8. döntőjét vívja Muhammad oldalán. 2-2 a mérkőzés állása Sinyakova és Townsend kettős ellen, az első helyen kiemelt cseh-amerikai duóról beszélünk, és ők adogatnak majd, úgyhogy egyelőre még fejfej mellett haladnak a játékosok, de Stolár Fannira bármi is lesz a mérkőzés eredménye, még Matapavics oldalán vár egy újabb mérkőzés, ahol már a Grand Slam döntőbe jutása tét, úgyhogy izgalmas napok lesznek. A Nemzeti Sportrádióban mindenről beszámolunk, ami a tenisz világában történik, és magyar érdekeltségű. Piros Zsombor is mérkőzést nyert, ezt csak így mondjuk el az adás végén. Somogyi Zsófiának köszönjük szépen, hogy itt volt ma velünk, önöknek pedig a figyelmet, 14 óra 32 perc a pontos idő, következnek a legfrissebb hírek, ezzel véget ért a Fonák és Tenyeres című magazinműsor, búcsúzik a műsorvezető Kreisz Bálint.
2: Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Spanyolország és Belgium is a 8 közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Több fontos javaslatot elfogadott az országgyűlés. Többnyire napos, kellemes nyári idő várható. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
4: Spanyolország és Belgium is a legjobb 8 közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Az Európa-bajnoki címvédő 1-0-ra legyőzte Portugáliát, míg a belgák 4-1-re győzték le a társházigazda Egyesült Államok válogatottját, amely így búcsúzott a VB-től. Ma 18 órától a címvédő Argentína Egyiptommal találkozik, a 8-döntő pedig a 22 órakor kezdődő Svájc-Kolumbia meccsel zárul. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Ma megkezdi szereplését az Eto FC, a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének első fordulójában. A győriek a párharc első mérkőzésén az izlandi Víkingur Reykjavík otthonában lépnek pályára. A 21 órakor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Sérülése után először lépett pályára az idényben Juhász Dorka, az észak-amerikai női kosárlabdaligában szereplő Minnesota Lynx magyar válogatott játékosa. A 26 éves játékos 24 percet töltött a Connecticut Sun elleni 90-89-re elveszített hazai találkozón. Ez alatt 3 pontot, 4 lepattanót és 3 gólpasszt jegyzett.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Az alaptörvény 17. módosítása a jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Az új megválasztott köztársasági elnök az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti be tisztségét. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárral létrehozásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a 2025-26-os tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Elfoglalta helyét a közmédia új ideiglenes vezetése. Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Az átmeneti időszakban Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Budac Balázs a hírigazgatóságért felel, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter pedig a vezérigazgatói kabinetet veszi át. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV a havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részleges adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása.
2: Közlekedés.
4: Baleset történt az M5-ös autópályán Röszke felé a 25-ös kilométernél, a leállósávot foglalják el a járművek, de a torlódás így is 2-3 kilométeres. Távolabb a 48-as kilométernél kátyúzás miatt lezártak egy sávot, 5-6 kilométeres a kocsisor. Lajos Mizsely és Kecskemét között a szalagkorlátot javítják, a 73-as és 74-es kilométer között csak a belső sáv járható, a torlódás 1-2 kilométeres. Az ellenkező oldalon Budapest felé a 60-as kilométernél szintén burkolatjavítás miatt zártak le egy sávot. Ott több mint 6-7 kilométeres a dugó. Felborult egy vontatott személyautó a 44-es főúton Csabacsűdnél. A 83-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
2: Időjárás.
4: Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon helyenként borult az ég. Holnap észak felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A délnyugati, nyugati és északkeleti tájakon előfordulhatnak záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszak általában 17-24, délután 26-32 fok valószínű.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a sporttörténelem a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Ma is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetünk. Kétszeres aranylabdás a Beket, vagyis a bajnokcsapatok Európa kupáját, a Bajnokok Ligája jogelődjét 5x5 alkalommal nyerte meg a Real Madriddal. Nehezen jött ki másokkal, de Puskás Ferencet nagyra tartotta. Három ország válogatottjában is játszott, edzőként is eredményes volt. 100 éve született a labdarúgás egyik legnagyobbja, Alfredo Di Stefano. Szia Gábor!
2: Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat.
1: Számos... Mi ugrik elsőként róla, mármint Di Stefanóról?
2: Hát nekem is a puskásféle kapcsolat, amelyre majd kitérünk egyébként a beszélgetés során is. Az, hogy nagyon jó csatárpárost alkottak a Real Madridban, és egy nagyon fontos dolog, hogy ugye számos alkalommal felvetődik a kérdés, hogy valóban a sportág egyik legnagyobbja volt. Nos, azt kell, hogy mondjuk, hogy igen, mert amikor az 50 éves UEFA, tehát az Európai Szövetség 2004-ben felkérte mindegyik tagszövetségét, hogy jelölje meg az elmúlt 50 év legjobbját, Spanyolország Alfredo Di Stefanót nevezte meg, és ha belegondolunk, hogy eredetileg Argentinában született, tehát nem spanyol születésű, ez még nagyobb dicsőség.
1: Mondhatjuk, hogy a sors már fiatalon kijelölte az ő útját?
2: Igen, Buenos Airesben élő család a River Plate szurkolója volt, mitől édesapja rúgta is a labdát az együttesben, nem csoda, hogy kijelentette, híres futballistát nevelek a fiamból. Akkoriban a labdarúgókkal grundokon nevelkedtek, nem az akadémiákon. Alfredo kitűnt a többiek közül, nem véletlen, hogy a River Plate legendás középfedezete José María Minella után a Minellita, azaz Minellácska nevet kapta. A papa felvetésére, hogy bátyával, Tulióval tanulnak, vagy inkább a Navarróban lévő családi birtokon gazdálkodnak, a fiúk az utóbbit választották. A fivérek Navarróban már igazolt futballistáknak mondhatták magukat, nem sokkal később Alfredo kedvenc csapatához kerülhetett, igaz, nem az egybe, a River Plate negyedik együttesében szorgoskodott.
1: Ám 1944. augusztusában már a nagyok között lépett pályára egy jótékony célú mérkőzésen. Hogy is volt pontosan?
2: Igen, olyan hírességek között, mint Angel Labrun, Adolfo Pederna, Aristóbulo, D'Ambrossi, ám hiába volt Alfredo Di Stefano minden a River, a Huracánhoz került kölcsönbe, igaz, nem szakmai okból. Amikor Alfredo megtudta, hogy nem egy kortársa többet keres nála, az elnöknél reklamált, aki nem emelte a fizetését, viszont a csatárért egy évre 5000 pezót kért a szintén Buenos Aires-i illetőségű klubtól.
1: Aztán a Huracán színeiben 66 mérkőzésen 50 gólt szerzett Di Stefano.
2: Nyilván ez olyan teljesítményt feltételez, amire azért a prezidente is felfigyelt, ilyen mutató után szívesen fogadta vissza az akkor már Saeta Rubia, azaz Szőke Nyíl néven emlegetett csatárt. Nem véletlen, hogy 1947-ben megnyerte első is, amit akkor még nem tudott, egyetlen argentin bajnoki aranyérmét, nem mellesleg 28 találatával gól király lett.
1: A Rivert nemes egyszerűséggel csak La Macchina, a gépezet néven emlegették, annyira összeszokott együttes benyomását keltette.
2: Így van, a Masina lelke a Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno Pedernera, La Bruna Félix Lusto ötös fogat volt, amelyben a középcsatár posztján az Atlantába távozó Pederna helyén Di Stefano is gyökeret eresztett. A válogatottbeli siker sem maradt el, 1947. december 4-én Guayaquilben Bolívia ellen bemutatkozott a legjobbak között, Copa America győzte.
1: A következő évben, 1948 nyarától megkezdődött az argentin futballisták sztrájkja. Ez miként érintette Di Stefanót?
2: A válság a River Plate játékosait sem került el. Di Stefano 1949-ben elutazott a szupergai repülőgép szerencsétlenség áldozatainak, többek között az FC Torino labdarúgói tartoztak közéjük, tiszteletére rendezett mérkőzésre. Európában megkörnyékezték a nagy klubokám hiába, mert visszatért Buenos Airesbe.
1: Ám nem sokáig. Az argentin válság és dél-amerikai kontinensen Kolumbiában a sportág felvirágzása, amelynek részeként a labdarúgók rengeteget kerestek, lépésre késztették.
2: Ez az egyetemes futballtörténet egyik legérdekesebb korszaka, ugyanis a FIFA nem ismerte el a kolumbiai szövetséget, ergo aki odaigazolt, engedély nélkül tette. Ráadásul a csatár távozási szándéka kiderült, ami miatt már kegyvesztettként távozott a Kalózligában szereplő Millonariosba.
1: Zsengellér Gyula pályafutásában is volt egy kolumbiai kitérő, nem de?
2: Valóban, és nem véletlen, hogy Zsengellér Gyula olaszországi pályafutását követően túl a 35. évén karrierje alkonyán az El Deportivo Los Samarios Santa Marta játékosa lett. 1951-52-ben két aktív idényében 35 mérkőzésen 23 gólt szerzett. De ha visszakanyarodunk Di Stefanohoz, említsük meg, az említett két esztendőben, sőt 1950-ben is csapata a Millonarios lett a bajnok, mi több 51-ben 31 találattal gólkirály lett.
1: Már 1952-ben a Real Madrid 50. születésnapjára rendezett gálameccsen ámulatba ejtette a madridi közönséget. A lenyűgöző játék után óriási versenyfutás indult meg érte.
2: A Real Madrid és a Barcelona is szerette volna soraiban tudni. A Barca a Millonariosnál kopogtatott egy 150 ezer dolláros ajánlattal, míg a királyi klub a River Plate-et környékezte meg 125 ezerrel. Viszont a két spanyol klub egymással nem tudott megegyezni, a szövetség pedig úgy döntött, a középcsatár egy idényt a Real Madridban játszik, a következőben a Barcelonát erősíti. Dénes Tamás és Imre Mátyás Európai Aranylabdások című könyvében megemlíti, a Real edzésén megjelenő Di Stefano a Barcelona megfigyelői kövérnek, nehézkesnek találták, lemondtak róla, aztán az El Clásicón a Real 5-0-ra győzött Di Stefano 4 góljával. Talán mondani sem kell, a blankók és a katalánok mélyülő ellentétét csak növelte, hogy Di Stefano minden korábbi elképzelésnél sikeresebb volt a fővárosiakkal.
1: Ez itt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádióban, méghozzá Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, én Virányi Zsolt vagyok. Folytassuk azzal, hogy mit tudott labdarúgóként Di Stefano, vagy ahogy te is mondtad, a szőkenyél.
2: A középcsatár az akkori modern futball valamennyi elemét magában hordozta, látott a pályán, rakolni is tudott, pazar gólokat lőtt, kis és szőke haja miatt nem véletlenül az El Alemán a német becenevet is ráaggatták.
1: Karrierjére pozitív hatással volt, hogy 1955-ben elindult a bajnokcsapatok Európa kupája sorozat. Miért is?
2: Igen, és az is tény, hogy nem véletlenül lett az 1955-ben induló bajnokcsapatok Európa kupája a BEC első nagy sztárja Di Stefano. Az első döntőben 1956-ban a Stade Reims volt az ellenfél, a franciák már 2-0-ra vezettek a párizsi döntőben, Di Stefano gólja is kellett a fordításhoz, 4-3-ra nyert a Real. Egy év múlva a Fiorentina is kapitulált, az 1956-57-es kiírásban a középcsatár 7 gólt szerzett. A következő évadban a Vasas kiveréséhez 3 gólra járult hozzá, a fináléban a Milán ellen a gólja is kellett a hosszabbításban elért 3-2-es kupagyőzelemhez.
1: Az egyik legnagyobb BEC sikerét már Puskás Ferenccel érte el 1960-ban Glasgow-ban.
2: Nem az egyiket, hanem a legnagyobb sikerét. Az Eintracht Frankfurt 7-3-as legyőzése során Öcsi némileg elhomályosította, 4 gólt szerzett, az akkor már kétszeres aranylabdás 57-ben és 59-ben kapta meg a megtisztelő címet. Di Stefano 3-at, amivel összesen 49 gólos lett a BEC sorozatban. Utolsó nagy siker a Peñarol ellen szerzett világkupa győzelem, a sorozatot 1960-ban első alkalommal írták ki.
1: Érdekesség, hogy már 38 éves volt, amikor Kubala Lászlóval is egy klubban futballozott.
2: De nem a Barcelonában, hanem a másik katalán klubot, az Espanyolt erősítették. Igaz, Donald Fredo 81 bajnoki meccsen, hozzámérve csupán mondhatjuk, 19 gólt szerzett.
1: Itt álljunk meg egy pillanatra, noha Don Alfredót tisztelet övezte, és mindenki elismerte, ő maga nem volt könnyű eset, ugye?
2: Nem bizony, nem tűrt meg maga mellett nagy sztárt, egyeduralkodóként viselkedett a Real Madrid öltözőjében. A királyiakhoz érkezett 1958-ban az újdonsült világbajnok brazil Didi, a második helyezett svédek üdvöskéje Anya Simonsson, de pestiesen szólva nem sok sót ettek meg. Sőt, még a meggyőztes csapattársa francia Raymond Kopa is elhagyta a csapatot. Az 1956-os fináléban a Stade Reims játékosaként figyeltek fel rá Madridban, s lett Di Stefano csapat, mi több csatártársa. Az 1959-es megdöntőben ismét a franciák játszottak a Real ellen, ám Kopa már újra a Reimsieknél rúgta a labdát.
1: Puskás Ferenc esete egészen más, vajon miért?
2: A bolosszakötő, vagy ahogyan kint becézték, Pancho tisztában volt azzal, a madridiaknál Donald Fredo a vezéregyéniség, a prímegedős. Öcsi tökéletes alkalmazkodó képességét jellemezte, hogy ezt elfogadta, a brilliáns játékával bizonyította, hogy ő sem akárki. Amikor még nem beszélt jó spanyolul, és nála volt a labda, elkiáltotta magát, Steffi! s azt már a középcsatár mesélte, hogy ilyenkor rendre a lába elé érkezett a labda, pedig a center korábban nem sokat nézett ki az új fiúból, fel-fel vetődött benne, mit keres itt ez a dagadék, szórakoznak velünk?
1: Mikortól ismerték el Puskás Ferenc tudását?
2: Öcs igazán akkor fogadtatta el magát Madrid királyával és a többiekkel, amikor az 1958-59-es bajnokság befejezés előtt két fordulóval 8-0-ás Real Madrid-Sevilla mérkőzésen gólhelyzetben a 22 góljával őt egy találattal megelőző Di Stefanónak passzolt, aki nem hagyta ki az icet. És mivel a hátralévő két körben, két fordulóban már egyikük sem szerzett gólt, 23 találattal Don Alfredoé lett a gól királyi cím. Nem véletlen, hogy a spanyol évtizedekkel később így méltatta, játékosként és emberként is tízes, fantasztikus játékos és csodálatosan jó ember, nem mondhatok mást, ezt egyébként Szőlősi György Puskás című könyvében olvashatjuk, és ezért fontos ezt megemlíteni, mert ezen az egy helyen jelent ez meg. Öcsi egyébként nem sokat bajlódott csatártársa nevével, egyszerűen csak Szőkének Saeta hívta.
1: Azt gondolná az ember, hogy ilyen nagy formátumú labdarúgó a válogatottban is ontja a gólokat.
2: Ebben a kérdésben lehet egy kevés hiányérzetünk, Di Stefano pályafutásából a hozzáméltó válogatottbeli szereplés hiányzik. Noha a korszak barcelonai vezér alakjához Kubala Lászlóhoz hasonlóan három válogatottban is szerepelt. Az 1950-es VB selejtezőtől Argentina visszalépett, az 54-esen Di Stefano nem szerepelhetett a FIA eltiltása miatt, az oka részvétel a kolumbiai bajnokságban és a kolumbiai válogatottban. Az 1958-as tornára nem jutott ki Spanyolország, s a következő években az akkor már veterán labdarúgó hiába tett meg mindent, hogy ott legyen az 1962-es chilei VB-n, ám 37 évesen izomsérülést szenvedett, így maradt a szomorú, de igaz tény. Ő a legnagyobb játékos, aki sohasem járt világbajnokságon.
1: A kétszeres aranylabdás aktív pályafutását követően edzőnek állt. Milyen eredménnyel?
2: Szakvezetőként megfordult többek között a Boca Juniors, a River Plate, a Valencia, a Sporting, majd a Real Madrid kispadján is. Legnagyobb sikere a Valenciával megnyert bajnoki cím és kekgyőzelem. A Realból azonban egy spanyol szuperkupát leszámítva mindig minden sorozatban, tehát ugye a bajnokságról beszélünk, a spanyol kupáról, ligakupáról és a kupagyőztesek Európa kupájáról, az ezüst volt a legtöbb, amit kihozott.
1: A hírnév civilként sem került el. Ez minek volt köszönhető?
2: Igazi totális futballistának, korszaka legjobbjának tartották, ezzel megalapozta a Real Madrid aranykorszakát. Ugyan sohasem ő volt az öltöző leghangosabbja, tehetség az egyik legcsillogóbb a Real Madrid szupersztárjai közül. Idős korában is állandó figyelem vette körül, 2000-ben a Real tiszteletbeli elnökének választották, 2008-ban ő kapta meg az UEFA elnökétől, Michel Platinitől az első elnöki különdíjat, amelyet a francia sportvezető a következő szavak kíséretében adott át. Az argentin tangó ritmusát becsempészte az európai labdarúgásba, továbbá, idézem Platinit, nagy a nagyok között.
1: Alfredo Di Stefanóról, Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgettem. Di Stefano ugye 1926. július 4-én Buenos Airesben, Argentina fővárosában született, majd 2014. július 7-én Spanyolországban, a fővárosban, Madridban hunyt el. Kétszeres aranylabdás, a bajnokcsapatok Európa kupáját ötször nyerte meg a Real Madriddal. És hogy miért most beszélgettünk róla? Azért, mert 100 éve született a labdarúgás egyik legnagyobbja, tehát Alfredo Di Stefano volt a középpontban. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan a lesz, döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Jó napot kívánok, ez itt a Hazafutás. Én a szerkesztő Olasz Gergő és a hangmérnök Jánbor Tamás nevében is köszöntöm Önöket. Bera Emese vagyok. Ami vár ránk egészen fél hatig, azért fél hatig, mert ma a Hazafutás korábban búcsúzik. 18 órától ugyanis már Argentína, Egyiptom labdarúgó világbajnoki mérkőzést rendeznek, és ha már program a labdarúgó világbajnokságról, 10 órától majd Svájc Kolumbiával játszik. Mindkét mérkőzést élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Ezért végződik kicsit korábban ma a Hazafutás, és kezdődik korábban a körkapcsolás. És ha már világbajnokság, akkor kezdjük is ezzel műsorunkat, hiszen tegnap is rendeztek mérkőzéseket, hogy ezeken mi történt, Szabó Bence foglalja össze.
2: Véget ért a labdarúgó világbajnokság Cristiano Ronaldo számára, de búcsúzott a hazai pályán szereplő Egyesült Államok is. Ez történt a labdarúgó világbajnokság 27. játéknapján. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy Franciaország, Marokkó, valamint Norvégia, Anglia negyeddöntőt rendeznek majd a következő körben a labdarúgó világbajnokságon. Ezen együttesekhez szeretett volna csatlakozni Portugália és Spanyolország, a két ibériai ország pedig a nyolcaddöntőben találkozott. A mérkőzést Németh Kornél foglalja össze.
3: A dél-európai csapatok csatáját Spanyolország nyeri a világbajnokságon. Portugália, Spanyolország, Merino 91. percben szerzett góljával 0-1. Úgy kezdődött a mérkőzés, hogy ámultunk és bámultunk. Mind a két nagyon komoly focira képes csapat a legjobb arcát mutatta. Az első félidő legnagyobb helyzete rögtön a meccs elején a spanyolok előtt adódott. Olmo zseniális labdáját Oyarzabal viszont nem tudta gólra váltani. Egy-két óriási védést Kostának be kellett mutatnia, még ezen kívül is az első félidőben a legnagyobbat Bayern a távoli lövésénél tette. 0-0-al fordultak a csapatok a második játékrészre. Amíg az első félidőt lehetett dicsérni, addig sajnos a másodikat nem. Nagyon visszaesett a játék, nem nagyon voltak komoly helyzetek. Ellenben a portugálok elkezdtek cserélni. Az 56. és a 71. percben is több változtatás történt. Az Európa-bajnoki címvédő spanyolok ezzel szemben először csak a 75. percben váltottak meg, aztán a 85. És hogy miért mondom ezt ilyen részletesen, ennek ugyanis volt jelentősége a 75. percben érkező Ferran Torres, a 85. pályára lépő Merinónak adott egy zseniális labdát a 91. percben. Merino pedig, aki rengeteg mérkőzést kihagyott tavasszal sérülés miatt, most ezt a labdát, ezt az óriási zsugát gólra váltotta. A 91. percben ezzel a találattal pedig végül is Spanyolország megnyerte a mérkőzést, és tovább jutott a világbajnokságon. Még egyszer, tehát a végeredmény Portugália, Spanyolország 0-1.
2: A tudósítást követően pedig következzen a Nemzeti Sportrádió szakértőjének, Bene Ferencnek a véleménye a meccsről, akit Regős László és Németh Kornél kérdezett.
4: Annak ellenére, hogy a másik félidő nem sikerült látványosan, nagyon magas színvonalú mérkőzést láthattunk, hatalmas taktikai csatát, ahol gyakorlatilag kioltották egymást a csapatok. Hasonló játékrendszerben, hasonló stílusban futballozott mindkét csapat. Az első félidőben érdekes módon a széleken viszont többször egymás mögé tudtak kerülni. Fantasztikus ihletett formában védett mindkét kapus, ezért nem született gól. A második félidőre vártuk, hogy folytatódik ez a nagyira és színvonalas találkozó. Sajnos csalódást keltettek a csapatok. A pályán lévő játékosok teljesítményre egyre inkább kezdett visszaesni, és már-már úgy nézett ki, hogy nem lesz gól a mérkőzésen, de azért azt ne felejtsük el, hogy egy ilyen mérkőzésen kulcs kérdés, hogy a két kapitány hogyan és milyen játékosokkal nyúl bele a mérkőzésbe, és ezt a kettő spanyol csatát, hát bizony De La Fuente nyerte. hiszen Martínez cseréi nem hozták meg a hozzák fűzött reményeket. Fuente viszont két cserejátékos összjátékából, Fuente csapata két cserejátékos összjátékából megszerezte a győztes gólt. Szerintem óriásit hibázott Martínez azáltal, hogy a legutóbb győztes gólt szerző Ramost a padon hagyta, és be sem cserélte, hiszen a portugál támadójáték kifejezetten szenvedett, kifejezetten nem működött, és a második fél idő derekától kezdve gyakorlatilag komoly gólhelyzete sem volt a portugál válogatottnak. Ezzel szemben a spanyol válogatott szintén nem nyújtott látványos játékot, de beszédes, hogy ugye Pedrit is és Olmót is lecserélte a spanyol kapitány, és Baenát is. És hát ezek a cserejátékosok meghozták a hozzájuk fűzött reményt abszolút mértékben, hiszen ugye ne felejtsük, hogy Ferran Torres is veszélyesen játszott, gólpasszt adott, Merino győztes gólt szerzett, úgyhogy a spanyol válogatott, én úgy gondolom, hogy a cserejátékosainak köszönhetően összességében megérdemelten jutott tovább. Hát Martínez mester pedig az inkvizíció előtt majd számot ad arról, hogy miért nem cserélte be a legutóbb győztes gólszerző Ramost, és nem vagyok igazából Ramosnak, Gonzalo Ramosnak az ügyvédje, de egy játékos tovább juttatja a csapatát, akkor olyan önbizalommal rendelkezik, hogy én úgy gondolom, hogy legalább egy 20-25 percet megérdemelt volna.
3: Hát Feri, egy dologról, vagy egy valakiről nem beszéltél, vagy nem beszéltünk, nem Cristiano Ronaldo köré fűztük ezt a közvetítést, de mi most látjuk, amit a hallgatók nem, hogy kísért szemmel a portugálokra, azt is, mert hogy hát 4 perc előtt is ezt mondtuk Messi kapcsán is, de talán most már tényleg kijelentő módba lehet tenni. Ugye, hogy valószínűleg itt egy korszak vége, ami a legnagyobb, a futball legnagyobb színpadát illeti, a futball valaha volt egyik legnagyobb játékosa számára, és ez Cristiano Ronaldo VB búcsúja.
4: Ez egy nagyon érzelgős pillanat, egy olyan világrekorder korszakos zseni távozik, akit nem hiszem, hogy valaha meg fognak tudni dönteni, hiszen 6 világbajnokságon szerepelt, és mind a 6 világbajnokságán szerzett gólt. Ez egy olyan elképesztő rekord, hogy nem hiszem, hogy valaha ez meg lesz döntve.
3: 41 éves, 4 hónapos és 28 napos volt akkor, amikor a horvátok ellen a legjobb 32 között gólt szerzett. Ezzel Pepe, a szintén portugál Pepe rekordját adta át a múltnak. Hát tényleg lehet szeretni, nem szeretni, de tehát aki nem hajlandó elismerni, azt szerintem most nyugodtan vegyen egy nagy levegőt és forduljon a labdarúgás mellől, mert egyszerűen tehát ez nincsenek szavak erre az emberre.
4: Így van. Mégis ma a portugál válogatott abba bukta bele szerintem a mérkőzést, hogy Martínez nem merte lecserélni Ronaldót, és emiatt a hiba miatt szerintem utazhatnak haza.
3: Luis de la Fuente pedig továbbra is veretlen, ami a nagy tornákat illeti. 10 győzelem és 1 döntetlen volt eddig a mérlege 11 mérkőzésből. Nos, ez módosult 11-1-re. Vajon meddig juthatnak a spanyolok innentől kezdve? Talán most már ez a nagy kérdés.
5: Várják az ellenfelüket, az Egyesült Államok vagy Belgium jön majd szembe a spanyolokkal, és még egy dologról szerintem beszéljünk néhány szót. Ez volt az 5. kapott gól nélküli mérkőzés a Spanyolországnak ezen
3: és
5: a VB-n. És 2022-ben Marokkó ellen nem kapta a gólt, tehát sorozatban 6 VB meccs kapott gól nélkül, 701 percet jelent ez összesen a legutóbbi gól óta. Ez abszolút világrekord, ami a világbajnokságok történetét mutatja. Ez minek köszönhet, hogy ilyen bioerős ez a spanyol védelem?
4: Hát az az érdekes, hogy ugye talán, ha jól emlékszem, Walter Zengának a rekordját adtáltam. Na most az a 90-es olasz válogatott, az kifejezetten arról volt híres, hogy bombaerős védelme és bombaerős csapatvédekezése volt. Ezzel szemben a spanyol válogatott nyilván nagyon jól védekezik, és rendkívüli kvalitással rendelkező védői vannak. De valójában ez a spanyol válogatott az ellenfél tér felére összpontosul, és gyakorlatilag az ellenfél tér felén olyan labdabirtoklási fölényre tesz szert, hogy gyakorlatilag ezáltal tehermentesíti a saját védőit. Tehát ezen a mérkőzésen sem azt láttuk, hogy a spanyol válogatott kibekkelt ezt a találkozót 1-0-ra, hanem kifejezetten domináns futballt nyújtott, és ezáltal mondjuk átlagban olyan 50-60 támadás megy egy csapat ellen, a spanyol válogatott ellen mondjuk ennek a harmada vagy a fele. Nyilván azokat viszont maximálisan megoldják. Én arra nagyon kíváncsi leszek, hogyha egy igazán ütőképes, bár úgy lenne, hogy mondjuk egy Argentina vagy Franciaországgal találkozna bármikor Spanyolország, akkor ez a spanyol védelem, ez a Cubarsí-Laporte páros mondjuk hogyan tudja megoldani esetleg a Mbappéval való párharcot.
2: A találkozó egyetlen góljának szerzője, tehát az Arsenal játékosa, a spanyol Mikel Merino volt, aki a meccs után így értékelt. Óriási megkönnyebbülést érzek. Néhány hónappal ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt, hogy itt lehetek a sérülésem miatt. Most pedig itt állok, a pályafutásom egyik legboldogabb pillanatát megélve. Eszembe jutnak azok a nehéz hónapok, és mindazok az emberek, akik végig mellettem álltak. Azok, akik akkor is hittek bennem és bíztattak, amikor én már elveszítettem a hitemet. Ezért most úgy érzem, hogy minden kemény edzés, minden fájdalmas pillanat, minden kétely megérte. A másik oldalról viszont kevésbé voltok az örömre, hiszen Cristiano Ronaldo az utolsó világbajnokságán szerepelt a portugál válogatottban. De nem csak Ronaldónak volt ez az utolsó meccse, hanem a portugál kapitánynak Roberto Martineznek is. A spanyol mester ugyanis a párharcot követően lemondott a sajtótájékoztatón. Valóban ez volt az utolsó mérkőzésem Portugália szövetségi kapitányaként. Mielőtt bármi más mondanék, szeretném megköszönni a portugál embereknek ezt a csodálatos időszakot. Olyan büszkeséget éreztem, amit szinte lehetetlen szavakba önteni. Az a támogatás, erő, energia, amit mindenkitől kaptam, örökre velem marad. Ezért őszintén hálás vagyok. Azért érkeztem Portugáliába, hogy világbajnokságot nyerjek. Mivel ezt nem sikerült elérnünk, úgy érzem, nincs értelme folytatni. Most az elnöknek és a szövetség vezetőségének lehetősége nyílik arra, hogy kiválasszák az új kapitányt. Ami Ronaldót illeti, csak elismerően tudok beszélni róla. Amikor megérkeztem Portugáliába, nagy bizonytalanság övezte őt, de én úgy éreztem, hogy végig példaképként tudott viselkedni. Az elmúlt 3,5 évben nem csak a góljairól volt szó. A statisztikák magukért beszélnek. Ugyanúgy, mint a gólpasszai és az a veszély, amit a 16-oson belül jelentett. Ennél azonban sokkal fontosabb volt az elkötelezettsége, a mindennapi hozzáállása. Nagyon kevés olyan játékos létezik, mint Cristiano Ronaldo. Mindig hálásak leszünk azért, amit ezen a világbajnokságon adott a válogatottnak. Közös álmunk volt, hogy megnyerjük a tornát, és ő ezért mindent megtett. De szomorúan zártuk a mérkőzést, mert nem azt az eredményt értük el, amit szerettünk volna. Egy olyan ellenféllel találkoztunk, amelyet sokan a világbajnokság egyik legnagyobb esélyesének tartanak. De ez nem változtat a saját elképzeléseinken. Védekezésben nagy bátorságot és agresszivitást mutattunk, szerintem ez jól működött. Egy nyolcaddöntő azonban apró részleteken múlik. Azon például, hogy a labda az ellenfél kapujáról befele vagy kifele pattan, vagy azon az utolsó perces szabadrugásból kialakuló helyzeten. Ezek az apró momentumok döntötték el ezt a mérkőzést. A bola pegar na barra, entrar na entrar, a oportunidade no minuto 90, que é un recomenzamento, una falta rápida, y eso foron los detalles que hacen la diferencia. A játéknap másik mérkőzésén az utolsóként állva maradt házigazda az Egyesült Államok Belgiummal találkozott. A párharcról Szalai Kristóf tudósít.
6: Nem született meglepetés ezen a nyolcaddöntőn. Belgium 4-1-re kiütötte az Amerikai Egyesült Államokat, így az USA utolsó társházigazdaként búcsúzik a világbajnokságtól, miután már Mexikó, illetve Kanada is elbúcsúzott ettől a VB-től. De Ketelare nyitotta meg a gólcsapot a 9. percben, csapott le a labdára, a belgák támadója. Nagyszerű mutatvány volt De Ketelare révén, meg is szerezték rögtön a vezetést. Volt egy súlyos és Onanától a 20. percben azonnal le kellett cserélni az Aston Villa középpályását. Aztán a 31. percben azt lehetett hinni, hogy az USA visszajön a mérkőzésbe. Tillman készülődött szabadrugáshoz. A labdája valószínűleg kaput talált volna, Thibaut Courtois el is indult, hogy kivédje a labdát, ami a hosszú felé csapódott, viszont a sorfalban helyezkedő Van Eken belecsúsztatott abba, így abszolút irányt változtatott a labda, és az ellenkező irányba Thibaut Courtois hült helyére pattant, ezzel volt 1-1. De hát mindössze másfél percig vezetett, a másfél percig volt döntetlen állás, hiszen újra megszerezte a vezetést Belgium, megint De Ketelare volt eredményes, Trossard adta be neki a belga bal oldalról a labdát, megverte az amerikai védőt fejjel, Riemet, De Ketelare, és újra az európai csapatnál volt az előny, így mentünk a félidőre 2-1-es belga vezetésnél. Aztán jött a világbajnokságok, hát az eddigi világbajnokság talán eddigi legnagyobb hibája, legkapitálisabb,

0: Aztán Romelu Lukaku feltette a pontot az íre. A 93. percben egy újabb amerikai szerencsétlenkedés a 16-oson belül. Köszönte szépen Richards elfuserált labdáját. Romelu Lukaku bevezette a 16-os közepére a labdát, és jobb lábbal nagyjából 7-8 méterről kilőtte a hosszút laposan. Ezzel tehát még egyszer a végeredmény. Belgium, USA 4-1, így tehát Rudi Garcia és válogatottja készülhet a spanyolok elleni találkozóra a negyed döntőben.
1: A mérkőzés szakkommentátora Bene Ferenc így látta az összecsapást.
2: Nem ilyen mérkőzésre számítottam, a végeredmény tekintetében igen, talán egy picivel simább a belga győzelem, mint amire számítottam, de a mérkőzés elején én pont amerikai nyomást prognosztizáltam, és arra számítottam, hogy az amerikai válogatott, ahogy ezt addig már a világbajnokságon többször bemutatta, dominánsan kezd, nagy ritmusban, nagy tempóval, nagy sebességgel nekiesik a belga válogatottnak. Pont fordítva történt, és ennek eredményeképpen az eddig a jó teljesítménnyel adós De Ketelaere 2 gólt is szerzett, és teljesen megérdemelten vezetett a belga válogatott. Igaz, közte jött egy amerikai egyenlítés, de igazából az amerikai válogatott csak percekre tudta magához ragadni a kezdeményezést, így teljesen megérdemelten vezetett Belgium. A második fél időben a szokásos forgatókönyv alakult ki, az amerikai válogatott támadott, de nem volt igazából átutóerő, nem volt minőség a játékukban, igazán komoly gólhelyzetet ki se tudtak alakítani. A végén pedig elsősorban Doku és Lukaku beállásának köszönhetően a belga válogatott még szerzett 2 gólt. Igaz, kellett hozzá, hogy az amerikai válogatott hátul a védő harmadban 2 nagyon-nagyon súlyos hibát védsen, és így alakult ki a 4-1-es. Hát azt mondom, talán arányában kissé túlzó, de teljesen megérdemelt belga továbbjutás.
1: A mérkőzés után nyilatkozott Niklas Raskin, a belga csapat középpályása, aki először azt az ügyet hozta szóba, amely miatt az eltiltott Balogun játszhatott a mérkőzésen. Ahogy már korábban is mondtam, szerintem az életben előbb-utóbb mindig helyreáll az igazság. Ami akkor történt, arra sokféle jelzőt lehet használni, de mi úgy érezzük, hogy nem volt igazságos. Ma talán egy kis szerencsét kaptunk vissza abból, amire szükségünk volt ahhoz, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Ennyi történt. Következzen az amerikai kapitány, Mauricio Pochettino.
3: Yes, I agree. I think today we didn't show.
1: Egyszerűen nem jöttünk bele a meccsbe. Még amikor kiegyenlítettünk, akkor sem. Egyből kaptunk egy második gólt. Nehéz meccs volt. Gratulálok Belgiumnak, jobbak voltak ma. Nem keresek kifogásokat, nem játszottunk úgy, ahogyan tudunk. Tanulnunk kell még, ez egy folyamat, és az egészen biztos, hogy ez nem a mi napunk volt. 2 mérkőzés maradt tehát hátra a labdarúgó világbajnokság 8-at döntőiből. Magyar idő szerint 18 órakor a világbajnoki címvédő Argentína Egyiptommal találkozik. Majd ezután 22 órától Svájc Kolumbiával csap össze a legjobb 8 közé kerülésért.
4: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Zuhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Fiskó, szeremény kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milán Fiskó a második.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Ma megkezdi szereplését az E2FC a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjében. Kétnapos NATO csúcs találkozót tartanak Törökországban. Napos nyári idő lesz, csak helyenként lehetnek futózáporok. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
5: Spanyolország és Belgium is a legjobb 8 közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Az Európa-bajnoki címvédő 1-0-ra legyőzte Portugáliát, míg a belgák 4-1-re legyőzték a társházigazda Egyesült Államok válogatottját, amely így búcsúzott a VB-től. Ma 18 órától a címvédő Argentína Egyiptommal találkozik, a 8-ad döntő pedig a 22 órakor kezdődő Svájc-Kolumbia meccsel zárul. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Ma megkezdi szereplését az E2FC a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének első fordulójában. A győriek a párharc első mérkőzésén az izlandi Víkingur Reykjavík otthonában lépnek pályára. A 21 órakor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Sérülése után először lépett pályára az idényben Juhász Dorka, az észak-amerikai női kosárlabdaligában szereplő Minnesota Lynx magyar válogatott játékosa. A 26 éves sportoló 24 percet játszott a Connecticut Sun elleni 90-89-re elveszített hazai találkozón, ez alatt 3 pontot, 4 lepattanót és 3 gólpasszt jegyzett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Hétnapos NATO csúcs találkozót tartanak Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők dönthetnek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, valamint hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú, kiszámítható katonai támogatását. Az ukrán elnök szerint a légi hadviselés dönti el a háború kimenetelét. Volodymyr Zelenszkij szerint Ukrajnának már sikerült megakadályozni az orosz fegyveres erők győzelmét a szárazföldön, és jó részt kiszorította az orosz hadiflottát a Fekete-tenger nyugati medencéjéből. Idehaza létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadói bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd. Felmentette Mátrai Károlyt az MVM ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Mátrai Károly 2023-tól töltötte be ezt a pozíciót, emellett az igazgatóság tagja is volt. Kapitány István a hét elején az Exim Bank vezetőjét, azt megelőzően a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatóját is menesztette. Elloptak egy széfet egy somogyi kistelepülés családi házából. A feltételezett elkövető gépkocsival elhagyta az országot. A nyomozók egy ingatlan udvarán később megtalálták a páncélszekrényt, az abban elhelyezett 35 millió forinttal és 25 ezer euróval együtt. A gyanúsított ellen lopás miatt nemzetközi körözést adtak ki.
0: Közlekedés.
5: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, szakaszos lassulás alakult ki, helyenként torlódnak a járművek. Dolgoznak az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, a 24-es és a 41-es kilométer között a belső sávot lezárták. A torlódás már több mint 3 kilométeres. távolabb, Lajos Mizse és Kecskemét között a szalagkorlátot javítják. A 73-as és 74-es kilométer között csak a belső sáv járható, 2-3 kilométeres a dugó. Az ellenkező oldalon Budapest felé a 60-as kilométernél szintén burkolatjavítás miatt zártak le egy sávot, 6-7 kilométer hosszan arra szólnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
5: Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon helyenként borult az ég. Holnap észak felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A délnyugati, nyugati és észak-keleti tájakon fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fogozódik a szél. Éjszaka általában 17-24, délután 26-32 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
1: A labdarúgó világbajnokság után is maradunk még a futballnál, de immár hazai vizekre evezünk, vagy egy picit azért nemzetközi szintérre, hiszen a Győrről és a Bajnokok Ligája selejtezőjéről beszélgettünk kollégánkkal, Cseszregi Balázzsal. Szervusz Balázs, aki győri, ilyen szempontból nagyon jól ismeri a győri futballcsapatot, hiszen számos a mérkőzésen vett részt az elmúlt idényben, és tanúja volt annak, hogy megnyerte a magyar bajnokságot az Eto, és hát gondolom, hogy nagy izgalommal várja a Bajnokok Ligája selejtezőjét. Ugye így van?
2: Így van, szívemesen, és köszöntöm a hallgatókat, de az meg hagyjám, hogy nagyon sok mérkőzésen vettem részt tavaly, de ugye ez a két csapat már találkozott egymással a bajnokok sorozatában, méghozzá 1983-ban a Becsben, akkor az Eto kettős győzelemmel ment tovább. Hazai pályán 2-1-en nyertek, na és ott voltam a lelátón, igaz, még kisgyerekként, de az Etónak szurkolva Magyar Lajos rúgta az egyik gólt, és egy ugyan, ha jól emlékszem, Torváltan egyenlített, és a végén egy öngóllal nyerni tudott az Eto, majd kint megint Magyar Lajos volt eredményes, és Szentes Lázár is betalált, azért hazai 2-1 után idegenbeli 2-0-al ment tovább az Eto, na valami hasonló eredménnyel szintén szóval nagyon elégedettek lennénk most is, én azt gondolom, de ez egy borzalmasan nehéz mérkőzés lesz, egy nagyon erős izlandi csapat, tavaly, ha jól emlékszem, tavaly, de mindjárt utána nézem, akkor le is győzték például a Panathinaikost. Aztán ugyan kiestek, nem az a 24-25-ös sorozatban volt, szóval legyőzték a Panathinaikost hazai pályán, és aztán idegenben egy 2-0-al kiestek, de biztos, hogy nem szabad lenézni ezt az izlandi csapatot, amelyben mondjuk olyan név játszik, mint Gylfi Sigurdsson, aki annak idején, ha jól emlékszem, valahogy 40 millió euró környékén került az Everton csapatához például, de játszott a Hoffenheimben, rövid ideig a Tottenhamben, tehát remek játékosról van szó. Kifelé megy már a futballpályafutásával, de azért remek futballista.
1: Ugye az izlandi Víkingur csapatáról beszélünk, mert hogy a nevük nem hangzott el, és ugye azért itt nagyon sok kérdés felmerül a mérkőzés, illetve a párharc előtt. Egyrészt, ha egy picit visszautalunk az előző fél órában taglalt világbajnokságra, akkor azért az egy picit furcsa, hogy már elkezdődnek az európai kupa selejtezők, míg tart a világbajnokság, és ha nem is közvetlenül, mert hogy ugye a Győr játékosa, Bembo Ali nincs már játékban, vagy nincs már versenyben a VB-n, de akár lehetne is, és akár lehetnének olyan játékosok, akik ott vannak a világbajnokságon. Te hogy állsz hozzá ehhez a kérdéshez, hogy itt összecsúsznak a mérkőzések, a tornák, tehát annyira sűrű a versenynaptár, hogy nem is lehet elválasztani mondjuk egy VB-t, de így volt akár két évvel ezelőtt az Európa-bajnokság kapcsán is, hogy még tartotta az Európa-bajnokság, de a nemzetközi selejtezők már elkezdődtek. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, nem?
2: Igen, és ráadásul ugye itt a FIFA és az UEFA egyeztetési nehézségéről is szó lehet, gondolom, de ha már Bembo Alit említette, szóval nem jó, nem szimpatikus dolog, nagyon furcsa számomra is, de hát ez van, ezt kell úgymond szeretni, de ugye Bembo Aliról volt szó, és sajnos ugye nem fog játszani, az egészen biztos, bár bent van az Eto leadott keretében, mármint az első forduló a leadott BL keretében, selejtezős keretében, de nem játszik, mert ahogy az utolsó mérkőzésen sem játszott már a világbajnokságon, sérüléssel bajlódik, és egyelőre nem lehet tudni, hogy mennyire súlyos. Ki ezen a mérkőzésen biztos nem játszik, én gyanítom a visszavágón sem, tehát azért az Etónak kiesik egy nagyon-nagyon fontos fegyvere ott elől Bembo Ali személyében. Ilyen nincs az izlandieknél, hogy emiatt esnek ide, azért ők sincsenek igazából, hogy mondjam, ők sem nagyon boldogok, hiszen valamikor júniusban derült ki, vagy május végén, hogy az első számú kapus, hogy Ingvar Jonsson rákkal küzd, úgyhogy ő sem lehet ott most már hosszú ideje az izlandi bajnok keretében, ezért aztán igazoltak egy válogatott kapust, Kristinssont, mert hogy ráadásul egy kisebb sérülést szenvedett az addig védő Fridriksson, úgyhogy az izlandiaknak sem könnyű, de azt azért tegyük hozzá, hogy ők 14 mérkőzésből 13-at nyerve egy döntetlennel vezetik az izlandi bajnokságot, mert ugye az izlandi bajnokság az megy 22 mérkőzésből áll, és hát óriási fölénnyel vezetnek, ellenben kiestek az izlandi kupában 4-1-re kaptak ki a Breiðabliktól, attól a Breiðabliktól, aki a bajnokságban is egyedül pontot tudott tőlük szerezni még az első fordulóban, akkor az 1-1 lett, úgyhogy nehéz, ezt az egyeztetést én szerintem valahogy meg kellene oldani a két szövetségnek, tehát a FIFA-nak és az UEFA-nak, de hát úgy látszik, hogy nem tudják, hogy nem lehet, és valóban borzalmasan sűrű a versenynaptár, és ez a játékosoknak sem jó, de hát ez több sportágban is így van, és hát a legtöbb sportágban már azért az ellen lázongonak is a játékosok.
1: Akkor maradjunk egy picit annál, amit említette, hogy az izlandi bajnokság már tart. A győrieknek ugye ez lesz az első tétmérkőzése az új idényben. Ez hátrány lehet a győrieknek?
2: Ez biztos, ez meg a műfő, hogy a sajtóban lehet olvasni, hiszen az izlandi csapat műfűvön játszik, meg a hazai pályában is bíznak, bár azt azért hozzáteszem, hogy 1449 néző a teltházas Vikingsfjörður stadion, tehát azért olyan nagy hangulatra nem kell számítani, és egyébként 88 egyet kaptak a győriek, 74 egészen biztosan elfogyott, úgyhogy viszonylag szép számban lesznek majd ott Eto szurkolók is. Biztos, hogy nagy hátrány, hiszen bőven a közepén járnak, egy picivel túl a felén az izlandi bajnokságnak, játékban vannak, az a 8-9-10 fokos időjárás, ami most éppen van Reykjavikban, az nekik kedvező, ő ismerik, persze aztán ez a visszavágóra megváltozhat, de az, hogy játékban vannak, az nagyon fontos lesz nekik, és mondom, azért egy jó csapatról van szó, hazai pályán nagyon-nagyon erősek, de idegenben sem azok, akik betolják a buszt és csak védekeznek, hanem ott is támadó játékra összpontosítanak, viszonylag magasan támadnak le, megpróbálják egyből visszaszerezni az elveszett labdákat, úgyhogy egy elég kellemetlen mérkőzés, a kellemetlen ellenfélre lehet számítani.
1: Akkor térjünk vissza, Bembuáliról már beszéltünk, térjünk vissza a játékosokra, vagy a keretre, hiszen Bembuáli biztosan nem játszik. Ugye csatárposzton talán vékonynak tűnik a Győr. Piscsúr ugyan mondjuk többnyire csereként játszott az előző idényben, de ő távozott az Etótól, spanyol másodosztályba. Vitális Milán és Csinger Márk ott vannak a keretben, ugye utóbbi hosszabbított is, tehát a keret összetételéről a tavalyi idényhez képest az új szezonban mit mondhatunk?
2: Hát gyakorlatilag, hogy nem változott most kívül, akit te mondtál, hiszen elment Piscsúr, meg elment Boldor, tehát olyan játékosok, akik igazából nem voltak meghatározói ennek a keretnek, és hát mivel az átigazolási időszak még bőven tart, majd augusztus végéig, szeptember elejéig, tehát az ablak még bőven nyitva van, ezért aztán, hogy mondjam, még bőven lehetnek változások, de azért jelenleg úgy tűnik, hogy nagyjából azzal a kerettel, illetve azzal a csapattal tud nekivágni az Eto a Vikingur elleni mérkőzésnek, mint tavaly. Hát az Bembuáli hiánya az biztos, hogy érződni fog, de egyébként nagyon valószínű, hogy Vladojo vagy Bíró, Csinger, Kripik, Stefuj, Tóth Vitális, Gavrics, Bumba, G. Bánáti, Ratippelekén, aztán majd kiderül, hogy valóban ez lesz az Eto kezdőcsapata Petrással valószínűleg a kapuban, és én azt gondolom, hogy vagy Bumba, vagy a gambiai G lesz, aki idézőjelben helyettesítheti majd Bembuálit, és aztán a padról majd jöhetnek be például Schön, de ugye az Eto azért igazolt játékost is Umatum személyében, bár ő egy fiatal középső védő, meg alapvetően saját nevelés, csak a Puskás Akadémiától most került vissza az Etóhoz, illetve hát ugye Schönt is kivásárolták, valamint tulajdonképpen Csinger is most lett az Eto játékosa valójában, de hát ez a változás nagyjából az Eto keretében, mert most már az Eto keretéhez tartozik, és nem a Dunaszerdahelyhez Csinger Márk, és 2029-ig írta rá, nem is olyan régen. Hát most arról nem beszélve, hogy a szakmai stábban pedig mekkora változások történtek, bár a játékosok is állítják, illetve az eddigi edzőmérkőzések alapján nagyon úgy tűnik, hogy Juárez mester arra alapoz, amit az előző évben az Eto játszott, tehát magas letámadás, 4-2-3-1-es támadó játék, aztán majd kiderül, hogy valóban így lesz-e.
1: a mexikai Efrain Juárez ugye az új vezetőedzője az Eto'nak, és mindjárt beszélünk róla egy picit, de térjünk vissza arra, amit mondtál, hogy ugye az átigazolási időszak az még tart, és Vitális Milánnal kapcsolatban, hát hallottunk pletykákat, téged kérdezlek, mert azért nem, sokkal az jobban képben vagy.
2: Ez az érdekes, hogy nem egyébként, hogy vele kapcsolatban most nem nagyon lehet hallani pletykákat. Tóth Rajmunddal kapcsolatban ugye a Bründbit, illetve elsősorban a Nürnberget lehet hallani, de egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy nem tudtak olyan ajánlatot adni, főleg a németek az Eto'nak, amit Tóth Rajmunddal kapcsolatban elfogadott. Még Vitással kapcsolatban korábban a Sparta Prágát, illetve a Celticet lehetett hallani, de ezek a pletykák mostanában elültek, de én azt gondolom egyébként, hogy majd igazából a piac a világbajnokság vége után fog megindulni, amikor már vége a VB-nek, mindenki ezzel foglalkozik, mert most mintha egyébként is világszinten, vagy itthon is ülne egy kicsit a piac, kicsit kivárna, hogy hát ha valami jó üzlet akár a világbajnokság kapcsán is beeshet, hát például itt van Ben Buali, gólt rúgott, kikerült, biztos, hogy megnőtt az ára, ehhez képest megsérült, úgyhogy most még eladni is nehéz lesz. Szóval nem egyszerű a történet, de én azt gondolom egyébként, hogy Vitális és Ben Buali azért annak ellenére, hogy nem lehet pletykákat hallani, azért reális esély van rá, hogy mind a ketten az átigazolási ablak végéig külföldre igazoljanak, vagy eligazoljanak az Eto'tól.
1: Meglátjuk, majd visszatérünk akkor erre, amikor ez valóságá válik. Akkor két szót beszéljünk a mexikai Efrain Juárezről, az új vezetőedzőről, akiről egyébként Csinger Márk azt mondta, hogy sikerült összeszokniuk, de azért mégiscsak egy mexikai vezetőedző, ez önmagában azért egy nagy változás. Mit várhatunk tőle, egy teljesen más felfogást, mert amit ugye az előző idényben, vagy az előző több idényben Borbély Balázs megvalósított Győrben, az igen tetszetős volt, mutatja ezt a bajnoki cím. Azt mondjuk főleg az mutatja, hogy eredményes is volt, nem csak szemre tetszetős, tehát hogy ez egy nagyon nagy változás a játékosoknak, azért biztos időre van szükségük ahhoz, hogy felvegyék ezt az új ritmust. Erre lehet, hogy rámehet akár egy BL selejtező is, mert hogy nagyon kevés idő telt még el a közös munkából.
2: Hát ezt nem tudom, én azt gondolom, hogy a játékos keret, meg a szakmai stáb, az minden csapatban időről időre változik, és erre nem mennek rá dolgok. Az biztos, amit a játékosok mondtak, hogy azért a játékrendszerben túl sok változás nem lesz. Nyilván a mexikóinak is vannak olyan kis apróságai, amit szeretne látni a játékban. Azt mondják a játékosok, hogy picit még lassabban kezdődik az Eto'nak a letámadása, picit még agresszívabb visszatámadást vár el, még magasabban szeretné visszaszerezni a labdákat, de hát ugye ezt játszotta már Borbély Balázzsal is az Eto'o az elmúlt években. Hogy aztán ez egy nemzetközi szinten mire lesz elég, azért azt lehetett látni a tavalyi konferencialiga selejtezőben és az Eto'nál, tehát Borbély Balázsnál is, hogy kicsit azért más játékot játszott, bár ott is megpróbálta megvalósítani az elképzeléseit az Eto'. Szerintem ez itt is így lesz. Én nem várok nagy változást a játékrendszerben. Mondom, mert nagyjából erre alapoztak. Az biztos, hogy az edzőtáborban nagyon megdolgoztatta a fiúkat, ráadásul nagy meleg is volt, de hát a melóból lesznek majd az eredmények, meg hát azt gondolom, hogy az előző években is pont ez volt az Eto'o erőssége, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztak fizikálisan is, és aztán a végén ez ki is jött, hiszen erővel jobban bírta mindenkinél az Eto'o a végjátékokat. Egyébként pont ezt emelik ki az izlandiak is, hogy az Eto'o egy nagyon fizikális és erős csapat, és nagyon tisztelik, de azért Reykjavikban mindenképpen győzni szeretnének, de az biztos, hogy egyik csapat sem nézi le a másikat. Érdekes lesz, én nem várok nagy változást az Eto'o játékában. Ha lenne nagy változás, az egyébként baj lenne szerintem, hiszen egy működő játékrendszer gyakorlatilag ugyanazokkal a játékosokkal, hogy kezdtük is a beszélgetést, mint tavaly. Nem hiszem, hogy ezekre a játékosokra most éppen egy másik kabátot kellene szabni.
1: Hogyha egy picit nagyobb képet nézünk, és nézzük az Eto'o elmúlt pár évét, azért azt kijelenthetjük, hogy nagy lépésekkel haladt ugye ez a csapat. Feljutott a másodosztályból, aztán rögtön nemzetközi kupa szereplés, aztán bajnoki cím, most már Bajnokok Ligája selejtező. Szerinted ezt a lépést is, vagy ezt a lépcsőfokot is sikerrel ugorhatja meg a Győr ekkora tapasztalattal a háta mögött, és hogyha nem konkrétan mondjuk a mostani keretet nézzük, vagy az edzőt nézzük, hanem hogy így hány év alatt, vagy milyen rövid idő alatt jutott el egy Bajnokok Ligája selejtezőjéig, és egy bajnoki címig, akkor akár meg is ugorható, akár csak az első selejtező, hogyha csak erről beszélünk.
2: Hát, ha csak erről beszélünk, az első selejtező az megugorható. Én azt gondolom, hogy itt azért Győrben azt kimondták, hogy a cél az mindenképpen valamelyik nemzetközi kupa főtáblája lenne, és hát ugye ez éppen ezért lenne a legegyszerűbb dolog, ha az első, itt a BL első selejtező körében az Eto tovább tudna jutni, aztán ugye a másodikban majd jön az izraeli bajnok Hapoel Beer-Sheva. Ráadásul minden igaz, akkor ugye mind a két mérkőzés egy Győrben, mert a Beer-Sheva elvileg nem Győrben, hanem Magyarországon, mert a Beer-Sheva Magyarországon játszaná elvileg a hazai mérkőzéseit, majd kiderül, hogy mit szól ehhez az UEFA, de akár még az is vehető, és akkor már nagyon-nagyon közel lenne a főtábla, bármelyik nemzetközi kupa főtáblája az Etóhoz. Persze nagyon-nagyon fontos, én szerintem egyébként is a legnagyobb problémája, bocsánat, hogy állandóan ehhez térek vissza, a Bembouali sérülése, vagy Bembouali léte, vagy nem léte. Valamilyen módon valahogy Bembouali pótlását majd meg kell oldani az Etónak, akkor is, ha eladják, akkor is, ha sérül, tehát mindenképpen oda majd igazolni kell. Mert én szerintem most ez az Achilles-színe az Etónak a csatár, mert ugye ha G lesz a középső támadója ma az Etónak, vagy akár Mumba, azért mind a ketten elsősorban szélről indulva tudnak jól játszani, és nem az a típusú középső támadó, nem az a típusú center egyik sem, mint Bembouali volt, aki nem csak, hogy gólokat rúgott, hanem az összjátékban is részt vett, megtartotta a ráfelrúgott labdákat, azokat ki tudta osztani, tehát egy kicsit más lesz ezáltal a játék, de én azt gondolom, hogy keresik a szakemberek, csak hát ugye sportigazgatója sem volt egy darab igazgatónak, most már van, meg segítője is van, úgyhogy gondolom, hogy ezen dolgoznak most elsősorban, hogy egy centert még Bembouali helyére, mellé, mögé, nem tudom, de valahogy igazoljanak az Etóhoz.
1: Meglátjuk, hogy veszi tehát akkor a Bajnokok Ligája selejtezőjét a Győr, ma 21 órától az izlandi Víkingur ellen lép pályára. A mérkőzést élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Cseszregi Balázsnak köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen.
0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt a Nemzeti Sportkör, Bobori Balázsral, Gyenge Balázsral és Piller Istvánnal a mikrofonnál Berelmese. Szervusztok, örülök, hogy itt vagytok, nem meglepő módon labdarúgó világbajnoksággal kezdünk. Mi ezzel kezdünk, Ronaldo pedig ezzel fejezte be, legalábbis nem a válogatott pályafutását, hanem a világbajnoki szereplését, ezt már ő is megerősítette. De ne Ronaldóval kezdjünk, hanem kezdjünk a Portugália-Spanyolország találkozóval, tehát a mérkőzésről is beszéljünk egy picit. Nem volt egy rossz meccs, a megérdemelt győztes jutott tovább, vagy mondhatjuk azt, hogy a győzelem megérdemelt volt a spanyolok számára?
2: Szervusz, köszöntök mindenkit. Igazából megint egy olyan meccs volt, hogy már mindenki készülődött a hosszabbításra, de néhány emberre úgy gondolta, hogy nem kell, hogy meg legyen egy hosszabbítás. Nekem ebből a szempontból ez a VB nagyon tetszik, hogy voltak fanyalgók, ugye létszámbővítés, voltak azért gyengébb meccsek, de itt a kieséses szakaszban kakuk tojás, ahol nincs valami körömrágos rész. És itt is pont is az volt, hogy gyerekkel nézzük, meg mikor fekszünk már le, az pak gól, és akkor végül megsporoltak nekünk egy órát majdnem. Az, hogy Ronaldo kiesett, én nagyon szeretem őt azért, mert egy ilyen életkorban is, ilyen, akkor bekapták a gólt, és ő ott kicsit hőbörgött a társak felé, hogy elnézték azt a szabadrugást, és azért ő egy bármi van, ő akkor is egy legendás játékosa marad, és nagyon sokan meg is védték. De a spanyolok az ennyivel szerintem jobbak voltak. Minimum ennyivel. Tehát nem is kellett volna szerintem nekik ezt a meccset így a legvégére elhúzni, mert azért ezt előbb le kellett volna zárni, így meg még drámaibb lett.
1: Alapvetően jobb csapat a spanyol, vagy ezen a mérkőzésen is jobb volt?
2: Inkább alapvetően jobb. Egy-egy meccseken azért ki tud jönni, hogy meg nem mondta volna senki, hogy a zöldfoki köztársaság eddig elmegy. Nagy skalpok ellen pontszerzés végletekig. A portugál azért képes lett volna megnyerni ezt a meccset, de a spanyolokban éreztem azt, hogy vagy most, vagy a hosszabbításban ezt el fogják dönteni. Nem akarok kézni nagy képül lenni, de tényleg így, végül így jött be. És mondtam a gyereknek, hogy ebből nem lesz hosszabbítás, tehát hagynak minket aludni.
1: Mondtad ezt a gól után?
2: Nem, a gól előtt egy picivel.
3: Hát én nem értek azzal egyet, hogy a portugálok minőségben rosszabbak lennének.
2: Egy picivel, úgy értettem. Pont annyival, valakinek
3: szín, tovább. Én egyéni kvalitásokban egyáltalán nem gondolom őket rosszabbak, csapatszinten valószínűleg. Ott van egy
2: minimális különbség. Ha egy csoportmeccs lett volna, lehet, hogy X-re benyomom ezt a meccset. Aha. De itt valakinek tovább kellett menni.
3: Én pontosan azt éreztem, hogy itt valaki villani fog, mert olyan kvalitások vannak mindkét oldalon, hogy ez bármi történt. Tehát ez ennyire zseniális passz, mint Ferran Torres ott a végén oda. Tehát ez a legnagyobbak. Hát nem véletlenül Barcelonában játszik. De hát, hogyha most megnézzük a portugáloknál, hogy kiket cseréltek be, ugye Rafaleo jött a Conceição az utolsó 10 percre, a Bernardo Silva jött az utolsó 10 percre.
2: És kérdés, hogy csak az utolsó 10 percre szánták-e őket?
3: Én nem tudom, én azt gondolom,
2: mert hogy akkor inkább
3: hosszabbítást, már a Martin ezek azért a fejében, hogy hosszabbítás lesz.
2: De ha erről gondolkodsz, akkor...
3: De én csak azt akarom jelenteni, hogy a portugál csapatban milyen minőség van, és hogy
2: de milyen lett. De akkor hozzá be a 60.
3: Balázs, nem érzed ezt, hogy a portugálok egyet? Én azt gondolom, hogy inkább taktikai szempontból, meg csapatjáték szempontjából voltak a spanyolok ennyivel jobbak, és most le a kalappal Ronaldo előtt, meg elképesztő pályafutás. Én is azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy neki nem biztos, hogy ennyit kellett volna már futballozni ezen a VB-n, hanem bizonyos helyzetekben kellett volna segíteni a portugál válogatottat, mert én azt érzem, hogy többet elvett, mint adott ez a csapathoz most.
2: Ez rajta volt, vagy a kapitányi döntés szerinted?
3: Ez szerintem az egész portugál futball egészének egy nagy kérdése, hogy Ronaldohoz mennyire lehet így portugál futball szinten hozzányúlni. És Martinez az öltözőben hogyan állt volna meg a csapat előtt, vagy Ronaldo előtt akkor, hogyha azt mondja, hogy te, Roni, innentől kezdve az utolsó 20 perc vagy negyed óra a játéktól
2: függően. De ez nem is biztos, ezt négy szem köz kéne megbeszélni. Ha tényleg ilyen helyre.
1: De ugye egy szövetségi kapitány megteheti azt, hogy a körülmények ennyire hassanak rá, hogy azt mondja, hogy a szurkolók lehet, hogy leszedik a fejemet, hogyha a Cristiano Ronaldo-t nem kezdetem.
4: Hát vagy nem a szurkolók, hanem most.
1: Jó, akkor a szakma és a most portugál foci közeg.
4: De ez bizonyítás nélkül összeesküvés elmélet, amit mondok, de akkor is Jorge Mendes a főnök, tehát a szupermenedzser, még akkor is, hogyha már ő szakított Ronaldóval, tehát ez már évek óta ennek a csapatnak az összetételét rányomja a bélyegét. És nem csak Ronaldó felülszerepeltetésére, hanem, és megint csak itt mindeneket azért be kell jelentenem, hogy elfogultan beszélek, de nem csak Ronaldó túlszerepeltetése a probléma, hanem bizonyos játékosok alulszerepeltetése is. Tehát például az, hogy valamilyen szintű fasírtban van ez a Mendes-féle brigád, mondjuk a Sportinggal és a Sporting játékosai, ezért gyakorlatilag nem tudnak bekerülni sokszor a keretbe se, de a kezdőbe szinte egyszer se, azért ez is, hogy mondjam, befolyásolja a csapatépítést. És nem Martin ez az első szövetségi kapitány, tehát ez már évek óta, sőt, évtizedek óta, ha úgy tetszik, így megy, és Martinez pedig Fernando Santos után gondolhatták volna, vagy gondolták páran, hogy na majd ő nem áll be a sorba, hát nem az, hogy beállt a sorba, hanem még meg is köszönte, hogy beállhatott a sorba. Tehát neki a fejében meg se született az a gondolat, hogy saját elhatározásából Ronaldót kiveszi a kezdőből, és máshogy gardírozza. Tehát most csak egyetlen egy konkrét példát hadd említsek. Nem olyan nehéz ezt, vagy nem túl bonyolult végig gondolni azt a szituációt, hogy Üzbegisztán ellen berúgja a két gólt, van egy simán megnyert meccs, viszont van egy 41 éves játékos, akire egy torna csapatnak, amelyiknek nem a csoportmeccseken kell teljesíteni, hanem a következő fázisokba, oda egy 41 éves játékosnak az erőnlétét hogy menedzselje, akkor szerintem a napnál világosabb, hogy jó, megvan a két gólja, akkor vegye le, és ne azért hagyja a pályán, hogy ő legyen, már hogy Ronaldo, a legidősebb mester hármas szerző játékos a VB-k történetében, de akkor is ez van. Ami egy egyéni piedesztára, és ha úgy tetszik, azt helyezi előtérbe, ahelyett, hogy a csapat érdekét nézni.
1: De ezt nem tudhatod, hogy milyen hatás, vagy milyen ösztönzés érte őt. Lehet, hogy ő saját maga így gondolja, hogy a csapatnak az a legjobb, hogyha Cristiano Ronaldo a pályán van.
4: De mondom, ez egy megnyert, habkönnyű csoportmérkőzés. Tehát itt hosszú távon lenne szerintem illendő gondolkodni. És egyértelműen azért hagyta a pályán, hogy meglegyen a játékosnak az egyéni dicsősége. És nem ezt kellett volna mérlegelnie, illetve ennél voltak fajsúlyosabb kérdések is, amiket mérlegelnie kellett volna, és nem ez az első eset, tehát, és nem Martin ez az első, akivel ez előfordul, és akkor Ronaldo csak egy ilyen neuralgikus pont ebben a csapatban. Itt számos egyéb kérdés, vagy nehézség, vagy surlódás, vagy nem jól menedzselt helyzet van még mögötte, tehát mert az szerintem elvitathatatlan, hogyha most tényleg végignézzük a keretet, akkor azt látjuk, hogy a minőségében ez egy mondjuk úgy top 5-ös válogatott világszinten, és esélye nincs arra, hogy egy Spanyolországot legyőzzön, megszorongatni van esélye. És hát azért akkor ott strukturális problémáknak kell jelen lennie. Tehát ettől több kellene, hogy legyen ebben a portugál csapatban, és az egyrészt edzői feladat, másrészt szintén hogy edzői feladat, de hogy egy 41 éves klasszist csak azért pályára tenni, mert egyébként gazdaságilag még mindig van vonzereje annak, hogyha Ronaldo játszik, ugye ez megint csak egy ilyen a szürke zóna, vagy az összeesküvés elmélet zónája, mert ezeket nem lehet kívülről bizonyítani, de akkor is az van, hogy ezt a csapatot, ezt teljesen félre menedzselik most már évek óta, és az, hogy van egy kifutott eredmény, egy Nemzetek Ligája győzelem, az gyakorlatilag pont arra jó, hogy ideig óráig eltakarja a valós hiányosságokat. Tehát itt már a selejtezők alatt recseget ropogott a gépezet, pedig, és most ezt a tisztelet hangján mondom, Írországban kellett volna helytállni, és a magyar válogatott ellen is láttuk, milyen nehézségei voltak. Igen, milyen nehézségei voltak ennek a csapatnak. Tehát ez egyszerűen itt nem csak Ronaldo csúszott félre, vagy csúszik félre itt az elmúlt időszakban, hanem nagyon sok minden egyéb.
1: De akkor ez a félre menedzselés, ez miért van? Ezen miért nem változtatnak, hogyha kódolva van ezáltal egy ilyen BB szereplés?
4: Egyrészt azért, mert itt is nagyon-nagyon szigorú, profitorientált gondolkodás folyik, és most megint csak nem szeretnék belemenni olyan állításokba, amiket nem fogok tudni kívülről bizonyítani, de hát itt a szövetségnek olyan szerződései vannak, akár csak sportszergyártókkal, amelyek közvetve, közvetlenül azért úgy nyomást gyakorolnak rá, és az olyan típusú mondjuk úgy aranytojás tojó tyúkokat, és nem sportszakmai értelemben, hanem kizárólag gazdasági értelemben véve, mint Ronaldo, de mondok még egyet, Neymar. Tehát ezeket a játékosokat nem lehet kihagyni gazdasági megfontolások miatt.
1: Jó, de sportszakmai
4: szempontból
1: profitot,
4: viszont annál inkább ki kéne hagyni.
1: De a legnagyobb profitot mégis az hozná, hogyha egy Brazília vagy egy Portugália jól szerepelne a világbajnokságon, nem?
4: Hát nézőpont kérdése, mert tehát ez túl nagy rizikó a befektetőnek, hogyha úgy tetszik, mert olyan világot élünk, főleg a profi futballban, máshol is, de a profi futballban már nagyon régóta, hogy nem kell sikeresnek lenni ahhoz, hogy gazdaságilag mégiscsak profitot termeljen a gépezet. Tehát nézd meg, hogy mondjuk a Manchester City hogyan épült fel itt az elmúlt időszakban. Nagyon nem jött össze a Bajnokok Ligája győzelem. Jó, a Premier League győzelem össze, de a BL győzelem csak nem akart összejönni. Mégis profitot termelt.
1: Jó, ezt mondjuk egy szponzor oldaláról meg tudom érteni, hogy a bevétel a legfontosabb, de hogyha egy klub vagy egy szövetség oldaláról nézem, akkor ott mégiscsak az eredmény a legfontosabb.
4: De rizikós. Tehát rizikósabb azt mondani, hogy mi meg fogjuk nyerni a VB-t, és akkor könnyekkel, verejtékkel, vérrel, mindennel talán odaér a csapat, és a valószínűsége nagyon kicsi, szembe azzal, hogy pályára küldöm a szupersztárt, mert egyébként a 80 ezeres stadionban 70 ezeren az ő mezét viselik. És akkor ez a kettő, ez nincs arányban.
2: De egy kicsit pihentették volna, akkor lehet, hogy nagyobb eséllyel szállnak harcba, és akkor még egyszer lett volna egy 80 ezeres meccsük.
4: Igen, csak ezek rizikós dolgok, hogy mert mi van akkor, hogyha úgy esik ki a csapat, hogy ráadásul nem is játszották
2: a spanyol szempontból a torna előtt meg alatt is azért masszívan odarakta mindenki a legjobb 8 közé. Ebbe egyetértünk?
4: Igen.
2: Tehát most szembe jön veled, akkor kieshetsz így is, kikaphattál volna 4-1-re is.
3: Nem volt az olyan csúnya portugál szempontból. Tehát jobbak voltak ennyivel a spanyolok, de
2: nem volt szégyen neki kikapni.
3: Bármikor benne volt, hogy 0-0 el, hogy portugálok rúgnak egyet, mert
2: akkor
3: volt,
2: igen.
3: Abszolút megvolt a...
2: És az, hogy ilyenkor forgatták meg hozzá. Az volt bennük, az nem volt. Ennyire a végén.
4: Jó, hát ez egy egyéni tragédia. Szóval. És egyébként meg a másik, hogy ugye itt szó volt már az egyéni kvalitásokról, tehát ha most azt nézzük, hogy például Bernardo Silvát még úgy rutinból, vagy lendületből még a top kategóriába tesszük, holott a jó ember, hát szerintem alsóhangon egy pár hónap, de inkább egy fél éve gyakorlatilag nem találja a helyét. Tehát sem a City-ben, sem a válogatottban. És nem akarom az ő nyakába varni ezt a gólt, de hát azért ott rendesen nem maradt.
2: Eszemét, hogy gazdasági szempont, Klopp. Német, ugye Nagelsmann távozott, és most azért áll pothelyzetben az egész Klopp kinevezés, mert Kloppnak olyan személyi szponzorai vannak hosszú évekre, amelyek ütik a Német Labdarúgó Szövetség szponzori dolgait. Tehát te ki akarnád nevezni, meg még ő is szeretne, meg még közbejár a Red Bullnál gazdaságilag, és akkor azt mondja a szövetség, nem tudok veled most még mindig megállapodni, te is akarod, én is akarod, mindenki akarja, itt vannak ezek a szponzorok, gazdasági oldal, valamit csináljunk. És akkor most lehet, hogy érted, de itt súlyos eurómilliókról van szó, Még ki is kell hozzá utazni a VB-re. A németek már hazajöttek, de aki akar vele tárgyalni, az majd visszaszállhat repülőre. Tehát ez a gazdasági szempont, ez egy nagyon érdekes faktora ennek a dolognak, de akkor is egy ilyen kaliberű játékos, és lehet, hogy meg lehetne beszélni, hogy értesd meg, mert ugye a Kloppnak is meg kell értetnie majd a szponzoraival, hogy vegyetek vissza. Ha a Ronaldot behívnám a szálloda szobába, én, mint szövetségi kapitány, tehát 60, megvan kettő, ott a pénz. És utána nagyobb esélyünk van tovább jutni. Vagy nem. A spanyol benne lehet a nyolcban.
3: Egy csomó minden kavarog itt a fejemben. Hát azzal nézzük meg, hogy a PSG mikor lett egy eluralkodó.
2: Amikor elmentek.
3: Neymar, Messi, Mbappé, el.
2: Out.
3: Viszont látásra. Egyből, hát az a csapat az felszabadult. Ráadásul taktikailag, minőségileg.
2: Igen, most jött be a
3: gazdaság. Kimondani, de sokkal jobb lett, hogy motivált, fiatal, de nagyon jó futballisták játszanak abban a csapatban. Na, de hogyha már a PSG-ről beszélünk, ebben a portugál válogatottban a PSG játékosai háromszor voltak annyi szürkébbek, mint a PSG-ben. Vitinyát nem láttad ezen a VB-n, ezen a VB-n. Hogy valami, nyilván én azt gondolom, beszélhetünk itt reklámról, meg üzletről, de hogy valami nem stimmelt itt a portugáloknál, a Nemzetek Ligájában, amikor kijött nekik a győzelem, akkor is sokkal jobban futballoztak. Lehet, hogy ez a Ronaldo függőség, ez nagyon rátelepszik a
2: csapatra. De tényleg nagyon nehéz őt kitenni.
3: De igen. Hogy én most lenne javaslatot, hogy a portugál szövetségről kérem most megoldást keresd, mert egy kicsit később, Bielszát oda. Gyerünk, robbantsál, öreg! Berekedés lenne második edzésen.
4: Igen.
2: Csapatba kerülésén is.
1: Mondjuk azt már ugye tudjuk, hogy Roberto Martínez nem folytatja a portugál válogatott élén, és azt is tudjuk, hogy Ronaldo azt bejelentette, hogy ez volt az utolsó világbajnoki mérkőzése, a válogatottságot viszont nem mondta le, és vannak olyan hírek, pletykák, hogy az Európa-bajnokságon esetleg még ott lehet. Ezt el tudjátok képzelni?
2: Ő mondta, hogy bizonyos aspektusból fontosabb is tud lenni minden
1: világban. Azért, mert azt megnyerte, VB-t meg nem, nyilván.
4: Nyilván akkor fog eret vágni magán, hogyha Messi megnyeri ezt a VB-t megint.
2: Megint.
4: Igen, tehát akkor
3: ott lesz négy év múlva.
4: Nem vágja magán,
2: lehet, hogy
4: ott kell lenni az EB-n, tehát igen. De,
1: hát, hogy akkor vágna, hogyha két év múlva már nem lenne ott a portugál válogatottban is megnyerni az EB-t.
3: Igen.
4: De szerintem most már itt lenne az ideje, hogy valaki tényleg kívülről mondja meg neki, hogy na jó, figyelj, tehát mert én már azon is úgy elgondolkoztam, amikor bejelentette még itt, már nem is tudom mikor, egy éve, hogy na ez lesz az utolsó VB-je. Hát mióta döntél a játékos? Hát van egy szövetségkapitány, aki keretet hirdet, tehát hogyha ő érdemei alapján befér a keretbe, akkor utána is beírták, akkor... Igen, nem csak, hogy előre megszavazza magának azt a bizalmat, ami nem alanyi jogon jár, hanem teljesítmény alapon. És én megértem, hogy valószínűsíthető az ő jelenléte, de akkor is ez egyfajta... Legyen egyfajta szerénység önmagával és alázattal a csapattársai iránt. De ez is hiányzik. Tehát azért ez is zavaró, főleg úgy, hogy azért a többi játékosban is azért finoman szólva is buzog az egó.
1: Hát meglátjuk akkor, hogy mi lesz a portugál válogatottal Ronaldóval vagy Ronaldo nélkül a következő Európa-bajnokságon. A másik mérkőzés, amit tegnap, illetve magyar idő szerint ma hajnalban rendeztek, Belgium Egyesült Államok 4-1. Ugye ez egy olyan mérkőzés volt, aminek volt előélete, mert hogy volt egy piros lap. Folarin Balogunt eltiltották.
2: Már nem mindenki tudja, mi az a piros lap.
1: Ja,
2: magyarázd meg, mi az, hogy piros lap.
1: Jó, rendben. Őt kiállították.
2: The White House.
1: Igen, az előző mérkőzésen, és ugye ez automatikus egy meccses eltiltást hozott volna, de aztán a FIFA felfüggesztette ezt a büntetést, így pályára léphetett a belgák ellen. De aztán a belgák nemes bosszút álltak, tehát az előélettel együtt, de attól mégis egy picit függetlenül ezt a mérkőzést, nem tudom, láttátok-e, az eredményt nyilván tudjátok, összefoglalót feltételezem, nyilván láttatok. Ez egy jó meccs volt? Vagy ez is egy jó meccs volt?
2: Rengeteg hiba hátul. Ajándékgólok. A belga meg köszönte szépen. És ez egy ilyen nemes bosszú volt így. Az az igazság, nem kenyerem, hogy megvédjem Donald Trumpot, de hivatalos verzió szerint ő nem azt kérte, hogy töröljék el, hanem hogy vizsgálják ki. Ez a PC megfogalmazás, és utána most rádióban vagyok, de tudnék kacsintani egyet.
4: Igen, igen.
2: Infantinót az... vizsgáljátok meg, kak!
4: De jó, de
2: az, alapvetően... hogy minek szól oda?
4: De igen, ez is... az, igen, szerintem, hát, hogy igen.
2: Ő az Egyesült Államok elnöke, semmi közel.
4: Igen, ő ne emelgesse a telefont, főleg nem egy tudom, általa rendezett VB-n.
2: És mire hivatkozott a FIFA illetékes bizottsága? A belgáknak joguk sincs fellebbezni, hiszen ők nem... jogi kereset, tehát nem az ő meccsükön törték a belgáknak, igen, semmi. Benújtották a belgák a fellebbezést, és a FIFA fele

0: szoktak úgy tenni, mint ha nem vagy ilyen flagman. Hát ez, akkor így verünk el benneteket.
1: Nekem ők egyébként is olyan felpaprikázott állapotba fejezték be az előző meccset, mert majdnem összerverekedtek, amikor kiesésre
0: álltak. Az nehezebb, mert is
1: az volna. És utána egyébként
2: a kibékültek.
1: Tessék?
2: De utána kibékültek.
1: Kibék, mert ő a tagolpaszt a Tilamásznak. Tehát ráadásul majdnem...
0: Az előző körös meccsük sokkal nehezebb volt a Belga.
3: Ugye ott Szenegállal játszottak, még a 86. percben talán 2-0-ás hátrányban voltak, és onnan jutottak tovább 3-2-re, igen.
1: Nem az, de borzasztó, nem, hogy erről kell beszélnünk egy világbajnokságon. Egyébként egy tök élvezhető, meg jó VB lenne, és folyamatosan ilyenekről beszélünk, hogy a játékvezetőt nem engedik be vízum problémák miatt, az irániak Mexikóból repkednek jobbra-balra.
0: A brazil szövetségnek kell megélni a brazil bírót, aki ugye varral adott piros lapot, és akkor brazil szövetségnek is megvédjük a játékvezetőnket.
3: Jó, akkor beszéljünk magáról a meccsről. Az Egyesült Államok csapatában ennyi volt? Házigazdaként eljutottak idáig, szép teljesítmény.
1: De biztos, hogy Donald Trump nem ért a futballhoz, mert ő azt mondta, hogy nagyon jó csapatunk van, világbajnokok leszünk.
0: De vagy azt sem tudta, hogy mi az a piros lap.
1: Erre akartam rákötni. Nem csak nem tudja azt a bejegyzést, nem is ért a játék, azért nem is látja ezt a játékot.
2: Szerintem nem is érdekli igazán.
0: Biznisz. Ő mondta, hogy akkor legyen 68 csapatos, és ezt csak ők tudnák megrendezni. Mert a gazdaság, ma maradjunk ennél a vonalnál.
2: Igen, de egyébként kétségtelen menne, tehát az Egyesült Államoknak menne.
0: Hát ilyen stadionokkal
2: Igen. De a visszatérve, hogyha lehet itt az eredeti kérdésre, tehát hogy a sportszakmailag az amerikai válogatott szerintem már így is bőven felül teljesített, mert igazából jó, itt a hazai pálya jelent valamekkora előnyt, de azért a sorok szépen rendeződtek itt a csoportmeccsek után. Tehát, hogyha most megnézzük, hogy a 8-ban 6 európai van, akkor azért úgy érzékelhető, hogy mi a valós erősorrend. És az Egyesült Államok akármennyire is
0: akkor nagyon... Akkor te már Svájcot tovább jutottad, mert nálam még 5.
2: Hogy vagyunk? Ja, igen. Na, tehát a lényeg, hogy az Egyesült Államok úgy nem tud a saját zónájában teljhatalmú uralkodóvá válni, hogy azért az a pénzügyi és gazdasági lehetőség, amit ő rá tud önteni a futballra, annak a közelében nincs a többi ország, de nem tudja Mexikót lenyomni így se. Tehát nem képes mondjuk még egy olyan relációt sem felmutatni, mint a portugál-spanyol. Tehát hogy azért jó, oké, a kistesó is tud valamit, de az igazi erő az itt van. Tehát alapvetően hogyha most azt vizsgáljuk meg, hogy ebből az amerikai keretből hány olyan topjátékos van, akik topklubban sok játékperccel vezető egyéniségként játszanak, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az lett volna meglepő, hogyha 8-ba kerül az Egyesült Államok.
1: És ez dönti el egyébként, mert ha megnézed az afrikai csapatokat, én mondjuk Szenegál, Elefánt csoportban, tehát én nagyon élveztem a futballt, amit játszottak. Minden adottságuk meg lenne ahhoz, hogy lefussák az ellenfelet, kicserezzék az ellenfelet, kombinatív játékkal átmenjenek rajtuk, nyilván fizikailag nem lehet legyőzni őket, csak a koncentrációs készség az, amiről pont arról beszélünk, hogy a legfontosabb pillanatban oda tudsz figyelni, vagy nem. És akkor jön a hiba, és mindegyiknél bejön a hiba. Igen. Pont.
2: De az amerikai is volt egy kapus hiba.
1: Hogyne?
2: Oltári eldöntötte a meccset.
1: Mert hát az ellenfélnél sokkal többen találkoztak ilyen helyzetekben, ezekkel a szituációkkal így sokkal jobban megoldják. De a különbségek azért csökkennek.
0: A három házigazdából Mexikóra tett volna mindenkit, hogy a legtovább jut. És erre pont ez a kör volt mindegyiknek a stopptábla. Kanadának ez már inkább egy pozitív dolog.
2: Igen,
0: az USA az nagyjából itt, és akkor Mexikónál van az, hogy hát az Azték stadionnak a szelleme az most nem segítette ki őket. Egy
3: piszok, de nem álltak olyan nagyon távol egyébként.
0: Piszok durva jó meccsó.
1: Igen.
2: És úgy, hogy azért lehet az angol válogatottat is mindenféle szempontból kritikával illetni, de azért az angolok is top 5-ös válogatott. Tehát még akkor is, hogyha itt mondjuk azt mondjuk, hogy Tuchel itt most kicsit feltalálta magát, hogy akkor kiket rángat be ebbe a keretbe, vagy kiket hív be, azért ez egy bivajerős angol válogatott. Tehát igazából Én nem is érzem olyan komoly meglepetésnek, hogy legyőzte Mexikót,

0: De kétségtelen, hogy ott.
1: Nem,
0: igen, igen. Azért, hogy ezt a meccset mondjuk Houstonban játszották hát, volna, akkor megint más lett volna a helyzet.
1: De azért nem meglepetés, hogy megint ott jön ki a minőség, hogy emberelőnybe kerültek a mexikóiak, végignyomtak 25 percet, és nem volt ötlet. Lementek, és tolták be az angolok ellen, évelgettek be, és akkor nagyon okosan a kapitány az utolsó 10 percre behozta 2 méteres Newcastle védőt, se nem fog eszembe jutni a neve, és minden kijött az angolokról. Nem volt meg az a kvalitás a mexikói támadásokban, meg a játékosokban, hogy valahogyan ezt a falat áttörjék.
2: Na, hogyha már itt beszéltünk, akkor a legjobb 8-ról, ugye ma még rendeznek egy Argentina-Egyiptom, illetve egy Svájc-Kolumbia találkozott utóbbi 22 órától, előbbi 18 órától, mind a két mérkőzést élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Ti mit vártok? Talán az Argentina-Egyiptom tarthat nagyobb érdeklődésre számot, de ezt inkább kérdezem.
0: Hát ugye Svájc már tovább jutott, mint hallottuk itt az előbb.
2: Így van, igen. Egy nagyobb téttel akkor fogadhatunk is rá, igen.
0: Az egyiptomiak olyan kiismerhetetlenek, mert alapvetően azért ott van egy majdhogy nem már európai szinten is bőven klasszisnak nevezhető játékos, és nem Szalára gondolok, hanem inkább Mármusra. És akkor ott van még Szalá, aki mondjuk egy évvel ezelőtt azért még bőven világklasszis teljesítmény nyújtott, utána meg mint egy szabad esésben.
2: Nem úgy, a legjobb idénye volt az idején valóban.
1: Mert hogyha
0: az egyiptomi válogatottban lenne egy szuperül játszó Mármus és egy világklasszist hozó teljesítményt hozó Szalá, hát akkor azt mondom, hogy még Argentina ellen is lehet esélyek, mert hát láthattuk, hogy a zöld fokiak is meg tudták fogni az argentinokat.
2: Abból a mérkőzésből kiindulhatunk egyébként?
3: Szerintem Argentina abból rengeteget tanult a saját előnyére. Nem fog így hátra dőlni.
0: Ja, tuti nem.
2: Az volt a legnagyobb baj, hogy egy picit
1: lebeszélünk. Lehet, hogy tanulnak, de hogy térdükön jártak 75 perc után, és azt én nem tudom, hogy, és ráadásul ez a meccs nagyon közel volt a mostani meccshez, tehát nem 3 napja volt, 4 napja
0: igen.
1: Volt a...
0: De nagyon közel van. Furcsa, igen, hogy nem bírták...
1: És ráadásul úgy, hogy olyan lassú tempót játszottak az 1-0 után, hogy nem láttam nagyon sprintet az argentinoktól, és a 75...
3: De az milyen gól volt az a vezetés?
1: Hát az elég az a 20 méter egy embernek, neki elég, viszont a többiek nem tették bele azt a melót, amit kellett volna.
3: De most, gyerekek, zöld foki van, megnehezítették a dolgokat, akkor Egyiptomnál ne kövessük el ezt a baromságot.
1: Hát értem, csak hogy fogják ezt fizikailag bírni? Ráadásul korábban van a mérkőzés, mert ez ott kint idő szerint ilyen deles mérkőzés. Igen, tehát, hogy nem tudom, milyen időjárás van. Igen, ez más kérdés, hogy hol lesz a... Nem, most nem néztem, hogy melyik stadionban van ez a meccs.
3: Biztos nem tűző napon délben, az inkább ilyen nagyon leárnyékolható tetős meccs lesz.
1: De az viszont lehet, hogy jobban fog feküdni Argentinának, hogy azért Egyiptom nem képes arra a beton bunkeres focira, amit a zöldfoki köztársaság ott.
3: De a zöldfoki beton volt, de olyan gólokat lőttek a kicsik.
0: Ez mertek előre menni, igen.
3: És úgy, hogy ugye mindig a kicsiket, ha kimernek nyílni, ha fölveszik a támadó futballt, akkor majd így hát megszorják őket. És nem.
0: Mert azért az argentinoknál is kérdéses az, hogy amit a portugáloknál említettünk Ronaldóval kapcsolatban, hogy ugye hogyan menedzselik a legfőbb erőforrást, ugye Lionel Messit, de őt már pihentette Scaloni, tehát nem úgy, mint Ronaldo.
1: Igen,
0: tehát ott tökéletes volt. Ezzel együtt a zöldfoki meccs után megkérdezték Messit, hogy érzi magát, és ő maga vallotta be, hogy hát akkor most jó lenne, hogyha egy napig aludhatna. Tehát, hogy gyakorlatilag...
3: Már annyi gólt lőttem.
1: Az lesz a kérdés.
0: Már unja.
1: Taktikailag szerintem ez nagyon fontos kérdés, ez a jó csapatok ellen, mert lehet, hogy Egyiptom után is, hogy kiveheted őt úgy a védekezésből, ahogy kiveszi magát, vagy a zöldfoki köztességre labdavesztés, és 10 méterrel lesen, 3-mal sétál vissza folyamatosan. Tehát, hogyha labdát szerzel, nem tudsz előre indulni, mert meg kell bánod, amíg visszasétál lesről. És ez mondjuk az utóbbi 5-6 évben már mindenhol jellemző volt rá, és a modern futballban, ha nem állsz be a sorba, csapatvédekezés szinten is egy csúszik, ott csúszik az egész védekezés. Mert már olyan képzettek a csapatok, hogy azt megtalálják, hogy hol támadható ez a védekezés, és hogy erre rá tudja venni Scaloni Messit, hogy tegyen többet a védekezésbe bele, vagy a labda visszaszerz, a visszatámadásba.
0: Igen, de ugyanez igaz a egyiptomiakra is.
1: A szállás emelős. Igen, de azért ő egy picivel azért lesz jobban cső. Tehát Liverpoolban is azért, te többet láttad őt, de az visszaszaladt oda néha.
0: Vissza, de jó, meg szerintem ő most nem azt mondom, hogy Liverpoolban nem tette oda magát, mert becsületesen igen. hajtott, de van egy csanda gyanúm, vagy egy ilyen megérzésem, hogy az egyiptomi válogatottban ő most sokkal nagyobb felelősséget érez a közösség iránt, és az legyen az a csapat vagy a nemzete, hát és egyszerűen
1: furcsa kimond az ő esetben, de élete meccsére készül.
0: Hogy olyan lelkiismeretesen van ez iránt, a meccs iránt, meg úgy egyáltalán a válogatott iránt, hogy itt inkább látom azt Szalában, hogy akkor összeszorítja a fogát, és visszalép védekezni, hogyha ha nagyon fáj neki, akkor is.
1: Tehát itt, mondom, itt a Scaloninak lesz ez nehezebb Messivel, aki mindent megnyert már az Európa bajnokságot kivéve. Tehát,
2: jó, és igaz, hogy Svájc már tovább jutott, de Kolumbia ellen azért beszéljünk, mintha nem tudnánk, hogy Svájc már tovább jutott, tehát a Svájc Kolumbiától mit vártok? Balázs?
1: Hát de remélem, a foci győzni fog.
0: De akkor Kolumbia nem kell nyerni.
1: Így van, azért. Én egyrészt szeretem is a dél-amerikai focit, plusz az egész VB alatt azt látom, hogy hát egy jobb csapat Kolumbia sokkal élvezhető futballt játszik, de hát nyilván ezt tudjuk, hogy nem mindig ez a döntő szempont, hanem hogy kirúgja a gólokat. És egyébként, ha tovább megy Kolumbia, akkor én nem megkockáztatom, hogy lehet, hogy a négybe is ott lesz.
0: Ott ki a...
3: Argentina.
0: És úgyhogy ők már verték meg a selejtezőkben Argentinát, igaz, hogy az más
1: de helyzetben. Ezt nem mondta az 5 foki köztársaság elleni meccs előtt, nem mondta volna ezt Argentinára, de nekem nagyon nem...
0: De várjuk, akkor ebből kiderült, hogy Argentina is tovább jut.
1: Tovább fog jutni.
3: Egy afrikai van, Marokkó, és akkor Egyiptom lehet a kettes.
0: Igen.
3: Dél-Amerika még nincs. És mivel nem egymással játszanak, nem is biztos, hogy lesz. De főleg a Svájc tovább jutottad.
0: Igen. Tehát lehet egy Svájc, Egyiptom.
3: Lehet Svájc, Egyiptom is.
0: Igen. Hát mondjuk ahány meglepetés volt már, vagy hogy látszó borult a papírforma ezen a VB-n.
1: Hajnali 4-kor lesz, az nem kellek főre.
3: Persze,
1: Svájc, Egyiptom lehet 4-kor hajnalban.
0: Igen.
2: Ma ugye akkor 18 és 22 óra, és holnap eljön az első szűnnap a világbajnokságon. Ez egy picit furcsa, de majd ezt is megszokjuk, és akkor a világbajnokságról ennyit, de maradjunk még egy picit a labdarúgásnál, mert hogy a Győr a Bajnokok Ligája selejtezőjében ma megkezdi szereplését. Izlandon 21 órától azt a találkozót is élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Mit vártok? A keret annyira nem alakult át a bajnoki...
1: Még, igen.
2: Jelen állás szerint akkor így mondom, hogy bajnoki aranyérmet nyert csapat. Igen, viszont a vezetőedző már nem Borbé Balázs. Szóval mit várhatunk ettől a selejtezőtől, legalábbis ettől a párharctól, aztán majd meglátjuk, hogy
0: én egy picit féltem a Győrt, megmondom őszintén, mert de mondjátok, hogyha nem így van, hogy az az általános megérzése itt szerintem a sportszakvéleménynek, hogy a Győr esélyesebb.
3: Hát egy magyar, meg egy izlandi párazból, igen, a helyi zárója magyar közvélemény, hát azért győzzük már le, mit akarunk?
0: Igen.
3: Ha az NBA egy bajnoka nem tud tovább menni a első, tehát VB-n még 8-at döntők mennek, mi már elkezdjük a nemzetközi kupa szereplést. Tehát...
1: Az a lesz szörny, ha nem lenne vége VB-nek, és már ki is esnének. De...
0: Hát, igen.
3: Ezt csak te mondtatod.
0: Jó, ilyeneket nem mondjunk ki, de nem csak, hogy akkor itt vannak ezek az apró kis deck, hogy az izlandi bajnokságban ott úgy mozgásban vannak, hogy műfűvön játszanak, hogy a Győr...
2: 10 fok van.
0: Hogy igen.
3: Jobb a kléma.
0: Hogy a magyar bajnok, és akkor itt viszont egy nem szokványos magyar bajnokról van szó, amelynek egy nagyon kifutott eredményét láttuk tavaly, és akkor mindig az a kérdés, hogy egy idényről beszélünk, vagy át tudja elvinni ezt a formát a következő. Igen, tehát az a teljes kiszámíthatatlanság. Tehát ezért mondom, hogy egy picit féltem a Győr, de természetesen szorítok érte, és nagyon szeretném, hogyha nem itt egyből az elején hasalna, főleg úgy, hogy ugye itt a most már gyakorlatilag nem is annyira új lebonyolítási szisztémában, az majdnem egy életbiztosítás, hogyha az első selejtezőkörön túl megy egy csapat, tehát hogy hova hullhat vissza a további kiesésekben. Tehát ez egy vízválasztó ez a párharc. Csak érzek olyan buktatókat, amik úgy külön-külön is lehetnek, így összeadódva, meg úgy, olyan, úgy megszól a fejembe a riasztó, hogy jó, oké, esélyesebbnek tartjuk adott esetben, de úgy óvatosan.
3: Mennyire szokatlan az, hogy egy magyar bajnok edző azonnal távozik, ha úgy tetszik, a fő riválishoz. Tehát ez mind-mind olyan bizonytalansági faktort rak bele, amivel a Győr meg tudta itthon nyerni a bajnokságot, annak a kovásza gyakorlatilag elmegy. És akkor valaki újnak, új emberekkel, és nem is hosszú idő alatt, néhány hét alatt kell itt csapatot összeraknod, teljesen más koncepció alapján, és akkor szembe jön egy olyan csapat, amely mondjuk meccsben van, és sokkal jobban összeérett, de borzasztó nehéz lesz szerintem. A párharc, nem is csak az első meccs, a párharc.
1: Hát, hogyha ez a mexikói ember, ez nem teljesen bolond, akkor nem nagyon nyúl ebbe a tavalyi csapatba, meg játékba bele ennyi idő alatt. Itt én abban láttam a veszélyt, hogy egy-két nyilatkozatot olvastam így az edzőmet, csak utána az
3: új vezetőedzőtől
1: áradozott a csapatra, hogy milyen jó, mennyire kezdeményező, mennyire bátrak, milyen jól edzenek. Csodálatosan fel vannak, milyen jó erőben vannak, és az érzés, hogy idejött a mexikói ember, és rosszabbra számított, hogy alábecsüli ezt a magyar futballt, meg a magyar bajnokságot.
3: Legyen az.
1: És hogy ez ilyen, hát nem is azt mondom, egy kis bizonytalanságot, vagy esetleg...
3: Ugyanolyan lelkesítő, mint a Verebes Józsi volt régen.
1: Hát igen.
3: Csak most láttam egy fotót, kitettek Győrbe a 82-es csapatra.
1: Olyan önértékes problémákat okozhat, hogy kimegy. Mert ezeket megverjük, mert jók vagyunk, erősek vagyunk, és akkor lehet, hogy Izlandon meg ott az nehéz lesz a ismertetett
3: vagy körülmények miatt. Vagy egy 5-0 az olyan nagy pozitív, hát, 5-0.
1: Ha, itt szerintem a vezető, ez nagyon sok múlik most, hogy hogyan nyúl ebbe bele a csapatba, vagy hogyan nem nyúl bele a csapatba, mert...
3: Mennyi ide volt? Hány hete edző?
1: Három.
0: Három, igen. Ja. Igen.
1: Tehát ennyi idő alatt én azt mondom, hogy gyerekek,
0: jó, csak neki megint nincs ezer meccset. Most kikapasz.
3: De egy ilyen debütálás.
0: Csak 3 hét.
3: De egy ilyen debütálset nem egy ilyen antréra gondolsz. Hogy
1: én szerintem nagyon rosszul néz neki, hogyha most
3: egy magyar kiesnek. Bajnok.
0: Szörnyen.
3: Viking földön.
1: Nagyon rosszul néz neki, most kiesne.
0: Szörnyen, és ami meg szintén egy picit aggasztó lehet, hogy az ő előéletéről miket lehetett hallani. Tehát, hogy annyira vehemens, hogy dehogy az legyen, hogy itt az első komoly megméretésnél elcsúszik, hasra esik, és még nem is reagálja le jól. Tehát mondjuk most csak ez a feltéve nem megengedve szituáció, tehát hogy nagy pofonba szalad bele a Győr, hogy akkor ő miként tudja ezt lereagálni egy a pályán, tehát hogy mondjuk ne tiltsák el a visszavágóra, és a csapaton belül. Tehát hogy itt ezek olyan ismeretlen dolgok, amik mind azt a bizonytalanságot szülik, legalábbis bennem, ami úgy óvatosan mondatja ki velem, hogy a Győr az esélyese ennek a párharcnak.
1: Itt én azért annak sokkal jobban ülök, amikor egy ilyen típusú edző jön ide, mint egy ilyen George Lakers típus, aki úgy aludt el majdnem a kispadon, mint Valeri Lobanovsky az utolsó években. Tehát, hogy mert itt van szansz arra, hogy tűzben tartja ezt a társágot, meg nagyon gyorsan kialakítja azt a rendet, meg hierarchiát az öltözőbe, aminélkül nincs eredmény, és utána ő volt az új ember, aki belépett ebbe a hierarchiába, tehát ott neki ezt nagyon gyorsan helyre kell ott mindent tenni, úgyhogy ebből a szempontból szerintem jó, hogy temperamentumos, aztán nyilván a kudarc hatására meg előjött az igazi...
0: Igen, meg most, amit én felvázoltam, az egy nettó negatív szemlélet.
1: A kudarc,
0: tehát,
1: igen.
0: Tehát igen, tehát el is kell határolódjak önmagamtól, tehát menézzük azt, hogy milyen pozitív hozadékai lehetnek. Tehát igen, tehát lehet, hogy főleg, hogy 3 hét alatt, lehet, hogy pont ezzel a tüzes attitűddel tudja átmenteni a tavalyról hozott lendületet, és akkor hurrá.
3: De nagyképpen nem mehet oda, mert akkor sokkal jobban fáj a pofon.
0: Ja, igen.
3: Ez
0: igen,
3: az óvatosságod egyébként szimpatikus, igen. De ne nyuszi módszerrel. vagy üzemmódba menjünk oda. És tényleg az, hogy ilyenkor július, még egy számjegyű csak a július. Ilyenkor nemzetközi meccset kell játszanod, ez egyszerűen borzasztó.
2: Hát meglátjuk 21 órától,
1: igen. Egyetlen egy mondatot még mondhatok el, hogy mi a veszély? Hogy milyen tárgyalások zajlanak a játékban, menedzserek, játékos, klubvezetők között, mert hát ezek a győri játékosok most nagyon kapósak, és nem tudjuk azt, hogy van-e már olyan háttér, hogy figyelj, jársz lesz az első kört, vagy a második kört, és utána...
3: Mert átigazolási időszak még vígan bizony, van, bizony, még bizony, bizony, bizony, le.
1: Hogy ezek a dolgok mennyire befolyásolhatják a teljesítményt.
0: De gondolom a játékos meg úgy gondolkodik, hogyha mondjuk adott esetben elér a BL főtáblára, akkor megmaradna.
1: Ez a szép abból, hogy a július elejé
3: futballzat. Ha kiméled magad, kiesel, az nem jó.
1: Igen.
3: Ha jó játszol, tovább jutsz, akkor meg az a veszély van, hogy elvisznek.
1: Igen. Hát ez mondjuk tavaly, amikor az úróval már megvolt, hogy megy Dunaszerdahelyre, de még jársz le a meccs a talán Rapid ellen. Tehát, hogy ezek így benne vannak így a játékosokban, hogy akkor most mi a...
2: Hát minden esetre 21 órától akkor tehát Viking úr Győr labdarúgó bajnokok ligája selejtező, és akkor maradt még 10 percünk, 11. Beszéljünk egy picit még teniszről, illetve kosárlabdáról. Stollár Fanni remekel Wimbledonban, ugye párosban ugyan a negyed döntőben búcsúzott, de hát odaig eljutott, vegyes párosban viszont elődöntőt játszik. Stoller Fannival meg vagyunk elégedve eddig, ugye?
3: Igen, tök jó kitölti a délutánjainkat, mert Wimbledonban második hete, már játékban van, ma két meccset játszik az első kiemeltel szemben, 2-6-3-os játsz már, kikaptak, de attól még ez egy baromi szép eredmény, és akkor most van mindjárt 5 óra, körülbelül egy óra múlva kezdi a vegyes páros elődöntőt, csak a legnagyobb dolgokban lett. Nyilván vegyes páros, azt mondják, hogy a vegyes páros így úgy, hát menjen oda más, aki akar, de igazából ez egy...
0: De meg
3: ez
0: nehogy
3: egy
0: az legyen a probléma, hogy valami másik
3: igen,
0: van.
3: Igen, és elődöntős. Tehát most az egy Grand Slam tornán egyéniben, párosban, vegyes, mindegy, az egy, szerintem ez egy nagyon gyönyörű eredmény.
0: Igen, és ő ugye Gálfi Dalmával már nyert lányként. Tehát a ifi kategóriában.
3: És hány olyan van magyar is, aki nyert Grand Slamet juniorként, aztán felnőttként nem nyert.
0: Jó, hát mert ott válik el a Mája tüdőtől, tehát igen, tehát teljesen egyértelmű, és egyébként meg egy, de az sem, tehát úgy kritikusan állok ezekhez a kritikákhoz, hogyha azt mondják, hogy erre legyinteni kell, mert a sikert nem gondolom, hogy különösebben meg kéne magyarázni. Másrészt meg lehet, hogy maga a játékos eleve egyfajta fejlődést is adhat az egyéni sportágokban az, hogyha mondjuk egyéniben még nem megy neki annyira, de aztán összeáll párosba, és akkor ott tud plusz fejlődést felmutatni, de lehet, hogy ott már véghez, vagy végbe ment egy olyan önelemzés, ami elképesztően szigorú magával, és azt mondja, hogy jó, rendben, egyéniben nem tudok különösebben nagy sikereket elérni, de azért szeretem annyira a sportágomat, hogy azért örüljek a játéknak, és legyen sikerélményem, és ebből a szempontból megint csak nem támadható az, hogyha párosba és vagy vegyes párosban játszik az illető. Mert egyébként csak itt mondtam a többieknek is, hogy kiírtam magamnak a pénzdíjakat, és most így nézegetem, és azt nézem, hogy vegyes párosban, ha bajnok lenne Stollár Fanni, akkor 74 000 fontot kapna, na most az egyéniben, az első forduló előtt sem éri el, mert ott 80 000 font. Tehát akkor most akkor az mérlegeli a játékos, hogy ő anyagilag hogy járjon, vagy a lelke megteljene örömmel, és hát tiszta sor, hogy aki beleáll ebbe, hogy akkor ő vegyes párosban játszik, akkor legalábbis én naivan remélem, hogy ott van egy ilyen plusz motiváció, hogy szereti annyira a sportágát, hogy bevállalja ezt.
2: Biztosan, de azért szerintem azt nem túlzás állítani, hogyha valaki jól szerepel egyesben, akkor azért visszaléphet vegyes párostól, vagy párostól, tehát hogy azért a legtöbb teniszezőnek az egyes az a prioritás, aztán hogyha az nem sikerül, akkor nyilván mindent belead egy vegyes páros, vagy egy páros mérkőzésbe is, csak azért
0: mondtam, azt hogy feltételezem. Szigorú, hogy nagyon szigorú az önértékelés, tehát hogy mert Stollár Fanni is már évek óta azért próbálkozott, próbálkozik egyesben, és távolról sem ér el ilyen eredményeket.
3: De Babos Timi volt itt.
0: Na de igen, na de ez az, hogy a Timi
3: is... Rádöbben, hogy ő páros játékosként sokkal effektívebb.
0: Igen.
3: De most gondolod, hogy itt volt a Marozsán Fucsovics, és akkor tovább megy, kiesik, csak közben nem tudnak tovább menni férfi párosban, mert másik meg megsérül.
0: Tehát így... Jó, igen, vannak járulékos rizikók. Igen.
2: Hát minden esetre Stoller Fanninak azért most már csak vegyes párosban, és ezt nagyon idézőjelben mondom, drukkolunk.
3: Például mert, a női páros negyed dönt, az mennyit ér?
0: És bocsánat, hogyha most visszakanyarodtunk ide.
2: Csak
3: egy gazdasági rovat.
0: És egy gyors pontosítással szolgálok, hogyha 74 ezer font, az két emberre van, tehát azt akkor még felezzük. Tehát akkor ez még sok. És akkor mi volt a kérdés, bocsánat?
3: Női páros negyed döntő,
0: itt tart az 47.500. De ugye...
3: Már ott... És mennyi a font árfolyam, tudod?
0: Most erős a forint, tehát...
3: Egy az egybe váltják, igen,
0: de ott is felezni kell, de akkor is. Tehát így köszönő viszonyban nincs az, hogy
3: néz ki a páros játékos felszólalt már ez ellen. Nagyon durva különbségek vannak. Az egyénieket már az égbe emelik.
0: Igen, hát most is 20%-os emelés volt. Jó, mondjuk az az össz...
3: Csak tudod, valakinek 10 millió is... keresetét emelik 20%-ák, vagy néhány forintos fizúját emelik.
1: Igen. Azért furcsa ez, mert az egyeshez képest a páros az nem sok. Tehát nem az, hogy 10 másikkal nyersz egy világbajnokságot, 11-en nyertek, igen. most akkor a kezdő csapatra gondolok, vagy ketten nyertek, nem egyedül. Tehát, hogy...
3: De utána majd azt lehet majd egy kicsit nyávogni, hogy egy férfi döntő 5 órás, ugyanannyi pénzt keresem, de egy 1 óra 10 perces női döntővel. És majd erre is majd rászólnak, hogy miért nem másodperc alapú számlázás van. Ne?
0: Hát,
3: mindenbe bele lehet kötni. A páros azért, főleg nekünk azért inkább a szívünk csücskes, több pénzt akkor Fanninak.
2: Akkor maradt még egy kis időn kosárlabdára, ugye Észtországgal, Szlovéniával és Svédországgal játszik majd a férfi kosárlabda válogatott a VB-selejtező sorozat második csoportkörében. Milyen esélyekkel vágunk neki ennek a csoportkörnek?
1: Hát ha így nézzük, akkor ezt a három válogatottat kell megelőznünk, hogy kijussunk a világbajnokságra, ahol egyébként férfi válogatott még nem járt. Soha. Nem, VB-n voltunk?
3: Nem azt, hanem, hogy nem csak őket kell megelőzni, hanem most itt ütt magunk.
1: Én már úgy számolom, hogy ugye Franciaország és Finnország tovább jött velünk, hogy Franciaország 5 győzelemmel és 1 vereséggel áll.
3: De őket is be kéne megelőzni.
1: Hát azért őket, nagyon nehéz elképzelni, hogy a maradék 6 fordulóban őket megfogjuk. Főleg, hogyha még nyáron egy hasonló kerettel mennek neki az augusztus 2 selejtezőnek, mint amivel most játszottak az utolsó 2-n. Ez a finneknél is ugye azért az NBA játékos sztárral, Markkanennel. Tehát itt azért egyébként elképzelhető, hogy augusztus 30-án a Szlovéniában Luka Doncic is belép majd ellenünk.
0: De be biztos vagy? Na inkább nem, mint igen, vagy de?
1: Hát Doncic azért meg szokott jelenni az ekken az eseményekkel.
3: Akkor nincs NBA.
1: A sérülés után, lehet, hogy
3: ha kell, mondja, pont játszik, jó. Ha nem, nem.
1: Szóval... itt az a jó, hogy a velünk párhuzamosan zajló csoportban tökéletesen körbevették egymást az ellenfelek, 3 győzelem, 3 vereség, és ugyanolyan azzal a mérlegen jönnek be, mint mi. És azt mondom, hogy ebből a háromból, hogyha nincs Doncic, mind a három verhető is. Tehát az észből, a svédből, meg a szlovénból mind három verhető, mert egyik sem sokkal jobb csapat, mondjuk, mint a belga, amit én azt gondolok, hogy most kizuhantak a csoportunkból, de ilyen nagyon szűk vereségeket szenvedtek a belgák is. Nyilván valami.
3: Tegnap elvertük őket sima.
1: Igen, de hát azért már a belgáknak tök mindegy volt, mert aztán nem számított.
3: Mert nem is jöttek ide a legjobbjai.
1: Itt inkább azt kell nézni, szerintem, hogy nagyon szépen fejlődik ez a válogatott, és szépen
3: megy
1: ez a generáció, ez a generációváltás, ez szépen alakul, mert ugye a selejtező sorozat alatt szépen így elvesztettük Keller Ákost, elvesztettük Hanga Ádámot, az egyetlen nemzetközi klasszisunkat, akit azt lehet mondani, hogy nem mérhető klasszis, és utána ugye a második, első ablakban pedig Vojvoda Dávid is elköszönt utána, úgyhogy és nagyon szépen építi Gasper Okon ezt a csapatot, és az én várakozásomat felülmúlta a 3 győzelem, 3 vereségén. Attól, mi az előső elejtezőből indultunk a
3: kosárlabda globálisan csapatsportágok tekintetében top 3-as.
1: Második. Hát a röplabdával.
3: Na azért mondtam top 3-at. És hogy ide eljutni, az lenne brutál nagy eredmény.
1: Hát az elképesztő.
3: Tehát ez tényleg világsportja.
0: Igen. Jó, csak ehhez most óhatatlan, de kéne legalább akkor néhány Euróliga játékos, és mondjuk legalább egy NBA-es.
1: Itt a selejtező sorozatok az egyébként nekünk azért jó, hogy így vannak kitalálva, mert amikor novemberben, februárban játszol, az Euróliga játékosok
3: nagyon ritkán jönnek. Az augusztusi meccsek most.
1: Az augusztusi meccsek, ez azért jöttünk jól kiből, mert az észtek jönnek hozzánk, őket azért itthon meg kéne verni. Elmész Szlovéniába, ott, hogyha van Doncsics, akkor nagyjából borítékolható, de lehet, hogy akkor is kikapsz, hogyha nincs Doncsics. Tehát az egy borítékolható vereség, az bekalkulálható. Utána viszont már novemberben és februárban játszol a következő két-két meccset.
3: Azért van oka, hogy nem voltunk ősbén.
1: Igen. Van, viszont a korábban, amikor kijutottunk a két EB-re, az nekünk kedvezett, hogy az ellenfeleknél nem voltak Euróliga játékosok, nekünk meg nem voltak Hang Ádámon kívül. Tehát, hogy mi
0: nálunk se voltak.
1: Mi kvázi az a legjobb csapattal tudtunk menni, mert az volt nagyjából a legjobb csapat, nálunk ezen aktuális ellenfélnél hiányzott 4-5-6.
0: Igen, de hát megint csak akkor visszakanyarodunk oda, hogy hát azért még van bőven hova, főleg a egyéni szinten jutni, tehát hogy
3: jó. Legyen sztárunk, egy Dávid Kornél magassággal jusson valaki.
0: Igen.
1: Hát jó lenne, de most egyelőre nem látjuk ezt a kört.
3: És egy ilyen az tényleg, tehát csúcs, a világ bármelyik pontján. És nagy országok űzik, tehát nem ilyen lesajnáltak. De
1: Minden kontinensen van olyan csapat, ami...
3: Ja, a pekingi olimpián, ami most télin. Ugye buborékban voltunk, de kinéztem a szállodaszobám 18. emelet, ez február, tele volt a játszótér kosárlabdázó kínaiakkal.
0: De megfűtötték?
3: Nem volt olyan hideg Pekingben. Ja. És mégis ott volt, és ott ugye Pekingben egy háztömköri verseny is nagyobb, mint egy magyar bajnokság, de igazából tehát ilyen országok simán NBA sztárokat raknak, és ide jussál ki ezekhez. Nem egyszerű.
2: Hát ezért fogunk szurkolni a férfi kosárlabda válogatottnak is. A nemzeti sportkör most véget ért. Babari Balázsnak, Gyenge Balázsnak és Piller Istvánnak köszönjük szépen. A hazafutás hamarosan folytatódik.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Újabb afrikai együttes vár Lionel Messiékre. A labdarúgó világbajnokságon egyelőre elkerülik a nagy csapatok Argentínát. A nyolcad döntőben Egyiptom lesz az ellenfél. Kezdés 18 órától. Számunkra azonban már az új klubidény is elindul, hiszen a magyar bajnok Eto Izlandra látogat. Víkingur Győr, labdarúgó bajnokok ligája selejtező 21 órától. Végül két veretlen nemzet zárja a nyolc közé vágyakozó csapatok sorát a világbajnokságon. Kolumbia-Svájc 22 órától. Kövesse a sportvilág legfontosabb eseményeit a Nemzeti Sportrádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál Berelmesen. Megújult kerettel vág neki a következő szezonnak a BVSC férfi és női vízilabda csapata is. A tavaly bajnoki bronzérmet szerző férfiaktól, akik az Eurokupában is az elődöntőig meneteltek, 4 fontos játékos is távozik. Csapó Miklós, Tátrai Dávid, Mészáros Mátyás és a grúz Niká Szusiásvili sem zuglóban folytatja pályafutását. Érkezik viszont a Szőnyi útra az olimpiai bronzérmes amerikai Chase Dodd, valamint Szolnokról az utánpótlás válogatott Cseh Maxim. Varga Dániellel, a csapat vezetőedzőjével Regős László Pál beszélgetett.
2: Itt a sajtótájékoztatón is beszélt néhány szóban az előző szezonról. Bronzéremmel zárt ugye a csapat, de nagyon szépen menetelt Európában is. Most így néhány héttel, már lassan hónappal utána, hogy tekintesz vissza erre a szezonra?
3: Úgy tekintek rá, hogy ez egy jó szezon volt, de nem elég jó. Hiányzott egy pici. Egész szezonban, április végéig nagyon szép eredményeket értünk el. Nagyon jó volt a játékunk, látványos, kiegyensúlyozott volt a játékunk. Ott álltunk egy Eurókupa döntőbe jutás előtt, egy bajnoki döntőbe jutás előtt, és úgy voltunk vele, hogy 10 nap alatt mind a kettő sikerült, és teljesen reálisan vártuk el magunktól, hogy ez össze is jöjjön. Azonban, ahogy az előbb mondtam, jók voltunk, de nem elég jók, valami hiányzott ezekben az elődöntőkben. Ezáltal a bajnoki bronzérem, illetve az Eurókupa 4-be jutás összességében azt gondolom inkább a bajnoki bronzérem miatt, hogy egyfajta hiányérzetet minden játékosban, a vezetőkben, a stábban is én bennem is szült, hiszen az alapvető elvárásunk, vagy hát vágyunk, vagy amiért dolgoztunk és amiért elindultunk, az az volt, hogy jussunk be a bajnoki döntőbe. Ez a valami, ami tavaly még hiányzott, bízom benne, hogy a jövőben meg lesz. 4 játékos ment el tőlünk, 2 érkezett, illetve az utánpótlásból is jönnek fel hozzá nagyon fiatal tehetségek. Ez a fajta változás önmagában olyan energiákat fog megmozdítani, amik lehet, hogy pont azt a tavaly hiányzó részt fogják pótolni a következő szezonban. Hát mondom még egyszer, lehetünk csalódottak a bronzérem miatt, hogy nem volt döntő, de kell tudni értékelni azt, amit egyébként tavaly elértünk, viszont meg kell találni ennek is a módját, hogy ezt a kicsi hiányzó részt ezt igen megtaláljuk.
2: Kérdezek az érkezőkről is, de először a 4 távozóról, mert Csapó Miklós, Tátrai Dávid, Mészáros Mátyás és Niká Szusiásvili is mind olyan játékosok, akik azért fontos szerepet töltöttek be a csapatban. Említjük majd, hogy ki kell pótolja őt a BVSC, de mégis mekkora hiányt jelent majd az ő eligazolásuk.
3: Az ő hiányuk pótlása, vagy az ő hiányuknak a jelentősége az azon is múlik, hogy az érkezők, illetve az itt maradók milyen változáson tudnak átmenni ezáltal. Nem pótolni szeretném sem Atyit, se Dávidot, se Mikit, se Anikát, mert az már a múlt, hanem olyan játékosokkal szerződtettünk, akik más minőségben, más lehetőségekkel fogják tudni tolni a BVSC-nek a szekerét. Ahogy az előbb említettem, a változásban óriási lehetőséget látok. 4 játékos távozása nem olyan nagy mennyiség, de mégis az, amilyen karaktert ők képviseltek, ez rákényszerít minket arra, hogy a hiányukban kicsit újra definiáljuk magunkat, és ebben az új identitásban szerintem pont azt a fajta karaktert fogjuk megtalálni, ami tavaly talán hiányzott.
2: Fiatal játékosok jönnek ugye az utánpótlásból is, Cseh Maxim pedig Szolnokról. Miért esett rá a választás?
3: Hát Maxinak már sokadik profi szezonja volt Szolnokon, ráadásul hát 7 éves kora óta ismerem, amikor Szolnokon játszottam, hogy az apukája volt az edzőm, és azóta figyelemmel kísérem az ő fejlődését, az ő karrierjét. Évek óta mondom azt, hogy egyszer én az edzője szeretnék lenni. Ez most vált valóra. Olyan szintű kreativitás és lényeglátási képesség, az igazi vízilabdás gének mocorognak benne, ami a játékot színezni tudja, szervezni tudja, és gólokban, gólpasszokban, lefordulásokban, helyzetkialakításokban, mezőny munkában is sokat fog segíteni a csapatban.
2: A másik igazolás pedig szintén nem idős játékos, 23 éves Chase Dodd Egyesült Államokból, olimpiai bronzérmesként. Ő mit jelent majd a csapat számára, vagy mire számít az, hogy mit jelent a csapat számára?
3: Nagyon sokat, ha röviden válaszolhatok, nagyon sokat is várok tőlem. Chase-nek a mentalitása, az a kultúra, amit ő képvisel. Mondhatom azt, hogy amerikaiként, de úgyis, mint Chase Dodd, egy olyan például fog szolgálni mindenkinek a mindennapokban, ami megemeli az egész mentalitás szintet. Nem volt gond eddig sem a mentalitással, de Chase-nek az érkezése szerintem egy olyan gyakorlati példája lesz a karakterességnek, illetve a motiváltságnak, ami a csapatot ugyancsak emelni fogja.
2: Megadhatják ők azt a hiányzó pontot, lépcsőfokot, amire számítasz?
3: Igen, én ebben bízom, én erre utalok minden egyes félmondatommal, hogy itt a változás önmagában fejlődést hozhat, hiszen az, ami tavaly hiányzott nagyon pici, az a változás miatt, a tanulságok levonása okán is, illetve az érkező játékosok mentalitásából, éjségéből adódóan szerintem egy olyan plusz dolog lehet, ami tavaly még nem volt meg nekünk, idén viszont már igen.
1: Varga Dániel után következzen a BVSC egyik új igazolása, Cseh Maxim.
2: Milyen célokkal érkeztél ide, és milyen hangulatban jöttél ide Zuglóban?
4: Hát igen, nagyon érdekes volt ez, mivel a Szolnokban nőttem fel, ott töltöttem minden évet eddig. Ez egy éles váltás lesz, de úgy gondolom, hogy így az első profi szezonomban remélem meg tudom majd ugrani a kihívásokat, a csapattal is meg tudjuk ugrani a kihívásokat, és minden fronton, Magyar Kupában, Bajnokságban, Eurókupában oda tudjuk tenni magunkat, és az elvárásainknak eleget tenni. Én magamnak meg bizonyítani szeretnék, és minél többet fejlődni a jövőben.
2: Szolnok is egy komoly múltú klub, ebben a családodnak is szerepe van, de a BVSC most bronzérmes volt ugye a tavalyi szezonban, és te is mondhatod, hogy Európában is szerepelni fogsz. Ez mennyiben nehezített, vagy könnyítette meg a döntést inkább, hogy egy ilyen élcsapathoz igazolsz most?
4: Igen, nyilván alapfeltevés volt, hogy legyen a következő csapatom is Eurókupában, vagy Európai Kupaporondon érdekelt. Ha úgy nézzük, akkor eredmények alapján a BVSC egy fokkal erősebb csapat már, így minden annak látszatában történt, hogy egy erősebb csapatba kerülhessek.
2: Gondolom, Varga Dániellel, vezetőedzővel beszéltél, mik az elvárások feléd?
4: Igen, úgy gondolom, jó állapotot képviselek az edzőmmel. Nagyon örülök neki, hogy ő lesz az edzőm, és mindketten arra fogunk törekedni, hogy egymás munkáját segítsük, és Dani kihozza belőle a maximumot.
2: Személyes céljaid vannak a következő szezonra?
4: Először még azt, hogy bekerüljek most az U20-as válogatottba és az Európa-bajnokságon jól szerepeljük. Ezután meg a BVSC-ben az, hogy minden porondon, meg minden meccsen úgy tudjam teljesíteni, hogy én tudok amúgy is.
1: A zuglóiak női csapatában is történtek változások. A tavaly kisebb meglepetésre bajnoki döntőbe jutott együttestől távozik Végvári Borbála és Dobos Csenge, viszont komoly erősítéseket is bejelentettek. A válogatott Tiba Panna, az olimpiai bronzérmes Magyari Alda, illetve két utánpótlás válogatott játékos, Horváth Luca és Kis Patrícia is Zuglóban folytatja. Béres Gergelyt, a BVSC női csapatának vezetőedzőjét szintén Regős László Pál kérdezte.
2: Először néhány szóban az előző szezonról, mert szerintem erről még lehet beszélni, és érdemes is, mert tényleg nagyon szép teljesítmény nyújtott a BVSC. Most így néhány héttel, hónappal később, hogy tekintesz vissza erre az évre?
5: Mindenképpen egy nagyon pozitív évünk volt. Persze azért közben volt egy-egy apró csalódás. Ugye azért szerettük volna megnyerni az Európa kupát, stb. De összességében én azt mondanám, hogy azért az év elején valaki azt írja, hogy bajnoki döntőt játszunk, vagy azt mondja, hogy írjam alá, akkor mindenféleképpen aláírtam volna, és emellett ugyanúgy mindenhol, mind a Magyar Kupába, mind a Nemzetközi Kupába a legjobb négy közé is be tudtunk jutni, ugye amit a fiúktál kiemeltek, úgy gondolom, hogy mi is helytáltunk végül is minden fronton, és ott voltunk. Egy nagyon-nagyon pozitív szezon volt, és nagyon tényleg az egész stáb, az egész klubvezetés, a lányok, mindenkinek csak gratuláció.
2: A következő szezon pedig egy picit megváltozott kerettel kezdi a csapat. Említették is itt a sajtótájékoztató, hogy már a BL-re készülve. Talán Magyari Aldát és Tiba Pannát kell kiemelni, de nyilván mindenkiről érdemes beszélni. Milyen lesz ez az új keret?
5: Igen, ők az ismertebbek, úgymond. Ugye már felnőtt válogatottba is bemutatkoztak, vagy letettek valamit az asztalra. Úgyhogy, de a Kis Patrícia és a Horváth Luca is mint az UVS-ében, mint az Egerben azért már bizonyítottak, plusz utánpótlás válogatott szinten is mind a ketten már több világversenyen voltak, és én azért onnan is ismerem őket, tehát van velük szemben egy komoly elvárás, mert az ember tudja, hogy mire képesek.
2: Mikor kezdődik a felkészülés a női csapatnak?
5: Hát a felkészülésünk az egy nagyon szétszórt lesz, mert a július 13-ától ilyen egyéni programba készülnek a lányok, utána a július 20-ától már azok, akik nincsenek az U20-as, meg a felnőtt válogatottal, azok fognak itthon készülni, de igazából amikor az egész keret együtt fog tudni készülni, akkor az augusztus 24-e lesz, és akkor fog mindenki visszajönni, akár ugye a PIN, ő is ugye mind a holland válogatott, meg még ő is U20-as válogatott, tehát hogy ő is ki lesz még Portugáliába, és ott augusztus 10-én fogok visszatérni.
2: Biztos nagy öröm, hogy válogatott játékosai vannak az embernek, de ez nagy nehézség így a nyáron?
5: Nagy nehézség, de most sem mondhatom azt, akkor szerencsére részben velük vagyok, mert én is ugye az U20-as válogatott mellett dolgozok emellett, és azért nagyon sok lányal ugyanúgy nap, mint nap találkozik az ember, de én úgy gondolom, hogy ez inkább egy kellemes dolog, hogy ott vannak a válogatottnál, fejlődnek, tapasztalnak, pozitív élményekkel jönnek vissza, és én úgy gondolom, hogy ebből a klub csak profitálhat.
2: Kicsit előrébb tekintve, mik a fő célok a következő szezonra, akár itthon, akár a Bajnokok Ligájában?
5: Minimálisan elsősorban mindenféleképpen szeretnénk érmet szerezni, ugye döntőt játszani, ha döntőt játszunk, akkor szeretnénk most már egy vagy két meccset nyerni a Fradi ellen, tehát én úgy gondolom, hogy ezt így lépésről lépésre szeretnénk előre haladni.
2: És nemzetközileg?
5: Nemzetköziben minél több pontot szeretnénk szerezni, és hogyha lehetőség adódik rá, és úgy van, akkor szeretnénk tovább jutni a csoportba.
1: Béres Gergelyt hallottuk, ennyit most a vízilabdáról, mert hamarosan következik Jó Andrással a Nemzeti Sportkrónika, a hazafutás pedig ezzel búcsúzik, hiszen a körkapcsolás korábban kezdődik, 18 órától ugyanis a labdarúgó világbajnokságról élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban az Argentina-Egyiptom találkozót. Én ezért a szerkesztő Olasz Gergő és összes kollégám nevében búcsúzom. Bera Emesét hallották, további kellemes rádiózást kívánok.
0: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
6: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Játékos kijáró, a Nemzeti Sportrádió beharangozó magazinja. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hall.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Ma megkezdi szereplését az Eto FC a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének első fordulójában. Juhász Dorka újra pályán. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Jó András.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Spanyolország és Belgium is a 8 közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolországa csereként beálló Mikel Merino 91. percben lőtt góljával 1-0-ra legyőzte Portugáliát Dallasban, míg Belgium Seattle-ben magabiztosan 4-1-re vert az egyetlen még versenyben lévő társházigazda Egyesült Államok válogatottját, amely így búcsúzott a VB-től. A 8 között pénteken Spanyolország Belgiummal csap össze. A kiesés után megerősítette lemondását Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya, aki 2023. januárja óta irányította a nemzeti csapatot. Ma 18 órától a címvédő Argentina Egyiptommal találkozik, a nyolcaddöntő pedig a 22 órakor kezdődő Svájc-Kolumbia meccse zárul. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A Belgium Egyesült Államok találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
2: Nem ilyen mérkőzésre számítottam. A végeredmény tekintetében igen, talán egy picivel simább a belga győzelem, mint amire számítottam, de a mérkőzés elején én pont amerikai nyomást prognosztizáltam, és arra számítottam, hogy az amerikai válogatott, ahogy ezt eddig már a világbajnokságon többször bemutatta, dominánsan kezd, nagy ritmusban, nagy tempóval, nagy sebességgel nekiesik a belga válogatottnak. Pont fordítva történt, és ennek eredményeképpen az eddig a jó teljesítmény adós De Ketelaere 2 gólt is szerzett, és teljesen megérdemelten vezetett a belga válogatott. Igaz, közte jött egy amerikai egyenlítés, de az amerikai válogatott csak percekre tudta magához ragadni a kezdeményezést, így teljesen megérdemelten vezetett Belgium. A második félidőben a szokásos forgatókönyv alakult ki, az amerikai válogatott támadott, de nem volt igazából átutó erő, nem volt minőség a játékukban, igazán komoly gólhelyzetet ki se tudtak alakítani. A végén pedig elsősorban Doku és Lukaku beállásának köszönhetően a belga válogatott még szerzett 2 gólt. Igaz, kellett hozzá, hogy az amerikai válogatott hátul a védőharmadban 2 nagyon-nagyon súlyos hibát védsen, és így alakult ki a 4-1. Talán arányában kissé túlzó, de teljesen megérdemelt belga továbbjutás.
1: A mérkőzés követően a belgák kapusa, a Real Madrid légiósa Thibaut Courtois így összegzett.
3: Sok minden történt az utóbbi napokban, de mi nem foglalkozunk.

0: Tudtunk be az elmúlt egy évben, de nem mehetünk mindig csak felfelé. Előbb-utóbb mindig jönnek a hullámvölgyek. Egy évvel a világbajnokság kezdete előtt senki se gondolta volna, hogy eddig eljuthatunk a tornán. Egy olyan ellenféllel játszottunk, amely a végső győzelemért is harcba szállhat. És világklasszis labdarúgói vannak, akik többek között a Bajnokok Ligáját, a La Ligát és a Premier Liget is megnyerték. Nagyon büszke vagyok a csapatra, jól játszottunk a tornán. Tovább kell fejlődnünk, fiatal csapatunk van nagy potenciállal. Jól érzem itt magam, pár héten belül beszélgetünk a szövetséggel a folytatásról.
1: Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolországgal csereként beálló Mikel Merino 91. percben lőtt góljával győzte le 1-0 Portugáliát, és jutott a 8 közé a labdarúgó világbajnokságon. A mérkőzés után a spanyolok részéről Rodri mondta el a véleményét.
0: Rendkívül nehéz mérkőzés volt, hiszen egy olyan csapat ellen játszottunk, amely kiválóan védekezik, és a labdaszerzés utáni átmenetei is nagyon gyorsak. Végül a rengeteg kialakított helyzetünk gólt eredményezett. Tökéletes teljesítményt nyújtottunk a legmagasabb szintet képviselő játékosok ellen. Amikor pedig megnyílt a terület Merino előtt, akkor eldöntötte a meccset.
1: Rodri mellett a portugálok klasszisa, a pályafutása utolsó világbajnokságán szerepelt Cristiano Ronaldo így összegezte a VB-n nyújtott teljesítményét.
0: Természetesen szomorú vagyok, hogy búcsúztunk a világbajnokságtól, de mindent beleadtam, a legjobb tudásom szerint játszottam, szóval nyugodt lelkiismerettel távozom. A futball ilyen. Néha nyersz, néha veszítesz, és valóban ez volt az utolsó világbajnokságom. Ám ami a pályafutásomat illeti, most van időm gondolkodni, a családommal lenni, nem akarok forró fejjel hirtelen döntést hozni. Holnap ugyanúgy fogok felébredni, ahogy ma. Mindig a legjobbamat nyújtottam. Előttem egy trófeát sem nyert Portugál. Velem hármat is sikerült. A legnagyobb eredményünk a válogatottal a 2016-os Európa-bajnoki cím. Ez a trófea számomra ugyanolyan magas rangot képvisel, mint a világbajnokság. Még egyszer mondom, tiszta lelkiismerettel távozom, kihoztam magamból a maximumot. Holnap új nap virrad, és az élet megy tovább.
1: A portugálok spanyol szövetségi kapitánya Roberto Martínez is értékelte a 8-döntős mérkőzést.
0: Nagyon büszkék lehetünk a játékosainkra, szívvel, lélekkel játszottak, és úgy gondolom, hogy ez volt a legjobb mérkőzésünk a tornán. Persze az első fél időben nem volt szerencsénk a kapufával, néha pedig az ilyen apróságok döntenek. Nagyon jól védekeztünk, kellően agresszívak voltunk, de egy olyan csapat ellen játszottunk, amely a világbajnokság egyik legnagyobb esélyese. Egy kicsit több szerencsére lett volna szükségünk a kapu előtt, de ez egy teljesen kiegyenlített mérkőzés volt.
1: Ma megkezdi szereplését az Eto'o FC a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének első fordulójában. A győriek a párharc első mérkőzésén az izlandi Víkingur Reykjavík otthonában lépnek pályára. A 21 órakor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti.
2: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur szerződtette Sandro Tonalit. Sajtóértesülések szerint a londoniak klubrekordot jelentő csaknem 100 millió fontot fizetnek a Newcastle Unitednak az olasz válogatott középpályásért. Olivier Glasnert nevezte ki a Nottingham Forest labdarúgó csapatának vezetőedzőjévé. Az osztrák szakember az előző 2,5 idényben a Crystal Palace együttesét irányította, és a konferencia liga mellett megnyerte az FA kupát, valamint az angol szuperkupát. A Nottingham az előző idényben 4 edzővel is dolgozott, és csupán a 16. helyen végzett az angol Premier League-ben.
2: Nemzeti Sportkrónika.
1: A továbbjutását már korábban kiharcoló magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70-re nyert Belgium ellen Székesfehérváron a világbajnoki selejtező első csoportkörének 6. utolsó fordulójában. A mérkőzés nagy szünetében búcsúztatták az elmúlt másfél évtized két legmeghatározóbb magyar kosárlabdázóját, a nemzeti együttestől visszavonuló Hanga Ádámot és Vojvoda Dávidot. A csoport másik meccsén Franciaország-Finnország 98-69. A mieink így 3 győzelmet visznek az augusztus végén kezdődő következő körbe, amelyben Franciaország és Finnország mellett még Észtország, Szlovénia, valamint Svédország csatlakozik. Az egyik búcsúzót Hanga Ádámot Tóth Béla kérte interjúra.
3: Ez az elmúlt egy hónapom, ez nagyon érzelmes, ugye maga az elbúcsúzásom a Badalonától is már nagyon érzelmes, hogy sikerült, most itt vagyunk a családdal, az MK felajánlotta ezt a lehetőséget, óriási élmény volt, rengeteg ember kilátogatott, a karrierem során nem sokszor volt arra lehetőségem, hogy a szurkolókkal ennyire közel tudjak találkozni, legalábbis itt Magyarországon, most ez is megadatott nekem és a szurkolóknak is, egy óriási élmény volt.
4: A magyar válogatottat majdnem 2 évtizeden át erősítetted, milyen pillanatok jutnak azonnal az eszedbe, hogyha végig pörgeted magadban ezt az időszakot? csapat.
3: Eszembe jut az, hogy mennyi rengeteg kudarc volt. Az első 10 év az nem volt túlságosan sikerekkel tűzdelt.

0: Mondhatjuk így is, rengeteg kudarc, rengeteg átdolgozott nyár, aminek igazából nem volt eredménye, de aztán igazából a belegondol ember, akkor meg volt eredménye, mert valószínűleg azoknak a nyaraknak és azoknak a kudarcoknak is benne kellett lennie ahhoz, hogy ez a korosztály el tudjon odáig jutni, hogy két egymás után Európa-bajnokságon tudjon ott szerepelni. Ott meg egyértelműen a 2017-es Európa-bajnokság egyértelműen egy csúcspontja volt a karrieremnek. Óriási élmény volt ott kint Romániában több ezer magyar előtt játszani, nem feltétlenül bejutni a top 16-ba.
1: Említetted, hogy érzelmes hetek vannak a hátatok mögött a családdal, hazajöttetek Spanyolországból. A jövőről bármit lehet-e már elárulni?
0: Egyelőre teljesen nyugodt vagyok, sokan kérdezik tőlem nyilván, de a legjobb az, hogy egyáltalán nem vagyok döntési helyzetben. Most jelen pillanatban ki akarok pihenni magam, családdal akarok sok időt tölteni. A család most egy olyan változáson megy keresztül, ami nagyon nagy változás. Jelen pillanatban az elsődleges fókuszom az, hogy szeretnék ott lenni mellettük és segíteni őket, mert ők is segítettek engem az elmúlt 20 évben. És hogyha majd mindenre helyé került, és én úgy érzem, hogy még mindig ott van a vizsergés bennem, akkor fogok leülni és beszélgetni azokkal az emberek, akikkel kell, hogy esetleg hogyan tovább is merre fogom.
2: Piros Zsombor két sima játszmában legyőzte a hazai közönség előtt szereplő Gabriel Getút a salapályás Challenger tenisztornán a romániai Jászvásáron. Ezzel bejutott a második fordulóba. Ez volt már a Nemzeti Sportkronika, én köszönöm a figyelmüket. Folytatás legközelebb 22 óra 30 perckor.
3: Ez volt a Nemzeti Sportkronika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A szerkesztő Kressz Bálint, munkatársam Bene Ferenc, Cseszregi Balázs, Egréder István, Erdei Márk, Jó András, Katona László, Németh Kornél, Olasz Gergő, Regős László Pál, Tóth Béla és Vukovics László. A mikrofonnál Szegő Tibor. Jó estét kívánok! Mai műsorunkban közvetítjük az Argentina-Egyiptom labdarúgó világbajnoki 8-at döntőt, a Vikingur Reykjavik Eto FC Győr bajnokok ligája selejtezőt és a Svájc-Kolumbia labdarúgó mérkőzést. Kezdjünk egy friss hírrel, átmenetileg felfüggesztette az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, úgyhogy az orosz sportolók visszatérhetnek a nemzetközi versenyekre. Nyilván emlékeznek, hogy az orosz sportolók semlegesként vettek részt a 2024-es párizsi nyári és a 26-os milánói kortinai téli olimpiai játékokon. Arról még nem született döntés, hogy az orosz sportolók használhatják-e a zászlajukat, illetve a nemzeti színeiket, illetve hogy felcsendülhet-e az ország himnusza az olimpián. Folytassuk labdarúgással, az elmúlt nap összefoglalóját készítette el Szabó Bence.
2: Véget ért a labdarúgó világbajnokság Cristiano Ronaldo számára, de búcsúzott a hazai pályán szereplő Egyesült Államok is. Ez történt a labdarúgó világbajnokság 27. játéknapján. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy Franciaország, Marokkó, valamint Norvégia, Anglia negyeddöntőt rendeznek majd a következő körben a labdarúgó világbajnokságon. Ezen együttesekhez szeretett volna csatlakozni Portugália és Spanyolország, a két ibériai ország pedig a 8-at döntőben találkozott. A mérkőzést Németh Kornél foglalja össze.
3: A dél-európai csapatok csatáját Spanyolország nyeri a világbajnokságon. Portugália, Spanyolország, Merino 91. percben szerzett góljával 0-1. Úgy kezdődött a mérkőzés, hogy ámultunk és bámultunk. Mind a két nagyon komoly focira képes csapat a legjobb arcát mutatta. Az első félidő legnagyobb helyzete rögtön a meccs elején a spanyolok előtt adódott. Olmo zseniális labdáját Oyarzabal viszont nem tudta gólra váltani. Egy-két óriási védést Kostának be kellett mutatnia, még ezen kívül is az első félidőben a legnagyobbat Bayern a távoli lövésénél tette. 0-0-al fordultak a csapatok a második játék részre. Amíg az első félidőt lehetett dicsérni, addig sajnos a másodikat nem. Nagyon visszaesett a játék, nem nagyon voltak komoly helyzetek. Ellenben a portugálok elkezdtek cserélni. Az 56. és a 71. percben is több változtatás történt. Az Európa-bajnoki címvédő spanyolok ezzel szemben először csak a 75. percben váltottak meg, aztán a 85. És hogy miért mondom ezt ilyen részletesen, ennek ugyanis volt jelentősége. A 75. percben érkező Ferran Torres, a 85. pályára lépő Merinónak adott egy zseniális labdát a 91. percben. Merino pedig, aki rengeteg mérkőzést kihagyott tavasszal sérülés miatt, most ezt a labdát, ezt az óriási zsugát gólra váltotta a 91. percben, ezzel a találattal pedig végül is Spanyolország megnyerte a mérkőzést, és tovább jutott a világbajnokságon. Még egyszer, tehát a végeredmény Portugália, Spanyolország 0-1.
2: A tudósítást követően pedig következzen a Nemzeti Sportrádió szakértőjének, Bene Ferencnek a véleménye a meccsről, akit Regős László és Németh Kornél kérdezett.
4: Annak ellenére, hogy a másik fél idő nem sikerült látványosan, nagyon magas színvonalú mérkőzést láthattunk, hatalmas taktikai csatát, ahol gyakorlatilag kioltották egymást a csapatok. Hasonló játékrendszerben, hasonló stílusban futballozott mindkét csapat. Az első fél időben érdekes módon a széleken viszont többször egymás mögé tudtak kerülni. Fantasztikus, ihletett formában védett mindkét kapus, ezért nem született gól. A második fél időre vártuk, hogy folytatódik ez a nagy iram és színvonalas találkozó. Sajnos csalódást keltettek a csapatok. A pályán lévő játékosok teljesítményre egyre inkább kezdett visszaesni, és már-már úgy nézett ki, hogy nem lesz gól a mérkőzésen, de azért azt ne felejtsük el, hogy egy ilyen mérkőzésen kulcskérdés, hogy a két kapitány hogyan és milyen játékosokkal nyúl bele a mérkőzésbe, és ezt a kettő spanyol csatát, hát bizony De La Fuente nyerte, hiszen Martínez cseréi nem hozták meg hozzák fűzött reményeket. Fuente viszont két cserejátékos összjátékából, Fuente csapata két cserejátékos összjátékából megszerezte a győztes gólt. Szerintem óriásit hibázott Martínez azáltal, hogy a legutóbb győztes gólt szerző Ramost a padon hagyta, és be sem cserélte, hiszen a portugál támadójáték kifejezetten szenvedett, kifejezetten nem működött, és a második félidő derekától kezdve gyakorlatilag komoly gólhelyzete sem volt a portugál válogatottnak. Ezzel szemben a spanyol válogatott szintén nem nyújtott látványos játékot, de beszédes, hogy ugye Pedrit is és Olmót is lecserélte a spanyol kapitány, és Baenát is. És hát ezek a cserejátékosok meghozták a hozzájuk fűzött reményt abszolút mértékben, hiszen ugye ne felejtsük, hogy Ferran Torres is veszélyesen játszott, gólpasszt adott, Merino győztes gólt szerzett, úgyhogy a spanyol válogatott én úgy gondolom, hogy a cserejátékosainak köszönhetően összességében megérdemelten jutott tovább. Hát Martínez mester pedig az inkvizíció előtt majd számot ad arról, hogy miért nem cserélte be a legutóbb győztes gólszerző Ramost, és nem vagyok igazából Ramosnak, Gonzalo Ramosnak az ügyvédje, de egy játékos tovább juttatja a csapatát, akkor olyan önbizalommal rendelkezik, hogy én úgy gondolom, hogy legalább egy 20-25 percet megérdemelt volna.
3: Hát Feri, egy dologról, vagy egy valakiről nem beszéltél, vagy nem beszéltünk, nem Cristiano Ronaldo köré fűztük ezt a közvetítést, de mi most látjuk, amit a hallgatók nem, hogy kísért szemmel a portugálok klasszisa, mert hogy négy perc előtt is ezt mondtuk Messi kapcsán is, de talán most már tényleg kijelentő módba lehet tenni. Ugye, hogy valószínűleg itt egy korszak vége, ami a legnagyobb, a futball legnagyobb színpadát illeti, a futball valaha volt egyik legnagyobb játékosa számára, és ez Cristiano Ronaldo VB búcsúja.
4: Ez egy nagyon érzelgős pillanat, egy olyan világrekorder korszakos zseni távozik, akit nem hiszem, hogy valaha meg fognak tudni dönteni, hiszen 6 világbajnokságon szerepelt, és mind a 6 világbajnokságán szerzett gólt. Ez egy olyan elképesztő rekord, hogy nem hiszem, hogy valaha ez meg lesz döntve.
3: 41 éves, 4 hónapos és 28 napos volt akkor, amikor a horvátok ellen a legjobb 32 között gólt szerzett, ezzel Pepe, a szintén portugál Pepe rekordját adta át a múltnak. Hát tényleg lehet szeretni, nem szeretni, de tehát aki nem hajlandó elismerni, az szerintem most nyugodtan vegyen egy nagy levegőt és forduljon a labdarúgás mellől, mert egyszerűen tehát ez nincsenek szavak erre az emberre.
4: Így van. Mégis ma a portugál válogatott abba bukta bele szerintem a mérkőzést, hogy Martínez nem merte lecserélni Ronaldót, és emiatt a hiba miatt szerintem utazhatnak haza.
3: Luis de la Fuente pedig továbbra is veretlen, ami a nagy tornákat illeti. 10 győzelem és 1 döntetlen volt eddig a mérlege 11 mérkőzésből. Nos, ez módosult 11-1-re. Vajon meddig juthatnak a spanyolok innentől kezdve? Talán most már ez a nagy kérdés.
5: Várják az ellenfelüket, az Egyesült Államok vagy Belgium jön majd szembe a spanyolokkal, és még egy dologról szerintem beszéljünk néhány szót. Ez volt az 5. kapott gól nélküli mérkőzés a Spanyolországnak ezen
3: és
5: a VB-n. És 2022-ben Marokkó ellen nem kapta a gólt, tehát sorozatban 6 VB meccs kapott gól nélkül, 701 percet jelent ez összesen a legutóbbi gól óta. Ez abszolút világrekord, amilyen világbajnokságok történetét mutatja. Ez minek köszönhető, hogy ilyen bivajerős ez a spanyol védelem?
4: Hát az az érdekes, hogy ugye talán, ha jól emlékszem, Walter Zenganak a rekordját adták.
3: Igen.
4: Na most az a 90-es olasz válogatott, az kifejezetten arról volt híres, hogy bombaerős védelme és bombaerős csapatvédekezése volt. Ezzel szemben a spanyol válogatott nyilván nagyon jól védekezik, és rendkívüli kvalitással rendelkező védői vannak, de valójában ez a spanyol válogatott az ellenfél tér felére összpontosul, és gyakorlatilag az ellenfél tér felén olyan labdabirtoklási fölényre tesz szert, hogy gyakorlatilag ezáltal tehermentesíti a saját védőit. Tehát ezen a mérkőzésen sem azt láttuk, hogy a spanyol válogatott kibekkelt ezt a találkozót 1-0-ra, hanem kifejezetten domináns futballt nyújtott, és ezáltal mondjuk átlagban olyan 50-60 támadás megy egy csapat ellen, a spanyol válogatott ellen mondjuk ennek a harmada vagy a fele. Nyilván azokat viszont maximálisan megoldják. Én arra nagyon kíváncsi leszek, hogyha egy igazán ütőképes, bár úgy lenne, hogy mondjuk egy Argentina vagy Franciaországgal találkozna bármikor Spanyolország, akkor ez a spanyol védelem, ez a Kubánszi Laporte páros mondjuk hogyan tudja megoldani esetleg a Bappéval való párharcot.
2: A találkozó egyetlen góljának szerzője, tehát az Arsenal játékosa, a spanyol Mikel Merino volt, aki a meccs után így értékelt. Óriási megkönnyebbülést érzek. Néhány hónappal ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt, hogy itt lehetek a sérülésem miatt. Most pedig itt állok, a pályafutásom egyik legboldogabb pillanatát megélve. Eszembe jutnak azok a nehéz hónapok, és mindazok az emberek, akik végig mellettem álltak. Azok, akik akkor is hittek bennem és bíztattak, amikor én már elveszítettem a hitemet. Ezért most úgy érzem, hogy minden kemény edzés, minden fájdalmas pillanat, minden kétely megérte. A másik oldalról viszont kevésbé voltok az örömre, hiszen Cristiano Ronaldo az utolsó világbajnokságán szerepelt a portugál válogatottban. De nem csak Ronaldónak volt ez az utolsó meccse, hanem a portugál kapitánynak Roberto Martineznek is. A spanyol mester ugyanis a párharcot követően lemondott a sajtótájékoztatón. Valóban ez volt az utolsó mérkőzésem Portugália szövetségi kapitányaként. Mielőtt bármi más mondanék, szeretném megköszönni a portugál embereknek ezt a csodálatos időszakot. Olyan büszkeséget éreztem, amit szinte lehetetlen szavakba önteni. Az a támogatás, erő, energia, amit mindenkitől kaptam, örökre velem marad. Ezért őszintén hálás vagyok. Azért érkeztem Portugáliába, hogy világbajnokságot nyerjek. Mivel ezt nem sikerült elérnünk, úgy érzem, nincs értelme folytatni. Most az elnöknek és a szövetség vezetőségének lehetősége nyílik arra, hogy kiválasszák az új kapitányt. Ami Ronaldót illeti, csak elismerően tudok beszélni róla. Amikor megérkeztem Portugáliába, nagy bizonytalanság övezte őt, de én úgy éreztem, hogy végig példaképként tudott viselkedni. Az elmúlt 3,5 évben nem csak a góljairól volt szó. A statisztikák magukért beszélnek. Ugyanúgy, mint a gólpasszai és az a veszély, amit a 16-oson belül jelentett. Ennél azonban sokkal fontosabb volt az elkötelezettsége, a mindennapi hozzáállása. Nagyon kevés olyan játékos létezik, mint Cristiano Ronaldo. Mindig hálásak leszünk azért, amit ezen a világbajnokságon adott a válogatottnak. Közös álmunk volt, hogy megnyerjük a tornát, és ő ezért mindent megtett. De szomorúan zártuk a mérkőzést, mert nem azt az eredményt értük el, amit szerettünk volna. Egy olyan ellenféllel találkoztunk, amelyet sokan a világbajnokság egyik legnagyobb esélyesének tartanak. De ez nem változtat a saját elképzeléseinken. Védekezésben nagy bátorságot és agresszivitást mutattunk, szerintem ez jól működött. Egy nyolcaddöntő azonban apró részleteken múlik. Azon például, hogy a labda az ellenfél kapujáról befele vagy kifele pattan, vagy azon az utolsó perces szabadrugásból kialakuló helyzeten. Ezek az apró momentumok döntötték el ezt a mérkőzést. A bola pegar na barra, entrar ou não entrar, e a oportunidade no minuto 90 que é um recomeçamento, uma falta rápida e isso foram os detalhes que fazem a diferença. A játéknap másik mérkőzésén az utolsóként állva maradt házigazda, az Egyesült Államok Belgiummal találkozott. A párharcról Szalai Kristóf tudósít.
6: Nem született meglepetés ezen a nyolcad döntőn. Belgium 4-1-re kiütötte az Amerikai Egyesült Államokat, így az USA utolsó társházigazdaként búcsúzik a világbajnokságtól, miután már Mexikó, illetve Kanada is elbúcsúzott ettől a VB-től. De Ketelár nyitotta meg a gólcsapot a 9. percben, csapott le a labdára, a belgák támadója. Nagyszerű mutatvány volt De Ketelár révén, meg is szerezték rögtön a vezetést. Volt egy súlyos sérülés Onánától a 20. percben, azonnal le kellett cserélni az Aston Villa középpályását. Aztán a 31. percben azt lehetett hinni, hogy az USA visszajön a mérkőzésbe. Tillman készülődött szabadrugáshoz. A labdája valószínűleg kaput talált volna, Thibaut Courtois is indult, hogy kivédje a labdát, ami a hosszú felé csapódott, viszont a sorfalban helyezkedő Van Eken belecsúsztatott abba, így abszolút irányt változtatott. A labda is az ellenkező irányba, Thibaut Courtois hűlt helyére pattant, ezzel volt 1-1. De hát mindössze másfél percig vezetett. A másfél percig volt döntetlen állás, hiszen újra megszerezte a vezetést Belgium, megint De Ketelare volt eredményes, Trossard adta be neki a belga bal oldalról a labdát, megverte az amerikai védőt fejjel, Riemet, De Ketelare, és újra az európai csapatnál volt az előny. Így mentünk a félidőre 2-1-es belga vezetésnél. Aztán jött a világbajnokságok, hát az eddigi világbajnokság talán eddigi legnagyobb hibája, legkapitálisabb kapus által elkövetett hibája. Kijött a saját 16-osát, elhagyta Freeze, az amerikai kapusa, és lövőcselt eszközölt ahelyett, hogy egyszerűen elpasszolta volna a labdát, miután elvitte az De Ketelare elől. Hátulról De Ketelare még odapörtént, föckölt, és így elgurult a labda a kapustól. Pontosan van Vaneken elé, aki nagyjából 30-35 méterről az üres kapuba passzolt jobb belsővel, ezzel már 3-1 volt, eldőlni látszott a mérkőzés, és az amerikaiak hiába próbálkoztak még szikrát csiholni teljesítményükre, mindössze egy balogun kapura lövésig jutottak, amit Thibaut Courtois hárítani tudott. Aztán Romelu Lukaku feltette a pontot az íre, a 93. percben egy újabb amerikai szerencsétlenkedés a 16-oson belül, köszönte szépen Richards elfuserált labdáját, Romelu Lukaku bevezette a 16-os közepére a labdát, és jobb lábbal nagyjából 7-8 méterről kilőtte a hosszút laposan. Ezzel tehát még egyszer a végeredmény, Belgium, USA 4-1, így tehát Rudi Garcia és válogatottja készülhet a spanyolok elleni találkozóra a negyed döntőben.
2: A mérkőzés szakkommentátora Bene Ferenc így látta az összecsapást.
4: Nem ilyen mérkőzésre számítottam, a végeredmény tekintetében igen, talán egy picivel simább a belga győzelem, mint amire számítottam, de a mérkőzés elején én pont amerikai nyomást prognosztizáltam, és arra számítottam, hogy az amerikai válogatott, ahogy ezt eddig már a világbajnokságon többször bemutatta, dominánsan kezd, nagy ritmusban, nagy tempóval, nagy sebességgel nekiesik a belga válogatottnak. Pont fordítva történt, és ennek eredményeképpen az eddig a jó teljesítménnyel adós De Ketelaere 2 gólt is szerzett, és teljesen megérdemelten vezetett a belga válogatott. Igaz, közte jött egy amerikai egyenlítés, de igazából az amerikai válogatott csak percekre tudta magához ragadni a kezdeményezést, így teljesen megérdemelten vezetett Belgium. A második fél időben a szokásos forgatókönyv alakult ki, az amerikai válogatott támadott, de nem volt igazából átutó erő, nem volt minőség a játékukban, igazán komoly gólhelyzetet ki se tudtak alakítani. A végén pedig elsősorban Doku és Lukaku beállásának köszönhetően a belga válogatott még szerzett 2 gólt. Igaz, kellett hozzá, hogy az amerikai válogatott hátul a védő harmadban 2 nagyon-nagyon súlyos hibát védsen, és így alakult ki a 4-1-es. Hát azt mondom, talán arányában kissé túlzó, de teljesen megérdemelt belga továbbjutás.
2: A mérkőzés után nyilatkozott Niklas Raskin, a belga csapat középpályása, aki először azt az ügyet hozta szóba, amely miatt az eltiltott Balogun játszhatott a mérkőzésen.
7: Yeah, like I said, I think there's always...
2: Ahogy már korábban is mondtam, szerintem az életben előbb-utóbb mindig helyreáll az igazság. Ami akkor történt, arra sokféle jelzőt lehet használni, de mi úgy érezzük, hogy nem volt igazságos. Ma talán egy kis szerencsét kaptunk vissza abból, amire szükségünk volt ahhoz, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Ennyi történt. Következzen az amerikai kapitány, Mauricio Pochettino.
8: Yes, I agree. I think today we didn't show.
2: Egyszerűen nem jöttünk bele a meccsbe. Még amikor kiegyenlítettünk, akkor sem. Egyből kaptunk egy második gólt. Nehéz meccs volt. Gratulálok Belgiumnak, jobbak voltak ma. Nem keresek kifogásokat, nem játszottunk úgy, ahogyan tudunk. Tanulnunk kell még, ez egy folyamat, és az egészen biztos, hogy ez nem a mi napunk volt. 2 mérkőzés maradt tehát hátra a labdarúgó világbajnokság 8-a döntőiből. Magyar idő szerint 18 órakor a világbajnoki címvédő Argentína Egyiptommal találkozik. Majd ezután 22 órától Svájc Kolumbiával csap össze a legjobb 8 közé kerülésért.
1: Nyolc lesz múlva, 6 órakor kezdődik tehát a következő mérkőzés a világbajnokságon, Argentína-Egyiptom. Vukovics Lászlóval vezetjük fel a találkozót, ő lesz majd a mérkőzés szakkommentátora. Olyan országos egyesnek tűnik. Azt néztem, hogy a bookmakerek 11,5-szeres szorzóval vennék, hogyha Egyiptom nyerne.
9: Norvégiára is komoly óc volt, hogy kiveri Brazíliát, de ott úgy gondolom, hogy több esélye volt a mérkőzés a norvégoknak, mint most Egyiptomnak Argentina ellen. Én is úgy gondolom, hogy országos egyes, szerintem nem is lesz meglepetés. Én ezen az ágon, a másik ágon francia-spanyol elődöntőt várok, itt pedig Anglia-Argentinát.
1: Érdekesség, hogy Egyiptom, hogyha jól számolom, negyedszer szerepel labdarúgó világbajnokságon. Először a 30-as években, ott rögtön a nyitókörben búcsúztak, aztán a 2000-es években kétszer a csoportkörben, de soha még nem jutottak ilyen messzire, ami tekinthető úgy is, hogy most vannak olyan játékosaik, akikkel ezt az eredményt elérhették.
9: Igen, jól összefoglaltad, meg egy pici szerencse is kellett a sorsolásnál, hogy olyan csapatot kapjanak, akinek ellen reális esélyük van, és egyetlen afrikai csapatként most ilyen magasságban vannak. le a kalappal előttük, ők már játszhatnak tét nélkül, csak amikor már ide jut az ember, akkor szeretne minél tovább jutni. Hát Argentina ellen, ha kikapnak, senki nem olvas semmit a fejükre, meg fogják próbálni a bravúrt, de szerintem ma nem fog sikerülni.
1: Marokkót még nevezhetjük afrikai csapatnak, még egyelőre nem játszottak a franciákkal, úgyhogy...
9: Jó, annyira a fejemben van, hogy Franciaország tovább jut, hogy de Marokkó egyébként...
1: Marokkóval már nem számolsz.
9: De nem, ha szóba hoztad, Marokkó egy remek garnitúra, nagyon jó focit játszanak, ott ők például okozhatnának meglepetést, hanem a franciákkal játszanának.
1: Én jártam Marokkóban, és az valami döbbenetes, hogy micsoda Hakimi kultusz van. Tehát az, hogy a zöldségárustól kezdve a teherautó sofőrig mindenki piros kettes mezben jön-megy a Rabati utcákon, az nem kifejezés.
9: Hát kétszeres B1 győztesről beszélsz.
1: Persze, és hát kiváló játékos. És ahhoz képest, hogy jobb hátvéd, tulajdonképpen veszélyes a kapura is. Érdekessége a mai mérkőzésnek, hogy mindenki az eredeti szokásos hazai mezében léphet pályára, mert hogy nem ütköznek a színek. Tehát Argentina fölülről lefelé világos kék fehér csíkos mezben, fehér nadrágban, az ellenfél az egyiptomi válogatott piros mezben, fekete nadrágban, az argentin kapus zöld, az egyiptomi sárga mezben, és érdekesség, hogy a játékvezető is sárga mezben. Érdekessége lehet ennek a találkozónak, hogy megint számíthatunk-e véleményed szerint arra, hogy Egyiptom az első perctől kezdve elkezd a 11-esekre játszani.
9: Szerintem az öngyilkosság lenne, hát Argentinát annyira mélyen, nyilván kontrára fog berendezkedni Egyiptom, de amikor tud, azért vannak a mérkőzések olyan perős, hogy letámadod az ellenfelet, ha kirúgásra jön, akkor próbálsz fönnmaradni, vagy egy hátrapassznál letámadod, ha végig behátrálsz, egy argentin ellen lehetetlen kivédekezni, hát ahol ilyen futballisták vannak, Lionel Messi az hiába 39 éves, a csúcsok csúcsa. Én azt gondolom, ha beállnak védekezni, akkor saját maguk alatt vágják a fát, akkor nincs esélyük eljutni a 11-esig. Akkor lenne esélyük eljutni, ha a kapusuk élete formájába védene, ők a két helyzetükből mind a kettőt berúgnák, az argentinok meg, ami lehet, kihagynak mindent.
1: Ha már Messit említetted, mit szólsz ahhoz, hogy a nagy sztárok gyakorlatilag szórják a gólokat? Tehát, hogy itt meg nem mondja senki, hogy ki lesz a végén a gólkirály.
9: Hát azért nem Haaland lesz, mert ő neki szerintem véget fog érni a világbajnokság, de hát fantasztikus, hát le a kalappal. De hát amiket mondtál most tényleg, hát a Mbappé, Kane egy kicsit lemaradva, de hát Messi... félelmetes, tehát olyan számokat produkálnak, és az a nagyon nagy dolog, hogy tudják, hogy ők fogják rúgni a gólokat, tudják, hogy tőlük várható, és mégis meg tudják rúgni, mert például akár Vinicius Juniort ide vehetjük, most nem rúgott annyi gól, de tudják, hogy merre cselez, vagy Bappét, és akkor is meg tudja csinálni a cselet, mert olyan ütembe indítja, és ezért játszanak olyan helyeken, és ezért kerülnek ennyibe ezek a futballisták.
1: Ez mentálisan mennyire terhel egy csatárt, akár a te pályafutásodra is visszamehetünk, hát tőled is tulajdonképpen gólokat vártak, hogy mennyire van az ember fejében, hogy hát jó lenne nem hibázni, mert akkor hát egyrészt cikiznek majd a csapattársak, másrészt a közönségtől is megkapom.
9: Igen, a csapaton belül a kapus és a befejező csatár egy kicsit külön poszt, hát a kapus az teljesen külön poszt a csapattól, ők egy teljesen egyéni sportág majdnem a csapatjátékon belül. A csatárnak is óriási erőt ad, ha élvezi az edzője bizalmát, tehát nem az van, hogyha rugogolt játszok, ha nem rugogolt nem játszok, tehát most nem a legnagyobb sztárokról beszélünk, mert ezek kivívták maguknak a helyet, de ha tudod azt, hogy függetlenül attól, hogy most ezen a meccsen rúgsz gólt vagy nem, sokkal bátrabban lépsz pályára, bízik benned az edző, akkor úgy tudsz oda menni a helyzethez, hogy nem az van benned, hogy megremegsz, hogy úristen, ha ezt nem rúgom be, nem játszok a következő meccsen. De hát ezek a sztárok azért lettek azok, akik, mert ilyen szinten meg tudják mutatni. Az a bámulatos ebben, hogy nem akárkik ellen, hanem a nagy csapat ellen is olyan szinten tud futballozni, és a sztár az még nagyobb sztár ellen is meg tudja csinálni azokat a dolgokat, és ettől ő a legnagyobb, hát ha már Messiről beszéltünk, 39 évesen is még uralja a futballt, hogy egyszerűen nem tudni, hogy hol a vége.
1: Ha már a kapusokat szóba hoztad, csak egy mondat erejéig, ezen a világbajnokságon fantasztikus kapus teljesítmények vannak, és ne feledjük, hogy a most kezdődő mérkőzésen a világbajnoki címvédő kapus áll majd az argentin kapuban.
9: Pontosan, és hát a regnáló világbajnok, ahogy mondtad, játszik Egyiptommal, tehát ahogy fölvezettük az egészet országos egyes, tehát ettől szép a futball, hogy mindig tartogathat meglepetést, de azért...
1: Ha... Most nem érzed a meglepetést.
9: Nem, hát a 10 meccset játszanának, 9-szer Argentina nyerne, kiderül, hogy ez melyik meccs a 10-ből.
1: Meglátjuk. Rövidesen kezdődik a találkozó, engedlek téged is, és már is kapcsoljuk kollégáinkat, tehát Argentina-Egyiptom, labdarúgó világbajnoki 8-at döntő, Katona Lászlóé és Olasz Gergőé a szó.
0: Nemzeti Sportrádió.
10: Gól! Gól! Bent van! Megvan!
0: közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat. Argentína-Egyiptom mérkőzés rendeznek a 8-at döntőben, és tehát a tét a legjobb 8 közé kerülés. A két csapat már készülődik, hogy elkezdődjön a találkozó. A helyszín Atlanta városa, fedett stadionban van a találkozó, bár ottani idő szerint délben kezdődik majd a mérkőzés. Minden adott ahhoz, hogy egy jó összecsapás legyen. Az argentinoknál nincs nagy meglepetés a kezdőben, bár hármat változtatott Scaloni szövetségi kapitány a zöldfoki köztársaság elleni mérkőzéshez képest. Tagliafico, Paredes és Alvarez bekerült, Martinez, Medina és Almada pedig kikerült a csapatból, ami azt jelenti, hogy Martinez a kapuban, Tagliafico, Martinez, Romero, Molina védőnégyes, a középpályán Fernández, Paredes, McAllister és De Paul, ez a négyes, majd Vukovics László felé fogom ezt a kérdést tenni. Klasszikus értelemben mindegyik középső középpályás, elő pedig az Álvarez Messi kettős. Ha úgy nézzük, akkor valójában alapcsapat, de olyan sok változtatási lehetőséget Scaloni nem nagyon szokott eszközölni. Vannak olyan játékosok, akik alig léptek pályára még a világbajnokságon, de van egy ellenfél, Egyiptom,
10: amely Ausztráliát győzte le 11-eseket követően még a legjobb 32 csapat között, így jutott a 8-at döntőben. Annak a mérkőzésnek egy 1-1-es végeredménye lett, aztán 4-2-re végül 11-eseket követően Egyiptom jutott ide a legjobb 16 csapat közé, ahol nem egyszerű feladat vár az észak-afrikai nemzet csapatára, hiszen a címvédőt, tehát a regnáló világbajnokot, Argentínát kellene legyőznie. Na de hogyan alakult a kezdőcsapata mégis az egyiptomi válogatottnak? Mindössze az előző mérkőzéshez képest kettő helyen változtatott Hussam Hassan szövetségi kapitány a kezdő 11-én. Mohamed Lashin és Hassem Hassan került be a kezdő csapatba, és Hamdi Fati, valamint Omar Marmus került ki. Ez azért is érdekes, mert Omar Marmus az egyik, hanem a legmagasabban jegyzett játékosa jelenleg az egyiptomi válogatottnak, tekintve, hogy azért Mohamed Salah már túl van a zenitén, így valószínűleg Marmus most már, aki a Manchester City támadója, nála jobb játékerőt képvisel. Na de hogy néz ki? Sobira kapuban, aki az előző mérkőzésen nagyon sokat tett azért, hogy itt legyen most a legjobb 16 között. Egyiptom, az ausztrálok gyakorlatilag alig tudták bevenni a kapuját, és a 11-es párbajban is annyira tisztelték a kapust, hogy kettőször is felé bombázták a labdát, mármint a kapu felé természetesen. Négy védővel játszik az egyiptomi válogatott: Hani, Ibrahim, Rabia és Hafez jobbra balra, Ashura jobb szélső, aki a múlt előző mérkőzésen az egyetlen gólt jegyezte Ausztrália ellen, Atia és Lashin a két középpályás, Hassan a bal szélső, elő pedig Zico, valamint Mohamed Salah kezd majd, és el is kezdődött a találkozó. Az argentinok labda birtoklásával történik mindez.
2: A játékvezető a francia François Letessier, aki igazából azért nem tudott eddig még világbajnoki döntőket vezetni, mert 2018-ban és 22-ben pont a francia válogatott ott volt. 18-ban megnyerték, 22-ben elveszítették, de a legutóbbi Európa-bajnoki döntő az övé volt, a spanyol-angol mérkőzés, vagy éppen az Európa Liga finálé az előző idényben, vagy a jelenlegi idényben. Hát még igazából a jelenlegi idény az a 25-26-os, az más dolog, hogy a magyar csapatoknak megkezdődik a 26-27-es kiírás. Már is egy sérülés rögtön az első percben. Enzo Fernández az, aki fogja a térdét, mert rögtön valakivel szemben egy kisebb ütközésbe került. Térd a térdnek, fájdalmas lehetett. Hani az, aki hozzáért valójában a bal térdéhez. Enzo Fernándezzel kapcsolatban pedig, ha nem is friss hír, de köztudott, hogy nem lesz a Real Madrid labdarúgója. Alapból a Chelsea-nél egy kis apró gyémánnak tartják őt, hiszen mégiscsak az egyik legnagyobb felfedezetje volt az előző világbajnokságnak. Az, hogy mi az oka annak leginkább, hogy négy középpályással, négy ilyen középső középpályással játszanak az argentinok, mert klasszikus szélsőjük minthogyha nem lenne, hiszen a kezdőben Fernández mellett ott van Paredes, McAllister és De Paul, de egyik se a szélén szokott általában megjelenni. Mi az oka ennek, Vukovics László?
9: Abból indulnak ki az argentinok, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, hogy nagyon sokat lesz náluk a labda, ők fogják birtokolni, és a szélső hátvédek fognak szerintem bekapcsolódni, úgynevezett szárnyvédők ugye a modern futballba a széleken, és a labdabiztos emberek pedig meg fogják játszani ütembe őket, és erre alapoz Argentina.
10: Julián Álvarez kap közben egy remek labdát, a védő belecsúsztatott, de pont így lett jó az argentin csatárnak. aztán megpróbálta McAllistert játékba hozni, sikerült is, de McAllister már kisodródott a labdával, úgyhogy a második percben sem születik biztosan találat majd a mérkőzésen. Argentina-Egyiptom 0-0 továbbra is, és 2 perc telik el éppen ebben a másodpercben az összecsapásból. Lionel Messit játsszák meg, aki háttal a mezőnynek csupán vissza tudja passzolni a labdát. Nagyon érdekes, azt ugye látjuk, hogy milyen futball hát intelligenciával rendelkezik Messi, ezt gyakorlatilag már az elmúlt 2 évtizedben is láthattuk, de azt is látjuk, hogy milyen formában futballozik Lionel Messi, annak ellenére, hogy nagyjából 2 éve már az amerikai bajnokságban futballozik, és az Inter Miami játékosa. 7 gólnál tart, vele együtt egyébként Haaland, a norvégok, valamint a Manchester City centere 7 góllal, valamint Kylian Mbappé, a franciák támadója. Ők mind a ketten azért már lejátszottak egyel több mérkőzést, mint azt tette Lionel Messi a 3 csoportmeccsen a legjobb 32 között, és most a legjobb 16-ból is tovább jutott mind a két csatár, tehát Erling Haaland a norvégokkal, valamint Kylian Mbappé a franciákkal. Úgyhogy ha Messi ma gólt szerez, akkor egészen biztosan egyedüli gól királya lesz ideiglenesen legalábbis a francia, az argentin válogatottnak, és az egészen elképesztő lenne. 8 találat lehetne a neve mellett már 5 mérkőzés alatt. Mondjuk ez a 4 mérkőzésen szerzett 7 gól is elképesztő. Hátul járatják a labdát az egyiptomiak, játszanak a tűzzel, mert magasan letámadnak az argentinok. Ott egy labdavesztés nagyon veszélyes volna, de egyelőre úgy tűnik szépen hozzák ki. 4. perc, 0-0 az állás.
11: Lassin az, aki oldalra teszi Hassannak a labdát, aztán végül Henny az, aki megkapja a jobb oldalt, és balra átterelődik most a hangsúly. Szépen leveszi Hafez a labdát, aztán egyel tovább tudja tenni Asúrnak, aki nem tudja elvinni valójában az előtte lévő Molinával szemben, sőt még rá is pattant a labda, aztán a bedobást már el is végezték az argentinok. Ugye a zöldfoki köztársaság ellen szenvedtek, de tovább jutottak a VB címvédői, és úgy összességében azért talán elmondható, hogy a nagy csapatokat egyelőre elkerülik, és lehet el is fogják kerülni még az argentinok, hiszen Algéria, Ausztria, Jordánia, zöldfoki szigetek vagy zöldfoki köztársaság az a sorrend, vagy azok csapatok neve, amelyek ellen pályára lépett Argentina, és ha most tovább jut majd a legjobb 8 közé, akkor majd a Kolumbia-Svájc mérkőzés győztesével játszhatnak, és így lehetnek a legjobb 4 közé majd az argentinok. Azért sokan összetennék a két kezüket ezek ellen, a csapatok ellen kellene játszani, és úgy bejutni az elődöntőbe, de egyelőre még 0-0-ás állásnál valójában azért egyelőre nyomozzák a labdát az argentinok, hát elpasszolgatnak az egyiptomiak, mégpedig Asúrt teszi Hafeznek, és aztán középen Ibrahim az, aki jobbra fordít, Hassan az, aki a labda érintéseivel már legalább átlépi a félpályát, elő pedig Salah, illetve Zico kettőse, az más kérdés, eljut-e hozzájuk a labda, nagyon tömörülnek az argentinok a középpálya közepén, de most vannak üres területek, ahova be lehet játszani a labdát, ezt is teszik igazából az egyiptomiak a bal oldalon. Asúr kérné a labdát, meg is kapja, aztán végül visszaadják neki az ellenfél térfelének közepén, de bal oldalon egyelőre az egyiptomi csapat. Molina az, aki harcol Asúrral szemben, az argentin jön ki jobban, ami azt jelenti, hogy most már Romero rúghatná előre, és Martínez a másik, aki végül kihozza a labdát. A két középhátvéd zöldfoki köztársaság ellen gólt lőtt, na meg Messi is. Hát lehet, hogy most is nem ártana, hogyha aktivizálnák magukat, de nem ez az elsődleges feladatuk. Hátul passzolgatnak az argentinok, 6. perc, Argentina-Egyiptom 0-0.
10: Jön az előreívet labda megint csak Julián Álvarez felé, aki meg tudja csúsztatni, de csak egy egyiptomi védőjátékos lába elé tudja továbbítani ezt a labdát, úgyhogy megint Egyiptom birtokolhatja azt. Érdekes, hogy nem játszik egyelőre alárendelt szerepet az egyiptomi válogatott, sőt az elmúlt percekben kifejezetten sokat birtokolta a labdát az afrikai nemzet csapata. Most is Asúr, aki, mint azt már említettem, gólt szerzett az előző összecsapáson a legjobb 32 között, és akkor a 8. döntőbe jutott Egyiptom, Ausztráliának talált be Asúr. Ő is kellett ahhoz, hogy története legeredményesebb szereplésén legyen ott most Egyiptom, hiszen sosem jutott így még a legjobb 16 közé, szerepelt már a legjobb 16 csapat között, még ott az 1930-as években, amikor gyakorlatilag nem is kvalifikációs, hanem meghívásos alapon rendezték a világbajnokságokat, de egyenes kieséses szakaszban most 2026-ban aratta első győzelmét Egyiptom, és ezzel van itt a Mohamed Salah csapatkapitány nevével fémjelzett észak-afrikai együttes. Most is Mohamed Salah végezhet majd el egy szabadrugást a jobb oldalról, nagyjából 25 méter a távolság az alapvonaltól, és teljesen az oldalvonal mellől végezte el a Salah. Kicsiben odapasszolt a csapattársának, most jön a centerezés a hosszú oldalra, és sikerül kifejelnie az egyik argentin hátvédnek. Martinez volt az, aki kicsúsztatta onnan középről a nagy bolyból, aztán előre ívelte volna, majd egy egyiptomi játékos melléről kipattan az oldalvonalon. Túra bedobással jöhetnek az argentinok, teszik ezt úgy, hogy eltelik már a találkozóból lassan 7 perc, és még mindig 0-0 az állás Egyiptom ellen.
11: A középső középpályán Paredes az, aki a labdát megkapja, előtte McAllister, de inkább oldalra teszi, ami azt jelenti, hogy Romero-nál van, ő pedig előre felé vágja a labdát, olyannyira, hogy sikerül is megszelédíteni az egyik argentinak, aztán már futtatják ott az előlévő Fernandezt, de róla vegy ki a labda, úgyhogy jöhet majd az egyiptomi válogatott bedobással. Az argentinoknál, hát ha már a két középhátvéd gólt szerzett, azért elmondható az, hogy egy kicsit idősebb nemzedékkel képviseltetik magukat az argentinok, de valójában a 4 évvel ezelőtti csapatot mutatja Scaloni a pályán. Rutinos játékosok, az más kérdés, hogy majd lesz-e ebből nekik még a következő világbajnokság valamilyen formában, de nem valószínűleg Messi is, ha minden igaz, akkor lehet befejezi a válogatott béli pályafutását, bár ő nem úgy mondta, mint éppen Cristiano Ronaldo, hát még előfordulhat, hogy 4 év múlva azért, ha van rá lehetőség, akkor hazai pályán egy-egy meccset játszani, hiszen ott majd több helyszínes lesz a világbajnokság. Most éppen Fernandez az, aki a középpálya közepén viszi a labdát, emeli a 16-oson belőre, Messi átveszi a labdát, és kifelé sodródik, és aztán ki tudja valójában tessékelni a labdát. Rabia olyannyira, hogy majd jöhetnek az argentinok szöglettel vagy bedobással, mert Molina kezében van a labda. Egyébként a szélső hátvéd poszt az, ami leginkább változik az argentinoknál, hiszen az elmúlt időszakban hol éppen Medina kezdett, vagy éppen Tagliafico, most éppen bent a 16-oson belül, nagy lehetőség, középre passz, és nem! Nincs gól, meg aztán les is volt, hogy azért Fernandez berúghatta volna 5 méterről Rodrigo de Paul passzát, de nem így történt. Meg volt az első nagy helyzet, de egyben nagy les is, a mérkőzés 10. percében. Argentina-Egyiptom 0-0, minthogyha azért talán az argentinok már bontanák az ellenfél védelmét, Vukovics László.
9: Igen, a mérkőzés előtt az egyiptomiak szövetségi kapitánya Hossam Hassan mondta, hogy egy olyan futballnagyhatalommal találkozunk, mint Argentina, ráadásul egy olyan legendával a soraiban, mint Messi. Ennek ellenére azon dolgozunk, hogy megszokott taktikai elképzeléseinket valósítsuk meg. Na most ez az lehet az Egyiptomnak, hogy bátor labdatartás, hogy minél többet legyen, addig sincs Argentinánál, nem kaphatnak gólt, de ez óriási kockázatokat rejt, mert hátul is bátran passzolgatnak, ott egy labdavesztés, azért egy Messivel az ellenfél soraiba az életveszélyes lehet.
10: 10. percben járunk, 0-0 az állás továbbra is az Argentina-Egyiptom összecsapáson. A mai ezzel a mérkőzéssel még nem egészül ki, teljesen a negyed döntős mezőny, hiszen 22 órától még rendeznek egy Svájc-Kolumbia összecsapást, és ennek a párharcnak a győztese, tehát az Argentina-Egyiptom összecsapás győztese játszik majd a negyed döntőben a Svájc-Kolumbia összecsapás győztesével. Egyébként a negyed döntőben Franciaország Marokkóval, Spanyolország Belgiummal, Norvégia pedig majd Angliával méri összetudását. Így alakultak a legjobb 8 csapat között a párharcok. Egy szabálytalanság Enzo Fernandeztől jöhet egy szabadrúgással ezáltal Egyiptom, amelyet már el is végzett az észak-afrikai csapat, és megpróbálna belépni a támadásba a most bal szélsőt játszó Asur. Tőle az sem idegen egyébként, hogy a pálya jobb oldalán találjuk meg az ő nevét, vagy éppen őt látjuk, halljuk, de hát most a bal szélső pozícióban szerepel a mai napon. Hát ujjáratják a labdát az egyiptomiak, az argentinok azért visszább vonták most a védekezési vonalukat. Messi a legfőjebb, Julián Álvarez az Atletico Madrid csatára is nála mélyebben, és jóval aktívabban, ami a védekezést illeti, de hát Messinek azért azt már láttuk az elmúlt években is, hogy az argentin válogatottban nem feltétlenül kell védekeznie, mert annyira aládolgozzik a többi játékos, hogy tehermentesítik így őt a védekezés szempontjából, ez pedig azt eredményezi, hogy a támadásban nem véletlenül van azért 4 mérkőzésen 7-es szerzett gólja. Valóban egészen elképesztő, majd hogy nem minden meccsen, akkor ha leosztanánk, akkor 2 találatot átlagolna. Egy előreívett labda a kapustól Martineztől, A fejpárbajt ugyan megnyeri egy argentin, de végül egy egyiptomi testről pattan ki oldalra a labda, bedobással jönnek az argentinok a 12. percben gól nélküli döntetlennél.
11: Fernándezbe középre Paredesnek, aki jelen állás szerint a Boca Juniors játékosa volt, Olaszországban is játszott, tehát Európában, hát értelemszerűen az argentinok javarésze átjön azért Európába. Például egy Tagliafico is Ajax labdarúgójaként volt fellelhető az elmúlt években, de aztán hátra kerül megint, mégpedig Lisandro Martinez, ez aki a Manchester Unitedben nem feltétlenül annyira sokat játszott az elmúlt idényben, vagy a mostani idényben, de ettől függetlenül az előző mérkőzésen szerzett gólja, már-már bombagól, kissé oldalról, az ötös sarkáról vágta a létsz alá a labdát, az szép megoldás volt, a Romero pedig fejelt valójában, így kerültek aztán a legjobb 16 közé az argentinok. Paredes oldalra, Martineznél van, aztán a Tagliafico a bal oldal, de inkább érkezik Julián Álvarez a támadó harmadból, aki 4 gólt lőtt a legutóbbi világbajnokságban, egyelőre még roppant csöndes az argentin játékos. Ellenben a játékvezető nem leteszi, lefújja azt, hogy éppen Asura földön, és szabadrugásra jöhetnek majd az egyiptomiak már az argentin térfélnél. A kérdés, hogy volt-e valami talpalásszerűség de Paultól, utólag megnézhetik, ha valami nem tetszett, akkor majd értelemszerűen kiállítják, de ez nem fog megvalósulni, jönnek előre. Az egyiptomiak, Szalánál van a labda, rátekeredik a labdára, inkább a mellette felfutó Hassannak teszi a labdát, középen bent mindössze Zico az egyetlen játékos, jön a labda, hozzá azonban nem jut-e Molina az, aki kivágja a 16-oson kívülre. 14. perc, Argentina-Egyiptom 0-0.
10: Az első negyed óra alapján messze menő következtetést azért nem lehet levonni, mert az argentinok még nem kapcsoltak olyan fokozatba, hogy ez gólban is megmutatkozzon, az egyiptomiak pedig egyelőre nem tudják áttörni az argentini védelmet, bár most egy szöglethez jutnak, és akkor jöhet a mérkőzés első sarokrúgása majd az összecsapáson, amelyet Egyiptom végezel nagy meglepetésre. Ott az imént az argentinok nem rúghattak szögletet, mert éppen hogy a szögletzászló mellett bedobásra csorgott a labda, most viszont az egyiptomiak megteszik ezt, és kicsiben végzik el. Jön is Asurtól a centerezés, mondom én, de aztán inkább még egy cselt meghúz, engem is átvert a lövővel. Most jön csak a beadás a második hullámból, és vezet Egyiptom! A 14. percben megszerzi a vezetést az észak-afrikai együttes. Ibrahim a jobboldali belső védő fejjel az argentinok hálójába, sokkolva ezzel a dél-amerikaiakat. És a címvédő akkor nagyon nehéz helyzetbe kerül. Hátra van még ugyan bő 75 perc az összecsapásból, de biztosan nem lesz elég az egy gól a továbbjutáshoz, vagy ha igen, akkor 11-esekkel lesz majd az a továbbjutás, és akkor Lionel Messiék törhetik a fejüket. Egy jobboldali beadás, egy szöglet figurát követően, egy kis szögletet követően, amely tökéletesen hullik az egyiptomi jobboldali belső védő fejére, Ibrahim pedig közvetlen közelről, nagyjából 5 méterről, Emiliano Martinez kapujába bólint. Az ismétlésekből látszik, hogy nem tartózkodott lesen a belső védő, vezet Egyiptom.
11: A második gólja mindössze a válogatottságáit tekintve Ibrahimnak, és a 24. fellépése, 33 esztendős, és nem mai darab, és az az igazság, hogy ott Lisandro Martineznek kellett volna őt jobban fogni, de hát a két középhátvéd közül pont éppen, akinek a feladata lett volna védekezni, ő járt rosszabbul, és a fenn lévő középhátvéd, az egyiptomi pedig támadásban tudott csillogni. 1-0 Egyiptomnak, ez itt azért jó, mert valószínűleg akkor nagyon mennie kell ugye az argentinoknak.
9: Pontosan ez nagyon jót fog tenni a mérkőzésnek, óriási helyezkedési hibát láttunk a jobb hátvéd részéről, kívülről fogta a csatár belülről megelőzte és úgy tudott gólt fejelni. Ilyen szinten ez elképzelhetetlen, hát a világbajnokról beszélünk, és kívülről fogta az emberét a beadásnál. Egyébként az egész mérkőzés úgy lett fölvezetve, hogy Messi és Salah óriási csatája, a két világklasszis. Hát Messi, ha lehet mondani, a legnagyobb klasszis, de az egyiptomiaknak úgy kell számolni, hogy Messi minden meccsen minimum egy gólt rúg, tehát ahhoz, hogy rendes játékidőben nyerjenek, ahhoz a Egyiptomnak még gólt kell szerezni, de fantasztikus kezdés, és a mérkőzés nem úgy kezdődött, ahogy számítottunk rá, nincs argentin labdabirtoklási fölény, se támadási fölény, Egyiptom egyenlő partner.
11: 1-0-ra vezet Egyiptom Argentina ellen. Atlantában a 8-at döntőben tétat 8 közé kerülés, és el is adják az argentinok a labdát. Salah 16-oson belül ki tudja magát cselezni, valójában elesik. Hát 20 méterre a kaput, a Letici játékvezető nem ítél szabadrugást, azt valószínűleg azért Salah szíves örömest elvállalta volna. jöhetnek majd bedobással a félpályától az afrikaiak, minthogyha egy kicsit meg lennének zavarodva az argentinok, a VB címvédői. Az előző világbajnokságon Szaúd-Arábia verte meg őket rögtön az első körben 2-1-re, de utána már egy teljesen más argentin válogatottat lehetett Katarban látni. De most ez, hogy így hátrányban vannak Egyiptom ellen, ahol lehet most már kicsit behúzzák majd a kéziféket, és majd elég valószínű, hogy a támadásokat kontraformájában akarják megmutatni. Szóval izgalmas kis időszak előtt áll a találkozó, meg a kedves hallgatók is nyugodtan, ha tudnak, szóljanak hozzá. 06 30 55 55 605 az SMS szám. Vajon sikerül-e a fordítás az argentinok számára, vagy meglepetés lesz? Jelenleg állás szerint 18. perc, Argentina-Egyiptom 0-1.
10: Jöhet egy argentin bedobás, majd saját térfelüknek a közepéről végezhetik el ezt a dél-amerikaiak. Tagliafico meg is tette ezt, de aztán egy szabálytalanság egy egyiptomi játékostól elnézést is kér, akkor viszont valóban történt egy taposás legalább ott a támadóval Julián Álvarezzel szemben. Julián Álvarez elpöckölt a labdát, és nagyon a lábára tartott pont a gólt szerző játékos Ibrahim. Sportszerű volt egyébként, mert azonnal feltette két kezét, és elnézést kért az Atlético Madrid csatárától. Ettől mondjuk természetesen azért nem fáj kevésbé Julián Álvarez lába. A jobb oldalon megkapja most a labdát Molina, ő passzolja hátra, és aztán Emiliano Martinez már forgatja át a bal oldalra. Lisandro Martinez, aki lemaradt a vezető egyiptomi gólnál emberéről, Ibrahimról. Szarvasiba volt ez most a belső védőtől, de ideje van még javítani. Az előző összecsapásán egyébként a zöldfokú szigetek ellen betalált ő is, és gólt szerzett. Most egy nagyon jó mélységi átadás, Tagliafico tűnik el a 16-oson belül, a játékvezető pedig 11-est ítél, habozás nélkül. Letessier a büntetőpontra mutat, és akkor lehet, hogy szűk 4 perc leforgása alatt, most már inkább akkor 5 perc lesz, mire elvégzik, kiegyenlít Argentina.
9: Ez egy szintén rossz helyezkedési hiba, a jobboldali belső védőnek befele kell helyezkedni, akkor nincs hely bepasszolni a labdát, mert az történt, hogy a jobb belső védő és a jobb hátvéd között bepasszoltak egy egyenes paszt. Ha 3 méterre beljebb van a jobb hátvéd, nem tudja bepasszolni az argentin játékos, gyönyörű passz betolta a rosszul helyezkedő védő mögé, és ő csak buktatni tudta. 11-eshez jut Argentina, teljesen jogos.
11: Nincs lesz akkor sehol, semmilyen módon?
9: Hát az első kamerálásban én azt gondolom, hogy ütembe indult az argentin játékos, de természetesen meg fogják nézni minden oldalról, de akkor rászóltak volna már szerintem, de még vár a játékvezető a VAR-szobától végleges döntést.
11: A labdát, ha minden igaz, akkor Lionel Messi rakja rá, hogy majd ő végezhesse el a 11-est. 7 gólnál jár egyelőre a világbajnokságon. Ha meglövi a 8-at, akkor egyedülálló módon, lehet, hogy csak egy pár napra, de átveszi a vezetést a góllövő listán. Ez a 204. mérkőzése az argentin színekben, 124 gólnál jár. Jó, nem, Messi hagyott ki már 11-eseket, nem arról van szó, össze-vissza lövi a kapu mindenféle területére, de most vele szemben Sober kapus. Lionel Messi a 11-essel a mérkőzés azon szakasza, amely lehet, hogy egy kicsit azért fontos lesz az argentinak. 20. perc, Lionel Messi jöhet 11-essel, ellövi, és kivédi Sober! A bal sarok felé tartott a labda, kitenyerelte az egyiptomi kapus. Nincs egyenlítés, marad az 1-0-ás egyiptomi vezetés. Rossz volt a 11-es?
9: Hát ez rosszul végezte el Messi, tudjuk, hogy hagyott már ki a csoportmeccs folyamán is, de utána rugott gólt, tehát Messi nem fogja ez letörni, természetesen az argentinoknak nagyon jól jött volna, ha bemegy a 11-es, ez balra rúgta Messi, de nem túl erősen, a kapus előre oda vetődött, és nagyon szép vetődéssel kiütötte a labdát.
10: Közben sárga lapot osztanak ki az egyiptomi kispadnál, Lionel Messi a jobb keze irányába rúgta el a labdát, keresztbe ballábasként, és Sober remekül érezte a kapus bal keze irányába, saját maga jobb keze irányába. Nem egyenlít Argentina, 21. percben járunk, ez egy óriási lehetőség volt, és akkor ez biztosan hatalmas löketet ad majd az egyiptomi csapatnak. Kérdés, hogy elég lesz-e az a magabiztosság, valamint az a lélektani fölény, amely jelenleg az egyiptomiaknál van, arra, hogy hát ezt a még bő 70 percet azért hosszabbításokkal együtt, lehet, hogy 80 is lesz ez, főleg, hogyha a második fél időben sokat húzzák az időt, hogy kibírják kapott gól nélkül Argentina ellen, vagy éppen esetleg tudnak rárugni még erre az egyre. Ismét egy jó argentini védekezés, de az egyiptomiak jöhetnek ki végül egy bedobással, és Sobir akkor, ha Lionel Messinek tud 11-est hárítani, akkor mi tartja őt vissza attól, hogy az egész mérkőzésen lehúzza a rolót, futballszlenggel élet.

0: Van. Akkor pedig az argentinok 2-0-ra tudtak diadalmaskodni, értelemszerűen egyik mérkőzésről sincs már olyan játékos, aki éppen most a pályán lenne, de jönnek azért az argentinok előre, mégpedig ott lukba próbálná futtatni McAllistert, Paredes, de nem volt jó az átadás, így aztán az afrikaiak megszerzik a labdát, és szabálytalanság után, amit Martinez tudott elkövetni, jöhet szabadrugással majd Egyiptom, hát egyelőre nem tudják feltörni az ellenfél védelmét az argentinok, úgy összességében azért lövéseket tekintve is volt egy darab, ami eltalálta a kaput az argentinok esetében éppen a 11-es, miközben ugye az az egy lőtt gól, az az egy kaput eltaláló lövése is volt az egyiptomiaknak. Jön az ivószünet, 24. perc, Argentina-Egyiptom 0-1, vezetnek tehát az afrikaiak Ibrahim góljával, de Messi kihagyott egy 11-est. Hát a találkozóról Vukovics László.
1: Hát ahogy Katona László kollégám is mondta, Argentína nem egy túl fiatal csapat. Azért érek ki most a beszéd elején erre, mert ugye ez már az 5. mérkőzés a világbajnokságon, és a regeneráció az rendkívül fontos, de minél idősebb egy játékos, annál hosszabb a regeneráció, és Messi a világ legjobb futballistája, tehát 39 éves elmúlt. Nem azért hagyta ki a 11-est, mert fáradt, hát 11-est ki lehet hagyni, még egy ilyen szintű labdarúgónak is, mint ő, de láttuk már az elmúlt mérkőzéseken, hogy amikor kihagyta a 11-est, ugyanúgy megrúgta maga góljait és fordított Argentina. Most ebbe az első 23 percbe azt láttuk, hogy Egyiptom nem ijedt meg Argentinától, és bátran tartja a labdát, nem vezet hatalmas támadásokat, de nem fél a labdát megtartani, nem félnek elmenni. Van, hogy az ellenfél térfelé letámadják úgy az argentinokat, hogy mind a 10 egyiptomi játékos az ellenfél térfelén van. Nagyon szervezettnek tűnik Egyiptom. Argentinát meg egy picit fáradtnak látom az első 23 perc alapján, de itt a világbajnokságon megszoktuk, hogy negyedekre bontódnak a mérkőzések. Az első negyed az nem Argentináé volt, ugye a kihagyott 11-es, a bekapott gól, egyiptomi előny, de azt gondolom, hogy az ivószünetek, taktikai megbeszélések, időkérés, az most Argentinának jön jobban, és muszáj ritmust váltani. Lehet, hogy úgy gondolkoztak, hogy ez a meccs idézőjelbe könnyebb, és mi könnyebb ágon vagyunk, ahogy szintén Katona László és Olasz Gergő is említette, hogy ennél könnyebb ágon bejutni a négy közé lehetetlen. Na de mindig az adott meccset kell megnyerni, és itt ez a meccse, ha nem jutsz túl, akkor kiesel, most tudom, hogy evidencia, de itt kell oda tenni most magát úgy Argentinának, és olyan erőket mozgósítani, hogy megfordítsa ezt a mérkőzést, mert különben elúsznak a világbajnoki ismétlő államok, hogy újra világbajnokok lehessenek.
2: Visszatértek már a csapatok erről az úgynevezett hidratációs szünetről, így a magyar nyelven inkább az ivószünetnek használjuk. Ott vannak már a pályán, tehát mind az argentinok, mind az egyiptomi labdarúgók. Hát érdekes lesz, hogy még itt az első félidőben is, valamint az egész második játék részben hogyan alakul majd a találkozó hátrányban. Argentina Egyiptom ellen 25 és fél percnyi játékot követően van egy argentin kisfiú a lelátón, aki már most könnyeivel küszködik, hát azért még lehet mondani neki, hogy fel a fejjel, bőven van még ideje Argentinának.
1: És láttam a nézőtéren egy argentin dobost, ahol az argentin legendák vannak a dobon. Kempes, Maradona és Messi egymás mellett. Fantasztikus.
2: Világbajnokok. Mindnyájan. Ez közös bennük. És hát ha Lionel Messi szeretne esetleg kétszeres világbajnok lenni, akkor kénytelen lesz Argentina megnyerni ezt a mai mérkőzést Egyiptom ellen. Egyelőre nem áll jól a dél-amerikaiak szénája. Most is a bal oldalon Egyiptom támad, és jöhetne egy beadás, de inkább visszaveszi a beadást megelőzően a bal hátvéd Hafez, aztán hátrapasszolja egészen a középpályásig Attiához, ő középre passzol Lassinhoz, és átforgatják a jobb oldalra. Az egyiptomiak szépen járatják most a labdát, és nem tud mit kezdeni ezzel a labdajáratással Argentina. Ha nagyon magasan feljönnek, akkor kinyílnak, és azért egy 2 gólos hátrány már nagyon komoly lenne ledolgozás szempontjából. Így meg, hogyha nem támadnak le olyan aktívan, akkor könnyedén járatják a labdát. Az egyiptomiak meg kell találni valahogy azt az egyensúlyt. Egy szép cselt követően a jobb oldalra forgatja át most a labdát Paredes. Indulhat egy argentin támadás. Mindezt a 27. percben, amikor Argentina Egyiptom ellen 1 gólos hátrányban 1-0-ra vezet ugyanis Egyiptom.
0: letámadnak az argentinok, de ettől függetlenül most Messi indítja el valójában az argentinok támadását. Álvarez átveszi a labdát az egyiptomi térfél közepén, megfordul maga körül, egy csellel azért át tudja verni az előtte álló Lassint, de csak oldalra tudja tenni, a bal oldalt pedig már jön fel Tagliafico, nem tud azonban az alapvonal

0: felé cselezni, inkább csak hátrafelé. Lisandro Martínez majd aztán középre ve, Rodrigo de Paul, ugye ő játszótársa Messinek az Inter Miami-ban, a jobb oldal pedig Molina kapja, jön a beadás, középre van fejes, óriási védés Robert-től. Aj, 5 méterről volt a bólintás az ott középen érkezők egyikétől, de megint jön a beívelés a 16-oson belülre, most vágják ki az egyiptomiak. Nem hiszem, hogy McAllister volt az, aki fejelt, talán Alvarez. A lényeg, hogy megint védeni tudott az egyiptomi kapus, és addig, amíg így tud az egyiptomi hálóőr védeni, addig bizony az argentinoknak nagyon nehéz mérkőzésük lesz. 28. 29. perc, Argentina-Egyiptom 0-1.
1: Két óriási lehetősége is volt már az egyenlítésre az argentin válogatottnak. A 11-es Lionel Messi hagyta ki, itt pedig a fejesnél, én ha jól láttam, a mélységből érkező McAllister volt, aki kapura bólintotta a labdát, de azért kétségkívül nagyon nehéz megkülönböztetni az argentin játékosokat. Mindnyájuknak nagyon alacsonyan a súlypontja, és piros cipőt is el szinte az összes. Egy távoli próbálkozás Enzo Fernandeztől, ez biztosan ő volt, de beleblokkol egy egyiptomi középpályás, és Sobir pedig könnyedén húzza le a levegőből ezt a labdát, így két hatalmas védéssel jelentkezett már Sobir, a játékvezető pedig most már szól Mohamed Salahnak, hogy a következő ilyennél már ne próbálja meg többször eljátszani, hogy szabálytalanok voltak vele szemben. Salah pedig feltette bal kezét jelezve a játékvezetőnek, hogy mindenképpen ad a véleményére majd. Egy előre ívelt labda, Salah ezzel megindulhat, Lisandro Martínez pedig elvéti a labdát. Szerencsére ott volt mellette csapattársa, aki kisegítette őt és hazafejelte végül a labdát a Tottenham belső védője egészen a kapushoz. És akkor jöhet megint Argentina.
0: Olyannyira, hogy a jobb oldalt már teszi fel a kezét, de Paul megkapja, mert egyből középre, ott volt McAllister, de nem jutott el hozzá a labda, kivágta Rabia, és a félpályánál Salah az, aki végül nem tudja elkanalazni magához a labdát, de tényleg ott a lesvonal környékén, a félpályánál bármikor képes kispriccelni az egyiptomi támadó. Elesik aztán McAllister olyan 30 méterre a kaputól, vele szemben szabálytalankodtak, úgyhogy jöhet a szabadrúgás, van az 40 méter is a kaputól, vagy 35, úgyhogy nem valószínű, hogy Messi vagy éppen Paredes ezt kapura fogja lőni, hanem inkább csak beívelik a 16-oson belülre. Egyelőre Sober a mérkőzés egyik legjobbja az egyiptomi kapus, de hát Ibrahima a hátvéd is, amellett, hogy gólt fejelt, mindent ki tudott egyelőre bólintani, ami éppen a közelében volt. Nagy védések egyelőre az egyiptomi kapus neve, mert alapjában éve az egyiptomi játékosok, öten az Al Ahliból, hárman a Pyramids csapatából, ez az egyiptomi bajnokság két együttese, még az Amalekből is vannak labdarúgók a keretben. Nem arról van szó, hogy top bajnokságokban futballoznak, bár Marmus éppen a cserepadon van. 31. perc, Messi szabadrúgáshoz készülődik.
1: A táv, mint azt már Katona László kollégám említette, nagyjából 30 méter, talán 31-2 méter lehet. Lionel Messi a labda mögött, a sorfalnak is lefújta már a francia játékvezető a vonalat, meg természetesen elé is fújt egyet, hogyha az argentinok is szeretnének saját sorfalat takarásképpen. Lionel Messi, valamint Paredes a labda mögött, Messi ezt valószínűleg kapura lövi, és bizony, úgy látta a kapus, hogy ez mellé száll, de a kapufán csattant a próbálkozás, és akkor a jobb oldali kapufát lőtte telibe 33 méterrel Lionel Messi. Könnyen beleérhetett volna a kapus is, sőt, a játékvezető azt mutatja, hogy a kapufáról visszapattanó labdához még hozzáért a kapus, akkor ezt a próbálkozást követően eltekerte a sorfal mellett Messi, és olyan erősen tekeredett ez a labda, hogy a kapufáról nem ért hozzá a kapus, ez egészen biztos, hogy kirúgásnak kellene itt következnie.
2: Igen, nem ért hozzá a kapus, remekül fedezte, látta, hogy mi a kapu felülete, és hagyta a labdát, és a VAR be is szólt, hogy nincs szöglet.
1: Igen, hiszen hogyha a játékvezető szögletet ítél, de kirúgást kellene, akkor közbeszólhat a videóbíró. Itt már a 2026-os labdarúgó világbajnokságon ezt most meg is tette, és akkor Lionel Messi egy kapufát rúgott ebből a távoli szabadrúgásából, kihagyott már egy 11-est is, és Sobir kapus azt követően is, tehát a 11-es hárítást követően is védett még egy hatalmasat, de az argentinok továbbra is gól nélkül, úgy, hogy már eltelik a találkozóból több mint fél óra, tehát a mérkőzés első harmadán túl vagyunk. 32. perc, Argentina-Egyiptom 0-1.
0: Henny kapja a jobb oldalt, előtte ott van Hassan, egyelőre őt kevésbé tudják megjátszani a csapattársak, a két szélen inkább Asur az, aki egy kicsit aktívabb, most ennél előre vágja, még pedig oda Salah felé őt is eltüntették, bár most megint megkapja maga elé a labdát, de Lisandro Martínez előnyösebb helyzetben is oldalra kivágja, bedobásra jöhet majd az egyiptomi válogatott. A 16-os vonala környékéről jöhetnek majd a fáraók, sőt, még beljebb is van az leginkább ott a 11-es pont környékén, vagy magasságában, onnan jöhet majd a bedobás, amit be is hajíthatnak akár a büntető területen belülre. Egyelőre még egy kisebb közjáték az, ami hátráltatja a mérkőzés további folytatását. Elvégzik aztán a bedobást Hassan révén az egyiptomiak. Jön a beadás jobbról, középen ott van Zico, illetve Asur is, de egyikükhöz sem jut el a labda. Ráadásul aztán egy kisebb csata a középpálya közepén, aminek következtében úgy néz ki, hogy Lassin az, aki a tettes, mégpedig Rodrigo de Paul a földön, ő az, aki a földön maradt, sőt Álvarez volt az, aki kapott a bokájára, a lábára, mindenére. Ugye ő került be Lautaro Martínez helyett a csapatba, hát nagyjából igen, az a kérdés, hogy Messi mellett ki az a másik csatár, aki éppen pályára lépett, most Álvarez a földön, úgyhogy lehet majd megnyílik a lehetőség az Inter támadója előtt, Martínez előtt, hogy majd beálljon, de úgy néz ki, hogy két lábra állva folytatni tudja a találkozót. Még azért egy 12 perc hátra van az első fél időből, illetve a hosszabbítás is. Egyiptom vezet Argentína ellen.
1: És nagyon nagy nevű játékosok, Cambiaso, Zanetti is ott ült a lelátón, itt az argentinokat figyelik természetesen aggódóan, és Javier Pastore, aki a Paris Saint-Germain játékosa is volt, például ő is ott volt a lelátón most a korábbi argentin válogatottak közül. A jobb oldalra forgatja át a labdát Egyiptom, és építi saját támadását, az argentinok pedig egyelőre nem tudják visszaszerezni, és ezzel megszerezni a labdabirtoklás jogát. Egy mélységi átadás Hanitól, ez remek Salának, Salah pedig keresztbe vezeti a labdát, nagyjából 30 méterre az argentin kaputól jobbról balra, aztán átforgatja teljesen balra, ahonnan Asur akár be is adhatná, de inkább ő is a pálya közepe irányába passzol Lassinnak, Lassin pedig mélységből játssza meg most csapattársát. Ez most szép játék, Asun elveszíti a labdát, és jöhetne egy argentin kontra, a Messit megelőzik. Aztán inkább nem is részletezném, hogy milyen próbálkozást hajtott végre az egyiptomi balhátvéd. Hafez nagyjából 40 méterről próbálta meg kapura tűzni, gondolta, hát ha most élete legszebb találatát jegyzi majd egy ilyen rangos eseményen, egy ilyen nemes ellenféllel szemben, hát nem sikerült olyannyira, hogy lehet, hogy még a második karéjon ülők is veszélyben voltak ezt a próbálkozást követően. Mindenre volt idő, Argentína megint támad, de csak saját térfelén járatja egyelőre a labdát. A 36. percbe lépünk most már, tehát az első fél idő rendes játékidejéből már csak kevesebb, mint 10 minuton maradt. Argentina Egyiptom 0-1.
0: Tagliafico a bal oldalt inkább egyel vissza, Enzo Fernandez a 16-os sarkánál, McAllister 25 méterre messzi, visszakapja a labdát egy kényszerítő után, és aztán lehet, hogy rá tudnak fordulni az argentinok a kapura, nem, oldalra kikerül, jobb oldalt a labda, az oldalvonalon kívülre Asur az, aki közbeszúrt, Molina pedig jöhet a bedobással. 4 éve a hollandok elleni negyeddöntőben gólt szerzett, úgyhogy annak is köszönhető volt, hogy aztán tovább jutottak az argentinok a 4 közé. Most is lehet, hogy nagyon fontos lenne egy argentin hátvédtől a gól, de ez itt ezen a világbajnokságon az előző mérkőzésből kiindulva már megszokott is tudna lenni. Messi kapja 40 méterre a labdát az ellenfél kapujától, egyelőre ő is visszamozog, a középpálya közepén van, előtte jó pár egy tucat csapattárs, vagy fél tucat csapattárs, de nem nagyon tudják ott a középpálya közepén átpasszírozni az argentinok a labdát. A szélen pedig Tagliafico kétségtelenül ott van a bal oldalt, meg is kapja megint. Kinek adná be? Mert nem fut be oda középre most ebben a pillanatban, igen, McAllister. Aztán 40 méterre a kaputól Paredes figyel, hogy van-e üres ember. Elesik az egyik argentin 25 méterre a kaputól, de mehet tovább Enzo Fernandez, beemeli a 16-oson belőre, ki tudja azonban rugni Asur a labdát egészen a félpályáig, Salah pedig versenyfutásba mehet, vagy kerülhet Romeroval szemben. Az argentin jobb helyzetben volt. 37. perc, Argentina-Egyiptom 0-1.
1: Enzo Fernandez átvezeti a labdát most az egyiptomi térfélre, de aztán csak vissza tudja passzolni Romerónak saját területére. Aztán egy mélységi átadás Messinek, már egy szabad rúgást kap Argentina közben, mondom én, hiszen teljesen egyértelmű volt a szabálytalanság az argentin támadóval szemben, hiszen rátartottak a lábára, amikor elpasszolt a labdát Messi irányába, a játékvezető Le Tessier viszont nem így látta, lehet, hogy a francia szabálykönyvben máshogy írják ezeket a szabályokat, az biztos, hogy más nyelven, mint ahogy azt a magyarban teszik. Lionel Messi most a jobb hátvéd pozíciójában veszi fel a labdát, és passzolja saját maga csapattársának, Rodrigo de Paulnak, aztán visszakapja valahogy Messi a 16-os előterében egy lövés, de aztán lepattan egy egyiptomi lábról, mondom, de aztán végül kirúgással következhet majd Egyiptom, akkor ez egy nagyon-nagyon gyenge próbálkozás volt Lionel Messitől. És akkor továbbra is 1-0-ra vezet Argentína. A lelátón pedig, ahogyan említettem már az imént, nagyobbnál nagyobb korábbi futballisták, és éppen jelenlegi vezetőedzők is, például Diego Simeone, az Atletico Madrid vezetőedzője tekinti meg a találkozót. Ő is argentin, úgyhogy azt hiszem egyértelmű, hogy mely csapatnak szurkol a mai mérkőzésen. Annak, amely hátrányban van 38 percnyi játék után, Argentina-Egyiptom 0-1.
0: Egyiptom jöhet majd bedobással a bal oldalról, Hafez meg is tette mindezt, el is veszítették az afrikaiak, tehát annyira nem feltétlenül erőltették meg magukat, hogy megtartsák a labdát. Ettől függetlenül azért az argentinok fölénye nem olyan folytó, tudnak még az afrikaiak kontrákat vezetni, most éppen a középpálya közepén, vagyis a félpályánál vannak, de Paul az, aki csak úgy terelgeti a labdát be középre, aztán végül Paredes egy szép íveléssel a 16-oson belülre, Tagliafico át tudja menni be középre, Alvarez lő! Nagy lövés, haver! Megint a bal sarok felé megy egy lövés, kitenyereli az egyiptomi kapus, oda teszem az afrikai állóörök Vozinha, vagy éppen most Sober, jó benyomást keltenek itt a világbajnokságon. Alvareznek meg volt a lehetősége, igazából hát Alvarez, nem tudjuk megkérdezni, hogy mit kellett volna tennie valójában, de van egy másik válogatott csatár itt mellettünk, Vukovics László.
2: Én szerintem Alvarez attól függetlenül, hogy ez nem lett gól, remekül érkezett a rövid sarokra, megelőzte a védőjét. A kulcs az volt, ahogy beívelték a félpályától a jobb hátvéd mögé a labdát, egyből beadta a levegőből gyönyörűen a bal oldalon az argentin játékos, és Alvarez szenzációsan érkezett, de Sobir valami fantasztikusan véd, tehát a 11-es lehet, hogy bele is sérült ebbe a védésbe, még azt is vállalná olyan szempontból, hogy nem kapott gólt a csapata. Ez egy földön túli védés volt, át kellett érnie a hosszú sarokra, és ha már Katona László említette Vozinját, Messi most beajánlotta az Inter Miami-nak a 40 éves kapust, hogy olyan teljesítmény nyújt a világbajnokságon, hogy lehet, hogy csapattársak lesznek Lionel Messivel. De itt az argentinok egyre közelebb az egyenlítő találathoz, csak Sobir nem így gondolja.
1: Elképesztő védéseket mutat be valóban az egyiptomi kapus, és eddig nullán tartja az argentin válogatottat, Lionel Messit, Julián Álvarezt, Alexis McAllistert, mindenkit az argentinoktól ezáltal. McAllister ott középen próbál magának most helyet csinálni a 16-oson belül, hiszen a védést követően az alapvonalon túlgurult ki a labda, úgyhogy jöhet majd Argentina egy szöglettel, a baloldali szögletet pedig, sőt a jobboldali szögletet Messi végzi el. A kapu felé kanyarodik, egy fejes, kicsorog a hosszún, érzésem szerint ebben nem ért bele egyiptomi játékos, úgyhogy jöhet majd kirúgással Egyiptom. Úgyhogy telnek, múlnak a másodpercek, a percek. Itt az első félidőben, a 41. minutumban járunk már. Biztosan lesz majd legalább 5 perc hosszabbítás, hiszen ápolás kellett most is például a kapusnak, valamint volt egy 3 perces hidratációs, tehát ivószünet is, meg egyébként is azért már ahol tudták, ott csentik az időt az egyiptomiak. Úgyhogy a 45 perc végén, ami a rendes játékidő egy fél időben, biztosan lesz majd még 5 perc hosszabbítás. A 41. percben Argentina-Egyiptom továbbra is 0-1.
0: Most már 7 lövése van az argentinoknak a mérkőzésen, 2 az egyiptomiaknak, de 3 találta el a 7-ből a kaput argentin oldalról. Jobb oldalt menne előre Molina, a bedobással azonban majd jöhetnek, igen, az argentinok. Alvarez megy az üres területre, megkapja a labdát, belsővel átveszi, majd aztán oda emeli Rodrigo de Paulnak, de csak hátra tudják tenni az argentinok. A jobb oldalon megint egy kicsit oldalról, de nem tudják befelévenni a 16-oson belőle, nem is akarják, lehet valószínűleg, de Paul inkább be középre, laposan Paredesnél van, balra lövi át, Enzo Fernández jobb lábán a labda, kisé bal oldalt, a 16-oson belül most már éppen az argentin csapat, kivágja aztán Ibrahim a labdát egészen a félpályáig, hátra van még 4 perc a rendes játékidőből, most már azért beszorulnak az egyiptomiak, ettől függetlenül az argentinok nem tudnak olyan helyzetet kialakítani, csak beadás után ami után értelemszerűen Sobernek kell védenie egy nagyot. Enzo Fernández éppen a bal oldalt, aztán Mártája Pico a szélen, jön be középre, laposan a labda, elengedi azonban Álvarez, de visszakerül hozzá, Enzo Fernández, McAllister, Álvarez még mindig a 16-oson belül, most már kikerül, ellövi fölé. Ráfordult 22 méterre a kaputtól jobban, aztán végül kis túlzással maga alól, de elrúgta a labdát, de jócskán fölé mellé szállt. Álvarez most már begyújtja a rakétákat, a lövőformája megvan egyelőre gól nélkül, nem csak ő a világbajnokságon, hanem ezen a mérkőzésen Argentína, 43. perc, 1-0-ra vezet Egyiptom.
1: Sobir az, aki vár egy picit a kirúgás elvégzésével, ezzel is azért értékes másodperceket rabolva az argentin csapattól, és azért a fél időben biztosan lesz majd Scaloni szövetségi kapitánynak mondani valója, ahogyan Hossan Hassamnak is, az egyiptomiak szövetségi kapitányának, de hát az egyik inkább bíztató szavakat mondhat, valamint gratulálhat az első félidei teljesítményért a csapatának, a másik pedig azért egy picit fejmostást is tarthat az első félidőt követően, hiszen annyi helyzetet hagyott ki egyébként Argentina, amennyit nem lehet, ráadásul nagyon könnyű gólt ajándékozott Egyiptomnak, szépen fejelt ugyan az egyiptomi belső védő Ibrahim, de attól függetlenül Lisandro Martinezt el lehet marasztalni itt a védekezésért annál a gólnál. McAllister kap most labdát a középpályán, saját tér felének a közepén jár az argentin válogatott a 44. percben, amikor Argentina Egyiptom 0-1.
0: Jobb oldalt megint Molina megy fel, Messi-től kapja a labdát, egyelőre a félpályán túl már az argentin csapat a középpálya közepén, elveszíti Messi, meg is rúgják valójában, jöhet szabadrúgással majd az argentin együttes, Salah az, aki vitatkozik, leteszi a játékvezetővel, megbeszélik egymás közt, hogy mi is történt, 37 esztendős mindössze a francia játékvezető, és már volt neki egy EB-döntője, úgyhogy...
1: Fiatalabb, mint Messi például.
0: Akár, hát igen, tényleg. De hát mondjuk VB-döntője tényleg még nem volt, mert bejutott mindig Franciaország, de hát ami késik, nem múlik, ez az kell, hogy Mbappé és a csapat ne legyen ott a döntőben. Jön a szabadrúgás, amelyet elvégeznek az argentinok, és Messi be a 16-oson belülre. Jön az egyiptomi kapus, és leszedi az égi küldeményt. Ráadásul nem arról van szó, hogy védeni kell, hanem ha úgy van, akkor le is tudja venni ezeket a labdát az égből, a beadásokat, vagy kiütni, bármi. Remekül véd egyelőre az egyiptomi kapus. A rendes játékidőből fél perc van hátra, vezet Egyiptom 1-0-ra az argentin válogatott ellen, és most a középpálya közepén jön előre Salah, akit aztán végül megállítanak. El tudta már passzolni a labdát, de felöklelte az egyik argentin, pályalja a lábát, a kezét, mindenét, és majd akkor jöhet szabadrugással az egyiptomi csapat, de már az argentin térfél környékén. Romero volt az, aki elkasszálta, aki a Tottenham középpályás, vagy ő hátvédje, neki majd azért lesz egy érdekessége, hogyha visszamegy a londoni csapathoz, már csak azért is, mert kapott posztriválist, például Fanheke és Senesi személyében, Senesi egyébként argentin válogatott, tehát ha úgy adódik, akkor majd megbeszélhetik egymás közt a folytatást a jövőt illetően, de hát nem az nagyon bevásárol, de ez egy másik történet. A lényeg, hogy már a rendes játékidő megvolt, és most már a hosszabbításban járnak a csapatok. 5 perc a ráadás, 1-0 vezet Egyiptom Argentina ellen.
1: A 46. percet írjuk tehát, egy előrevágott argentin labdát, az egyiptomiak egyelőre nem vesznek le, de aztán még valahogyan ott a bal oldalon megpróbálná Asur megverni emberét, nem sikerül neki, az argentinok pedig most át tudják forgatni a bal oldalra, de hát kevesen vannak azért a támadó szerkezetben jelenleg ahhoz, hogy egy ilyen gyors kontratámadást véghez vigyenek. Julián Álvarez gyakorlatilag az egyetlen bevethető támadója Argentinának, ha úgy nézzük, egy gyors kontratámadásra Lionel Messi inkább ilyenkor a szervező szerepében van, nem pedig a sprinter szerepében, akinek oda kell érnie a kapu elé. Na hát eznek azért ellentmond az, hogy 7 gólja van már Lionel Messinek a világbajnokságon. Egy beadott labda, amelyet kifejelnek az egyiptomiak, de összeszedik az argentinok a 16-os előterében. Most már egy kicsit kijebb szorulnak 30 méterre. Lionel Messi irányába jön megint egy beadás, amelyet épp hogy el tud fejelni az egyik egyiptomi védőjátékos. Majdnem megint megtalálták Messit a 16-oson belül. Így viszont megint csak az egyiptomiaknál a labda birtoklás joga. A 47. perc közepén, amikor már csak 3,5 perc marad a jelzett 5 perces hosszabbításból az első félidő végén, Argentina Egyiptom 0-1.
0: Attia volt az, aki indította volna valamelyik egyiptomi csapattársát, csak éppen nem volt, aki beindulja. Martinez kapus pedig előre vágja a félpályán túlra a labdát, szabálytalanság. Álvarez volt az, aki lehet a levegőben egy kicsit megütötte Rabiát, emiatt jöhet majd szabadrúgással az egyiptomi csapat. Ráadásul hozni kell a hordágyat, mert olyan mértékű szabálytalanság történt. Az más kérdés, hogy rosszul esett igazából az afrikai, és ez lehet a háttere, mert Álvarez nem feltétlenül volt vétkes ebben a történetben, ha csak nem éppen aláfeküdt, ennek következtében kellett aztán az afrikainak úgy érkezni, ahogy pájlalja a melkasát. A lényeg az, hogy egy kisebb megállás van most, arra való tekintette, hogy ápolják az afrikait, mármint Rabiát. Nyugodtan hozzá lehet szólni a mérkőzéshez, SMS formájában 06 30 55 55 605, várjuk az SMS-eket a találkozóval kapcsolatban. Megadjuk most a lehetőséget Vukovics Lászlónak, hogy beérik-e az argentin támadások sora, vagy marad ez a félidei állás, ez az 1-0.
2: Még kitérnék erre a sérülésre, hogy Álvarez aláfeküdt a egyiptomi játékosnak, és nagyon csúnyán a hátára esett, és beszorult a levegő, de hál' Istennek most már jobban van. Az argentinok az ivószünet után szemben láthatóan ritmust váltottak, sokkal jobban játszanak, jöttek is a helyzetek, de ha nem Sobir véd, akkor már meg is fordították volna a mérkőzést. Nagyon-nagyon jól véd az egyiptomi kapus. Az argentinok jól játszanak, az első felét, az első negyedét a mérkőzésnek Egyiptom uralta, azóta Argentina, de nem sikerült még betalálni Argentinának, és most már a fél időig szerintem nem is fog. A második fél idő nagyon érdekes lesz, mert nagyon oda fogja nyomni Argentina Egyiptomot. Hát nem tudom, meddig fogja bírni ezt Egyiptom.
1: De Paul indul meg a labdával, de aztán csak hátrafele tudja passzolni. Romero az, aki bevezetheti a mezőnybe. A jobboldali belső védője az argentin válogatottnak, egyelőre tanácstalan, de aztán ott hagyja inkább csapattársának, Paredesnek, aki egy védekező középpályás. Őnál azért jobb helyen van, jobban tudja szervezni a támadásokat, hiszen gyakrabban teszi meg mindezt. Lionel Messi most nagyon hátul, bőven 6-7 argentin játékos is előtte már, ami úgy illeti, hogy az egyiptomi kapuhoz közelebb. Lionel Messi most 30 méterre a kaputól még mindig, visszapasszolja inkább Enzo Fernándeznek, aztán megkapja Julián Álvarez, ő is nagyon mélyen, a bal hátvéd Enzo Fernández kapja meg, Tagliafico-nak passzolja, ő a bal hátvéd, Enzo Fernández a bal szélső a mai mérkőzésen, vagy hát középső középpályásként is tekinthetünk rá, aztán Julián Álvarez jól lép ki a védelemből, az egyiptomi védők közül Lionel Messi már a 16-oson belül, az argentinok, Messi, jó a mélységi átadás, de ezt talán sikerül kifedeznie egy egyiptomi védőnek, de már mindegy, ismert Tagliafico lesen volt. Az 50. percben, amikor már csak fél perc lenne a jelzett 5 perces hosszabbításból, de abból legalább másfél perc eltelt azzal, hogy ápoltak egy játékost. Szóval nagyjából másfél perc lehet még a hosszabbításból. 1-0-ra vezet Egyiptom Argentina ellen az első fél idő végén.
0: Kisebb meglepetésként ért, hogy Ashour mutatta a bal oldalt, hogy őt majd le kell cserélni. Értelemszerűen nem fogják emiatt megszakítani a játékot az amerikai, vagy az afrikaiak, mert mégiscsak azért az egy plusz játék megszakítás lenne, úgyhogy majd a fél időben fogja Ashour elhagyni a pályát. Annyira azért nem játszott ő rosszul, csak fájlalta a lábát. Ettől függetlenül még ki kell bírni a pár másodpercet, ami hátra van igazából az első fél időből, és akkor majd lehet rendezni mindkét oldalt a helyzeteket, rendszereket, mindenfélét. Leteszi még tartja a lelket a játékosokba, hogy nyugodtan futballozzanak. Ez most már az 51. perc az első fél időben, 1-0-ra vezet Egyiptom Argentina ellen. Középen bent csak Zico, akinek a nevét ki sem mondtuk az első fél időben. Most Salah az, aki a jobb oldalt ballal aztán átteszi a bal oldalra, rossz az átadás, azért ő se játszik annyira fényesen itt az első játék részben, és talán még lesz egy lehetősége az argentinoknak, hogy meglóduljanak. Egyelőre a francia játékvezető még hagyja mindezt, ez most már az 52. perc, felíveli a labdát Paredes, még pedig oda McAllister felé, de jön az egyiptomi kapus Ober, és ő az, aki a 16-oson belülre pattogtatja a labdát, hogy meg tudja aztán fogni, és itt a vége, az első félidő egyiptomi vezetéssel zárul, lehet elkészültek az erejükkel már az afrikaiak, de a lényeg az, hogy az első fél időben hát kellett Allah segítsége, az kétségtelen tény. A lényeg Argentina Egyiptom Ibrahim góljával 0-1, Messi kihagyott egy 11-est, negyed óra múlva folytatjuk, a szó a stúdióé.
3: 1-0-ra vezette át Egyiptom, hallgassuk, hogy Argentínában a La Red Rádió kommentátora miként értékelte ezt a találatot.
4: El centro al área pasado, cabezazo, gol. Gol de Egipto, Ibrahim. Egipto, el número 2, Yasser Ibrahim, el centro cruzado desde la derecha, saltó muy bien el primer marcador central.
3: Tehát a kettes számú Ibrahim találatából vezetnek az afrikaiak. Van néhány friss hírünk, a dán Mats Pedersen nyert a Tour de France országúti kerékpáros körversen 4. szakaszán. A norvég Torsten Tren közel 8 perc előnnyel átvette a szlovén Tadej Pogacsártól a sárga trikót. Stoller Fanni és az amerikai Ézsen Mohamed kettőse a negyeddöntőben búcsúzott Wimbledonban, miután 6-3-6-3-ra kikapott az első EM kiemelt Taylor Townsend, Katerina Siniaková párostól. A meccs 66 percig tartott, Stoller számára akkor még a torna nem ért véget, mert vegyes párosban elődöntő várt rá. Ott azonban Pavicsal az oldalán 7-6-6-3-ra kikapott az ausztrál Pullman's Hunters kettőstől. Piros Zsombor viszont magabiztos győzelemmel jutott a második fordulóba a Jászvásári Challenger tenisztornán. A magyar játékos 6-0-6-3-ra verte a román Gabriel Getut. A Puskás Akadémia svájci jobb hátvédje Quentin Maceiras 3 év után hazatér. A 30 éves játékost a Genfi Servette szerződtette. A védő 85 NB1-es meccsen szerepelt a felcsútiaknál, ezeken 7 gól paszt jegyzett és 1 bronz, valamint 1 ezüstérmet nyert a csapattal. A BVSC Monna ABC olimpiai bronzérmes játékosokkal erősített, a női csapathoz Magyari Alda, a férfiakhoz az amerikai Chase Dodd érkezett. A zuglói klub ugyanakkor továbbra is kiemelt szerepet szán a saját nevelésű fiataljainak. Átmenetileg felfüggeszti az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, és az orosz sportolók visszatérhetnek a nemzetközi versenyekre. A NOB végrehajtó bizottsága ma döntött úgy, hogy ideiglenesen megszünteti a 2022. februárjában kitört ukrajnai háború után életbe lépett felfüggesztéseket. Császár Henrietta az Atletico Madridba igazolt. A magyar női labdarúgó válogatott csapatkapitánya 2 évre írt alá a spanyol klubbal, miután az elmúlt 5 idényben az Internacionála játékosa volt. A 32 éves középpályás 125 válogatott meccsen 22 gólt szerzett. Visszavonult Marozsán Jennifer. A magyar származású olimpiai és Európa-bajnok német labdarúgó 34 évesen jelentette be pályafutása befejezését. A korábbi német válogatott középpályás 6-szor nyerte meg a bajnokok ligáját, a válogatottal olimpiai bajnok és Európa-bajnok lett, 112 mérkőzésen 33 gólt szerzett Németország színeiben. És mi most zenével folytatjuk.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Pontosan 7 óra van, a mikrofonnál Szegő Tibor. Jó estét kívánok! Egyiptom 1-0-ra vezett Argentina ellen a labdarúgó világbajnokságon egy fél időnyi játék után. Észtországgal, Szlovéniával és Svédországgal is találkozik a magyar férfi kosárlabda válogatott a világbajnoki selejtező sorozat második csoportkörében. A második szakasz 6 meccsét augusztus 24-e és jövő év március 2-a között rendezik. A világbajnokságra 2027. augusztus 27-e és szeptember 12-e között kerül sor Katarban. Mi pedig vízilabdával folytatjuk, szakértőnkkel, Szabó Zoltánnal, Erdei Márk beszélgetett.
2: 3 sima győzelem jött össze az OTP kupán, a szerbeket 4-jel sikerült legyőzni, míg Georgia és Hollandia ekkora ellenállást nem mutatott. Az egy-két sérült játékoson kívül nagyjából mindenki a rendelkezésére állt Varga Zsoltnak, tudta forgatni a csapatát, új játékos is bemutatkozott, kapusok is jól teljesítettek. Mégis inkább arról kérdeznélek, hogy szakértői szemmel látva ezt a 3 találkozót, volt bármilyen negatív dolog, amit mondjuk felfedeztél?
3: Hát nagyon szörös szívűnek kellene is szálka hasogatónak itt lenni. Én azt gondolom, hogy ha kritikát kell megfogalmazni, azt majd a kapitány megteszi. Én, mint szurkoló szakértő, semleges néző, stb. Státuszú ember, azt gondolom, hogy ez a 3 nap alapján csak elégedett, és olyan érzéssel lévő ember lehetek, akinél az az érzés alakul ki, hogy megkaptam azt, amiért jöttem. És ezt gondolom a nézők is így érezték meg, azt gondolom a szakmabeliek is. Az látszott, hogy itt mindenki a végletekig oda teszi magát, be akar kerülni a világkupa csapatba, halkan jegyzem meg, ez már a világbajnokságról is, és nyilván az olimpiáról is szól. Úgyhogy mindent összevetve itt mindenki megkapta a pénzért, amit akart és szeretett volna.
2: Rengeteg jó kapusunk van, tényleg nehéz kiemelni 2, ott is óriási a harc, hogy kikerüljön majd be. Gondoltunk itt például Fogelre, vagy éppen Gyapjasra. Vagy hát nem menjünk el természetesen Csoma mellett sem, aki a szerbek ellen nem elhallás 75%-kal védett az első fél időben. Ez azért nem akármi, bármennyire is még barátságos meccsről van szó.
3: Abszolút így van, és az, a kapusoknál az a jó helyzet van, hogy gyakorlatilag egy versenyhelyzet állt elő. És ez abban a szempontból is tökéletes és jó, hogyha véletlenül sérülés van, akkor is tudjuk, hogy van, aki tökéletesen helytájon, illetőleg természetesen maga az egészséges versenyhelyzet is azt jelenti, hogy nem lesz senki, aki elkényelmesedjen, vagy legalábbis azt gondolja, hogy biztos helye van a csapatban.
2: Ha a külföldre érkező játékosokat nézzük, akkor tényleg hazajöttek a Bajnokok Ligája győztes Barcelonájtából. Hát nyilván mindketten, de Vigvári Vince még ugye sérült, Burián játszott és jól is játszott, és hogyha már a balkezesek, akkor Zalánki Gergő is visszatért, és ezzel megszakadt az a hosszabb széria, amíg ő nem volt a válogatottban, és talán ezzel azért a kritikusokat elhallgattatta valamennyire Varga Zsolt, és a csapat is, meg Zalánki is nyilván, mert tényleg ő is fantasztikusan teljesített.
3: Igen, de azt gondolom, hogy és talán lehet erről beszélni, mert így vagy úgy, de szóba került. Soha nem szakmai volt a probléma. Itt inkább az összecsiszolódással voltak gondok, akár személyesen, akár a csapaton belül. Ha ezek megszűnnek, akkor az a mindenki jól jár. Talán a nyitó holland mérkőzésen első gólja, amit Mahers Zalánki passzából, ott azt mondtam a tévében is, hogy Mahers megköszönte a Tuxo Zalánkinak, azt mondtam, hogy mindenki úgy jól jár. Jól a csapaton belül is, meg a nézők is, hogyha ők ezt minél többször megteszik.
2: Még egy külföldre érkező játékost emelnék ki mindenképpen, ő pedig nem más, mint az olasz bajnokság gól királya, Len Weber Oliver, aki most már a Brescia, vagyis hát nem sokára majd a Brescia csapatát fogja erősíteni. Eléggé jól néz ki ez az átigazolás, egy tehetséges, nagyon tehetséges, fiatal, gólerős játékosról beszélünk, és úgy látszik, hogy szépen kijárja ő ezeket a raglétrákat, és sorra lépked.
3: Így van, és hát már csak a személyes érintettség okán is, hiszen szerintem 6 éves kora óta ismerem Szegedről, és még a szegedi vízilabda utánpótlás szakmai igazgatója voltam, akkor ha lehet így mondani, a kezem alatt is pallérozódott Oliver, természetesen semmi esetre sem szeretném a siker egyetlen egy részét sem magamnak vindikálni, ezt ő csinálta meg, és ennek a sikernek, ennek a szép útnak az elejétől végig, ő járt végig. Igen, ez egy jó előrelépés megint a Savonából a Brescia. Annyi jó szívvel és szeretettel megfogalmazott kritikát megtettem már a tévében is, hogy gólkirálynak lenni nagyon jó, és mindenképpen elismerésre méltó dolog, ez egy objektív tény. De kevesebb fontos gól a nagyobb meccseken, az talán jobb lesz a jövőben, mint a nagyon sok gól
4: kieső jelölt ellen. Nyilván ezt ő is tudja, ezzel nincs semmi probléma, de a gólfejlődést meg nem tudom megmagyarázni, csak megdicsérni.
2: Ez abszolút így van, még az OTP kupára szerettem volna egy pillanatra visszatérni. Azért ott volt Szerbia. Szerbiáról tudjuk, hogy mostanában nem volt zökkenőmentes az ő, hát hogy is fogalmazzak, házon belüli létük, talán ez hangzik így a legjobban, ami leginkább leírja, hogy mi is történt ott Szerbiában. Ugye volt probléma abból, hogy ki lett az elnök, aztán ki lett a szövetségkapitány, rengetegen lemondták, aztán lemondott a szövetségkapitány is, új szövetségkapitány lett. Tehát mennyire mérvadó egy ilyen 4 gólos győzelem mondjuk ez ellen a Szerbia ellen, tekintve úgy, hogy nyilván a sokkal gyengébbnek tűnő Georgiát, illetve Hollandiát azért nagy arányban sikerült legyőzni.
4: Nem az eredményre fókuszálnék egy ilyen tornán. Legyőztük Szerbiát. Az, hogy ilyen szerb csapatot győztünk le, ők voltak itt, őket lehetett megverni. Ha akartuk volna, sem tudtuk volna más ellenfelet, vagy más összeállítási ellenfelet éppen tegnapra kapni. Bármennyire is ilyen összeállítás egy szerb csapat, ez egy nagyon motivált szerb csapat volt, mert ezek a fiataloknak pont ugyanaz a fejükben a gondolat, mint ami minden egyéb fiatal játékos, be akarnak kerülni a válogatottba. Most egy jó lehetőséget kaptak erre, és ez teljesen mindegy, hogy alakult ki, hogy ez most sportpolitika, vagy visszajönnek még esetleg azok, akik most nincsenek itt. Most kaptak egy lehetőséget, és Vujasinovics a garancia arra, hogy ezzel még az is élni akar, aki esetleg hát kevésbé motivált, amit mondjuk nehéz elképzelni. Oda akarok kiukadni, hogy Vujasinovics évtizeden keresztül volt a közvetlen válogatott utánpótlásért felelős szakmai ember, aki ismeri és aki látta a sportpályafutását, ez pontosan tudja, hogy egy kérelhetetlen önmagával szemben is maximalista sportszakemberről van szó, és ez itt azért fontos, mert mindenkiből ki fogja hozni a maximumot, ami benne van. Úgyhogy most ezek a srácok voltak itt, szerintem jól játszottak, szerintem önmagukhoz képest mindenki ott is megpróbálta a legjobbját nyújtani. Nekünk meg ezt sikerült felül múlni viszonylag simán, nekünk meg az a jó, hogy jelen pillanatban ezt a szerb válogatottat maga biztosan meg tudjuk verni.
1: Szabó Zoltánnal Erdei Márk beszélgetett. Hamarosan kezdődik a második félidő a labdarúgó világbajnokságon az Argentína-Egyiptom mérkőzésen, úgyhogy kapcsoljuk Katona Lászlót, Olasz Gergőt és Vukovics Lászlót.
0: Nemzeti Sportrádió.
5: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Biztosan lesz majd változtatása a második félidei csapaton, ami legalábbis az egyiptomi válogatottat illeti. 8-as számmal Assur elhagyja a játékteret, és helyette 14-esben a pályára lép Fati. Így változtat tehát a szövetségi kapitány Hussein Hassan. És a másik oldalon egyelőre nem látni az argentinoknál változást. A kezdő 11-ben, tehát változatlan továbbra is itt a második félidőben az argentin csapat. Martinez a kapuban, Molina, Romero, Martinez és Tagliafico. A négy hátvéd jobbról balra, Paredes, De Paul, McAllister és Fernandez. A középpályán elő pedig Messi, valamint Julián Álvarez. Ezzel szemben Schober az egyiptomi kapuban, akinek nagyon sokat köszönhet az első félidő alapján legalábbis az egyiptomi csapat, hiszen több óriásit is hárított. Henny, Ibrahime, Rabia és Hafez a négy hátvéd, Hassan, Lasin, Attia és most már akkor Fati a középpályán, és elő pedig Zico, valamint Salah. El is kezdődik a második játékrész, a 46. percben járunk, 1-0 vezet Egyiptom Argentína ellen.
7: Messi a 16-oson belülre indítaná Álvarezt, azonban el tudják csaklizni a labdát az egyiptomiak, és már Salah a középpálya közepén balra teszik ki, még pedig a frissen beállt Fatinak a labdát, ő pedig rá pöttyinti az egyik argentina Paredesre, úgyhogy bedobásra jöhetnek majd az egyiptomiak. Nyugodtan szóljanak hozzá írásos formában a mérkőzéshez. 0630 55 55 605. Köszönjük az eddigi SMS-eket. Megpróbálunk elfogulatlanul közvetíteni ezen a mérkőzésen. Hát de Schober annyira jól véd, hogy az egyiptomi hálóörről csak ódákat lehet zengeni. Egyelőre Messi is kiemelkedik, kihagyott helyzetek formájában, ugyanis egy 11-est például nem tudott góllá váltani. Schober védte azt a büntetőt. Molina ott a jobb hátvéd posztján az argentinoknál, de most bal oldalt van valójában a labda, visszaemeli még pedig Romero a mezőnybe a középpálya közepére, a félpályánál egyelőre Argentina McAllister fejjel, aztán továbbítja Álvarezhez, de megint a félpályánál hátul az argentinoknál, most van Molinánál a labda, és egyet tovább teszi jobbra, jó az átadás, Rodrigo de Paul megint középre be, érkezik Lisandro López, eléggé magasan azért ő is ott van, de De Paul ott van mellette, és csak Romero van igazából a félpályánál, ha minden igaz, utolsó emberként. Martíneznél van éppen a labda a bal oldal, az ott van Tagliafico, meg is kapja a labdát. Középen bent két argentin, nagyon látványosan tömörülnek az egyiptomiak, úgyhogy nehéz dolga van az argentinoknak, átlövéssel nem is próbálkoznak egyelőre. Messi 25 méterre a kaputól, megkapja megint a labdát, egy kényszerítőre, Messi már a 16-oson belül, jobb lábán a labda, lekészít, egy lövés, és megfogja megint Sober. 20 méterre Rodrigo de Paul próbálkozott, valójában középre ment a labda, hát könnyedén fogta ezt most az egyiptomi hálóőr, ráadásul belsővel akarta talán a jobbalsó sarokba továbbítani a labdát, ez nem sikerült, úgyhogy egyelőre az egyiptomi kapus a mennyekben, mert most mondjuk pont a földön, vele szemben szabálytalankodott Álvarez. A 48. percben Argentina-Egyiptom 0-1.
6: Szabálytalan volt ugyanis a kapussal szemben Julián Álvarez, és valóban azért úgy tűnt, hogy a kapus is rájátszott az argentin válogatott csatára, azért igencsak rázta a kezét, most pedig az egyik egyiptomi támadónak nyom oda egyet, Tagliafico, Hassan fekszik a földön, ez tökéletes, mármint az összes ilyen játék megszakítás tökéletes az egyiptomi válogatottnak, egy picit lehet a földön is maradni a játékosoknak, addig sem kell elviselniük a nyomást, amelyet Argentina esetlegesen az egyiptomi válogatottra helyez, és hát telnek a másodpercek szépen lassan. Most jelenleg már a 48. percben járunk, sőt a 49. belépünk át ezekben a másodpercekben. És 1-0 még mindig vezet Egyiptom Argentina ellen. És Argentinának a döntetlen követően is kellene még 2x15 perces hosszabbítást játszani, úgyhogy lehet, hogy az sem elég. Most viszont Messi kiléphet, Julián Álvarez megpróbálja megjátszani őt, egy picit hosszú a labda, de már a 16-oson belül Messi. Aztán érzésem szerint az ő lábáról hagyta el a játékteret a labda, kirúgással jöhet az egyiptomi válogatott, a kapus pedig megtapsolja a partjelzőt, mondván jól ítélt. Jöhet tehát Egyiptom egy kirúgással a 49. percben, amikor továbbra is vezet Argentina ellen.
7: A lesvonalon túl, de még úgy látszik, hogy szabályos kereteken belül, de ki tudott ugrani Lionel Messi. Azért most már a lendülete messze nem olyan, mint volt 5-10 évvel ezelőtthöz képest, de még mindig eléri a labdákat, ha úgy adódik. Tagliafico a félpályánál emeri a labdát oda a mellette álló McAllisterhez, és már a középpálya közepén a félpályát átlépve jönnek az argentinok. Paredes figyel, hogy kinek lehetne adni, a mellette álló Enzo Fernandeznek teszi tovább a labdát, aki jobb oldalra kiemeri. Molina érkezik a támadással, mellette vagy előtte Zico, aki nem tud igazából zavart kelteni, csak előtte áll. Molina pedig inkább középre bepasszolja a labdát, aztán már Romero-nál van, mindegyik argentin játékos, értelemszerűen az egyiptomiak meg a saját térfelükön, szóval csak az egyiptomi térfélen vannak mezőnyjátékosok, hát egy kapus ugye Sober, vagyis Martínez révén, ő azért még mindig maradt a saját térfelén, de passzolgatnak körbe ráadásul az egyiptomi védelmet, középpályát, jobbról Molinától jön a beadás, és nem tudja Álvarez aztán mellel átvenni, vagy éppen fejelni. Szala pedig már jobbra teszi ki az ellentámadást, Hassan az, aki átlépi a félpályát, bicikli csellel megpróbál átverni Martínezt. Nagy lendület nincs az egyiptomival, de végül aztán rá tudja pattintani a labdát Martínezre, vagyis leginkább az argentin volt az, aki kirúgta oldalra, bedobással jöhetnek majd az egyiptomiak. Eltelt a második félidőből 5 perc, továbbra is vezet Egyiptom.
6: És most már minden bedobást úgy ünnepel az egyiptomi szurkolótábor, az egyiptomi publikum, mintha az gól lenne gyakorlatilag, hiszen elpörögnek ilyenkor, elcsorognak ilyenkor a másodpercek szépen lassan, és azzal is tovább jutnak egy elképesztő nagy győzelemhez, és azt hiszem a világbajnokság egyik, ha nem a legnagyobb meglepetése lenne, mert az, hogy Paraguay legyőzte Németországot 11-es párbajt követően, nyilvánvalóan az is meglepetés volt, és nem lehetett számítani a németek kiesésére, de azért az argentin válogatott mégiscsak a címvédő Lionel Messivel az élén. Hát érik a meglepetés, de még hátra van ebből a félidőből 40 perc, plusz az egy néhány perces hosszabbítás majd a rendes játékidő végén, amely biztosan indokolt lesz. A bal oldalra forgatja ki most a labdát Argentina, és Tagliafico akár centerezhetné is, de megtámadja őt na hátvéd Hassan, úgyhogy csak visszafele tudja játszani Tagliafico a labdát. Most egy szép mélységi passz Paredes-től, aztán a 16-oson belülre böki már be, onnan viszont pontatlan volt Enzo Fernández centerezése, megint Tagliaficohoz kerül ki a labda, McAllisternek passzolja be, nagyon szűken védekeznek az egyiptomi hátvédek. McAllister hátra passzolná Messinek, de csak Paredes tudja megjátszani, és egy szabadrugásra jöhetnek majd az argentinok az 52. percben, a táv nagyjából 35 méter, de Egyiptom vezet 1-0 Argentina ellen.
7: Salah majdnem, ha megszerezte volna a labdát, begyalogolt volna valószínűleg az ellenfél kapuja felé, de szabálytalan volt valójában az egyiptomi csapatkapitány, és a másik CK Messi pedig akkor szabadrugást végezhet el. Távol az ellenfél kapujától, 35 lehet, van az 40 méter is, és balról ráadásul kissé jön az ívelés. A 16-oson belülre Sober kapus is a kapujából, kiboxolja balra, oldalra, aztán ott össze tudja szedni Lisandro Martinez, ő pedig már középre passzolja a labdát a 30 méterre ott helyezkedő Paredesnek. Egy apró csellel a jobb lábán labda, elővi felé! Volt benne erő, azért helyezni nem feltétlenül tudta, akarta, de Sober kapus bemutatott egy kis árnyjátékot, minden esetre elvetődött, de nem kellett hozzáérnie a labdához. Eltelt 8 perc, a második félidőből vezet Egyiptom Argentina ellen 1-0-ra. Jelenállás szerint a 8 között az afrikai csapat. Van-e változás a második félidőben? Vukovics László.
8: Én azt gondolom, hogy nem lesz a 8 között az afrikai csapat. Az argentinok annyira jól játszanak, hogy szerintem idő kérdése, hogy gólt lőjenek és megfordítsák a meccset. Itt a Sober kapus fantasztikus parádézott az első fél időben, a másodikban még óriásit nem kellett védenie, de az argentinok tényleg jól játszanak. Egyiptom pillanatokra tudja megtartani a labdát, tényleg próbálják kizökkenteni az argentinokat. Hát ha most túlélik ezt a 15 percet, akkor nagyon nagy lehetőségük lesz arra, hogy tényleg a hosszabbításig elérjenek, mert ezt a nyomást szerintem nem lehet kibírni.
6: Megint Paredes volt az, aki a középpályán egy remek mélységi átadással játszotta meg McAllister, de a játékvezető Lötészié beleért, aztán az átvételt követően a labdába, úgyhogy labdaejtést követően már megint az argentinok birtokolhatják azt. Az 54. percben járunk, Argentina-Egyiptom 0-1, egyébként a FIFA ranglistára tekintve Argentina a világ első, vezeti tehát a pontszámok alapján a ranglistát, Egyiptom pedig csupán a 29. Azért sok olyan nemzet van itt a világbajnokságon is, amely jóval előkelőbb helyen szerepel ezen a ranglistán. Egy beívelés balról Tagliaficótól kifejelik, de Messi összegyűjti 25 méteren a labdát, aztán elveszíti nagyon egyszerűen. Jöhetnek az egyiptomiak egy kontrával, Salah Romeroval szemben, Romero elrúgta a labdát előle, Salah viszont talpon maradt, jöhet egy bedobással Egyiptom, és a lecserélt Ashour most már az odavonalon kívül tekinti meg ezt a találkozót. Éppen a kulacsokat tartó hűtőládán ül. Scaloni nem érti, hogy mi történik most. Az argentinok szövetségi kapitánya reklamál a játékvezetőnél, mert körülbelül fél perce próbálnak az egyiptomiak elvégezni egy bedobást, pedig a világbajnokság előtt az egyik főújítás az volt, hogy az ilyen időhúzásokat nem hagyják majd a játékvezetők, és elkezdenek számolni az egyes partdobásoknál, vagy éppen kirúgásoknál, és akár el is vehetik azoknak a jogát. De hát most nem így tett, és az argentinok támadnak az 55. perc végén, de 1-0 még mindig Egyiptom vezet.
7: Messi 25 méterre a kaputól nem tudja magát áthámozni bármely egyiptomi játékoson, azaz nem viszi el mellettük a labdát, egy csellel vagy lendületből megállítják, általában szabálytalanul, most is ez történt, mégpedig a frissen beállt Fati volt vele szemben szabálytalan, Messi az arcát is fogta, lehet, hogy kapott egy kicsit a szájára. A lényeg, hogy szabadrugásra jöhetnek majd az argentinok jobbról. Azért elég messze van a kaputól ez a lehetőség is. Messi lehet, hogy megpróbálja rápörkölni, de inkább beíveli majd középre a 16-oson belülre. És úgy érzem, úgy érzékelem a csapatkapitány arc tekintetét, hogy egy kicsit annyira borúsnak tűnik, mintha nem élvezni a játékot. Jön a szabadrugás, laposan teszi oda aztán végül a csapattársnak, Rodrigo de Paulnak, aztán Enzo Fernández is csak hátra, mi értelme nem volt ennek a szabadrugásnak valójában, és nem jönnek ki a saját sündisznó állásukból az egyiptomiak. Most jelen állás szerint 20 méterre húzzák meg a védvonalat az egyiptomi labdarúgók. Paredesnél van a labda, Rodrigo de Paul inkább laposan megtalálja Messit előtte, terület bal lábán, labda jobb lábán, és egy csel után aztán végül belebotlik a labdába, meg valójában van ott egyiptomi játékos is, és most már úgy mentenek valójában az afrikaiak, hogy nincs elő senki, se Zico, vagy Salah, vagy éppen valamely futójátékosuk. Jön egy ívelés az argentinoktól a baloldalra, benne a 16-oson belül, és Sober kapus érkezik, felszedi McAllister előtt a labdát. Egyelőre az egyiptomi hálóőr nagyon él a mérkőzéssel, a játékkal, most már úgy néz ki, mintha az egyiptomiak egy kicsit fáradni látszódnának. Sober leteszi maga elé a labdát, 57. perc, vezet továbbra is Egyiptom Argentina ellen.
6: Megint egy előreívelt labda, Mohamed Salah veszíti el a fejpárbajt, de így is az egyiptomiak szedik össze a második labdát, aztán egy szép sarkazós mozdulat, a csereként beszállt, Fati volt az, aki elegánsan továbbította csapattársának a labdát, majd Paredes érkezett az argentin középpályás egy becsúszó szereléssel, amely után a lábáról az oldalvonalon túlra csorgott a labda, bedobásra jönnek az egyiptomiak, de már megszerzik az argentinok a labdát. Messi az oldalvonalnál próbál cselezgetni, megszerzik tőle, pontosabban csak kipöckölik előle, úgyhogy bedobásra most már nem az egyiptomiak, hanem az argentinok jönnek, de az argentinok is nagyon gyorsan elvégzik. Nincsen idejük teketóriázni, az 58. percben járunk ugyanis, és még mindig vezet Egyiptom. Egy távoli próbálkozás, lepattan Julián Álvarez elé, aztán egy kemény ütközet, de Lisandro Martínez jön ki jobban belőle, a belső védő, aki szerzett már gólt a világbajnokságon, most megpróbálja átverni ellenfelét. Egy szép köténcsel, aztán elesik, mind a játékvezető, mind pedig az egyiptomi játékos mutatja neki, hogy kelj fel, Doma, Koma, és támadnak az egyiptomiak megint. Jöhet egy kontratámadás, amelyből akár megduplázhatja előnyét. Egyiptom egy jó szöktetés Salától, és ott a második egyiptomi gól. 2-0-ra vezet Egyiptom Argentina ellen, és érik a világbajnokság meglepetése. Egészen elképesztő. Az 58. percben Argentina-Egyiptom 0-2.
7: Zico a gólszerző, aki az egész mérkőzésen alig csinált valamit, mondjuk nem sok lehetősége volt, azt hozzá kell tenni. 2-0, és a kontrák maradtak Egyiptomnak, és meg is tudták szerezni a második találatukat. A Pyramids csapatának játékosa mindössze a negyedik gólja a válogatottban, igaz 8 mérkőzésen volt mindez számára lehetőségként, ami megadatik, és 29 évesen lehet élete legfontosabb gólját lövi. Hátra van még a mérkőzésből fél óra, meg egy kicsi a hosszabbítás. 2 gólos hátrányban a világbajnoki címvédő, emberes feladat, Vukovics László.
8: Igen, hát nem fújtak le egy szabálytalanságot az argentinok javára az egyiptomi 16-os oldalvonalán, Messi ezt reklamálja a játékvezetőnél, de nem hiszem, hogy odáig visszafogják, de itt nézik közbe, varozzák, mert itt szabálytalankodtak az argentin balhátvéddel, fölborították, ezt varozzák most. Ha nem, akkor Hosszánt kell nagyon megdicsérni, fantasztikusan ment el két csellel. Itt most azt nézik, hogy történt a szabálytalanság, Messi ezt reklamálta.
6: Az ismétlések alapján egyértelmű, hogy megtaposták Lisandro Martínezt ott a 16-os oldalvonalánál. Kérdés, hogy a játékvezető hogyan ítéli meg majd ezt, de kihívták a videóbírószobából. Ez azt szokta jelenteni, hogy a videóbírószobában helyet foglaló játékvezetők másképpen látták, mint a pályán.
8: Én egyből azt láttam, hogy falt volt, most a játékvezető közölni fogja, úgy láttam, hogy elvette a gólt.
6: Egyelőre most elmondja, mutatta.
7: Elmondja, hogy valójában mi történt, leteszié.
6: Szabadrúgása jön majd, Argentina nem vezet 2-0-ra Egyiptom, és mekkora forgatókönyv lenne abból, ha esetleg Argentina ebből a szabadrugásból egyenlítene.
8: Hát teljesen jogos ítélet született.
7: Bennem ilyenkor felmerül az, hogy egy fél másod, vagy fél perccel korábbi

0: kapu felé csavarni, de a társak ott vannak bent a 16-oson belül. Jön a szabadrugás, a rövid oldalra, csúsztaszás, és majdnem ott az egyenlítés. McAllister lehet egy kicsit hozzá, de Tagliafico egészen biztosan, de lehet, hogy az egyik védőről pattant ki az alapvonalon kívülre, úgyhogy szöglet jön. Hú, de közel voltak most az argentinok az egyenlítéshez. Ez a második sarokrúgása az argentinoknak. Megint Messi jön be, az ötösön belülre nincs fejes. Hozzáért talán az egyik egyiptomi, átszáll a jobb oldalra a labda. Rodrigo de Paul emeli vissza, és aztán ki tudja vágni az egyiptomi védő Ibrahim. Kint az oldalvonalon kívül, 62. perc. Argentina-Egyiptom 0-1.
1: Hát ha ez nem fújt ébresztőt az argentin válogatottnak, akkor nem tudom, mi kell, hogy itt történjen. Ha most 2 gólos hátrányban kerültek volna az argentinok, akkor az gyakorlatilag a világ végét jelentette volna az argentin válogatottnak. Lehet ugyan még fél órán belül 2, akár 3 gólt is szerezni, de egy ennyire betömörülő egyiptomi csapat ellen nagyon nehéz lett volna, az egészen biztos. Ha valamely nemzet válogatottja, akkor az argentini azt meg tudta volna talán csinálni, de nem lett volna könnyebb helyzetben. Most pedig egyértelmű, hogy feldobja magát McAllister, és akkor megint támadhatnak az egyiptomiak. Mohamed Salah. 62. perc, most már 63. és még mindig vezetnek 1-0 az egyiptomiak Argentína ellen.
0: Bedobással jöhetnek majd az afrikaiak. Hassan az, aki majd elvégezheti oldalról a bedobást. Itt lehet azért fújni is egy kicsit az afrikaiak számára, tehát majd egy 5 perc múlva jön az ivószünet, annyi még van legalább a futballból itt az atlantai stadionban. Salah a bedobás után mellel maga elé tudja tenni a labdát, és lehet, hogy a bal oldalra át tudja majd tenni a labdát, de nem akarja, hanem inkább a középhátvédet választja. Ibrahimnál van, a bal oldalt vannak üres emberek, de egyelőre tartogatja Egyiptom a labdát. Az első fél időben is volt erre példa, hogy nem vágták előre, inkább hátul passzolgattak. Most már az argentinok nem támadnak le akkora rösssel, bár Julián Álvarez lehet megérzi annak a lehetőségét, hogy nem sokat fog már a pályán lenni, úgyhogy ő volt az, aki elindította a letámadást, de szépen passzolgatnak az egyiptomiak, jön az indítás. Egy mélységi passzal Zikut akarták megtalálni az egyiptomiak, a saját térfelükről akarták laposan egy 30 méteres passzal megtalálni Zikut. Nem jutott el hozzá, 64. perc, Argentina-Egyiptom 0-1.
1: És az argentinok támadhatnak, de az idő fogy, és nem a dél-amerikai címvédőnek dolgozik. De Paul mélységi átadással McAllister játsza meg, na most ez lehet, hogy már szabálytalan volt, de itt is azért valamelyest dobta magát a Liverpool középpályása. Aztán Hassan a jobb oldalon szépen veri meg megint ellenfelét, aztán Mohamed Salahhoz passzol, Salah szabálytalanul sem tudja megállítani Lisandro Martinez, de hát minek fújt Le Tessier játékvezető, könnyedén ítélhetett volna előnyszabályt is, és akkor mehetett volna Lisandro Martinez a támadással. Mondjuk nem, mintha nem lett volna előtte így is egy teljes egyiptomi fal, de hát ettől függetlenül az esélyt megadhatta volna a játékvezető. Most Enzo Fernández két csellel szépen levesz két ellenfél játékost, aztán Lionel Messihez passzol, átforog a labda most már a jobb oldalra, a 16-os előterében járatják azt az argentinok, de nem tud felszabadulni az egyiptomi kapu, akkora veszélyben viszont nincsen, hiszen nem jutnak a közelébe az argentinok. A bal oldalon Tagliafico kapja meg, jöhetne egy beadás, de hát kiérkezik középen Lionel Messi, nem a fejjátékáról híres, nem úgy, mint Julián Álvarez, aki irányába száll a labda, de aztán elfejelik előle is, de Paula hosszún még összegyűjtheti, visszapasszolja Romérónak, Romero pedig rávezeti a védelemre, ezzel most akár veszélyt is okozhat, Lionel Messi viszont nem tudja kicselezni magát az egyiptomiak közül. Fakón játszik a mai napon a 8-szoros aranylabdás, a 65. percben Argentina-Egyiptom 0-1, és érik az egyiptomi csoda.
0: És érik az is, hogy az argentinok biztosan változtassanak, két ember már ott van az oldalvonalon kívül, hogy beálljanak, lehet, hogy most jön el ennek a lehetősége. Az más kérdés, hogy majd Scaloni mester kit, milyen formában, Martinez ott van, Lautaro Martinez, ő az egyik, aki majd valószínűleg Álvarez helyett fog érkezni, és talán, ha minden igaz, akkor Nico González lehet a másik, aki beállhat, de ez még mindig a jövő kérdése, mert a kirúgást elvégezte Sober kapus, már meg is szerzik az argentinok. 66. perc, 1-0 vezet Egyiptom Argentina ellen, a jobb oldalt Molina érkezik, de inkább középre passzolja a labdát, aztán Rodrigo de Paul fordul maga körül, hogy hova tudná tenni, ott van Messi, de Paul visszakapja, 35 méterre a kaput, oba emeli a 16-oson belülre, mellel haza, hát az alapvonalon kívülre valójában, Zico, hát ő inkább támadó szellemű, azt felmérte, hogy nem kell a kapuja felé fejelni, de ez a hazaadás nem nagyon sikerült jól, úgyhogy emiatt majd szöglettel jöhetnek az argentinok, illetve a González Martínez kettős is érkezik, Tagliafico leszedi Scaloni mester, meg De Paul is, tehát egy bal hátvéd le.

0: jön az argentinoktól. Ez mit vetít előre, Vukovics László?
1: Hát egy az egybe fognak hátul védekezni, egy középpályás hátrébb megy, egyel több csatár. Most már nagyon nagy nyomás fog nehezedni Egyiptomra. Hát ha ezt kihúzzák, akkor megérdemlik, hogy tovább jussanak. Nem tudom elképzelni, hogy kihúzzák kapott gól nélkül.
2: Lionel Messi kicsiben végzi el a szögletet, majd visszakapja, és akkor jöhetne a centerezés, de Messi megcsinálja egy cselt már a 16-oson belül. Lionel Messi aztán bele blokkolnak a centerezés kísérletébe, úgyhogy jöhet megint egy szöglettel Argentina a 67. percben, hátrányban továbbra is Egyiptommal szemben.
0: Nincs még ivószünet, ezt még be kell rúgni középre, majd utána valószínűleg Messi lerakja a sarokba a labdát, Lautaro Martínez akár fejelheti is, de ott van Romero, vagy éppen Lisandro Martínez, vannak jócskán lehetősége. Jön a labda be középre, Romero feje felett elmegy, és aztán ki tudják bólintani az egyiptomiak olyannyira, hogy Salah mehet az ellenfél tér fele felé. Mellette érkezik a csapattárs Hassan. Salah hárman vannak körülötte, Botlik aztán sikerült tovább tennie legalább a labdát. Hassan a 16-os, amely a jobb lábára cselez. Középre be, érkező ember, gól! Zico! Na ez most már lehet, hogy érvényes. 2-0 Egyiptomnak! 5 méterről bevágta a labdát Martínez kapujába. Azt a mindenit! Érik a meglepetés, és Egyiptom úgy kontrázik, hogy eredményes is. Jön majd az ivószünet, meg a lehetőség Vukovics Lászlónak, hogy ez most már érvényes egyiptomi gól volt.
1: Ez teljesen egy fantasztikus gól volt. Salah 2-2-be vitték az argentin védelemre a labdát, de Salah lelassult, addigra már 4-2-be voltak a védők fölénybe a csatárokkal szembe, de Hassan olyan cselt csinált, lefele meghúzta a jobb összekötő helyén a labdát az alapvonal felé, de olyan éles szög volt, hogy lőni nem tudott, és azt csinálta, hogy visszajátszotta 8 méterre a kapu elé, és ott gyönyörűen megelőzte az egyiptomi játékos belül az argentin védőt, ugyanaz, mint az első gólnál, megelőzik a védőt, nem jön a labda felé, de parádés egyiptomi kontra volt, az argentin szögletből lekontrázta Egyiptom Argentinát, ez most teljesen szabályos, gyönyörű gól, hát Argentina magának köszönheti, mert visszaértek négyen, voltak négy védő volt két csatárra, és megverték őket.
2: És ahogyan az első gólnál, most is Lisandro Martínez az, aki lemaradt középen az emberről, pedig egy emberre kellett volna figyelnie, hogy az ne szerezzen gólt, ugyanúgy, mint az első egyiptomi találatnál, amikor fejesből kapott gólt. Argentina, hát ilyet nem engedhet meg magának azért egy címvédő.
1: Hát ilyen szintű játékosoktól ezek nagyon nagy hibák. A labda felé kell menni, ezt tanítják. Közben Hossam Hassant, az egyiptomi kapitányt mutatja a kamera, aki válogatottsági csúcstartó is Egyiptomba. Salah beállította az elmúlt mérkőzésen a gólrekordját. Hát Egyiptom most nagyon-nagyon közel került a továbbjutáshoz, ez egy fantasztikus bravúr lenne.
2: És akkor a két gólos hátrányban Argentina Egyiptommal szemben a 69. percben, amikor a rendes játékidőből már csak alig 20 perc maradt, plusz az egy néhány perces hosszabbítás, most már tényleg gyakorlatilag mindent egy lapra feltéve kell támadnia Argentinának, de hát azért a kvalitásai még így is megvannak a dél-amerikai csapatnak. Messi most a 16-os előterében a jobb oldalra passzol, látszik, hogy azért feltüzelte az argentin csapatot is ez a találat, és mennek, fejvesztve rohannak előre. Jön egy beadás, sikerül kifejelnie egy egyiptominak, egy kapáslövés, de ez szörnyen eltörte Paredes. Szerencsére, hogy beleért még egy egyiptomi játékos, hát majd bedobással Argentina. Itt biztosan nagyon sok lesz a ráadás majd a 9 perc végén, hiszen az egyiptomiak most is a földön fekszenek. 70. perc, Argentina-Egyiptom 0-2.
0: Jobb oldalra ki, az egyiptomiak védekeznek 10 mezőny játékossal, de nem is kell annyira, mert oda emelik valójában Fati mellére a labdát, átveszi és illetve elveszi Romero az ellenféltől. A 16-os környékén most az argentinok nem tudják áttörni a középen semmilyen módon az afrikaiakat, és aztán Hassan nagyon könnyedén Lisandro Martínezzel szemben tud szerelni. Hassan aztán lemarad, lehet megsérült rögtön egyből, úgyhogy majd egy kis ápolás is lehet. Zico negyedik gólja a válogatottban, és ő Új-Zéland ellen is betalált valójában itt a világbajnokságon. Ahogy már azt korábban említettem, tényleg ez az élete legfontosabb találata, nem csak a világbajnokságon, hanem alapjába véve az egész mindenséget tekintve. Két gólos előnye van Egyiptomnak, már az, hogy Marokkó ott van a 8 között, és ők majd a franciák ellen játszanak, az is nagy dolog, de hát az, hogy Egyiptom és oda kerülhet a legjobb 8 közé, és itt felmerül az a kérdés, hogy vajon a világbajnokság legnagyobb, vagy a világbajnokságok legnagyobb meglepetése közé bekerül-e az, hogy a címvédő Argentina jelen állás szerint Egyiptommal szemben kiesik, és az afrikaiak bejutnak majd a legjobb 8 közé, de még 20 perc hátra van, meg egy kis ivószünet, bátran mondom mindenkinek, 06 30 55 55 605, ami jön éppen önökből SMS formájában, osszák meg velünk, most pedig Vukovics Lászlóé a szó.
1: Ennek a világbajnokságnak, ha Egyiptom tovább jut, eddigi legnagyobb meglepetése ez lenne. Nem csak számomra, szerintem a kedves hallgatók számára is. Egyiptom nagyon jó futballt játszik, de Argentína egy picit az eddigi eredményt magának köszönheti. Első fél időben Messi 11-est hibázott, és Sober élete formájába véd. Hát nagyon jó kapusról beszélünk neki, az édesapja is válogatott kapus volt egyébként. Mindent véd, ami lehetséges. McAllister fejesét, Álvarez lövését. Tehát teljesen hatástalanítja az argentin próbálkozásukat. És Egyiptom remekül kontrázik, tehát az argentinok szögletéből kontráztak, és az az Zico, akit az első fél időben Katona László mondta, hogy kétszer mondtuk ki a nevét talán összesen, az az Zico egy kontrából odaér és befejezi a támadást góllal. Ez a 2-0, ez most azért tűnik nagy előnynek, mert az argentinok nagyon meg vannak fogva, tehát a tízes fallal nem találják az ellenszert, próbálkoznak, de Messi egy picit, mintha most jönne ki rajta a fáradtság, hogy azok a cselek, amik eddig ültek, most sokkal lassabban csinálja, nem tud bejutni a 16-oson belülre, természetesen megjátsza a labdáit, de nem tud levenni embert. Ha el is viszi, ott terem egy másik, nem tud forcsinálni, a beadásoknál nagyon jó helyezkednek az egyiptomiak, eddig nagyon jó hatást alakítják az argentinokat, de az első fél időben és az ivószünet után változott meg úgy a játékképe, hogy az argentinok akkor rengeteg helyzetet dolgoztak ki, akkor volt a Sober parádé. Hát most az egyiptomiaknak a hátralévő idő hosszabbítással együtt lehet egy olyan 26-27 perc. Ez az életük az egyiptomiaknak. Az argentinok ugye világbajnokok, nagyon kellemetlen lenne a kiesés, de Egyiptomnak ez egy történelmi jelentőségű dolog. Hát egy ekkora afrikai ország, hogy micsoda bravúr tudna elérni, az valami félelmetes. Argentinának itt van ez a 27 perc hátra, hogy legalább döntetlenre hozza, hogy hosszabbításig eljusson. Egyiptom meg mindent el fog követni, hogy húzza az időt, próbálnak majd egy-két kontrát végigvezetni, tehát az lesz az érdekes, hogy a játékvezető milyen felfogásba vezeti ezt az utolsó 27 percet, ad-e szabadrugásokat, Messi be tud-e találni, hogy közelebb kerüljön Argentína, de le a kalappal eddig Egyiptom előtt.
2: Hassan elhagyta a játékteret, és Trezegi érkezett az argentinoknak, az egyiptomiaknál közben egy centerezés az argentinoktól, és egy lövés, ami elakad egy egyiptomi blokkban, de az argentinok is cseréltek, Monti elérkezett, Molina pedig elhagyta a játékteret, posztra cserélt Scaloni szövetségi kapitány. Ahogy Vukovics László szokta említeni, az ivószünetek kapcsán 4/4 osztják gyakorlatilag a mérkőzéseket, és ha így nézzük, akkor Argentinának már csak 1/4 van arra, hogy ledolgozza 2 gólos hátrányát, és ha 2 gólt szerez, az még mindig csupán arra volna elég, hogy hosszabbításra mentse ezt a találkozót, és következzen a 2x15 perces hosszabbítás, amelyen, ha továbbra sem születne döntés, akkor 11-es párbajba torkolna a mérkőzés, de hát ettől jelenleg 2 gólra a regnáló világbajnok úgy, hogy a rendes játékidőből már csupán 16 perc van hátra, most lépünk a 75. percbe. Argentína, Egyiptom 0-2.
0: Hát támadnak az argentinok, és jön Montiel első jobboldali beemelése a 16-oson belülre, a bal oldalt aztán sikerül Gonzáleznek betenni középre, és aztán Lautaro Martínez első labda érintése épp hogy mellé, vagy hát éppen mellé, úgyhogy a labda az alapvonalon kívülre kerül. 75. perc, 2-0 Egyiptomnak Argentína ellen, Sober lemarad a földön, de most már lehet azért menedzselik is egy kicsit az időt az egyiptomiak. Itt érdekesség tényleg náluk, hogy Zico és Trezegé játszik. Trezegé nyert VB-t a franciákkal, de hát az egy 20 évvel, 25 évvel ezelőtti történet. Zico pedig ugye hajdaná még a 80-as években Brazíliában volt egy remek labdarúgó. Most két egyiptomi játékosról van, szóval ez teljesen más történet. Jön a kirúgást követően az afrikai csapat, és aztán már az argentinok meg is szerzik. Tényleg pillanatokig van valójában az afrikaiaknál a labda, McAllister a középpálya közepén, rossz az átadása az ott helyezkedő Martíneznek, úgyhogy megint újra kezdhetik a védelemből az argentinok. 76. perc, Argentina-Egyiptom 0-2.
2: Messi a labdával, nagyjából 30 méterre az egyiptomi kaputól, nem jött megint a csel, nem csinált semmit gyakorlatilag Lionel Messi, csel gyalánt, csak várta, hogy majd kilépnek előle, ez most nem jött össze, viszont egy jó 16-oson belülre jutatott labda, Julián Álvarez centerez, és ki tudják rúgni ezt is az egyiptomiak az 5-ösön belülről, de már lesen kapta a labdát Julián Álvarez, úgyhogy ha ebből találat született volna az argentinok szempontjából, akkor is érvénytelen lett volna, videózták volna, de valószínűleg valóban belógott. Julián Álvarez válla, és így is ki tudták bombázni a hosszú oldalról az egyiptomiak. A csereként beszállt Trezegi volt az, aki belebombázott egy jó nagyot. Hassan helyére érkezett még néhány perccel ezelőtt a bal szélső. 77. perc most már. Lassan belépünk a rendes játékidő utolsó 10 percébe, és még mindig kettőgólos hátrányban a világbajnoki címvédő Argentína. Ráadásul Messi elszor egy labdát, és Salah ebből akár kapura is fordulhatna. Egyelőre sikerül megállítani őt, aztán most már teljesen visszaszorítják az egyiptomiakat, de a labdabirtoklás joga marad Egyiptomnál. 77. perc tehát, Argentína, Egyiptom 0-2, nem félre mondjuk, valóban két góllal Egyiptom vezet.
0: Mert az első félidőben a 15. percben Ibrahim fejelt gólt, a második félidőben pedig Zico a 67. percben talált be. Volt lesgólja is az egyiptomiaknak, meg Messi is kihagyott az első játékrészben egy 11-est, és aztán most Trezegé kapja a 16-oson belül, középenben ketten is. Trezegé, csikarszögben ellövi oldalháló. Megvolt azért most is a lehetőség a kísérletre, ezt azonban nem tudta góllá váltani az afrikai csapat. Az az Egyiptom, amely valójában 2010 óta nem tudja megnyerni kontinens bajnokságát, nem tudnak felérni a csúcsa, hétszeres Afrika kupa győztesek, de most már majdnem másfél évtizede, hogy nem tudnak oda kerülni a döntőben a csúcsra. Jobb oldalt éppen Montiel, majd aztán Messi 25 méterre a kaputól, laposan járatják a labdát az argentinok, de dadog a labda, nem tudják gyorsan járatni. McAllister jobbra kiteszi középen, bent Lautaro Martínez értelemszerűen nem kapja ő, hanem inkább vissza McAllisternek. Ő emeli be a 16-oson belőle, Messi belsővel próbált a 11 méterről kapu felé kotorni, továbbítani a labdát, elakadt könnyedén az egyik egyiptomi védőben, de már a bal oldalt jönnek előre, mégpedig Lisandro Martínez révén az argentinok, az égbe fejeli a labdát Trezegé az alapvonalon kívülre, szöglettel jöhetnek majd az argentinok, számukra ez lesz most már az 5. lehetőség.
2: 12 perc maradt már csak a rendes játékidőből, plusz az egy néhány perces hosszabbítás, ami azért most indokolt lesz egy picit hosszabbra nyújtani a francia játékvezető Lőtészi által, mert sokat áll a játék. Jön a centerezés Messitől a szögletből, visszapattan hozzá, kifejelte egy egyiptomi, aztán jöhet az ismétlés, ezt meg belerúgja az előtte álló emberbe. Nem ez Messi élete mérkőzése, sőt, azt ki is lehet talán jelenteni, hogy a világbajnokságon az eddigi leggyengébb teljesítményét pont a mai napon nyújtja, de ez úgy általánosságban az egész argentin válogatottra igaz, amely nagyon fakón futballozik a mai mérkőzésen, és árnyéka önmagának az argentin csapat. Most a 16-os előterébe kerülnek megint az argentinok, Messi a 16-os csücskénél kapja, megjön a centerezése, egy fejes! Ezt már nem sikerül hárítani, de ki tudja, hogy les volt-e Romero. Nagyon a les határon lépett ki, az egészen biztos. Egyelőre úgy tűnik, hogy érvényes lesz a találat, de azért várjuk meg a videóbírószoba elemzését, mert lehet, hogy Romero lesen tartózkodott. Mondom én elsőre, és nagyon mutogatják ezt az egyiptomi hátvédek is, hogy kitolták bizony a védekezésüket, amikor jött Messi centerezése. Nem volt les. Ez szinte biztos vagyok benne, hogy nem volt les, úgyhogy szépít Argentina, és az utolsó 10 percre akkor úgy fordulunk, hogy csupán egy gólos a hátránya a címvédőnek, és itt akkor nagyon kemény, hát bő negyed óra vár a hosszabbítással együtt az egyiptomiakra.
1: Valóban nem ez eddig Messi mérkőzése, de most gyönyörű gólpaszt adott, fantasztikusan visszahúzta a labát, az első védő fölött nyeste be, Romero remekül érkezett, és erőből 7 méterről a bal sarokba fejelt, Sober ezt is majdnem megfogta, beleütött ebbe a labdába is, de kiütni már nem tudta. Óriási végjátékra van kilátás, nagyon jó lesz, de az egyiptomiak most mindent el fognak követni, hogy tördeljék a játékot. Az argentinok meg hatalmas nyomást fognak gyakorolni az egyiptomiakra.
0: Romero negyedik gólja a válogatottban, és a második ezen a világbajnokságon. Zöldfoki köztársaság ellen is tudott egy fejest az ellenfél kapujába juttatni, akkor azzal 3-2-re nyert az argentin válogatott épp egy afrikai együttes ellen. Érkezett Marmus, egy Manchester City játékos az egyiptomiaknál, Zico pedig elhagyta a pályát. Nem gyengült ezzel valószínűleg azért az afrikai csapat. Ettől függetlenül azért a bedobást most megint lassan fogja elvégezni az egyiptomi válogatott. 81. perc, Argentina Egyiptom 1-2, a bedobást pedig nem is emberhez dobták ráadásul az afrikaiak. Kicsit, mintha meg lennének zavarodva, hogyha jöhetnek az argentinok az egyiptomi térfél közepéről, Montiel révén pardobással.
2: be is hajította már Montiel, tudja, hogy nincs ideje az argentin válogatottnak arra, hogy sokat várjon ezzel. A 81. percben ugyanis már belül vagyunk a rendes játékidő utolsó 10 percében. Romero, a szépítőgólt szerzője, most mélységi átadással játsza meg Enzo Fernándezt. Ő viszont nem tud előrefele passzolni, vissza adja Paredesnek, Messi most azért jóval hátrébb szorul, megkapja megint a labdát. Ugyanonnan adta be az imént is, most is Messi lábán a labda. Messi a 16-oson belülre cselezi magát, visszapasszolja McAllisternek csímben, de így lesz jó végül Argentínának, mert rápasszolja McAllister az egyik egyiptomi lábára, és szöglettel jöhet majd Egyiptom a 82. percben, amikor még mindig 2-1-re vezet Argentína ellen.
0: Hatodszor a sarokból Lionel Messi, egy gólpassza már van, de egy gólos hátrányban Argentína. Érkezik Romero természetesen, meg ha úgy van, akkor Lisandro Martínez is jön a szögletbe középre, Sober kapus kibokszolja, és aztán ki tudja vágni az ott középen helyezkedő Attia egészen a félpályáig. Összeszedi az utolsó mezőnyjátékos, jelenállás szerint Paredes az, aki jobbra kiteszi. Messi, van előtte terület a jobb oldalt, a 16-oson belül áthámozza magát egy emberen, az 5-ösön belül bepassza és mellé! Érkezett a csapattárs, de nem tudta a kapuba fejelni, lőni. Martínez egészen pontosan a tettes, aki nem tudta a végét megoldani. 5 méterről fejelt mellé, hát Sober igazából ezen is rajta volt, ha nagyon úgy akarom mondani, de nem tudja az egyenlítő gólt megszerezni. Argentina 83. perc, Argentina Egyiptom 1-2.
2: Valóban elképesztő az a sebesség is, amivel még Messi mindig rendelkezik. Így 39 évesen, valamint az is, ahogyan ezt még tudta centerezni. Nagyon nehéz labda volt, azért fel kell menteni Lisandro Martínezt abból a szempontból, hogy éles is volt a szög, erősen is jött a labda, ráadásul nagyon közel is volt a labdához már, amikor megjátszották, akkor közel állt a labdához, tehát jó reflexek kellettek ahhoz egyáltalán, hogy bele tudjon fejelni. Az még sikerült, de már nem tudta kapura irányítani, úgyhogy hátrányban továbbra is Argentína. És akkor, ha így marad, akkor biztosan nem lesz címvédés. Na de, hátra van még a találkozó rendes játékidejéből 7 perc. Lionel Messi a 16-os csücskétől beadná, elakad egy egyiptomi lábban, aztán jön az ismétlés, most középre kerül a labda, Julián Álvarez nem tud kapu felé fordulni, de Lionel Messi gólt lő! A 84. percben egészen biztosan szabályos találat születik, és Lionel Messi akkor felébredt az utolsó negyed órára. És azután, hogy gólpasztozt ki a belső védőnek, Romérónak, meglövi a saját gólját, és ez már a 8. neki a világbajnokságon, úgyhogy egyedül vezeti azt a bizonyos góllövő listát, és van még hátra 6,5 perc ahhoz, hogy a rendes játékidőben lezárja a találkozót Argentína, 5 perc leforgása alatt kiegyenlít egy két gólos hátrányból Egyiptom ellen, az argentin válogatott 2-2 az állás.
1: Lionel Messi saját magához mérjük, nagyon magasra állította a mércét, és ahhoz képest mondtuk azt, hogy gyengébben játszik. Na de ha megnézed azt a mércét, amit ő felállított saját magának, és abból játszik gyengébben, még mindig nagyon jól játszik. Hiába hagyta ki a 11-est, megint gólpasszt adott, és most 14 méterről a visszakészített labdát dropból olyan erővel vágta a léc alá, hogy Sober ebbe is beleér, de beviszi a kezét, mert óriási erőű lövés volt a kapu jobb oldala felé, a kapu közepe és a jobb sarka közé ment a lövés. Sober ebbe is beleért, de óriási erejű a lövés, bevitte a kezét. Ezt mondtam, hogy Messibe mindig benne van, hát ez nem kell ehhez nagy tudomány, hogy ő benne mindig benne van a gól, vagy a gólpassz, mind a kettő kijött ma. Egyiptom nagyon közel állt ahhoz, hogy a rendes játékidőben le tudja ezt a mérkőzést. Fölállnak az argentinok, és még a hosszabbításra együtt biztos vagyok benne, hogy van legalább 10 perc. Itt most nagyon kemény percek várnak Egyiptomra.
0: 21. világbajnoki gólja Lionel Messinek, és ezen a világbajnokságon a 8., de hát még van rá lehetőség, hogy ezt tovább tudja egy kicsit feljebb vinni.
2: Mi lehet a jó taktika ilyenkor, villámgyorsan csak Vukovics Lászlóhoz? Folytassa Argentina azt, amellyel két gólt szerzett és támadott, vagy éppen egy picit vegyen vissza?
1: Nem szabad, hogy az egyensúly nagyon fölboruljon, tehát hátul egy az egybe meg kell maradni, de folytatni kell, mert most ha addig kell ütni a vasat, amíg meleg, és most nagyon lendületben van Argentína, Egyiptom nagyon a kivárásra játszott, most már 6 védővel játszik Egyiptom, ezen nem fog tudni változtatni. Arra kell figyelni, hogy ne tudják úgy megkontrázni, hogy egy argentin szögletnél, mint ahogy kapták a második gólt, le tudták kontrázni őket. Ha ezt felügyeli Argentína egy az egybe, legalább megmaradnak hátul, akkor biztos, hogy lesz még helyzetük, és meg is fordíthatják a rendes játékidőbe.
0: 125. gólja már Lionel Messinek az argentin válogatottban, a mai meccsen van egy gólja, meg egy gólpassza, és még hátra van az Egyiptom elleni mérkőzésből legalább 5 perc, ami a rendes játékidőt illeti. Kirúgással jöhetnek majd az egyiptomiak, Sober kapus nagyon lassan, de azért felveszi a labdát. Értelemszerűen, ha marad a 2-2, akkor jön a 2x15 perces hosszabbítás, ha ott sincs döntés, akkor pedig 11-es rúgások, úgyhogy lehet, hogy még hátra van ezért ebből a találkozóból. Jócskán Sober leteszi a labdát, aki aztán majd nem vágja előre, csak laposan találja meg a csapattársát. Az argentinoknál pedig úgy látszik, hogy a zöldfoki köztársaság ellen betalált labdarúgókkal tudják az ellenfelet megbabonázni, hiszen Romero és Messi is gólt lőtt, és Messi ezen a világbajnokságon eddig ahány mérkőzést játszott, az ellen betalált, hiszen Algéria ellen 3 gól, Ausztria ellen 2, a jordánok, illetve a zöldfoki köztársaság ellen 1-1 gól, most is 1 gól, hát így akkor azért nem meglepő, hogy ennyire jól állnak az argentinok, illetve hát Messi leginkább a góljait tekintve. 2-2, egy új mérkőzés kezdődik, 3 perc van hátra a rendes játékidőből.
2: És akkor még mindig ott az a hosszabbítás, amely legalább 5 perces azért lesz, az ivószünet miatt is, valamint amiatt is, mert többször kellett ápolást behívni például az egyiptomi játékosokhoz, vagy éppen vártak nagyon sokat a bedobással. Hát akkor még 2-0-nál senki nem hitte volna, hogy így 5 percen belül kiegyenlít az argentin válogatott, és egy kirúgott labda a nézőtérre, ami pont egy argentin és egy egyiptomi szurkoló közé hullott, és közösen ünnepelték, hogy ott van náluk a labda. Azért jó ezt is látni, hogy bár óriási a versengés a pályán, és tényleg nagyon sok múlik azon, hogy mi történik a játéktéren, a lelátón a szurkolók nem ellenségek, nem ellenségek, hanem ellenfelek. Így a helyes a megfogalmazás. Lautaro Martinez harcol ki egy bedobást, 2,5 perc van még hátra. A rendes játékidőből 2-2 az állás az Argentina-Egyiptom mérkőzésen itt a labdarúgó világbajnokság 8. döntőjében.
0: Hátul éppen most Romero-nál a labda, aki pedig az előtte álló Gonzáleznek teszi. A jobb oldalt van felfutó ember, Montielben még mindig van bőven energia, hiszen mégiscsak csereként lépett pályára. Lautaro Martinezzel, valamint Nico Gonzálezzel együtt a bal oldalra teszik ki. Valójában most Lisandro Martineznek, ott középen Romero, aztán pedig hát Nico González is természetesen a bal oldalt kérné, de inkább jobbra teszik át most a hangsúlyt az argentinok. Rossz átadás, rossz átvétel, jöhet bedobással majd Egyiptom. Félpályánál Montiel az, aki nem tudta átvenni a labdát. 89. perc. Az egyiptomiak pedig hátul passzolgatnának, de elveszítik a labdát, olyannyira, hogy még szabálytalankodnak is, úgyhogy jöhet szabadrúgással majd Argentina az oldalvonal mentén. Lautaro Martinez kakaskodik Marmussal szemben, jöhet majd szabadrúgással Messi az oldalvonal mentén a mérkőzés 89. percében.
2: Hafez volt a szabálytalan Lautaro Martinezzel szemben, talán ezt már a rendes játékidő utolsó percében végzi majd el Argentina, hiszen 10 másodperc múlva a 90. percbe lépünk. Messi 8 góllal vezeti tehát a világbajnokság góllövő listáját, Mbappénak és Haalandnak egyaránt 7-7 gólja van, és Harry Kane az angolok csillaga is 6 gólnál jár. Jön Messi centerezése, sikerül elütnie a kapusnak a labdát, az első félidőben többször is bravúrral hárított Sober, most a második félidőben azért nem volt annyi védése, de ott azért ott kellett, hogy legyen a gólvonal előtt, és bizony élesen jött be Messi. Szabadrúgása tekerte jobb oldalról, ballábbal a kapu irányába, csavarodott a labda, úgyhogy ha nem ér bele a kapus, akkor biztosan utat talált volna magának a labda az egyiptomi hálóba, de a futballban nincsen ha, ami viszont biztos, hogy fél perc van még a rendes játékidőből, 2-2 az állás az Argentina-Egyiptom összecsapáson.
0: Lisandro Martinez hátra, mégpedig Emiliano Martineznek, és Lautaro Martinez pedig legelől, úgyhogy most már az összes Martinez, aki él és mozog, ott van már az argentin csapatban. Most éppen középen Álvarez kapja meg a labdát, az ellenfél térfelének közepén, éppen mögé rakja a labdát a felfutó Romero-nak, aki középhátvéd révén most már 16-os környékén van. Hát a feljátékát úgy látszik, hogy bevetik az argentinok, biztos, ami biztos, Lautaro Martinezzel együtt középcsatárt játszik. Romero, Messi találná a csapattársat ott a 16-oson belül, de nem jut el hozzá a labda. Kontrázhatnak az egyiptomiak, meg is lehet akár talán a harmadik gól. Hát Salah előtt most elhozzák a labdát, Rezegé kérné a bal oldalt, nem kapja azonban. Elakad egy sarokban, jöhetnek az argentinok. Nem mondom, hogy szétszakad a pálya, de ott a középpálya közepén maradjunk annyiban, hogy már a középpályák egy kicsit eltűnőben lévő egyedek lennének. Most éppen Julián Álvarez a 16-os környékén nem kapja meg a labdát, nem jut hozzá. Ellenben az egyiptomiak megszerzik a félpályánál. Van hosszabbítás, 7 egészen pontosan ez már fél perce zajlik. 2-2 az Argentina-Egyiptom mérkőzés állása.
2: Elképesztő mentés volt az ott az imént Paredes-től. 3-1-ben vezették már gyakorlatilag az egyiptomiak a labdát az argentin játékosra. Nagyon jó ütemben lépett ki, tehát lehet, hogyha el is tudtak volna passzolni mellett a labdát, akkor is lesen találta volna már az egyiptomi játékost a labda. Az a másik, hogy nem juthat el mellett a labda. Annyira jól olvasta a játékot, tényleg az ilyenekért is öröm nézni a focit. Nem csak a szép gólokért, hanem az ilyen remek védekezésekért. Jön viszont egy beadás az egyiptomiaktól, a 16-oson belül eltűnik egy egyiptomi játékos, és nagyon fönntartja a kezét, biztosan a videóbíró szobában elemzik már az esetet, de még marad a labda az egyiptomiaknál. 92. perc, 2-2 az állás még mindig az Argentina-Egyiptom összecsapáson, és a bal oldalon az egyiptomi szélső Trezegi húzogatja a labdát. Bepasszolja most középre, ott megkapja Attia, aki átforgatja jobbra Mohamed Salahnak. Ez most az egyiptomiak pillanata, hát volt idejük rápienni erre, de Salah elhagyja a labdát. A hosszú oldalon teljesen üresen megy Lautaro Martínez, egy picit hosszú neki a labda, de bőven be tudja még ezt futni az Inter csatára. Rabiára vezetheti rá. Várja, hogy érkezzenek a csapattársak. Jön át a hosszúra a labda! Megnyeri valószínűleg a mérkőzést az argentin válogatott! Enzo Fernández fejese! 3-2-re vezet Argentina Egyiptom ellen! A rendes játékidőben nagyon úgy néz ki, hogy még eldönti a mérkőzés sorsát az argentin csapat. Lautaro Martínez kapott remek labdát maga elé a jobb oldalon. A hosszú oldalra rúgja át, és ott egy egyiptomi védőnek kellett kettő felfutó argentin támadóra figyelni. Ez pedig nem sikerült túl jól. Enzo Fernández fejére hullik rá a hosszú oldalon a labda, és nagyon finoman befejeli az oldalhálóba a labdát. Csalódott egyiptomiak, extázisban ünneplő argentinok. Mutatják még az egyiptomiak, hogy videózzák az esetet a 16-oson belül, hiszen lehet, hogy szabálytalanság volt. De hát Emiliano Martínez, az argentinok kapusa egyértelműen mutatja, hogy ő látta, hogy nem volt fault. Hát kíváncsi vagyok, mi lesz ebből. A 93. percben ismét egy gól, de először vezet a mérkőzésen Argentina, most 3-2-re Egyiptom ellen.
1: Eddig mindenki arról beszélt, hogy Anglia-Horvátország a világbajnokság eddigi legjobb mérkőzése. Hát aki látja vagy hallgatja ezt a találkozót, ez a találkozó most már átveszi a vezetést. Tehát ez lett a világbajnokság eddigi legjobb mérkőzése. Fantasztikus, hogy az Egyiptomnak meccslabdája volt, amit Olasz Gergő ecsetelt, hogy Paredes hogy lépett közbe, 3-1-be vezették, és az utolsó paszt leleste. Nem fejezte be góllal Egyiptom. Utána Salah jobb összekötő helyén egyedül rácserezett, ahogy szokott, jobbról tükörszélsőként. 11-est reklamál, hogy akasztották őt. Ezt lehet, hogy csendes varvizsgálat fogja ellenőrizni. De utána ebből labdát szerzett Argentina a saját 16-osánál. Indították Lautaro Martínezt a félpályánál, aki gyönyörűen levitte a labdát a 16-os vonal a sarkáig, és onnan valami parádés beadást adott Enzo Fernández fejére, aki a hosszú saroknál, a hosszú kapufával egy vonalba 7 méterről, ahogy tanítják, ahonnan jött a beadás jobbról, visszafejelte a bal sarokba. Parádés gól, parádés meccs. Hát egyiptomiakat nagyon sajnálom, de Argentina előtt le a kalappal, hogy ilyen utolsó negyed órát alkot. És közben piros lap kiállítják az egyiptomi, de majd mondják a kollégák.
0: Az egyik másodedző lesz, aki majd a mai nap folyamán már nem tehet hozzá a csapatának a teljesítményéhez, és az egyiptomiak is kapják egymás hegyi hátán a lapokat. És ez a gól, amelyet valójában Enzo Fernández szerzett, ez az ő szemszögéből nem sokat szokott lőni, mert ez a 7. találata a világ, vagy a válogatottban a 46. fellépésén. És valójában, amikor arról kell nézni, vagy azt kell nézni, hogy itt ezen a világbajnokságon mi lehet az egyik erőssége ennek az argentin csapatnak, a 6. gólját szerzi most már az Albiceleste az utolsó 15 percben, a második félidő utolsó 15 percében. Szóval itt a nagy feltámadások javarésze az argentinoktól megjelenik. Otamendi és Medina érkezik a pályára, Romero és Álvarez hagyta el, és valószínűleg most már a 96. percbe fordulva érvényes volt a gól, és középkezdéssel jöhet majd, és folytatódhat a találkozó. Az egyiptomiak is cseréltek, úgyhogy az ő esetükben is az utolsó utáni lehetőség, Zizó az, aki a pályára kerül. Ő az egyik, aki egészen biztosan, hogy ott lesz a pályán, meg még volt egy másik egyiptomi labdarúgó, aki pár percet talán még hozzátehet az egyiptomi VB szereplés. Az 3-2 fordítanak tehát az argentinok Egyiptom ellen.
2: De jön egy egyiptomi beadás, könnyedén húzza le Emiliano Martínez is ráfekszik. Kísértetiesen hasonlít egyébként ez a találkozó a Belgium-Szenegál mérkőzésre. Ott is egy afrikai csapat egy európai ellen játszott. Ott is az afrikai csapat 2 góllal is vezetett, úgyhogy gyakorlatilag már az utolsó 10 percen belül voltunk, és ott sem bírta ki az a csapat. Igaz, hogy itt most nem egy európai az ellenfél, de azért az argentin válogatottban rengeteg olyan futballista van, aki az európai labdarúgáson pallérozódik hétről hétre, és az a szervezettségbeli különbség van, mint a komoly meccsek száma úgy évközben, az ilyenkor nagyon fontos lehet.
1: Pontosan, azon a meccsen egyébként a 86. percbe szépített Belgium, tehát az még később, az fantasztikus bravúr volt, és nézzük meg Belgium azóta milyen lendületbe jött, 4-1-re legyőzte az Egyesült Államokat. Itt ez valami parádés mérkőzés, tehát hogy az argentinok 2-0-ról így föl tudnak állni az utolsó negyed órába, úgyhogy egy nagyon szervezett Egyiptomot láttunk. Sajnálom az afrikai csapatot, most mindent megpróbálnak, ugye most már mennek előre, próbálkoznak, csak nehogy elveszítsék a fejüket itt a végén, mert már nagyon közel érezték a továbbjutást. Argentinával meg a futballnak a szépsége folytatódik, ha ő jut tovább, tehát a futball maga. Egyiptom pedig a második félidőben látottak alapján lehet, hogy megérdemelte volna, de most Argentina fantasztikusan fordított.
0: 98. perc. Argentina-Egyiptom 3-2 jelenállás szerint. A címvédő a legjobb 8 között az atlantai mérkőzés. Az mutatja, hogy fordítanak az argentinok, hiszen 2-0-ra vezettek az egyiptomiak, de azért még jönnek előre az afrikaiak. Zizó az, aki megpróbálja rezegének tenni a labdát. Benne a 16-oson belül nincs azonban ott csapattárs, még ki is tudják vágni, ráadásul az argentinok menne előre Lautaro Martínez, ő elesik, szabadrugásra jöhetnek majd az argentinok. Megint egy sárgalap, Sober és Fati is kapott már az argentin gólt követően, illetve van most egy újabb jelentkező az afrikaiaktól, aki szintén besárgult, a Lattia az, aki megállította Martínez. Hát pillanatok lehetnek hátra a találkozóból, illetve abból, hogy az egyiptomiak számára véget ér majd a világbajnokság, nagyon fájdalmas lehet ez afrikai részről. 3-2 Argentínának Egyiptommal szemben. És jön a játékvezető oldalra, mert megint valószínűleg, ha nem Hosszám Hasszánt, hanem valamelyik, hogy is mondjam, de Hosszám Hasszán kap sárgalapot, neki már nem tetszik az, ami éppen a pályán folyik. Pillanatok lehetnek hátra a találkozóból, és jelenállás szerint Argentína a továbbjutó.
2: Senki nem bír már itt az indulataival az egyiptomiak közül. Hosszám Hasszán besétál a pályára, és odáll Le Tessier elé, gyakorlatilag másfél méterre már a pályán belül. Mohamed Salah próbálja vagy nyugtatni a szövetségi kapitányát, vagy éppen a játékvezetővel megbeszélni, hogy miért ne állítsa ki az egyiptomi szövetségi kapitányt. Le Tessier úgy néz ki, hogy egyelőre dűlőre jutott az egyiptomi edzővel, aki már-már a sorsába beletörődve foglal helyet ismét a kispadon. Lionel Messi pedig gólt szerez a mai mérkőzésen, gólpasszt ad a mai mérkőzésen. Remekül játszott egyébként Egyiptom az első 78 perc alapján, és a 79. percben érkezett a szépítő találat. Nem sokat kellett volna kihúznia még Egyiptomnak, hogy bravúrt hajtson végre, sőt, csodát tegyen. Mert azért az, hogy Egyiptom kiejtette volna Argentínát a 8-döntőben, az azt hiszem már a csoda kategóriába tartozik, nem is csak a bravúr kategóriába. Most viszont eltelt azóta negyed óra, hogy Egyiptom legutóbb vezetett, és jelenleg már a 100. percben arról tudunk beszámolni, hogy 3-2-re vezetnek az argentinok Egyiptom ellen.
0: A bal oldalt Enzo Fernández tartogatja a labdát, leviszi a szögletzászlóhoz, az oldalvonalhoz, aztán elveszíti, az egyiptomiaknak lehet, hogy nem lesz már soha lehetőségük itt a mérkőzésbe beleszólni. Kivágják, ettől függetlenül az argentinok az ellenfél alapvonalán kívülre. Paredes volt ez, aki külsővel odaemelte, és akkor még egy felívelése talán lesz lehetősége az egyiptomiaknak, de nagyon-nagyon darabosan és lassan hozzák át a labdát a félpályán is. Most éppen Atti az, aki emeli oda a 16-os környékére, könnyedén ki tudják fejelni azonban az argentinok, akár kontrázhatnak is. Martínez az, aki a bal oldalra teszi a labdát, mármint ő kapja meg valójában, és lépésben viszi valójában, nem is akarja a kapu felé vinni. Egy-két csellel azért átveri az ellenfelét, aki ott van, Henit valójában, és leviszi az alapvonal oldalvonal találkozásához. Kiharcol egy bedobást, leteszi, pedig oda kell, hogy menjen a dél-amerikai és afrikai labdarúgók közé. Attiának már van sárgája, mégpedig azért, hogy nehogy összekapjanak és egymásban valamiféle kárt tegyenek. Enzo Fernández jöhet a bedobással, leteszi, mutatja, hogy mindenféleképpen el kellene végezni, már vissza is számol, meg volt a bedobás. Enzo Fernández kérné vissza Lautaro Martínez-től, nem kell, jöhet bedobással majd Egyiptom.
2: És egy jó 10 méterrel előrébb hozza a bedobást elvégző egyiptomi a labdát, de így is még elvégezheti Henné, aztán előreívelik a labdát, és most fújja el előtte CIA játékvezető. 101 percnyi játékot követően véget lett a találkozónak a francia bíró. Lionel Messi szeme könnybe lábad, sőt, annál több, elsírja magát gyakorlatilag. Ennyit jelentett ez most Argentína számára. 2-0-ra vezetett már Egyiptom a 67. percben Ibrahim, valamint Zico találatával. Akkor úgy tűnt, hogy nem lesz címvédés egészen biztosan a 2026-os világbajnokságon, és Argentína a tornától is búcsúzhat. Még itt, a 8. döntőben. Aztán a 79. percben Lionel Messi jobboldali beadását követően Romero szépített, majd aztán Lionel Messi maga kiegyenlített Montiel gólpasszát követően a 83. percben. A slusszpoén az ideapont, a torta tetején, a cseresznye pedig a 92. percben érkezett. Lautaro Martínez jobboldali beadását Enzo Fernández fejelte a kapuba. Ekkor már a kapus Sobér is tehetetlen volt. A labda landolt a jobboldali oldalhálóban. A végén pedig már nem sikerült Egyiptomnak felkapaszkodni. Argentína 3-2-re megnyeri ezt a találkozót. Ez pedig azt jelenti, hogy bejut a legjobb 8 csapat közé, és ott van a negyed döntőben a címvédő. Micsoda fordulatos mérkőzés volt ez, Vukovics László.
1: Parádés meccset láttunk, az első negyed óra nem így indult. Azt gondoltam, hogy hatalmas labdabirtoklási fölényben lesznek az argentinok, uralni fogják a mérkőzést. Ehhez képest fele-fele arányban, nem csak a labdabirtoklásra gondolok, hanem a játék képére. Egyiptom bátran játszott, megtartotta a labdát, jó passzolgattak, följutottak. Volt olyan, hogy 10 voltak az ellenfél térfelé, letámadták az argentinokat, nagyon bátran játszottak. És ennek meg is lett az eredménye. Lisandro Martínez maradt le egy beadásról, és Ibrahim gyönyörű gólt fejelt a 15. percben, teljes hidegzuhany Argentinának, vezetett Egyiptom. A 21. percben az addig nem túl jól játszó argentinok 11-eshez jutottak, amit Lionel Messi végzett el, és Sober balra vetődött, a félmagas lövés gyönyörűen hárította. Ez a világbajnokságon Messinek már a második kiadott 11-ese, de ne felejtsük el, hogy a 8. meccs zsinórban, ahol gólt lő világbajnokságon, félelmetes statisztika. A második félidőben az argentinok, az ivószünet után az első félidőben is nagyon nagyot váltottak az argentinok, záporoztak a helyzetek, McAllister fejese, Álvarez lövése, Sober élete formájába védett óriási bravúrokkal. Majd a második félidőben megint jól kezdtek az argentinok, és teljesen nem volt benne a mérkőzésben az, ami következett, hogy egy argentin szöglet után lekontrázták őket az egyiptomiak. Szalánál volt a labda, 2-2 szituációból lassan vezette Szalá a labdát, visszaértek 4-en az argentinok, úgy nézett ki, hogy 4-2-be kivédekezik, de akkor kijátszották jobbra, és Hassan gyönyörű csel után beadott középre, és Zico megint Lisandro Martínezt előzte meg, és 2-0-ra vezettek az egyiptomiak, érett a bomba meglepetés. De az argentinok nem így gondolták, még meg is említette Olasz Gerő kollégám, hogy ez nem élete meccse Messinek, de azt meg én említettem meg, hogy Messi a világ legjobb futballistája, és az ő 100%-ához képest csak a 70%-on játszik, akkor is életveszélyes, és ezt bizonyította is, mert a következő támadások egyikében egy gyönyörű beadást eszközölt, érkezett Romero, és a 79. percben szépített Argentinának, ezzel újra meccsbe került Argentina, mert addig nagyon szervezetten volt, hogy 6 védővel védekezett Egyiptom, remekül tolódtak, jól helyezkedtek. 1-2, 79. perc, majd Messi a 83. percben egy beadás után visszakerült elé a labda, és 13 méterről ballal, dropból, óriási erővel a létszalá lőtt. Sober egyébként a Romero fejesbe is beleért, és ebbe a lövésbe is, de bevitte a kezét, 2-2. Már a hosszabbításra készültek az egyiptomiak, még itt kérdezgették is a riporter kollégáim, hogy kibírja Egyiptom. Hát én azt gondoltam, hogy van esélye rá, de az argentinok, azt kérdezte pont Olasz Gergő, hogy érdemes-e visszaállni Argentinának, vagy nyomni tovább. Én azt mondtam, hogy nyomni tovább, és ez a nyomás, ez beérett, mert a végén hatalmas húzást csinált Scaloni, behozta Lautaro Martinezt, aki egy egyiptomi támadásnál Salah 11-es reklamált, szerelték a jobb szélen, abból indították Lautaro Martinezt, aki szenzációs beadást eszközölt, nem csak úgy középre lőtte a labdát, hanem látta, hogy a védő mögé, tehát hátra mozog Enzo Fernández, a fejére varázsolta a labdát, és a 92. percben Enzo Fernández eldöntötte ezt a parádés mérkőzést. Véleményem szerint ez volt eddig a világbajnokság legjobb meccse, nagyon változatos, nagyon fordulatos mérkőzést láttunk, Egyiptom remekül futballozott, de Argentina, ezért a regnáló világbajnok, tele klasszisokkal, fantasztikus futballistákkal, és küzdeni is tudnak. Nagyon megérdemelten fordították meg a mérkőzést, és várhatják a nyolcaddöntő között Svájcot vagy Kolumbiát.
0: 22 órától rendezik majd azt az összecsapást, de 21 órától Vikingur Győr, labdarúgó bajnokok ligája selejtező. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval, azzal búcsúzunk, hogy Argentina-Egyiptom 3-2, a címvédő a legjobb 8 között. Stúdió.
3: Katona László, Olasz Gergő, köszönjük szépen, Bukovics Lászlót várjuk ide a stúdióba. Időközben a European Broadcasting Union, az Európai Műsorsugárzók Uniója segítségével hozzájutottunk a éppen most véget ért mérkőzés góljainak egyiptomi, illetve argentin közvetítéséhez. Az első gólt már hallották, most kezdjük akkor a második egyiptomi góllal. Így kommentálta az RTU rádió egyiptomi riportere.
4: هيقلبهم ويحطوا في البعيدة هيقلبهم يلعب عرضية يا سلام يا سلام يا سلام التاني صورة طبق الأصل صورة كارفونية زيكو وبرضو هيثم حسين يا سلام يا هيثم يا حسين قلتلكوا هيقلبوا مشي بيها صلاح خطوتين تلاتة وسلم لزيكو.
3: Ez volt tehát Zico gólja, felhétlen volt az öröm. Nézzük a másik oldalt, mit szóltak ugyanehhez a gólhoz az argentin kommentátorok a La Red rádióban.
5: Escapa por afuera Kazán, el toque para Zico, gol! Gol! Libre por el otro lado Zico. Gol de Egipto, y este vale, y este vale.
3: Hát ez volt a visszafogott elkeseredés, de aztán jött egy argentin gól, jöjjön megint a La Red Radio Argentinából.
5: Messi, el centro, Cuti, cabeceol! Cuti! Gol! Cuti! Gol! Cuti! Gol nuestro!
3: Oké, de ki az a Cuti? Na, hát akkor az argentin gól, ez volt tehát argentin kommentálásban. Menjünk Egyiptomba, ugyanennél a találatnál.
4: A mellom a kenuba. Árdai, hatóra! Hedef argentini ewel. Hedef argentini ewel. Min minde láb kalbi defa' el-wahid, illi fil melab Cristian Romero. Láb Tottenham, Cristian Romero.
3: Oké, de hát itt akkor még nem volt vége. Jött a második argentin gól, és a La Red rádióban, Argentínában így beszéltek róla.
5: Lautaro la bajó, no le queda nunca Julián, atrás para Messi, tiró! Gol nuestro, gol nuestro, gol nuestro, carajo! Gol!
3: Szép volt, ugyanezt a gólt hallgassuk meg az egyiptomi kolléga tolmácsolásában.
4: Rasszai, khatir, khatir, khatir, sztorhára, rabbi, mis munkin messzi, ya gamaha, mis munkin messzi, ya gamaha, mis munkin, ya gamaha, lissza, beulluku, billáb, batal álam, mis hizar.
3: Nem akarták elhinni, hogy van ilyen. Na, és aztán a mindent eldöntő találat, az argentinok harmadik gólja argentin riporter szájából.
5: Mete el centro, Lautaro para Enzo, Enzo cabeceol!
4: Gol!
5: Gol! Gol! Nuestro!
3: Lehet, hogy a kolléga az operából a Bordalt ma este már nem fogja tudni elénekelni, de jöjjön a teljes összeomlás, a harmadik argentin gól az egyiptomi ERTU rádióból.
4: Lejjebb kaui gidda Martinez, khatira! Khatira! Khabar abiad! Ja, khabar abiad! El hedef ittelit! Ana ulti ih, ya jamaa! Ana ulti ih, ya jamaa! Kóra allimitna ktir, szaraha!
3: Hene Ugu Agahartara, ezt nem akarom elhinni, mondta az egyiptomi riporter. A stúdióban már Vukovics László, egy nagyon megható pillanatot szeretnék felidézni veled. Az egyik az volt, amikor Lionel Messi elsírta magát ennek a találatnak, ennek a mérkőzésnek a végén, ami hát egy 8-szoros aranylabdástól, aki világbajnok, és most éppen vezeti a góllövő listát, nem feltétlenül megszokott, és a másik pillanat, amikor McAllister azt kérte Mo Salah-tól, hogy cseréljenek Messit. Tehát ugyanabban a csapatban játszottak hosszú-hosszú időn keresztül, és most egy ilyen sorsdöntő mérkőzés után Salah gondolkodás nélkül lekapta a mezét, és odaadta Makkának.
6: Ez két fantasztikus pillanat. Ez a világbajnokság eddigi legjobb mérkőzése volt, minden benne volt, amit a futball meg tud mutatni, és Lionel Messit kérdezted, ő egy igazi csapatember, a világ legjobb futballistája, de most például látunk képeket, hogy dobálja föl őt Argentína, az egész csapat a levegőben, mindent feláldoz a hazájáért. Tehát az, hogy azt mondanák neki, hogy egy gólt se rúgtál, de Argentína világbajnok, azonnal aláírná, mert mindenek felett van neki Argentína, és ez fantasztikus, hát ahogy az előbbi bejátszásokat hallottuk, hogy micsoda népszerűségnek örvend a futball, hogy tudnak lelkesedni. Nekem az a Bolívia-Magyarország VB-selejtező jut eszembe, amikor szintén gól, Boliviano, kiabálta a riporter, és az gyerekként úgy beleívódott a fülembe, de vissza Argentinára, tehát ezt meg tudják csinálni, és beszéltünk róla, hogy nem ez Lionel Messi legjobb mérkőzése a 75. percig, de olyan magasan van a léc, hogyha még a saját felén játszik 50%-on, akkor is világklasszis, megint gólpassz, hiába a kihagyott 11-es, újabb gól, a jelenléte. Lehet, hogy egy kicsit lassabban csinálja már cseleket, de volt honnan lassulnia. Hát ez olyan, mint a Usain Bolt lassul. Hát van miből a világcsúcstartó, és ekkor sem tudják szerelni. Ő egy akkora ikon Argentinába, és annyira szeretik a társai, annyira becsülik, hogy mindenek felett áll. És Scaloni mester, hát abszolút teli találat volt a cseréi, például Lautaro Martinez pályára küldése, aki parádés gólpasszt adott, Romero a semmiből előre jön, és akciógólt fejjel, tehát nem pontrugás után. Az argentinok egy pillanatig nem adják föl, rendkívül jó csapatuk van, nagyon jó a csapategység, és én annak vagyok a híve, én ezt a világbajnokság előtt is mondtam, hogy a 8 között, a 4 között, a másik ágon ugye valószínűleg Franciaország, Spanyolország mérkőzés lesz, hogy a legnagyobbak jussanak oda. Itt Argentina-Angliát várok, hogy a legnagyobbak találkozzanak egymással, az igazán nagy sztárok, és ott ezt élvezik az emberek, hát nyilván akik azonos nemzetbeliek, azok természetes, de a semleges nézők is erre kíváncsiak, hogy ezek a sztárok mire képesek, mire mennek egymással.
3: Mindig az érzelmi része foglalkoztat engem egy-egy ilyen találkozónak, hogy amikor 0-2, tehát Argentína, a világbajnoki cím védője, tudva, hogy zseniális játékosok alkotják a csapatot, két gólos hátrányba kerül, akkor mi játszódhat le a játékosok fejében, meg Scaloni, a szövetségi kapitány fejében, hogy mi történhetett, hogy ezt nem láttuk jönni, hogy 2-0-ra vezetnek majd az egyiptomiak, és innen fölállni, ez valami elképesztő mentális erőt igazol az argentin játékosok és a szövetségi kapitány részéről is.
6: Pontosan, nagyon jól összefoglaltad, és az egyiptomiak előtte is rúgtak már egy gólt, amit visszavezettek 3-mal előbbi szabálytalanságra, jogos volt, ott kellett volna fújni a francia játékvezetőnek, ez a futballal nem nagyon kompatibilis, hogy egy perc múlva vonnak vissza egy gólt, de jogos volt az ítélet, csak hamarabb kellett volna a francia játékvezetőnek ítélni, de az, hogy mire képes a futball, tehát az, hogy megszerzi a vezetést Egyiptom, minden mellettük szól, hogy most az argentinoknak semmi nem megy be, Sober élete meccsét védi, mert tényleg olyan védései voltak, hogy a McAllister fejesénél, vagy Álvarez lövésénél a 11-est megfogta Messinek. Tehát minden, még utána, amíg a góloknál is beleért azokba a labdákba is, Romero fejesébe, vagy Messi lövésébe, igaz, hogy bevitte a kezét, de addig hatos falat húzott a kapu előtt Egyiptom, kontrákból el tudtak menni, még egyszer-kétszer benne volt, sőt, a harmadik gól, tehát 2-2 után Egyiptom 3-1-be vezette argentin védelemre a labdát.
3: Ott egy nagy mentés volt.
6: Paredes óriási mentést csinált. Itt lehet mondani, hogy a játékos, tehát azt hiszem, hogy Salahnál volt a labda, ő diktálja a ritmust, ő mondja az ütemet, tehát diktálja, hogy mikor passzolja a labdát, de Paredes nagyon jól olvasta ezt, és óriási mentés, és rá 2-3 percre Argentina megszerezte a győztes gólt. Tehát mondhatjuk azt, hogy meccslabdák ide, meccslabdák oda, Salah reklamált egy 11-est a Lautaro Martinez beadás, Enzo Fernández győztes fejes gól előtt, de nem volt több 11-es természetesen. Ezen a mérkőzésen, ahogy mondtad, mindent láttunk a futballból. Tehát az, hogy a kisebb csapat, az afrikai csapat, Egyiptom, aki nem kis csapat, csak ezen a szinten, ami a VB 8 közöttről beszélünk már, 2-0-ra tud vezetni a 75. perc körül Argentina ellen, ez félelmetes, és azt kérdezte, hogy az argentinok miből veszik ilyenkor az erőt, a mentális erőt, bíznak magukba, tudják, hogy igazából negyed óra van hátra, akkor is játszanunk kell a játékunkat, tudunk futballozni, meg kell csinálni, és megint messzire jött ki a játék, tehát mindig őt keresik, még eltelt most már 5 meccs, 39 éves elmúlt, és még mindig őt keresik, és jön és megvillan olyan meccsen, ahol kihagyta a 11-est, ahol önmagához képest nem úgy ment neki a játék, ahogy tud futballozni, de megint meghúzta, beadta úgy az első védő feje fölött, jött Romero, avval kerültek újra a képbe, utána megrúgja a maga szokásos gólját. Hát az, hogy világbajnokságon rúgsz ennyi gólt, hát én emlékszem, hogy a Ferencvárosban ugye Böde Dániel a csúcstartó avval, hogy hány bajnokin tud zsinórba gólt rúgni, az 8 bajnoki. Most magyar NB1-ről beszélek. Lionel Messi most már VB-kel, azt hiszem a 9. meccsen rúg zsinórba, az előzőt is ide vesszük. Zsinórba 9 gólt világbajnoki mérkőzésen, ezek felfoghatatlan számok, és egyszerűen mintha nem lenne kor, tehát nem haladna a kor, hanem megrekedt volna ott, hogy most még mindig csak 25-30 éves, és nagyon nagy űr lesz szerintem a futballba, ha ő és Ronaldo abba fogják hagyni.
3: Messi kicsit hasonlatos áttételesen, persze Darnyi Tamáshoz, aki olimpiai döntőben, VB döntőben, EB döntőben mindig kiugrott, és utána megnyerte az olimpiát, világbajnokságot, Európa bajnokságot. Messi kihagy egy 11-est, az egyik meccsen mesterhármas lő utána, most kihagy egy 11-est, gól passz. Beszéltünk arról, hogy az argentinoknak tulajdonképpen gyakorlatilag egy ilyen szőnyeget görgettek ki ezen a világbajnokságon, amint csak mezitláb végig kell sétálni ahhoz, hogy eljussanak a döntőbe, mert ugye a következő ellenfelük a Svájc-Kolumbia találkozó győztese lesz, de azért arra szerintem nem sokan számítottak, hogy Egyiptom 2-0-ra fog vezetni Argentína ellen még a második fél időben.
6: Ezen a szőnyegen majdnem elcsúsztak ma, ez egy nagyon-nagyon nehéz továbbjutás volt, és ugye itt jön mindig az ki amit én ki szoktam hangsúlyozni, hogy a bajnokságban is mindig mondják, hogy ez egy könnyebb mérkőzés lesz. Nem szabad átugrani egy meccset sem, mert mindig azt az ellenfelet kell legyőzni, aki éppen jön. Most nézhetem én az ágot, hogy én az angolok ágán vagyok, hogy majd elődöntőben Angliával játszok. Hát ha ma nem kapja össze magát Argentina, és nem csinál egy ekkora parád és utolsó negyed órát, akkor Egyiptom megy az ágon tovább, és a Svájc-Kolumbia győztesével ő játszana. De Argentina azért a regnáló világbajnok, Messi azért Lionel Messi, mert tényleg már nincsenek szavak, pedig tudnánk fokozni, hát te is tudsz 10 jelzőt, egy 5-öt én is tudnék mondani, tehát nem lehet fokozni ezt, tehát olyan szinten futballozik, hogy csak azt tudom ismételni, ha ő abba hagyja a futballt Ronaldóval együtt, olyan két játékos kerül ki a palettáról, akik most a pótolhatatlak mindig jön valaki, de egy ideig szerintem ekkora sztár nem fog születni, és ennyi idősen ilyen teljesítményt leadni, és még az, hogy kik ellen, tehát nem a saját bajnokságában, tehát nem most a argentin bajnokságban, ami szintén nem rossz bajnokság, de hogy a világbajnokságon ilyen szintű futballt mutatnak, szerintem is most fognak odaragadni még több ember a képernyők elé, mert jön ugye a 8 között nem sokára az egyenes kieséses szakasznak a 8 között, ami igazán a legeslegjobb csapatok lesznek, aztán szűkül a kör a 4 között, stb. Élmény nézni, és ilyen nincs a Földön még egy sportág, ami ennyi embert meg tud mozgatni. Hát egy hete volt, amikor kiírták, hogy 5 millió néző fölött vagyunk, most már nem tudom, hol járhatunk, most már közelítjük szerintem az 5,5 milliót, és ez élőben megtekintett mérkőzések, igaz, hogy 48 csapat van, de hát ez azt jelenti, hogy 60-70 ezres átlag nézőszámok, és gondoljunk bele, hogy mennyien nézik a tévék előtt, egy szívfájdalmunk van, hogy 2030-ban mi is szeretnénk ott lenni a világbajnokságon.
3: Átmenetileg köszönjük Vukovics Lászlónak, kérlek, hogy maradj, mert hamarosan kezdődik a Vikingur Reykjavik Eto FC Győr Bajnokok Ligája selejtező mérkőzés. Egy zene után majd arról is beszélgetünk.
7: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
3: Egy perc múlva 8:30, a mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok! Június 24-e és július 5-e között Kínában rendezték a junior női kézilabda világbajnokságot, ahol a magyar csapat a mezőny második felében végzett. A tornát az M4 Sport állandó szakértője Rosta István értékelte Somogyi Zsófiának.
4: Nos, hát ugye az U20-as magyar női kézilabda válogatott a 13. helyen zárta a Kínában rendezett világbajnokságot, és azért ez mindenképpen azt gondolom, hogy meglepetés, és hát csalódást keltő is, már csak annak fényében is, hogy az előzetes alapvető cél az volt, hogy a legjobb 8-ban végezzen a csapat, de hát hogyha visszatekintünk, akkor azért az elmúlt 3 alkalommal mindig döntőt játszott, ugye 2024-ben, 2022-ben ezüstérmes lett ez a válogatott, ugye 2020-ban nem rendeztek VB-t a vírushelyzet miatt, de azt megelőzően 2018-ban Debrecenben lett aranyérmes, ez a korosztályos válogatottunk, ez pedig ennek az esemény történetének a legrosszabb magyar helyezése, szóval egy picit helyezzük kontextusba, hogy hogyan érdemes erre az eredményre tekinteni, mit lehet, milyen következtetéseket lehet levonni ebből a szereplésből.
5: Mindenképpen, hogy maga a végeredmény, az csalódás, az nem kérdés. És hogy nyilván nagyon-nagyon szép eredményeket értünk el eddig a U20-as világbajnokságokon, de ugye mindig más és más csapattal. De ez a csapat tavaly az EB-n is nagyon szépen szerepelt. És úgy gondoltuk közösségek,

0: hiszen, hogy itt Kínában a világbajnokságon is ennél sokkal jobb helyen fog végezni. Azt terveztük, hogy a csoportmeccsek után maximális pontszámmal megyünk be a középdöntőbe, és hát ott a csoportmeccsek alatt az a lengyel mérkőzés volt, azt gondolom, hogy az egész világbajnokság legfájdalmasabb eredménye volt, és azt a fiaszkót, azt nem is tudta kiheverni a csapat. Sajnos a norvégok ellen sem jött a bravúr, és így már aztán az alsó ágra került a csapat, és így lett 13.
1: Igen, hogyha picit megnézzük az eredményeket, akkor ugye a csoportban legyőzte a magyar csapat, ugye Tajván, utána Tunézia válogatottját, és a lengyelektől kaptak ki, ahogyan említetted is, ugye 27-25-re, a közép döntőben pedig aztán Japánt 32-25-re legyőzte a magyar csapat, de Norvégia ellen 30-27-re kikapott. Utóbbi eredmény, ez a vereség, ez nem feltétlenül annyira megrázó, vagy meglepetés, ez benne lehet, de az a lengyel mérkőzés, amit említettél, ott mind ment el az eredmény.
0: Igen. Az a mérkőzés az teljesen úgy, ahogy van, 60 percen keresztül teljesen rossz pályára került, nagyon-nagyon sok technika hiba volt, a lengyelek a vezetést megszerezték, és végig tartották. Igazából nagyon talán másfél közepén volt egy pici esély arra, hogy talán a meccset meg lehessen folytatni, de egyszerűen az egy olyan nap volt, amikor a magyar csapat nem állt készen arra, hogy legyőzzék a lengyel csapatot. Én azt gondolom, hogy ez picit ilyen fejbe dőlt el. Nem mondom, hogy nem akartak a lányok, mert nyilván természetesen mindenki nagyon szerette volna a sikert, de azon alapon nem úgy koncentráltak, hogy kellett volna. Talán egy picit úgy gondolta mindenki, hogy az egy könnyen mérkőzés lesz, és hát bizony ez nagyon-nagyon fájdalmas, és a végső helyezésbe is egy nagyon-nagyon rossz 60 perc volt. Aztán utána mondtad a középdöntőket, ugye a Japánt, amelyik végül is aztán 7. helyen végzett, az egy relatív sima mérkőzés volt, és hát a norvégok ellen pedig anyan te is mondtad, hogy ki lehet kapni, de hát ott bravúr kellett volna ahhoz, hogy a legjobb 8-ba jussunk.
1: Aztán még csak a rendkedvéért mondjuk el, ugye a 4. helyen végzett a középdöntős csoportban a magyar válogatott, és ugye a 13-16. Helyért lehetett küzdeni, meg lett a 13. hely végül Dél-Korea és a házigazda Kína csapatának a legyőzésével. Összességében nézve, ugye, ha ezt a korosztályt nézzük, amely egyébként, ugye, ha visszatekintünk akár a korábbi eredményekre, ugye 2 éve Kínában bronzérmet szerzett az U18-as világbajnokságon, tavaly az EB-n az U19-es korosztályban a 7. helyen zárt, szóval most ez a válogatott, ez hogyan zárja ezt a korosztályos teljesítményt? Itt azért többen játszanak, ugye, a Ferencvárosban, a Debrecen, vagy éppen ugye a Győr csapatában is van egy légiósunk is, aki Dániában játszik, ugye Fazekas Virág, szóval ez a korosztály, ez most milyen erőt képvisel, hogy látod?
0: Én azt gondolom, hogy azért nyilván a 13. helynél sokkal erősebb ez a csapat, és a játékosok is sokkal jobbak, hogyha egyenleg nézzük, mint azt, hogy a világbajnokságon a 13. helyen kell, hogy végezzenek. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy mondtad itt, a mely csapatokban játszanak a lányok, viszont igazából olyan húzó ember, vagy meghatározó ember a csapaton belül, a saját csapaton belül nincsen. És én azt hiszem, hogy ez lesz a következő nagy lépcsőfok a játékosoknak a pályafutásába, hogy bizony ott a klubcsapatban, akár az Audiatóban, akár Esztergomban, Ferencváros, Debrecen, Vác, ott meghatározó játékos érkezésen, nem pedig csak kiegészítő emberek. Tehát amikor döntést kell hozni, szoktuk mondani így edzők, hogy 20-20-nál, az igazán fontos, azok a minőségi játékpercek. Amikor beraknak téged 32-10-nél, akkor az már igazából csak egy örömjáték. Abba te játékosként kevésbé fejlődsz. A másik oldal pedig nyilván azok az edzésmunka, hogy ott azokon a szürke hétköznapokon milyen ingerek érnek téged játékosként, azzal tudsz majd fejlődni. Tehát nyilván ezeknek a lányoknak most az utánpótláskor lezárult, jön a nagybetűs felnőtt élet, mint a klubcsapatokba, illetve nyilván Golovin Vladimir pedig majd árgus szemekkel néz, hogy kik azok a játékosok, akik esetleg majd a nagy felnőtt válogatott ajtaján kopogtathatnak.
1: Még egy olyan szempontból egy kicsit visszakanyarodnék, hogy azt mondod, hogy ott a lengyel mérkőzés az úgy mentálisan talán nem volt kellően éles a csapat. Mennyire lehetett ennek olyan szinten előjele, hogy mondjuk ugye Bohus Beát, a szövetségi edző, azt korábban nyilatkozta, hogy egész júniusban nem volt egyetlen olyan edzés sem, ahol a teljes kerettel tudott volna dolgozni, ugye érettségiztek is többen, de motiváltak voltak alapvetően. Kínában rendezték ezt a tornát, ott nyilván aklimatizálódni kell, bár igaz, hogy német-dán döntőt rendeztek, és a németek megnyerték, tehát most azért európai szemmel nem ebben keresném a kifogást, de hogy ebben lehet bármit kiemelni, akár negatív oldal.
0: Én azt gondolom, hogy ilyen kifogásokat nem kell keresni. Uh-huh. Az, hogy érettségiznek a lányok, az természetes dolog, hiszen ennyi idősen érettségizni is kell, és nyilván a tanulás mellett a sportot az összetegyeztetni. Időbe ki is mentek a csapat, uh-huh. a stáb, hiszen közel szűk egy hetet kint voltak Kínába, tehát azt gondolom, az sem lehetett probléma. És hát ugyan a lengyel meccs után a japán meccsünk volt a legjobb, tehát azért azt gondolom, hogy ilyen szempontból két nap alatt ilyen nagy változás sem történhet meg. Én egyszerűen csak tényleg azt gondolom, ez egy olyan nagyon rossz nap volt, amikor nem sikerült, nem hogy nekünk semmi nem sikerült, hanem a csapatnak nem sikerült, és tényleg nem volt egy kimagaslóan jó teljesítmény. Talán a kapust Majoros Gétit lehet kiemelni ezen a mérkőzésen, de mezőnyben nem volt olyan húzó ember, és itt kanyarodok vissza megint a klubcsapatok helyzetére, vagy hát a játékosok helyzetére, hogy bizony ezt is meg kell tanulni, hogy fel kell vállalni a vezérszerepet, vagy több játékosnak a vezérszerepet, amikor a döntéseket és a jó döntéseket meg kell hozni, és jó teljesítményeket kell hozni bármi áron is. Sajnos ez a nagy tanulság ennek a kínai VB-nek. Nagyon rosszul néz ki, hogy két európai csapattal játszottunk, és valóban az két vereség, a másik meg öt győzelem. Tehát összességében azt mondja valaki, hogy öt győzelem, két vereség, akkor nem nagyon lehet érteni, hogy ez 13. hely, de hát ugyanakkor meg a másik oldalon mondom a két európai csapattól meg két vereség.
1: Akkor összességében miben látod azt, amiben fejlődni kell, előrelépni, hogy ezeket a hibákat, amiket mondjuk a lengyel meccsnél elkövetett a csapat, azt tényleg kiküszöbölje jövőre nézve?
0: Igen, tehát egyszerűen minden mérkőzést 100%-osan, és ezt tudom, hogy nagyon nehéz, és ez majd a rutinnal meg az évekkel jönni fog. Másrészt meg, hogyha említed el a német-dán döntőt, amit volt szerencsém nézni vagy kommentálni, akkor látni a fizikális különbséget. Tehát azért a német hölgyek, és direkt nem lányokat mondok, mert hogy egészen elképesztő balátlövő 191 cm, de a másik hármas védő is 185 cm, a szélső, az stabil Bundesliga játékos, és ugyanezt elmondhatom a dánoknál is, hogy ott is már mindenki az első osztályba, vagy a csapatnak a nagyon nagy része az első osztályba meghatározó játékos. Tehát ez a következő sikernek a kulcsa, hogy a játékosai a klubcsapatjaiba minél több minőségi játékpercet töltsenek el, és hát nyilvánvalóan fizikálisan is nagyon sokat kell fejlődni.
1: Még zárásként erre hadd csatlakozzak rá, csak ha már ezt említetted, mert ha a keretet megnézzük, akkor azért többen már azért a felnőtt csapatban is lehetőséget kaptak komoly rangú mérkőzéseken, vagy színvonalas találkozókon is. Mennyire lehet kulcs, hogy nagyon fiatal lányok, játékosok tényleg a felnőtt kiélezett éles meccseken lehetőséget kapjanak, és így is készüljenek?
0: Én azt gondolom, hogy ez mindennek az alapja lesz. Uh-huh. Mindennek az alapja lesz. Meg kell azokat a lépcsőfokokat szépen tervezni, meg azokat a lépcsőfokokat szépen megélni. Nem szabad sürgetni sem, tehát nyilván annak sincsen értelme, hogy aki nem alkalmas még erre a legmagasabb szintre, mondjuk elsősztai szintre, azt oda bedobjuk a mély vízbe. Ugyanakkor meg nem is szabad óvni szerintem nagyon a játékosokat. Aki alkalmas rá, annak meg kell adni a lehetőséget. Ez nyilván közös érdeke, ez a magyar kézlabda ezes érdeke, és én nagyon bízom benne, hogy a következő időszak az arról is fog szólni, hogy bizony a magyar tehetségeket sokkal jobban menedzseljük majd, és esetleg adott esetben nem pedig egy külföldi játékosnak adunk teret, aki lehet, hogy még ebben a hónapban, vagy ebben a fél évben, vagy akár ebben az évben is bármi klubcsapat nem még nagyobb segítséggel van, viszont a magyar játékos meg hosszú távon az a magyar kézlabdázás jövőjének lesz az érdeke.
1: Zárjuk azzal, amivel alapvetően azért kezdtük, hogy ez az helyezés, ez a 13. helyezés, ez csalódás, de tényleg 5 győzelem, 2 veresség. Pozitívumokat azért ki lehet emelni összességében nézve azért, vagy akár játékos teljesítményeket kiemelni, ami mindenképpen azért előremutató és pozitív?
0: Hát mindenképpen kell találni, meg lehet is találni pozitívumot, azért az biztos, hogy egy óriási csalódás volt a egész csapatnak, hogy nem jutottak a legjobb 8-ba, de nyilván nem, hogy nem adták fel, hanem megmutatták, hogy azért sokkal több van bennük, és hogy az alsó ágban meg 2 szép győzelmet arattak. Ez mindenképpen szerintem pozitívum. És hát igen, nagyon érdekes az utánpótlás világ eseményeinek mindig a megítélése, hogy mi az eredmény. Az lenne a legjobb eredmény, hogyha ezekből a játékosokból tényleg nagyon-nagyon sokan meghatározó játékosok lennek az első osztályba, akár külföldön is említetted ezek a virágot, és hát nyilván a legjobb legnagyobb cél pedig az lenne, hogy a magyar felnőtt válogatottat segítsék.
1: Fazekas Virág ugye a keretnek az egyedüli légiós tagja. Ez gond?
0: Én azt gondolom, hogy több utazott Rómába, ahogyan tartja a mondás is, tehát nincs az igazság, hogy csak Magyarországon vagy csak külföldön. Mindennek meg kell találni a helyét. Én azt gondolom, hogy Fazekas Virág nagyon jó helyen van Dániában, nyilván a dán a skandináv kézlabda nagyon magasra jegyzett, biztos, hogy rengeteget is fejlődött Virágot. Ugyanakkor meg azt gondolom, és ebben még 1000% biztos vagyok, hogy Magyarországon is nagyon jó edzők dolgoznak az utánpótlásban és meg a felnőttben is, tehát itt is Magyarországról is lehet nagyon jó karriert befutni. Én tényleg, amit nagyon reménykedem, nagyon bízom benne, az az, hogy a tudatosság, a tervszerűség az még jobban előtérbe fog majd kerülni.
2: Rosta Istvánnal Somogyi Zsófia beszélgetett. A stúdióban ismét Vukovics László, a témánk pedig a 21 órakor, pont 20 perc múlva kezdődő labdarúgó bajnokok ligája selejtező mérkőzés, a Vikingo Reykjavik és az Eto FC Győr között. Mi látjuk a bejövő képeket, és hát az, hogy világos van, az nem kifejezés, mert hogy van némi eltolódás Budapest és Reykjavik között. Ha minden igaz, akkor ott 1:45 lesz, kora délután 1:45 lesz 3 perc múlva, de hát ezt nem mondanám, hogy remek idő van, mindenki elég jól föl van öltözve, de nem is ez a lényeg, hanem mire számíthatunk a magyar bajnoktól így kezdésként.
3: Időjárás ilyen 8-10 fok van egyébként, erre föl kell készülni a Győrnek, hogy az itteni melegből most mennek a hidegbe. Hát a Győrnek egy nagy hiányzója lesz Bembu Ali, aki ugye a világbajnokságról úgy jött haza, hogy megsérült. Én szerintem ő a Győrnek a Vitális Milánnal, Tóth Rajmunddal a legjobb játékosai, tehát ő felelt a gólokért, a befejezésekért. Most ezt pótolni kell a Győrnek. Azt gondolom, hogy G fog előjátszani, és meg lesz mögötte az a Gavrics, Bumba valószínű csak a kispadról fog kezdeni Gavrics. A Viking úr nagyon kétarcú csapat, megnyerte ugye a bajnokságát, de tavaly a Brøndbyt 3-0-ra megverte hazai pályán, ami óriási meglepetés volt, viszont idegenbe 4-0-val kiesett akkor, de képes ilyen bravúrokat elérni, volt már ugye a főtáblára jutott konferencialigába, tehát nem egy sima meccsről beszélünk, tehát nem úgy van már, hogy oda megyünk Izlandra, izlandi csapat, Reykjavik, simán tovább jutunk. Én bízok abba, hogy a Győr nem vesztette el azt a lendületét, amivel a magyar bajnokságot megnyerte. Van egy remek alapjátéka, ahol a csapatrészek nagyon jól össze vannak szokva. Most tudjuk, hogy új edző van, ugye mexikói edző, Efrain Juárez. Kíváncsi vagyok, hogy ő milyen mentalitást tud hozni ez a Győrhöz. Hát Borbély Balázs történetét tudjuk, hogy elment a Ferencvároshoz. Itt az lesz a kérdés, hogy a Győr át tudta menteni azt a formáját, milyen alapozáson vannak túl, hogy néznek ki. A Viking úr, nem azt mondom, hogy fekete ló, mert azért hallunk eredményeket, de nem láttuk őket játszani, csak tudjuk, hogy nagyjából milyen eredményeket értek el. Hát itt mindenképp most már az idegenbe lőtt gól megszűnt, tehát az idegenbe lőtt gól szabálya. Jó lenne nem vereséggel hazajönni.
2: 12,2 fok van Reykjavikban. 24 km per órás délkeleti szél fúj. Most jól lenne tudni, hogy az a pálya ez milyen módon viszonyul az égtájakhoz. Mindjárt mondok majd összeállítást, de ugye az Eto FC Győr vasárnap utazott el Reykjavikba, és az utazás előtt készült Szalai Ádám egyik interjúja Csinger Márkkal, most hallgassuk meg ezt.
4: Azt látom, hogy egész jó a hangulat, ez minek köszönhető, jól sikerült a felkészülés?
5: Mindenképp tudom mondani, igen, szerencsére nem volt hosszú, mindig az a legjobb, mikor rövid, és egyből jönnek a mérkőzések, de mivel maradt az ugyanaz a csapat nagyjából, ami tavaly volt, vagyis szerintem a légkör az ugyanúgy megmaradt.
4: Mennyire volt tartalmas, mennyire volt hasznos ez az elmúlt néhány hét, voltatok egy Dunakupán is, ott harmadik helyezést ért el a csapat, az mennyiben segítette a felkészüléseteket?
5: Mindenképpen az, hogy összeszoktunk az új edzői stábbal is, mert azért az fontos volt, de kemény edzések voltak, szerintem, mint egy fölkészülés az ilyennek kell lenni, de most már végén csak arra mentünk rá, hogy jól tudjunk szerepelni, és meg fogunk mindent tenni ennek érdekében.
4: Mit érdemes, vagy ti mit tudtok arról az ellenfélről, akihez utaztok? Ugye idegenben kezditek ezt a párharcot ezzel az izlandi csapattal, mennyire készültetek fel, illetve mit érdemes tudni az ottani körülményekről, ezekhez hogy álltok hozzá?
5: Mindenképpen készültünk, mert szerintem videózások ilyenek mindenképp megvannak, de mi azt szeretnénk csinálni, amit a pályán szoktunk, mi szeretnénk irányítani a mérkőzést, de mindenképp kicsit adottálni kell az időjáráshoz is, mert azért 30 fokok ott meg azért hidegek lesznek. Műfű is lehet mondani, hogy zavarok, de ha azt tudjuk hozni, amit a bajnokságból hoztunk tavaly, szerintem akkor nem lesz probléma.
4: Itt már szóba hoztad az új edzői stábot, nem tudom, hogy milyen plusz impulzusokat hozott a csapatnak, te hogy vetted észre, milyen változások lettek?
5: Egy plusz hozott, mert amit tudtunk, azt nem is kért mást, hogy amit tudunk, azt csináljuk nyugodtan. Ő egy-két dolog kiegészítette, de szerintem ez így normális.
4: Még egy picit a szerződésedről, ugye nem napokban lett hivatalos, hogy a Győri Etóhoz tartozol, most már hivatalosan is. Mennyit gondolkodtál ezen a döntésen? Vagy mennyire volt egyszerű a döntés, és miért döntöttél így?
5: Mindenképpen azért gondolkodtam rajta, hogy mi legyen, hogy legyen a jövőm, de tudom, hogy jó csapatunk van, tudom, hogy most Bajnokok Ligája selejtezőt játszunk, és tudom, hogy ha oda teszem magamat, akkor innen is tudok akár feljebb lépni, akár tovább menni, de mivel itt vagyok, erre fogok koncentrálni 100%-osan, és mindig oda teszem majd magam.
4: Visszakanyarodva a keddi mérkőzésre, mennyire lesz nehéz ellenfél ez az izlandi csapat? Ugye azt mondtad, hogy felkészültetek belőlük, videón is néztétek őket. Milyen célokkal érkeztek ti oda Izlandra?
5: Mindenképp lehet megnéztük őket, de aztán lehet, hogy valami teljesen más hozzám, mint amit eddig csináltak, az bármikor benne a futballba. Én azt tudom garantálni, hogy mi úgy fogunk jönni a mérkőzésre, hogy meg szeretnénk nyerni, de persze azért gondolkodnunk kell is, mert két mérkőzés van, nem csak egy. Ha ott nem sikerül nyerni, akár itthon is beúszhatjuk, de én azt tudom mondani, hogy kintre is úgy fogunk menni, hogy nyerni szeretnénk.
2: Csinger Márkot, az Eto FC Győri már válogatott hátvédjét hallottuk. Beszélt arról ő is, hogy ugye fel kell készülni a körülményekre. Azt látjuk, hogy műfüves stadionnal van dolgunk. Hogyha minden igaz, akkor 1149 néző befogadására alkalmas ez a stadion. Beszéltünk már arról, hogy 12 fok van, közepesen erős szél. Mi az, amire igazán figyelnie kellene az Eto FC Győrnek egy kvázi ismeretlen csapat ellen, amit csak idézőjelben mondok, mert nyilván megvideózták a Viking úr együttesét a győriek.
3: Ez mind nehezítő körülmény a Győrnek, nyilván edzettek már műfűvön, télen van, hogy műfűvön edzenek csapatok, de hát a bajnoki mérkőzéseket fűvön játsszák. A szél, ugye a hidegebb időjárás, de hát erre mondják, hogy profik a játékosok, föl kell készülni. Egyébként Csinger Márk ott tartás a Győrben, az egy nagyon nagy igazolás. Tehát az egy fantasztikus, fontos láncszem, és az is, hogy Vitális Milán is maradt, Tóth Rajmundot sem adták el. Én úgy látom, hogy Győrben a koncepció az, hogy megcélozzák azt, hogy fölkerüljenek a főtáblára. Első körbe célba veszik a Bajnokok Ligája főtábláját, aztán ahogy sikerül, de nyilván ezért tartották egyben a keretet. Ehhez nagyon fog hiányozni Ben Buali, de ezt többször nem fogom elmondani, csak tényvaló, hogy ennyi gólt nagyon nehéz pótolni. Nyilván az a legjobb játékos, aki játszik, az a legerősebb csapat, aki rendelkezésre áll, de itt föl kell készülni ezekre, amiket mondtál, hogy műfű, szél, ismeretlen ellenfél.
2: Komoly felhők is vannak, nem zárnám ki még az esőt sem.
3: Hát pontosan, és a műfűben megint máshogy csúszik a labda, tehát ezer olyan tényező, amit meg kell oldani most a Győrnek. Arra vagyok kíváncsi, hogy az mexikói edző milyen újításokat hozott, és a mentalitását ismerjük a mexikóiaknak. Hát a legfrissebb élményem most a Mexikó-Anglia mérkőzés a világbajnokságról, hát az valami parádé, hogy 80 ezer néző milyen hangulatot tud csinálni. Na és a mexikói edző, mexikói válogatott futballista volt, egy híres játékos, el tudja hozni ezt a mentalitást a győrieknek. Elég rövid idő volt most, amit együtt töltöttek, hogy ebből mennyit tudott átadni, és az nagy kérdés, hogy a Győr mennyire tudja továbbvinni azt a futballt, amivel lezárta az elmúlt bajnokságot.
2: Na még egy interjúnk, Szalai Ádám készítette az elutazás előtt Vitális Milánnal, most ez következik.
6: Én úgy gondolom, hogy maximálisan jól sikerült a felkészülés. Nyilván időre haladtunk az ellenfél csapatának a feltérképezésével is, és bízom benne, hogy megfelelően felkészült a csapat, de ez majd a pályán fog megmutatkozni is az eredményben.
4: Milyen új impulzusokat hozott az új edzői stáb? Erről mesélj egy kicsit, kérlek.
6: Én úgy gondolom, hogy minden edző vagy minden stáb tud egy kis plusz hozzáadni, és biztos vagyok benne, hogy ők is tudnak hozzáadni. Nagyon bízom benne, hogy ez majd fog párosulni az eredményességgel is. Én abszolút bizakodó vagyok, és már várjuk a meccset.
4: Mit érdemes tudni az ellenfélről? Mondtad, hogy felkészültetek, feltérképeztétek őket, de azért mégis teljesen más körülmények fogadnak benneteket. Elég, ha csak az időjárást említjük.
6: Én úgy gondolom, hogy egy egész fizikális csapattal nézünk szembe. Természetesen az időjárás is más lesz, ők hozzá vannak szokva, de én úgy gondolom, hogy ez nekünk nem lesz probléma. Én nagyon bízom benne, hogy pályától, időjárástól függetlenül tudunk egy jó mérkőzés és pozitív eredményt hazahozni a visszavágóra.
4: Milyen célokat fogalmaztatok meg a Bajnokok Ligájára vonatkozóan?
6: Én úgy gondolom, hogyha a legjobbunkat adjuk, és a megfelelő szerénységű is alá tettel állunk bele minden mérkőzésbe, akkor akkor bármi előfordulhat. Nyilván nem egy konferenciáliga selejtező lesz, hanem bajnokok ligája selejtező, de állunk elébe, lesz, ami lesz.
4: Ugye Bembuálit láttuk, hogy nem utazunk el a csapattal, nem tudom, hogy az ő személye mennyire fog hiányozni, te hogy látod, hogy azért egy vezéregyeniség gólokat is tud lőni, hogy sikerül majd őt pótolni szerinted?
6: Én úgy gondolom, hogy az egyik legjobb játékos nem utazott el velünk, aki egyébként gólt szerzett a világbajnokságon is. Hát nekem minden esetre, de szerintem a csapat számára szomorú, ugyanakkor bízom benne, hogy megvannak a megfelelő olyan játékosok, akik tudják őt pótolni, és ugyanolyan eredményesek tudunk lenni nélküle is, mint vele is, de ez majd tényleg csak a meccs után kiderül.
2: Vitális Milánt hallották. Megvan az összeállítás mind a két csapat részéről, most nem fárasztanék senkit azzal, hogy a Viking úr Reykjavik játékosainak nevét sorra elmondom. Küzdjenek majd ezzel kommentátor kollégáink. De elmondom a Győrét. Tehát a Petrás, Vladő, Csinger, Kripics, Tefuj, Vitális, Tóth, Bánáti, Gavrics, Bumba, G. Tehát hát mondhatjuk azt, hogy a megszokott 4-2-3-1-es felállás van, ami még Borbé Balázsnál alakult ki, és egy kicsit úgy tűnik nekem, hogy ez vagy nagyon egyrészt nagyon bejött, másrészt a mexikói edző ez a leszépassé, tehát hogy hagyja csinálni a játékosoknak azt, amit már begyakoroltak, tudják, gyakorlatilag gondolkodás nélkül háttalálva is érzik, hogy ki mikor érkezik, tehát ez lehet egy jó jel.
3: Igen, Sönt hiányolom a csapatból egyedül, itt Bánáti került be, gondolom jó benyomást tett az új edzőre, de nagyon jól megfogalmazta, hogy a csapatrészek ismerik egymást, tudják. Itt rendkívül fontosak a helyezkedések, és pont a világbajnoksághoz kapcsolódnék, hogy mennyivel nehezebb dolga van egy szövetségi kapitánynak, mint egy klubedzőnek. A klubedző, még ha a mexikói edzőről beszélünk, Juan Álvarezről, aki most érkezett nemrég, és mégis már együtt tudott tölteni 6 hetet a csapattal. Egy szövetségi kapitánynak 2-3 hete volt még a VB előtt is összesen, és utána 2-3 napot tud dolgozni, tehát itt be tudsz gyakorolni dolgokat, és amit mondtál, az automatizmusokból tudsz építkezni tovább, mert Győrbe ezek nagyon jól működtek, ebben tudták megnyerni a bajnokságot. Játékos nem nagyon tudott igazolni a Győr, meg nem is nagyon akart szerintem. Itt a legnagyobb erősítés az, hogy megtartották Csinger Márkot, Vitálist, Tóth Rajmundot, akik piacképes játékosok, és Bembuálira harmadszor is ki kell térnünk, hogy ő sajnos ma nem lesz a leggólerősebb játékos, de ezt meg kell oldani a többieknek.
2: Elnézve a stadion képeit, azt nem lehet várni, hogy pusztító Reykjaviki tömegek fogják majd skandálni a csapat, illetve a játékosok nevét, mert hát olyan mérsékelten érkeznek a drukkerek az ottani létesítménybe.
3: Hát ahogy elmondtad, hogy 1149 befogadó képességű, hát eleve nem úgy tervezték, hogy itt hatalmas táborok fognak megjelenni, és a hazai csapatot buzdítják, hát itt nem annyira népszerű a futball, de attól függetlenül ehhez képest viszont jó csapatuk van, mert az előbb elmondott eredményeket ők elérték, tehát tudnak meglepetéseket okozni. Az biztos, hogy félváról nem szabad venni a győrieknek, de okosabbak leszünk, ha már egy fél időt látunk, sokkal okosabbak leszünk, hogy mire képes az ellenfél, és ennek függvényében a Győr mit teljesít.
2: A te tapasztalataid alapján az, hogy ők állandóan műfűvön játszanak, mi pedig, mármint a Győri Eto játékosai az élő fűhöz szoktak, mennyire lehetnek hátrányban? A kérdés. B kérdés, hogyha emlékszünk korábban, hogy északi csapatokkal játszott például a Ferencváros,
3: és ott
2: a pálya, igen, a pálya keskenyebb volt, nem tudom, hogy itt pontosan mik a méretek, mint a szokványos, természetesen a szabályokat a lehetőségeken belül, de hogy ez jelenthet-e hátrányt a győrieknek?
3: Azt gondolom, hogy minimális hátrányt jelent, de egy profi játékos hamar tud alkalmazkodni. Amikor megkapta a Győr a Viking úrt ellenfélnek, akkor már egyből elkezdődik a föltérképezés, tudják, hogy műfűvön játszanak. Azt gondolom, a Győr csinált is egy pár edzést, nem sokat, mert az nem tesz túl jót a térdeknek, izületeknek a műfű. Mondjuk egy-egy edzéstől nem lesz semmi baj, de azt gondolom, hogy edzett egy párat a Győr műfűvön, hogy újra érezzék, hogy ott azért másképp megy a labda. Itt annyi, hogy minimális előnyt jelent a hazai csapatnak, pláne ha mondjuk az eső is leesik, a szél is fúj, ez sok minden, de én így első bejövő képek alapján úgy láttam, hogy a pálya mérete az normális, tehát nem gondolnám kisebbnek, mint amit mondtál, az tényleg úgy volt, ott kisebb pálya volt a Feröer-szigeteken, de azt gondolom, hogy a győriek föl fogják venni a ritmusát ennek a mérkőzésnek, minimális előny a hazai csapat javára az, hogy műfű.
2: Locsolnak egyébként. Mi lehet a különbség a magyarországi műfűvek állapota, amit esetleg a győriek ki tudtak próbálni, meg az itteniek között, mert itt ugye napi szinten játszanak ezen a burkolaton?
3: Hát itt mindig az alatta levő mélység dönti el azt, hogy milyen egy műfű, tehát azok a rétegek, amiket beépítenek, de már egy kicsit szakmai dolgok, de ezek között is csak annyi a kedves hallgatóknak, hogy van különbség, tehát ezek a legmodernebbek lehetnek, mert itt ők mindig ezen játszanak, olyan az éghajlat, hogy ez alkalmas oda, és ide a legjobb műfűvet rakják le. Látjuk tényleg, hogy locsolják is. Mondjuk a vizes műfű, azt nem hiszem, hogy kipróbálták a győriek, az nehéz, de erre mondják, hogy most evidenciát fog megint mondani, hogy az ellenfélnek is ugyanolyan a pálya, nekik is ugyanúgy csúszik, csak ők egy kicsit jobban hozzá vannak szokva, mivel napi szinten ezen edzenek, ezen játszanak. A győrieknek az első 10-15 percben lehet, hogy furcsa lesz, attól függetlenül, hogy vasárnap már kiutaztak, említetted, edzettek már jó párat rajta, de más élesbe, de azt gondolom, hogy ezek profi játékosok, jó futballisták, nem véletlenül lettek bajnokok, hogy föl fogják venni a ritmust.
2: Milyen taktikával készülhet, milyen meccstervel készülhet a Győr erre a találkozóra? Mondjuk az első fél időt tekintve lesz-e ilyen tapogatózás, vagy esetleg neki mennek az izlandiaknak?
3: Én azt gondolom, hogy az új mexikói edző is megnézett rengeteg videót tavalyról. Látta a Győrnek a futballját, a Győr nem egy védekező csapat. A Győr játsza a futballt, amire megvannak a játékosai, már a védők úgy tudnak belépni a játékba, hogy tudnak futballozni, gondolok itt Csingerre, Kripicsre, akik labdavezetéssel, csellel ki tudnak jönni a védelemből, ami óriási segítség a csapatnak, mert levesz egy embert a ellenfél középpályáról, ott indul meg a játék, és ki tudják játszani egészen beadó pozícióig a labdákat, ami szintén a két szélén nagyon jó játékosaik vannak, gondolok itt most Bánáti játszik és Bumba a két szélen. Hát a Bumba Stefuj kettős az nagyon erős kapcsolat a bal oldalon, ők nagyon jól ismerik egymást, ott rendkívül sokat tud előre kerülni a Győrbe adó pozícióba. Az a kérdés, hogy középpen most ki fog érkezni, G játszik most ezen a poszton, őt a széléről láttam hatékonynak a Győrben, nagyon keveset játszott ezen a poszton, őt kíváncsian várom, hogy hogy tudja megoldani, és a beadásokra mennyire tud odaérni a Győr, mert abban biztos vagyok, hogy le fogunk jutni az ő 16-osuk és az alapvonaluk közötti területekre, ahonnan fognak jönni beadások, csak ezekre mennyire tudunk hatékonyan odaérni.
2: Megérkeztek a pályára a csapatok és a játékvezetők, úgyhogy kapjuk Cseszreg Balást és Németh Kornélt.
7: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Megkezdi szereplését a magyar bajnok Eto FC Győr a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Egy könnyűnek egyáltalán nem mondható kirándulás vár a kisalföldi zöldfehérekre, méghozzá Izlandra utazott a csapat, és hát biztosra mentek a győriek, hiszen már vasárnap megérkeztek. Hát itt a magyar dermesztő melegből, vagy kánikulai hőségből látva azt, hogy mi az, ami fogadja Izlandra a csapatokat, téli sapkában többen a helyiek közül, meg nagykabátban, de hát az lenne a meglepő, ha ez nem így lenne. Cseszregi Balázsval közvetítjük a mérkőzést. Szia Cseszi!
8: Szia Korné, nem sokára itt lesz önünk egyébként, majd Vukovics László szakértőnk, szakkommentátorunk is. A történelem azonban az Eto mellett áll, hiszen ez a két csapat már egyszer a bajnokok, hogyan mondják, akkor még bajnok csapatok Európa kupájában, tehát a Bekben 1983-ban találkozott, és akkor az Eto kettős győzelemmel jutott tovább. Hazai pályán 2-1-re nyert az Eto. Magyar Lajos volt a gólszerző, illetve egy izlandi öngól. Idegenben megint Magyar Lajos talált be, meg Szentes Lázár, és ott 2-0-ra tudott nyerni az Eto. Ezekkel az eredményekkel azt gondolom itt az első mérkőzésen is kiegyeznénk. De akkor nézzük a kezdőcsapatokat. Az Etónál Petrás, Tefui, Kripics, Csinger, Vladoju, Tóth, Vitális, Bumba, Gavrics, Bánáti és G. Erre mondta Kornél, mielőtt beszélgetünk, hogy ez tulajdonképpen Bembuali hiányában a gála kezdője az Etónak, tehát tulajdonképpen a bajnok csapatnak a kezdője. Míg a hazai együttesnél az izlandiaknál Kristinsson, Gunnarsson, Vatnhamar, Ekrod, Gudjonsson, Ingimundarsson, Gylfi Sigurdsson, Hafsteinsson, Trandarsson, Omarsson és Boktorsson. Hát itt a legnagyobb név egyértelmű.
7: Bjarki már Alisson, aki eddig
8: igen, de ő most Párizsban van, szóval a legnagyobb név egyértelműen Gylfi Sigurdsson, aki ugye az Everton játékosa is volt, és ha jól emlékszem, akkor a liverpooliak 45 millió eurót adtak érte, tehát ő azért egy nagy játékos, bár már kifelé megy, de mindig azt mondják, meg még mindig azt mondják róla, hogy a passzai, a szabadrugásai, a pontrugásai életveszélyesek, na meg ha lövőhelyzetbe kerül, akkor bizony nagyon-nagyon veszélyes. 1449 néző a Teltház, 88 helyet kaptak a győriek, tegnap délelőtti információim alapján 74-et sikerült is eladni, úgyhogy azért lesznek ott etószurkolók.
7: Zeng zúga mindent bele egyébként, ez a közvetítésbe is beszűrődik, én azt hiszem. Na egyébként vissza Sigurdsonra, egészen pontosan a Swansea-nak 49,4 millió eurót fizettek ki annak idején a liverpooli kékek az Everton 2017-ben, aztán utána ugye nyilván pályafutása, hogy mondjam, második szakaszába lépve ezek az összegek már teljesen megváltoztak. Legutóbb egyébként a Vikingur a Valurnak 135 ezer eurót kifizetett Sigurdsonért, aki 36 esztendős, úgyhogy rangidősnek is tekinthető. Piros-feketében majd a hazai csapat, a Vikingur Reykjavik együttese, és ezúttal hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy tiszta fehérben a győriek, és hát ritkán látható jelenet sor. Azért ugye a sorozat bajnokok ligája, a sorozat előszobájában járunk, ugye ez az első selejtezőkör, szóval azt, hogy egy tétmérkőzésen kaput kell szerelni, ehhez azért Magyarországon sem vagyunk hozzászokva. Nem, hogy a BL-ben. Ami történik, egy rikító, neonszínű ruhás bácsi pályamunkás megérkezett, és a francia játékvezető kérésére egy kis székre, egy sámlira fölpattanva gyorsan igazított egyet a hálón. Azért tényleg nem mindennapi ez.
8: Egyébként a Vikingurnak nagyon komoly történelme van. 1908-ban alapították, és azóta is ez a vörös-fekete csíkos szín az alapfelszerelése a Vikingurnak, és azért mondjuk el róluk, hogy amellett, hogy az izlandi futball fejlődik, nem egy rossz csapat, hiszen győzték ők már le a Panathinaikost is hazai pályán, épp hogy kiestek velük szemben, sőt, voltak, azt hiszem a 2024-25-ös szezonban főtáblán is nemzetközi kupában, és el is kezdték a játékot. Állítólag ők is a labdatartásra, illetve a labdával való játékra építik a játékot, és meglehetősen magasan védekeznek, és hamar visszatámadnak.
7: Gyorsan nézzük, mert elkezdődött a mérkőzés, és az izlandiak kezdtek az eddigi eredményeket. Az Örmény Ereland 2-0-ra nyert a Riga ellen, a gibraltári Lincoln az andorrai Inter ellen 3-1-re, Dambrauskas csapata a Sabak, az azeri bajnok 2-0-ra nyert a The New Saints ellen a Velsziek ellen, a Zsalgiris nem bírt otthon a koszovói Dritával, a Vardar kikapott otthon a francia, a finn Kupiótól, Máltán jelenleg vezet a Floriana a Shamrock ellen, az ír bajnok ellen 1-0-ra, Boszniában a Borac vezet a Levski ellen, a szófiai csapat ugye 100 év után tessék benne érezni a költői túlzást, tehát bajnok, és ugye most kezdődött el a mai nap zárásaként a Vikingur Győr mérkőzés, van még két párosításunk, a San Marinói bajnok az északír bajnok ellen 0-0-ra áll 32 perc után, és régi ismerősünk a Klaksvík pedig a luxemburgi bajnok ellen 17 perc után 1-0-ra vezet.
8: És egyelőre az izlandiaknál a labda nem tudják feltörni az eléggé visszahúzódó győriek védelmét, még G is, aki Bembualit helyettesíti ezúttal, meglehetősen vége, és egybevadás jobb oldalon, ott az első lehetőség, de szerencsére nem tudják ezt kihasználni az izlandiak, és ebből megpróbál egy érintővel kijönni az Eto, eladják azt, és már megint a jobb oldalon jöhetnek fel a vendégek, méghozzá Boktorson révén, az egyik leggólerősebb játékos, megint ott egy helyzet, ezúttal Petrásnak kellett védenie. Ha jól láttam, akkor Omarsson a leggólerősebb játékos volt az, aki belépett ott az ötös sarkánál, de a rövid sarokra leadott lövését Petrás hárította, majd ebből megpróbált megindulni az Eto, ez nem sikerült, bizonyos nem is Omarsson, Sigurdsson lövését hárította Petrás, egyelőre még a labda az izlandiaknál.
7: Harmadik perc a mérkőzésen a svéd légiós Ekrót a csapatkapitány teszi tovább a labdát, Vukovics László is gyorsan teleportált közben a budapesti stúdióból. Laci, milyen mérkőzésre számítasz?
3: Hát remélem nem ilyenre, amit eddig láttunk, mert nagyon bekezdett a Vikingur. Ez egy komoly lehetőség volt, az előbb gyönyörűen játszották be a jobb szélen a labdát, ott jól kellett kijönni Petrásnak. De 1983-ban már találkozott a két klub, és a Győr akkor 4-1-es összesítéssel tovább jutott Búcsa győzőik. Remélem, hogy hasonló forgatókönyv lesz.
7: Na hát nagyon-nagyon mély nyomot hagyott bennetek ez a 80-as években is siker, mert Balázs is ugye
8: erről... Én ott voltam, lelátom a győri mérkőzésen.
7: Na, szóval akkor bízunk tényleg, akkor most már ha ennyiszer idéztétek meg ezt a párosítást, akkor tényleg legyen ez. Viszont az a helyzet, hogy az első 3 perc, hiszen kereken 3 perce tart a mérkőzés után. Azt lehet mondani, hogy a Viking úr tartja a labdát gyakorlatilag folyamatosan, a győriek pedig visszahúzódnak saját térfelükre. A hazai támadás a jobb oldalon épülget, szépülget egyébként az izlandiak támadása, de egyelőre csak visszafelé tudják tenni a labdát. Eklót a csapatkapitány teszi tovább, aztán megint ki a jobb oldalra, Gunnarssontól egy pontatlan labdakezelés. Azért ez pontosan jól megmutatta most ez a Gunnarsson féle szituáció, hogy azért vigyázba nem kell tőlük állni, tisztálni kell az ellenfelet, de azért ennek a párosításnak két mérkőzés alapján azért talán nem túlzás kijelenteni, vagy remélem nem túlzás kijelenteni, hogy a győri csapat az esélyese. Bár a sportfogadók irodáknál meglehetősen érdekesen alakultak a mérkőzés kimenetelére leadható szorzók, illetve odcok, hiszen egyértelműen a Győrt hozták ki a bookmakerek esélyesként, másfélszeres pénz környékén fizetett, hétfőn dél környékén a győri siker. Na most ez a mérkőzés kezdetére háromszorosra duzzadt, tehát megfordultak az erőviszonyok teljes egészében. Zsi az első győri helyzettel az 5. percben, a jobblábas lövése azonban lepattan a blokkról, aztán most már lehet, hogy lehet ismételni szépen lábról lábra. Gavrics most az, aki megtartja a labdát, vagy megszerzi a labdát, és akkor a győriek elkezdik járatni. Szóval 1,5-ről másfélszeres szorzóról majd csak 3-as szorzóra duzzadt, és ugye ezzel párhuzamosan a Viking úré 5,5-ösről 2,2-esre csökkent, úgyhogy valakik nagyon bíztak az izlandi sikerben, reméljük, hogy ezek a valakik, amennyire hideg van kint és fúj a szél, annyira fáznak erre rá.
8: Mert hogy 13 fok van, és műfűvel játszik a két együttes, illetve még annyit érdemes elmondani, hogy ugye már 14 forduló lement az izlandi bajnokságból, mindössze egy pontot veszített rögtön az első fordulóban a Breiðablik ellen a Viking úr, és mindenkit nagyon simán legyőzött, viszont nemrég kiesett az izlandi kupából szintén a Breiðablik ellen. Most az eddigiekkel ellentétben a bal oldalon próbáltak meglépni, ez a labda azonban pontatlan volt, kiment az alafonalon, úgyhogy Petrás jöhet majd kirúgással. Érdekesség, ugye jelen pillanatban ketten vannak légiósok az izlandi csapat kezdőjében, a két középső védő, egyik Ekrót, akiről már beszélt, Gornél csapatkapitány, svédként, ő már több mint 10 éve futballozik egyébként Izlandon, abból 9 éve itt a Viking úr csapatában, illetve a másik pedig a Feröeri válogatott, 53-szoros válogatott Feröeri válogatott Vatnhamar, úgyhogy a hideghez ők is hozzá vannak szokva, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Egy picit a szorításból kijött az Eto, ez egyébként nem meglepő már, mint az, hogy az izlandiak így kezdtek, mert hogy nagyjából hasonló felfogásban futballoznak. Szeretik a labdát megtartani, szeretnek támadni, és szeretnek visszatámadni. Most azonban pont az Eto támadott vissza, azonban G elvesztette a labdát a feröeri térfél közepén, de úgy tűnik, hogy talán egy picit meg lehet nyugodni, mert Vitális is megszerezte a labdát a bal oldalon, Stefúj hagyja el, de rá tudja pattintani a Feröerire, így aztán Győri bedobás az izlandi térfél közepéről.
7: Nem teljesen értettem, ha már ugye szóba kerültek a bookmakerek, illetve a sportfogadás az imént, hogy mire alapozta ezt a nagy tömeg volt, akik így hirtelen befordították itt a szorzókat, hiszen ahogy Balázs is említette, hogy ez a győri gála kezdő gyakorlatilag. Laci, te látsz komoly változás? Most jó, nyilván 6,5 perc alapján azért olyan csodát nem lehet várni, de hogy mondjuk a névsort elnézve, ez ugyanaz a kezdőcsapat Bembuali kivételével, akiket láttunk a bajnokságban bajnoki címet szerezni.
3: Ebben igazad van, de Bembuali az egy rendkívül fontos játékos. Az egésznek a befejezéséért ő felel, most ezt valakinek pótolni kell, sőn a kispadról kezd. Az első 5 perc az nem nézett ki jól, kicsit meg voltam ijedve, de hál' Istennek a Győr most már magára talált, megmeri tartani a labdát, most már G révén volt egy kontránk is. A Feröeri válogatott játékost, az izlandiak majdnem meg is szerezték a vezetést, de most az elején túl vagyunk ezen a sokkon, most már Győr is, hál' Istennek, a labdával egész jól játszanak.
7: Rázendít ráadásul a győri tábor, Zengzug, a hajrá Győri Eto bíztatás, érdekes látni nagy kabátban, téli sapkátban magyar szurkolókat akkor, amikor egyébként július 7-ét írunk. Hát igen, Európa viszonylag nagy területen fekszik, vagy terülel, ha lehet így mondani, és Izland ilyen szempontból ugyanolyan kakuktojás, mint amikor télen mondjuk Kazasztánba, Almatiba kell utazni, egyébként ahol mínusz 30 fokok sem ritkák.
8: Hát nem véletlenül tavasztól őszig rendezik a bajnokságot, hiszen ilyenkor, ahogy olvastam, még kellemes idő van Izlandon, hát erre persze nyilván a győri játékosoknak mindig vagy megvan a véleményük, és kicsit más a véleményük. Megint a győrieknél a labda Krippics, aztán Petrason keresztül eljut a labda Csingerig, Csinger rálép, körülnéz. Egyébként ez a fehér mező egy új fehér meze a győrieknek nem olyan, mint a tavalyi. A második és a harmadik számú mezt cserélték ki a győriek erre a szezonra. Kripics kapja a labdát és lép be a játékba, tőle ezt azért megszakadtuk, visszakapja aztán Stefújtól, és nem kockáztatva hátra teszi Petersnak, keresik a győriek a részt, és valóban nagyon magasan támadnak le, nem? Az izlandiak, Laci, tehát ez nem nagyon lehet meglepő a győrieknek, mert ezt mindenhol lehetett olvasni, tudhatták róluk, és ráadásul az Eto is azért ezt a játékot játsza.
3: Igen, de hál' Istennek a győrieknek a labdabiztos játékosaik vannak hátul. A legnagyobb erősítés szerintem, hogy meg tudták tartani Csingert, Vitálist és Tóth Rajmundot. Ezzel a győrnek tényleg, ahogy Kornél is mondta, megvan az alapcsapatát. Bembuani most hiába siránkozunk, ma nem fog játszani a 100%. Elől meg kell oldani G-nek vagy Bumbának, Gavricsnak a befejezést. Az se baj, hogy szögletből fejelünk gólt. Jó lenne innen győztesként hazamenni, de azt jól látni, hogy a győriek most már fölvették a meccs ritmusát.
7: Igen, egyébként bár most hamarosan kezdődik majd újabb labdarúgó világbajnoki mérkőzés, tehát amin egy picit méltatlankodhatunk, és azt hiszem, hogy erről azért kell beszélni, és most tudunk is beszélni, mert hogy a 10. percben az izlandi csapat a győri térfélen, de inkább a felező vonalhoz közel tartja a labdát, és bár szépen passzolgatnak, de egy centiméter sem jönnek előre. Szóval, hogy azért az, hát a méltatlan a legjobb szó rá, vagy bosszantó, hogy miközben nézzük a világbajnokság eseményeit, nézzük, hát közvetítjük is a mérkőzéseket, akkor már elindul egyébként a Bajnokok Ligája selejtezője, és a magyar bajnoknak ugye már pályára kell lépni, közben egy győri lehetőségecske, a jobb oldalról egy beadás, ez szerintem szöglet is lehetett volna, ott Eklot, mint hogyha kivitte volna a labdát a francia asszisztens, azonban azt jelezte, hogy nem, sőt nem csak az Etónak, hanem két nap múlva Újvidéken majd a Ferencváros is pályára lép, ugye a bajnoki címétől megfosztott budapesti zöldfehér csapat, méghozzá a korábbi győri edzővel, Borbé Balázssal már a fedélzeten, Újvidéken lép tehát pályára, és a Vojvodina lesz majd a Fradi ellenfele az Európa Liga selejtezőjében. Hát a méltatlan az, ami a jó kifejezés, hogy mit tudunk erre mondani, az, hogy miközben hamarosan jön Kolumbia VB mérkőzése, hogy mi itt beszélünk róla a kellemes légkondicionált stúdióban, oké, de hát nekik a 14 fokban a világ végére kellett utazni és játszaniuk.
8: Hát méltatlan, vagy inkább hihetetlen, hogy ezt nem tudják megoldani én szerintem. Tehát, hogy erre, és nem tudom, hogy akarnak-e egyáltalán odafigyelni, mert ha, és akkor nézzük inkább a izlandi támadást a bal oldalon, Gudjonsson már az alapvonal környékén teszi be középre, azonban szerencsére Petrás leér, nem csúszik át a kapu előtt a labda a szlovák kapus kezében. Szóval azért, mintha a FIFA és az UEFA között nem lenne minden rendben, a balogun eltiltására gondolok például, amit az UEFA finoman fogalmazva érthetetlen, persze nem csak neki, hanem mindenki másnak a feloldása.
7: Ez már a Ronaldo féle eltiltás feloldással elkezdődött. Tehát balogunnál csúcsosodott, és az, hogy egyértelműen politikai akarat van benne azzal, hogy Trump közbeszólt, hogy mindenki ezt feltételezi, nyilván nem alaptalanul, de hát az egészet vizsgáljuk folyamatában. Ez onnan kezdődött, hogy Ronaldo eltiltását feloldották, hogy nehogy már ne tudjon játszani az első két vagy az első három csoportmérkőzésen. Innentől kezdve, ha egyszer kinyitottad Pandora szelencét, akkor onnantól kezdve mind csodálkozol.
3: Hát de innentől kezdve Kán mondása volt a legjobb, hogy akkor Bálák kiállítását töröljük el, és játsszuk újra azt a VB döntőt.
8: Igen. És teljesen jogos. Sigurdsson már a labda. Egyelőre nagyon türelmesen játszanak az izlandiak, és valóban megpróbálják megbecsülni a labdát. Ők egyébként azt mondták az Etóról, és megint Gudjonsson, ott volt egy szabad, nem volt egy szabad rugás. Jó nagyot esett Bánáti mellett Gudjonsson, de aztán azt mondja, mutatja a játékvezető, róla még nem beszéltünk, egy francia játékvezető, Lisorg, remélem jól mondom, vezeti a mérkőzést, és azt mutatta, hogy Gudjonsson csak, hát igen, egyébként odaugrott, csak akkor meg Bánáti lábáról ment ki a labda a lassítás alapján. Minden esetre ez egy jó ítélet volt nekünk, hiszen kirúgás után már G-nél a labda lefejeli, pontatlanul Bumba még meg tudja szerezni, és G most le tudja fejelni Stefújnak a bal oldalon. Stefúj labdája pontatlan, megszerzik azt a hazaiak, de már visszaszerezték éppen az izlandi térfélen a győriek, aztán eladják, nagyon-nagyon csapkodó, pontatlan a játék. Hát az azért látszik, nem Laci, hogy a győriekben tétmérkőzés még nincsen, míg az izlandiakban azért 14 már van.
3: Pontosan, ez nagyon nagy különbség, és nem tudom, figyeltétek-e, hogy nagyon csúszkálnak a győriek a műfűn, mert Szegő Tibor kollégánk mondta, hogy a meccset locsolták is a műfűvet. és a győriek egyelőre még abban nem tudtak megbarátkozni, csak ne az utolsó játékos csúszson el, mert most Csefúj csúszott el a félpályán, de hál' Istennek volt még mögötte három győri.
7: 14. perc a mérkőzésen, óriási labdabirtoklási fölényben az izlandi bajnok a Viking úr együttese, viszont oly sokszor elmondtuk már, és ez az állítás bizony nem változott semmit sem, szóval nem labdabirtoklás, hanem mérkőzést kell nyerni, sőt ebben az esetben még csak az sem igaz, hogy mérkőzést kell nyerni, hanem párharcot kell nyerni. Ellenben ez most egy veszélyes izlandi támadás lehet, a 14. percben pedig jön majd az első izlandi szöglet a mérkőzésen, Stefújról ment ki a labda.
8: Így van, Gunnarsson volt az, aki az alapvonalról megpróbálta középre centerezni a labdát. Stefúj érkezett, és a horvát védő lábáról pattant ki az alapvonalon kívülre a labda. És hát ha minden igaz, akkor nyilván Gylfi Sigurdsson az, aki megy elvégezni ezt a szögletet, hiszen az ő pontrugásai életveszélyesek, ebből táplálkozik szinte, hát nem azt mondom, hogy kizárólag, de nagyrészt a Viking úr támadó játéka a mérkőzések nagy részén. Nézzük akkor Sigurdsson szögletét, jön középre a labda, ott elesik egy győri játékos, aztán Csinger meg tudta csúszhatni, és azt mutatja a francia játékvezető, hogy szabadrugással jöhet. Az Eto'o a 15. perc is lassan elkezdődött, és akkor Vukovics Lászlóhoz fordulok, hogy azért Sigurdsson remek futballista, tehát még mindig azért látszik rajta, hogy a labdát nagyon szereti, meg őt is nagyon szereti a labda.
3: Hát nem véletlenül játszott olyan helyeken, ahol az első 5 percben nagyon megijesztett engem a Viking úr, mert záporoztak a helyzetek a győri kapu előtt. A győriek se a pályával, se a időjárással nem tudtak megbarátkozni, de hála Istennek nem került hátrányba a győri csapat. A Viking úron is látszik, hogy egy összeszokott csapat, hát nem véletlenül nyerték meg az izlandi bajnokságot. Nagy önbizalommal játszanak otthon, hát jó lenne lehűteni őket, egy kontrából elmenni, valahogy gólt szerezni, mert a labdabirtoklási fölény valóban nem jelent egyből győzelmet, de nem jó az, hogy ennyit jönnek egyfolytában ránk.
7: Már pedig most a jobb oldalról megint jön egy veszélyes beadás, és Petrás, jól van! Megvan a labda, összeszedte, picit ügyel, bajjal nem volt meg az összhang a védelem és közötte. Andersson volt az, aki ott kellemetlenkedett a győri ötösön belül, és akkor most tényleg legyen az, hogy egy picit birtokoljuk mi a labdát, és próbálkozzunk mi támadás építéssel. Persze összeszokott csapat, persze van már a lábukban rengeteg tétmecs, de hát a legnagyobb tisztelet mellett, és a legszerényebb módon azért jelezzük, hogy nem egy európai top csapatról beszélünk, tehát az UEFA rangsorban a 171. helyen állnak jelen pillanatban, mert itt ugye a koeficiens pontok azért nagyon sok mindent meghatároznak, ezért ez nem feltétlenül teljesen a valóságot mutatja. Szóval 16. perc a mérkőzésen, másodpercekig sikerül megtartani a labdát, de talán a szándék is az, nem? Én azért azt olvasom ebből ki, hogy oké, próbálkozzanak csak ők, tehát hogy nincs azért fejvesztve, vagy ilyen óriás probléma, nem látok senkinél azzal, hogyha eladja a labdát az Eto'o. Mindenki szépen visszaáll a saját térfelére, a támadók a kezdőkör környékén, már mint a győri támadók, ott sertepertélnek és zárják a passávokat. A Viking úr meg egyelőre nem nagyon tud túl sokszor előre jönni.
8: Igen, és talán ez abból is adódhat, aztán majd Vukovics László megcáfol, vagy megerősít, hogy G azért teljesen más típusú középcsatárő, inkább a sebességére alapozhat, míg Bembouli azért az összjátékban, a labda megtartásban, a labdák leosztásában is nagyon komoly szerepet játszott az Eto'oban, és a felívelt labdáknak a 90%-a mindig kikötött nála, és meg tudta szerezni.
3: A G legnagyobb erőssége a sebessége, és abból a kapu elé érkezése, de főleg szélről a leghatékonyabb. A győrieket most rákényszerítik arra, hogy 4-2-3-1-es felállásba játszanak, de az izlandiak rákényszerítik Bánát itt, hogy vissza kell húzódni a jobbekbe, Vladoju bejebb megy, és olyan, mintha ötvédővel játszana a Győr, amikor a Viking úr támad, mert rákényszerítik, és nem tudja a Győr hosszabban birtokolni a labdát. Én azt gondolom, hogy a Győrnek nem játéka az, hogy csak visszáll. A Győr tudja a focit, támadó focit játszik. Nem tisztem mondani, hogy mit játszon a Győr, de ő azt tudja játszani. Tehát ha ő játsza a focit, csinálják, akkor tudnak igazán hatékonyak lenni.
8: Tóth pedig elcsíp egy labdát, egy jobboldali izlandi támadás, után hazatette, aztán felívelt labdát már G fejeli el, majd Vitális elő pedig a csapatkapitány Ekrot oldalra kifér a labdát. Tehát nem beszéltünk még arról, de ugye Borbély Balázs, de Efraim Juarez váltotta, akiről azt mondták, hogy nagyon-nagyon könnyen tud alkalmazkodni, vagy könnyen vált rendszert, ha úgy látja kedve, de alapvetően hasonló stílusban szereti a futballozik a csapata, mint Borbély Balázs együttese. Egyelőre én azt látom, hogy egy picit mélyebben védekezik az Eto, de lehet, hogy ez azért van, mert hogy a körülmények miatt egy kicsit biztonságosabban akar játszani, és megpróbálja inkább a mélyebb védekezésből és G-sebességét kihasználva, amit egyelőre eddig egyszer sikerült kihasználni, helyzetbe kerülni. Most G majdnem labdát szerez, de Ekrót nagyon szépen elvitte a labdát. A lepattanót pedig megszerezhetik, de szerencsére visszaér pont Bánáti Kevin, akiről ugye Vukovics László beszélt, és vissza tudja passzolni azt Csingernek. Csinger megint Petrást választja, azért nem kapkodnak a győriek. Tóth lép vissza a labdáért. Egy dologot látok én, hogy mintha többet játszana egy érintéssel az Eto, nem cipelik a labdát annyiszor, hanem megpróbálják minél gyorsabban tovább játszani a győriek. Ugye G helyzete is nagyjából ebből adódott, de aztán most, amikor ezt kimondom, akkor megállnak a győriek, és elkezdik szépen hátulról felépíteni a támadást.
7: Egészen eddig a pillanatig volt igaz ez a megállapítás, mert már is jött egy ívelés előre, és G volt az, aki megpróbált volna két darab védő között is dűlőre jutni, nem nagyon járt sikerrel, viszont a labda marad nálunk egészen eddig a pillanatig. Mindjárt nézek egy labdabirtoklásra vonatkozó aránysort, hogy hol is tartunk egyébként így az első félidő feléhez közelítve. A tüntetés annak szól, hogy lent maradt az egyik hazai játékos, a francia Spori viszont tovább engedi. Hát 65%-ban birtokolja a labdát a Viking úr, ez viszont most győri helyzet, 20. perc, Barról egy beadás, új, de kár érte! Hát ez egy óriási helyzet volt. Az első igazán nagy győri próbálkozás. Ekrótot a csapatkapitány kell figyelmeztetnie a Sporinak. Nem sok hiányzott hozzá, és sajnos egyébként les volt már. A televíziós lassítás segít, és a lelkesedésemet egy picit vissza is kell, hogy fogjam. E tekintetben a fügykoncertről pedig csak annyit, hogy Vladoljú is, meg Tóth is odapakolt egy-egy csomagot így ajándékba a hazaiaknak, és két Viking úr játékos is a földön maradt, szóval ennek szólt az iménti tüntetés. Kereken 20 perc telik el a meccsből, Viking úr Eto 0-0.
8: És mintha egy picit többet játszanának a jobb oldalon, és megint a jobb oldalon Hafsteinsson az, aki kiugrik, Tóth lépett vele vissza, Tóth Rajmund, és egyelőre Hafsteinsson kénytelen visszafordulni a labdával, kéri tőle azt Gudmundsson, de aztán megint Tóth szerzi meg, majd sajnos nagyon közel a győri kapuhoz eladja, de becsúszása még jó volt, ennek ellenére megtartják az izlandiak a labdát, és most már 18 méterről akár lőhetett volna Vogtorsson, nem ő lő, hanem Sigurdsson, aztán kifejeli a felpattanó labdát Kripic a bal oldalon, ott Gudjonsson szedi össze, és aztán most fel tudnak szabadítani Bánáti Kevin révén, és egészen visszakerül Kristensson kapusig a labda, úgyhogy ő pedig kilép vele egészen a Viking úr térfelének a közepéig, a 22. perc is lassan elkezdődik, visszarendeződik most már teljesen az izlandi együttes, és Ekrót passzolja fel a labdát Sigurdssonra, aki aztán azt visszatette szintén a svédnek, Ekrótnak. Vattenhamar kéri tőle a labdát, aztán megkapja tőle végül a 22-es számú Gunnarsson, megint Ekrót, nagyon sok labda megy, és ő most beíveli a védelem mögé, Vladoljúnak ki kell kereszteznie a visszatett labdával. A 16-oson belül cselezget az izlandi játékos, a győriek azonban ezúttal szerelőre megint eladják. Rengeteg a hiba, és ebből egy lövés kipattan ugyan Petrásról, de nem volt ott izlandi játékos, úgyhogy a szlovák kapus felszedi azt, és most már nyugalomra inti lövét, és természetesen megint Gylfi Sigurdsson volt az, aki 17 méterről 18-ra próbálkozhatott.
7: Itt azért egy pici rutintalanságot, nemzetközi rutintalanságot lehetett érezni ennél a szituációnál. Vukovics László felé fordulok, itt most nem lesz az elmúlt időszakban megszokott, hát angol nevén hydration break, de maradjunk csak a reklámszünet, ivószünet kötelező időkérés háromszögben. Így az első félidő felénél, Laci, két bővített mondatban milyen is egyelőre a meccs?
3: Egyelőre a házigazdák uralják a találkozót, egyszer tudott elmenni G, amiből lehetősége lehetett volna a Győrnek, de nem fejezték be helyzettel. A hazaiaknál volt két komoly lehetősége, és azt furcsálom, hogy a győrieknek tényleg az alapcsapatuk van, és a védelem, aki megvan, a négy ugyanaz az ember, Vladoljú, Csinger, Kripi, Stefúj, és mégis például a Stefúj mögé úgy kerültek be, hogy Tóth Rajmundnak a szűrő középpályásból kell kimenni egész a bal hátvéd helyére, hogy ne vigye kapusra a labdát az izlandi játékos. Tehát egy-két helyezkedés hiba nagyon gyorsan előjött, ahogy az izlandiak megjáratták a labdát.
8: Ekró tép be a labdával a játékba, tehát ha már kapja tőle, aztán megint a Ferőeri. Egyelőre a bal oldalon próbálják most előrehozni a labdát, Sigurdsson lépne vissza, kérné el, meg Hafsteinsson is, végül is ő kapja a kezdőkörben. Ekrót is már a Győri térfél közepén a jobb oldalon, azért csak átkerült a jobbra az a labda. Gunnarsson, vele szemben ott van egyébként visszazárt Bumba is, egészen a saját térfelének közepéig, ott van G is, úgyhogy egyelőre csak passzolgatnak, keresik a labdát, de meglehetősen gyorsan tudnak indulni, vagy mélységi passzokkal meg tudják játszani a szélsőiket, vagy éppen a 16-os vonalánál belépő játékosokat, de egyelőre most, mintha jobban zárna a győri védelem, és G akár meg is szerezhette volna a labdát, de egy kicsit elmélázott, így aztán Sigurdsson tovább tette, Ekrót pedig ki tudta tenni a jobb oldalra, most viszont Gunnarsson megjátszotta ott, ha jól látom, akkor a Ingimundarsont, és végül egy győri szerelés, mondom én, hogy az a szerelés Vitalistól szabályos volt, de én hiába mondom, Hafsteinsson elesett, Viszorg játékvezető pedig szabadrúgást ítél az izlandi együttesnek, mert hogy körülbelül olyan 20 méter

0: futballal. Ez a nagy kérdés, a 25. percben járunk. 2-4 tagú, 5 tagú lesz a győri, nem, 4 tagú lesz a győri sorfal. Aztán Ekrót is ott áll a győri sorfal szélénél. Na mi lesz a megfejtés? 25 perc telt el a mérkőzésből. Viking úr szabadrúgás! Petrás! De nagy védés volt! Sigurdsson jobban a jobb felsőt vette célba. Veszélyesen, nagyon-nagyon veszélyesen csapódott a labda. Talán nem is biztos, hogy gól lett volna belőle. Minden esetre Petrás elüti a labdát, biztos, ami tuti alapon. Jön a második szöglet, sarokrúgások tekintetében is jobban áll a Viking úr, csak úgy még labdabirtoklás tekintetében. De hát a legfontosabb mutató az eredményjelzőn az a két darab nulla, mind a két csapat neve mellett Viking úr Eto, tehát 0-0, 25 és fél perc játék után.
1: Viszont pedig bent Vladajúval, illetve Ekróttal beszélget és mutatja, megmondja el nekik, hogy mit szabad és mit nem, és természetesen Sigurdsson szöglete következik. Most már, ha engedi a francia ezt a szögletet elvégezni, mindenkinek megvan most már remélhetőleg az embere. Jön középre a labda, és elfejlik, kicsúsztatják a győriek. Csinger vívta meg nyertesen a fejpárbajt, és már akár mehetnek középre a labda, de végül ez nem teszi meg Boktorszon. Most teszi középre, kirúgják a győriek, most már ezt meg lehetne tartani. Gavrics pedig el is indul a bal oldalon, pedig Bumba egy csel után elvinné a labdát, és Lukovics László itt mutatja mellette, meg Németh Kornélius, hogy akár ez sárgalap is lehetne Boktorszonnak, de egyelőre még ez csak egy kis szóbeli feddés Liszorg játékvezetőtől, meg aztán Bumbának is elmagyarázza, hogy ne reklamáljon, mert ez még nála nem volt sárgalap.
0: És valóban... Ez közé Mohát, ez egyértelmű sárga volt viszont. Akárhogy is nézzük, csűrjük, csavarjuk. Még hogyha Bogárszon Bogga néven szerepel is a mezén, nem Laci? Ez egyértelmű, annyira egyértelmű sárga volt, hogy ennél egyértelműben csak hárman ülünk itt a kommentátor állásban.
2: A szolókat lehet, hogy azért nem írják ki, mert nincs napot Izlandon, azt nem írják ki a mezekre.
0: Én nem tudom, most nyilván nem az a lényeges, hogy én mit gondolok az izlandi időjárásról, de hogy én képtelen lennék ott élni hosszú távon, az teljesen biztos. Tehát az, hogy nem látsz napot, én már Angliát is nagyon nehezen tudom ilyen szempontból tolerálni, de hát ez, ami ott van náluk, az...
2: Hát de ők ezt szokták meg, hát őnekik ez a természetes, hát őriek egyelőre nem tudták fölvenni ezt a ritmust.
0: Igen, értem ezt a részét, meg azt is, amikor Kopenhágában, ahol azért szintén, hogy mondjam, elég csípős hideg tud lenni, és amikor Malmöből jöttek át kézzelad a világbajnokságra, láttam svéd szurkolókat, úgyhogy én nagy kabátba, sapkába, sállal minden megfagytam, ezek meg rövid ujjúba szálltak le a vonatról, tehát azt is nehezen tudtam értelmezni, de azért ez még talán azon is túl tesz, amit az ember egyébként ilyen északi vidékeken lát. 28. perc, G kap labdát a bal oldalon. Ennyit a személyes történetekről az északi dolgokkal kapcsolatban. Bomba, a kényszerítő sajnos nem jó, az elképzelést lehetett dicsérni, és talán először a mérkőzésen Kristinssonnak úgy kell labdába érni, hogy gyorsan előre kell vágni. A Gavrics nem tud labdát szerezni, jöhet egy hazai kontra.
1: Gudjonzan a bal oldalon. Aztán megáll, mert hogy visszaért vele Vladoju, és vissza is passzolja a labdát. Egészen a félpályáig Gylfi Sigurdssonék húzódnak vissza. Aztán Gunnarsson, Boktorsson befelé indulna el, de vele szemben ott van Stefui, és ott van Bumba is. Hát ha valamit lehet dicsérni a játékon, akkor a győriek játéken, akkor az a fegyelmezett visszazárás, de nagyjából ennyi, amit tudunk mondani pozitívumot.
0: Igen, közben Csikós Gábor kollégámnak, barátomnak köszönöm a jelzést, hogy azért nincs a mezeken rajta a Son, mert hogy tudják, hogy kinek a fiáról van szó, ugye a Doktír Son, erről sokszor beszéltünk már, elsősorban a kézilabda környezetben leginkább ott szokott. Magyar csapat Izlandival találkozni egy veszélyes jobboldali beadás közben hazai részről, szóval, hogy pontosan tudják, mivel férfi labdarúgó mérkőzésről van szó, nem kell a Sont odaírni. Ennek ellenére ugye a hivatalos jegyzőkönyvben előttünk Sonként jelenik meg. Olyan furcsa lenne Omar Son helyett annyit mondani, hogy Omar. Vagy Omar.
1: Omar, az különösen furcsa lenne.
0: Na, hát, Sigurd és Omar játszottak össze, Sigurd beadás Omar felé nem volt veszélyes. Hát picit el tudunk itt, hogy mondjam, elmélkedni ezeken a dolgokon is, mert ugye a mérkőzés irama nem rossz egyébként, de hát azért összességében lehetőségünk van ezekről pár szót váltani, hiszen érdemi történésről nem maradtak le a kedves hallgatók. Azt tudom mondani, hogy most a 30. perc végéhez közelítünk a mérkőzésen. A baj

0: Bajnokok ligája első selejtező körében Vikingur, Győr 0-0.
1: Vlado dobja be a labdát a Győri térfelek közepéről G felé. G egyébként a középcsatár posztjáról azért kimozog hol jobbra, hol balra, de ezúttal is sajnos a gambiairól pattan ki a labda, úgyhogy el is kell végeznék a hazaiaknak. Ekrót kapja az izlandi térfelek közepén a labdát. Azt mondták egyébként az elemzők, illetve azt olvastam, hogy elsősorban azt kell elkerülni, hogy a kapu közeli szabadrugásokhoz és pontrugásokhoz jusson az izlandi együttest. Ezt többé-kevésbé talán sikerült elkerülni, viszont elég sokszor be tudnak jutni a győri védelem mögé a széleken, és be tudják valahogy gyömöszölni a labdát. Talán gyömöszölni a jó szó, mert olyan nagyon pontos beadás még nem érkezett.
2: Igen, és nagyon rátapintott arra, hogy az érződik, nem csak a műfű, az is zavaró tényező, de 14 meccsen túl van a Viking úr. A Győr játszott edzőmeccseket, de az teljesen más, még ha jó ellenfelekkel ellen játszol is. Meg két poszton, Vitális Milán a tavalyi év felfedezettje, rendkívül jó futballt játszott, közben egy bedobás.
0: G fejelte ki a labdát, és jön egy ismétlés, ami gyengécske, úgyhogy Laci be tudod fejezni a gondolatmenetet.
2: Hát Vitális Milánát tartottam, aki szerintem a tavalyi évben berobbant a magyar futballba, a válogatottba és a Győrbe is fantasztikus. Most egyelőre őt egy kicsit vékonyabbnak érzem, kevés, amit tőle látunk. Ő hozta össze azt a szabadrugás is, ami említetted, hogy ezt el kéne kerülni. Ha ő neki a játéka feljavul, és a Tóth Rajmunddal tudnak egy kis fazont adni a Győrnek, abban lehet esély, hogy egy kicsit kijebb jövünk, és mert még helyzetet nem tud kidolgozni a Győr.
0: Engedjetek majd még egy fél mondatot, mert hogy bomba szabálytalansága után hazai szabadrúgás jön majd a kezdőkörből. Szóval egy olyan országról beszélünk, ahol egy alkalmazásban tudod csekkolni, hogy akivel randizni készülsz, nem rokonod, de véletlenül. Szóval, hogy itt a Son Dottir vonalon mozogva maradjunk így ennyinél. Na és akkor vissza a mérkőzéshez, tényleg kerüljük el a szabadrúgásokat. Azért ez így a magyar valóságból nem, hogy egy alkalmazás...
2: Meg a rokonokat.
0: Ez mindent eléggé megmosolyogtató. Az viszont nem, hogy jön előre a Viking úr 32. perc a labda győri 16-oson belül. Egy lövőhelyzet önfeláldozó mentés után elindulhat talán egy győri kontra Gárdit szerzett labdát. Nagyon hamar eladja a Győr, túlságosan hamar, megint a 16-oson belül jön egy beadás. Azért az egyfelől nyugtalanító, hogy odaérnek a 16-oshoz könnyedén, vagy helyenként könnyedén, az viszont nyugtató, hogy technikailag azért nem a legképzettebb ellenfélről beszélünk.
1: Igen, viszont nagyon sok a 16-os környéken eladott győri labda, amiből viszont baj lehet, de hát talán most is az látszott, hiszen a 16-osnál kapta meg a labdát az izlandi, a 16-os vonalánál, hogy a technikai képzettségük azért még mindig nem olyan magas szinten van, hát ebből azért nagyon sok helyen gólt rúgtak vonalat.
2: Hát pontosan a győriek azért nem tudják kihozni a labdát, mert nagyon hátul védekezünk, G az első csatárunk is 30 méterre van a mi kapunknál, és nem akarjuk csak elrúgni a labdát messzire, próbáltuk játékkal kihozni, de ebben benne van az, hogy elpasszolod, és egyből jönnek rád a 20-asunkon.
1: Kripics az, aki átlép a felező vonalon, Stefuj kapja tőle, Stefuj megint G-t keresné, aztán végül Gavricsot találja egy kis izlandi közvetítéssel, de aztán sajnos az izlandiak nagyon erőszakosan megszerzik a labdát, és Kristinsson kapusig kerül hátra a labda, Ekrót kéri el tőle a jobb oldalon, és ha jól látom Laci jelzéseit, akkor valahogy a letámadás is olyan pontatlan volt, nem?
2: Hát pontosan, hát a G-nek a jobboldali védőt kellett volna zárni, és ugyanoda ment, mint a társa, és simán kihozták a kapusnak, el kellett volna rúgni a labdát, már nálunk lenne a játékszer, így meg simán ki tudták hozni.
1: Ekrót az, aki felhozza a labdát, Wattenhammer is, az összes mezőnyjátékos most már a győri térfélen, Ekrót az, aki leghátul helyezkedik, meg is kapja a labdát, épp hogy kilépett a kezdőkörből, aztán Gylfi Sigurdsson nagyon visszahúzódik az Eto, és ennek is azért lehetnek majd veszélyei, de most például Tóth Rajmund bumba segítségével szerez labdát, de G megint nagyon körülményes, és ráadásul a labdája sem volt teljesen pontos, amit viszont most bumbától visszakap, már hogy nem volt az sem pontos bumba passza, jön keresztezni Ekrót, és haza tudja tenni a kapusának.
0: Mint hogyha nem is feltétlenül ugyanazt a Győrt látnánk, amelyet láttunk egyébként a bajnokságban, bár nyilván azért itt most még nagyon a szezon elején járunk, úgyhogy kell egy kis idő, amíg ugye fölveszi majd a ritmust a magyar bajnok, minden esetre 10 és fél perc van hátra a rendes játékidőből, ami az első félidőt illeti. 0-0 a találkozó állása megint csak a jobb oldalon, a kispadokhoz közelebb eső oldalon épül az izlandi támadás, egy belöbbölt labda a 16-oson belülre. mi lesz a sorsa. Egyelőre nincs beadás, talán majd most, nem, Sigurdsson. Jobb lábára teszi, ő tekeri be veszélyesen, és szabadrugás lesz kifelé. Köszönjük szépen ezt most a francia játékvezetőnek. Tóth került a földre, és emiatt jöhet majd a győri szabadrugás. Sigurdsson labdája egyébként megint nagyon veszélyes volt, és egy picit valóban ott Tóthot megdolgozta a 9-es számú izlandi Gudjonsson, és ennek köszönheti Gudjons, elnézést, és ennek köszönhetően jöhet a szabadrugás. Petrás gyakorlatilag egy kirúgással felérő szabadrugást végezhetett el, és az új időknek megfelelően nem előre vágta a labdát, hanem neki állt passzolgatni hátul, el is adta a labdát hamar sajnos a Győr.
1: Bizony ott van, egy nagy helyzet is lehetett volna belőle, de szerencsére belebonyolódott a labdába a 19-es számú izland, és megint mehetne az Eto a bal oldalon. Buma most el is indul, fut neki Stefui is, és ő kapja, Stefui a horra, rálép a labdára, így aztán hiába volt az övé, Hafsteinsson visszaszerzi, őtőle viszont Bánáti Kevin, aki átkeveredette a jobbról a bal oldalra, és most szabálytalankodnak Bánátival szemben, méghozzá Géfi Sigurdsson, aki reklamál a francia játékvezetőnél, aki meg nagyon határozottan mondja, hogy az izlandi sztár lerántotta Bánáti Kevint. A bal oldalról jöhet egy győri szabadrugás, valóban itt egyébként megrángatta rögtön az elején a mozdulatsornak, majd utána egy testtel el is sodorta Bánátit. Hát ez nem volt teljesen szabályos, az egészen biztos.
0: Amit el lehetett követni, mindent elkövetett, annyit csak nem csúszott oda, de belerúgott, felborította, meghúzta, meglökte.
1: Krisztinsson kapus nagyon nézi, hogy mi történik. És amit, ahogy megszoktuk tavaly, Vitális és Gavrics a labdánál, és azt is megszoktuk, hogy ebből a ezekből a helyzetekből azért lehetőségekből szokott helyzeteket kialakítani a Győr. Gavrics neki fut, aztán végül Vitális csavarja a labdát a kapu felé, és Csiger volt az, aki felment és fejelt, de mellé fejelt. Ő a 6-7 méterről lefejelt mindenkit, de a kaput sajnos ezúttal sem találták el a győriek.
0: 37. perc a mérkőzésen, nyugtatóbb a helyzet Vukovics László ezzel a lehetőséggel?
2: Első szabadrugása volt a Győrnek, és ez sem olyan kifejezetten veszélyes pozícióból, 35 méterre az alapvonaltól balról. Csinger azért volt mérges a fejes után, mert nagyon kevés lehetőségünk van, jó lett volna egy semmiből találni egy gólt. Hát nem túl nyugtató, mert a...
0: Nyugtatóbb, így kérdeztem. Igen. Egy jobboldali beadás után Petrás, jól van, összeszedi a labdát. Mit reklamálnak az izlandiak? Szándékos hazaadás úgy, hogy lecsúszott a dőrúra?
1: Kezezést reklamáltak, legalább azt mutatta az egyik izlandi.
0: Így első ránézése ebbe, vagy erre azért mérget nem mernék venni, az biztos, hogy egy veszélyes szituáció volt, és megint az lehet, egy rossz helyen eladott labda, izlandi Zitzer, aj, Petrás! Te nagy védés! 38. perc! Egy jobb lábas lövést véd Petrás! A meccs eddigi legnagyobb helyzete! Kapkodó győri játék után jön sajnos a befejezés, és Petrás valahogy kiszedi a labdát. És akkor a kezezést, amit reklamáltak, Radőnál lerántást reklamálnak egyébként. A lassítás alapján ezt lehet mondani. Fú, ez most visz, na, akkor a nyugtatóbb jellegű kérdést jegeljük, hagyjuk, ezt most sikerült megúszni. Jön a harmadik szöglet Sigurdsson, csak utána tudsz majd reagálni, Laci. Megint csak Sigurdsson tehát a labda mögött. Jobb keze a magasban. Mindjárt mondom, hogy ez mit jelent a gyakorlatban a kivitelezésnél. De először középen kell rendet tenni. Ekrót, Vladoljú és hát az óriási a népsűrűség, szóval ki ne hagyjak bárkit is, aki a húz meg, erez meg játékba részt vesz. Vladoljú és Ekrót egyébként a két főszereplő. Sigurdsson jobb oldali beadása után. A Ekrót addig jár a korsó a kútra, nem ismeri ezt a nagyon jó magyar mondást, amíg Vladoljú fel nem borul. Omárszon volt az, aki végül is bekapcsolódott a játékba, és hiába a nagy tüntetés, Ekrót is szabálytalankodott, meg Omárszon is szabálytalankodott, szabálytalanok voltak itt rengetegen, úgyhogy sikerült túlélni most a meleg pillanatokat. Az izlandi hidegben meleg pillanatok.
2: Hát nagyon nem nyugtató a helyzet, nagyon jönnek az izlandiak, jobbról, balról, eladott labda hátul, egy sima bepaszt akart vissza.
0: De ez izgalom? Ez izgalom? Vagy,
2: hát
0: vagy...
2: Ez technikai hiba volt, amit Csingernek a visszapasz rosszul sikerült.
0: Az Laci, a bajnokságban 33 fordulón keresztül egyszer nem láttam tőlük ilyen eladott labdát a 16-os előtt keresztben.
2: És az izlandi csatár gyönyörűen lepasszolt a társának, óriásit védett Petrás, közben egy lehetőség.
0: Közébe teszi, Bumba, blokkolás, és Bumba is kezezés reklamál. Egy tized másodperc alatt fordult a helyzet, most ők húzták meg.
2: És egy korba tartó labda volt.
0: Na hát itt sajnos nincs olyan jellegű segítségünk, hogy a videóbíró majd szól, és akkor visszafúj mindent. Az biztos, hogy Omarsson súlyos fájdalmak közepette lemaradt a földön, de most tudod befejezni az elemzést, Laci.
2: Tehát az előbb az izlandi csatára mi elpasszott labdánknál hátul, ami Csingernek szántak, de nagyon rossz passz volt. Mindenki lövésre számított, ketten mentek blokkolni, lepasszolt a társának, és óriásit védett Petrás. Utána a kontrából pedig mi mentünk el, G sokkal gyorsabb volt emberénél, gyönyörűen tálalt vissza, és Bumba lövését, mint egy jégkorongos úgy ment le a srác, így féltérden próbálta blokkolni a kapu felületét, de ez gólba tartó labda volt, első győri helyzetről beszélünk.
0: És nem vagyunk egy véleményen, mert Cseszregi Balázs kezezést reklamált, vagy említ itt a stúdióban, ahogy néztük a lassítást. Laci, nálad mi volt? Én szerintem nem volt, ahogy így szorította meg, ahogy tényleg, amit mondasz, ilyen jégkorongos módon, ahogy térdelt le.
2: Próbált minél nagyobb felületet fogni a kapuból. Hát jó lenne, ilyenkor a VAR például nagyon hasznos lenne, de az első fél idő alapján,
0: ez
2: amit eddig láttunk, sajnos nagyon nagy fölénybe vannak a hazai csapat, és nem erre számítottunk. Valamit ki kell találni a szünetben, most már látta ennyit a Juárez az ellenfelet, valamit lépnie kell a szünetben, mert nagy fölénybe játszik az izlandi csapat, hogy győriek pillanatokra tudják megtartani a labdát, és nagyon visszaállnak. Tehát nem, győrnek nem ez a futballja, hogy a saját térfelén be kell 10 emberrel, és majd hátha el tudunk menni egyszer. A győr játsza a focit, és ezt kéne valahogy felszíne hozni.
0: Igen, az viszont továbbra sem derült ki számomra, hogy ez az izgalom számlájára írható, vagy minek a számlájára írható?
2: A meccs hiány, a rutintalanságot nem mondom, mert a műfűre se lehet fogni, az, hogy elpasztott a labdát, azt nem lehet a műfűre.
0: Tehát, hogy a Kisvárdán meg tudja csinálni, vagy a Grupa Marinában meg tudja csinálni, itt miért nem tudja megcsinálni?
2: Azt pedzegetted az elején, és nagyon jó, hogy rutintalanok még nemzetközi szinten a győriek, de az, hogy egy sima 20 méteres passz, ami volt az előbb, azt elrontod, az figyelmetlenség, az technikai hiba, úgyhogy nem vagy nyomás alatt, mert nem támadta meg akkor az ellenfél. Itt sajnos az izlandi játékos közben mi látjuk a hallgatóknak, mondjuk, hogy hordágyunk kell
0: levinni. Omarsson hordágyunk.
2: De nem bántotta senki, egy rossz lépés volt.
1: Így van. Hogy visszafutott, rosszul lépett, belépett ott Vitális elé, és akkor már össze is esett, és fogta a térdét.
0: Hát kár, hogy nem látunk egy, bocsánat Balázs, egy perdöntő kameraállást. Nem mernék egyértelműen állást foglalni, akárhogy nézzük. A legelsőnél ott nekem nagyon úgy tűnt, hogy nagyon testel. A második lassításnál, amikor néztük, ott már kéznek tűnt. Itt ez a harmadik, meg egy nesze semmi fog meg, jó volt, ebből mondd meg, hogy mi volt az igazság. Nem, én egyértelműen nem merek állást foglalni, nézzék el nekem a kedves hallgatók. Nem volt olyan perdöntő kamerállás, ami alapján egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy jó vagy rossz döntést hozott a játékvezető, és nem egy Son, hanem egy Sven-Göran Hansen a pályára.
1: Így van, tavaly ő egyébként még egy kulcsembere volt ennek a izlandi bajnok Víkingur Reykjavíknak, Dániából érkezett jó néhány évvel ezelőtt, tehát ő is azért szinte már otthon van Izlandon. Omarsson pedig az egész szezonban magasan a legeredményesebb játékosa. Jól emlékszem, talán 12 gólt rúgott eddig 14 bajnoki mérkőzésen a Víkingur csapatából. Bizony, 12 gól és 2 gólpassz a mérlege. Úgyhogy az biztos, hogy vele azért az ő kiesésével a támadó ereje gyengülhet. Ő volt az, aki egyébként a helyzetbe került, és Petrás az ő lövését fogta meg az imént, tehát ő érzi, Hansen jön majd a helyére, ahogy ezt Kornél is emlegette. Én azt gondolom egyébként, ha hozzászólhatok ahhoz, amit feltegettetek, hogy nagyon sokat számít az, hogy április közepe óta ők játékban vannak. Az Etónál pedig ugye ráadásul azért nagy felfordulás volt a nyár elején, hiszen Borbé Balázst kivásárolta a Ferencváros, vagy Borbé Balázst kivásárolta magát, tehát ezt senki nem tudja egészen pontosan. Aztán elment a sportigazgató, és amíg ezeket helyre tették, azért meglehetősen sok idő telt el, és ráadás utána elment még a másodedző Bent Tice is. Ezt is helyre tették, megvan az új stáb, de egy picit még én azt látom, hogy a játékpercek, a komoly játékpercek hiányoznak.
0: Ez a része vitathatatlan. Az eladott labda miért nem értem, tehát hogy ez olyan jellegű hiba, olyan jellegű butaság, ami ezen a szinten már tehát annyira alap kellene, hogy legyen, hogy nem szabadna, hogy előjöjjön. De mindaz, amit mondtál, teljesen igaz. Tehát, hogy valószínűleg ez okozta egyébként, amiről beszéltünk szintén a mérkőzés elején, ugye a bookmakerek által meghatározott odcoknak a változását is, hogy nagyon sokan arra bazíroztak, hogy óriási felfordulás volt. Na, ehhez képest azért egy fél idő eltelt úgy, hogy persze fölényben a Viking úr, de azért akkora fölényben, mint amekkorát változtak a szorzók, biztos, hogy nem.
2: De Ben Buáli be volt nevezve, ugye olvastam az elején, de hát ahogy megtudták, gondolom a bookmaker is, hogy nem játszik, azért az hatalmas szorzóváltozás. Meg az, hogy a Tóth Rajmund, a Vitáli is, ezek el akarták vinni őket a csapatból, ez sem volt biztos, hogy maradnak Győrben, nem maradnak. Közben sajnos 5 méter az alapvonaltól egy veszélyes szabadrugás balról a Viking úrnak.
0: Szerencsére viszont maradtak, úgyhogy velük kell kiharcolni azt, hogy ebből a körből mindenképpen tovább kell, hogy jusson a Győr, és ha és amennyiben a második kört sikerülne megoldani és sikerrel venni, az ugye azt jelenteni, hogy konferencia liga szakasznak hívják ezt most már, lánykori nevén főtábla vagy csoportkör lehetne a győriek számára. 4 perc lesz a ráadás, elindult a hosszabbítás, a 46. percben Viking úr szabadrúgás, hogyhogy nem Sigurdsson a labda mögött.
1: Így van, és a másik, ha jól láttam, a Hafsteinsson, Ben Ekrot, Hansen, Trandarson, mindenki ott az ötös környékén tolakodik, és megpróbálnak minél jobb helyzetbe kerülni, de azért a 16-os környékén is ácsorognak, például a 19-es számú Boktorszon. Jön középre a labda, meg tudják csúsztatni, de Hafsteinssonhoz kerül a labda, és megint Petrás, ha jól láttam, lábbal leért a középre tartó labdára, de hát azért megvannak az izlandi helyzetek, és nem volt. Megint ezúttal is kifejelték a győriek, de nagyon jól helyezkedett ott a 11-es Hafsteinsson az ülőésénél, kellett megint nagyot vélenie Petrásnak.
2: Hát most bánhatjuk, hogy csak a világbajnokságon van ivószünet. Most nagyon jól jött volna a Győrnek, mert ez a fél idő, ez nem rólunk szólt.
0: A negyedik hazai szöglet, megint csak Sigurdsson a 47. percben, de még az első fél időben.
1: És egy kirúgott labda, amire nem sprintelnek a győriek, hanem inkább, de azért indul Bumba is, meg indul G is, egészen a kapusig, az izlandiék kell hátra mennie a labdának. Ezt elfejlik a győriek, de Tóth Rajmund is csak témfereg ott a pálya közepén, és nem igazán tudott hozzáférni a labdához, de szerencsére Kripics azt megszerzi, Bumba lép vissza, Vitális lép vissza a labdáért, és lefúj kap egyet a lábára, nem fúj a játékvezető, most viszont hátulról lerántja végül Vitális Milánt. Boktorszon, ha jól láttam.
0: Így van.
1: Így aztán győri szabadrugás, de hát ez a szabadrugás is a győri 16-ossal egy magasságban, és akkor még jó indulatú voltam, inkább a 11-es ponttal egy magasságban.
0: Így bizony. Viszont hamarosan véget ér az első félidő, úgyhogy az ivószünet hiányában a félidei szünetet, a hagyományos szünetet lehet kihasználni majd a győri szakvezetésnek, hogy egy picit tényleg rendezzék a sorokat, mert egyébként azért, amit Vukovics László említett, hogyha egy picivel többet akarna futballozni, és nem szándékosan nem mondom azt, hogy ki akarjon nyílni, csak többet akarjon futballozni a Győr, azért ezen az izlandi csapaton lehetne fogást találni, és lehetne keresni valóna. Ehhez képest megint ők jönnek előre egy beadás balról, kezezés reklamálnak, a francia spori sípja szerencsére néma marad, úgyhogy ki lehet hozni a labdátót. Most löbböli ki, vagy íveli ki, és hát a győri szurkolók előtt pattal le. Ez a saját térfelünknek a közepén, a kispadokkal átellenes oldalon történik. Ekrot ívelése fölfelé. 48 perc eltelt már a meccsből, még mindig az első fél időben járunk. És már én is azon az állásponton vagyok, hogy jöjjön a szünet. 1 percet kell még lehozni, és akkor gól nélküli döntetlennel lehet menni. Besegítenek ebben nekünk most a hazaiak, hogy ezt lehozzuk. Ingi Mundárszon volt az, akiről kiperdül a labda, kicsit mint egy erősítve mindazt, amit mondtam, hogy azért technikailag nem a legképzettebb játékosokról beszélünk, izlandi fejlődés ide vagy oda, és akkor a lassítás alapján pedig azt mondhatjuk, hogy ez egy életveszélyes szituáció volt. Csinger szerencsére nagyon rutinosan a jobb kezel felé, ahova jött a labda, és amivel lehet, hogy hozzá is ért a labdához a 16-oson belül, arra a kezére esett rá, és gyorsan rádőlt, vagy ráborult, úgyhogy francia sport így elbizonytalanította. Gábrics most már, na jön a slusszpoén! Zsejko Gábrics-tól, nem lesz egyelőre slusszpoén, bár lehetett volna egy jó beadás, föl kellene ívelni a labdát, mert itt a sok passzra már nem nagyon marad idő, letelik a 4 perces hosszabbítás, és mivel nem nagyon akarja az Eto előre játszani a labdát, előbb-utóbb meg fogja unni a francia Spori, meg is unta. Egy szabadrúgást szeretett volna még a Győr kiharcolni, és még erre a szabadrúgásra, bocsánat, lesz idő, nem unta meg, most elbizonytalanodtam, hogy megunta, nem unta, lefújta. Hármas síp szólt, ezek szerint csak a játékos kijáró abban az irányban van, amerre a győri szabadrúgás jöhetett volna. 45 plusz 4 perc játék után Vikingur Reykjavik, Győri Eto 0-0. Innen jön majd a folytatás és az elemzésünk, de csak a szünet után.
3: Köszönjük szépen, 10 perc múlva 10 óra, akkor kezdődik majd a következő labdarúgó világbajnoki mérkőzés, a nyolcaddöntő a svájci, illetve a kolumbiai válogatott között. Van néhány hírünk, a dán Mats Pedersen győzött a Tour de France országos kerékpáros körverseny 4. szakaszán. A görög Torsten Trajn közel 8 perc előnnyel átvette a sárga trikót a szlovén Tadej Pogacsártól. Stolár Fanni és az amerikai Asia Muhammad kettőse a negyeddöntőben búcsúzott Wimbledonban, miután 6-3-6-3-ra kikapott az első helyen kiemelt Taylor Townsend Katerina Sinyakova párostól. Stolár számára akkor még nem ért véget a torna, érdekelt volt a vegyes páros elődöntőben is, amikor is szerb párjával kétszedben vereséget szenvedtek egy ausztrál kettőstől. Piros Zsombor magabiztos győzelemmel jutott a második fordulóba a Jász Vásári Challenger tenisztornán. A magyar játékos 6-0-6-3-ra verte román ellenfelét. A világranglista 169. helyezettje sorozatban 6. mérkőzését nyerte meg, miután vasárnap a brassói Challenger tornán is diadalmaskodott. Átmenetileg felfüggeszti az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, és az ország sportolói visszatérhetnek a nemzetközi versenyekre. Ugyanakkor még nem született döntés arról, hogy az oroszok használhatják-e a zászlójukat, a nemzeti színeiket, illetve felcsendülhet-e az ország himnusza a versenyeken, mint ismeretes. Az orosz sportolók semlegesként vettek részt a 24-es párizsi nyári és a 26-os milánói cortinai téli olimpián. Van még 7 percünk, és kezdődik a labdarúgó világbajnokságon az utolsó nyolcaddöntő, Svájc és Kolumbia válogatottja között. A stúdióban állandó szakértőnk Bene Ferenc. Tőle kérdezem, hogy milyen hatást gyakorolt rád az Argentina-Egyiptom mérkőzés, amikor Messiék 0-2-ről álltak föl.
4: Tiszteletek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Hát amikor én kinyilvánítottam többször is, hogy a 48 csapatos világbajnokságot soknak tartom, és alig várom a kieséses szakaszt, akkor körülbelül ezekre a drámai csatákra vártam. Egyiptomot is óriási dicséret illeti, de az argentin válogatott nem véletlenül a torna egyik esélyese. Tehát gyakorlatilag, amikor 10-15 perc van hátra a mérkőzésből, és 2-0-ás vereségre állnak, akkor előhúzni ilyen elképesztő emóciókat, ilyen elképesztő emberi tartást és ilyen hatalmas csapategységet, az tényleg csak a legnagyobbak tudnak. Ugyanis az ember mindig egy picit sajnálja Egyiptomot, de én talán annak körözér jobban örülök, hogy az argentin válogatott tovább jutott, hiszen további hasonló, magas színvonalú drámai csaták várhatók az argentin útvonalon tovább, és hát Messi az Messi, szóval nagyon-nagyon érdekes volt, hogy mondjam, felemelő és egyszerre drámai hatást keltett bennem látni a mérkőzés után sírni, és ugye a kihagyott 11-ese után érezni lehetett, hogy olyan bűntudata van, úgymond, lehet, hogy erős szó, és minden továbbra is magára vállal, és mindent megtesz, hogy kijavítsa ezt a hibát, és hát azt is lehetett látni, hogy hatalmas sziklák szakadtak le róla, és hát rég láttam ennyire örülni gólnak.
3: A mai mérkőzés, a záró találkozó, ugye Svájc és Kolumbia válogatottja között zajlik majd. Többen azt a kérdést tették fel, hogy mit keres ebben a szakaszban Kolumbia, de hát felhívom azoknak a figyelmét, akik ezt kérdezi, hogy volt már néhány mérkőzés, amelyen a kolumbiaiak játszottak és bizonyítottak. Viszont, hogyha jól emlékszem, akkor Svájc az utóbbi időben, amikor idáig eljutott, akkor általában kikapott, kiesett. Volt év talán 2010, amikor el se jutott idáig, tehát hogy olyan nagyon nagy múltjuk ebben a 8-6 döntő sorozatban nincsen.
4: Igen, aki megkérdőjelezi Kolumbiának a létjogosultságát a legjobb 16 között, az azért nézze meg a mai mérkőzést. Tehát biztos vagyok benne, hogy nagyon magas színvonalú mérkőzés lesz. Abban nem vagyok biztos, hogy olyan látványos és drámai csata lesz, mint az argentin-egyiptom találkozó, viszont taktikailag és technikailag rendkívül felkészült csapatok csatája lesz, és nyilván az első nyolcban való helyük az talán megkérdőjelezhető, bármelyikük is jut tovább, de igazából, hogyha mélyebben elemezzük az egészet, a svájci válogatott mérkőzésről mérkőzésre egyre jobb és egyre szervezettebb a tornán, egyértelműen a csapatvédekezésük és a csapat egységük a legnagyobb fegyverük, a kolumbiai válogatott pedig, amellett, hogy a régi klasszikus kolumbiai csapatokhoz képest sokkal, de sokkal jobban védekezik, és már azért európai, hát közép- és élcsapatokban játszanak a védőik, és csapatszinten is sokkal, de sokkal szervezettebb, mint mondjuk a 8-12 vagy 16 évvel ezelőtti kolumbiai válogatottak.
3: A bookmakerek több esélyt gondolnak a kolumbiai győzelemre, mert hogy 2.40-et fizetnek 100 forintra, tehát az odds az 2.4-es, míg hogyha a Svájc nyer, akkor 3.6-szeres pénzt lehet hazavinni, a döntetlen háromszoros pénzt ér.
4: Hát ez is azt mutatja, hogy azért valójában ez egy három esélyes találkozó, nagyon-nagyon nehéz eltalálni a végső eredményt, viszont egy van, amit ne felejtsünk el, talán a picit a mérleg nyelvét a kolumbiai esélyesség felé tereli az a tény, hogy a svájci válogatott legveszélyesebb támadója Manzambi sérült. És egy nagyon-nagyon jól működő gépezet volt, tényleg mint egy svájci óra úgy működött a svájciak csapatjáték a védekezésben, és az átmeneteikben volt az igazi nagy erő, és Manzambi révén volt egy olyan támadójuk, aki tudott létszám fölint kialakítani a középpályán, be tudott törni az ellenfél védőharmadába, és ott is tudott alkotni és kapura veszélyesen futballozni, ráadásul Embolóval nagyon-nagyon jó játékkapcsolatokat alakítottak ki. Egyrészről érezni a megfelelő kémiát a két játékos között, tehát nem rivalizálnak egymással, hanem igenis oda passzolják egymásnak a labdát, amikor jobb helyzetben van, ez nagyon-nagyon fontos, és úgymond érzik egymás mozgását. Hát ez szerintem egy nagyon-nagyon nagy érvágás a svájci válogatottnak.
3: Nos, tehát pillanatokon belül Svájc-Kolumbia labdarúgó világbajnoki 8. döntő mérkőzés, és innentől kölkapcsolás szerűen megyünk majd tovább, hiszen hamarosan folytatódik a Vikingur Reykjavik Eto FC Győr bajnokok ligája selejtező is, úgyhogy most kapcsolunk kollégáinkhoz, a Svájc-Kolumbia mérkőzésre Tóth Bélához és Erdei Márkhoz, a szakértő Bene Ferenc, aztán majd amikor kezdődik a második félidő, bekapcsolódik Cseszregi Balázs, Németh Kornél és Vukovics László, tehát Béláéké a szó.
5: Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntjük Önöket. Svájccal vagy Kolumbiával válik teljesi a negyeddöntő mezőnye a labdarúgó világbajnokságon. Két ezidáig imponáló teljesítménnyel előrukkoló válogatott csap össze Vancouverben, Kanadában, hiszen Svájc és Kolumbia is csoportgyőztesként kvalifikálta magát a legjobb 32 közé, onnan pedig kapott gól nélkül jutott be a nyolcad döntőbe, és nem túlzás azt állítani, hogy mindkét oldalon, hát életük legfontosabb mérkőzésére készülnek a játékosok, hiszen a lehetőség történelmi távlatokban is nézve óriási. Kolumbia eddig egyszer, 2014-ben szerepelt a legjobb 8 között, Svájc pedig legutóbb a hőskorban, 1954-ben tűnt fel a világbajnokság negyed döntőjében, és az a csapat, amelyik innen tovább jut, az majd a világbajnokkal, Argentínával mérkőzik a legjobb 8 között.
6: Nézzük is gyorsan a kezdő összeállításokat, kezdjük természetesen a most elsőként megjelölt el, vagyis Svájccal a kapuban, ott lesz majd Gregor Kobel, a védelemben Rodriguez, Akanji, Elvedi és Zakaria, egy sorra a fejebe, ugyanazt már megszokhattuk, Csaká, valamint Freuler szűrik majd meg a kolumbiai támadásokat, és támadó poszton természetesen a szélső helyen ott lesz Endoé, valamint a jobb oldalon Reader, középen Jasari, középen elől pedig Braille Emboró, aki ugye a rendnek a játékosa, neki ez a 91. válogatott mérkőzése, de hát ezzel messze nem ő az, aki a legtöbbször lépett pályára a svájci válogatottban, ha csak a kezdőre nézünk, hiszen például Ricardo Rodriguez 143-szor szerepel, vagy nyilván Freuler, aki 93-szor, és aki legtöbbel áll, az pedig Granit Xhaka, ő a legutóbbi meccsen ugye a 150. válogatott mérkőzését játszott a svájci színekben, könnyű kiszámolni, hogy most tehát a 151-et játsza. Murat Yakin sem nagyon változtatott a kezdőjén, sőt egy darab változás van mindössze, ugye Reader került be, Manzambiról már volt szó, hogy ő most kikerült. Na de mi újság a kolumbiai kezdővel, ott semmilyen változás nem történt.
5: Kényszerből egy meccs. Suárez, és ugye John Córdoba a Gána elleni mérkőzés első percében sérült meg, Luis Suárez váltotta már akkor is. A mérkőzés elkezdődött, a kolumbiai válogatott indította útjára a labdát, és már a kapushoz, Vargashoz került hátra. A kapuban tehát nincsen változtatás, a 37 esztendős hálóőr Camilo Vargas védi Kolumbia kapuját. Muñoz, Sánchez, Lukumi, Mojica összetételben a hátvédsor. A középpályán Puerta, Lerma és Arias. Arias szerezte a győztes gólt Gánával szemben. Elől pedig az a James Rodriguez a jobb szélen, aki a 131. válogatottságával utoléri a kolumbiai rekorder David Ospinát. A középcsatár Suárez, míg Luis Diaz természetesen a bal szélső. Jó néhány olyan játékos van Kolumbiánál, aki minden egyes VB mérkőzésen eddig kezdő volt, ilyen Vargas, Sánchez, Lukumi a két belső védő, Puerta, Arias a középpályán, elől pedig Diaz és Rodriguez. Jó néhányan egyébként közülük végig is játszották az eddigi mérkőzéseket. A találkozóból lassan egy perc telik el, és egyelőre a középpályán a labdajáratás, most éppen svájci részről, aki megkapja középen, az Akanji, és ballal már nyújtja is előre jó hosszan, de ez Riedernek magas, jöhet majd egy bedobással Kolumbia.
6: Mojica lesz az, aki majd elvégzi természetesen ezt a bedobást, a bal hátsó védő, és valóban időközben beléptünk a találkozó második percébe, gól még mindig nem esett, Svájc-Kolumbia továbbra is 0-0, és nézzük, hogy mi lesz ebből a Mojica bedobásból, előre hajítja, ment volna a labda Luis Diaz felé, az nem volt pontos, viszont ezt követően a svájciak visszarúgják, és Mojica annak rendje is módja szerint felbikázza az égbe, éppen Luis Diaz kereste volna elő, végül aztán Suárez is megpróbálta megzavarni Kóbel kapust, az valamennyire sikerült is, hiszen Kóbelnek a lábáról a jobb oldalon elhagyta a labda a játékteret, és Mojica már azonban játékba is hozta. Ott van most a bal szélen Luis Diaznál, ő teszi vissza Mojicának, Mojica egyből beadja, ez egy jó beadás volt, volt is rá érkező Lerma személyében, de ezt követően onnan már nem sikerült a svájci kapu felé továbbítani a labdát, végül a svájci védelem fel tudott szabadítani. Utána pedig eljutott egy kolumbiai védőhöz, aki nem más, mint Lukumi. Lukuminek a lábáról pedig oldalra pattant ki a labda. A fanatikus kolumbiai drukkerek természetesen ott vannak a mérkőzésen, nagyon bizakodóak, minden esélyük megvan arra, hogy most valamilyen csodát tegyenek akár Svájc ellen, mert azért legyünk őszinték, ennek a találkozónak az esélyese azért mégiscsak az európai klub, illetve az európai csapat. Elvedi teszi át keresztbe a labdát Akanjihoz, jöhet egy újabb svájci támadásépítés a harmadik perc közepén, Svájc-Kolumbia 0-0.
5: A labda pedig Zakariánál, a mérkőzés helyszíne Vancouver, a kanadai városban már harmadjára szerepel az a svájci válogatott, amely ugye a társ rendező Kanadát ebben a stadionban verte meg a csoportkör utolsó fordulójában, és a legjobb 32 között is Vancouverben játszhatott Algériával is győzött 2-0-ra. Akanji keresztlabdája ezúttal jobbal a jobb oldalra, Zakaria veszi le, most már a kolumbiai térfélen, Luis Diaz mellett el meg a szélen, beadás nincsen, de elviszi Zakaria, 16-oson belülre tört volna, a beadása végül is nem jut el Freulerhez, kivágják onnan a kolumbiai védők, elveri fejeli vissza, még mindig a jobb oldalon a játék, és Mojica kerül a földre, ezek szerint azért, mert hát bántották őt, a mérkőzés játékvezetője Salvadori, Ivan Barton bíráskodik a mérkőzésen, a 35 éves játékvezetőnek ez egyébként a világbajnokságon a harmadik mérkőzése, a japán-svéd és a török-paraguayi párharcokban bíráskodott korábban.
6: Froller volt szabálytalan, ezt követően pedig jött a jogosan megítélt szabadrúgás, Mojica végül hátragulította a társakhoz, és most már Lukumi az, aki hátrarakja egészen a kapusáig Vargasig, Vargas pedig nem kockázta, Davinson Sánchezhez passzol, aki aztán jobbra passzol Muñozhoz, úgyhogy ez eléggé lassú támadás építés, de egyre jól néz ki, szépen gurigáznak a kolumbiaiak, és egyre följebb jutnak, már lassan átlépik a felezővonalat. Ebben a pillanatban ez össze is jön, jobb oldalon jönnek előre, Puertánál van a labda, íveli be középről a Luis Diaz felé, ezt követően egy borzasztóan rossz beleérés Zakariától, de vehetjük akár úgy is, hogy szépen keresztezett és szépen kirakta az alapfalon túlra a labdát, még éppen időben ne, hogy Luis Diaz elvigye azt, úgyhogy jöhet a mérkőzés első szöglete, bal oldalról a kolumbiaiak fogják majd azt beívelni, Luis Diaz pedig éppen sétál oda. A kapu felé nem ő lesz az, aki majd ezt berúgja középre, hanem ballal James Rodriguez, a csapatkapitány, de egyelőre még nem végezheti el, hiszen a salvadori játékvezető valamit lát középen, éppen Luis Diaz a szabálytalan a kapussal Kóbellel szemben, most már talán minden rendben talál a sporttárs, úgyhogy jöhet tehát balról a mérkőzés első szöglete. Ez be is ívelődik középre, aztán pedig kiváló a fejes, szépen kifejelték, Embolo volt az, aki belerakta a fejét, ugye Embolo a legutóbbi meccsét eldöntötte Svájcnak, ő az, aki tovább rúgta őket Algéria ellen. Most pedig hátul volt nagyon-nagyon hatékony, jöhet előre Svájc, mert volt egy kisebb szabálytalanság. Ezzel tehát beléptünk a mérkőzés 6. percébe, Svájc-Kolumbia 0-0.
5: Labda pedig Granit Xhakánál, akinek ez a 17. világbajnoki mérkőzés a pályafutása során. Most az összjáték az Akanjival, Akanji pedig a saját tér felé még egyelőre vezetgeti a labdát, majd elvedít választja. Svájc eddig tehát akkor jutott tovább a legjobb 8 közé a világbajnokságok történetében, amikor azt mármint a tornát vagy a második világháború előtt rendezték, vagy hazai pályán, ugye 1954-ben hazai földön jutott el a negyed döntőbe Svájc, ott emlékezetes módon kapott ki Ausztriától 7-5-re. Rodriguez már a 16-oson belül, és egy eltört lövés, végülis Endoy rúgta rá a kapura, aki pedig hárított az Vargas, de már lest jelez Morán Santos, a salvadori asszisztens. A bal oldalon futott végig ez a svájci akció, és valóban ott a 16-oson belülre továbbított labdánál, mintha már a védők mögött kapta volna meg Endoy, és a lövése az oda pattogott végül a kapushoz. Emiatt nincsen tehát kapura lövés egyelőre a mérkőzése, mert ugye már a lest követően történt maga a próbálkozás.
6: Jöhet előre most tehát Svájc, méghozzá hátulról passzolgatások. Akanji kapta meg a labdát, aki az egyik legnevesebb svájci játékos, ugye, de hát inkább, hogyha a védőkre gondolunk, ugye az Interben játszik, ez a 86. válogatott meccse. Idén pedig középső védő létére szerzett már 2 gólt, már ami a bajnokokat illeti, mert inkább a sárgákról volt híres, abból azért többet összeszedett. Közben egy szabálytalanság, Luis Suarez volt a szabálytalan, nyilván nem az uruguayi kiváló csatár, hanem a kolumbiai szintén kiváló csatár, akinek eléggé jó szezonja volt, szépen termelte a gólokat. Ő volt az, aki ugye Gána ellen egy gólpaszt is kiosztott, ami ugye ahhoz kellett, hogy Kolumbia tovább tudjon jutni az utóbbi mérkőzésen, és ebben a szezonban egyébként 32 meccsen a Sportingban, a bajnokságban 28 gólig és 6 gólpasszig jutott, ami azért erősen megsüvegelendő. Közben elvégezték a svájciak a szabadrúgást, Freuler tette most már ki a jobb oldal a Zakariához, aki hátralakja középre Elvedihez, úgyhogy megint leghátulról kénytelen építkezni. A svájci együttes gólt továbbra sem láttunk, de már beléptünk a 8. percbe.
5: Elvedi tartogatja a saját kapujától 30 méteren, majd aztán Akanjit játsza meg. Jöhetnek előre tehát a svájciak, és a bal szélen Rodriguez kapja, szintén azért mondhatni, hogy rutinos játékos a svájci válogatott védelmének bal oldalán. Endoy középre, Freuler, végigjár a labda, lesz-e beadás, vagy bármilyen veszélyes lehetőség. Zakaria, ő sem ível, egyelőre körbe passzolják a fennállt kolumbiai falat a svájciak, ráadásul most már a feljebb lépő Lukumi szerel. A mérkőzésből tehát eltelt 7 perc, és egyelőre helyzet nélkül a világbajnoki 8-at döntő Svájc-Kolumbia 0-0. Megkezdődötte vajon a második félidő Izlandon? A szó Cseszergi Balázsi és német Kornéli.
7: Megkezdődött, és éppen egy izlandi támadás socska futott végig a pályán, de nem érte el már az alapvonal előtt az izlandi játékos a labdát, úgyhogy Petrás dajkálgatja, és jöhet majd Vukovics László, mi az, amit te változtatnál? Mert azt mondtad itt, mennyi? 1 perc 10 másodperce megy. Azt mondtad, hogy már most többet volt a Eto az izlandi térfélen, mint az első fél időben összesen.
2: Én följebb tolnám a védekezést, tudom, én könnyen vagyok innen a stúdióból, és ott a mexikói edzőm van a felelősség, de nagyon magára húzza az izlandi csapatot a Győr, láttuk az első fél időben, az legalább 5 izlandi helyzetet eredményezett, és a Győrnek a játéka a támadó futballi, mindenképp följebb játszhatnám a győrieket, nincs Bambu Alész, már sokszor elmondtuk, ebben kell főzni, ami van, de valahogy gólt kéne szerezni, és ahhoz, hogy gólt szerezzél, ahhoz ott kell lenned az ellenfél térfelén. Az izlandiak az első fél időben nagyon jól játszottak, én remélem, hogy a mexikói edző rendet tett a szünetbe.
0: Veszélyes szabadrúgással jöhet majd az izlandi csapat, úgyhogy egy gyors helyzetjelentést, egy eredményközlést hadd kérjünk Vancouverből a Svájc-Kolumbia mérkőzés, hogy aztán be tudjunk számolni az itteni történésekről.
6: A 10. perc legelején járunk, nálunk Svájc-Kolumbia továbbra is 0-0.
0: Természetesen vissza pillanatokon belül a Svájc-Kolumbia mérkőzés helyszínére, de valóban most egy veszélyes szabadrúgás a 48. percben. Sigurdsson körülbelül 30 méterre lehet a győri kaputól, a kispadokhoz közelebb eső oldalról végezheti majd el ezt a szabadrúgást. Sigurdsson és Gudjonsson, ők ketten áldogáltak mindig a veszélyes rögzített szituációknál a labda mögött, És akkor Sigurdsson megint csak jobban ez a kérdés, vagy Gudjonsson ballal? 48. perc a mérkőzésen. Ez Sigurdsson labdája lesz, megint csak jön az ívelés, szerencsére veszélytelen. Szóval 48 perc, kereken 48 perc játék után Vikingur Győr 0-0, Vancouver, Svájc, Kolumbia, Torbéla, Erdei Márk.
6: Nálunk továbbra is a kolumbiaiak adogatnak, gólt még nem láttunk, de most éppen középen jönnének előre, és mivel eltelt már 10 perc a találkozóban, ezért itt a lehetőség arra, hogy állandó szakértőnket, Bene Ferencet megszólítsuk. Hát nem lehengerlő a kezdés.
4: Nem, és ugye az a probléma, hogy mindkét csapat egyelőre óvatosan futballozik, tehát a nulla kockázata az elsődleges alapelv, és hát gyakorlatilag nem, hogy gólhelyzet kapuralövés sem történt a találkozón. Az egyébként világosan látszik, hogy mindkét csapat ugyanabban a játékrendszerben futballozik, tehát gyakorlatilag kialakulnak a párok egymással szemben, és egy óraműpontosságú svájci csapatjáték fog összecsapni a kolumbiai kreativitással. Ez már egyelőre látszik, csak kioltják egymást a csapatok, ezért különösebb látványos megoldás eddig nem történt.
5: 14. perc a mérkőzésen, a középpályán, a felezővonal közelében zajlik a játék, és jöhet majd a bedobással Kolumbia. Ráadásul úgy tűnik, hogy Luis Díaz nem, Suárez lemarad a földön, és hát kell ápolás, mutatja a játékvezetőnek, hogy a cipőjével gondadódik, úgyhogy itt áll a játék Luis Suárez miatt. 12. perc, Svájc-Kolumbia 0-0, mi a helyzet Izlandon?
7: Itt szintén 0-0 a mérkőzés állás, egy picivel járunk csak előbbrébb, ha az a 11. perc, akkor itt 39 perccel van több, az 50. percben járunk, és mintha egy picit valóban feljebb védekezne az Eto, legalábbis nem a saját térfelének közepén, hanem megpróbálnak legalább a félpályáig felhúzódni, de egyelőre még ez nem járt különösebb eredménnyel, Torkelsson kapja a labdát, úgy tűnik, hogy Vatnhamar helyett érkezett a pályára Torkelsson, visszakapja azt végül Ingi Mundarsontól, Torkelsson még a saját térfelén dalkálgatja a labdát, majd a bal oldalon Ingi Mundarsson indul előtte, ott van Gudjonsson, ő is kapja a labdát, már a győri 16-os környékén Griffi Sigurdsson kéri, megint Torkelsson, Abstenson kéri, de nem ő kapja, hanem a játékba belépő Ekrót, átforgatják a jobb oldalra, ott pedig Boktorsson kapja meg a labdát, és indulna el lefelé az alafonal felé, de csak befelé tud a 16-os felé, kénytelen visszaterni Ekrót, utolsó emberként a győri térfél közepén. Aztán megint Torkelsson, két középső védő passzolgat, mert hogy Torkelssontól megkapja Ekrót a labdát, aztán megint ki a jobb oldalra, megint vissza, megpróbálják kicsalogatni a győrieket, hiszen egészen Kristinsson kapusig jut vissza, aki egyébként június elején szerződött a Vikingur csapatához. Aztán megpróbálják megint ezúttal a Géfi Sigurdsson, az, aki visszalép a labdáért egészen a védővonalba. Az 51. percen járunk, Vikingur, Eto FC Győr, pontosabban Eto FC 0-0, tehát még mindig nincs gól ezen a találkozón sem. De mi a helyzet Vancouverben?
6: Sajnos nálunk sem született még meg az első gól a mérkőzésen, éppen most Kolumbiának volt egy veszélyesebb lehetősége, de a fejesbe már nem tudott túl nagy erőt rakni a kolumbiai játékos, utána pedig már a svájciak jöhetnek előre, szokás szerint nem nagy lendülettel, Akanji az, aki most már egy sorra feljebb passzol, hát visszalépett ugye a Jásari, de hát ő is inkább csak visszafordul és visszapasszolja éppen a feladónak, Akanjinak, aztán Akanji kidobja a balszére Rodriguezhez, talán benne van azért kreativitás, válasz is egy jó átadást, most kapja meg egészen pontosan Rodriguez elnézést, ő az, aki megúszott, illetve meg elment a bal szélen, ezt követően megpróbálta beadni, de kiváló volt a védekezés Davinson Sanchez-től, ő volt az, aki egy óriási vetődés után kirakta szögletre a labdát, úgyhogy a kolumbiai szöglet után most jöhet egy svájci szögletrúgás a bal oldalról, hát ha ez meghozza az első veszélyes svájci lehetőséget, a 14. perc legvégén járunk, gólt még nem láttunk.
5: Az a Rieder fog majd ívelni, aki ajtóablak helyzetet puskázott el a legutóbbi mérkőzésen Algéria ellen, azzal azért elég sok mémnek volt az alapanyaga, jöhet most egy szöglet tehát a részéről, Rieder, 15. perc, jól kanyarodik, viszont ez kifejeli Davinson Sanchez, és egy esést követően a játékvezető a sípjába fúj, szabadrugás kifelé, James Rodriguez került a földre, úgyhogy lassan negyed óra telik el a találkozóból, és egyelőre még kaput eltalált próbálkozás egyik oldalon sem volt, Svájc-Kolumbia, a labdarúgó világbajnokság 8. döntőjében továbbra is gól nélküli állásnál. A szó most az izlandi kollégáké.
0: Az 53. percben járunk, és hivatalosan itt sincs kaput átálló próbálkozás, mert ugye felső léc mentette meg a győrieket egy beadás, egy jobboldali beadás után, a kipattanót pedig a csereként érkező Hansen próbálta kapura fejelni, de szerencsére 5 méterről a jobb alsó sarok mellé fejelt ajtóablak helyzetben. Laci, mennyire fel, Vukovics László, mennyire ment fel a vérnyomásod ennél a helyzetnél?
2: De nem sokat változott a játékképe, valóban egy picit följebb jött a Győr, de nem tudják megtartani a labdát, amikor rá szeretnének gyorsítani, hosszú tolnak, a betudható a műfűnek sok minden, de ennyi technikai hiba nem fér bele, és nem tudunk végigvinni egy normális támadást. Az izlandiak hatalmas rösszel játszanak, és ott vannak folyamatosan a kapunk előtt.
0: Az a helyzet, hogy 65%-ban birtokolja továbbra is a labdát a Vikingó Reykjavik. Sigurðsson lövése! Petrás a jobb alsóból összeszedi az 54. percben. Ez a 8. próbálkozása, a 9. próbálkozása a hazaiaknak, és az 5. kaput eltaláló. Itt tartunk tehát 53,5 perc játék után. Vikingur Eto 0-0 Vancouver.
6: Nálunk sem született még gól, most éppen Davinson Sánchez tette hátra a kapusához, Vargashoz, aki egyelőre visszagurítja csak Sáncheznek, nem íveli föl a levegőbe, pedig várató volt, hogy egy-egy ilyen passz után talán majd érkeznek a magas labdák a kolumbiai játékosoktól, de most kiváló a labda kihozata, Lerma kapja meg középen a labdát, jól lefordul a védőjéről, vele szemben Jásari próbált meg kellemetlenkedni, ezt követően aztán megint megkapja a labdát Davinson Sánchez. De hát ez is egy borzasztóan lassú kolumbiai támadás, egy méterrel sem jutnak följebb, sőt, még inkább a saját kapujuk felé kénytelenek haladni. Na talán majd most ebben a pillanatban átlépik a felezővonalat egy jó Davinson Sánchez passzal, de mire a mondatot befejezem, már megint hozzá kerül vissza a labda, és megint lekátúról építkezik Kolumbia. Hát eddig túl sok elképzelés egyik csapat játékában sincs, azt már azért megbeszéltük ezelőtt 5 perccel is, Svájc-Kolumbia továbbra is 0-0.
5: A labdával pedig továbbra is a saját tér felén Kolumbia, így aztán amondó vagyok, hogy menjünk Reykjavikba.
7: És egy beadást húz le megint Petrás. Hát azért a francia játékvezetőn nem mindig van a helyzet magaslatán, most pedig megpróbálta Petrás megnyújtani a kirúgásból G felé a labdát, és G valahogy azért csak összeszedte, és talán most egy picit a győrieknél maradhat a labda, de el kéne előre indulni, mert hátrafelé nem fog tudni gólt lőni a Győr, ha gólt szeretnének lőni egyáltalán. Az meg életveszély, ha egy 0-0-ra próbálnak játszani, mert azért azt láttuk, hogy mennyi a hiba. Bumba lép vissza tőle, és ilyet ritkán látunk, hogy szinte a védővonalba lép vissza a labdáért, és egészen hátra passzolja Petrás kapusik csinger a labdát. Petrás most meg fogja ezt nyújtani, nem fog ő variálni megint G felé, de hát simán visszalép Ekról, de G elpöcköli előle, így aztán a bal oldalon megint jöhetnek a győriek, de különösebben nem sietnek, ráadásul Gavrics majdnem el is veszti azt, de aztán végül valahogy elgyötri a labdát Kripicsig, Vitális pedig menni kell, szeretne visszamenni, de úgy tűnik, még mindig vérzik az orra, kapott egyet, ugyanis egy győri támadásocska közepén ott Torkelsontól, aki hátulról a földre borította. Most teletönték az órát vattával, és talán most már visszaengedi a partjelző.
0: 56. perc a mérkőzésen, továbbra is 0-0 az állás. Egy mérkőzés fejeződött be azok közül, ahonnan mondtam részeredményt, de még nem volt végeredmény. A máltai Floriának 2-0-ra nyerte végül a meccset ember hátrányban befejező ír Shamrock Rovers ellen. Van-e változás a Svájc-Kanada mérkőzésen? Világbajnokság, Erdei Márk, Tóth Béla.
5: Nincsen egyelőre sem a mérkőzés képét illetően, sem pedig az állást illetően. Továbbra is 0-0, 19. perc, a felezővonal közelében járatja a labdát a sárgamezes dél-amerikai csapat. James Rodriguez hozzát már a svájciak oldalára, Munoz passzolja vissza aztán Lermához. Lerma még a saját tér felén, teszi vissza ki a jobb szélre, és onnan igazából nem igazán jutnak előre most már a kolumbiaiak saját térfelükön ismételten. Úgyhogy megpróbálják a svájciak felállt falát még a felezővonal közelében körbepasszolgatni.
6: Lukumi volt az, aki aztán egy jó passzal talán egy kicsit felpörgette ezt a kolumbiai akciót, már Luis Diaznál van kicsit középen, hiszen behúzódott a bal szélről inkább középre, ezt követően átívelt a jobb oldalra, és most már bemarad a 16-oson belül, ugyan a labdát már elvesztették, közben jó volt a védekezés Endoyéktól, és ő az, aki most már hátra teszi, aztán pedig vigyázniuk kell a svájciaknak, egy pici meg nem értés, Elvedi és Kóbel egymásra várnak, de óriási mázliuk volt, hogy Luis Suárez még nem tudott időben odaugrani, és valahogy elvinni azt a labdát. Amiben nálunk egyébként van változás, ha már Kornélék említették a labdabirtoklást, hogy eddig Svájcnak nagyjából 60% volt, és na a 40-nel szemben most már pedig Kolumbia átvette a vezetést ebben a statisztikai mutatóban, mert nyilván ez gólok nélkül mit sem ér. Na talán majd most Luis Díaz megkapta most a bal oldalon, és befelé húz egy szép kényszerítő után, de helye az megint nincsen, mert jól visszazártak a svájciak, úgyhogy tegyünk egy próbát, hát ha Izlandon megszületett már az első gól német Kornélnál és Cseszegi Balázsnál.
0: Nem sok hiányzott hozzá, de csak félve és halkan merem mondani, hogy megint egy óriási izlandi helyzet. Petrás egyelőre a mezőny legjobb játékosa, aki középre tette a labdát, ő nem más, mint Gudjonsson, és középen ketten is próbálkoztak. Tandansson volt az egyik, Hansen meg a másik. Petrás mind a kétszer szerencsére a helyzet magaslatán ült, állt, térdelt, megoldotta és védett. Vitális végzett el egy szabadrúgást a győri kispad előteréből, de megint hátrafelé, 59. perc. Bosszantó ez, hogy előre nem nagyon néznek a győri játékosok. Na talán majd most Gavrics. Ez egy szépen épülő támadás.
7: Bánáti, Vladoju középre, át a túloldalra, visszafelé azt Stefuj, de hát nem volt az pontos, de így is Bumba megszerzi a bal oldalon, és akár elindulhat az alapvonal felé, de inkább visszateszi a Stefujnak, Stefuj pedig Tóth Rajmundot választja, visszakapja a horvát, megint hátrafelé passzol a győr, de Vitális azért még mindig az izlandi térfél közepén kapja a labdát, majd átforgatja jobbra Csingernek, ott pedig Vladoju kérné vissza a labdát, Gavristól nem kapja. Ilyen hosszan nem tudom, volt-e az Etónál a labda a mérkőzés folyamán, Bukovics László.
2: Nem, csak a bemelegítésnél. Azóta nem tudtak a győriek megtartani fél percig a labdát. Most hál' Istennek a ellenfél tér felén tudják tartani, és az izlandiak most nyomozzák a labdát. Ebből kéne sokkal több.
7: Csinger pedig megpróbálta beívelni a védelem mögé, G-nek a labdát kifejelték, de megint Tóth szedi össze, ez is valami, aztán Vitális. Na, Stefuj, akár lehet lőni, 22 méter, 16-oson belül, Bumba, középre teszi a labdát, átszáll a túloldalra, de ott még elérhetik a győriek, Gavrics az, aki eléri, Vladoju kéri tőle, Gavrics azonban egyelőre csak most adja neki a labdát, a román hátrafelé teszi, Vitális az izlandi térfél közepén, most Csingert választja, Csinger megint Vitálishoz passzol, Vitális pedig most oldalt vált, átforgatja a labdát Bumbához. Bumba leveszi azt, de a kezéhez ért, igen, azt mutatja a játékvezető, hogy Bumba kezéhez ért a labda, amikor felpattant a lábáról. Úgyhogy a 60. perc is lassan eltelik a mérkőzésen, nincsen gól, az utóbbi percekben vagy másodpercekben az Eto kicsit kijött az izlandi szorításból. Mehetünk vissza Vancouverbe a világbajnoki mérkőzésre.
5: 23. perc a mérkőzésen, 0-0 a Svájc-Kolumbia találkozó állása, de már az első kaput eltalált próbálkozáson túl a csapatok, ugyanis bő 20 perc után az, aki tekert, az Gustavo Puerta jó 16 méterről jobbal, Kóbel pedig kitolta a kapu baloldala felé tartó labdát, abból lettek szöglet, a szögletből pedig nem lett veszély, így aztán továbbra is 0-0 a mérkőzés állása. Az első fél idő felénél járunk, akkor, amikor a játékvezető elrendeli az ivó szünetet, úgyhogy itt most 3 percen át frissítenek a játékosok. Frissüljünk mi is vele egy kellemes izlandi légkörrel.
0: Valóban frissítőnek hat az időjárás Izlandon, ahol épp hogy 10 fokot mutatnak a hőmérők egyébként. És most egy hazai támadás kibontakozóban a jobb oldalon. Visszazárnak viszont a győriek. Vukovics Lászlóra nézek majd, hogyha egy pillanatra megáll a játék, hogy az iménti jelenetsorokból mit olvasták ide először még most. Umbának kell figyelnie, meg a győri védelemnek, mert megint jön a sokadik beadás. G viszont most meg tud indulni. Egy az egyben vezeti rá Ekrótra a labdát. G középre tenni laposan. Na szóval, Laci, tehát hogy benne lenne ebbe bőven, nem? Tehát a győr jobb csapat, mint ez a Viking úr.
2: Ezt a mai mérkőzésen eddig nem tudtam megmutatni.
0: Mi tudjuk. Abban a két percben, amikor tartott a labdát, azért ott ki kellett, hogy derüljön.
2: Mi láttuk a tavalyi bajnokságot, láttunk rengeteg meccset, az alapján jobb csapat a győr. De amit ma láttunk, egyértelműen az izlandiak akarata érvényesül. A másik fél időben végre meg tudtuk két percet tartani a labdát, és nagyon kár, hogy Bumba, aki az egyik legtechnikásabb, ha nem a legtechnikásabb játékos a győrnek, egy sima 30 méteres átadást, túl lazán akart levenni, fölpattant a kezére, azért emelem ezt külön ki, mert végre ott voltunk az ellenfél kapuja előtt, és ott egy az egyben egy jó beadással meg is szerezhettük volna a vezetést, most visszaadtuk a labdát, megint az izlandiak jönnek.
0: A balkáni csata első felvonásán Boráclevszki 1-1, San Marinóban pedig az északír Lárne tudott nyerni 1-0, és akkor hagyjunk Bene Ferencnek is egy pici lehetőséget, hogy elmondja, hogy mi az, ami nem történt a Kolumbia-Svájc mérkőzés ivószületéig tartó szakaszában. Bene Ferenc. Egyelőre Vancouverrel megszakadt a kapcsolatunk, úgyhogy akkor maradunk itt Izlandon. 63. perc a mérkőzése. Így akarja jót az embernek, hogy el tudja mondani, hogy pontosan mi is történt. Petrás veszi ki a labdát, és kirúgással jöhet. Na, próbálkozzunk meg még egyszer, Vancouver, hall-e minket?
5: Itt vagyunk, és Bene Ferenc is rajtra és szólásra készen.
4: Igen, egyelőre a várakozásaimat jócskán alulmúlja a találkozó színvonala. Ugye a svájci óraműpontosságú védekezés és csapatjáték az megvan, de a kolumbiaiaktól hiányzik a kreativitás, hiányzik az a fajta támadó potenciál, ami azért valójában megvan ebben a kolumbiai csapatban. Nagyon-nagyon lassan szövegetik a támadásokat, nagyon kicsi labdasebességet érnek el, tehát gyakorlatilag nincs meg a tempója a mérkőzésnek, és egyelőre nem látom azt, hogy akár a svájci válogatott, akár a kolumbiai hogyan szerezne gólt. Nagyon-nagyon szurkolok egy gólnak, hiszen ez a túlbiztosított játék, ez akkor mozdulhatna el egy kicsit ebből a langyos

0: Viking úr Eto 0-0, és a felezővonal, valamint az oldalvonal találkozásától jöhetnek majd a vendégek, azaz a magyar csapat játékosai bedobással. Viszont addig is, amíg ezt sikerül elvégezni, menjünk vissza a világbajnoki mérkőzés helyszínére Erdei Márkhoz és Tóth Bélához.
1: Nálunk éppen a svájciak jönnek előre, Zakaria rakta be középen a labdát laposan, ezt követően pedig fel tudott szabadítani a kolumbiai védelem, pedig ebben most volt ráció, érkező is volt erre a labdára, de kiválóan zártott össze, mind Davinson Sanchez, mind pedig Lukumi szépen kivágták a labdát, ami aztán természetesen a svájci védőkig jutott, ők szövegethetik az újabb támadásukat. Most már ott van a labda Granit Xhakánál, a csapatkapitány elő az, aki aztán kirakja a bal oldalra. Nézzük, hogy mi lesz ebből. Froiler érkezik, egyelőre nincsen sok elképzelés, de pár méterrel azért meg is csak közelebb jutnak a kolumbiai kapuhoz. Most Emboló kapja meg, ő készít le aztán szépen, és most egy rossz passz után vége a támadásnak. Így van, hiszen egy jó védekezés a kolumbiai védőktől. Muñoz volt az a jobb hátsó védő, aki szépen kirúgta a touchra a labdát, de a labda továbbra is a svájciaknál.
2: Rodriguez dobhatja be tehát a kolumbiai 16-osnak a környékén, és most minden mezőnyjátékos a kolumbiaiak tér felén. Froiler fordul, körülnéz, de ível is nincsen, csupán egy hátrapassz elvedi, Xhaka lép vissza a védőknek a vonalába, az átadást követően pedig feldöntik őt, jöhet majd egy szabadrúgás a Svájc, Luis Diaz billentette ki az egyensúlyából Granit Xhakát, és továbbra is ott a felező vonal közelében a játék svájci módra, a mérkőzésnek lassan a 30. percében járunk. A labdarúgó világbajnokságon tehát a 8. döntőben Vancouverben Svájc-Kolumbia továbbra is 0-0. Az ivószünet sem hozott túl nagy változást a mérkőzésbe, bár most egy svájci meglódulás, Rieder már 20 méterre a kaputól, visszapattan hozzá, egy rossz megoldás követően Rieder és egy nagy védés Vargastól, majd aztán sikerül kiemelni onnan a labdát Mohikának. Itt most a védelem is kellett ehhez a svájci helyzethez, mert Rieder egy veszettnek hit labdát kapott vissza, és aztán édes szögből lőtt balról, miközben egy beadás Endoy középre fejeli, és ezt már Vargas begyűjti. Az első komoly a svájci előretörést követően tehát Vargast már megtornáztatták a svájci lövők, egész pontosan Rieder, aki bal oldalról éles szögből lőtt, a ballábas próbálkozását pedig maga elé ütötte, tenyerelte a kapus. 30. perc, Svájc-Kolumbia 0-0, Reykjavík vezete az Eto.
3: Nem, de szerencsére az izlandi együttes sem vezet, és hát inkább nekik vannak helyzeteik, most éppen Tóth szerel a győri 16-os sal nagyjából egy magasságban a jobb oldalon, és jön majd egy bedobás az izlandiak részéről, de valamiért szól a játékvezető sípszava, nyilvánvalóan csere lesz, és ha jól látom, Gudjonsson az, aki lemegy, hogy ki jön be, azt nem sokára látni fog, nem Gudjonsson ment le, csak a bedobásért ment oda. Ha minden igaz, akkor a
0: Ibrahim
3: Ibrahim Magic, ő is dán egyébként, és Hafsteinsont várta.
0: Így bizony, és akkor jöhet majd Gudjonsson bedobása, akkor, amikor a 69. percben jár már a mérkőzés. Nálunk még nem volt változtatás, de még az eredményben sem lesz most változás, azért az nem lenne egy hátrányos dolog, hogyha ebből a veszélyes bedobásból nem történne semmi. Ekrót fejeli tovább a labdát, de az nem veszélyes, és szerencsére felszabadul az Eto kapuja, hátra kerül a labda. Egészen az izlandi kapushoz, ő nyújtja most meg, ez nekem nagyon hosszúnak tűnik, így van, nem csak nekem tűnik hosszúnak, hanem Petrás hozhatja majd játékba. A 70. percben járunk, Viking úr Eto 0-0, a ne változás Vancouverben.
1: Még nincsen, de a svájciak támadnak 2-2-ben, megint egy jó lövés, ez egy könnyű zsákmány, Endoy próbálkozott bal oldalról a 16-oson belülről, de Vargas megint szépen leért erre a keresztbe érkező próbálkozásra, megint a bal alsó sarok volt a célpont, ahogyan az imént Rieder lövésénél, akkor egyébként azt a lövést megelőzően Daniel Muñoz volt az, a Crystal Palace rutinos védője, aki hibázott, ő volt az, aki rárakta a lábára Riedernek, aki aztán azzal ki tudott ugrani, egy kicsit szerencséje is volt nyilván, de ezt követően a lövés az jó volt, annál pedig csak egy valami volt jobb, a Vargas féle védés. 32. perc legvégén járunk, Svájc-Kolumbia 0-0.
2: Jön előre most is Svájc, de hát ez az előre jövögetés, ez azt jelenti, hogy totyog a labdával előre felé, a kolumbiai kapunak az irányába elvedi, majd aztán egy váltás a másik belső védővel, Akancsival, és Xhaka az, aki most rárugja ellenfelére, és ezzel akár James Rodriguez meglódulhatna a két kapitány összecsapásából a dél-amerikai jön.

0: Aztán Luis Diaz már a 16-oson belül megpróbált elbelsőzni, ebbe belelépett egy védő, méghozzá elvedi. Luis Diaz a bal oldalról indul befelé, jó a váltás most már. Puerta begurítja középre, Lerma nincsen lövőhelyzet számára, James Rodriguez benyesi a labdát, és ott elterült két védő között egy kolumbiai, de Luis Diaznak azonnal jelzi a játékvezető, hogy tessék felkelni a földről. Jöhet majd kirúgással tehát Kóbel, és azért valóban az látszik, hogy túl nagyon nem bántották Luis Diazt. Nico elvedi. 33. perc, Svájc-Kolumbia 0-0, egyelőre tehát nincsen döntés a 8-a döntőben. Bajnokok ligája selejtező, Reykjavik.
1: Győri csere készülődőben Zsejko Gavrics hagyja el a pályát, és akkor ez lehetőséget teremt arra Vukovics Lászlónak, hogy a hátralévő 20 perccel kapcsolatos várakozásait megoszta velünk, sőn érkezik majd Gavrics helyére egyébként.
2: Hát tőle a nevéből adódóan várok ilyen megoldásokat, mert valaminek változni kell, tehát a győrieknek előrefele valamit csinálni kell.
1: Hiszel ebben? Komolyan, vagy csak vágyol rá?
2: Most már második fél időben volt két olyan lehetőség, amiből gólt szerezhetett volna a Győr, még ha nem is 100%-os helyzet, de olyan utolsó passzos szituáció, amit tavaly megoldottak, amikor láttuk őket a bajnoki mérkőzéseken. Most az izlandiak nagyon jó elkapták a fonalat, az első fél időben remekül játszottak, de hát minden csapat annyit játszik, amit hagy az ellenfél, és a Győr ezen a mai meccsen, mondtuk, hogy már 14 meccsen túl van az izlandi csapat, a Győr most kezdte, hát ez nagyon érződik ezen a találkozón, és itt most megelégednék jelenállás szerint, ha nem vereséggel menne haza a Győr innen.
1: 72 perc eltelt a mérkőzésből. 0-0 az állás, de lehetne fordítva is, vélhetően ugyanez a helyzet Kanadában is, ha csak nem történt változás.
3: Sajnos még egyelőre nem történt változás, most jöhetnek előre a svájciak, ebben akár lehet elképzelni, és szokás szerint a bal szélen rohamoznak, Endoynál van a labda, de túlságosan körülményes volt, így vissza tudott érni szépen a kolumbiai védő, sőt nem is védő, hanem középpályás, Lerma volt ez, aki kiválóan lépett vissza, most pedig már a játékmester James az, aki kidobta a jobb oldalra, szépen összeövegeti most a támadását, egyébként Kolumbia is, Luis Suáreznél van már a labda elől, elvedi eddig kiválóan védekezik, mind vele szemben, mind pedig Luis Diazzal szemben, de most lepördült róla valahogy Luis Suárez, annyi pekje volt, hogy csak hátra tudta tenni a labdát Mohikáikig, most pedig már James lép vissza a labdáért, nézzük, hogy a rutinos, kiváló középpályás mit kezd vele. Hát egyelőre semmi izgalmasat, csak átpasszolt a keresztbe Lermáik felé. Na talán majd most a jobb szélen van a labda, de egy jó beindulás, érkezik is középre a labda, már 16-oson belül járnak a kolumbiaiak, de pekjükre nem sikerült berakni középre. Ráadásul a salvadori partjelző beinti a lest, szerintem Munoz előbb volt, mint a védője a passz pillanatában, úgyhogy ebből sem lesz meg a találkozó első gólja. Svájc-Kolumbia továbbra is 0-0. Esetleg történt-e valami picit is említésre méltóban, minél a hangotokat fel tudjátok emelni ott Reykjavikban?
4: Történt. Passzolnak a játékosok egymással, de hát körülbelül ennyit tudunk. Mitten is Sőn érkezett a pályára, hogy azt már elmondtuk. Talán a sebességével segíthet. Egyébként neki egy kis derék problémája van. Nyilván azért nem is került be a kezdőbe, meg azt arra is emlékezhetünk, ugye, hogy az Kisvárda elleni utolsó bajnoki megsérült, tehát abból is kellett még rehabilitálnia. Megint egy jobb oldali izlandi beadás, szerencsésen átszáll az a túloldalra, de már össze is szedték az izlandiak. Gylfi Sigurdsson az, aki ott a bal oldalon visszateszi a labdát, aztán egészen Torkelssonig, de hát az, hogy egészen Torkelssonig, az azt jelenti, hogy a középső védő a Győri térfél kellős közepén Ibrahim Jagiccsal passzolgat, aztán Ekrót, a másik középső védő is fellép a játékba, megint Torkelsson, aztán Ibrahim Agic, és megint ki a bal oldalra a labda Ingi Mundarssonhoz, vissza Torkelsson, egyelőre nagyon mélyen behúzódott megint a Győr, most egy picit kijebb jönnek, Vitális az, aki vezeti ezt a, hát a letámadás, az erős túlzás lenne. Gylfi Sigurdsson visszafordul Sönnel szemben, Ibrahim Agic lép be a játékba, megfordul a labdával, de ez mind egyébként a győri térfél közepén, méghozzá a 75. percben.
1: Ami nyugtat egyébként, hogy világbajnoki színvonalú a mérkőzésünk, mert ahogy hallom a kollégákat, ők ugyanezen a hangszínen, hanglejtéssel és dinamikával közvetítenek, úgyhogy világbajnoki színvonalú mérkőzésről egy valóban világbajnoki mérkőzésre menjünk vissza Vancouverbe.
3: Nálunk a svájciak ebben a pillanatban eladták a labdát. Kolumbia megszerzi, 4-4-ben hozhatják, de lehet, hogy túl hosszú lesz Luis Diaz felé a labda. Megint elvedi az, aki kiválóan keresztezett, de előtte volt egy falt, ha jól láttam. Le is fújja a játékvezető Luis Diaz, egyébként megtapsolta a paszt, de vele szemben a Mönchengladbach belső védője megint jól keresztezett. Hát szegény elvedi a bajnokságban a Bayern Mönchengladbach, meg csak azért sok sót nem evett meg. Ezzel szemben most azért eléggé jól játszik Luis Diazzal szemben. Murat Yakinnak az arckifejezése pedig azért sokat mondó, ő sem elégedett a csapatával, eléggé hát olyan szomorkásnak tűnik, nem tudja, hogy mit kellene kezdeni, de hát vele szemben a másik mester Lorenzo Nestor sem élete meccsét játszó csapatáról tud beszámolni majd itt a fél időben. Megint hátra kerül a kolumbiaiaknál a labda, egészen a kapusig. Hát 38. perc legvége, gólt továbbra sem láttuk a Svájc-Kolumbia VB 8-at döntő.
0: Pedig aztán ez jó néhány játékosnak az élete mérkőzés, és lehet, hogy a tét az, ami rányomja egyelőre a súlyát erre a találkozóra. Van még hátra az első félidő rendes játék idejéből 7 perc, a labda pedig a svájci térfélen. Megelőzik Akanjit, James Rodriguez csapat le a labdára, balján a labda középre gurítja. Mit csinálott vele Suárez? Hát előtte bele Freulernek a lábába, viszont visszapadta Munozhoz, úgyhogy maradnak a kolumbiaiak a svájci térfélen. Lerma egyelőre a középpályán, ők keveset van játékban, a jobb szélen megmenti még Rodriguez, most már Munoz megpróbálja Endoyt lerázni magáról, aztán a keresztezés a kapu elé pördül, és egy ollózó mozdulat után a fejes kifelé, és ez már egy suta rossz megoldás az érkező Puertától, de olyannyira rossz megoldás volt, hogy ez nem bedobás lett, hanem még a sarokban utol lehetett érni ezt a lecsúszó lövést Puerta részéről. Egyébként az egész abból indult, hogy a jobb oldali beadás Zakaria tisztázta fejjel az ollózó mozdulatot bemutató Luis Diaz elől, és jöhet majd egy kiharcolt szöglet, utána szöglet a jobb oldalról, újabb szöglet. Na de hát Győrben lehet, hogy szabadrúgás van, illetve győri szabadrúgás van a Reykjaviki pályán, úgyhogy megyünk oda.
4: Győri szabadrúgás volt, de sajnos Vitális 18 méterről balról eresztett szabadrúgás, aki megpattant egy izlandin, és kipattant az alafonalon kívülre. Hát sajnos azért, mert nem talált kaput Vitális Milán, de egy szép szóló után egyébként pont őt rúgták fel, az izlandiak pontosabban Ekrót állt be elé, most meg a jobb oldalról izlandi.
1: Az első győri szöget az izlandiak ellen.
4: Így van, Vitális íveli középre, és ott már akadályozták Kristinsson kapust. Erre nagyon allergiás a játék, tehát nagyon figyeli ezeket a mondjuk így, hogy támadó szabálytalanságokat a 16-oson belül, Laci.
2: Hát bár a játékosokat védeni így, hát azért van, amikor agyba főbe rúgják, egymás mehet tovább, most a kapus kijön a 16-oson belül, hát jó, nem lehet támadni a kapus, de semmi különös nem történt.
1: 78 perce tart a Viking úr Eto mérkőzés, 0-0 az állás. Hány perce tart, és mi az állás a vancouveri világbajnoki meccsen?
3: Nálunk 40 perce tart a találkozó, és ami a legemlítésre méltóbb momentum, hogy rengetegen vonulnak ki így a szünet előtt a büféből, hogy minél kevesebbet kelljen sorba állniuk. Hát úgy látszik, hogy ők is hunják a meccset ezen a találkozón itt Vancouverben, még csak a hullám sem indult el, amivel tudják magukat esetleg szórakoztatni a szurkolóknál, nagy talán majd a második játék részben, hát ha ott lesz majd esetleg veszélyes akció. Most éppen rosszul vette át a labdát középen James, ezt követően elpattant az ő lábáról, és Embolóhoz pattant, aztán most jöhetne akár egy gyorsabb svájci ellenakció, egy jó passz előre középen, de egy picit túlságosan hosszú volt, nem ért el a címzettig, Csaká volt az, aki feljebb merészkedett, és ezt követően már a 16-oson belülre nem tudott a labdával belépni, pedig hogyha ez a labda ez pontosabb lett volna, és picit kevesebb erő van benne, akkor csak akár kapásból is könnyen ellőhette volna onnan a bal oldalról, a 16-os vonaláról, de hát nem volt lehetősége erre, hiszen túlságosan is messze pattant tőle a labda. Beléptünk a 42. percbe, Svájc-Kolumbia továbbra is gól nélküli döntetlen.
0: Menjünk Reykjavikba, hát ha van egy győri szabadrúgás.
1: Nincs, mert hogy a labda egyébként a hazai csapatnál a 80. percben egy gyönyörű sarkazás után Gudjonsson beadása középre, és ez így szöglet lesz, az 5. hazai sarokrúgás jöhet, tehát a játéknap egyetlen gól nélküli döntetlenje lehet ez, már ami a BL selejtezők első körének első meccseit illeti, hiszen befejeződött a feröeri Klaksvik összecsapása a luxemburgi bajnok ellen, ott 2-1, tehát 3 gól is született. Itt egyelőre egy sem, most nagyon bízom benne, hogy ez nem változik az 5. Viking úr szöglet után, mert hogy Gudjonsson teszi le a labdát, és nagyon jó lenne, és örömteli lenne. Most abban a szakaszban vagyunk, amikor örülnék annak, hogyha maradna a 0-0. Nem volt ez mindig így, vagy remélhetőleg nem lesz ez mindig így. Gudjonzon a rövidre, két Győri is ott van, aztán Sigurdsson elől jön a mentés. Talán Schön, de nem, Schön nem tud labdát szerezni. Nagyon egy sprintet levágott Schön. Tehát ott vagyunk, hogy kereken 10 perc van hátra a mérkőzésből, ami a rendes játékidőt illeti. Viking úr, Győr a BL selejtező első körének első mérkőzésén 0-0. Menjünk vissza Kanadába, Vancouverbe, ahol Kolumbia Svájccal mérkőzik a világbajnokságon.
0: 43. perc, kolumbiai akció, és egy lapos keresztezésbe csúszik bele Freuler. Jöhet majd egy kolumbiai szöglet a mérkőzésen, ez már a negyedik lesz. Találkozó 43. percében járunk, és 0-0 a Svájc-Kolumbia 8. döntőnek az állása. Ennek a találkozónak a győztese majd Argentínával mérkőzik a negyed döntőben. Szöglet tehát a jobb oldalról.
3: És arra várunk, hogy valaki kiballagjon ezt elvégezni. Hamarosan majd megteszik, gyűlnek szépen középen a sárga mezes kolumbiai játékosok. Érkezik a középre a szöglet James Rodriguez-től. Ez felfejelik elsőre az égbe a svájci védők. Majd aztán ide-oda pattog a labda a levegőben. Végül Embolo szelidíti meg, és teszi előre. Endoy az, aki most már meglépne. Aztán végül lerántja a kolumbiai védőt. És ezzel szemben mégis, ha jól látom, svájci jött egy szabadrúgással. Lehet, hogy Mojica volt előtte szabálytalan, de nem, mert Endoyt látja végül szabálytalanak. A játékvezető egy jó ítélet, ő volt az, aki összerúgta Mojicának a lábát, aztán még vissza is rántotta. Mojica természetesen ezt mutatta is a játékvezetőnek. Hát nagyjából másfél perc múlva megtudjuk, hogy mennyi ennek a mérkőzés első félidejének a hosszabbítása. Addig még izgulunk, de az állás továbbra is 0-0, Reykjavik.
4: Itt pedig bal oldalon jönnek az izlandiak. Hafsteinsson az, aki visszateszi a labdát Ibrahimovicnak. Ibrahimovic középen 25 méterre, 30 méterre inkább a győri kaputól. Ő is hátrapasszol Ekrót, kiteszi a jobb oldalra Gunnarssonnak. Gunnarsson indul el Bumba mellett, de Bumba tudja zárni az utat, úgyhogy kénytelen megállni. Visszatett labda, ott egy ívelés, ezúttal megint a győri védők nyerik a fejpárbajt, és Schön át is tudja venni ezt a labdát, majd belerúgnak ott még a győri térfél közepén még hozzá. Boktorszon volt az, de már el is végezték a győriek a szabadrugást, és megint Schönnél a labda átlép az ellenfél térfelé, aztán visszafelé kezd el cselezni, vagy kénytelen cselezni visszafelé, ezt nem tudom, de ebből sajnos megint labdavesztés jön, és ott van a labda, egy óriási lövés mondanám én, de szerencsére nagyon el is törte ezt a labdát az izlandi játékos, és hát ez jobban fölé ment, mint amennyire mellé. Úgyhogy eltelt 83 perc, és az izlandiaknál pedig egy csere érkezik a pályára. Ha jól látom, akkor a 21-es számú Randarsson helyére érkezik Finn Bogason.
1: Pontosan.
4: És akkor mi még menjünk Vancouverbe, hát ha ott történt már valami említésre méltó.
0: Kiderült, hogy 3 perc a hosszabbítás, ami már a kezdetét is vette. A kolumbiaiak járatják hátul a labdát, a jobb oldalról Munoz passzolja be Sánchezhez. Fennmarad egyébként a svájci csapat, megpróbálja zavarni a labda kihozatalt. Így hosszú évvel is Sánchez-től ezt visszaemelik a svájciak a kolumbiai oldalra is. Hát alá feküdt ott Munoz az emelkedő Endoynak, szabadrúgást ítél a játékvezető. Endoy pedig azért méltatlankodik egy sort a salvadori játékvezetőnél, a bal oldalról következhet majd ez a rögzített játékhelyzet, és valóban azért a levegőbe emelkedő Endoyt kitolta, illetve eltolta magától Munoz, és fájdalmas volt az érkezés a svájci játékostól. 1 perc eltelt a jelzett ráadásból, gól még nem esett a találkozón.
3: Az viszont pozitívum lehet, hogy egyelőre a magasan érkező labdákat rendre a svájci védők tudták eltakarítani. Nézzük, hogy most ebből a svájci szabadrúgásból esetleg előrefele is tudják-e fejelni ezeket a labdákat a svájci védők. Egyelőre még nem ívelik be középre Csakáék a labdát. Freulerrel passzolgat ide-oda, ez már a harmadik passz ide-oda egymás között. Hát végül Rodriguez kapja meg, akit szintén felrúgnak elsőre, de a játékvezető ezt engedi tovább, és végül Rodriguez-nek a lábáról hagyta el a labda a játékteret. Hát nem szeretném kiadni Bene Ferenc kollégánkat, de azért ő is nagyon felsóhajtott, hogy ebből a félidőből már csak 3 perc volt hátra, amikor felmutatták a hosszabbítást. Ebből egyébként még másfél perc van hátra. Feri, bármilyen pozitívumot tudsz mondani, mióta legutóbb szót kaptál?
5: Hát azt, hogy már nincs sok hátra ebből a félidőből, de komolyra fordítva szót, nem igazán értem, hogy mi a koncepciója és mi a meccsterve a csapatoknak, illetve a meccstervét még csak-csak értem. Két túlbiztosított csapat játszik, amelyeknek az elsődleges célja, hogy az ellenfél kontratámadását megakadályozza. Ennek érdekében nagyon kevés létszámot biztosítanak a támadásokra, és a megmaradó védőket, akik a labda mögött megmaradnak egy-egy támadásnál, azt a 3-4 helyett 5-6-ot, akár 7-et is tartanak. Úgyhogy nem is tud kialakulni megfelelő ritmusú játék. A másik probléma pedig, hogy nem alakul, vagyis nincs egész egyszerűen jó teljesítmény a pályán. Tehát azok a világsztárok, akik képesek eldönteni egy-egy ilyen mérkőzést, azok ma halványok.
0: Hát ez... Ráadásul most lemarad egy kolumbiai mohika, áll a játék, akkor, amikor a hosszabbításból még fél perc van hátra, meglátjuk, hogy kell ápolni, addig a szó Reykjaviké.
1: Nem is tudtam, hogy Bene Ferenc paralel mind a két mérkőzést tudja követni, mert hogy gyakorlatilag elemezte a Vikingur Eto találkozót. Mondjuk a világsztároknál egy picit felsziszentem, hogy hazai oldalról kitalált a világsztár kategóriában, de elmondott mindent, ami erre a mérkőzésre is igaz. Túlbiztosítva, agyonbiztosítva, kockázat nélkül, kevés játékkal, viszont már csak 4 perc van hátra. Ugye ez egy párharc ellentétben a Kolumbia-Svájc mérkőzéssel, tehát az Eto, én azt hiszem ezzel a gól nélküli döntetlennel, de nézek rátok, fiúk, bólincsatok, hogy ha nem értetek egyet, eléri a célját, tehát hogy minden nyitott marad, és majd hazai környezetben lehetne eldönteni. Azért, amikor nagyon, vagy ha bárki nagyon elkezdene fintorogni, hogy jaj, hát ez nem az igazi, meg ez nem egy megfelelő eredmény, azért nem volt olyan nagyon régen. Az előző szezonban a Dán Bröndby úgy kapott ki 3-0-ra, hogy a lábuk nem ért ám a földet. És bár utána egyébként a Dán csapat hazai pályán 4-0-ra tudott nyerni, és ezzel végül is búcsúztatta a Vikingurt, de ahogy maradjon is ez a 0-0, és igazam legyen, ne boruljon a történet, mert hogy jön egy 11-es pontra belőtt labda, de aztán szerencsére sikerül felszabadítani. Szóval ott végül aztán utána kikaptak. Hozzáteszem, hogy ugyanez volt a helyzet amúgy a Panathinaikosszal a 2024-25-ös idényben, amikor továbbjutott a liga szakaszból a Vikingur, és a playoffban, a rájátszásban itt nyert idehaza a Panathinaikos ellen, hogy aztán Athénban 2-0-ra kikapjon. Szóval csínyán kell azért bánni ezzel a Vikingurral. 3 perc van hátra a jendes játékidőből. Reykjavikban nincs gól. Vikingur Eto 0-0. Van-e változás, vagy már fél idei eredmény Vancouverben?
3: Már fél idei eredmény van itt Vancouverben. Svájc-Kolumbia 0-0. Egy rövid összegzése az első játékrésznek. A 21. percben volt Puertának egy jó tekerése bal oldalról a kolumbiaiak részéről. Utána jött egy jó védés a svájci kapuban Kobeltől, és ugye ez volt a helyzet a másik oldalon. Akkor Rieder került helyzetbe egy jó labdaszerzést követően, de Vargas volt az, aki megfogta a bal alsó sarokba érkező lövését. Ő is balról tüzelt, de ő bal lábbal. Úgyhogy gól nélküli döntetlen, sok említésre méltó momentum nem történt. 1 óra múlva jön majd a folytatás. Svájc-Kolumbia 0-0.
1: Reykjavikban pedig 2 perc 15 másodperc maradt hátra a rendes játékidőből. Sigurdsson veszélyes szabadrúgása miatt egy picit felszalad a vérnyomásunk, de mennyire, azt majd mindjárt mondja Cseszegi Balázs.
4: A jobb oldalról jön majd Sigurdsson szabadrugását, az alapvonalat azért olyan 30-35 méterre, de hát ezek a beívelések mindig veszélyesek lehet, mindig van valami ott. El is tudják fejelni a labdát, de szerencsére csak visszafelé tudta fejelni az izlandi, és a kirúgott labdát ki tudta csúsztatni az oldalvonalon túlra a Sjön Szabolcs, úgyhogy már rohan is Gunnarsson elvégezni a bedobást, méghozzá nagyjából a félpálya környékéről hátadobja a labdát Ekrótnak, és most rendeződnek vissza az izlandiak, és Ibrahim Agic, aki a cseréje óta meglehetősen nagyon aktív, és nagyon sokat van nála a labda. Gudjonsson. Aztán visszakapja a labdát Torkelzon, ő íveli be? Igen, ő íveli be, miután rálépett a labdára, de ez egy magas labda, meg hosszú labda, és ki is csorog az alapvonalon kívülre, úgyhogy lassan-lassan a rendes játékidő utolsó perce is elkezdődik, és egyelőre 0-0 a mérkőzés állása, nincsen gól. Mondhatjuk nyugodtan, és akkor teljesen igazságot is elmondjuk, hogy szerencsére, hiszen inkább az izlandiaknak, sőt, az izlandiaknak volt csak nagyon komoly helyzete, kapufáig is eljutottak, meg hát 3-4-5 petrás védés volt, Laci.
2: Hát Petrás toronymagasan a mezőny legjobbja, és még a védőket lehet dicsérni a Győrnél, hogy állják a sarat. Nagyon nincs meccsbe a Győr, tehát mondhatjuk, hogy idény elejé forma, de amit látunk, itt most nagy különbség volt a két csapat között, ha most innen elmegyünk döntetlennel, az a látottak alapján a Győrrel nézve nagyon hízelgő.
1: Viszont azért a gól nélkül, ha sikerül kapott gól nélkül lehozni ezt a meccset, akkor hízág is ide vagy oda. Én azt hiszem, hogy minden célját tényleg maximálisan elérte a győri csapat. Egyáltalán az első perctől kezdve nem érződött az Eto'ban, hogy sokkal többet szeretett volna ebből a meccsből kihozni. Talán, amikor ugye említetted Balázs, hogy ennyit összességében nem volt a labda. Bíró érkezik majd közben, csere az Eto'nál a 90. percben méghozzá Bumba helyére. Szóval ott volt tényleg egy ilyen 2-3 perc, de összességében a szándék, én most már így 90 perc játék után egyértelműen kimerem jelenteni, hogy az volt, amit végül is most úgy tűnik, hogy elérhet a Győr, hogy ne szenvedjen vereséget az első mérkőzése. Hol tudatosan, hol kevésbé tudatosan, de visszaállt a magyar bajnok, átadta a lehetőséget a Viking úrnak, és pontosan az, ami ennek a történetnek a lényege, hogy ez egy párharc, viszont most egy jó jobboldali beadás után végül is lehúzza a labdát Kristinsson, a hazai a kapusa. Szóval ez egy párharc, nem az első mérkőzésen kell megnyerni, hanem a visszavágón kell majd bebiztosítani ennek a lehetőségét. 2,5 perc a hátralévő idő, mert hogy menet közben kiderült, hogy 3 perc lesz a hosszabbítás, 0-0-nál tehát.
4: Torkelson fordul vissza a labdával és passzolja Ekrótnak az izlandi térfél közepén. Huszár végez zavaró lepülés, de ő is visszazár egészen a saját térfelére a kezdőkörbe. Ő van most ugye G helyett, érkezett és érkezett a pályára Bíró Barnabás, és ahogy azt Kornél is mondta, a bal oldalon próbálna felfejlődni az izlandi támadás, aztán Ekrót kapja a kezdőkörben, de már bőven az Eto'o térfélen, és átforgatja a jobb oldalra. Gunnarsson. Hafsteinsson íveli középre a labdát, baj van! Petrás! És ott a gól, ott az izlandi gól! De nem adta meg a játékvezető szabálytalanságot, mutat, jól láttam.
1: Én nagyon bízom benne, én nekem úgy tűnt, hogy azt mutatja, hogy
4: kifelé
1: igen, igen, és nem a kezdőkör irányába mutatott.
4: Volt.
1: Az izlandi szurkolók egyelőre örülnek, sippal dobbal Nádi hegedűvel. Lehet, hogy ők is a kézlabdához vannak szokva, mert hogy én is, hogy őszinte legyek, vagy mi, hogy őszinték legyünk, inkább ilyen környezetben, izlandiakat kézlabda környezetben láttunk, és ők még nem fogják azt föl teljes egészében, amit mi láttunk, hogy ez a gól véletlenül nem lesz érvényes. Minden esetre nagyon-nagyon veszélyes volt a jobboldali beadás, és aki fejelni tudott, az orvosra mutatott közben, kapjuk az információt, hogy jöjjön be, úgyhogy akkor viszont az izlandi szurkolók örülhetnek, és a gól viszont akkor mégiscsak szabályos. Ezek szerint megszerzi a vezetést a Viking úr a 92. percben a mérkőzésen.
4: Hansen fejesével.
1: Így van, Hansen az első félidő végén csereként lépett pályára. Na hát minden, amit összefoglaltam, hogy amiért dőlt a Győr, és el tudja érni, azt végül nem, hogy nem sikerül elérnie, hanem még hátrányba is kerül. A jelzett 3 perces hosszabbításból 1/2 perc van hátra, és Csinger még kapott egy sárga lapot is.
2: Nagyon szomorú, hogy a hosszabbításba kapjuk a gólt, de ha őszintén és tárgyilagosan kell értékelni, akkor a Győr itt 2-3 góllal elveszette volna ezt a mérkőzést, még akkor is hízelgő, amit mondok, mert nagyon-nagyon idény. Tehát tudtuk azt, hogy a Győr május közepén játszott legutóbb tétmérkőzést. A Viking úr 14 bajnoki meccsen van túl, ebből egy döntetlenje van, 13 győzelem, Műfűvön játszunk, hideg van, locsolták a Műfűvet. Na de minden érvet elmondunk, akkor se lehet 5 gól különbség a két csapat között. Ma döntő fölényben volt a hazai együttes, sorra jöttek a helyzetei, és az, hogy csak a 92. percbe kapott gólt a Győr, az megköszönheti Petrásnak, megköszönheti a védekezésnek, de előre semmit nem mutatott ma a győri együttes, de mi láttuk őket tavaly a bajnokságban, ezért bizakodók lehetünk a visszavágót tekintve, hogy a Győr 180 fokos fordulatot tud venni, és visszatalál arra a játékra, amivel tavaly megnyerte a magyar bajnokságot.
1: Sok ideje nem lesz az Eto'nak mindenre, vajon mennyi idő van még hátra a meccsből, mert hogy 40 másodperccel letelt a jelzett 3 perces hosszabbítás.
4: De ugye Hansen sajnos ápolni kellett, de még a jobb oldalon megint jöhetnének az izlandiak, de Kripics rá is pattintja, nem pattintotta rá az izlandira, úgyhogy még egy izlandi bedobás, hát még izgulhatunk, nehogy véletlenül 2-vel nyerjen az izlandi csapat, mert hogy ráadásul egyébként Csinger azért kapta a sárga lapot, hogy megpróbálta kiollózni a labdát, és közben találkozott a lába Hansen fejével, tehát nagyon eltalálta Hansen, de Hansen sajnos el tudta fejelni a labdát. Nézzük a nagy bedobást Gudjonsontól. Középre repíti a labdát, Ekrót visszateszi azt, Ibrahimagic cselezget a 16-oson belül, Gudjonsson megy be középre a labda, megint egy fejes, lepattan a győri védőkről, ott van még az izlandiaknál, úha, mázni volt, az ötös sarkáról felét, fölé tudta rugni az izlandi játékos, ha jól láttam, akkor talán az a 25-ös számú Trandarson volt az, nem, bocsánat, Ingimundarson rúgta fölé, és itt a mérkőzés vége, tehát 1-0-ás vereséget szenvedett az Eto, az izlandi bajnok vendégeként. Egy darabig úgy tűnt, hogy a győriek valóban csak a 0-0-ás döntetlenért érkeztek Reykjavikba, hiszen rögtön a mérkőzés elejétől a Reykjavik uralta a játékot, és bizony egyre másra alakította ki a helyzeteket az első félidőben is, azonban Petrás kapus óriásiakat védett. Ráadásul nem könnyítették meg a dolgukat a védők, a győri védők, hiszen rengeteget hibáztak, rengeteg eladott labda volt a saját térfélen, és bizony folyamatosan a Viking úrnál volt a labda, így aztán nem csoda, hogy megkönnyebbülten vonultak a szünetre a győriek a 0-0-ás döntetlennel, és a második félidőben is nagyjából ugyanazt láttuk, mint az elsőben a pályán. Eljutottak kapufáig is az izlandiak, Hansen fejese révén, aztán a 92. percben jött egy beadás, egy óriási Petrás védés, a visszapattanót azonban Hansen már 3 méterről a kapuval bólintotta, és ennek köszönhetően végül az Vikingur Reykjavik, sajnos mondhatjuk, megérdemelte nyert. Vikingur Reykjavik, Eto 1-0, visszavágó egy hét múlva 19 órakor Győrben, természetesen azt is majd közvetítjük a Nemzeti Sportrádióban. Laci, zárószavak?
2: Csak megismételni tudnám, amit elmondtam. Annyi, hogy a Győrnek tényleg 180 fokos fordulat kell. Ez a mérkőzés nagyon nem nézett ki jól magyar szempontból. Elmondtam a nehezítő körülményeket, a hideg időjárás, a műfű, a vizes műfű, nem játszottunk meccset, ők meccsbe vannak. De azért itt, aki látta ezt a meccset, és mi ezek között voltunk, nagyon nagy különbség volt ma a két csapat között, ami lehet, hogy meglepő a kedves hallgatók számára, de a Győr nem dolgozott ki igazi helyzetet, a hazai csapatnak meg 5-6 komoly lehetősége volt. Ha Petrás nem védi így, akkor elment volna már ezen a mérkőzésen a továbbjutás. Így tudjuk tavalyról, hogy akár a Rapid, akár a svéd csapat ellen a Győr ledolgozta otthon a hátrányát, ebbe bízhatunk. A Bembuáli nem hiszem, hogy föl fog épülni, ebből kell kihozni a maximumot, meg kell találni azt a befejező csatárt, aki a hazai mérkőzésen tud gólokat rúgni, és sokkal jobb előre játékra van szükség, amit a Győr már tavaly rengetegszer megmutatott, ezt kell elővenni, ezt kell felhozni, és akkor nem lefutott még ez a párharc.
1: Isten üdvözlő, hogy vitatkozzak veled, nem Bembuálit meg a befejező csatárt, az előrejátékot kell először megkeresni, mert ma első körből az hiányzott, tehát
2: De minden összefügg mindennel. Ha nincs Bembuáli, nem tudod fönn megtartani a labdát, Gyit csak futtatni tudott.
1: Laci, nem szerintem volt... ma szándék se volt arra.
2: Azért nem tudod följátszani a labdát. Van igazad, amit mondasz, értem, mert nagyon hátul állt a Győr, de nem tudod följátszani a labdát, mert nem tudja megtartani az előre lévő ember, ezért nem mersz előre menni.
1: Én nekem meggyőződésem, hogyha Bembuáli nem sérül meg, akkor se játszott volna, mert még nagyjából most ért volna haza az Egyesült Államokból a VB-ről, tehát még nemrég esett ki Algéria.
2: De a Bembuáli fél lábbal is tudott volna segíteni, itt most minden, ő megtartja a labdát, hogy kiváló
1: mondjuk futbolista. Mondjuk egyébként most, hogy mondod, amúgy átszállással, tehát a hazafelé évet leszállhatott volna Reykjavikba. Na ez volt tehát a mérkőzés Cseszegi Balázsval, Mukovics Lászlóval, köszönjük szépen a figyelmet. Stúdió.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nemzeti Sport Rádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Megvan! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: És hamarosan kezdődik a második félidő a Svájc-Kolumbia labdarúgó világbajnoki 8-ad döntőben. A mikrofonnál továbbra is Tóth Béla, Erdély Márk és állandó szakértőnk Bene Ferenc. Ebben a pillanatban útjára indította a labdát a svájci együttes. Egyetlen változtatás, amit Murat Yakin eszközölt, a svájcia kapitánya, érkezett a középpályára, Jeseri helyére, az a Szó, akinek a játéka kétséges volt sérülés miatt, egyébként már a világbajnokság legeleje óta Szó sérüléssel bajlódik, de Jeseri az első fél időben nem tudott olyan teljesítményt nyújtani, amivel egyébként azt próbálta volna elérni, hogy a szövetségi kapitány őt tartsa továbbra is a pályán a második fél időre. Hozzáteszem, hogy Jeseri eddig a világbajnokságon néhány percet kapott csupán a Katar elleni Svájc számára nyitó mérkőzésen. 0-0, tehát a találkozó állása, a második fél időben lassan eltelik egy perc.
3: És most egy rossz kirúgás volt a svájciak, illetve a kolumbiaiaktól. A svájciak gyorsan megszerzik a labdát, ezt követően viszont majdnem mondom, hogy el is adják, de végül valóban eladják. Huerta volt az, aki jól lépett vissza, de már teljesen mindegy, mivel Endoy a passz pillanatában le sem volt. Természetesen ő még mindig fent van a pályán a svájciaknál, és várja azt, hogy a kolumbiaiak a saját térfelük, hát majdnem közepéről, de azért jóval közelebb a saját kapujukhoz elvégezzék ezt a kirúgást. Hamarosan Vargas majd játékba fogja hozni a labdát, a játékvezető már megadta neki a jelet, úgyhogy lassan nyilván majd föl kell ívelnie azt, így is van, most nem elpasszolja oda maga mellé, hanem mivel felküldött mindenkit, azért felévélé az égbe, egészen oda James Rodriguezék felé, de hát James ugye nem a fejéről híres, most pedig már jöhet előre Svájc, Embolo van óriási csatában Davinson Sánchezzel, elég jó nevű játékosokról beszélünk, ezt a csatát most Davinson Sánchez nyerte, mert szépen szorította ki Embolót oldalra, aztán végül a labda még mindig náluk van, mint a svájciaknál, Rodriguez hagyja ott a bal szélen Endoynak. Endoy, nézzük, mit kezd vele, már ott a 16-os vonalánál van, sőt most már belül balra, megölítja középre, lehet egy lövés, de ez csúnyán mellé Csakára jött ki, sőt nem is rá, hanem Szóra, most frissen beállt Szóra jött ki a lövés, ő volt az, aki egyből tüzel, de a lövés pillanatában elcsúszott, így a lövés az csúnyán mellé és fölé is ment. Hát ebben azért volt ráció, de most még mindig nincs meg a mérkőzés első gólja, viszont már most többet láttunk a svájciaktól, mint az egész első félidőben.
2: Jöhet tehát majd a folytatás, Szó egyébként Kanada ellen 74 percet kapott, és a svájci bosnyák mérkőzésen játszott még egy jó 20 percet ezen a VB-n. A Sevilla játékosa, a 29 éves középpályás. Megint a kezdőkörben a játék, a kolumbiaiak részéről Jefferson Lerma szelídítette meg, aztán viszont rögtön közbelépnek a svájciak, Vargashoz, a kapushoz pattan vissza, ahhoz a Vargashoz, aki a maga 37 esztendejével szintén a rangidős játékosok közé tartozik. Ez a 46. válogatottsága Camilo Vargasnak. Ezen a világbajnokságon egyértelműen ő az első számú választás Nestor Lorenzótól. A labda a jobb szélen, Munoz vágja bele Endoyba, és megint a svájciak jöhetnek előre a kolumbiai térfélen egy labdaszerzés követően. Xhaka ki a bal oldalra, Endoy vele szemben, Munoz már a 16-os magasságában, laposan középre Endoy, és a játékvezető mutatja Endoy esését követően, hogy tessék fölkelni, nem történt szabálytalanság Munoz részéről, pedig itt a kényszerítő az egészen remek volt Endoy és Xhaka között, ám a visszatett labdára Endoy már nem tudott indulni Munoz miatt, a játékvezető viszont mindezt nem látta szabálytalannak. A második fél időből 4 perc telt el, Svájc-Kolumbia 0-0.
3: Talán egy kicsit könnyen adta magát a svájci balszélső, szépen betört a 16-oson belülre, a labda is jó lett volna oda elé, mégis inkább azt választotta, hogy feldobja magát. Hát ha erre a salvadori játékvezető egy 11-est fúj, ezzel szemben inkább őt figyelmezteti, hogy ne dobálja magát, mert legközelebb akár a sárga kártya is előkerülhet először a mérkőzésen. Most Embolo került a földre, ezt követően egy óriási összecsapás volt Reader, valamint Davinson Sánchez között. Reader elvitte a labdát, de végül kiemelik a kolumbiaiak oldalra, mondom én, de Munoz előretett labdájában még egy svájci játékos hozzáért, emiatt a kolumbiaiak jöhettek egy bedobással, azt már el is végezték. Természetesen Arias az, aki most már hátrakta a balátsó védőnek Mohikának. Mohika pedig nem tudja előre tenni, ez egy rossz megoldás volt, lepattant egy svájci lábról, majdnem Svájc ebből meg tudott indulni, mint mondjuk az első fél időben, amikor ugye Reader tudott kilépni egy ilyen megszerzett labdával. Most megint a svájciaknál van az, éppen Jackánál, Jacka az, aki átforgatja a bal oldalra Rodriguez felé, aki szaporázza, hogy még elérje valahogy az oldalvonal előtt, neki ez sikerült, és óriási üres terület van előtte, ezzel szemben nem megtolja, hanem eladja a labdát, Munoz aztán becsúszik, ez egy érdekes pillanat volt, mert ugyan elvitte a labdát, de a tovább menő lába gyakorlatilag telibe trafálta a svájci játékost. Láttunk már ezért videózás után piros lapot, de most figyeljük inkább, hogy mi történik a pályán, hiszen Kolumbia jöhetett volna egy gyors kontrával, de James Rodriguez passza középre nem volt jó. Diaz volt az, aki végül berakta középre, és hát erre nem volt jó érkező. A svájciak kivágták, de még mindig a kolumbiaiaknál van, a bal oldalon Luis Diaznál. Egyelőre csak táncol a labda körül, aztán átrúgja oda jobb oldalra Puerta felé. Ő az, aki szépen átveszi, majd ott hagyja Jamesnek. James ballal beívelti, és megint esti jól érkezik középre, de az érkezők közül egyikőjüknek sem volt jó. Igazán a labda sem Ariasnak, sem pedig Suáreznek. Végül Arias volt az, aki közelebb került a labdához, de egy icipicit még meglökték a levegőben. Ez is segítette, inkább a svájciakat segítette nyilván, hiszen így Arias nem tudott találkozni a labdával. És igazából látva a visszajátszást, az imént nem is Mojica volt szabálytalan, és az ő továbbmenő lába, hanem sokkal inkább a svájci csapatkapitány Granit Xhaka, akit ismerhetünk ezekről a piszok kemény belépőiről. Ő volt az, aki rátartott a kolumbiai játékosnak a lábára, csúnyán megtaposta, örülhet, hogy megúszta ezt egy sárga lappal. Lényeg a lényeg tehát, hogy megvan a mérkőzés első sárgalapos figyelmeztetése. 52. perc, Svájc-Kolumbia 0-0.
2: És már a svájciaknál a labda behúzódott középre. Az a Rieder, aki most éppen megjátsza a középre induló Szaót, aztán a bal szélen már Ricardo Rodriguez zárkózik, lesz-e beadás, ott a 16-os környékén nem, Rodriguez visszagurítja, Xhaka, három kolumbiai zár oda, de középre emelik még a labdát, és Szó tudja visszagurítani második hullámba Akanji-nak. Maradnak a bal szélen a svájciak, Xhaka, Akanji, ez a labda útvonala, de itt talán elfogyott a svájci tudomány, aztán Rieder fordulna a 16-os környékén, aki meg fölrúgja őt, az nem más, mint Davinson Sanchez. Jöhet majd egy kedvező helyzetből, kiváló szögből a svájciak szabadrúgása, 18 méter a távolság a kaputól, Davinson Sanchez borította föl ugyanis Fabian Riedert, és azért a svájci együttesben jó néhány olyan játékos van, aki kiváló rúgó technikával bír. Egyelőre négytagú sorfalat kér Camilo Vargas, a kolumbiaiak kapusa, és végül is a távolság az több mint 18 méter, inkább 20. A labda mögött ott van Freuler, Xhaka, valamint Rieder. Négytagú a sorfal, ahogyan azt említettem, és a játékvezető Salvadori az még egyelőre igazgatja a kapust is, Vargas-t. Jöhet majd akkor a szabadrúgás a mérkőzés 53. percében, Rieder lő, és mellé pattan. Nem múlott az sokon, hogy a jobb felső sarokban ne férjen be. Ballal próbálkozott Rieder, és hát így egy jó fél méter hiányzott neki ahhoz, hogy beférjen a sarokba. Egyébként Vargas rajta volt, lehet, hogy kitenyerelte volna a kolumbiai kapus. Marad a 0-0.
3: És közben belépünk a találkozó 54. percébe. Forduljunk is rögtön Bene Ferenchez, állandó szakértőnkhöz. Feri, bennem az a kérdés vetődött fel itt 8 percet látva a második játék részből, hogy biztos, hogy jó képet kapunk mi meg ez a két csapat volt, főleg Svájcra gondolva itt az első fél időben?
4: Igen, a szünetben én sem inkedtem, mert általában azért minden hosszabb játék megszakítás egy picit egyfajta új valami változásnak a kezdete. És hát valljuk meg őszintén, inkább a kolumbiai csapattól vártam volna azt, hogy tempót vált, viszont mintha egy kicsit bemaradtak volna az öltözőben, nem működnek a labdakihozatalaik, a svájci válogatott nagyon sokszor elől tudott már a kolumbiai térfélen a labdát szerezni, és nagyon-nagyon kevés mélységi paszt tudnak adni, ráadásul jó pár esetben már a saját térfelükön eladták a labdát, de a svájci válogatottak kapcsolatban Jasseri lecserélése is azt bizonyítja, hogy nem nagyon találják Manzambinak a helyettesét a svájciak, tehát onnan hiányzik egy nagyon-nagyon fontos láncszem. Amennyiben ezt Szó részéről megtalálták, akkor a svájci csapatjáték sokkal hatékonyabb lehet a második félidőben. A kolumbiai válogatottnak meg továbbra is azt mondom, hogy a védekezése nagyjából rendben van, kvalitatív védőkkel rendelkeznek, de még inkább van minőség a támadójátékukban, és amennyiben előrejátékban az igazi világsztárok, az igazi sztárok, a kolumbiai válogatott kreativitás jelentő játékosok teljesítménye nem javul föl, akkor ki fognak esni.
3: Szónak a beállása egyébként sokat dobott a kreativitáson, azért volt már neki egy jó passza a bal oldalra, amivel Ricardo Rodriguez futhatott, és azt megelőzte egyébként egy jó passzcsel, amivel elugratta gyakorlatilag a kolumbiai védőt, ezután pedig jól megjátszott a Rodriguez-t, éppen azt a Rodriguez-t, aki most passzolja fel a labdát, már ott volt elő a Reedernél, ő pörgetett bele egyet, és talán picit feleslegesen megemelte az égbe, nem volt az igazán jó Endoéknak, és most már vigyáznia kell hátul a svájci védelemnek, főleg Kóbelnek, hiszen ment felé nagyon-nagyon lassan egy labda, viszont annál gyorsabban jött vele szemben Luis Diaz, nem tudta megzavarni a kiváló svájci kapust, ez követően egy rossz kényszerítődés a svájciaktól, jöhet előre Kolumbia akkor, amikor beléptünk az 56. percbe, továbbra is gól nélküli állásnál.
2: A labdával a felezővonal közelében Puerta, inkább visszafelé cipeli az a Gustavo Puerta, akit alapember lett a kolumbiai válogatottban. 10 éves volt, amikor meglőtték őt, rossz környéken nőtt fel, és egy leszámolásba keveredett a hazafelé bicikliző kicsi Puerta, amikor egy eltévedt golyó combon találta. 4 évig volt benne a combjában a golyó, és azt követően sikerült kiműteni. Puerta pedig azóta remek labdarúgó lett. Jöhet majd egy bedobással a svájci válogatott a jobb oldalról, méghozzá saját tér felén az európai csapat. Froller passzolja be középre a kapushoz Kóbelhez, Kóbel pedig ballal nyújtja előre jó hosszan, de ott sem Emboló nincs, sem pedig más. Emboló azért rástartol a labdára, Sánchez kanalasztál onnan, Munoz, összjáték talán Lermával, kipasszolja a kolumbiai játékos, bedobást ajándékoznak a svájciaknak, így a dél-amerikaiak. A labda pedig Ricardo Rodriguez kezében, oda hajítja most már ahhoz a Reederhez, aki behúzódott középre, így a bal oldalon tűnik fel egyre többször Ricardo Rodriguez és Endoy. Sánchez szerelt, újabb bedobás következik majd a mérkőzés 57. percében, Endoy pedig lemarad, kérdés, hogy kell ápolni.
3: Úgy látszik, hogy gyorsan felpattant, nem szeretné, hogy ápolják, hiszen utána ugye el kéne, hogy hagyja a játékteret. És ha már Lermáról volt szó, akkor őt úgy jellemezték hazájában, hogy kevés látványos, de rengeteg hasznos megoldással szokott rendelkezni egy-egy mérkőzésen. Abszolút helytálló ez a leírás, mert gyakorlatilag jó passza nem nagyon volt, viszont amikor kell, akkor ott van és szépen megszűri a svájci támadásokat. Most éppen a kolumbiaiak passzolgatnak, Luis Diaznál a labda kint a bal szélen, ő volt az, aki nem tudott elindulni előre felé, kénytelen volt visszapasszolni, a labda pedig egészen Vargasig, a leghátsó emberig jut, a kapusig, aztán Davinson Sánchez hozza játékba, megint úgy látszik, hogy jól támadnak le a svájciak, mert nem tudnak följebb jutni a kolumbiaiak, amint ezt a mondatot befejezem, már át is lépik a labdával a félpályát, Puerta van óriási harcban ott Ricardo Rodriguezzel, aztán érkezik egy hosszú labda oda Mojica felé, illetve nem is ő, hanem Munoz felé, aztán pedig Kóbelhez egy visszatett labda egy picit csínybe, mert erre a labdára majdnem le tudott csapni Munoz, de Kóbel még időben meg tudta azt kaparintani, és most már 3-3-ban a svájciak jönnek előre, teljesen szétszakadt a pálya, egy jó passz mondom én középre Endoytól, de csak az elképzelés volt jó, hogy szépen átvegye külsővel a jobb oldalra. Jó volt a visszaérés most Mojicától, ő volt az, aki kivágta, de továbbra sem szabadul fel a kolumbiai kapu, hiszen csak a kirakta Zakariához, ő az, aki megtolhatná akár, egyelőre még nem teszi, csak visszafele húzogatja a labdát, áttette a jobb lábára, Csakánál van, most a jobb oldalon vannak bent a 16-oson belül a svájciak, egy beadás jött volna középre a félidőben beállt Szótól, de ebbe is szépen beleérnek a kolumbiaiak, és ebből akár lehetett volna egy gyors kolumbiai ellenakció, ezzel szemben egy óriási Luis Diaz esés, valamint egy sárga lap, ami szerintem teljesen megérdemelt, Zakaria kapta, úgyhogy megvan az első, illetve a második svájci sárga lap, annak ellenére is, hogy talán ők azért jobban kezdték ezt a második játékrészt, mint Kolumbia, viszont rendre csúnya szabálytalanságokat követnek el. 59. perc közepe, Svájc-Kolumbia 0-0.
2: A Svájc egyébként joggal érezheti azt, hogy a világbajnoki 8-at döntőkben el van átkozva. Említettük korábban, hogy 1954-ben jutott be legutóbb a legjobb 8 közé egy mundiálon a svájci válogatott. Azóta 5-ször jutott el a 8-at döntőbe a csapat, és 1994-ben Spanyolország, 2006-ban Ukrajna, 2014-ben Argentina, 4 évvel később Svédország, Katarban pedig Portugália búcsúztatta a svájciakat a legjobb 16 között, ráadásul ezeken a mérkőzéseken csupán 1 gólt ért el svájci játékos, ellenben a svájci kapus 11-szer is a hálóból szedte ki a labdát, úgyhogy nem megy valamiért az alpesi ország csapatának a legjobb 16 közötti mérkőzéseken a világbajnokságokon. Kolumbiai támadás, Diaz külsővel be a 16-oson belőlre, visszapattan hozzá, Diaz mit kezd vele, ellövi, és fér egyet Kóbel, igaz már lelassult a labda, ami a kapujára tartott, Diaz pedig próbálja saját magát és a közönséget is hergelni, tegyük hozzá, hogy Vancouverben természetesen a kolumbiai szurkolók vannak többségen, miközben előhúzott a salvadori játékvezető Iván Barton egy újabb sárgalapot, amit Luis Suárez kaphatott. Igaz az, hogy hát valamit szóvá tett a játékvezetőnek, és a salvadori bíró mindezt nem méltányolja, sőt mi több, Kóbelt is visszarántotta a kezénél a kolumbiaiak csatára. Negyed óra telt el a második félidőből, gól továbbra sem született a nyolcad döntőben.
3: Hát az eléggé buta szabálytalanság volt, ezért már nem fogják őt megdicsérni, de lehet, hogy a svájciakat igen, hogyha ebből az akcióból most gólt szereznek. Egy lövés jött volna bal oldalról a 16-os vonaláról, de végül ebbe bele tudtak lépni. Rieder volt az, aki próbálkozott, és most már a kolumbiaiak jöhetnének előre. Hát egy picit műes és gyanús szituáció történt, szóval ez nagyon-nagyon könnyen adta magát. Akanji ugyan átkarolta, de hát nyilván az ilyenkor megszokottak szerint, Suárez pedig hátrafogott, hát végül ő volt az, aki eldobta magát, nemes egyszerűséggel felugrott a levegőbe, és ezután úgy tűnt, mint Akanji őt egy, hát gyakorlatilag egy birkózó mozdulattal eldobta volna, ezzel szemben igazából nagy dolog nem történt, a labda viszont továbbra is a dél-amerikaiaknál van, kint a labda a bal szélen, Luis Diaznál, vele szemben két védő, Zakaria valamint Szó, úgyhogy kénytelen visszapasszolni a labdát. Most a bal szélen van egy megindulás Mohikától, ő be is adhatná középre, nem nézett ki rosszul, viszont elvedi, megint kiválóan tisztáz, már sokadjára a mérkőzésen, viszont a labdát nem tudja csapattársa megmenteni, úgyhogy jöhet egy bedobása a Kolumbia, amelyet gyorsan elvégeznek, megint Mohika adhatja be középről, ezt követően pedig mivel kezet ért a labda, emiatt jöhet majd Svájc egy szabadrúgással. És hát ez egyébként a két csapatnak az ötödik mérkőzése egymás ellen, eddig a 4-ből 3 az barátságos találkozó volt, és egy darab volt, amikor egy világbajnoki csoportmérkőzésen találkoztak, akkor 2-0-ra nyert Kolumbia, az az eredmény még akár ma is előfordulhat, de hát tényleg látva az, hogy a svájciak sorra rohamoznak, lehet, hogy ők szerzik majd meg a találkozó első gólját. Most Akanjinak kell hátul figyelni, éppen visszagurítja Kóbelhez a labdát, aki felvágja az égbe. Ez sem pontos, 62. perc legvége, Svájc-Kolumbia 0-0.
2: Maradnak a dél-amerikaiak a svájci térfélen, szabadrúgást harcol ki Puerta, a jobb oldalról ívelheti majd középre. Gyorsan elvégezte a szabadrúgást a kolumbiai válogatott. Lerma, Sánchez tisztára játsza magát, aztán bele az emberbe, Endoyba, hova pattan a labda Emboló hátáról csapattárshoz, és most már Xhaka nyugtatja a kedélyeket, és visszakerül a védelembe a labda. Ha már szóba került a két csapatnak az 1994-es világbajnoki mérkőzése, ugye az még a csoportkörnek az áru találkozója volt, miközben egy svájci hiba után a lövés mellé Luis Suárez tudott lőni jó 20 méterről, és itt megint csak a svájci védelem, ami korábban már a mérkőzésen is hibázott nem egyszer, oda ajándékozta a labdát a kolumbiai válogatottnak. Xhakával szemben Suárez volt az agilisabb, de hát ez a lövés, amit Suárez megeresztett, lecsúszott a lábáról egyrészt a kolumbiai középcsatárnak, és azért lévén, hogy egy ilyen támadó játékosról van szó, ennél azért jobb lövést várnak el, azt hiszem, hogy joggal a kolumbiai szurkolók. Továbbra is nagyon nyomás a svájci csapaton, a 16-osuknak a környékén zajlik a játék, Suárez mellett ezúttal Akanji volt határozott, kiemelt onnan Xhaka, visszakerül Rodriguezhez, aki mellel teszi maga elé, aztán ballal nyújtja előre, Embolo a földön, és egyre paprikásabb a hangulat, egyre többet szövegelnek a játékosok, a salvadori Iván Bartonnak nincsen könnyű dolga. 64. perc a mérkőzésen, Svájc-Kolumbia 0-0, és most már azért a kedélyeket tekintve ez valóban egy komoly tételbíró mérkőzésnek tűnik.
3: Abszolút így van, most Lukumi ez, aki odapasszolta a labdát Davinson Sánchez-nek, aztán egy jó fellőtt átadás oda a jobb szélre, de végül nem tudja előrefelé átvenni a labdát, Munoz kénytelen befelé húzni vele, és talán majd most a túloldalon éppen a másik szélső védő Mohika az, aki átpasszolhatja a másik félpályára. Így is van, Luis Diaz vette célba, jó volt a passz, aztán Luis Diaz visszarakja Mohika elé, elvedi, érkezik megint óriási lendülettel, és annak rendje és módja szerint szépen lezárja a passz folyosót, nem tudta Mohika beadni ezt a labdát. és már várná gyorsan a labdát, hogy be tudja dobni. Az imént is ezzel a fegyverrel értek a kolumbiaiak. Azt követően ugye volt egy les szituáció, és végül emiatt nem alakult ki nagyobb helyzet. De talán majd most, miután behajítja a labdát középre Mojica, egyőre még társat keres, és már számol a salvadori játékvezető, közben az egyik svájci védő eltűnik, mert vele szemben szabálytalan volt a kolumbiai támadó, elvedi az, aki lent maradt a földön, és hát nehezményezi azt, hogy ő kapott egy könyököst, vagy lehet, hogy összefejeltek Luis Diazzal. Mondtam már azt az első fél időben, hogy ők már azért német bajnokikon idén találkoztak, akkor ugye mindkétszer a Bayern le tudta győzni a Mönchengladbachot, viszont Luis Diaznak a második mérkőzésen, a tavaszi mérkőzésen volt egy gólja. Luis Diaz volt az tehát, aki nekifutott Elvedinek, és egy picit orba is csapta, vagy szájba csapta szegény Elvedit, ez valóban nem nézett ki jól, de ezt követően azért nyilván ez nem kell majd hosszan ápolni. A szabálytalanságok száma egyébként 9-8 Svájc javára, már amennyire ezt a javukra lehet írni, közben viszont újabb cserék jönnek, illetve cserék jönnek a kolumbiaiaknál. Quintero érkezik a pályára a csapatkapitány James Rodriguez helyett, elhagyja még mellette a pályát, mármint James mellett, Arias, az ő helyén pedig Campaz a folytatásban. Úgyhogy úgy érzi Lorenzo Nestor szövetségi kapitány, hogy talán az új cserék frissességet hozhatnak a játékba. Itt a 66. percben azért abszolút indokolt ez a két csere, mert ahogy már többször is említettük, talán a második játékrészt inkább a svájciak kezdték jobban. Továbbra is az állás 0-0.
2: Találkozó 66. perce, tehát még az ivószünetet megelőzően a svájciak a labdával visszagurítják Kobelhez. Kobel egyelőre kivár, ő is részese volt, igaz, hogy csak a kispadról annak a 6-1-es mészárlásnak, amit Portugália mutatott be Svájccal szemben a legutóbbi VB 8-at döntőjében Svájc labdarúgó válogatottjának. Azon a mérkőzésen egyébként portugál részről Gonçalo Ramos 3-at is vállalt a 6-ból. Szabadrúgás a svájciaknál, Szó kapja a felezővonal közelében, kitolja a jobb oldalra, Zakaria. Jó az összjáték most Szóval, Zakariát futtatja, aztán Szó a jobb szélen elmenne Munoz mellett, illetve Mojica mellett, és a segítő Embolót felvágja, ezek szerint nem vágja fel a védő Davinson Sánchez, mehet tovább a salvadori játékvezető részéről a játék. Egyre több kemény párharc van a mérkőzésen, valóban azért itt már főleg a szünetet

0: Hiszen ma már azért az ivószünetnél is nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy az addig látható játék egy kicsit megváltozik. Na de alapján visszatérve, vagy egy 11-es, vagy egy kiállítás, vagy egy sarkalatos ponton eladott labda, és abból egy kontratámadás meghozhatja az áttörést, mert nagyon-nagyon várom azt, hogy történjen valami abból a szempontból, hogy valamelyik csapat gólt szerezzen, mert az egész mérkőzés teljes mértékben megváltozna ettől.
1: Beszélgettünk arról szünetben, szerintem lehetünk őszinték így hat szem közt, hogy melyik lenne a jobb negyeddöntő, egy Argentina, Kolumbia, vagy egy Argentina, Svájc, de melyikre voksolnál inkább, Feri?
0: Én egy Argentina, Kolumbiának abból szempontból jobban örülnék,
1: jó
0: hogy
1: paprikás,
0: talán
1: nél-amerikai?
0: Igen, annak lenne egy nagyon komoly fűszer a háttérben a két csapat rivalizálása miatt, meg én hozzám közel áll a latinos futball, tehát ott az argentin játékosok kreativitása, a támadó potenciál egy nagyon-nagyon komoly védelemmel ellátott Kolumbiával szemben, amelyben szintén van támadó erő, támadó kvalitás, de továbbra is azt látom, hogy a csoportmérkőzéseken és a legutóbbi kieséses fordulóban látott kolumbiai válogatott, amely Gána ellen futballozott, nekem meggyőződésem, hogy sokkal, de sokkal többet nyújtott a pályán. Tehát én a mai mérkőzést is azt vártam, hogy egy kolumbiai válogatott, amelyik mérkőzésre mérkőzésre egyre jobb, tehát gyakorlatilag egyszerűen fogalmazva csalódás nekem a kolumbiaiak mai játéka, mert én azt hittem, hogy ennél jobb csapat, és főleg azt hittem, hogy jobb támadókból áll. És most vívódom önmagammal, hogy most vajon ez egy visszafogott kolumbiai válogatott, amelyik nem mer támadni, hiszen nagy tét miatt túl van biztosítva, vagy ezt a kolumbiai válogatottat félreismertem, és sokkal többet néztem ki belőlük, mint a valós képességük.
1: Meglátjuk, hamarosan folytatódhat majd a játék. Egyébként miközben meséltél, közben megnéztem, hogy mit játszott legutóbb egymással Kolumbia és Argentina a VB selejtezők során. Egyszer Kolumbia nyert hazai pályán 2-1-re, és végül Argentinában sem bírt a hazai csapat a jól védekező kolumbiaiakkal. Akkor 1-1 lett a két csapat mérkőzésének az eredménye, közben pedig majd érkezett egy újabb csere a svájciaknál, aki elhagyja a pályát, az éppen a bal hátsó szárnyvédő, szerintem mondhatjuk nyugodtan, Rodriguez, lehet, hogy az ő helyére jön majd hamarosan kettessel Muhaim, egyelőre még azt várjuk, hogy a negyedik játékvezető felmutassa ezt a cserét, de mivel lepasizik egymással a két játékos, innentől kezdve talán egyértelművé válik, hogy Ricardo Rodriguez hagyja el a pályát, mert mindig inkább csak kérdezem, vagy léppen az az elvedi, aki az imént kapott egy nagyot az orrára. Hát valóban, Ricardo Rodriguez lett a megfejtés, az ő helyén tehát a folytatásban az a Miro Muhaim, aki a Hamburgnak a játékos, ez a 12. válogatott mérkőzése, 28 éves kora ellenére, nem mondható svájci alapember, de lehet, hogy ezen a találkozón tud majd segíteni az európai együttesnek.
2: Jöhet majd egészen hátulról a kolumbiai válogatott. Ott van a helyszínen Jürgen Klopp is, aki egyelőre falatozik, de egy idő után majd a német válogatottnak a teendőit is el fogja látni, minden jel szerint ugyanis ő veszi át Julian Nagelsmann helyét a német válogatott térnél, és hogyha a hírek igazak, akkor Löw Zsolt ott lesz a szakmai stábban segíteni Kloppnak a munkáját. A bal oldalon most Endoy a labdával, svájci akció, 72. perc, Munoz lép közelebb Endoyhoz, és hát keményen védekezik Munoz, Endoy pedig elvinné mellette a labdát. Munoz szabálytalanságát fújja le Barton játékvezető, a bal oldalról teljesen az oldalvonal mellől jöhet majd a svájciaknak a szabadrúgása. Endoynak egyre több a párharca, a test a test elleni párharca, akár Munozzal, akár más kolumbiai játékosokkal. Egyelőre, hát mondhatjuk, hogy a párharcok felét nyeri csupán Endoy. Rieder a letett labdával, egy togó a sorfal, az pedig Campas alkotja. Ebből alig, hanem beadás lesz, kapura nem lehet tenni onnan közvetlenül az oldalvonal mellől. A bal oldalról tehát a szabadrúgás, Rieder magasan ível a kapu elé át, a hosszúra kicsúsztatja Sanchez, visszafejeli elvedi, és egy öklözés Vargas kapustól, majd ütközött Embolóval. Vargas is lemarad, a svájci is, a játékvezetőnek azonnal mutatják itt, hogy itt akár fejsérülés gyanúja is fennáll, úgyhogy jönnek be az orvosi személyzetnek a tagjai. Vargas pedig azt hiszem, hogy itt az ütközés következtében elsősorban a hasát, mellkasát fájlalja. Egész egyszerűen, akkor amikor Vargas a labdát figyelt és öklözött, eltrafálta Embolót, Embolónak meg háttal volt az egész, úgyhogy itt azt hiszem, hogy

0: F1 és szóval élve versenybaleset történt, ezért áll most a játék, és Vargas is, valamint Emboló is orvosi segítségben részesül, de hát Emboló már talpon, úgyhogy neki kutya baja.
1: Igen, de úgy belegondolva ebbe a szituációba, hogy a 11-es ponton állok, jön egy labda a fejem fölött a kapus felé, és én háttal a kapusnak, háttal futással próbálom becsúsztatni a labdát. Hát én biztos nem mernék háttal a kapusnak, úgyhogy nem látom neki menni. Tehát Emboló egész nagy mértékben vakmerő volt ebben a szituációban. Nem is értem, hogy alakulhatott ki ez. Attól függetlenül Vargas, kicsit furcsa, hogy Vargasnak a mellkasa sérült meg. Hát ilyenkor általában kapusok olyan felhúzott érde jönnek, hogy Embolót kiskanállal kell összeszedni, szóval Vargas ebben a szempontból korrekt volt.
2: Elég jó testfélpítésű játékos egyébként Emboló, úgyhogy azért lehet, hogy tényleg Vargasnak sem esett jól az ő Kobakjával az ütközés, de szerencsére már mehet tovább a játék. Luis Diaz dekázgatott a bal szélen, aztán jól tovább passzolja a labdát, végül kikölt megint leghátul szinte, ebben a pillanatban pedig szinte leghátul, hiszen ott van Alado Davinson Sánchez-nél, ő emeli fel az égbe, ez egy picit talán felesleges volt, laposan könnyebb lett volna megjátszani a társat. Luis Suarez van óriási vágtában a labdáért, neki megy Akanji-nak is, emiatt viszont Kóbel nem tudja fogni a labdát, úgyhogy az odapattan végül Munozhoz, és jöhetnek megint a kolumbiaiak. Ott az egyik frissen beállt játékosnál van a labda, aki nem más, mint Quintero, ő húzogat jobbra-balra, aztán egy jó felpassz után, talán ez egy les volt, de Campaznak a beadása nem is jó, emiatt jöhet majd végül egy kirúgással, illetve egy szabadrúgással Svájc, hiszen lefújták a les szituációt, valóban egy jó sarkazás után, Quintero felpassza után, egy Suarez sarkazása után, Campaz már lesen volt, emiatt teljesen mindegy, hogy mi lett aztán a beadásból, semmiképpen sem adták volna meg ezt a találatot, ha is amennyiben mondjuk belőtte volna ezt Kolumbia. Most pedig megint egy piszok kemény becsúszás, hát dolgozik azért az első sárgalapért az egyik középső középpályás a Kolumbiának, Lerma volt az, aki megint nagyon távolról érkezett, és úgy gondolta, hogy Riedernek okoz egy kis fájdalmat, mert igazából sok esélye nem volt itt a labdát elérni, eltalálta Riedernek a lábát, de ha minden igaz, sárgalap nélkül megúszza továbbra is Arias, úgyhogy mehet tovább a játék, a 76. percben is belépünk lassan, Svájc-Kolumbia 0-0.
0: Oda passzolja csak a Freulerhez, Freuler mélységindítása próbálkozott volna, és ezt most elrontják Lermáig. Utóbbi az, aki egész nemes egyszerűséggel kipasszolja a labdát a játék téren turra. Dobhat majd Svájc, a labda pedig a becserélt Muheim kezében, a 16-oson belül Emboló felé, ezt elhárítják a kolumbiai védők, aztán oda emeli Quintero a bal oldalra, a gyorsító Mojicához. Mojica előtt ott van a terület, de megtorpan a felezővonal közelébe érve Quintero, megtalálja Luis Diazt, ez most jó játék egészen eddig, amíg el nem véti ezt az átadást Luis Diaz passzát követően Puerta. Gyorsulnának most a svájciak, egy hibát követően Endoy léphetett volna ki, Davinson Sánchez elsőre úgy tűnt, hogy túl röviden teszi vissza a kapusának a labdát, Vargas végül is tisztázott, és most már a svájci 16-os környékén a játék, aki a földön az Akanji, felborította őt Campaz. Valóban a párharcok azok jelentősen megnőttek, mármint a párharcok száma a második félidőre, és bátrabb a támadójátéka, mint Kolumbiának, mint Svájcnak, de fogást egymáson nem találnak. Beléptünk a rendes játékidő utolsó negyed órájába, Svájc-Kolumbia a VB 8-at döntőben 0-0.
2: Akanjit kell közben ápolni, aki nagyot kapott az imént beállt Campaztól, ő volt az, aki hátulról összerúgta a lábát, aztán még úgy látszik, hogy Akanji a fejét is fájlalt, de szerencsére már talpon van a svájci belső védő, tudja folytatni a játékot, ő az éppen, aki elvégzi a szabadrúgást, és kapusának Kóbelnek gurítja végül hátra a labdát. Most már jöhet előre, elvedi passzából akár Svájc, de inkább visszakapja Szótól, aztán végül megint visszakerül a labda Kóbelig. Nincsen óriási letámadásban azért Kolumbia, tehát azért hagyják ezt a svájci labdagatást ott hátul, nem igazán zavarják meg őket, majd talán, hogyha egy sorra följebb próbálnák az európaiak tenni a labdát, talán akkor a dél-amerikaiak bele állnának jobban ebbe a letámadásba. Most megint Akanji lépett fölfelé a labdával, aztán pedig nem tudjuk, hogy mire gondolt, mert felpasszolta a bal oldalon, de hát nagyjából 30 méteres körben ott igazából egy darab svájci játékos sem tartózkodott, ez is egy borzasztóan rossz átadás volt, és jöhet megint előre Kolumbia, az a Kolumbia, amely egyébként jól építeti a támadásait, de mintha a támadó harmadban elfogyna ez a kreativitás, ott egyszerűen az utolsó passzok nem működnek.
1: Pontosan erre gondolok, már az első fél, de 30. perce óta én hiányolom a kolumbiai válogatottból az egyéni kvalitásokat, ami valójában megvan ebben a csapatban. Tehát azért többször láttam ezt a kolumbiai válogatottat, nagyon-nagyon visszafogott teljesítményt nyújtanak a támadók. Nagyon-nagyon. És ez könnyen a kiesésükbe kerülhet.
2: Na most talán egy veszélyes svájci akció, kimar labda a jobb szélen, Szónál jött a beadás, ez kifejelik elsőre, de még jöhet az ismétlés, akár Froiler ott hagyja megint Szónak, aztán Froiler visszakapja, ott van már a 16-oson belül Svájc, hát egy belöbbölt labda középre, de Endoék felé ez sem volt jó, és Campaz nyeri Endoja aztán már a versenyfutást, úgyhogy jöhetne előre Kolumbia, mondom én, de kiválóan támad vissza Endoy, úgyhogy ő az, aki visszaszerzi a labdát, és már vissza is kapta egészen pontosan, most már Csakához passzolt, Csaka pedig a jobb oldalra rakja ki Zakariához, ő az, aki beívelti középre, és talán mintha megpattant volna egy kolumbiai lában, de ha nem, már pedig nem, akkor jöhet egy kirúgással Kolumbia a mérkőzés 79. percének a közepén, egyre közelebb vagyunk a hosszabbításhoz.
3: Kolumbia egyébként 12 esztendővel ezelőtt szerepelt legutóbb VB negyeddöntőben, akkor a braziliai tornán a házigazda ellen maradt alul a legjobb 8 között. Egyébként, hogyha itt nyernének a kolumbiaiak rendes játékidőben, akkor a saját VB rekordjukat állítanák be. Ezen a 2014-es világbajnokságon 4 győzelem után jött a Brazília elleni vereség, itt pedig egyelőre 3 győzelem és 1 döntetlen a csapat mérlege. Embolo akad össze Davinson Sánchezzel, Sánchez pedig szabadrúgáshoz készülődött egyrészt, mert Embolo volt a szabálytalan a salvadori játékvezető megítélése szerint, majd jön Iván Barton és békítő tárgyalásokat kezdeményez a két játékos között. Most már, ha nem is teljesen szent a béke, de nem szövegelnek egymásnak Embolo és Sánchez. Vargas pedig majd előre ívelheti ezt a szabadrúgást, amit a játékvezető megítélt. Tart már a 80. percében a találkozó, akkor amikor Camilo Vargas előre püföli, oda a jobb oldalra szállt Campas felé, elfegyelik onnan a svájciak, és egy újabb ütközés, Munoz az, aki ezt elkövette Endoyjal szemben. Sok a falt, sok a szabálytalanság a találkozón, és emiatt töredezett, szakadozott a játék, nem tud folyamatos labdarúgás kialakulni, már csak azért sem, mert jön egy újabb csere, sőt kettős változtatás Kolumbiánál. 6-ossal érkezik Richard Rios a pályára, és ha jól láttam, akkor mintha Ditta készülődött volna. 19-es Cucho Hernández fog pályára lépni. 80. perc, sőt 81. 0-0 a Svájc-Kolumbia mérkőzés állása.
2: Egyelőre a cserék még nem jönnek, mert nem volt azóta játék megállítás. Most Akanjinál van hátul a labda, ő passzolja át a másik belsővédőnek, Elvedinek, aki már sokadjára a meccsen Kóbelt játsza meg. Ez a kapcsolat eléggé jól működik, de hát ebből nem lesz veszélyes. Svájci akció, sokkal inkább lehet mondjuk egy kolumbiai, hogyha rossz az egyik őjüknek a passza mondjuk, de ez most egyik sem volt, mármint egyik lehetőség sem. Egy jó felrúgott labda volt Kóbeltől, ami végül a svájciakhoz kerül. Zakaria az, aki tovább passzolja Szóhoz a labdát. Aztán itt megint megáll a tudomány. Froiler az, aki visszaforgatja Akanjihoz, és megint leghátulról kénytelenek építkezni a svájciak. Sokszor érzem azt, hogy akár előrefelé is átvehetnének egy-egy labdát, ezzel szemben rendre visszafele játsszák, amit már Feri is többször említett, Bene Ferenc, hogy azért nem vállal túl sok kockázatot egyik együttes sem. Nyilván jelen állás szerint jöhetne a hosszabbítás, aztán ki tudja, hogy eljutunk-e a büntetőkig, hiszen gól még mindig nem született ezen a találkozón. Most Froiler kidobja a bal szélre Muhányhoz. Muhány az, aki most már lépdel vele fölfelé, már mint a labdával, aztán Endoy kapja meg a bal szélen, ő cseleszett akár Munozzal szemben. Egyelőre ezek a párharcok azért inkább 50-50-esek, mert azért Munoz is már többször szerelte Endoyt, és Endoy is többször elvitte a labdát, de most végül Muhány kapja, aki rápattintja Munoz lábára, úgyhogy jöhet egy bedobással Svájc, de szerintem majd csak a cserék után, a játékvezető is így dönt, így van. Elhagyja a játékteret tehát 25-össel az egyik játékos, méghozzá Luis Suárez, az ő helyén a folytatásban Cucho, és elhagyja a pályát még Lerma is, az ő helyén pedig, akiről már beszéltünk, 6-os számmal ott lesz Rios, meglátjuk, hogy a cserék mit tudnak hozzátenni. Cucho ellen az egyébként a Betiszt erősíti, őt azért rendre láthatjuk hétről hétre a La Ligában, nagyon sokszor játszik a klub csapatában, és általában jó teljesítményt szokott nyújtani. Egy szokásos igazi kolumbiai játékos kellemetlen stílussal, góratörően tud játszani. Meglátjuk, hogy ezen a mérkőzésen majd fogja neki esetleg babért teremni, avagy sem. 83. perc közepe, Svájc-Kolumbia, továbbra is 0-0.
3: Labda pedig a kolumbiai büntető területen belül, most már Endoy az alafonalról keresztezett volna, szögletet ítél a játékvezető, menetrendszerűen érkezett Munoz Endoy mellett, és most becsúszva tudott szerelni a Crystal Palace-nak a kolumbiai hátvédje. A bal oldalról következik tehát Svájc mérkőzésen, a svájciak számára mérkőzésen a második szöglet, az első itt a második fél időben. 83. perc, Rieder ívelhet majd ballal a bal oldalról. Rieder jól tekeredik, kicsúsztatja Sanchez, visszaemeli Xhaka, újabb fejes, kifelé a 16-oson kívülre, és lehet ezzel akár Mohikának gyorsítani a bal szélen. Elől négy kolumbiai, egy keresztlabdát a jobb oldalra, Quintero a 16-oson belőre, és kijön a kapujából, Kobe csupán öklözni tud, Luis Diazhoz kerül a bal szélen, már les volt. Úgyhogy minden, ami utána történt, az már játékon túl volt. Itt még a bepassznál volt, Quintero bepasszát követően lesen a frissen érkező Kucsó. Visszajátszás alapján egyébként itt nem volt les. A játékvezető asszisztense talán várhatott volna többet azzal, hogy felemelje az ászlaját. Minden esetre gól ebből nem született. Van még hátra rendes játékidőből 6 perc. A világbajnokság 8. döntőjében Svájc, Kolumbia továbbra is 0-0.
2: Lehet a salvadori partjelző úgy volt vele, hogy annyira kevésszer avatkozhat játékból, hogy talán most felemeli az ásztalját, de most már jöhet előre Svájc, úgyhogy figyeljük azt, hogy mi is zajlik a pályán. Kint van a labda a bal szélen, Muhájnál egy jó passz után, rosszul veszi át, de szerencsé van, mert még nála marad, aztán Rieder az, aki már befelé tolna a labdát középen, de ez nem volt jó, ketten gyorsan összezártak ott a kolumbiai belső védők, valamint középpályások. Ezután pedig már éppen ők jöhetnek előre, már mint a dél-amerikaiak. Megkapja a bal szélen a labdát Luis Diaz. Nézzük most, mit kezd Zakariával. Ugye Zakariának vigyáznia kell, hiszen neki már van egy sárga lapja. Talán többet kéne erőltetni ezt az egy-egy jeleni párharcot Luis Diazzal, mert ott azért többször meghúzhatná mellette Diaz, aztán ki tudja, lehet, hogy egyszer Zakaria felelőtlenül oda is rúgna neki. Most jöhet előre megint Kolumbia, már a jobb oldalon járnak, Campaznál a labda, aki bepasszolná középre, viszont ez nem volt egy jó elképzelés, talán még megmentik Quintero az oldalvonal előtt, így is van, úgyhogy nem megy ki Endoyról a labda. Quintero egyébként jó csere volt, már több jó megmozdulása volt, most éppen Campaz húzhatja meg a jobb szélen, az első csele jó, aztán pedig tovább emelni éppen Quintero felé, de ez a második passza már megint borzasztóan rossz, ebből talán kontrázhat Svájc. Mbolo, valamint Davinson Sanchez találkoznak megint, és ez egy érdekes szituáció volt, mert Davinson Sanchezre rálépett Mbolo, teljesen vétlen volt, viszont láttunk már ilyet azért egy bizonyos Florian Balogun-tól egy amerikai mérkőzésen, amikor ugye vétlenül ugyan, de rátaposott az ellenfél lábára egy esés közben, gyakorlatilag most is ugyanez volt a szituáció. Feri, szerinted benne van a pakliban, hogy ezt vizsgálhatja?
1: Hát szerintem Balogun eset azért durvább volt ott. De egyértelműen. Miért? Hát mert ott egyértelműen magasra emelte a lábát, itt meg gyakorlatilag csak a talajra tette le a lábát, ahogy a lépése következett volna, csak pont alá tette a lábát a ellenfél játékosa, tehát én nem éreztem ott veszélyes mozdulatot, tehát gyakorlatilag ez teljesen vétlen. Hát versenybaleset volt, ahogy már ez elhangzott. Nem érzem, hogy Mbolo hibás lenne ennél az esetnél.
2: Gyorsan le is kapják, nehogy aztán végül piros lap miatt kelljen elhagyni a pályát. Mbolo az egyik lecserélt a svájciaknál.
1: Igen, megfárad is. Igen.
2: Hát az abszolút így, mert igen, azért nincs ott könnyű dolga a kolumbiai védők
1: nincs
2: között.
1: Nincs könnyű dolga, és a kolumbiai védő négyest azt kiemeltem már többször, hogy egyrészt európai topklubokban játszanak, másrészt nagyon-nagyon jól működik. Én a kolumbiaiaknál a támadó sorra vagyok hadilábon, tehát nagyon-nagyon gyenge teljesítményt nyújtanak, és ahogy említetted, nagyon jól vetted észre, a Quintero beállítása hozott némi szint, némi ritmust a kolumbiai támadójátékba. Meggyőződésem, ha a kolumbiai válogatott nem fog minőségi váltást eszközölni előre játékba, akkor Svájc fog tovább jutni.
3: Már pedig egyre fogy az ideje mind a két együttesnek. 87. perc, Svájc-Kolumbia, tehát továbbra is 0-0. Két csere érkezett Cedric Itten a pályára a svájciaknál Mbolo helyére, ahogyan az elhangzott, és Widmer váltotta a jobb szélen Zakariát. A labda most a kolumbiaiaknál, felező vonal közelében egy újabb ütközés, nem marad a földön Pucho Hernández, Akanji pedig hátrál el a TEF színhelyéről. A felező vonal mellől már a svájciak tér feléről az elvégzett szabadrúgás Quintero balalnyesiben Lukumihoz, míg a földön játszanak a kolumbiaiak, a bal szélen most már törnének előre, de Luis Diaz visszafelé vezeti ott a labdát, és megint a védelem tengelyében Davinson Sánchez-nél Quintero, ő lép vissza védővonalba, emelni előre, kezezés, Endoy karján pattant a labda, szabad rúgásra következik majd Kolumbia, és egyre közelebb tényleg mind a két együttes ahhoz, hogy hosszabbításra kerüljön sor. A vancouveri délutánban ott ugye helyi idő szerint 15 óra lesz lassan, itt Budapesten pedig éjfélt üt hamarosan az óra. Quintero át a bal szélre. Luis Diaz lép ezért vissza már a 16-os csücskénél. Egybeadás magasan át a túloldalra. Kifelé a kirúgás, bár ott elterült Campaz és reklamál is, hogy Endoy nem volt vele szemben szabályos. Egyértelmű a verdikt a salvadori Ivan Barton részéről, kirúgás, jöhet majd Kóbel.
2: És hát látva a visszajátszás, valóban Endoy egy picit megrántott talán a kezét Campaznak, de hát nyilván azért egy ilyen kiélezett meccsen a 89. perc közepén erre azért egyik játékvezető sem fogja befújni a büntetőt. Jöhet, tehát előre megint Svájc. Nagy kérdés, hogy Kóbel vajon felvágja az égbe a labdát, vagy éppen lepasszolja oda maga mellé. Végül az előbbi lesz, hiszen felrúgta, éppen Endoyt keresi, akit kigáncsolnak, aztán pedig vigyáznia kell Campaznak, hogy nehogy az éppen esésben lévő Endoy az ő lábát találja el, és esetleg sérülést okozzon neki, úgyhogy egy ritmikus sportgimnasztikából is látható mozdulattal szépen felugrott, és szinte megfordult a saját tengelyek körül, emiatt végül egyik játékos sem sérült meg. Jöhet viszont továbbra is Svájc, és egyre inkább feszültek a nézőtéren az európai szurkolók. Ők azért bíztak abban talán, hogy Svájc valahogy ezt rendes játékidőben el tudja dönteni, de igazából sokkal közelebb ez egyik csapat sincsen. Na talán majd most itten az, akinek az első labdaérintései megvoltak a mérkőzésen, méghozzá a kolumbiai 16-oson belül, de végül a dekázoltásából nem mert semmi. Gyorsan fel tudnak szabadítani a dél-amerikai védők, és Murat Yakin sem tudja nagyon igazából, hogy mivel lehetne még jobban felpörgetni a csapatát. Talán ez a kettős csere, ez majd inkább a hosszabbításban, már eljutunk odáig, számíthat igazán. Megint itten felé érkezik egy beadás, ő küzd a labdáért, végül aztán elhozza a kolumbiai védő, jól védekezett ott középen Rios, aki nemrég állt be a pályára, most pedig volt szinte ott a kaputól, mármint a kolumbiai kaputól 6 méterre egy buktatásszerű szituáció, lent is maradt emiatt a svájci támadó, de a svájci támadás még folyik tovább. Freuler az, aki tovább passzolja a labdát, és szépen lassan ott bent középen feltápászkodik a svájci játékos. Akanjihoz jut hátra a labda, aki elvedit játsza meg természetesen, és ebben a pillanatban megtudtuk, hiszen letelt a rendes játékidő 90 perce, hogy még legalább 5 percet hosszabbít a játékvezető.
3: Kolumbiaiak jönnének előre, a bal szélen egy indítási kísérlet, ezt elcsípte Elvedi, most a svájciak maradnak ott a kolumbiai oldalon. Xhaka körülnéz, nincsen elő játékos, akit megjátszhatna, a jobb oldalra vezeti Widmer felé a labdát, visszateszi aztán egy indítás, laposan a 16-oson belül keresztbe ellövi a labdát, szó volt az, illetve Endoy, aki érkezett a jobb oldalra, középen nem volt érkező csapattárs, egyébként is azt hiszem, hogy itt Endoy egyértelműen lövésnek szánta ezt a próbálkozást, szótól kapott labdát egyébként Endoy, és a 16-oson belül éles szögből a jobb oldalról gurított el a kapu előtt, és ráadásul a labda nem gurult ki az alafonalon túlra, bedobással következik majd Kolumbia a jobb oldalról, saját térfeléről, a jelzett 5 perces ráadásból pedig egy már letelt Vancouverben, a kolumbiaiak jöhetnek tehát előre. Azért még az érzelmek azok kordában tartva mind a két oldalon, de egyre nagyobb a tét. Még egy csere Murat Yakintól azelőtt, hogy megkezdődne a hosszabbítás, mármint a 2x15 perc. Vargas dobja be, és lekapta a pályáról Endoyt. Hozzá tartozik a mérkőzés teljes krónikájához, hogy a sérülések miatt a svájci kispad elég vékony. A Manzambiról már volt szó, hogy ő sérülés miatt nem bevethető. Ilyen még egyébként Murat Yakinnál Lucas Jacquez és Michel Ebisier egyik sincsen ott a keretben, úgyhogy emiatt 3 hely üresen maradt a svájci kispadon.
2: De Vargas egy jó változtatásnak tűnik, hiszen ő neki van már 2 gólja ezen a világbajnokságon, meg egy gólpassza Bosznia-Hercegovina ellen, 1+1 lett az ő mérlege, valahogy is egy gól és egy gólpassz, míg Kanada ellen is be tudott találni, úgyhogy lehet, hogy ő lesz majd az X-faktor, amelyik tud majd segíteni esetleg Svájcnak, hogy megtörje ezt a gól nélküli mérkőzést. A hosszabbításból még 3 perc hátra van, hiszen beléptünk a 93. percbe, éppen a svájciak adogatnak, Elvedinél van hátul a labda, és egyelőre nem tud vele mit kezdeni, most megtalálja a társát, most már pedig Csakánál van a labda, ez egy szép háromszögelés volt, ezzel valamennyire talán fellazították ott a kolumbiai első sort, de nem tudnak igazából Muhány még közelebb jutni a kolumbiai kaphoz. Na talán majd most megint Muhány kapja meg ott a felező vonalnál a labdát, kénytelen visszagurítani Akanjinak, Akanji pedig átpasszolja Elvedinek, megint a jobb oldalon próbálkoznak a svájciak, itt a második félidőben azért rendre inkább a pályának a jobb oldalán robog előre a svájci támadás. Most érkezett volna egy beadás középre, de egy kolumbiai lábról, méghozzá Mojica lábáról kimegy a labda az alapvonalon túlra, ami pedig nem jelenthet mást, mint egy svájci szögletet. Lehet, hogy az egyik utolsó lehetősége az európai csapatnak, hogy még itt valahogy a rendes játékidőben, már ami a hosszabbítást illeti, eldöntse ezt a párharcot. Líder lesz az, aki majd beíveli ezt középre.
3: Tehát arra 94. perc
1: már. Arra vársz, hogy Vargas gólt lőjön Vargasnak.
2: Ezek így
1: szerint
2: van.
1: Na, és akkor ez is előfordulhatna.
3: Mindegyik Vargas maradjon a kaptafánál, én azt mondom. A jobb oldalról jön ez a sorok rúgás. A szalvadori játékvezető pedig rendezkedik az ötösön belül. A bal oldalról tehát, illetve a jobb oldalról ballal majd a szöglet Riedertől. Rieder ível a kapu elé, Sánchez fejelte ki, nem volt ott a környékén svájci játékos, és ezzel még megindulnának előre a kolumbiaiak, de sikerül mindezt Freulernek tisztáznia onnan. Már a 16-oson belül Widmer egy cselt csinálna. Kiről megy ki a labda? Ezek szerint Widmerről, nem is értettem, hogy elsőre miért emelte fel a kezét Szilvan Widmer, mert egyértelmű volt, hogy ott a kolumbiai hátvéd nem ért a labdába. Maradt még egy perc a jelzett minimum ráadásból, de lehet, hogy itt, mivel kolumbiai kirúgás következik, játék nélkül pörögnek ezek a másodpercek, de hát passzolgatnak már hátul a dél-amerikaiak.
2: Így is van, Munoz kapja meg a jobb hátsó védője Kolumbiának, ő az, aki Quinteros passzolt, aztán egy jó passz után, egy jó felpörgetett labda után Munoz visszakapta, abban a pillanatban rögtön el is vesztette, és most már Vargas jöhet előre, vele szemben természetesen ott vannak a kolumbiai védők Rios-szal, Rios pedig nemes egyszerűséggel feldönti Vargas, hát itt mind a ketten fogták egymást, még a végül Csaka is lent maradt, aki éppen Campazzal csapott össze. Mit ítélt fel itt a szalvadori játékvezető? Talán ő azt látta, hogy szabálytalan volt a svájciak játékos a Vargas, és emiatt valóban jöhet előre Kolumbia, amikor lassan leperegnek az utolsó másodperce is a rendes játéki időnek. Ez ebből az 5 perces hosszabbításból már egy másodperc sincs hátra, és mivel a szájába vette a sípot a szalvadori játékvezető, és hármat belefújt, emiatt véget vett a játéknak, de jön a 2x15 perc hosszabbítás, hiszen gólt még nem láthattunk a találkozón, úgyhogy itt a remek lehetőség arról, hogy megszólítsuk állandó szakértőnket, Bene Ferencet. Hát Feri, mi dönthet itt a hosszabbításban? Nagyon úgy néz ki, hogy 11-esekre áll ez a dolog.
1: Nagyon csalódott vagyok a mérkőzéssel kapcsolatban, hiszen egy olyan kolumbiai válogatottat láttunk, amelyik, ugye te is elemezted, hogy elverte Argentinát, Buenos Airesben x-elt velük, tehát gyakorlatilag egy nagyon komoly támadó potenciállal rendelkező rendkívül szervezett csapat, amely szervezettségből jelenleg csak a védekezést láthattuk. És ez a kolumbiai válogatott hiába játszott 0-0-át Portugáliával, ott is dominánsként lépett fel, és levegőben lógott több esetben is a góljuk. Tehát ott kvázi Portugália volt a szerencsésebb fél, és Portugália örülhetett jobban a 0-0-ás döntetlennek. Most pedig semmilyen, még csak nyomokban sem lehetett látni komoly támadó potenciált ebből a csapatból. És ez azért is csalódás, mert hát azért Suárez Sporting, Luis Díaz Bayern München, szóval nagyon-nagyon nagy csalódás ez az egész számomra. És eleve a dél-amerikai csapatokban jellemző az, hogy az egyéni kvalitásra építenek, megvan a szervezett védekezés, egyre szervezettebbek a csapatok, tényleg nem nagyon lehet őket megkontrázni, tehát ami az európai futballban erény, azokat mind átveszik, de van az a fajta dél-amerikai klasszikus báj az egészben, amitől azt várja az ember, hogy látványossá válik a mérkőzés. És ezzel szemben a svájciak az a jéghideg szervezettség, tehát hogyha az ember választani szeretne, akkor tényleg egy olyan mérkőzést szeretne látni, ahol a ahol zenél a játékosok lábán a labda, és ez nem azt mondom, hogy a svájciak nem
3: csak ne csonzene legyen.
1: Így van, és nem, de hát tényleg azért a svájciaknál is Saka, Freuler, tehát kitűnő belső középpályás játékosok, Embolo inkább olyan típusú csatár, akit ki kell szolgálni, vagy a kontrákra vannak az erényei, rendkívül jól indul be üres területbe, a hosszú léptű, gyors, megvan a sebessége, de mindkét csapatnak az edzője felkészült a másikból, és gyakorlatilag a mérkőzés tervek kimerültek abban, hogy a másik játékát tönkretegyük, illetve a másik játékának a legveszélyesebb forrásait valahogy semlegesítjük. Ezért nem nagyon került oda helyzetbe sem Embolo, sem Luis Diaz, de ugyanakkor ez kritika a támadójáték szempontjából is. Most csak egy példa, nem akarom Luis Diaz kipécézni, de amikor látjuk a Bundesliga összefoglalókat, vagy a Bajnokok Ligája mérkőzéseket, akkor egészen elképesztő és egészen hihetetlen megoldásokra képes, és rendszeresen az ellenfél 16-osán bukkan fel, befele lép a sorok közé, befele lép az üres területekbe, és rendszeresen előre veszi át a labdát, és egy-egy elleni játékban szinte megállíthatatlan. Erre most kifejezetten passzívan visszalépegett a felező vonalra, a felező vonalnál elkéri a labdát, oldal és hátrapasszokkal folytatja a játékot. Több esetben is volt, hogy megkapta a balszén labdát, átvette befelé külsővel, beindult Quintero üres területbe, és nem vállalta fel az előre paszt Luis Diaz, hanem inkább visszapasszolt a középre. Tehát az az embernek az érzése, hogy valahogy nem a győzelemért való hit, hanem inkább a vereségtől való félelem és a kockázatvállalásnak a teljes hiánya az jellemzi a mérkőzést. Tényleg nem akarok vészmadár lenni a kolumbiai válogatott számára, de amikor egy jobb támadó kvalitással rendelkező csapat passzív, és nem használja ki a támadó potenciáját, akkor általában ki szokott esni, lásd Brazília.
2: De nyomósok van egyébként Kolumbiának, hogy miért nem szerzett gólt? Mert na, ez tessék. Idén a negyedik meccsük európai csapat ellen. Amikor lőttek gólt Horvátországnak és Franciaországnak is egy-egyet, akkor mind a kétszer kikaptak 2-1-re és 3-1-re. Viszont mikor a csoportkörben ugye Portugália ellen x-eltek egy gól nélkül döntetlen született, azzal jól jártak. És hát úgy tűnik, hogy lehet, hogy ezzel a 0-0-al is most jól járhatnak.
1: Akkor most már összeállt a kép számomra is. Köszönöm szépen. Most már értem, hogy miért zajlik ez az esemény a
3: bájában. Ki jár jól ezzel a mérkőzéssel. Hogyha a legjobb 8-ba európai csapat jutna be, itt ugye Svájc ebből a párharcból, akkor az azt jelenteni, hogy a 8 együttesből 6 a Vén kontinensről származik, mert Marokkó ugye afrikaiként ott van már a negyeddöntőben, valamint Argentina ma csatlakozott a negyeddöntő mezőnyéhez dél-amerikai csapatként. Egyébként pedig csak európaiak, egy dél-amerikai rangadó jöhetne össze a negyeddöntőben, hogyha Argentina mellét Kolumbia csatlakozna, és a kolumbiai fásultsághoz még egy tény, hogy ugye a dél-amerikai válogatott a csoportküzdelmeket Mexikóban kezdte meg, Mexikóvárosban, Guadalajarában játszott, majd folytatta Miami-ban és Kansas City-ben, és ezt a mérkőzést Kanadában rendezik, Vancouverben, tehát nagyon sokat kell utaznia a dél-amerikai válogatottnak, ráadásul ugye folyamatosan délről észak felé utaznak, megkezdődött a hosszabbítás, Kolumbia hozza a labdát előre.
1: Reális a felvetésed, teljes mértékben közrejátszhat ez a mai passzív teljesítményüknek. Nyilván ez a világbajnokság sajátossága, ezt a FIFA vezérkarának kell döntenie, hogy jó ez, amikor gyakorlatilag időzónákon és éghajlati hatásokon túl van a világbajnokság. Szerintem túl nagy földrajzi helyen zajlik.
3: És ugye Svájc meg Vancouverben harmadjára játszik, mert hogy itt ezen az ágon, hogyha Kanada csoportgyőztes, akkor Kanadának palástoltak volna, igen, illetve terítették volna a vörös szőnyeget.
1: Ez Kanada vörös szőnyege, amint Svájc lépked, így van.
3: A jobb oldalon most a kolumbiai csapat, Luis Diaz passzolja vissza Rioshoz, aki megforgatja a labdát, át egy keresztezés a bal oldalra, a Luis Diaz veszi le, és aztán pedig egy ütközés Widmerrel, szabadrúgás befelé. Widmer csúszott rá Luis Diazra, a játékvezető pedig azonnal mutatta, hogy szabadrúgás kell, hogy következzen. 92. perc, tehát tart a 2x15 perces hosszabbítás. Diaz megtolta a labdát Widmer mellett, és odalépett bizony a svájci szélső hátvéd, és ezért jöhet majd egyébként hát éles szögből, a bal oldalról, a 16-os sarka mellől ez a szabad rúgás. Itt Magyarországon már elmúlt éjfél is, méghozzá 2 perccel, eközben Vancouverben 15 órát követően készülődik Quintero és Luis Diaz ehhez a szabad rúgáshoz. Quintero maradott egyedül, ballal majd ő ívelhet, elől Sánchez és Lukumi is a kolumbiai válogatott részéről. Quintero választhat. Quintero ível, élesen jön a labda, kifejeli Xhaka, és nem sikerül visszarúgni, viszont kapásból egy lövés, meg egy ütközés. Kirúgás mutatja Ivan Barton. Hiába reklamálnak a kolumbiaiak, hogy ott egy korábbi ütközés miatt akár a 11-esnek a lehetősége is felvetődne. Sánchez és Xhaka pedig egymás között a két csapatkapitány megbeszéli, hogy ki mit gondol erről az esetről, lemarad egy kolumbiai, ezért áll a játék. Itt egyébként Campas volt az, aki ütközött Muhaimmel. Jöhet majd a kirúgás, mert hogy ez a végső döntés.
2: Hát pedig ott a visszajátások alapján azért eltalálta Muhaim Campasnak a lábát. Láttuk már valóban Campast azért színészkedni ezen a mérkőzésen, de most azért volt kontakt. Lehet, hogy a VAR vizsgálja ezt, és hát a szabadrugás sem volt rossz, hogy Béla is mondta, valóban jól érkezett középre a labda Quinterótól. Ezt követően ugye a svájciak felfejelték, és Campas levette volna. Végül őt eltalálta Muhaim, de lehet, hogy tényleg mehet tovább a játék. Még talán várunk arra, hogy a játékvezető tovább a tincsen. Ebben a pillanatban megadta a jelet, meg is volt a kirúgás, és éppen a Muhaim kapta meg a labdát, akinek csúnyán odalép aztán a kolumbiai támadó. Campas volt aztán, aki egy picit törlesztett is, ezért könnyen járhatna egy sárga labda, de lehet, hogy ezt most ő is megúszta. Muhaimnek ez nem esett jól, lehet, hogy egy picit földbe is rúgott és letapadt a lába. De hát azért eléggé eltalált a Campas, és hát tényleg azért látva az, hogy mi történt ezelőtt fél perccel nagyjából, ebben azért benne volt a törlesztés gyanúja, hogyha szépen szeretnék fogalmazni. Akanji kapja meg most már a szabadrúgás elvégzése után a labdát, a hosszabbítás negyedik percének a közepén járunk, ugye gólt még mindig nem láttunk, és hát nyilván, hogyha eddig nem vállalt nagy kockázatot a két csapat, akkor majd ezután sem fognak. Megint Akanji Kobellel játszik össze. És hát nagy kérdés, hogy Kobel vajon mit kezd vele, hát annak rendje és módja szerint elvedi ez Gurítja, de most jó úgy tűnik a letámadása a kolumbiaiaknak, sokkal agresszívabb, mint a mérkőzés második fél idejében, de most talán ezt át tudja törni a svájci támadó trió, hiszen kapott egy labdát elől itten, ő volt az, aki jól lefordult a kolumbiai védőjéről, ezt követően pedig Davinson Sánchez megkapta a már jól megérdemelt sárga lapját ezen a mérkőzésen, hiszen tett érte eleget, most éppen itten rántotta le hátulról. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy itten is közben nyilván ráncigált a Davinson Sáncheznek a mezét, de hát ez így szokott lenni általában a támadó védő párharcokban. És hát most reklamál egyébként a kolumbiai kispad is, a negyedik játékvezetővel szólalkoznak össze, aki rendre inti őket. Hát szerintem ők is foglalkozzanak inkább azzal, hogy mi történik a pályán. 5. perc közepe már, ami a hosszabbítást illeti. Svájc-Kolumbia továbbra is 0-0.
3: Negyedik sárga lap a mérkőzésen, és Ivan Barton játékvezető ugye harmadjára fújja a sípot ezen a világbajnokságon. Az eddigi két mérkőzésen összesen 5 sárgát osztott ki. Itt már majdnem annyinál tart. A labda Kobelnél. A svájciak akkor, amikor hosszabbítására kényszerültek a világbajnokságon a 8. döntőben, 2014-ben Argentina ellen alul maradtak egy késői gollal, Di Maria volt annak a jegyzője, 2006-ban pedig Ukrajnával szemben végül csak a 11-esek döntöttek, és ott a 11-esek során egyetlen egy svájci lövő sem tudta a kapuba juttatni a labdát, úgyhogy ebből ítélve talán Svájcnak nem feltétlen jó, hogyha ők a 11-es párbajra bazíroznak. Teljesen hátulról lehet építkezni, most éppen a kolumbiai válogatottnak. Jöhetnének előre tehát a dél-amerikaiak, mert a mérkőzés hosszabbításának a 6. percében Vargasnál a labda továbbra is. Vargas ballalével jó hosszan előre a jobb oldalra Campashoz. Campas kicselez magát a pályán kívülre.
1: Annyi szakmai észrevételem hadd legyen, mert a játékrendszerről, meg a játékstratégiákról felesleges beszélve nem nagyon változott semmi. Viszont a kispad viselkedése, tehát gyakorlatilag az, hogy egy állhat, az már teljesen megdőlt, mert körülbelül 15 ember folyamatosan és állandóan reklamál. A negyedik játékvezető arcába 2 méterről üvöltenek, aki ráadásul egy hölgy. Minden egyes játékvezető ítéletet hatalmas gesztikulálással, elképesztően emberi mi voltukból kifordulva reklamálnak mindkét oldalon, de főleg a kolumbiai oldalon. Ez azért nem jó, mert ez átragad a játékosokra. Tehát elviszi a fókuszt a mérkőzésről, és azért vált a találkozó az elmúlt percekben ennyire csapkodóvá, ennyire sok a szabálytalanság, ennyi sok a reklamálás a pályán belül is, hiszen a játékos azt látja, hogy az edzője reklamál, a kispadja reklamál, akkor feljogosítva érzi magát, hogy ő is ezt tegye, és egyre inkább távolodunk attól, amiről a futball szól, hogy futballozzanak, és a jobb gyerjen a végén. Tehát most az a csapat fog nyerni, amelyik ebből az idegállapotból hamarabb kijön, ki tud jönni, és hamarabb a futballra fog tudni koncentrálni.
2: Igen, én is úgy éreztem, hogy kár lenne ezt a szép meccset elrontani ilyen, ilyen csúnya szabálytalanságokkal, de hát a viccet félretéve most éppen a svájciak jönnek előre, megint egy buktatás, de úgy néz ki, hogy most Riederrel szemben nem volt szabálytalanul Kuni, aztán lehet, hogy mégis a sípjába fújt a játékvezető, és akkor jöhetnének a svájciak, már mindenképpen a svájciak jöhetnének, de nem, mert végül Lukuni nem ért hozzá a labdához, svájci lábról ment ki, úgyhogy jöhet egy kirúgás. Ezt most éppen a másik kispad, a svájci kispadról, Murat Yakin nem érti, ő az, aki csúválta a fejét, aztán gyorsan visszaszerzi a csapata a labdát, de amíg ezt a mondatot befejezem, addig már kolumbiai lábakon vándorol a labda. Egy jó csel megint Campastól, Campas egyébként jól szállt be, tényleg, ha már Quinteiro-t említettük, akkor Campast is kell, aki most kiválóan indítja a bal szélen Luis Diaz-t, aki aztán túlságosan hosszan tolja meg a labdát. Hát tényleg, amit Feri is mondott Luis Diaztól, évközben azért nem ezt szokhattuk meg. Sem a Liverpool színeiben, még hogyha egy picit visszább megyünk az időben, sem pedig idén a Bayern München színeiben. Azért tényleg volt neki olyan parádés gólja, amit talán a Bundesliga legszebb találatának választott, amikor eltolta szépen az alapvonal felé, és szinte null szögbe bevarázsolta valahogy a felsőbe. Hát ma nem ezt a Luis Diazt látjuk, de ki tudja, majd lehet, hogy villa, amikor kell. Érkezik a szöglet, és egy kapufa! Kiváló volt a fejes Lukunitól, de csak a felső lécet talált el, onnan pedig kifelé pattant. Hát meg volt az első igazán veszélyes próbálkozás ezen a mérkőzésen. Voltak már ugye jó lövések és szép védések, na de ez, ha egy icipicivel lejjebb megy, akkor a felső lécről akár simán be is vándorolhatott volna a svájci kapuba a labda, és hát akkor mennyivel jobb lenne a kedvünk, hogy láttunk volna már egy gólt. Ezzel szemben viszont Quinteiro nem tud átvenni egy jó keresztlabdát, Widmer viszi el, Szóval játszik össze, és egy szép kényszerítő után most már Widmer rohamozhat a jobb oldalon, Szóhoz tenné vissza, de túlságosan erős ez a passz, ami azért jellemző volt eddig az egész mérkőzésre, úgyhogy a 99. perc legvégén feljegyezhetjük tehát, hogy volt egy szép Lukumi fejes, ami a felső lécen pattant. Talán Kóbel is lemaradt volna erről a fejesről, hogyha egy picit lejjebb megy, de hát ezt már nem fogjuk megtudni. Lényeg a lényeg, hogy a labda továbbra is a kolumbiaiaknál.
3: Diaz bepasszolja középre, kolumbiai támadás, Rios távolról ellövi, mellé pattog. Bátor volt Rios, hogy ez 30 méterről a lehetőséget felmérve a kapura lőtte, de Kóbel csupán azért ment oda a kapufa mellé, hogy biztosítson. Mellé pattogott természetesen ez a kísérlet Richard Rios-tól. Letelik lassan 10 perc a 2x15 perces hosszabbítás első feléből, és a felek továbbra sem tudják dőlőre vinni azt, hogy melyik csapat jusson be a negyed döntőbe. Szó a labdával, saját tér felén elveszíti Mojica, és a teljes kolumbiai csapat feljebb lép, egy szabálytalanság, itten döntötte fel Mojicát, jöhet majd szabadrúgással a bal oldalról Kolumbia, Mojica pedig lemaradt guggoló pózban, és hát erőseket sóhajt, neki azért benne, illetve neki ez fájt, ez az ütközet. Már hozza előre a labdát Sanchez, a jobb oldalon a kolumbiaiak, a svájci térfélen Munoz, földön játszva, ott akár Campas elmehetne, bedobás következik majd a kolumbiai csapat jó voltából.
2: És hamarosan jön majd egy svájci csere, hogyha minden igaz, mert az egyik svájci játékos óriási lendülettel, mármint cserejátékos óriási lendülettel szaladt oda a svájci kispadhoz, meglátjuk, hogy valóban lesz-e majd változtatás, avagy sem, egyelőre viszont még a kolumbiaiak birtokolják a labdát, és valóban beléptünk a második harmadába ennek a bizonyos hosszabbításnak, 10 perc már el is telt, amikor a kolumbiaiak szépen szövögetik az akciójukat. Na nézzük, most beléptek az utolsó harmadába a pályának, nézzük, lesz ebből veszélye, egy lövés, és egy óriási védés volt ez most Kóbeltől, nem nézett ki túl veszélyesnek ez a lövés, de jól csapódott lefelé, ki próbálkozott, az megint csak Campas volt, befelé tolta a jobb oldalról, aztán ballal gondolt egy merészet nagyjából 25 méterről, és szépen szitált a labdája, ez akár oda a rövid sarokba be is féltehetett volna a kapunak a jobb alsó sarkába, de Kóbel odaért, és szépen kiütötte a labdát, úgyhogy most jobbról jöhet egy szöglettel, tehát Kolumbia, ez a labda pedig érkezik is középre, aztán megint Lukuni az, akit keresnek, de ő most összefutott Kóbellel, ezt követően pedig a játékvezető szabálytalanságot fúj, jöhet tehát a svájci kapus egy szabadrugással a 102. percben Svájc-Kolumbia 0-0.
3: az, aki zavarta itt Kóbelt, az Lukumi. A labdával pedig már Akanji saját 16-osán belül még. Egyre ritkábban megy át a kolumbiaiak oldalára Svájc. Most azért az elmúlt 5-10 percben inkább a kolumbiaiak akarata érvényesül. Dzeka lép vissza a két belső védő közé. Ő az, aki visszaadja a labdát Elvedinek. Elvedi előre nézne, nincsen passz előre felé. Dzeka, Akanji, ez a labda útvonala. Megint Dzeka körülnéz, most néhány méterrel előrébb. Ível? Nem. Egyébként üldözi őt folyamatosan ott Quintero, de labdát szerezni a dél-amerikai játékos nem tud. Már a bal szélen Vargas, kap egyet ő is, és szabadrúgásra következik majd Svájc. Ruben Vargas maradt len, Rios az, aki hát odalépett neki egy picit erőteljesebben. 103. perc, továbbra is gól nélküli állás a VB 8-at döntőben, és itt az utolsó svájci csere lehetőség. Zeki Amdoni érkezik a pályára, méghozzá a 22-es számú csapattársa helyére, aki nem más, mint Fabian Rieder, az Augsburg játékosa. Sokat dolgozott, sokat futott, viszont ki is merült ebben.
2: És hát mi sem mond többet annál, hogy mennyire nem működik a svájci támadó négyes, hogy minden négy játékosát, akit kezdőként dobott a pályára Murat Yakin, őt már lecserélte. Tehát mind Embolót, mind Jasarit, mind Endoyt, mind pedig Riedert és az ő helyükön friss játékosok. Hát lehet, hogy ők többet tudnak majd hozzátenni a svájci játékhoz. Most éppen itten felé érkezne egy beadás, de az lepattan, aztán most jut el oda a labda, és most lepattan egy lábra, még egyre, és egy óriási védés, miután lőnie kellett a svájci játékosnak 10 méterről. Éppen a frissen beállt Amdoni volt az, aki tüzelni tudott, és lehet, hogy ez amiatt nem talált be, mert még nem vette fel igazán a meccs ritmusát. Hát talán ebben nem lesz nehéz dolga, abban azért egyetérthetünk, de szépen leért el a labdára Vargas, ő volt az, aki ki tudta tenni oldalra. Egy parádés védést láthattunk most a kolumbiai kapuban a kapustól. Még egyszer mondom, tehát a most beállt Amdoni volt az, aki közelről 8-10 méterre a kolumbiai kaputól középről ráadásul próbálkozhatott. Annyiban nem volt könnyű dolga, hogy hárman is bevetődtek oda elé, na, de végül a labdá így is eljutott Vargasig.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy azért ez is a kolumbiai védekezés dicséri.
2: Abszolút.
1: Hiszen ugyan nagyon nagy védés volt Vargas részéről, de pont csak abban a sávban lehetett ezt a labdát elrúgni. Tehát gyakorlatilag a 7 méteres kapuval neki olyan másfél métert kellett védenie, hiszen a többit a védők fedezték, úgyhogy ez a kolumbiai védelemnek az érdeme volt.
3: Már. Svájci támadás és a labda Saonál visszateszi inkább a védelem tengelyébe, Elvedi nézeget előre, 105. perc már a hosszabbításban, Akanji ki a bal szélre, megint benn középen Dzeka, próbálja ő a dinamikát adni most ennél a svájci akciónál, rossz helyre pörgeti Amdoni, ezzel fordulhat Kolumbia, de újabb ütközés és újabb sárga lap, ezt Muhaim kapja, keményen ellenfelét nem kímélve lépett oda, és egy szándéka volt csupán Muhaimnak, hogy valahogy megakadályozza azt, hogy itt Campaz eltolja mellett a labdát, és fordulhasson a kolumbiai válogatott. Saját térfeléről jön még szabadrúgással a dél-amerikai csapat, akkor, amikor az első fele a túlórának lassan letelik. Kérdés, mennyit tesz rá a szalvadori játékvezető?
2: Hát volt itt csere és volt két sárga lap, de nem hinném, hogy túl sokat kellene hosszabbítani. Hát talán ezek az ítéletek miatt egy perc a hosszabbítás. És most Luis Díaz az, aki most már játékba hozhatja bedobás után a labdát. Ő az, aki oda passzolja Cucho Hernándeznek, aki eddig sokszor nem találkozott a labdával, nem kellett sokszor mondjuk a nevét. De most jól teszi be középre, éppen a másik csereként beállt Rioshoz. Rios pedig ott hagyja a labdát, méghozzá Luis Díaznak. Luis Díaz viszont kapura lövi, de kiváló megint a svájci védekezés. Most ők blokkolnak nagyon-nagyon jól, amiről az imént beszéltünk, ahol Luis Díaz próbálta lőni ezt a labdát, ott egyszerűen nem volt folyosó. Oda nagyon szépen berakta a lábát, Elvedi, és megint ő nyerte a kettejük csatáját. Luis Díaz megint arról maradt, talán hogyha a rövidet választja, onnan picit balra sodródva, akkor akár lehetett volna ebből egy még veszélyesebb akció, de igazából az egyensúlyát is elvesztette közben Luis Díaz. Annyi szerencséje van, hogy svájci lábról egy szögletre pattant ki, amely jött át a bal oldalról, megint egy ballábas játékos fogja majd beívelni középre a labdát, de annak rendje és módja szerint Lukumival még el kell beszélgetnie a szögletrúgás előtt a játékvezetőnek. Őt egyébként Csaka őrzi, Úgy látszik, hogy óriási a barátság, jóban vannak, Quintero pedig várja, hogy megkapja a jelet erre a szögletre, ez a hosszabbítás utolsó lehetősége, mármint ami az első fél idejét illeti, és mivel a svájciak szépen kicsúsztatják a labdát, emiatt nincsen oka arra a játékvezetőnek, hogy tovább hosszabbítsa a hosszabbítást, úgyhogy letelt a 15 perces ráadás első fele, a 30 perces ráadás első fele. Hát Feri, azért láthattunk itt tényleg jó lehetőségeket, mind a két csapatnak volt akkor a helyzet, amiből simán lehetett volna egy gól. Továbbra sem érzed a levegőben azt, hogy itt lesz gól?
1: Továbbra sem érzem. Nyilván ettől még lehet gól a mérkőzésen, de valahogy nincs meg az a fajta koncentráció, az a fajta kvalitás a támadókban, illetve azért sokat ostorozom a játékosokat az előrejáték miatt, de valójában elképesztő teljesítményt gyújtanak a védők, a védő játékosok, hiszen nem csak abban nyilvánul ez meg, hogy rendkívül koncentráltak a beadások elhárításában, a 16-oson belüli védekezésben, a labda mögötti létszám kialakításában, sőt a labda környezetében való létszámfölén kialakításában, hanem adott esetben a lövések blokkolásában. Tehát nagyon-nagyon összetett és komplex ma egy védőjátékosnak a feladata. És több esetben ugye, amikor olvassuk a kapusoknak a statisztikáit, hogy tényleg elenyésző számú védése van valójában ma már egy kapusnak, az abból adódik, hogy nagyon komoly összműködés van a védők és a kapus között. Az iménti szituációban is ezt elemeztük, hogy a kolumbiai védők a becsúszásuk és a helyezkedésük által a lövőjátékosnak gyakorlatilag csak egy másfél-két méteres zónát hagynak, hogy odalőjék a kapu felé a labdát, és ha az nem olyan extrém erővel történik, vagy nem egészen a kapufa mellé, akár magasan, akár laposan, abban az esetben azért jó eséllyel a kapus tudja ezeket hárítani, akármennyire is közel van ez a lövés. Tehát nagyon-nagyon jó az összműködés a védők és a kapusok között, és nagyon jó az összműködés a négyes láncok és a négyes láncok és a középpályás védekezés között. Tehát én nyilván egyfajta látványos támadói játékra vártam, akár elsősorban a Kolumbia részéről, de akár a svájciak részéről is, és egy sokkal látványosabb mérkőzést, de hogyha egy kicsit a szurkolóból áttérek talán az edzői székbe, akkor azért azt ki kell emelnem, hogy mindkét kapitány rendkívül jól felkészült a másik csapatból, és főleg a másik csapatnak az erősségeiből, tehát azért egy nagyon-nagyon magas fokú szervezettséggel ellátott védőmunkát is láthatunk.
3: Jön majd hamarosan a folytatás, tehát a második szakaszával a túlórának. A vancouveri közönség az még egyelőre jókedvűen táncol, akár kolumbiai, akár svájci szurkolóról legyen szó. Hát ki lesz a boldogabb egy negyed óra, vagy hogyha ma, most már előrébb gondolkozok, akkor a 11-es párbaj plusz 10 perce után, magyar idő szerint 3:45-kor a svájci vagy a kolumbiai szurkolók lesznek a sokkal-sokkal felszabadultabbak. A labdával a svájci csapat most a 106. percben Akanji. Ő csupán bívelődik a labdával, majd egy keresztlabda ki a jobb oldalra, Widmer veszi át, Freuler felemeli a levegőbe, ez itt ennek akár jó is lehet, a 16-os környékének szabálytalanság, meg nem mondom, hogy mi volt, les nem lehetett, Cedric itten talán oda csapott ellenfelének, Sáncheznek, a játékvezető oda toppan, azonnal próbálja Sáncheszt is fegyelmezni, aki egy picit túlpörgött, itten a maga svájci kedélyével olyan 70-es pulzussal figyeli a dolgokat, Sánchez pedig a duplájával jön majd a folytatások szabadrúgásra kifelé.
2: Azon gondolkoztam egyébként, Feri, lehet, hogy butaság lesz, amit kérdezni fogok, de hogy láttunk már arra példát ezen a világbajnokságon, hogy egy kevésbé rutinos kapus helyére megpróbálja az edző bedobni a sokkal nagyobb nevű kapusát már, ami a múltat illeti, az ausztráloknál volt erre példa, hogy a 11-es rúgások előtt bekerült a pályára Matt Ryan, és Beach-et váltotta, az ugye nem jött be, mert ugye végül Ausztrália kiesett büntetők hát után.
1: Elég furcsa volt egy 15 centivel alacsonyabb kapusba hát cserélni.
2: Az a rész nem is az a része érdekelne, igen, de azt, hogy mondjuk a kolumbiaiaknál a kispadon egy David Ospina ül, azért ő egy eléggé nagy név volt annó, játszott tényleg Franciaországban, Olaszországban, az Arzenálnál is, tehát ő elég jó top klubban játszott, És talán ez az első olyan nagy torna, ahol nem őt nevezik kezdőkapusként. Gondolod esetleg, vagy előfordulhat az a kolumbiai edző fejében?
1: Ez egy nagyon érdekes dolog. Ha jól emlékszem, Luis Van Gaal indította el ezt a szakmai húzást.
2: Igen.
1: Előtte, tehát gyakorlatilag a futball történelemben nem volt ilyen. Azóta pedig elég sok edző alkalmazta. Én nagyon-nagyon furcsálanám, egyrészt ha jól tudom, a világbajnokságon még nem védett egy
2: percet sem. Abszolút így van, ezen nem.
1: Igen, ezen a világbajnokságon. Ráadásul, hát ugye ezen a mérkőzésen is lassan azért be kéne hozni ahhoz, hogy valamennyire mérkőzésbe lendüljön. Ráadásul, hogyha meg az utolsó percekbe cserélve, nyilván akkor kisebb a kockázat, mert ha előbb cserélve, akkor nagyobb a kockázat abban, hogy esetleg gólt kap, hiszen nem vett a fejünk a meccs ritmusát. Viszont ezt akkor kell tényleg meghúzni, ha olyan hatalmas különbség van a két kapus 11-es védési kvalitásaik között. Hát,
2: igen,
1: amit említettél,
2: bocsánat, hogy lecserélték Beach-et egy 15 centivel alacsonyabb kapusra, kíváncsi lennék, hogy Beach hogy véd, hogyha így védett, mert rájön a 11-esek.
1: Igen, ott azért volt furcsa számomra, mert ott kifejezetten jól védett a mérkőzés közben a kezdőkapus, tehát a mérkőzés alatt véleményem szerint talán a mérkőzés egészén tekintve a legjobb volt a pályán, és ezért volt furcsa. Azért a 11-es rugásoknak mind a lövésénél, mind a védésénél nagyon nagy hangsúly van a mentális kvalitásokon, és ha egy játékos jól érzi magát a pályán, jó formában van, pozitív élménnyel zárja a mérkőzést, akkor én nem cserélném le. Ráadásul itt úgy gondolom mindkét csapat rendkívül pozitív lehet, hiszen nem kaptak gólt, ráadásul mindkét kapusnak voltak bravúriai a találkozó során.
2: És hát a történelem során már olyat is láttunk, mikor egy edző le akarta hozni a játékosát Kepa Arrizabalagának a személyében, és ő végül nem volt hajlandó lejönni, úgyhogy végül ő védett a büntetők során. De ne is a történelemről és a múltról beszéljünk, hanem inkább a jelenről és erről a találkozóról. Nyugodtan volt időnk sztorizni, 3,5 perc már eltelt a hosszabbítás második fél idejéből, gólt továbbra sem láthattunk.
3: A labda pedig Vargasnál, aki jó hosszan ível előre, oda a jobb oldalra, mellé maga elé teszi Munoz. Hát aztán mehet tovább a játék, hiába ütközött egyébként ellenfelével Munoz. Jócsal Cucho Hernándeztől vissza a középpályára. Huerta körülnéz, visszapasszolja ahhoz a Davinson Sánchezhez, aki forgatja ki a jobb oldalra. Jó a bepassz Quintérótól, ott van a 16-oson belül Munoz. Hát valahogy még megerőzték őt a svájci hátvérek, aztán Akanji rárúgja ellenfelére, és emiatt jöhet majd kirúgással Svájc a mérkőzés 110. percében. 8-at döntő bár, de gól még nem született, 0-0.
2: És így van, ahogy Béla is mondta, jöhet egy svájci kirúgás. Hát meglátjuk, hogy tényleg fogunk esetleg még egy veszélyes helyzetet, mert gólt azt kívánni sem mernék ezen a mérkőzésen, de mondjuk egy veszélyes helyzetet látni. Most éppen Kóbeli veli fel az égbe a labdát, ezt végül nem tudják átvenni a svájciak, a kolumbiaiak jöhetnének előre, mondom én, de aztán mégiscsak jó egy európai becsúszás. Aztán Csakához kerül a labda, és Csaka pedig kipasszolhatná a bal oldalra. Végül nem úgy dönt, hanem hátra passzolja Akanjihoz, ő pedig elvedít játsza meg. Elvedít pedig biztos, hogy vissza fogja passzolni Akanjihoz, így is van. Akanji most talán belép két kolumbiai támadó közé, ott azonban megtorpan és kénytelen visszapasszolni a labdát Csaka a kapusáig Kóbelig. Hát igen, ebben az utolsó 10 percben sok kockáztatás már nem fogunk látni a csapatoktól. Talán, hogyha egy hosszan szövögetett, sok passzos támadás után esetleg eljutnak helyzetig, abból lehet gólt, de igazából mást azt nehéz elképzelni. Esetleg még talán egy hibából, de hát igaz, nem nagyon volt a mérkőzésen. Elvedi passzolta ki a jobb oldalra a labdát, most már Csakánál van. Ő az, aki a kolumbiai kapu felé fordul, de még mindig 40 méterre járnak attól egyébként. Most megint a svájciaknál van kint a jobb oldalon a labda, a bal oldalra érkezik át egy ívelés, kiválóan ér bele a hátra érkező Campaz, ő fejeli hátra a kapusának, úgyhogy már csak 9 perc maradt ebből a hosszabbításból, gólt továbbra sem láthattunk.
3: A kapura lövéseket tekintve pedig 3-2-re vezet Kolumbia. De hát nagyon ritka volt az az alkalom, amikor el is találták a kapukat a játékosok. Még tovább tenni szép finom mozdulattal Quintero, de azonnal ott terem előtte egy svájci játékos is elkaszálta őt. A felező vonal közeléből a szabadrúgás a dél-amerikai válogatott javára. Quintero jobb oldalra Campashoz, Campas befelé vezeti a labdát. Az első 15 percében a túlórának azért adódott helyzet mind a két oldalon. Itt a szünet, mintha megint csak rosszat tett volna a találkozónak, mert azóta egyre kevesebbet próbálkoznak egyre kevesebbet kockáztatnak a játékosok. Luis Diaz dobta be a labdát, és ő kevergetett a bal oldalon, egy ívelés át a jobbra, ez Quinteronak pontos, érkezik mellette Munoz, Quintero befelé is cselez, ellövi ballal és fölé teker. Kobel nem is emelte a karját, azonnal látta, hogy Quintero lövése lecsúszott, ballal próbálkozott volna Quintero, egy csel befelé, Vargasszal szemben, és jó 25 méterről tekerte rá. Itt leginkább a nézők voltak veszélyben, akik ott a kapu mögött ülnek.
2: Viszont az ilyen helyzetekben azért lehet akár veszély, talán Quintero is egyszer el fogja jól találni, vagy ne adj Isten egyszer Luis Diaz el tud futni úgy a szélen, hogy abból veszély lehet. Azért ismerve őt egyszer egy meccsen azért csak össze fog nekihez jönni, meglátjuk. Most még Widmer az, aki vezetgeti a labdát, egyre közelebb jár a kolumbiai kapuhoz, aztán végül hátrapasszolja, Csakháig jut a labda, ő rúgja ki a bal oldalra, most már Vargasnál van, mellette érkezik a társ, Muhaim is segíteni, meg is kapja ebben a pillanatban a labdát, mint Muhaim, aztán visszakapja Vargas, balról jön jobb lábbal egy beadás, picit vigyáznia kell arra a salvadori játékvezetőnek, nehogy őt is eltalálja a labda, gyorsan le is guggolt, ezt azért Rubin Tréka is megirigyelte volna, ez egy kiváló megmozdulás volt tőle, ezt követően tehát mehet tovább a svájci akció, megint Vargasnál van a labda kint a bal szélen, befelé húz, két-három szép bicidicsel után ott hagyja a labdát, aztán szépen a társának, Csakának, aki a 16-os vonaláról csúnyán föl.

0: Igen, de védekezésben rendkívül stabilitást ad a csapatnak, és elképzelhetetlen nélkül a svájci válogatott. Tehát megint azt mondom, ha abba a székbe ülünk, hogy csapatjáték, akkor az egyik oldalról extra teljesítményt nyújt, hát most pedig a 120. perchez közeledve nem találnak kaput a játékosok, mert itt már fáradtság is közre játszik.
1: Svájci akció, akár még Amdouni előhette volna, oda zárnak mellé a kolumbiai védők, rázsol itt a salvadori játékvezető, már svájci szabálytalanságot látott. Szabadrugás kifelé, 115. perc a találkozón, és valóban, hogyha már itt korábban beszéltetek a cserékről, Néstor Lorenzo egyelőre négyet változtatott csupán, és azért a kolumbiai kispadon vannak olyan játékosok, a kapusokat említettétek, illetve Ospinát, van olyan játékos, aki mondjuk a 11-es párbajra bevethető lenne, mert kellő rutinnal bír, ilyen például Arias, Jerimina, Portilla, akár mondhatnám Machadót vagy Gomezt, tehát azért néhány olyan mezőnyjátékos, aki még bevethető, miközben egy svájci hiba, ott a helyzet, Campaz fölé! Zitzerben Campaz a svájciak baklövését követően lezárhatta volna a mérkőzést. És kimarad mégis, 115. perc, egy hosszú kirúgás Vargastól, nincsen igazából senki sem Xhaka környékén, rosszul oldja meg a 16-osának környékén, Munoz tudja tovább sodorni a labdát, és bár éles a szög, de picit a jobbról Campaz ballal tekerhetett, a kaput sem találta el, szemben állt a kapussal, tényleg annyi kellett volna, hogy valahogy a kapu felületét eltalálja Campaz, nem sikerült neki.
2: És hát ezt a szövetségi kapitány Lorenzo Nestor is eléggé zokon vette, hogy itt nem tudta eltalálni a kaput, ez egy ajtóablak helyzet volt, ebből sem lett meg a találkozó első gólja, de most megint Kolumbia tehet azért, hogy ez megszülessen. Luis Diaz húzza meg a bal szélen, és van is egy szabálytalanság, bár egyik svájci játékos sem értő, hogy vajon ki volt itt szabálytalan, Elvedi is vitatkozik a játékvezetővel, valamint Widmer, de úgy látta a Spori, hogy valamelyikük felrúgta Luis Diaz-t, de szerintem azért őt is meg lehet dicsérni, mert eléggé szépen dobta magát, ott hagyta a lábát, ugyan Elvedi, tehát azért teljesen egyértelmű, hogy Luis Diaz itt azért minden színészi alakítást bevetett, és ezzel pedig meg is etette a játékvezetőt, mondhatjuk nyugodtan. Jöhet balról egy szabadrúgás, annak egyes módja szerint ez majd Quintero íveli középre ballal, talán ez is egy nagy lehetőség a kolumbiaiak előtt, hiszen fenn van mind Lukumi, mind Davinson Sánchez. Érdekes, hogy Davinson Sánchez-től még nem láttunk veszélyes fejest. Lehet, hogy majd most éppen felé jön a labda, tovább csúszik, aztán sikerül megmenteni Diosnak még az alapon előtt. Úgy látszik, hogy sikerül visszakanalasztonna a labdát, az viszont nem jut sokáig, csak Szóig, ő pedig fölbikázza az égbe, átad a másik térfélre, ami végül kimegy az oldalvonalon túlra, és mivel lent maradt Lukumi, őt majd lehet, hogy ápolni kell, a vádliát fogja szegény, hát nyilván itt a 117. percben már nem eshet jól egy pici ütközés sem, talán most megállnak a kolumbiaiak, így van, mutatják a játékvezetőnek, hogy ők most nem hajlandóak előrébb vinni a labdát, a Spori pedig megállítja, mármint Iván Barton, a salvadori játékvezető a játékot, és most jöhet majd az ápolás. Még egyszer mondom, Lukumi az, aki lent maradt, akinek a fején talán megcsúszott a labda, nem, hanem Cucho Hernández fején. Ezt követően Cucho Hernández nagyon rosszul esett, ráesett a fejére, a hátára, de szerencsére tudja folytatni a játékot. Vele szemben Lukumi talán nem, hiszen ő cserét kér, mutatja a szövetségi kapitánynak az egyezményes jelet, úgyhogy egy csere fog majd következni. Kevesebb, mint 3 perc van hátra hosszabbításból.
0: Igen, viszont az is elgondolkodtató, hogy ugye most jól jön, hogy maradt még csere lehetőség, de csak mindössze 4-et cserélt a kolumbiai válogatott, ahelyett, hogy a hosszabbítással együtt 6-ot is cserélhetett volna. Azért ez is beszédes. Tehát ezek szerint a kapitány nem bízik annyira a kispadjában, mert a svájci válogatott lecserélte a 6-ot, és ahogy beszéltünk róla, főleg támadó pozícióba, vagy jobban bízik a kolumbiai kapitány az eredetileg kezdőbe nevezett játékosaiban.
1: Jerimina érkezik majd a pályára Lukumi helyére, tehát középhátvéd váltja középhátvédet, Lukumi pedig lebiceg a pályáról. Egy csere lehetőség azért még bennmarad Néstor Lorenzónak, és a játék megszakításokat tekintve mindössze ez a harmadik, amit cserére használ fel a kapitány. Úgyhogy ugye a plusz egy, ami a hosszabbítással együtt jár, az még benn van, és még élhet is vele Lorenzo, de egyelőre kivár, pedig aztán már a 119. percében tart a mérkőzés. Mina elfoglalja a helyét a védelem tengelyében, Sánchezzel is összeölelkezik. Azért itt most már egyre közelítve a 11-es párbajhoz, Mina akár lehet egy olyan játékos, aki majd 11-est vállal, ahhoz neki még most néhány

0: játék és játékpercet gyűjtenie kell a pályán, hogy ne legyen teljesen hideg lábbal, ne állhasson oda teljesen hideg lábbal a 11-eshez, hogyha esetleg lő meg, hogyha esetleg lesz 11-es párbaj, mert svájci támadás, Dzsaka indítja Ruben Vargast, jön egy beadás középre, ezt elhárítja Rios könnyűszerrel, és aztán a jobb oldalon már Quintero néz előre, és vágja át a bal oldalra, ez pontos ívelés, és sikerült is levennie Cuccionak, de aztán a tovább passz az már nem pontos, ráadásul Quintero hátáról kipattan bedobásra, jöhet majd tehát Svájc a felezővonal közeléből. 120. perc a világbajnokság 8. döntőjében, Svájc, Kolumbia 0-0, és közelítünk ahhoz, ami még nem volt ezen a tornán, a 8. döntőben egy 11-es párbaj.
1: Éppen azt próbáltam megkeresni, amit említettél, hogy Jerry Mina, mintha lőtt volna, hogyha visszamegyünk az időben, lőtt volna már azért büntetőt a kolumbiai válogatott színeiben. Én úgy emlékszem, valamelyik világbajnokságon, lehet, hogy a 2018-ason ott 3 meccsen 3 gólig jutott belső védő létére, akkor eléggé jól ment neki. Ugye azután a világbajnokság után a Barcelona elvitte, aztán ugye 5 meccs jutott neki a La Ligában, úgyhogy nem lett alapember a katalán együttesnek, de most talán itt segíthet a kolumbiaiaknak. Még 1 perc a hosszabbítás hosszabbítása, ez nagyon-nagyon fontos volt, úgy ítélték meg a játékvezető 4-es tagjai, de ez egy svájci bedobással kezdődhet majd, hiszen a saját kapujuktól mintegy 10-15 méterre bal oldalról végezhetnek majd el egy bedobást, mondom én, de nagyjából egy 20 méter előrébb vitték a labdát, vissza is parancsolják őket oda a 16-os vonalával egy magasságba, ez meg is volt ez a bedobás Muhámtól, aztán vigyázniuk kell ott Csakájéknak, nehogy úgy eladják a labdát, mint az imént, mert lehet, hogy azt már megbosszulná magát. Kóbel az, aki megkapja, ő az, aki felíveli az égbe, 1/2 perc maradt ebből a bizonyos hosszabbításból, aztán majdnem volt megint egy veszélyes ütközés, most éppen Minának is megvan az első labdaérintése, ő tette hátra a labdát, aztán a kapusa csak Vargas felíveli az égbe, az a svájci, aki jut, már csak 15 másodperc egyébként, úgyhogy az utolsó svájci támadás indulhatott volna, mondom én, de Mina ennek villámgyorsan véget vett, csak 13-as csapott volna össze, de Munoz az végül, aki felborul, vele szemben Vargas szabálytalan. Ez pedig az utolsó megmozdulás volt itt a mérkőzésen. 121 perc után vett véget ennek a találkozónak a játékvezető. Jöhetnek a 11-esek.
0: És akkor adódik a kérdés, hogy mennyire tartod Feri Lutrinak a 11-es párbajt. Azért megoszlanak a vélemények azt illetően, hogy mennyire igazságos ilyen formán eldönteni a továbbjutást. Tehát itt arról van szó, hogy mint a lottóban kinek van szerencséje, vagy fel lehet azért készülni a játékosoknak az edzéseken, akár mentálisan, akár fizikálisan arra, hogy itt megörültető 120 hosszabbításokkal együtt több mint 130 perc után oda kell állni, és kell egy jó döntést hozni.
2: Nyilván nagyon kiszámíthatatlan mindig, amikor egy továbbjutás 11-esekkel döntenek el, de azért Lutrinak nem nevezném, tehát nem olyan, mintha sorsolnák a csapatokat, úgyhogy én, ez egy örök vita téma, de akármennyit gondolkodnak a legnagyobb futballszakértők, nem találtak ki még jobb megoldást, tehát lehetne egyfajta jégkorongos megoldásként kisebb létszámmal folytatni a találkozót, de hát gondoljunk bele, hogy a 120 perces nettó játékidőhöz képest azért most már, ha szigorúan nézzük, akkor 130-135 percnél járnak a játékosok. Még tovább facsarni a labdarúgókat szerintem dőreség lenne, úgyhogy szerintem ez a legjobb megoldás. Ugyanakkor azért valamelyest szerepet játszanak kvalitásbeli tulajdonságok is, nyilván rugótechnika, higgadság, de elsősorban mentális tényezők. És azért az edzőknek fel kell készülni a 11-es rugásokra, de nem feltétlenül úgy, hogy előző nap gyakorolják, hanem nyilván klubcsapatról beszélünk, akkor nagyon sokszor kell játékosokat tétszituációba hozni, és adott esetben egy edzésen belül is, ha egy egymás közti játékon mondjuk döntetlen születik, akkor lehet ezt valamelyest modellezni, de azt, ami most zajlik a játékosok fejébe, amekkora tét van, és kim van 70 ezer néző, egy nemzetet képviselsz, és oda kell sétálnod, és ott van a labda előtted, és előtt, akkor olyan nagyon-nagyon kicsinek tűnik a kapu, és hatalmasnak a kapus, tehát ezt modellezni nem lehet, csak hasonló körülményeket lehet teremteni edzésen, de az tény, hogy aki először találkozik ilyennel, és még edzésen sem volt hasonló szituációban, az hátrányból indul. Tehát valamelyest az a válaszom, hogy lehet is gyakorolni, de ezt kizárólag pontosan 100%-ig, ami itt lezajlik a játékosok fejébe, az lehetetlenség.
1: Hát 8 éve, amikor legutóbb 11-esekkel búcsúzott Kolumbia Angliával szemben a 8-at döntőben, akkor nem kisebb nevek rúgták a kolumbiaiaknál a büntetőket, mint Radamel Falcao, Juan Cuadrado, Muriel, Uribe és Carlos Bacca. Carlos Bacca és Uribe hibáztak, úgyhogy az ő két hibázásuk miatt estek ki, végül 4-3-ra vesztették el azt a büntető párbajt, mert a túloldalon Jordan Anderson is hibázott. Hát talán ekkora nevek ebben a kolumbiai válogatottban Luis Diazon kívül nincsenek.
2: Igen, nincsenek. Sokat lehet ezen variálni, és a tapasztalatom azt mutatja, hogy azért általában a támadók vagy a középpások rúgják hatékonyabban a 11-est, hiszen a pályafutásuk során, tehát a 11-est felfoghatjuk úgy is, mint egy gólhelyzet. Tehát azért egy védőjátékos, aki nem csak most a 120 perces mérkőzés során, hanem az életében is keveset találkozik olyan szituációban, hogy a kapust kell legyőznie, azért az nem egy komfortos szituáció egy védőjátékosnak. Egészen más, amikor a védőjátékos, mint mondjuk Ronald Koeman annak idején 11-es specialista volt, tehát kifejezetten ő volt kijelölve, vagy a magyar válogatottnál is volt mondjuk Sebők Vilmos a 90-es, 2000-es években, tehát az más kérdés, de igazából a tapasztalatom azt mutatja, hogy inkább támadók és középpályások azok,
0: vagy ha már Kolumbia, René Higuita.
2: Hát igen. Vannak extrém példák. Igen. Egyébként, amit mondasz, az abban a szempontból nagyon jó, hogy egy kapus tud a másik kapus fejével gondolkodni. Ráadásul a kapusok azért, amikor vége a kapus edzésnek, az szoktak így fogadgatni egymással, hogy 11-eseket rúgnak egymásnak. Tehát ebben is lehet gondolkodni, hogy egy kapus azért került elég sokat, bár kizárólag edzések során ilyen szituációval, de azért mégis általában akkor szoktak a kapusok sorrendbe kerülni, amikor mindenki más rúgott. Szóval azért nem jellemző, hiszen ahogy említettem, mérkőzi szituációban nem kerülnek gólhelyzetbe a kapusok, meg aztán végképp nem a belső védőkkel összehasonlítva. Hát a kolumbiai válogatott, én úgy gondolom, egy technikásabb labdarúgást képvisel, és technikásabb játékosai vannak, viszont a svájci válogatott talán mentálisan erősebb. Ez alapján nyilván nagyon okosat nem mondtam, mert én se tudnám kitalálni, hogy ki az, aki nyerni fog. Talán én jobban örülnék most már annak, hogyha Svájc jutna tovább, hiszen valahogy azért a futballistene büntesse meg Kolumbiát, ha már ennyire passzívan futballozott. Bár itt azért említettétek, nagyon emlékszem Béla, hogy azért a kolumbiai válogatottnak nehezebb volt a feladata, hiszen elég sokat kellett utazni, és lehet, hogy ez a fásultság látszik rajta.
0: És a kolumbiai hallgatóinkat meg is értettem most ezzel, hogy Svájcnak szorítasz.
2: Nem, hát elnézést kérek, én csak így a futballistene ilyenkor azt szokta jutalmazni, amelyik többet tett a győzelemért.
0: Jöhet majd az első büntető, amit Kolumbia fog elvégezni. A labda mögött 20-assal az a Quintero-ról kicsereként lépett pályára, lendületet hozott a csapata játékába, gólt viszont ő sem tudott szerezni. Vele szemben Gregor Kobel. Először tehát Kolumbia lő ezen a mérkőzésen 11-est. 0-0 után tehát 11-es párbaj dönt a Svájc-Kolumbia 8-at döntőben. Quintero ballábas, nekifut, ellövi és a kapu közepébe lövi. Vezet tehát Kolumbia, higgadt büntető Quintero részéről. Kobel elvetődött a bal oldalra, de hárítani természetesen nem tudott, mert a helyére lőtte Quintero.
1: Valahogy így kerülni, nem Feri? Nagy erővel, igen. Aztán vagy eltalad, vagy...
2: Igen, egyébként nem előre döntött el, középre rúgja, hanem nagy lendülettel nekifutott, és látta, hogy elvetődik Kobel, tehát nagyon jól rúgta Quintero, de a mérkőzés folyamán is szint vitt a kolumbiai játékba. Aki általában mérkőzésen jó formában van, sokat van játékban, azok beszokták rúgni 11-est.
1: Jari Mina indult meg a svájci kapu, vagyis hát a kapu felé, hogy ő vézél a következőt, de csak a társához ment oda gratulálni. És a svájci csapatkapitány Granit Xhaka lesz az, aki az első svájci büntetőt majd elhelyezheti természetesen a kolumbiai kapuban. Vele szemben Camilo Vargas, ugye az a Vargas, aki Mexikóban az Atlas színeiben véd. Neki eddig a VB-n ugye 4 meccsen van egy kapott gólja és 3 kapott gól nélküli meccse, ugye ez a 4. kapott gól nélküli meccse. Nézzük, hogy mire képes a büntetőkkel szemben. Xhaka ugye bal lábbal rúgja, nekifut és bepattan a kapustól. Vargas érezte az irányt, bele is tudott kapni a bal kezével, amit szépen átlendített ott a feje fölött, de nem volt szerencséje. talán ennyiben azért jó volt a büntető, hogy erősen jó helyre ment, emiatt Vargas nem tudott odaérni. Xhaka egy picit meg is emelte, talán ez éppen elég volt ahhoz, hogy a svájciak ki tudjanak egyenlíteni. Úgyhogy egy kör után mind a két csapat hibátlan, egy-egy jöhet majd hamarosan a kolumbiai büntetőt elvégző játékos. Meglátjuk, hogy ki lesz az. 23-as számmal a csapatkapitány Davinson Sánchez az, aki oda bandukol a 11-es ponthoz. Tehát csapatkapitány után csapatkapitány. Lássuk, hogy a ballábas játékos után, Xhaka után Davinson Sánchez melyik lábbal rúgja majd ezt a 11-est. Többen fohászkodnak az ég felé nézve a kolumbiai szurkolók közül. Nyilván abban bíznak, hogy az égiek majd segítenek Davinson Sáncheznek, aki most helyezi le a labdát a földre, és könnyen lehet, hogy ő majd jobb lábbal próbálja meg a kapuba juttatni azt. Ugye a Galatasarayt erősíti, ez a 84. válogatott mérkőzése, van már 4 gólja, nyilván ez nem fog oda számítani, de nagyon-nagyon sokat számítana a dél-amerikaiaknak, hogyha ő is berúgná a maga büntetőjét. Erre pedig megkapta a jelet Davinson Sánchez totyog, ami nem jó jel, aztán pedig belebikázza a felső lécbe, és onnan a gól van, arra pattan a labda. Én azt gondolom, hogy ez nem volt bent, és hát azt látom, hogy Feri is rázza a fejét, úgyhogy szerinte sem volt bent. Hát megvan az első hibázó, méghozzá Davinson Sánchez. Feri mondta, hogy akinek jó meccse van, az általában berúgja a büntetőjét. Davinson Sáncheznek nem volt rossz meccse, de inkább a favágástól szólt, inkább aprította a svájci játékosokat, mint sem a szép megoldásokról.
2: Igen, hát ezek nem matematikai törvények, de azért a tapasztalat azt mondatja, hogy amelyik játékos jó formában van a mérkőzés folyamán, pozitív élményekkel zárt, és sokat volt játékban, azok azért általában beszokták rúgni, de bizonyos szempontból kvalitás, bizonyos szempontból mentális erő, szóval sok tényező játszik szerepet. Ráadásul a kolumbiai szektor van a kapu mögött, ez lehet, hogy nekik előny, bár ez eddig nem látszik.
3: Svájci lövés jön, Zeki Amdoni csereként lépett pályára, ő is előnybe kerülhet, tehát Svájc, hogyha Amdoni gorra váltja ezt a lövést vele szemben, Vargas. Amdoni jobban fog lőni, és begurítja a bal alsóba, illetve behelyezi a bal alsóba. Amdoni nagyon szépen megvárta azt, hogy merre vetődik Vargas, melyik oldalt választja a kolumbiai kapus, és aztán oda emelte a bal alsó sarokba Zeki Amdoni. 2-1 ezzel Svájc javára, kettő sorozatot követően. Némi lélektani előnyben tehát az alpesi ország válogatottja, viszont jön azonnal Campaz, aki egyenlíthet. Ez már a harmadik sorozat a 11-es párbajban. Campaznak nem szabad hibáznia. Gondosan lekészíti a labdát a 11-es pontra. Ő is ballábas játékos, ő is ballal fogja elrúgni a labdát. Kóbel próbálja zavarni, Campaz elővi, és besurran Kóbelnek a hasa hóna alatt. Ezzel tehát egyenlít Campaz, 2-2, de a harmadik svájci lövő még hátra van.
1: Azt tudták mondani, hogy az élet az X-re játszik, ugye bement Xhakának is a büntetője.
2: Igen.
1: Hát sokkal közelebb nem volt most Campaz a hibázáshoz, mint Xhaka, de az ő lövése is besúrantott a kapus mellett.
2: Igen, de eddig egy játékos hagyta ki, és az védő volt.
1: Így van, Davinson Sánchez. Nézzük, hogy a svájciaktól ki fog érkezni a harmadik büntetőre, pedig te látod a jövőt. Manuel Akanji lesz a következő lövője a svájciaknak, az egyik belső védőjük. Lehet, hogy majd elvedi is. Na, vállalkozik, nézzük. Ki tudja. Ugye Akanji végig a pályán volt az elejétől kezdve, az Inter játékosa, tavaly igazolt át a Manchester Citytől, tehát eléggé neves top klubokban játszott, jobban fogja majd lőni. Én nem gondolnám, hogy ő totyogna, szerintem ő nagy lendülettel fog nekifutni, vele szemben természetesen Vargas, így is van, és egy lövés, atya világ, fölé
2: nem szabad védővel rúgatni, nem mondtam.
1: Hát ez eszméletlen. Akanji fölé bikázza. Davinson Sánchez egy technikásabb játékos, mert az ő büntetője a felső létszól az alap, vagy a gólvonalra pattant.
2: Hány játékos hagyta ki?
1: Kettő.
2: Hány védő közülük?
1: Bár, hogy számolom, én kettő jutok. Így is van, és mind a kettő középső védő. Ráadásul, de hát most már jöhet azért.
2: És ez nem lebecsülése a védőknek.
1: Abszolút.
2: Hanem egész egyszerűen így működik az emberi agy, a pszichológia. Nagyon keveset kerül ilyen szituációba. Eleve hátrányon indul egy védő egy ilyen gólhelyzetbe támadóval szemben.
1: És hát láttunk már igen olyat, hogy például egy Atletico Madrid, Real Madrid bejelentő Juan Fran hibázott. Láttunk már olyat, hogy John Terry, egy Manchester United, Chelsea. Na de most jöhet az újabb kolumbiai lövés.
2: Pozitív példa van.
1: Így van, hogy visszavegyék a vezetést. Nézzük, mi lesz ebből a próbálkozásból. Gól vagy sem. Egy óriási védés, aki pedig próbálkozott, az nem volt más, mint 19-esek Cucho Hernández. Ő volt az, aki célba vette a kapunak a jobb alsó sarkát. Kóbel ezt érezte, elvetődött, és meg is tudta fogni a labdát. Úgyhogy a Betis légiósának az eszén most túl tudott járni Kobel, a Dortmund kapusa. Szép férés volt, nem veszi át újra a vezetést Kolumbia, na de sikerül-e majd Svájcnak?
0: Feri többet nem szólhat hozzá, mert itt a Magyar Védők Országos Szövetsége még petíciót indít. Jön tehát a svájci csapatnak a negyedik lövése, és ezt majd itten fogja ellőni. Megint csak előnybe kerülhet Svájc. Ez fontos, 11-es az utolsó sorozatot megelőzően. Hogyha itt belövítem, akkor bizony az utolsó svájci lövő eldöntheti a 11-es párbajt. Itten vele szemben Vargas, itten egyelőre Vár, most fut neki és középre emeli a labdát. Gól, úgyhogy itten révén Svájc előnyben az utolsó sorozatra ráfordulva. Kiemelem, mert tudom, hogy mi jár Bene Ferenc fejében. Itten nem védő, ő csatár. Úgyhogy 3-2-re vezet az utolsó sorozatot megelőzően Svájc. És most az a kolumbiai lövő, aki jön, azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy ki. Ő nem hibázhat. Luis Díaz tudja ezt nagyon jól. A Bayern Münchenben ugye akár, hát most az emlékeimben kutatok, azért ő Harry Kane mellett nem nagyon fér oda a 11-es ponthoz, de Kobellel szemben mondjuk egy Dortmund Bayern München mérkőzésen akár ő is vállalhatna el 11-est. Jobban fog neki futni, mert jobban fog lőni Luis Díaz. Vele szemben Kobell, tehát Díaz nem hibázhat, belövi, begurítja a jobb alsóba, és ezzel életben tartja a Kolumbia reményeit.
1: De az ötödik svájci büntető még hátra van, és hogyha ebből gól születik, akkor eldől a mérkőzés, és Svájc lesz majd a továbbjutó, amiről én azt gondolom, hogy európai szurkolóknak nem feltétlen baj, mert azt láttuk még a legjobb 32 között, hogy az aránylag kevés európai jutott tovább, és aránylag ez Gianni Infantino döntését támasztotta alá, hogy a 48 csapatos VB-nél jó döntés inkább más kontinensbeli csapatokat, illetve országokat behozni, de Vargas lesz az, aki az utolsó svájci büntetőt, illetve 11-est elvégzi. Ő az, aki megcsókolja, megpuszíja a labdát, aztán helyezi le a 11-es pontra. Ugye az a Vargas, aki a Sevilla játékosa, ez neki a 66. válogatott mérkőzése. 27 esztendős, nagyon rutinos, tapasztalt, jó játékos, ahogyan azt már említettem a becserélésénél. Van már neki 2 gólja és 1 gólpassza. Meglátjuk, hogy most el tudja-e dönteni ezt a 11-es párbajt. Vargas tehát jobban fog neki futni a labdának, még egy óriási sóhaj, ő is totyog, aztán nézzük, mi lesz ebből, és begurítja a jobb alsó sarokba, úgyhogy eldönti a mérkőzést Vargas, a csereként beállt Vargas, ő volt az, aki kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát, nem érezte az irányt most a másik Vargas, ha már ezzel viccelődtünk a mérkőzés Vargas, közben. Vargas kontra Vargas volt, viszont nem Camillo nyerte ezt a csatát, hanem a másik Vargas, Ruben, úgyhogy eldőlt, hogy Svájc az újabb továbbjutó, illetve az utolsó továbbjutó a legjobb 8 közé, Argentina-Svájc lesz majd a következő körben, úgyhogy büntetők után tehát az európai együttes jutott tovább.
0: Svájccal vált teljessé tehát a legjobb 8 mezőnye a világbajnokságon. Svájc-Kolumbia rendes játékidőben és hosszabbítás után is 0-0, 11-esekkel 4-3 az európai ország javára. A mérkőzés első fél idejében 1-1 lövés adódott mind a két oldalon, a 21. percben Puert a 16 méterről tekert, védett Kobel, a 30. percben pedig Rieder lőtt közelről, ott pedig a kolumbiai hálóőr Vargas hárított. A fordulás követően Rieder szabadrúgásból veszélyeztetett, mellé ment a labda, sok párharc, valamint test a test elleni ütközet jellemezte ekkor a mérkőzést, a kapuk nem sokat forogtak veszélyben, 0-0-val ért véget a 90 perc. A túlóra első 15 percében előbből Lukumi talált el fejjel a kapufát, közel járt tehát a vezetés megszerzéséhez a dél-amerikai válogatott, majd Campas távoli kísérleténél Kobel hárított nagyot, Anduni révén veszélyeztetett Svájc az első 15 percében a hosszabbításnak, a közeli lövése Anduni részéről az nem járt, a közeli lövés Andunitól végül is nem tudott túljárni Vargasnak az eszén. A 115. percben Campaz szemben állt a kapussal, ám a lövése kimaradt, a kaput sem találta el a kolumbiai szélső, ez volt a legnagyobb lehetőség a
3: Hosszabbítás második felében 0-0 után tehát következhetett a 11-es párbaj. Itt kolumbiai részről Davinson Sánchez és Cucho Hernández hibázott, míg a svájciaktól egyedül Akanji hagyta ki a saját lövését. Ruben Vargas lövésével pedig tovább is jutott a következő körbe Svájc, mert hogy 4-3-ra megnyerte a 11-es párbajt. Svájc a következő körben tehát Argentínával találkozik majd a negyed döntőben a világbajnokságon. Még egyszer a végeredmény. 90 és 120 perc után Svájc-Kolumbia 0-0, 11-es párbajban 4-3 Svájc javára. Nem marad más hátra, mint hogy Feri valahogy összegezd ezt a találkozót 120 perc gól nélkül. Többet vártunk annál, viszont hát a 11-es párbaj, mint ahogyan oly sokszor, szállította a drámát.
2: Igen, összességében csalódást keltett a találkozó, különösen a kolumbiai válogatott volt az elvárásokhoz, illetve az előéletéhez képest jóval passzívabb. Nem működött a támadójátékuk, nem is volt annyira agresszív a támadójáték, és nem volt annyira attraktív, nem volt kreativitás a játékosokban. Sőt, már-már egy picit úgy érezte az ember, hogy túl van biztosítva ez a kolumbiai válogatott. Ezzel szemben a svájciakkal talán nem voltak ekkora támadó potenciálban elvárásaim, viszont azt hozták, amit az ember amire számított. Nagyon-nagyon precíz, egységes védekezést nyújtott a svájci válogatott, ám a labdaszerzések utáni gyors átmenetekből most sokkal, de sokkal kevesebbet kaptunk, mint az elmúlt fordulókban. Összességében mindkét csapatnál az volt az ember érzése, hogy túl van biztosítva mindkét csapat, és inkább az ellenféltől tartva egy olyan játékstratégiát, olyan mérkőzést tervet dolgoztak ki az edzők, amiben a másik csapatnak a legnagyobb erősségeit, a legnagyobb veszélyforrását igyekeztek semlegesíteni. Ezáltal, mivel nem volt igazából komoly csatárteljesítmény egyik oldalom sem, borítékolható volt a 0-0. Hát a hosszabbításban egy picivel talán megindultak ez az állóvíz, egy picit megindult, viszont alapjában véve nem éreztem egyik csapatban sem a gólt. Talán a legközelebb Campaz jutott a kolumbiai válogatott részéről, a hosszabbítás legvégén eldönthette volna a találkozót, ez volt a meccslabdája Kolumbiának, 11-es rugásoknál pedig Svájc bizonyult jobbnak. Én úgy gondolom, hogy Svájc abból a szempontból megérdemelte, hogy nagyon szervezett játékot nyújtott és nagyon egységes védekezést. Kolumbia meg talán azért nem érdemelte meg a továbbjutást, mert véleményem szerint játékosok kvalitása tekintetében jobb volt, mint Svájc, de ezt nem tudta érvényesíteni a találkozó során.
1: Még egy gyors kérdés, Feri, ugye másodjára találkozik argentin európai csapattal itt a világbajnokságon, az elsőt az 2-0-ra nyerték Ausztria ellen. Beszéltünk már erről a mérkőzés közben, hogy talán Svájc jobban kedvezhet a svájci futball Argentinának, mint a kolumbiai. Mit gondolsz?
2: Igen, abban az esetben, hogyha egy kolumbiai, egy topon lévő kolumbiai válogatottat nézünk, akkor talán érdekesebb lett volna két dél-amerikainak a párharca, de itt igazából a svájci védekezés, a svájci precizitás fog találkozni az argentin támadó potenciállal és kreativitással. Argentinát esélyesebbnek tartom, de összességében azért az beszédes, szóval sokan mondták itt, hogy így az afrikai válogatottak, hiszen 10-ből 9 tovább jutott, hangsúlyozom, a 32 közé, ami még sosem volt a kieséses szakaszban a VB történelemben, illetve hát említették Dél-Amerikát is, azért a legjobb 8-ba 6 európai jutott be, úgy gondolom, hogy azért még mindig Európa uralja a nemzetközi labdarúgást, és a dél-amerikai vagy akár afrikai válogatottak is, amelyek sikeresek voltak, abban is nagyon-nagyon sok játékos a legtöbb Európában játszik.
1: Magyar idő szerint holnap este, vagyis csütörtök este 10 órától már meg is kezdődnek a negyeddöntők egy Franciaország-Marokkó összecsapással. Innen tehát a ma esti mérkőzésről a továbbjutó a Svájc, miután büntetők, illetve 11-esek után 4-3 le tudták győzni Kolumbiát egy 0-0-ás mérkőzést követően. A szakértőnek, Bene Ferencnek, valamint Tóth Bélának is köszönjük a közvetítést. Erdély Márkot hallották, jó éjszakát kívánunk, és kellemes rádiózást!
4: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazása. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: Megérkezett kedves vendégünk a stúdióba Dunaújvárosból, a háromszoros Európa-bajnok Tornász Kovács Zsófia. Szerbusz Zsófi, szeretettel köszöntünk.
7: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
6: És itt vagyunk továbbra is a stúdióban.
8: Koránkelt,
6: igen, Kovács Evikával, Gyurta Gergelyel a mikrofonnál, Szőke Viktória. Hát igen, koránkelt, tényleg nagyon köszönjük, hogy ilyen friss vagy és megérkeztél. Hogy vagy mostanában?
7: Köszönöm szépen, jól egyébként. Most igen, a családommal jöttem föl, majd még útba ejtünk egy-két kis programot, hogyha már így Budapesten járunk. Úgyhogy igen, korán volt a kelés, de igazából már megszoktam, úgyhogy hozzá vagyok szokva ehhez is.
6: Mindig nagyon jó veled beszélgetni, meg mindig nagyon sok témát tudunk felvetni, de most a legfrissebb az, hogy a Cooperi Challenge világkupa versenyen megnyerted a felemás korlát döntőt, ami azért egy annyira szuper eredmény ilyen sok problémás hónap után, hogy gondolom, hogy ez önbizalmilag is nagyon jót jelent neked. És kicsit fellélegeztél?
7: Igen, hát hatalmas izgulás volt amúgy bennem, köszönöm szépen. Jó voltam úgy így visszatérni, mert tényleg már hosszú idő óta ugye nem is versenyeztem nemzetközi szinten, meg tényleg nagyon jó volt így mind lelkileg is és testileg is így átélni ezt az egész kóperi pillanatokat, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen szép eredménnyel tértünk haza. Hát nagyon-nagyon izgultam, hogy őszinte legyek. Tényleg szerintem visszagondolni se tudok, hogy mikor izgultam így utoljára a versenyen, pedig eleve nem vagyok egy izgulós típus egyébként, de most valahogy azért volt bennem egy némi feszültség így, de nem is inkább a döntő napján, hanem a selejtezős napokon. A felemás korlát selejtezőnél volt, ugye az volt csütörtökön, az volt az első versenynap is, úgyhogy nyilván az is azért sokat számított, hogy tényleg hosszú idő után tértem vissza a nemzetközi bírók elé, és azért ez okozott némi feszültséget, de miután leugrottam a korlátról, akkor egy ilyen hatalmas kő esett le a szívemről, és nagyon örültem, hogy sikeres gyakorlattal zártam a selejtezőt.
8: Bár azért nyilván sokan tudják, de ezt elevenítsük fel, hogy sérülésekkel küzdöttél, az utolsó pillanatban jutották ki a Párizsi olimpiára, majd ott a pódiumedzésen megsérültél, azóta tart az újabb rehabilitációt, tehát most már lassan 2 éve. Ezt talán feleleveníthetjük azt a beszélgetést, mikor hosszú idő után így élesben beszéltünk újra Zsófival, én azt kérdeztem, hogy tehát én lehet, hogy becsuknám az ajtót, és elbújdokolnék, hogy megcsinálom, ott vagyok az olimpián, és a pódium edzésen történik valami, és onnan felállok újra, sokat gyere, és visszajövök. Szóval ennek a lelki része nehezebb volt, vagy a türelem része, vagy mi volt ebben a legnehezebb?
7: Hát nyilván lelkileg is nehéz volt az egész, mert ugye azért ez egy elég hosszú folyamat volt, szóval tényleg 2 műtéten estem át ugye a keresztszallaggal, és ugye az első után azért még úgy tényleg pozitívan álltam az egészhez, ugye az is volt a nagyobb műtét, az első műtétem, de ott tényleg azért ott volt az olimpia a szemem előtt, és már azért nem sok idő volt hátra, mert ugye ez 23 szeptemberében történt az első műtétem, és ugye 24 nyarán, augusztusában meg már ugye olimpia volt, úgyhogy eleve nem sok időm volt, de tényleg úgy érzem, hogy edzőmmel, Renka Jánossal és így a stábbal mindent megtettünk azért, hogy kijussak az olimpiára, és tényleg nagyon hullámvölgyes volt ez az egész út, szóval, hogy ugye voltak csavarok a térdembe, az folyamatos gyulladásba volt, szóval mindig irritálta a térdemet, akkor amikor éppen jól ment az edzés, és így megindultam az egész úton felfele, akkor mindig jött valami, akkor bejelzett a térdem, szóval, hogy mindig volt egy ilyen stopp, ami azt mondta, hogy akkor most álljunk meg egy kicsit, és ez miatt nagyon nehéz volt ez az időszak, de tényleg a végén pedig hatalmas boldogság volt, mert ugye sikerült kijutni még így is az olimpiára, és tényleg büszke voltam magunkra, hogy azért ezt így sikerült véghez vinni, és hát sajnos a vége meg sajnos nem úgy alakult, ahogy kellett volna, úgyhogy nyilván az utána való időszak volt, ami nehéz volt, hát inkább lelkileg.
8: És hogy bocsánat is, hogy rákérdeztem, mert azt mondta Zsófi, hogy visszafelé nem néz. Pont nagyon azért, hogy ne.
9: És ilyenkor ezután egy hosszabb pihenőd volt, amikor így félretettél mindent, és akkor egy picit így újra építetted önmagadat, ahova most eljutottunk, hiszen azért mondhatjuk, hogy sikerült az a fajta regeneráció mind lelkileg, mind ugye testileg is, hogy ilyenkor sportolóként tudom, hogy elképesztő nehéz lehet, de mi volt tehát teljesen félre tudtad tenni a tornát, és saját magadra befókuszáltál, vagy volt valami, ami ott lánként egy picit ott motoszkált, hogy már pedig akkor is megcsinálom.
7: Nyilván a második műtét után volt egy hosszabb pihenőm, ugye akkor hazautaztam az olimpiáról, ugye a többiek még kint voltak, szóval ott tényleg elég hosszú idő telt el, úgyhogy ott egy kicsit sikerült inkább tényleg csak magamra és befele koncentrálni, szóval akkor igyekeztem minden rosszat félrerakni, hogy tényleg ez ne menjen a többi évem rovására, és tényleg a mai nappal úgy érzem, hogy nem azt mondom, hogy nem szívesen beszélek erről, mert a nehézségekről is mindig beszélni kell, de tényleg igyekszem a múltat magam mögött hagyni.
6: Ja, idén márciusban már azt is nyilatkoztátok Trenka Jánossal az edződel együtt, hogy ugye a felemás korlátra és a gerendára összpontosítasz, mert hogy főként ugye felemás korlát, hogy ne terhelődjön a térded.
7: Igen, igen.
6: És már megfogalmaztad azt, hogy egyébként a visszatérésed alkalmával az EB-n már szeretné a dobogón állni, és azért ennek egy nagyon jó előzetese volt ez a Challenge világkupa győzelem. Szerinted nézegettem a pontszámaidat, és mindig tudsz egy kicsit rárakni, egy picit magasabb pontszámot elérni, úgyhogy ez is mindenképpen biztató?
7: Mindenféleképpen ez most egy nagyon nagy lendületet adott így a további felkészüléshez. Ugye most egy erősebb gyakorlattal is indultam, mint pár héttel ezelőtt az országos bajnokságon, úgyhogy ez is egy pozitívum volt, hogy tényleg van hova előre lépni, és még tudok többet. Nyilván azért ezt lépésről lépésre tesszük, szóval, hogy a versenyeknek is megvan a fontossági sorrendje, de nyilván az első körben ugye majd az Európa-bajnokság lesz a legfontosabb verseny. Most addig még azért van pár hónap, de azért már szűkös az idő, de addig is próbálok minél magasabb fokozatra kapcsolni.
6: Augusztusban lesz.
8: Igen, elkerült a figyelmemet Zsófinak ez a nyilatkozata az EB dobogó kapcsán.
6: Ez de többször is hangsúlyozta Zsófi.
8: Igen, de mintha a versenynap, tehát a visszatéréséhez illesztenénk, mert hogy ilyenkor szokott lenni, már ilyenkor túl vagyunk az EB-n általában. Most viszont augusztusban lesz. Tehát ez neked, oké, nem lesz nyarad, mármint magánemberként, de hogy ez a visszatérés kapcsán, ez talán így most így pont jó, nem?
7: Igen, azért mindenféleképpen, mert tényleg most azért egy hosszú alapozásnak voltunk részesei, és ez azért mindig jó, mert egy kicsit azért több időnk van, szóval, hogy ahhoz már hozzászoktam, hogy nincs nyaram sportolóként, de nyilván most nem is az az első célom nekem, hogy nyaram legyen, és el tudjak menni nyaralni, úgyhogy tényleg ez most azért egy pozitívum, hogy még pár hónapunk itt maradt az Európa.
8: És azt mondtad, a világkupa előtt, hogyha ott jól sikerül a gyakorlat, amit tervezel, akkor utána lehet azokat a maradék egy-két elemet, lásd például leugrás beépíteni, amivel neki lehet futni az EB-nek. Tehát most azon a sínen megyünk, amit elterveztél?
7: Igen, már ugye ez a gyakorlat, amit most bemutattam a Kóperű világkupán, az egy váza már az Európa bajnokságon eltervezett gyakorlatomnak, úgyhogy tényleg most már azért úgy egyenesbe álltunk, ha lehet így fogalmazni. Ugye nyilván még láthattátok, hogy ugye egy szuplés gyakorlatom volt, szóval, hogy a leugrás az egy alap leugrás volt, de már elő van készítve igazából a nehezebb leugrásom.
8: A szuplén nevet szerint.
9: Csak egy
8: körtet meg a levegőbe, és nyújtott lámban leugrott. Igen. Gyakorlatilag, nem tudom, tehát nem volt benne semmi csavar, meg... Tehát amit a Zsófitól megszoktunk, az nem bizony. Volt. Egyébként megmondom igen. őszintén, nem hiányérzet volt bennem, csak egy láttam egy tök jó gyakorlatot.
7: Igen, és én kívül,
8: igen, és akkor jaj, de jó,
7: és ilyen kis cuki volt
8: igen,
7: a leugrás.
8: Mint ahogy a juniorok, de ez nem bántás, mert tudjuk, hogy persze. Mi van, csak hogy úgy nem illett a gyakorlathoz igen. Az a leugrás.
7: Hát nyilván az nagyon sokat dob egy gyakorlaton, mind látványra is, és mind pontszámilag is, szóval, hogy az nagyon fontos lesz az EB-re majd.
6: az EB-re.
9: Hogyha már említetted a felkészülést és alapozást, akkor én nyilván, és szerintem a hallgatókat is érdekel, hogy hogyan néz ki akár egy felkészülés, vagy egy egyéves versenynaptár, hogy
8: húztak faltól falig.
9: Mennyi az alapozás, mennyi, amikor formába hozás, milyen gyakorlatokat csináltok, vagy akár szárazföldön, hogyan tudtok, tehát, hogy minden érdekel.
7: Fú, hát most ugye az alapozás nálunk az úgy néz ki, hogy nyilván olyankor inkább rámegyünk az erősítés részre az egész. Szóval, hogy nem azt mondom, hogy akkor kevesebb a torna beli edzésmunka, de olyankor inkább erősítünk, alapelemeket csinálunk, mint például a szuplé, vagy ilyesmi.
8: De például futtok is, vagy vigyáztok a lábatokra?
7: Hát régen futottunk amúgy, de ugye az nyilván nyáron volt, szóval nem a téli felkészülésben.
8: Tehát inkább konditeremben vagytok.
7: Hát nem nagyon járunk amúgy konditerembe.
9: Tehát akkor saját a súly.
7: Igen, szóval mindent általában a csarnokba csinálunk, bár ugye én most a lábam miatt járok konditerembe, szóval, hogy én pluszban
8: edzek.
7: Igen. Szóval nekem ott van egy erőnléti edzőm, és ő segít ebben a felkészülésben. De mindent egyébként a csarnokba csinálunk, szóval, hogy ott is
6: egy
7: már...
6: szuper csarnokotok van.
7: Igen, nagyon felszerelt, és tényleg minden...
8: De ez azt jelenti, hogy ott vagytok a szerek között, csak éppen nem azokon dolgoztok, hanem minden másfajta erősítő.
7: Igen, olyankor még, hát most nyilván én annyira már nem, de nagyon sokat használunk gumiasztalt, például ugye talaj helyett. Ugye az még védi a lábunkat, nem lesz atomizomlázunk egyből, hanem azért ez, ennek is megvan a fokozatossága. De nyilván ugyanúgy felmegyünk a gerendára, de először még nem szaltókat csinálunk egyből, gyakorlatokat, hanem kis járkálás, újra megszokjuk, hogy a gerendán vagyunk. Szóval, hogy tényleg ilyen úgymond alapelemeket csinálunk.
8: Én ezt mindig kérdezem, mert ezt neked is mondtam már szerintem, Gege, és más sportágnál is, hogy azt mondják neked, hogy csináljál egy dupla szaltót a levegőben, mondjuk kicsiként, de azt hogy tanulod meg? Mert nekem hiába mondják, érted? Én mondjuk kilök a trambulin, de attól én nem tudom, milyen mozdulat. Ez hogy sajátítja? Értem, hogy van, akinek adottsága van, van, akinek...
6: Lépésről.
8: De hogy?
7: Igen.
8: De hogy ugye pörget nyilván... egyet rajtad az edző, vagy segít egy...
7: Hát először ugye csinálunk mondjuk csak egy szaltót, egy szimpla szaltót.
8: És aztán megpróbálja.
7: És akkor utána, mivel jól forog, meg úgy látja az edző, hogy benned van, ezért... mondja, hogy csináljál dupla szaldon. De nyilván csak amúgy segítenek is, szóval, hogy ugye meg tudja dobni a hátadat annyira, hogy az kiforogjon.
8: És amikor így van csavar, meg úgy, meg bicska, meg nem tudom, ezeket először a szárazföldön tanuljátok meg mondjuk videóról, vagy valaki megmutatja?
7: Pont, hogy nagyon sokat használjuk ilyenkor a gumiasztalt, mert ugye amit talajra kiviszünk általában, azt mindig gumiasztalon kezdjük el gyakorolni, mert ugye az biztonságosabb, meg nyilván a lábnak az azért kellemesebb, mint a kemény talaj, meg ugye először mindent szivacsgödörbe csinálunk, hogyha ott, nagy Isten, rosszul esel, ott problémád nem lehet, mert az olyan
6: biztonságos.
7: Puha. Igen, szóval,
8: tanúsítom, egyszer voltam Berki Krisztiánál, és belökött a szivacsgödörben, úgy ez kényelmes oda beleesni.
7: Igen, nagyon kellemes.
8: Csak utána tudom, hogy alig tudunk fotót csinálni, mert a fejünk az alig jött be a szivacsok fölé, szóval ez kényelmes.
7: Igen, szóval tényleg olyan körülmények vannak, hogy annyira puhák a szivacsok, meg biztonságos, hogy nem történhet nagy probléma.
8: Kipróbálnád?
9: A műugrókat szoktam látni amúgy, hogy ők is
6: tornász alapokkal
8: rendelkeznek. És azt akartam még neked elmesélni, aztán neked úgyis elég sok kérdésed van, mert nyilván ez egy kvázi idegen világ, de képzeld, hogy egyszer az volt a feladat, hogy a hozzánk tartozó sportágakat ismerjük meg, és hát mondtam, hogy az úszás azt inkább nem, korcsolyacipő, de erről írni is kellett, meg fotóztak is, és akkor mondtam, hogy bemegyek a tornacsarnokba. És Krisztián mondta, hogy akkor menjek fel a gerendára. És az a gerenda nem olyan, mint amit az iskolában volt.
6: Nem,
8: sokkal magasabb, és olyan keskeny, hogy menni rajta alig mertem. De most komolyan, én nem vagyok egy ilyen félős megtériszonyos, hogy azon, hogy tudnak, nem is csak egyszer, tehát hogy azért ez egy nagyon sokkal kívülről is nehéznek tűnik, de belülről szerintem.
6: Hát, ha lehet a négy női szer közül választani nehézségben, akkor hova teszed a gerendát, a negyedik helyre, vagy az első helyre, bocsánat, és a második a felemás korlát, vagy megosztottam?
7: Hát... vegyes amúgy, mert azért gerendán ugye ott nyilván a lábadon áll, szóval, igen, hogy ugye 10 centi széles a gerenda, úgyhogy az azért nem sok így a szaltókhoz.
6: De... Ez nagyon hosszú.
7: Igen. De viszont korlátom, meg nyilván ott azért a kezeddel kapaszkod, szóval, hogy brutál erősnek kell lenni, hogy ugye a saját testsúlyodat, meg még ott repkedsz a levegőbe, azt úgy elbír. Úgyhogy azért így a kettő az veszekszik egymással, hogy kikerülne az első helyre.
8: De ezek
7: helyre.
8: A legfélem, vagy hogy kell, rizikó, ez a két legrizikósabb szer?
7: Szerintem igen.
10: Mint a ritmikus gimnasztikázoknál ugye a buzogány meg a szalag, tehát akkor most nálatok igen. Meg akkor mondhatjuk, hogy a felemás korlát is a gerenda.
8: Csak azt szokták mondani, gerendázó lányok, hogyha jól megy a gerend, akkor nem kell tőle félni, vagy nem tudom.
7: De egyébként igen. Régen mindig mondták, hogy mumusszer a gerenda,
8: igen,
7: de
8: nem szabad ilyet mondani.
7: Mi? Nem is szabad ilyet mondani egyébként, de meg amúgy tényleg nem. Szóval, hogyha az ember ráérez, és tényleg nagyon sokat gyakorol, már valóban nagyon sokat kell, hogy tényleg azt megérezd is, hogy jó legyen minden. De én már nem gondolom úgy, hogy mumusszerve lenne, vagy bármi. Nyilván nagyon nehéz, meg amúgy ott van szerintem a legtöbb rontás így ez versenyeken
10: is. Ezt láthatjuk is.
7: Igen, mert azért tényleg, hogyha fölugrasz arra 10 centi gerendára, azért remeg a lábad. Még sok verseny után
8: egy ugrássort rajta.
7: Igen, úgyhogy azért nem egyszerű.
9: És ez olyan, mint a régi ötusában, hogyha leesel a lóról, ugyanitt a leesel a gerendáról, egyből vissza kell menni, hogy ne legyen benned
10: kvázi. Hát 20 másodperc, fél perc van?
7: Fél perc van, igen. Hát ugye ott
9: nem
7: akkor...
9: Nem, hogy csak edzésen vagy, tehát hogy nem versenyen, hanem hogyha csak szimplán...
8: Tehát, hogy ne égjen beléd az, hogy...
9: Vagy ilyen nem, ez ilyen nem megszokott.
7: Szerintem nem, igazából. Most, hát azért vannak gerendán is csúnya leesések, amikor a combunkat kapjuk, vagy esetleg láb közé, az úgy annyira nem tud kellemes lenni.
8: Tartra leesni a legjobb.
7: Hát
8: az a legkellemes, mert ez ugye nem tudom hány méter hosszú.
7: 5 méter hosszú.
8: Tehát, hogy 10 centi, 5 méter hosszú, és ugye van, amikor három elemet is csinál, mondjuk leugrás. Tehát, hogy azért abban a 10 centi sávban maradni, hát nagyon nagy kihívás. Hogy arra gondolok, hogy egyet nehéz megcsinálni, de az, hogy én álmomban biztos azon a 10 centi sávon közlekednék.
10: Hát és az a csodálatos Zsófiban többek között, hogy azért mind a négyszeren fantasztikus gyakorlataid voltak is, meg hát vannak is, és hogy azért egyéni összetetben is mindig ott voltál az elitben. Ugye 2017 az első fontos EB ilyen szempontból, amikor ezüstérmes voltál, aztán 2023-ban is, ott majdnem megnyerted.
7: Igen.
10: Szerintem igazából én akkor mindig azt mondom, hogy Zsófinak kellett volna azt az aranyérmet megkapnia, mert annyira ott voltál közel a győzelemhez. Szóval, hogy nem fáj a szíved így most az ugrásért meg a talajért?
7: Nyilván, de mert tényleg mindig is egy összetett tornásznak tartottam magamat, és tényleg azért sokszor volt az, hogy ott tudtam lenni az élvonalban. Főleg ugráson is például mindig ott tudtam lenni, ugye van Európa bajnoki címem is ugráson, úgyhogy nyilván ezeket így sajnálom, de sajnos ilyenkor azért nyilván erőtérbe kell helyezni, hogy az egészség az első, szóval ugyan valamit
8: fordulsz, vagy ezt a kétszer csinálom.
7: Igen, most már azért ez így le van szögezve, hogy mind egyénileg, mind a csapatot is ilyen világversenyeken, korláton és gerendán tudom segíteni, ott nyilván minden telhetőt megteszek, ami a legjobbat tudom kihozni magamból, úgyhogy igyekszem ezt a...
8: Még egy valamit kérdezhetek, ami kulisszatitok, hogy itt van korlát.
7: Igen.
8: Biztos te is láttad, hogy a korláton, amikor gyakorlatoznak a tornászok, de a fiúknál is így van, ott áll egy edző.
10: Biztos így.
9: Hogy ez nem zavaró-e?
8: Igen. Hogy amíg értem, hogy megszokott, csak én bennem mindig az is van,
10: kötelező.
8: Hogy azt én értem, ugyan? Csak bennem az van, hogy amikor csinálsz valamit, akkor nem azt gondolod, hogy menj már onnan, mert megruglak, vagy nem. Értem, hogy segít, de hogy ezt meg kell szokni, hogy ő ott áll.
7: Hát nyilván meg kell szokni, de egyébként például számomra nagyon megnyugtató, hogyha ott áll, mert azért tényleg vannak olyan repülőelemek, hogyha véletlen esetleg messzebb megy, és nem tudod elkapni a karfát, akkor ugye az edzőbe tudja rakni a kezét, és ezzel tompítja az esést. Szóval, hogy nem esel akkor át azért olyan magasról. De ugye nálam mindig bent áll Jani, hogyha bármiféle probléma van. De nagyon sokan úgy korlátoznak, hogy nem állott edző. Szóval, hogy ez ilyen, aki gondolja, akkor neki segít, de valakinek meg nem. Szóval,
10: és hány éves volt a kis Zsófi, amikor először Jánossal találkoztál, Jani volt, Renka Jánossal? Mióta az edződ?
7: 2006 óta.
6: Vagyis 6 éves korod óta.
7: Ugye akkor kezdtem
6: miket eltéltetek együtt?
7: Igen, ugye nekem ő a legelső edzőm.
6: És Janinak tegezed már, vagy még magázott vele?
7: Ő tegezem.
6: Már tegezed.
7: Igen. Soha nem magáztam.
8: És 20 év alatt soha nem veszekedtetek, mindig éde.
7: Nem,
8: mindig.
7: Soha nem történt.
6: Nyugodt edzőnek tűnik amúgy, nem?
8: Nyugodtnál, de ez egy 20 éves kapcsolat, a legjobb kapcsolatban is van.
6: Megérdek magasságokat és mélységeket is egyaránt.
7: Igen, szóval tényleg, hát már annyira ismer Jani is engem, szóval tényleg minden mozdulatomat, hogyha már belépek a csarnokba, tudja, hogy milyen napom
6: tehát
7: lesz
6: ez 20 év.
8: De te is róla?
9: És neki milyen napja lesz, hogy esetleg rossz napod van, akkor...
6: Figyelj, most hogy kijöttél a vízből, milyen jól tudod. Ezt edző mondtad most,
9: abszolút,
6: ugye?
9: Nem, de...
8: Hát azért a gegesen volt ez a híres edzőváltogató.
9: Hát nem, én nagyon becsülöm és tisztelem az olyan versenyzőket, akik tényleg most már 20 éves, mondhatjuk, hogy második apukád, és tényleg mindent tud.
6: Igen, ezt akartam én is mondani. Hogy ilyen, van egy ilyen apa-lánya viszony.
8: De te is ugyanúgy ismered őt, nem?
7: Persze.
8: Tudod, hogy mikor lehet vele.
7: Mikor mit lehet alkudozni.
6: Egyébként folyamatosan beszéltek arról, hogy mi lesz az evén, vagy mennyit kell erősíteni meg a gyakorlaton, mit kell belevinni, ez mindig téma, vagy így adja magát a napok során, vagy a hetek során?
7: Nyilván ez adja, szóval, hogy azért mindketten tudjuk, hogy mi lenne a jó az EB-n. Most nyilván, ahogy említettem is már korábban, a leugrás az egy nagyon fontos tényező még ehhez a gyakorlathoz, amihez hozzá tud tenni, és akár az bármit is el tudok érni azzal az EB-n. És akkor még utána vannak egy-két ilyen úgymond kisebb dolgok a gyakorlatban, amit még lehet erősíteni. Szóval, hogy igazából ezt tudjuk, ez úgy jön magától.
6: És az, hogy azt nézegettem, hogy legutóbb ugye 2023-ban szerepeltél az Európa-bajnokságon, akkor összetettben lettél ezüstérmes, gerendán, bronzérmes, a VB-t tekintve pedig 2022-ben. Hogy milyen lesz ez az Európa-bajnokság számodra, hogy mennyire lesz egy debütálás ennyi év után, vagy számít-e az, hogy mondjuk 3 év után újra EB közegben leszel, aztán majd októberben a világbajnokságon 4 év után újra. Szóval hát
8: képzeld, hogy fog izgulni.
6: Igen, hogy mennyire fog izgulni. Izgulsz-e egyáltalán ott?
7: Hát, majd. Biztosan fogok egyébként. Nyilván nem szeretnék rá stresszelni, mert akkor az sem jó, mert az már, hogyha most elkezdenék ezen gondolkozni, hogy úristen, mi lesz majd ott, akkor az már lehet, hogy az edzés munkára is rámegy.
6: Meg a nemzetközi mező, hogy mennyire cserélődött, mennyire jöttek újak.
7: Nyilván ezt azért úgy nehéz látni, mert most oké, hogy így a közösségi oldalakon látok egy-két dolgot, de most azt soha nem lehet tudni, hogy ki fog utazni, ki lesz a csapat, szóval, hogy azt nyilván mindig majd ott derül ki, hogy változott így az egész sport így az évek alatt, de nagyon várom már, hogy újra ebbe a közegbe legyek, mert tényleg most ez a világkupa azért egy kisebb verseny volt, mint egy EB vagy egy VB, de ez is már egy ilyen hatalmas élmény volt, hogy tényleg így láttam ismerős arcokat, akkor ők jöttek, kérdezték, hogy vagyok, de jó újra látni, szóval, hogy egy kicsit azt éreztem, hogy így vártak már vissza, és hogy ők is örültek így ennek a sikernek, ami most így a Cooperben történt, szóval, hogy nagyon várom már, hogy újra visszatérjek.
6: Mi pedig nagyon-nagyon szurkolunk majd. Még van egyébként másfél percünk ebben a blogból.
8: Csak mert az előbb itt mutatottad,
6: hogy... Meg, de most pluszban még van, igen.
8: Egy perc. És akkor most hazajöttél, most akkor augusztusig, augusztus közepe az EB, ugye?
6: Van-e verseny még, Adi?
7: Igen, most 2 hét múlva lesz Budapesten egy hazai versenyünk még, és akkor utána lesz egy nagyon minimális kis szünetünk, egy ilyen hosszú hétvége, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, ez lesz a nyári szünet.
8: Fogadjunk már, leszervezted, hogy ott mit csinál.
7: Igen.
8: Igen, gondoltam.
7: Rómába utazok a családdal. Úgyhogy
6: igen. Mert az EB augusztus 13-16, ugye?
7: Igen.
6: És külön lesz a férfi és a női EB.
7: Igen. Ha jól tudom, mi kezdjük majd, a fiúk jönnek utánunk. Igen, úgyhogy most lesz ez a kis pihenő majd, ott azért igyekszem feltöltődni. És
8: ott felfogsz, kedvenc városom.
7: Igen,
8: az
7: igen.
8: Nagyon jó hely.
7: Igen. Mindenki mondja amúgy.
6: Nem voltál még Rómában?
7: Nem,
6: akkor ez
7: soha.
6: Egy nagyon szuper élmény
8: meg
6: lesz.
8: Meg 4 nap alatt, nem azt mondom, hogy minden, de hogy nem, nincsenek akkora nagy táv, mármint, hogy a bejárható, vagy ezt nem mondom, hogy minden, de hogy azért...
9: Jó cipő.
8: Igen.
9: Kell a jó cipő.
7: Igen,
9: sok
7: nem, akkor mi a fúcsba
8: mi az első alkalommal kidobtuk a férjem is, és én is a saját cipőnket.
10: Szuper, én is nagyon imádom Rómát.
7: Tehát, hogy nagyon jó. Akkor erre felkészülünk.
8: Túl sok, túl vastag ruhát ne vigyél.
7: Jó.
8: Így nyár közepén.
7: Igen, igen, azt gondoltam, hogy nem
8: És akkor közben pedig folyamatosan zajlanak az edzések, és akkor építed ezeket a plusz elemeket, meg gyakorod a leugrást.
7: Igen, igen, most azért ugye van ez a verseny, ami majd két hét múlva jön, de azért
8: ez
7: nagyon...
8: Ez a tonacsanokban?
7: Igen, igen, igen, de ugye azért sok időnk van arra is, hogy most azért ezeket a plusz elemeket beleépítsük a gyakorlatba.
10: Továbbra is itt vagyunk a stúdióban, Gyurta Gergelyel, Kovács Erikával, a mikrofonnál Szőke Viktória, és itt van velünk Kovács Zsófia, aki Dunaújvárosból érkezett, háromszoros Európa-bajnok, tornászunk, kétszeres olimpikonunk, világbajnokságon is többször részt vettél, Zsófi. És ez az az év, amire készülsz, ez egy nagy visszatérés szempontjából egy nagy éved lehet 2026. Ott tartottunk, hogy még az Európa-bajnokság előtt egy picit tudsz pihenni, pár napot péntektől hétfőig majd.
7: Csütörtöktől vasárnap. Igen, igen, egy ilyen hosszú hétvége.
10: Igen, és nagyon várod, hogy egy picit tudjál majd ott pihenni. Viszont előtte még lesz egy budapesti versenyed, és aztán teljes fókusszal az Európa-bajnokságra koncentrálsz.
7: Ez a matolai elem. Igen,
10: tehát elindulsz ott is.
7: Verseny. Igen, igen, igen, ez egy szombat-vasárnap lesz.
10: Ez egy nagy hagyománya a bíró verseny amúgy.
7: Igen, igen, igen.
10: Külföldiek is jönnek?
7: Igen, igen, ugye ez nemzetközi verseny szokott lenni, ugye szombat-vasárnap, úgyhogy
8: és akkor korlát? Vagy gerenda is?
7: Korlát-gerenda, mindkettő.
10: Korlát és gerenda.
7: Igen, vissza kell szokni a gerendára is.
10: Azt is nyilatkoztad a Cooperi Challenge világkupa győzelem kapcsán, meg ez utána adott interjúban is, hogy már előre tekintesz Los Angeles illetően is, és ez nagyon-nagyon jó. Szerintem ennek mindenki nagyon-nagyon örül, hogy addig eltelik ugye két év, sok minden beleférhet. De hogy ez foglalkoztat napi szinten is? A Los Angeles-i olimpia?
7: Nyilván azért egy ilyen sportoló fejébe az olimpia a legmagasabb verseny, és tényleg azért igyekszem lépésről lépésre haladni, de azért mindig ott van a fejecskémben az olimpia, hiszen ugye 21-ben Tokióban voltam utoljára, ahol úgy igazán át tudtam élni az olimpiának a hangulatát, és versenyeztettem, úgyhogy mindenféleképpen azért napi szinten ott van a fejemben, hogy azért is lépek be a csarnokba, hogy megvalósítsam az álmaimat.
8: Hányszoros olimpikonnak tartod így magad?
10: Igen, ez érdekes, a kettőt mondtam, de hát két és fél, nem?
7: Kétszeres, igen, két és fél, igen.
8: Mert azért, hogyha sikerül a Los Angeles, azért tornászként négy, meg amúgy minden sportolós.
9: Az mondjuk, és ez négy.
8: Igen, és egyébként azért volt, nem akarok visszafelé, csak azért volt nagyon szomorú ez a párizsi, mert ugye Rióban is, meg Tokióban is egyedül volt kint a Zsófi, és végre, ha nem is csapattal, de végre voltak társak.
7: Igen.
8: Ebből a szempontból, tehát Los Angelesben azt kívánom, hogy éld meg ugyanezt, csak menjél végig az úton,
7: igen,
8: akár a klubtársaiddal is, bárkivel,
7: igen,
8: akár csapatként is. Meg egyébként annak van realitása?
10: Igen, pont a csapatot szerettem
8: volna én is
10: kérdezni. Van
8: annak realitása? Hogy látod? Nem könnyű?
7: Nem könnyű, nyilván, igen. Azért most Párizsba éreztem azt, hogy most nagyon lett volna ennek az egésznek ott helye, de nyilván sajnos ez nem úgy sikerült, de azért soha nem szabad feladni a reményt, úgyhogy nagyon remélem, hogy sikerül.
8: 12 csapat jut ki, ugye?
7: Igen, igen, 12 csapat.
10: Ez egyébként a jövő évi világbajnokságon kell jól szerepelni,
7: igen, az
10: ugye?
7: Lesz ugye a legfontosabb, igen, a jövő évi világbajnokság.
8: Mert azt gondolom, hogy itt is nem azt mondom, hogy aki 12. helyen kijut, az érmes lesz, mert nyilván a tornába pláne nem, de azt gondolom, hogy itt is egy nagy vízválasztó az, hogy a kijutás az egy hatalmas nagy ugrás.
10: Hát ugye, hogy ugye 96-ban Atlantában volt utoljára a magyar női csapat olimpián.
7: Ó, igen, az már nem most volt sajnos.
8: Hát
7: igen,
8: akkor lehet valami célként, ahogy a Gege mondta, hogy a kisláng az egyre nagyobb volt a szem előtt.
9: És ha már kisláng, meg nagy láng, ugye a 2026-os EB után lesz egy gondolom megint egy kis pihi, és most a kicsit a jövőbe is tekintünk, de a 26-os októberi világbajnokság az már kvalifikációs verseny egyéniben az olimpiára? Tehát, hogy ott már azért...
8: Valahogy úgy van, hogy a VB első három csapata.
7: Igen, világbajnoksággal egyénileg már ki lehet jutni a VB első három, talán.
6: Igen, igen, igen.
7: Nem akarok hülyeséget mondani.
8: És a csapatnál
7: mondani,
8: is szerintem úgy szokott lenni.
7: Is, igen, igen.
6: Az érmesek.
7: Igen, igen, igen. Szóval, hogy ott azért eléggé leszűkül a kör. És hát igen, majd a 27-es VB lesz inkább az ilyen legfontosabb számunkra.
8: Tehát, hogy igazából gondolom, akkora kell mindenkinek meggyógyulnia, és mindenkinek jól tornáznia?
7: Így van.
8: Az hol lesz az akar, ezt tudjuk minden. A jövő évi VB-t hol lesz? Fú, nem
7: azt,
8: tudom.
7: Azt most így meg nem mondom, de lehet, hogy már...
6: A 26-os ez biztos, ugye október Rotterdam lesz.
7: Igen, igen.
6: Neked fűződik Rotterdamhoz kellemes élmény?
7: Nem, még ott sem jártam.
8: Akkor sugok, ott Berki Krisztián ott szerezte az első VB aranyát Rolandésbe, úgyhogy ez akár...
7: Akkor ez mindenféleképpen egy pozitívum.
8: Igen. Mert egyébként azért jutott most eszembe a Krisztián, hogy mondtátok a VB érméseket, mert az örök emlék és örök rossz emlék.
6: A Peking előtti?
8: Barátságunk így kezdődött, hogy a 2007-es Stuttgarti VB-n nem az érmesek, hanem csak ugye az aranyérmes kvalifikált, csak, és a élete legnagyobb, addigi legnagyobb eredményével VB ezüstel sem volt ott Pekingben, igen. Szóval hogy ez egy elég...
6: Igen, az egy fájó
8: de
6: pont.
8: De ettől függetlenül
6: volt.
8: Szerintem a torna kvalifikációs szabályai továbbra is nagyon kemények.
6: Nagyon
8: én
6: kemények.
8: Azt gondolom.
6: Viszont egy nagyon nagy dolog, hogy te 16 évesen ott voltál az első olimpiádon Rióban. Nagyon igen. Emlékszünk rá. Aztán 21 éves voltál, amikor Tokió.
7: Igen.
6: Tehát mindig azért minél tapasztaltabban érkeztél meg az ötkarikás játékokra, nem beszélve már Párizsról, és előre tekintve Los Angeles.
8: Figyelj, ez a négy minden igen. kontinensen lesz.
7: Igen.
8: Hogy ez itt összejön. Tehát, hogy
6: melyik
8: gondolod, Rió, Tokió?
6: Legjobban.
8: Párizst.
6: Jó.
7: Hát, egyébként úgy nincs kimondott kedvencem, vagyis hát, hogy nyilván mindegyik másért volt különleges. Ugye az első azért az tényleg mindenkinek megmarad.
8: Gege azt mondja, hogy az az olimpia igazából.
7: Hát, de tényleg igen, szóval, hogy azért életedben először oda kiútni, az azért egy hatalmas

0: ugye a Lilivel voltam együtt, és hogy ilyen programokat csinálunk, szóval vagy csak sétálunk a faluba
1: közösen. De hát ezt vegyük ki, ez pozitívum, vagy legalább ez megadatott, igen, tehát szóval, hogy a jó rész, mármint ez a, ugye a jó rész.
0: Igen,
1: legalább.
0: Úgyhogy ezt mindenféleképpen át szeretném élni, úgyhogy hogy többen
1: és,
0: kint
1: és
0: vagyunk.
1: És egy egyszemtornászlány Tokióba vagy Rióba kivel társítanak egy apartman, vagy szóval, hogy ilyenkor hogy osztanak más sportágok beliekkel, vagy együtt?
0: Hú, Tokióba egyedül voltam.
2: Az akkor COVID-os volt. COVID-os igen, volt, igen.
0: Igen, ott a Fanni jött utána.
1: Pigmiszki Fanni.
0: Igen, mm-hmm. De ugye mi pont elkerültük aha. egymást, mert úgy voltak a versenyeink elcsúsztatva, de ott is amúgy egy apartmanban voltunk, de külön szobába, viszont Rióba, hogyha jól emlékszem, sportlövő lánnyal voltam együtt.
3: És igen, nektek kész volt már a szobátok, vagy...
0: igen, mert kész.
2: Mert Rióba te is.
0: Igen?
3: És hogyha már olimpiák, melyik formaruha tetszett a legjobban a négy olimpia közül?
2: Mert hát tudom, ugye Los Angeles nem ismerjük még, hogy milyen
1: a háromban volt egy.
3: Ja, három, bocsáss meg, három.
0: Igen, igen. Szerintem nekem a tokiós volt. Az nagyon különleges volt számomra. Úgyhogy így azt tudnám.
1: Szóval akkor most itt ül két riói olimpikonunk. Wow.
3: Hát én még Tokióban voltam én is.
2: Ja, akkor... Tokió.
1: Wow, bocs, ezt hát Tokió már is vagy.
2: És Gege, megnézted, hogy jövőre hol lesz
3: igen.
2: a... Na és hol?
3: Ázsiában lesz.
2: Ázsiában.
3: Chengdu, Kína. Oh. 2027. szeptember 23. október 7.
2: Az egy népszerű helyszín. Kínában több
1: szokott lenni. Univerziádítók, ez a világjátékokig, mindenig.
0: Igen. Az nem itt lesz.
1: Hát nem. Az nem itt lesz, igen.
0: Most egy kicsit örültem, hogy ugye az Európa-bajnokság is Zágrábban lesz, szóval nem kell annyit utaznunk, azért nyilván ez jó, mert elég rosszalvó vagyok egyébként.
1: Igen?
0: Hát amikor mi Tokióban voltunk, akkor nem tudtam aludni. Segítséget kellett kérnem ahhoz, hogy tudjak aludni.
1: És most igazából úgy csináljátok meg a két világversenyt az ideit, hogy Európán belül, tehát nem kell messzire igen. utazni. Amúgy te ezzel hogy vagy átállással mindennel?
0: Az ilyen kisebb átállásokkal amúgy nincs problémám, hál' akkor Istennek. Úgyhogy azzal úgy nincs baj, mert azért szeretek aludni. Szóval, hogy az menni fog. De tényleg a Tokió az nagyon megmaradt bennem, hogy minden nap mentem a Halasihoz, Halasi Tamáshoz, ugye az orvosunkhoz, hogy valamit csináljunk, mert nem tudok aludni.
2: És akkor bosszantó is tud lenni.
0: Azért. És igen, és ott voltam hajnalba fönt, és nem tudtam aludni, egyedül volt, de másnap meg ugye keltem reggel edzeni, szóval, hogy azért az úgy nem volt annyira buli, úgyhogy ott nagyon rossz volt, arra az nagyon megmaradt.
1: Zsófi, ha most csak az EB-ig nézzünk előre, két gyakorlattal készült, egy kolláttal és egy gerendával, százalékosan mennyire van kész az EB gyakorlatot korláton, mennyire van kész gerendán?
0: Hát azt gondolom, hogy korláton ilyen 60-70% egy kicsit szigorú vagyok magamhoz. Gerendán pedig aránylag azért már kész van a gyakorlatom, bár ott is ugye a felugrás és a leugrás, ami egy kicsit még bizonytalan, vagyis nem is az, hogy bizonytalan, mert igazából már minden elő van készítve, és már mindent csinálok egyébként a térdem miatt, csak még nincs beépítve a gyakorlatba. De nyilván gerendán is ugye egy dupla szaltós leugrásom van, és ugye most a világkupán is csak egy szimpla szupléval jöttem le, szóval, hogy ezek azért nagyon sokat tudnak dobni a gyakorlaton, mint pont számilag, szóval, hogy tényleg ezek olyan nagynak tűnnek, de igazából nem olyan nagy dolog kell már hozzá, szóval.
1: És hogy... akkor a félelem, még arról beszéljünk, mert nekem ez visszatérő kérdésem, hogy nagyon sok mindenen átment már, hogy az hogy mondjuk ezt a...
2: Még látjuk,
1: nem
2: akarom még egyszer pár is. Eléggé be van rögzítve.
1: Igen, de hogy kell úgy odaállni a szerhez, hogy ne jusson az eszedbe, hogy remélem nem történik semmi.
0: Félelem egyébként, hál' Istennek, lekopogom, tényleg ez egyáltalán nincs bennem. Szóval, hogy mindig is utáltam egyébként, például most is, hogy kint voltunk Kóperbe, a férfi ugrást én nem tudom nézni. Szóval, hogy ott...
2: Tényleg?
0: Nem, szóval, hogy annyira magasra fölmennek, ugye, és azért nyilván ott azért egy kemény érkezés, és én mindig is allergiás voltam ezekre a kimegy a térde, kimegy a bokája.
2: Hát ugye szóval, 22-es müncheni Európa-bajnokság? Igen. Hát ott voltak a sérülések.
0: Igen, ott pont előttünk.
2: De a női ugrásban volt.
0: Pont előttem sérült le a bulgár lány, azt hiszem. Igen, és ott ugye sokáig
2: majdnem... Meg az olasz is.

0: Igen, igen.
1: Állta. De,
0: és akkor ett egy 20 fél órát biztos, hogy állt a verseny. Úgyhogy ezeket így nem szeretem, de szerencsére így a saját sérülésem az így egyáltalán nincs bennem. Szóval bemegyek a terembe, ugye talajon történt sajnos a sérülésem, de egyáltalán nincs bennem az. Szóval, hogy ugyanúgy szoktam gumiasztalozni, ugye azért ott is kell használnom a lábamat, de nem szoktam egyáltalán. Szóval, hogy nincs benne a fejembe. Viszont igen, be van kötve egyébként, egy ilyen rögzítő van korláton. Gerendán egyébként nem is használom, csak korlátra szoktam használni, mert az egy olyan rögzítő, ami így stabilizálja hátul a térdemet, szóval így hátul keresztbe húzom meg, ilyen keresztpántos a rögzítő, és az azért van rajtam, mert nagyon sok olyan van korláton, hogy ugye a lábam ráér a karfára, és sajnos elég laza kötőszövetű vagyok, és nagyon sokszor hátrahajlott a térdem. Szóval, hogy az meg nem fájdalmat okozott, de nagyon sokszor kellemetlen volt, és így a gyógytornászom javasolta ezt, hogy próbáljam ki, és nagyon sokat segít. Szóval, hogy azóta amúgy egyszer sem volt ilyen, hogy visszahajlott volna a térdem. Úgyhogy igazából ez csak azért van, nem is maga a keresztszallag sérülésem miatt van rajtam. Úgyhogy ezt meg ugye csak úgy tudjuk megoldani, azért ilyen nagy kötés van mindig a lábamon, mert ugye az alattam van, de a versenyeken meg nem hordhatunk színes kötéseket, csak bőrszínűt, szóval, hogy az ilyenkor le van pluszba kötve.
1: Ez is egy kis kulisszatitok volt. Augusztus 13-a és 16-a között lesz a Zágrábi Európa-bajnokság. Mit kívánhatunk neked? Hát én azt mondom, hogy két szerenkénti finálét és legalább egy érmet.
0: Igen, ezzel nagyon megelégednék, igen.
1: És nem szuplét látunk.
2: Nem szuplét.
1: Hanem egy nehezített cukaharát és egy nehezített gyakorlatot.
2: És hát természetesen sérülésmentes felkészülést
3: kívánunk. Én meg azt kívánom Zsófinak, hogy legyen olyan a gyakorlata, amit ő elképzelt, meg tud, mert akkor azzal szerintem újra ott lesz a legjobbak között. Köszönjük, hogy itt volt
1: az idő. Veled is nagyon szuper volt a beszélgetés. Köszönjük szépen, Zsófi, hogy
0: szépen
1: itt voltál velünk, és sok sikert kívánunk, és figyelünk nagyon téged,
0: köszönöm,
1: meg szorítunk.
0: Szépen.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a kicsi lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérfegyi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Gyere egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az arcod.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Stúdiónk vendége Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, akinek a családja vélhetően világrekordot tart, mert hogy a nagypapa, idősebb Vad István, aztán egy generációval később az apa, Vad I István, aztán Vad II István a fiú, és a lányunoka, Vad Anita, és játékvezetésre, asszisztensi munkára adta a fejét. Gondolkodtatok ezen már, hogy ez tulajdonképpen Európa és világrekord? Van egyébként minimális példa erre, hogyha megnézzük mondjuk a Brich vagy a Collina generációt, ott volt példa arra, hogy fiú, illetve apa vagy testvérek vezettek, de ez fantasztikus.
3: Köszönöm szépen. Igen, hát valószínűleg azért ezzel egy kuriózumot írt a családunk. Előfordul amúgy a szakmában, a játékvezetésben azért, hogy a gyerekek követik a szülői, illetve a testvéri példát, és erre a szép szakmára vállalkoznak. Igazából én úgy személy szerint sose ellenőriztem le, hogy van-e még ilyen, de azért valószínűleg az, hogy hárman is FIFA keretbe tudnak elérni, az ütkeség számba megy. Hát büszke vagyok az apukámra és a testvérem, illetve a nagypapámra is, és örülök, hogy nem csorbítottam a családi hagyományokat, és sikerült a FIFA keretig jutni.
2: Lehet ezt még fokozni, mert hogyha minden igaz, akkor a nagymamád a testnevelési főiskolán oktatta a fiatalokat. Egyébként jártál mondjuk a nagypapa által vezetett meccsen, vagy a más generációk családtagok meccsein?
3: Sajnos nem volt alkalmam a nagypapámnak a mérkőzésére, mivel ugye ez nagyon régen volt, amúgy a Puskásnak volt a csapattársa, Honvédban a nagypapám, és utána lett csak később játékvezető, de ugye csak megyei szinten, tehát alacsonyabb mérkőzéseken, alacsonyabb osztályú mérkőzéseken, és akkor utána az apukám, miután ugye a híres 70-es években a Dalnoki féle Fradiban focizott, és abba hagyta az aktív futballkarriert, és neki utána volt egy ilyen ötlete akkor, hogy akkor ő játékvezető lesz, mint a nagypapám, és hát azért az apukám túlszárnyalta a nagypapa karrierjét, és elég gyorsan a FIFA keretig jutott, és akkor hát mi a testvéremmel igazából már ebbe születtünk bele. Ugye először a testvérem így nőtt fel, hogy az apukámmal mindig ment a foci meccsekre, először még játékos volt labdaszedőnek, majd utána később ugye, mikor már az apukám játékvezető lett, akkor azokra a mérkőzésekre, amiket ő vezetett, ugye már az egészen magas osztályban, NB1-ben is, és nemzetközi meccsekre, és akkor így adott volt, hogy hát ő is szerette volna ezt megpróbálni, és amikor én már így az eszemet tudtam, akkor már teljesen ebben nőttem föl, hogy ugye minden hétvégén a foci meccsek, az apukámira mentünk, ugye anyukámmal, vagy a tesómira, és akkor egyszer csak így 16 évesen, amikor néztem a női VB-t 2007-ben Kínában, akkor így kipattant a fejemből, teljesen önszántam volt, tehát senki nem adott ehhez semmi segítséget, vagy presszionált ebbe az irányba, tehát ez teljesen magamtól jött, hogy hát akkor én is szeretném ezt megpróbálni, és akkor a testvérem kísért el az első tanfolyamra, még ugyanabban az évben, decemberében indult, és akkor így kezdtem el.
2: Ekkor voltál 11. osztályos gimnazista. Igen. Akik vizsgáztattak, vagy akik oktattak a tanfolyamon, akkor azért még nem volt olyan nagyon mindennapos, hogy hölgyek jönnek a játékvezetői tanfolyamon. Nem kerekedett el a szemük?
3: Hogy... De igen, meg hát főleg amiatt is, hogy mindenki ismerte ugye így a szüleimet, meg tesómat, meg hát igazából engem is sokan ismertek már személyesen, mivel ott én is mentem a mérkőzésekre, a játékvezetői összejövetelekre néha, játékvezetői bába, tehát hogy mi egészen kisgyerekként ismertem ugye apukám kollégáit, vagy ők jöttek hozzánk családi összejövetelekre, vagy indultak külföldre mérkőzés, amikor közel laktunk a repülőtérhez, és akkor nálunk volt az indulás tőlünk, tehát hogy igazából emiatt azért sok kollégát én ismertem már, akik aztán később az oktatóim, vagy vezetőim, vagy ellenőreim lettek.
2: Nem volt, aki egy kicsit óvott ettől a szakmától? Ez de sok anyukám. Ismerős között a magyar családból.
3: Anyukám, igen, ő nagyon féltett az elején, hát azért 16 évesen az akkori világban, ugye, akkor ez tényleg egy nagyon ritkaság volt, mert hát azért ez egy kemény közeg, főleg fiatal lányként, de te arra nő a pálma, és most itt vagyok, úgyhogy nagyon örülök, hogy annó ilyen vállalkozásra adtam a fejem.
2: Később aztán Telti az első hölgy, aki NB1-es meccsen is asszisztensként dolgozott, de milyen volt az első meccsed? A melyik osztályban mely csapatok játszottak, és hogy emlékszel vissza erre?
3: Az első mérkőzésem asszisztensként az 2009-ben volt, és akkor még volt olyan kategória a Budapesti Labdarúgó Szövetségen belül, hogy blast tartalék. Szóval ez a leglegalacsonyabb osztály volt a felnőtt csapatok között, és az Ikarusz pályán volt. Hát az Ikarusz ezt sem játszott, megmondom őszintén, mert nem emlékszem, hogy ki volt a vendégcsapat, de hát most már ez 19 éve volt. és hát akkor asszisztáltam először, de én először vezetni kezdtem, szóval először utánpótlás mérkőzéseken vezettem egyedül, ugye hát ott nem voltak asszisztensek, és utána kerültem el nagy pályás mérkőzésre, mint asszisztens, tehát ez volt az Ikarusz pályán, és az apukám végig mögöttem állt, erre emlékszem, meg egy-két jó kolléga, akik drukkoltak, hogy az első felnőtt nagy pályás mérkőzésem, és igazából innen indult ez a asszisztensi karrier nekem egy blast tartalék Ikarusz pályás meccsről.
2: Hát és aztán utána egészen a FIFA vizsgáig vitted. Mennyiben érezted azt, hogy egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű tudás, amit elsajátítasz, illetve a követelmények mennyire nyomtak? Mert azért mondjuk blast 3-ban vezetni, meg mondjuk FIFA EB elődöntőt vezetni, azért az nagy
3: hát
2: különbség.
3: Igen, ugye teljesen más, de pont ezért is ez egy hosszú út, amíg ugye eljutottam odáig, hogy egyetlen, tehát ugye onnan indul, hogy ugye a BLASZ kategóriai bajnokságból eljutottam az országos keretig, akkor ugye bekerültem az országos keretbe, ugye ez folyamatosan mindig egy-egy lépcsőfokot ugrálunk föl, ha sikerül, mert ugye ez nem feltétlenül kőbevésett, hogy sikerül, ehhez fizikai teszteket kell folyamatosan teljesíteni, elméleti teszteket, mérkőzésen való teljesítményt elemzik, már ugye egészen az alsóbb budapesti kategóriákban, és akkor, hogyha elég jónak találnak ugye az ellenőrök, meg a vezetők, és látják az emberben a fejlődési lehetőséget, illetve, van értelme ezzel a játékvezetővel tovább foglalkozni, akkor el lehet kerülni az országos keretig, és akkor ott is ugyanúgy elkezdeni a ranglétrát kiállni, női NB1, női NB2, férfi NB3 nagy pálya, és akkor ugye ez így ment NB2, NB1. Szerencsére sikerült ugye 24. december 7-én erre a szintre eljutni.
2: Ez a Puskás Akadémia Győr meccs
3: igen,
2: volt.
3: Igen. Úgyhogy hát az nyilván az egy katarzis élmény volt, meg hát ez tényleg egy álom, szó szerint, szóval tényleg legmerészebb álmaimban se gondoltam volna annó, hogy ez valahogy